0: megvalósul a cigánydalnapja. Többek között Franciaországban, Spanyolországban, Szerbiában, Romániában, Lengyelországban. Én a Romengóval fogok fellépni természetesen a főhelyszínen itt a Magyar Zeneházában. Ugye Magyarországon Budapest, Százhalombattán, Hódmezővásárhely, Oroszlány és Beremend a helyszín. Mindenhol este 7 órakor kezdődnek a koncertek, és mindenhol ingyenes a belépő.
1: Ha már a kezdés szóba került, akkor azt is mondjuk el, hogy minden helyszínen ugyanúgy kezdődik majd a koncert, méghozzá nemzetközi cigány himnusszal. Ez az elmúlt években is így volt. Például meg lehet nézni egy összefoglalót, mert utána ezekből a helyszínekből készül egy ilyen összevágott verzió, ahol soronként egy-egy új előadó előadásában lehet hallani ezt a dalt.
0: Így van, én azt gondolom, hogy ez a része talán az egyik megható pillanat, amikor a koncerteket megelőzően minden fellépő, minden helyszínen közösen elénekli a nemzetközi cigány himnuszt, a Gélem-Gélemet, és ahogy mondta, ugye ezekből készül egy vágott videó, megvan adva adott esetben egy hangnem, amiből énekelje mindenki, és ugye ami nagy előny, hogy ritmustalanul van előadva a himnusz, így a vágás is sokkal egyszerűbb, hiszen hogyha ritmusosan lenne játszva, az nagyon nehéz lenne BPM nélkül összevágni, úgyhogy az élvezhető legyen. És a cigányzenén belül ugye a hallgatókra nagyon jellemző ez, a balladákra, hogy ritmustalanul hangzanak el. Ilyen a nemzetközi cigány himnusz eleje is egyébként.
1: Ezen az ünnepen cigány és nem cigány előadók együtt vesznek részt, és a nem cigány előadók beépítenek olyan dalokat, olyan cigány dalokat a repertoárjukba, amik lovári cigány nyelven hangzanak el. Ez is egy fontos része vagy üzenete ennek a fesztiválnak, ennek a nyelvnek ez a fajta ápolása is.
0: Pontosan. Valójában a saját fiataljainknak, tehát a cigány fiataloknak is szeretnénk ezzel üzenni, nem csak itthon, hanem nemzetközi szinten is, hogy mennyire fontos a romani nyelv megőrzése és annak továbbadása. És erre a legmegfelelőbb talán az az, hogy nem csak a cigány zenekarok adnak elő dalokat cigány nyelven, hanem a nem cigány zenekarok is. Én azt gondolom, hogy annak talán nagyobb súlya van, hogy cigányul énekelnek, mint mi, akik beszéljük a nyelvet.
1: Nem csak ez az egyetlen lehetőség van a nyár folyamán. Idén először a Balaton környékén, Balaton-Bogláron is lehet majd találkozni a Balaton Gypsy Festtel, ami 3 napon keresztül várja majd az érdeklődőket, tulajdonképpen közvetlenül, majd hogy nem közvetlenül a Nemzetközi Cigánydal napját megelőzően. Ehhez mi adta az ötletet?
0: A Budapest Gypsy Fest rendezvényünk ugye idén már 3. alkalommal került megrendezésre. Valójában a távlati célunk az, hogy nem csak a cigánydal napja bővüljön a helyszíneket illetően, hanem a Gypsy Fest hívószóval a város megelőző nevével, tehát például a Budapest Gypsy Fest, aztán most első alkalommal a Balaton Gypsy Fest. Igyekszünk minél több városban megszervezni a Gypsy Festjeinket is, és ennek égisze, amely már tárgyalások alatt van, ez a Europe Gypsy Fest lesz, amely igazából minden évben más országban kerül majd megrendezésre. Ez egy 4-5 napos összművészeti cigányfesztivál lesz. Én azt gondolom, hogy idővel talán tényleg sikerül így egész Európába elvinni a cigányzene jó hírét.
1: Ezúttal tehát a Nemzetközi Cigánydal napja kapcsán Hódmezővásárhelyen, Oroszlányban, Beremenden, Budapesten és Százhalombattán lesznek a hazai helyszínek, illetve ahogy elhangzott ezt megelőzően Balaton-Bogláron pedig augusztus 4-e és 6-a között lehet majd részt venni különböző koncerteken. Rengeteg fellépőről beszélünk, amit most nem is tudnánk itt végig sorolni, az már elhangzott, hogy Romengó például biztosan lesz, de a többi, akár balatoni, akár a többi helyszínnek a fellépőjét hol tudják átböngészni a hallgatók?
0: Az internetes felületeinken az adott fesztivál hívó szavával minden programunkat részletesen megtalálnak az érdeklődők, de azért a teljesség igénye nélkül megemlítenék párat. A nem cigány zenekarok közül például ott lesz Pálházi Bence és bandája, Szalóki Ági, Bognár Szilvi világzenei koncertje is hallható lesz. A cigány zenekarok között ott lesznek zömében mindazok a zenekarok, akik jelenleg aktívak, ilyen például a Kályág, a Ternipe, a Kamoró Gypsy Band, a Karaván Família, a Kanizsa Csillagai, Lakatos Mónika és a Cigány Hangok is hallható lesz, a Mazsimó Gypsimo természetesen, és még rengeteg zenekar, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki talál majd kedvére valót.
1: Ez már az 5. alkalom, hogy megrendezik a Nemzetközi Cigánydal napját augusztus 8-án. Az eddigi években

0: Csúth Judit interjúja után most a Képzőművészeti Egyetemre hívjuk Önöket, ahol 100 éve rejtőzködő és nemrégiben azonosított alkotásokat is láthatnak azon a kiállításon, amely Strobl Alajos szobrászművész gazdag életművét mutatja be. Hogy mi hívta életre e nagyszabású kiállítást és miért kapta a Halhatatlanság forrása címet, megtudjuk Borovi Dániel művészettörténésztől, a tárlat egyik kurátorától, aki Szent Imrei Kristóf kérdezett.
1: A kiállítás egy kettős évfordulóhoz kapcsolódik. Strobl Alajos 170 évvel ezelőtt 1856-ban született, és 100 évvel ezelőtt 1926-ban hunyt el. A címválasztásnak többféle oka is van. Van egy konkrét oka, 1897-ben a Műcsarnokban, tehát a Hősök terén rendezték meg azt a művészestét, amelynek az installációját Strobl Alajos tervezte, tanítványaival, művésztársaival, és ennek a központi eleme volt az út a Halhatatlanság forrásához című kompozíció, ahol azt ábrázolták Strobl és a tanítványai, hogy a Pegazus hátára próbálnak felmászni a magyar művészek, hogy eljussanak ahhoz a forráshoz, amely a művészeknek ihletet ad. Ugye ezt a görög mitológia szerint a Pegazus szárnyas ló rúgta a patájával. Emellett a címadásnak az is az oka, hogy ez az épület, ahol most vagyunk, eredetileg szintén műcsarnokként épült, tehát amíg nem épült meg 1896-ban az új műcsarnok, addig 1877 és 1896 között ez az épület volt az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat műcsarnoka, tehát azok a magyar művészek, akik szerették volna az alkotásaikat bemutatni, itt jelentkeztek a társulat különböző tavaszi és téli tárlatain, tehát ebben a szűk két évtizedben Strobl Alajos is itt mutatta be az új munkáit a budapesti közönségnek, tehát ilyen módon maga az intézmény, vagy az épület, ahol vagyunk is, a Halhatatlanság forrása. És nyilván az, hogy ebben az épületben kerül a kiállítás megrendezésre, ami ugye azért is örvendetes, mert Strobl 40 éven keresztül az egyetem elődjének volt a tanára. Szóval mivel itt kerül megrendezésre, ezért igyekeztünk olyan alkotásokat válogatni a

0: rendkívül gazdag életművel, amit Strobl itt mutatott be először, tehát több olyan szobor is szerepel most a Barcsai teremben, amit mondjuk 1886-ban ugyanebben a teremben láthatott először a budapesti közönség. Úgyhogy hát ilyen módon nem egy hagyományos best-of-ot igyekeztünk csinálni, hanem egy olyan kiállítást, ami minél többféle módon reagál az épületre, vagy a mi jelenünkre, vagy az intézmény jelenére és múltjára.
1: Ugye Strobl Lajos úgy is ismert a magyar képzőművészetben, mint az Epreskerti várúr. Avassuk be a hallgatókat szerintem, hogy mit is takar ez a megnevezés.
0: Igen, ugye kezdjük az Epreskerten. Az Epreskert itt az András út közelében volt egy olyan terület, ami a nevét arról kapta, hogy a 18. század végén egy budai selyemgyár itt eperfákat ültetett, abból a célból, hogy itt tenyészték a selyemhernyókat, akiknek ugye az eperfa levél egy kedves eledelük, és aztán a főváros, illetve a magyar állam az 1870-es években döntött arról, hogy ezt a területet felhasználja és felparcellázza. Egyrészt művészeknek ad lehetőséget, hogy itt a saját maguk számára műteremvillákat építsenek, illetve itt tervezték felépíteni a szobrászati és festészeti mesteriskolát is, amik egyébként a mintarajztanodához, tehát a szomszédos épület András út 71-hez kapcsolódtak volna, és egy magasabb szintű művészeti felsőoktatást jelentettek akkor elsőként Magyarországon. Strobl Lajost 1885-ben kérték fel, hogy legyen a mintarajztanodának a szobrásztanára, tehát innentől kezdve volt a szobrászképzésnek a vezetője, majd pedig ezt a szobrászképzést igyekeztek akadémiai képzéssé átminősíteni, tehát így hamarosan létrejött a szobrász mesteriskola. Ennek az iskolának egy önálló épületet is emeltek az Epreskertben, amely egyrészt oktatási célokat szolgált, másrészt pedig ez volt Strobl Lajosnak a saját műterme is, tehát ebben az épületben tanított és dolgozott 1889-től egészen haláláig 1926-ig, és ő ezt a környezetet, az Epreskertet igyekezett minél gazdagabban berendezni, különböző szobrokból, szobormásolatokból, kőtöredékekből egy hunyadi kápolnát létesített, mert ugye Mátyás király nagyon fontos az ő életében, és ebbe eredeti töredékeket épített be a Mátyás templomból, amit ugye akkor építettek át, és cserélték ki a középkori kövek egy részét, tehát gyakorlatilag egy ilyen saját birodalmat alakított ki a tanítványa is, és saját maga, és most az utókor számára is, és neki a történelmi múlt nagyon fontos, nem csak témaválasztásában, hanem ő is nagyon szeretett személyesen belehelyezkedni ezekbe az időszakokba, tehát gyakran rendezett különböző középkori vagy más korszakokat megidéző jelmezes mulatságokat, amikor maga is jelmezt öltött, úgyhogy az Epreskerti várúr gyakorlatilag ezt a téralakítást, illetve ezt a szerepet is idézi. És gyakorlatilag az Epreskert, bár nagyon sokat változott, de nagyon sok olyan fontos monumentum található meg benne, amit még Strobl helyezett itt el, és hát maga egyébként a szobrászati iskola épülete is jelenleg is oktatási célokat szolgál, hiszen a Képzőművészeti Egyetemnek most ebben az épületben működik a szobrász tanszéke.
1: Ha rátérünk a mostani életmű kiállításra, akkor milyen kihívást és érdekességeket tartogatott ennek a tárlatnak a létrehozása, hogy egy ennyire monumentális és sokrétű életművet mutassanak be?
0: Hát ugye az életműkatalógus összeállításakor is szembesültünk azzal, hogy több mint 400 alkotásról van szó, tehát ha akarnánk se, és hogyha ötször ennyi területünk és tízszer ennyi pénzünk lenne, akkor sem lenne elegendő az egész életmű bemutatására, úgyhogy inkább személyesebb közelítéseket alkalmaztunk. Kerestük azért a lehetőséget arra, hogy bemutassunk nagyobb alkotásokat, tehát például itt az intézménynek az aulájában egy olyan installációt alakítottunk ki, ami gyakorlatilag egy virtuális sétára hívja a látogatókat, és az Andrássy úton kíséri őket végig különböző Strobl alkotások után kutatva, tehát a Bazilikától eljutunk az Operán, a Régi Zeneakadémián, a Képzőművészeti Egyetemen, az Epreskerten, a Műcsarnokon, a Vajdahunyad várán, a Városligeti tavon, a Millennium házán, hát egészen a Teleki Blanka gimnáziumig, és Szabó József utcában Róna József öntödéig. Tehát gyakorlatilag megpróbáltunk egy metszetet bemutatni az ő köztéri munkásságából is. Fókuszban a halászlány szobrával, ami eredetileg az András út 28 udvarán helyezkedett el kútszoborként, majd később múzeumba került, és gyakorlatilag most ismét visszatérhetett az András útra egy hasonló neoreneszánsz palotának az udvarára. de ez csak az egyik szegmense a kiállításnak, ugye már a bejáratnál egy elég hangsúlyos elem fogadja a látogatókat, ez pedig a kiállítás másik kurátorának, Erős Apolka szobrászművésznek volt egy nagyon izgalmas projektje. Itt egy konkrét Strobl emlékmű figurát helyeztünk el egy 3D-s print formájában, tehát ez egy olyan nagyon izgalmas alkotás, ez a Megvárt András emlékműnek az egyetlen megmaradt figurája, ami jelenleg a zárt Öntödei Múzeum kertjében látható, és ezt a szobrot szkennelték be, nyomtatták ki 48 darabból 3D-s nyomtatóval, és ez lett most a bejáratnál elhelyezett tulajdonképpen egy kortárs installáció, amely igyekszik összekapcsolni a kintit a bentivel, a jelent a múlttal a kiállítást a járókelőknek a hétköznapi életével.
1: Mi mindent árulnak el az eddig ritkán, vagy akár egyáltalán nem látható, és éppen ezért kuriózumnak számító művek? Mit adnak hozzá a róla alkotott képhez?
0: Nagyon sokat és nagyon sokféle új forrást igyekeztünk bevonni a kiállításba. Ugye Strobl és környezetében sokan fotóztak, ami a századforduló még nem volt egy olyan mindenki számára hozzáférhető és jellemző tevékenység, mint napjainkban. De szerencsére Stroblnak a bátyja is fényképész volt, illetve a felesége is rendszeresen fotózott, és ennek a hagyatéknak a jelentős része ma is megtalálható a családnál, úgyhogy ezekből is bőségesen igyekeztünk válogatni, hiszen ezek az alkotói folyamatnak olyan aspektusait mutatják be, amit maguk a műtárgyak esetleg nem közvetítenek, vagy a korabeli híradások, leírások nem adnak át. Úgyhogy például így sikerült kideríteni azt, hogy László főhercegnek a mellszobra szolgált mintaként a Bazilika Szent Imre figurájához. Ugye a bazilikában helyeztek el század előn egy Szent Gellért és Szent Imre szoborcsoportot, ami ma is ott látható Carrarai márványból kifaragva a bazilika egyik négyezeti pillérében kialakított fülkében, és Strobl Alajosnének a sztereófotói között találtunk egy olyat, ahol azt látni, hogy éppen a Strobl ezt a szoborcsoportot mintázza az Epres kerti műtermében, és a Szent Imre figura mellé ugyanabban a szögben le van fektetve László főhercegnek a mellszobra, tehát egyértelmű a szituáció, hogy a mellszobor szolgált Szent Imre modelljéül, ami egyébként nem is olyan meglepő, ugyanis László főherceg József Nádor unokája volt, és fiatal 20 éves korában hunyt el egy vadászbalesetben, tehát valószínűleg ez a vadászbaleset, halál téma is inspirálhatta, hogy ő legyen Szent Imrének a modellje, és ez is egy olyan összefüggés, amit összerakhattunk volna a két figura hasonlósága alapján a korábbiakban is, de ez a fotó volt most az, ami megindította a fantáziánkat, és azt mondtuk, hogy ja igen, ezt látni a képen, hogy ez a szobor a modell, akkor nézzük csak meg ezt a két szobrot jobban. De szobrok esetében is volt olyan pont az épület előtt álló installáció kapcsán is, hogy amikor kikerült erről híradás a Facebookra, akkor egy festőművésznő jelentkezett azzal, hogy a szobornak a kis változata nála van otthon, úgyhogy szerencsére ezt is sikerült még az utolsó pillanatban bevonni a kiállításra, és ugye így ennek a szobornak a történetét is sokkal komplexebben látjuk, mert kiderült, hogy ez a kis változat nem egy vázlat, hanem egy utólag készült kis változat, mert ez Strobl fia, Strobl Mihály is leírja a visszaemlékezésében, illetve Strobl Alajosnének egy fotóján is látjuk, és a korabeli sajtó is leírja, hogy a Ganszt gyár, amelynek a vezetője volt korábban Megvárt András, megbízta Stroblt azzal, hogy a Megvárt emlékmű figuráit kis méretben is készítse el, hogy ezzel aztán a gyárnak különböző helyiségeit, irodáit díszítsék, és Strobl ezzel tanítványát, Faki Csernőt bízta meg, hogy az elkészült nagyméretű plasztikáknak készítse el a kis változatát, és egy Strobl Alajosné fotón is látjuk azt, hogy Faki Csernő mintázza a Poszpisül Mihály öntőmunkásnak a kisméretű szobrát, és ez az, ami egyszer csak egy Facebook kommentből itt volt előttünk, és kikerülhetett a kiállításra is.
1: Mi az a legfontosabb dolog Strobl Alajos örökségében, amelyből a mai művész generáció is inspirálódhat?
0: Az nagyon fontos kiemelni, hogy egy szobrászati alkotó munka, különösen, hogyha ilyen léptékű és ilyen nagyságrendű alkotásokról van szó, mint amilyeneket Strobl készített, sosem egy magányos tevékenység. Ezt a kiállításon is igyekeztünk bemutatni, hogy egy ilyen jellegű szobrászati munka mindig egy nagyobb alkotócsapat, egy közösség összehangolt munkájával jár, tehát igyekeztünk felhívni a kiállításon is a figyelmet arra, hogy itt nagyon sok tanítvány, munkatárs, gipszöntő, bronzöntő, modell, családtag, fotós, és ugyanúgy részese volt ennek a munkának, és ez a közösségben való létezés például egy olyan dolog, ami egy nagyon fontos tanulságú szolgálhat, akár egy mai alkotó számára is.
2: Borovi Dániel művészettörténésszel, a Strobl Alajos életművét bemutató kiállítás egyik kurátorával, Szent Imrei Kristóf beszélgetett. A halhatatlanság forrása elnevezésű tárlatot szeptember 19-ig tekinthetik meg a Magyar Képzőművészeti Egyetem Andrássy úti főépületében.

0: Az útépítés történetét mutatja be élményszerűen a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Kiskörösi Úttörténeti Múzeum állandó kiállítása, amely zárt és szabadtéri környezetben is várja a látogatókat. Turán István múzeumvezetőt a helyszínen Tóth Zsófia kérdezte.
1: A kiállítás, mint magángyűjtemény már tulajdonképpen a 60-as évek közepe óta látogatható volt. Itt Kiskörösön egy magánháznak a melléképületében, itt helyben ezt úgy nevezett Laci konyhában. Lévárd Imre útmester tevékenységét röviden bemutatnám, ő volt a múzeumunknak az alapítója. Ő eredetileg Vágsellyén, a mai Szlovákia területén teljesített szolgálatot, azonban 1945-ben, ugye, amikor a csehszlovák állam újjáalakul, és a Benes dekrétumokat ugye hatályba léptetik, akkor neki nyilatkoznia kellett, hogy vagy elfogadja ugye az új államnak az állampolgárságát, cserébe lemond a magyar állampolgárságról, vagy pedig költözni kényszerül. Hát ő az utóbbit választotta, és ő ekkor már javában gyűjtötte a szakmájának a relikviáit, ezeket magával is hozta, azért el lehet képzelni, hogy a feleségének a legnagyobb örömére, hiszen akkor ugye a kitelepítésnél meg volt határozva, hogy mekkora súlyú, mekkora tömegű csomagokkal érkezhetnek, de hála Istennek áthozta ide Magyarországra. Utána itt Kiskörösön kapott munkát, mint útmester, és a nyugdíjazását követően otthonában rendezte be a gyűjteményt.
2: Tehát az otthona volt ennek a múzeumnak az elődje.
1: Így van, az otthona, ide 1 kilométerre található egyébként ez az épület. Na most azt tudni kell, hogy az útmesteri telep, maga ez az útmesteri fogalom, ez az 1960-as évekig működött. A 60-as, 70-es években ugye Magyarországon lezajlik egy motorizációs forradalom, és az útfenntartás, az útüzemeltetés, mint olyan, ez a 70-es éveknek a gyermeke, ez egyébként a mai útfenntartásunknak is az alapja. Szóval ekkor megépül itt Kiskörös határában az új üzemmérnökség, ami végzi az útfenntartási feladatokat, és ez az útmesteri telep, ami a mostani múzeum helyén állt, ez üressé válik. És Lévárd Imre az egyik alkalommal, amikor a kis magángyűjteményét ugye ide-oda vitte bemutatni az országban, Kiskunhalason találkozott Csanádi György, közlekedés és postaügyi miniszterrel, és meggyőzte arról, hogy esetleg ebben az üres útmesteri telepben valamiféle kiállítás berendezhető lenne, és Csanádi rábólintott. Na most nyilván, ha a miniszter rábólint, az megvalósul, úgyhogy hála Istennek így került ide hozzánk ez a kiállítás. És ezért van az, hogy mi nem hagyományos értelemben vett múzeum vagyunk abban a tekintetben, hogy a fenntartónk nem valamelyik önkormányzat, vagy nem valamelyik minisztérium, hanem egy állami társaság, ugye a mindenkori közútkezelő, ez pedig jelen esetben a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Tehát a mi fenntartónk az a szakma.
2: Érdekes, hogy egy vándorkiállításból lett az a múzeum, amiben most állunk, de hát addig nagyon sok minden történt. Milyen eszközök érkeztek, mi volt a kiinduló pont, és azóta mi mindennel gazdagodott a gyűjtemény?
1: Gyakorlatilag az első időkben ugye a Lévárdi féle magángyűjtemény állt egyrészt a szakmának a régi eszközeiből, szerszámaiból, illetve ő maga készített térképeket, tablókat, ruházatot mutatott be, különböző útfenntartási technikákat mutatott be, de hát ezek elfértek egy kisebb épületben, a régi útmesteri telepnek az épületében. Lévárd Imre halála után Tóth László közlekedésmérnök volt az, aki 30 éven keresztül vezette ezt az intézményt, és tulajdonképpen a 70-es évek második, vagy 80-as évek, még a rendszerváltás utáni időszak is hozzá köthető. Itt az útmesteri telep szomszédságában korábban egy szocialista nagyvállalat, a mezőgép vállalat helyezkedett el, és a rendszerváltás után ennek a vállalatnak a területeit fokozatosan kiárusították. Így bővült ugye a maga a múzeumnak a területe. Létrejöhetett itt a 80-as években egy egészen más profil, ugye, hogy be tudjuk mutatni az útépítésnek a gépeit is. Ez azért fontos, mert az útépítésnek a gépei azok nem kicsik. Egészen nagy darabokról van szó, csak hogy a leghíresebb darabunkról egy mondatot ejtsek, ugye ez Józsi úthengere, ami a televíziós sorozatból, a Robog az úthengerből ismert. Ez 16 tonnás úthengerről, gőzúthengerről van szó. Na most van még egy pár jó nagy gépünk, és a területvásárlások révén ugye bemutatásra kerülhetett majdnem mindegyik.
2: Hát rengeteg úthenger van, de nem csak úthengerek.
1: Az úthenger azért tartozik ugye a fő profilunknak nevezhető talán, hiszen az átlag látogató, aki mondjuk nem ismeri az útépítésnek a szerszámait töviről hegyire, az úthengert biztosan ismeri. Gyerekkortól ez egy olyan munkagép, amivel mindenki találkozott, és egyébként az én elődöm, Szászi András, aki szintén majdnem 30 évig vezette ezt a gyűjteményt, ő kezdte el kifejezetten az úthengereket gyűjteni, minél több típusban, minél nagyobb számban. És hát jelen pillanatban, hogyha jól emlékszem, azt hiszem 134 darab van, hozzáteszem, azért a 134 darabnak a nagy része az makett, illetve modell játékúthengerek közül kerül ki, de hát hogyha mondjuk 30 darab eredeti munkagépről beszélünk, az is egy tetemes súly, meg tetemes mennyiség, hogyha úgy nézzük.
2: És hát van egy nyitott külső része is a múzeumnak, ahol múzeumpedagógiai foglalkozások garmada várja a gyerekeket.
1: Tudni kell rólunk, hogy a mi látogatóinknak a nagy része azért az a gyerekek köréből kerül ki. Ugye Kiskörösre nagyon sok osztály ellátogat a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumba, de értelemszerűen csak egy darab múzeumért ellátogatni, de nem biztos, hogy megéri, pláne a mai világba. És rendszeresen keresik ugye a pedagógusok azokat a társintézményeket. Mi is ajánljuk rendszeresen az ide látogatóknak a Petőfi Szülőházat, ők is ajánlanak minket, és általában hozzánk jönnek később. Mert a Petőfi Szülőházban megvan a tárlatvezetés, utána átjönnek hozzánk, nekünk másfél hektáros parkunk van, aszfaltos pályával, itt a gyerekeknek lehet múzeumpedagógián részt venni, rollerezni, gokartot vezetni, szóval elfoglalhatják magukat, és hát a pedagógusok legnagyobb örömére ez egy zárt udvar, tehát attól se kell félni, hogy mondjuk a gyerek kimegy az utcára, és valami történik vele.
2: Két részre oszlik döntően a kiállítás, van egy alsó rész, és van egy emeleti tér. Hogyan különülnek el a funkciók?
1: Ugye az alsó tér az egyben egy közösségi tér is, hiszen itt van egy múzeumpedagógiai foglalkoztatósarok, illetve itt mutatjuk be ugye az útépítés kezdeteit, a római kort, a középkort, egészen a reformkorig, Széchenyi Istvánnak az infrastruktúrát megreformáló koncepciójáig. Az emeleti galérián, ott pedig a modern útépítésnek a története, és én ezt mindig el szoktam mondani, hogy bár az emeleti rész kisebbnek tűnik, a mondandó jó része azért ott szokott elhangozni, hiszen 1867-től a kiegyezéstől kezdve felgyorsul mind az útépítés, illetve megnő az infrastruktúrának a szerepe, és ez egészen tart ugye a 20. század végéig. Az utolsó téma, amit jobban körüljárunk, az a gyorsforgalmi úthálózatnak a kérdése. A ma látogatóját leginkább ez a kérdés szokta érdekelni.
2: Vannak érdekes tárgyak is az emeleti térben, például háborús emlékek, amelyek a Dunából kerültek elő.
1: Ugye legutoljára a Lánchíd felújítás volt, ugye, ami a budapesti hídak esetében történt, de például az udvaron a korábbi, a Margit híd, illetve a Szabadsághídnak a felújítása során is előkerült emlékek, Dunából előkerültek, itt vannak nálunk. Ezek roncsok. Ugye a II. Világháborúban a budapesti Dunahidakat tudja az átlagközönség. A közúti hidaknak, hogyha jól emlékszem, 1422 darab hidat robbantottak föl. Na most ebben benne van az utolsó áteresz is, ami ugye egy valamelyik mellékúton található, de jól jelzi a pusztítást. Ugye 1945-öt követően tulajdonképpen 20 éven keresztül az infrastruktúra építés terén nem zajlott más, csak háborús károk helyreállítása. Ez azért egy borzasztó szám.
2: És hát ennek az emlékei is megtalálhatók itt a múzeumban. Gondolom, hogy azért az sem véletlen, hogy ezekre is szeretnék felhívni a látogatók figyelmét.
1: Így van. Nyilván az útépítés és a hídépítés az valamilyen szinten összetartozik. Szóval már a római időkben is, hogyha a római mérnök, illetve az útépítő szembe találkozott mondjuk egy mocsárral vagy egy patakkal, valahogy meg kellett oldani az átkelést. És egyébként azt hozzátenném, mondjuk a rómaiaknál nem volt ilyen, mint nálunk, hogy kanyarok. Ott náluk az út az egyenesnek kellett, hogy legyen, és hogyha ott volt a mocsár, akkor azt föl kellett tölteni, ha ott volt a vízfolyás, azon meg hidat kellett verni. Ha lehet állandó, nyilván a kisebb vízfolyás esetében lehetett állandó hídról beszélni, nagyobb vízfolyás esetén pedig valamilyen hajóhídról, vagy pontonhídról, mert ilyen megoldásról. Ez a későbbiekben is megmaradt. Úgyhogy az udvaron, itt benn nálunk is, de az udvaron még inkább, az útépítés mellett igyekszünk minél több hídelemet bemutatni. Ebben benne vannak a nagy hídjaink, szóval itt például mellettem található egy láncszem, az eredeti Széchenyi féle Lánchídból. Ez egy óriási dolog. Ma nem ekkorák a láncszemek, jóval nagyobb dolgokról van szó.
2: Pedig hát ez sem tűnik kicsinek.
1: Igen, de ezt azért például meg tudja egy jobb húsban levő ember mozdítani. Mai láncszemet nem fogja megmozdítani. Kint található például a legkülönfélebb, akár vasbeton hídelemek, akár Margit hídelemek, öntött vas hídelemek. Szóval igyekszünk nem csak magát a hidat, hanem a hídépítés technológiáját is bemutatni. Ugyanúgy az útépítésnél is itt van a római út keresztmetszete fönt a elmúlt keresztmetszete is látható, és ezeket el is mondjuk a látogatóknak igény esetén.
2: Hát ha már szóba hozta, azért mondjuk el a Makadámútnak a történetét, mert azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes.
1: Hogyha ide hátra nézünk a római kori útnál, ennek az útnak a keresztmetszete minimum 1 méter lefelé a talajba. Nem meglepő, hogy akár napjainkban is, mondjuk akár a Pilisben, akár Nyugat-Magyarországon még vannak olyan szakaszok római kori úthálózatból, amik megmaradtak. Egyrészt fenntartották őket, másrészt rendkívül stabilak voltak. Ez vált az alapjává a modern útépítésnek, de nem lett volna elég költséghatékony, ezért egy skót mérnök Makadam volt az, aki kitalálta először ezt a 25-30-35 centi vastagságú, nagyobb méretű, majd egyre kisebb méretű kövekből álló utat. Viszont Makadam a keresztmetszetet helyettesítette ugye a tömörítéssel, és azt mondta, hogy úthengerrel le kell tömöríteni, felső rétegét ugye porózusabb mészkővel vagy apró kővel kell teríteni, és a hengerlés, illetve az esővíz hatására ez megköt, egybeköt, és tulajdonképpen a korabeli szekérforgalomnak a lebonyolítására alkalmassá válik. Így jelennek meg egyébként az első úthengerek Magyarországon. A legelső úthengerlés, amit még maga Ferenc József is megtekintett, 1873-ban történik.
2: Makadam magyar verziója lett a Makadam út.
1: Hát ez ma is létező megoldás, hogyha belegondolunk, szóval ami angol nyelven van, ezeket mi szeretjük magyarosítani, ez a hunglis nyelvünkkel beépítjük a köztudatba, és ez nagyon sokszor így is marad, így volt ez a régi időkben is. És egyébként még annyi, hogy a magyar közúthálózaton ugye nagyon gyakran meg szokták figyelni az átlagos utazók, hogy mindig az útpályának a széle az, ami rosszabb állapotban van, mint a közepe. Nyilván a főútnak a közepén ott még ott van az eredeti makadámpálya, amit annak idején megcsináltak, az egy stabil útalap. Azonban a régi makadámpálya 4-4,5 méter széles volt, ugye 70-es évektől a gépkocsi forgalom számára ez nem volt alkalmas. Úgyhogy ki kellett őket szélesíteni, és 6 méter szélességűre kellett megtoldani őket, és a széle már nem olyan stabil, mint az eredeti útpálya, ami ugye középen van, ezért kell mindig a széleket javítani.
2: Mi lehet a legnagyobb vonzereje ennek a kiállításnak vajon a ma embere számára?
1: Én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja a magáét. Szóval annak idején mindig a Józsi úthengerével reklámoztuk, ugye az intézményt, az volt, amit mindenki ismert ugye a filmsorozatból. De értelemszerűen mondjuk egy mai fiatalnak, egy mai gyereknek ez már csak esetleg hírből ismert, szóval ő már nem nézte ezt a televíziós sorozatot, de példának okáért vannak egyéb olyan gépeink is, amik érdeklődésre tarthatnak számot. A legnagyobb népszerűségnek például egy amerikai Ford F-350-es alapgép felépítményre épített C-130-as csúszás ellenállás mérőgép az, ami népszerűnek bizonyul, hiszen ez egy 6800 köbcentis V8-as motorral rendelkező gépcsoda, működőképes is egyébként, és hát Magyarországon ő az egyetlen ilyen, úgyhogy azt hiszem kuriózumról beszélhetünk.

Turán Istvánnal, a Kiskörösi Úttörténeti Múzeum vezetőjével, Tóth Zsófia beszélgetett. Az intézményről további információkat a múzeum.közút.hu oldalon olvashatnak. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai Akvarelbe, a heti válogató műsorba. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Zsoldos Szilvia nevében is köszönöm a figyelmüket. A műsorvezetőt Lázár Csobát hallották.

0: az elmúlt percekben Vukán György felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Megismételjük korábbi adásunkat. Architektúra. Barangolás az épített világban. 100. születésnapját ünnepli a Szentendrei Művésztelep. Ennek kapcsán idén tavasszal kiállítás nyílt a kisvárosban található művészetmalomban. A tárlat bemutatja magát a művésztelepet, az itt alkotókat, de azt is, ki hogyan látta Szentendrét az évtizedek alatt. A kiállítás kurátorai Bodonyi Emőke, Szűcs György, Tóth Károly és Verba Andrea voltak. A művészetmalomban Bodonyi Emőke művészettörténésszel beszélget Gyarmati Dóra.
3: Itt csináltunk egy kis geget ezzel a lépcsővel, hogy...
4: Lépcső jobbra, egy fénykép.
3: Úgyhogy lefele a lépcsősor, ott meg fölfele, és ténylegesen föl kell menni a lépcsőn is.
4: És a tetején is egy másik fénykép, ami fölfelé vezet, szerintem pont a templomdombra.
3: És akkor itt bal oldalon van egy idővonal, ami dokumentumokkal, adatokkal veszi végig ezt a 100 évet, sőt, igazából egy kicsit előbb indítottuk az idővonalat Ferenczi Károlynak a Szentendrén való letelepedésétől. Amikor létrehozzák a Szentendrei Festők Társaságát, megtervezik a logót is. Tehát nagyon jól menedzselik magukat, tudják, mi kell a megjelenésük köz. Már a Plener Festőiskola meghívóján, a budapesti katalógusban is így szerepel a logóval.
4: És a Szentendreivel való kapcsolat is látszik ebből, hogy a bárány és a zászló, ugye Szentendrei jelképe, a Szentendrei Festők Társasága a logó tetején.
3: 72-es dátumhoz illesztve egy fotó, ahol már nem a régi házak szerepelnek, hanem a Török Ferenc által megépített új műterem házak. Ezt tudni kell, hogy amikor beköltöztek a művészek ide még 28 legvégén, akkor se volt fűtés, se víz, semmi, de ez se lett téliesítve. Tehát ez is csak nyári tartózkodása volt alkalmas, a 72-es.
4: Tehát 1970-ben lebontották, 72 a régi épületeket, 72-ben építik, és a 2000-es évek elején volt egy felújítás ezeknek az épületeknek.
3: Így van, tehát először megcsinálták, hogy a galéria épületet átépítették, és a gondnoki lakást is átépítették, ez volt az első ütem. És itt is muszáj, hogy megemlítsük, hogy Gulyás József akkor volt országgyűlési képviselő, és az ő indítványára támogatást kapott a művésztelep az átépítésre, és aztán 2012-13-ban a műterem lakásokat is felújítják, és a mostani állapot az 13-tól datálható. Tehát például akkor kellett 2012-ben Bartól Józsefnek is kiköltöznie, aki 40 éve volt már akkor a művésztelepen, és a rákövetkező éve meghalt. Akkor már nem tudott beköltözni az újonnan átadott épületekbe. Az egész kiállítást végül is úgy akartuk felépíteni, hogy ez a 100 év, ez így lüktessen az egész kiállításban, mert ugye el kell jutnunk a kortárs szekcióig. És akkor itt Heinz Herrig fogad minket, itt már egy gyönyörű szép archív fotó látható Mihály Pállal. Ezek a fotók azért nagyon fontosak, hogy érzékeltessük, hogy milyen volt az a őspás park, milyen vegetáció volt.
4: Ez is akkor a művésztelepen készült
3: is,
4: ez a fotó.
3: Igen. Ez egy 51-ben készült fotóriportnak az egyik részlete, és itt már egy olyan válogatás látható, ahol már a újonnan érkezőknek a munkáit tettük egymás mellé. Mindenki egy kicsit máshonnan jött. Például Locsvai Varga István ugye kunhegyesi születésű volt, és Nagybányára megy, hogy ott tájékozódjon. De Nagybánya nem elégítette ki. Mm-hmm. És Szentendrére jön, és Vörös Géza hívja ide, Szentendrére. Ő hívja föl a figyelmet, hogy itt van egy érdekes új művésztelep. És Locsvai Varga István itt talál második otthonra. még Dein Pál mondta róla, hogyha szeretnénk megismerni Szentendrének egykori hangulatát, színeit, akkor Ilosfai Varga István képeit kell megnézni. Vagy itt van egy Modok Mária kép. Hát itt lehet látni ezen a képen is, hogy mi az, ami Szentendrének a adottsága volt. Annyira sűrű építésű épületeket lehet itt megtalálni, és amik adják maguktól a síkokat, vízszinteseket, függőlegeseket.
4: Ami feltűnő, hogy sűrű építésű ezek a színek, kék, sárga, zöld, mindenféle színekben pompáznak ezek a kicsi házak egymásról közvetlen közelébe. Én ezt mindig úgy képzeltem, hogy ez csak a festőknek a fantáziája.
3: Én szerintem azért tényleg a festőknek a fantáziája, mert például itt van egy nagyon szeretett őstéma, a Rozsnyai ház. Most egy képet helyeztünk el ebben a tematikából, tehát Ilosfai Varga Istvánnak található itt egy festménye, ami látható, ez a bizonyos Kígyó utcában található Rozsnyai ház. Na most ezt a Kmeti megfestette zöld fallal, akkor a Vörös Géza megfestette sárga fallal, és így akarták látni, így illeszkedett az ő festményeikbe.
4: Valószínűleg a város hangulata is benne volt. Ez egy kicsit ilyen mediterrános hangulat, ami valamennyire azért a mai napig is érezhető.
3: Hát, hogyha mediterrán hangulatról beszélünk, akkor muszáj a Freitag Zoltánnak ennél a képénél megállni, mert bármilyen furcsa, de ez is Szentendre. Holott azt gondolnánk, hogy ez egy olasz tengerparti kisváros, és nem. Ez az Angyal utca, ami meredeken fölfeleivel, ez a ferdetettős ház, ez sok helyen feltűnik Szentendén, és akárhogy is vesszük, ez a Duna.
4: Kicsit szélesebb, mint a valóság, de hát nem a valóságról szólnak ezek a képek természetesen.
3: Annyira át tudták lényegíteni olyan felfogásban, ami közel állt hozzájuk, de ez a metafizikus hangulat, ez a 30-as években azért a magyar festészetben meghatározó festői látásmód volt. És a Vasgöbel Jenőnek is ez a Rákos csendélet, és valószínű pont a csendéleti részlet miatt szintén egy ilyen mediterrán hangulatba torkollik, meg ezekkel a sziklás terekkel, és ez mind Szentendre. Szóval nagyon érdekes, hogy ezek a szentendrei művészek nagyon bensőséges viszonyba kerültek a tájjal és a természettel. És igazából már nem is a tárgyszerűség érdekelt őket, hanem az, hogy milyen érzelmeket indít el bennük a tájnak a látványa. De ugyanakkor ezt meg tudták fordítani, hogy a tájkép az képes volt kifejezni a festő érzelmeit. Erre például nagyon jó példa szintén Pasgöbel Jenőnek a Madárdal című festménye, ami a kiállítás szerintem egyik főműve, hogy ez egy alkonyati kép. Itt minden szín, minden forma harmóniában van. De mégis a kép közepén egy zárt kert van. És az a zártság, ez mégiscsak a magányról szól. Itt egy levelet olvasó, vagy levelet tartó nő látható, ki kitekint ebből a zárt kertből a messzeségbe. És hogyha megnézzük jobban a képet, ez valójában ketté van osztva, mert a baloldali képen a kinti világ szomorúsága látható, sőt még a felső tájképi részletet is ketté pontotta. Ez a felső rész tényleg ez a szorongató magány, meg ugye ezek a nyújtogató nyakú fiókák, madárfiókák, és itt a jobb oldalon meg egy lemenő nap, alkonyatban legelésző kecske, tehát nagyon rejtett szimbolizmus van ebben a képben. És mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy minden szépsége ellenére tényleg a egyedüllét, a szorongató magány jelenik meg ebben a gyönyörű tájképi kertrészletben. És hogyha itt végignézzük ezeket a tájképeket, vagy csak már tájképi részleteket, mert már a részleteket is úgy ki tudják emelni az egészből, hogy mégis utal az egészre, akkor érezhet, hogy teljesen más kapcsolatba kerülnek a tájjal, mint például az alapítók, akik ugye örülnek, hogy gyönyörű, szép természeti környezetben láthatják a várost.

átlépünk itt. A következő szakaszban Pasgőben Jenő alakja búcsúztat minket. Ő az első, aki meghal az alapítók közül. 44-ben agytumort kap, és egy hónap alatt elviszi ez a betegség. És ez a következő korszak, vagy következő tér, ez már az a 45 utáni időszakot villantja föl, és 45-ben a művésztelep történetében egy új korszak kezdődik. Tényleg lehet mondani, hogy új korszak, mert

0: mint régen, mert nem lehet, mert szétesett az európai kultúrkör, az embereknek van egy olyan ösztönvilága, ami a háború borzalmait is végig tolta, tehát óriási ambivalencia van ezekben az években, és ő is úgy gondolja, hogy csak úgy lehet ezt tovább folytatni, ha jelen esetben több szürreális vonást emel be a képébe. Barcsainak is megváltozik ebben az időszakban a képi világa, tehát nincsen tere, nincs levegője a város képeinek, és nincs perspektívája se, és ilyen vonalhálókkal kialakított rácsozatot tesz a város képek elé. Schubert Ernő is ekkor kerül be a művésztelepre, neki nagyon sokat köszönhet a művésztelep, mert a felújításhoz ő tudott pénzeket szerezni, és ez a két képe már egy érdekes átmenet a következő szekcióhoz, mert ez a művésztelepi házakat mutatja, meg épületeket, meg kaput, meg bejáratot, de ugye ő is ilyen vonalzuhatagokat tesz a tárgyi motívumok elé. És akkor itt jön az a rész, amit nagyon-nagyon meg akartunk csinálni, hogy valahogy rekonstruálni azokat a bizonyos művésztelepi házakat, amiket 70-ben lebontottak, és építészek bevonásával, légi fotók, archív fotók, festmények, rajzok, visszaemlékezések alapján rekonstruáltuk a 70-ben lebontott művésztelepet.
1: És egy makettet
0: is? És egy makettet is meg tudtunk csináltatni. B. Szabó Vera vezetésével egy építéscsapat elkészítette a makethez szükséges fehér makettrajzokat, azt hiszem ez a szaknyelve. Fantasztikus jó közös munka volt, mert bejártunk Vera stúdiójába, és kivetítőn néztük és elemeztük ezeket a régi felvételeket, meg fotókat, és itt lehet látni, de archív fotókon is lehet látni, hogy milyen különleges volt a utcafrontnak a...
1: Kicsit ilyen megtört utcafront.
0: Igen, a homlokzata, ami visszaköszön a merőlegesen elhelyezett háznak is a homlokzatát.
1: Két hosszabb ház, igen, egy merőlegesen elhelyezett és egy hosszanti.
0: Igen, és ezt a Verától tudom, hogy ez úgy hívják ezt a homlokzattípus, hogy füles ház, tehát van két oldalsó kinyúlása, és ezt megfesti Mihálcz Pál, az Elveszett kert című képén. Ezt már akkor festi meg Mihálcz, amikor már bontják a házakat. Ez egy búcsúkép. És ráfesti kicsit.
1: És nem lehet is oda festi?
0: Nem ő van rajta, hanem a Barcsai Jenő és a Pasgőbel Jenő, aki ekkor már évtizedek óta halott. Mert a Barcsai meg a Pasgőbel Jenő két teljesen különálló művészeti világot képviselt, de tisztelték egymást, szerették egymást, és mind a kettő hozzátartozott a kertnek a látványához. És ott látszik még egy kerekasztal, ami a Lola háza előtt volt, tehát volt még
1: kis ház középen,
0: két kis önállóan álló épület, középen ez volt a Lola háza, ezt Kántor Andor és Gálfi Lola kapták meg, amikor 37-ben összeházasodtak, és Loláról nevezték el Lola háznak, és ott van az a kis kerekkőasztal, malomkőasztal, ami előtt rendszeresen összegyűltek a művészek, és megbeszélték az ügyes-bajos dolgokat.
1: A kert középpontjában tulajdonképpen.
0: Igen, tehát ez valóban a művésztelepnek az eszmei, meg a társasági központja is volt, és a másik önálló állóház a telep északi részén, ott két lépcsősor vezetett föl, és az egyik helyiségben a Gráber Margit festett, és róla nevezték el Médi házának, és mellette meg a Kornis Dezső festett, és ezt külön megfestette Bánovszky Miklós. Tehát itt végig olyan festmények szerepelnek, amik valamelyik részletét ábrázolják a művésztelepnek, és talán a legszebb része mégiscsak a művésztelepnek, az utcával párhuzamos épület középponti, toronyszerűen kimagasodó épület része volt, mert az emeletet üvegablakok szegélyezték, tehát nagyon fényes volt, és a hátsó részén fakorláttal szegélyezett falépcső vezetett föl az emeletre. Ez volt a filagória. Tehát eleinte itt gyülekeztek a művészek, itt ücsörögtek, és ezt a lépcsőfeljárót Barcsai Jenő is megfestette. És nem csak a lépcsőfeljárót, hanem a művésztelep egyik házának a penészes falát is. Ennek az a címe, hogy Penészes udvar, ezt a pécsi Janus Pannonius Múzeumtól kölcsönöztem, és ez a

0: Az utcával párhuzamos épület belső falának a penészessé máladozó falfelületét ábrázolja. Itt van ugye ez a falépcső, és maguk a ajtó, illetve ablaknyílások is követik az eredeti osztást. De itt van Mihály Pál, aki teljesen másképp látta. Tehát ő ezt ilyen szép falfelületnek látta ezt.
1: Nem csak illető forrása, hanem érzelmi kötődése is volt ide.
0: Nagyon erős volt, tehát nagyon fájdalmas lehetett nekik ezt a bontást végignézni, és még csak annyit, hogy itt van egy Kántor Andor ábrázoló archív fotó, szintén a kertben. Hát micsoda magas fák voltak. És itt látszik az az épületrész, ahol a valóságban is látható az a máladozó vakolat, meg penészes fal. És azért itt már haladunk előre az időben, és óhatatlan, hogy ne szembesüljünk, vagy szembesítsük a látogatókat azzal, hogy azért itt jönnek újabb generációk, és itt már egymás mellett és egymással párhuzamosan alkotnak a fiatal, illetve az idősebb művészek, és itt csináltunk egy ilyen lezáruló és új életművek szekciót. És itt voltak olyan művészek is, akik csak egy vagy két nyáron át dolgoztak, mert például a Kornis Dezső Sikuta Gusztávnak adta kölcsön a műtermét, utána Berki Violának adta kölcsön, utána Tóth Endrének, és a Fónyi Géza pedig a Vaszkó Erzsébetnek adta kölcsön a műtermét. 72-ben, amikor átadják a felújított épületeket, akkor megürül három műterem, és akkor költözik be Kondor Béla, Klimó Károly és Bartól József. És a Kondor Bélának ez egy külön tragédiája, hogy ő háromszor kérte, hogy őt beválasszák a művésztelepre. Ő rendszeresen járt a Barcsaihoz, nagyon-nagyon tisztelte Barcsai Jenőt, és amikor 72-ben végre megkapja a műtermet, annak az évnek a végén meghal. És az élettársa, Kaponya Judit fogja használni egy picit a műtermét, és akkor így került be a Kaponya Judit egyik képe is ebbe a válogatásba. És itt van egy ilyen lassan lezáruló életművek, az idősebb mesterek alkotásaiból egy kis válogatás. Kmetti Jánosnak egy posztkubista késői önarcképe. Itt van Pirk János, aki szintén 10 évig lakik a művésztelepen. Befogadják, nagyon szegény körülmények között élt már korábban is, de ő igazából megmaradt élete végéig nagybányai mesternek, de itt elhelyeztük ezt a gyönyörű szép magvetőt, amit kölcsönöztünk a családtól a kiállításra, és ugye a magvető mindig az élet, az új élet szimbólumaként jelenik meg a művészetében. És az, hogy a következő termet egy kicsit megértsük, ott már tudni kell, hogy már lassan átérünk a harmadik épületszányba, ahol már a kortárs művészek várnak minket. Olyan anyagot raktunk ide, ami már a megújulást, az új festői törekvéseket mutatja, és tényleg átvezet a kortárs részbe. Én itt nagyon kiemeltnek tartom Bartól József szerepét, mert mivel ő 40 évig van a művésztelepe, 72-től 2012-ig, ő összeköti a fiatalabb és az idősebb generációt, és ő is az a típus, mint például Barcsai Jenő vagy Kornis Dezső, aki mindig meg tudja újítani a művészetét. És itt már a végéhez jutottunk a kiállításnak, és muszáj egy dolgot meg itt elmondanom, hogy ki az utolsó művész, aki elbocsúztat minket, Bánovszky Miklós. Egy hét hiány 100 évet élt. Tehát, hogyha 100 évről elmélkedünk, akkor leginkább vele kapcsolatban lehet elmélkedni. Még elkészült a portréfilm, amit Csikán Bálint és Halper János készített róla, bevitték a kórházba, még látta, és utána meghalt. Ő írta az egyik legfontosabb visszaemlékezést a művésztelep történetéről, de az viszont már csak a halála után 1 éve jelent meg. És itt közzétettünk egy felhívást, hogy akinek bármi tárgyi emléke van a művésztelepről, ossza meg velünk. Én egyébként írtam egy cikket még a előző évben, hogy készülünk erre a nagy kiállítás, és ott is felhívtam arra figyelmet, hogy akinek bármilyen van, és megosztaná, tegye meg, és jelentkeztek is.
1: Mert hogy 100 év egy festőművész, de egy művésztelep életében is hatalmas idő.
0: Nagyon érdekes, hogy a két történész kolléga írt a katalógusba, és egyébként megjelent egy 448 oldalas katalógus a kiállításhoz kapcsolódva, és pont az volt a témájuk, hogy mit jelent 100 év egy város életében. Tehát, hogy a városról egy kicsit azt vezessék be, hogy mi történt a városban ez alatt a 100 év alatt, de ők is először azon elmélkedtek, hogy a 100 év az emlékezet történetben mit jelent, mert 100 év még az, amire még az ember valahogy valamilyen formában nyilván áttételesen, de még tud emlékezni. De utána már az emlékezet átfordul egy másik fajta feldolgozási formába, mert akkor már több írásos anyagot kell használni, akkor már másképp emlékezünk. De az is nagyon érdekes, hogy többen megírják a visszaemlékezést a művésztelepről. Volt, aki teljesen ugyanazokat dolgozza fel, tehát Bánovszky Miklós, Ónodi Béla, akkor Barcsai Jenő, Kántor Andor, illetve a Szántó Piroska is. És mindenki egy icipicit másképp emlékezik, másképp írja le, akár mondhatnám egy picit manipulálja a történeteket, és jó ezeket feldolgozni, átgondolni, hogy ki miért így állította be. De erre mondta egyszer egy volt kolléganőm, hogy mindenki egy kicsit másképp emlékszik a dolgokra.
2: Elhangzott az architektúra. A Szentendrei Művésztelep 100 éves történetét bemutató tárlaton az egyik kurátorral, Bodonyi Emőke művészettörténésszel beszélgetett Gyarmati Dóra a Szentendrei Művészet Malomban. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt.
3: Az architektúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.

0: Szekeres Tamás muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Megismételjük korábbi műsorunkat. Mondd el te is. A szerkesztőriporter Takács Bence.
2: A mai adásunkban egy igen izgalmas, minden családot, minden embert érintő témát próbálunk körüljárni, ez pedig lenne a biztosítások világa. Szinte kevés olyan embert ismerek, akinek ne lenne valamilyen biztosítása, vagy kevés olyan embert ismerek, akiknek ne ajánlanának valamilyen biztosítást, életkor szerint, akár lakás szerint, akár sporttevékenységet illetően. Vendégem Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének az elnöke. Tisztelettel köszöntöm, elnök úr. Először is engedje meg, hogy tisztázzuk, hogy a szövetség mit takar, kik tartoznak a szövetség tagjai közé.
3: A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége olyan alkusz cégeket, biztosítási alkusz cégeket tömölít, akik gyakorlatilag a közjóért is hajlandóak tenni. A szövetség küldetése természetesen az, hogy képviselje a biztosítási szakma érdekeit is, de magából az alkusz jogállásából fakadóan képviseljük mindenkor a minket megbízó ügyfelek érdekeit is. És ezt természetesen tesszük cégenként, tagcégenként, érdeket érvényesíteni valamilyen szervezeten, szövetségen belül lehet. Nos, a mi szövetségünk is ezért alakult, és ezért teszi a dolgát napinnan.
2: Mióta van ez a szövetségi forma?
3: Nagyon-nagyon régi szövetség a miénk. 92-es alapítású a szövetségünk, úgyhogy több mint 30 éve próbáljuk a tagjaink érdekeit is szolgálni, de ahogy említettem, nálunk nagyon-nagyon fontos dolog az ügyfél érdekképviselete szövetségi szinten is.
2: Ha már 92-t említettem, elnök úr, akkor jól látható, hogy rengeteg, most ez egy ilyen lejáratot, vagy nem biztos, hogy jól értelmezett szó, rengeteg rendszerváltáson kellett, hogy keresztül essenek, mert hogy az ügyfél érdekkörök változtak, tekintve például, hogy megjelentek olyan technológiai elemek, amelyekre 92-ben még nem volt tudásunk, és nem akarok az AI-jal foglalkozni, elég csak az okos otthonok világával. Ezek mind-mind az önök tevékenységi körébe beletartoznak? Tehát az ügyfelek jönnek, és kérik az önök szakmai támogatását?
3: A legnagyobb fájdalmunk az, hogy legtöbb esetben a biztosításokat nem egy valami jó dologként kezelik az emberek, hanem inkább egy szükséges rosszként van még a köztudatban ez a dolog, pedig valóságban, mint társadalmilag, mint egyéni szinten rendkívül fontos szerepe van a biztosításnak. Persze hát ezt én mondom, így nem hangzik annyira jól, de hogyha belegondolunk biztosítás szerepébe, akkor ugye azt látjuk, hogy a gazdasági szereplők számára egy nem várt esemény, egy káresemény a biztosítás az, amelyik segíteni tud a cég újraindításában, magánembereknél, ugye, hogyha a lakást ön már említette, magánembereknél, ha egy nagy kár van egy otthonban, akkor segít abban, hogy a legfontosabb értéktárgyunkat helyre tudjuk állítani, de ugyanígy van ez az élettel kapcsolatban is. Ugye Magyarországon nagyon kevesen kötnek kockázati életbiztosítást, sajnálatosan pedig az élethelyzet, amikor valaki megnősül, megházasodik, akkor úgy változik meg, hogy neki gondoskodnia kell másokról is, így például a saját életének a biztosítása is nagyon fontossá válik. De visszatérve a kérdésre, tehát az egyik legnagyobb bajunk, hogy az ügyfelek maguktól igazából nem keresik a biztosítási megoldásokat, egy picit tukválni kell rájuk, hála Istennek egyre tájékozottabbak azért az ügyfelek. Az elmúlt 30 évben rendkívül komoly változás következett be ezen a téren, és ha már a technológiai fejlődést említette, például az online lehetőség, az online kötés, vagy információs szerzés lehetősége azért az nagyban segítette a mi dolgunkat is, hogy tulajdonképpen az ügyfelek lássák ennek a jó oldalát is, a könnyebb megismerhetőség révén.
2: Segítsen nekem a hallgatóknak természetesen, ugye számtalan embert telefonon így úgy megkeresnek alkuszok. Honnan ismerszik meg a jó alkusz, amire elnök úr azt mondja, hogy egy alkusznak az ismérve az, hogy, és akkor itt jön a válasz.
3: Hát először is nem tukmál, ugye? Ezt a szót használtam, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Felhívja a figyelmet azokra, mondjuk így hiányosságokra, az élethelyzetnek, az adott élethelyzettel, vagy gazdasági helyzettel összefüggő lehetséges kockázatokra, amire biztosítási fedezetet érdemes kötni. Nagyon fontos, hogy megoldásokat kell, hogy hozzon, kínálatot kell, hogy biztosítson. Tehát például az rögtön gyanús, aki valamilyen terméket akar eladni, de itt először meg kell keresni azt, hogy milyen valós kockázatai vannak az adott ügyfélnek, vállalatnak, magánszemélynek, és azokra a kockázatokra kell megoldási javaslatot adni, nyilván biztosítási megoldást kell ezekre szállítani, és ami mondom még nagyon fontos, hogy biztosító kínálata áll az alkuszok rendelkezésére, tehát nem csak egy biztosító kínálatát kell bemutatni, hanem az elérhető, értelmesen ajánlható biztosítók teljes körét.
2: Voltam az önök konferenciáján, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy mennyire vagyunk elmaradva a nyugat-európai gondolkodástól. Egy nyugat-európai ember, most itt nem akarok szálazni, hogy mi számít nyugat-európai embernek, de mondjuk úgy, hogy a picit fejlettebb gazdasági és életszínvonalban fejlettebb társadalmak számos, sokkal nagyobb elemszámban bíró biztosítással rendelkeznek egy-egy háztartáson belül. Igaz ez az állításom?
3: Sajnos igaz, a mi szempontunkból sajnos sokkal komolyabb. Előbb említettem ugye az életbiztosítást. Ugye egy fiatal ember, amikor maga él, nyilvánvalóan nem arra gondol, hogy ha ő meghal, akkor mi lesz a szeretteivel, hisz ő a legfiatalabb a családban, tehát nem ő felelős másokért. Akkor abban a pillanatban viszont, amikor megházasodik, gyermekei születnek, akkor ez egészen megváltozik. Azért is említettem ezt a példát, mert ez egy teljesen egyértelmű változás, aminek indukálnia kellene egy biztosítást. Ez sajnos nem történik meg, mert valahogy mi bízunk összességében másokban, majd valahogy lesz, pedig hát ugye az élet bizonyos szempontból kegyetlen tud lenni, és az öngondoskodás az rendkívül fontos. Úgy gondolom egyébként, hogy aki tesz valamiért, az segíti. Ugye szokták ezt sokféleképpen mondani, de sajnos mi valahogy gondolkodásban valóban nem értük még el a mondjuk így nyugat-európai szintet, legalábbis a biztosítási oldalról ez így néz ki.
2: Zárásként, elnök úr, említettük a technológiai forradalmakat, ön az online-t említette, de ugye az AI az, ami talán leginkább kopogtat. Ez segíti majd az önök szakmáját?
3: Azt gondolom, igen, ugyanakkor nehézséget is jelenthet. Ugye ezt az AI-t mindenkinek meg kell tanulni, annak a kezelését meg kell tanulni, a szakmának is, az ügyfeleinknek, a fogyasztóknak is. Azt gondolom, az út elején járunk, és a probléma egy kicsit az, hogy itt rendkívül gyorsan megy végbe a változás, amit nehéz követni. Tehát ez egy komoly feladat lesz, mind ügyfél, mind pedig szolgáltatói oldalon. Komoly feladat elé állítja ez az alkuszainkat. Egyébként a szövetségünk ebben is megpróbál segíteni, tehát a égetőbb kérdésekkel és a jövő úgymond kutatásával is próbáljuk segíteni tagjainkat, és hát a tagjaink által az ügyfeleket is végső soron, hogy ez az eszköz, ez az AI, ez valóban a segítségünkre legyen, ne vigyen félre bennünket, ne adjon hamis magabiztosságot, mert ugye a végén mindig az ember dönt, ez a legfontosabb dolog. Például céges szinten is ugye foglalkoztunk szabályzat kialakításával, amiben minden egyes pontnál a vége az, hogy az ember dönt, és az ember vállalja a felelősséget. Tehát úgy használjuk ezt a dolgot, hogy a döntés felelőssége az mindig a miénk lesz. De egyébként összességében félreértés ne essék, ez egy hasznos dolog, és egyébként a kollégám azt szoktam mondani mindig, hogy nem jó és rossz irányba történnek változások, hanem változások történnek, amelyekhez alkalmazkodnunk kell, és egyébként az emberiség bebizonyította már nagyon sokszor, hogy lehet is.
2: Ezekről a változásokról fogok rövidesen beszélni alelnök úrral. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.

0: És ahogy említettem, Balatonon értem utol Molnár Lászlót, a szövetség alelnökét. Tisztelettel köszöntöm, alelnök úr. Egy nagyon forró nyári napon vagyunk. Megelőzhető biztosítási szempontból, megelőzhető fogyasztók számára bármilyen kár ebben az esetben? Ugye itt beszélünk vízhiányról, beszélünk energia szükségletek pótlásáról. Erre fel lehetett volna készülni, vagy fel lehet készülni?
1: Mindenkinek ilyenkor eszébe jut az, hogy amikor ilyen kánikula van, akkor mit lehet tenni. Jellemzően van egy általános olyan nagy világtrend, hogy nevezhetjük ezt klímaválságnak. Gyakorlatilag világszinten érződik egy olyan megatrend, hogy a biztosítók, a viszontbiztosítók is egyre nehezebben tudnak helytállni ezekben a helyzetekben. Ugye most hirtelen, amire csak gondolni lehet, az az, hogy most nyár van, süt a nap, 35 fok van, 40 fok van, ilyenkor nem gondolunk arra, hogy vélhetően egy-két héten belül meg nagy viharok fognak megérkezni. Ilyenkor mindig ez szokott lenni. Ha megnézzük, akkor nagyon-nagyon felmegy a hőmérő igazszála egy-két napig, akkor utána pedig viharok szoktak keletkezni. Olyankor érdemes arra figyelnünk, hogyha ilyen biztosítási kifejezést használnak, ez az úgynevezett kár megelőzési kötelezettségünk, meg kár enyhítési kötelezettség, amikor már bekövetkezett a kár. Tipikusan olyan helyzetek, hogy ha lehet, akkor ne álljunk autóval olyan fal alá, ami kidőlhet. Az ablakokat persze nagyon-nagyon bárjúnak hangzik, de csukjuk be, hogy a hirtelen bezúduló csapadék az úgy ne áztassa el a házunkat, lakásunkat. Tehát én itt most hirtelen a viharra gondolok elsősorban. De egyébként most a további meleggel járó dolgok az, hogy kiszárad minden, kiszáradnak a kertjeink, szóval általános jó tanácsokat lehet adni a fogyasztóknak, lakosságnak.
0: Ha valaki most hallgat minket, és hirtelen a fejéhez kap, hogy te jó ég, nekem van mondjuk egy vidéki területem, amit érinthet a szárazság, érinthet az energiahiány, akkor egy alkusz tud neki jó megoldást kínálni?
1: Ez a rendkívüli szárazság, amire most hirtelen egy biztosítási termékre tudunk válaszolni, én nekem így most nincs ilyen a kalapomban, hogy őszinte legyek.
0: Jellemzően mikor fordulnak az emberek a biztosító cégekhez? Amikor már baj van, vagy van már akkor a fogyasztói tudatosság Magyarországon, hogy amikor valamit megtervezünk, akkor a tervezésbe már a biztosítást is beletesszük?
1: Egy mondattal visszatérve az előzőre, tehát hogy amit mondtam, hogy egy szárazságra kifejezetten ilyen biztosítást nem tud a lakosság, de amit előbb említettem, ugye az ebben a nagyon nehéz és bonyolult, hogy azt mondják a szakemberek, hogy ugyanolyan mennyiségű csapadék szokott lezúdulni, mint korábban, de ugye az nagyon hirtelen történik meg. És jellemzően nem alkalmasok azok a vízelvezető rendszerek, amiket mikor megépítettek, akkor még nem ez volt a jelenség. Úgyhogy ez egy olyan történet, amire mindenképp érdemes figyelni, és itt viszont már alkalmasak ezek a biztosítások. Ami pedig a kérdését illeti, sajnos még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy gyakran tapasztalni olyan helyzetet, hogy valami probléma van, baj van, kár történt, és akkor telefonálnak az ismerősök, hogy hú, nem tudunk esetleg segíteni, nem tudunk biztosítást kötni utólag. Tehát én sajnos tapasztalom ezt mai napig. Tipikusan, ha már nyár van, meg utazás, elutaznak külföldre. Az egy nagyon fontos kitétel, hogy a legtöbb esetben, amikor az ember külföldre utazik és utasbiztosítási szerződést köt, azt ugye mindenképp még akkor tegye meg, amikor még itt van, tehát még az elutazás előtt. Tehát ne ilyen kutyafutába tegye meg. És pláne akkor jusson eszébe az, amikor már esetleg nem tudom, a tengeri sünk bele nem a talpába, vagy egy szálkát kell kiszedni a külföldi orvosnak. Úgyhogy ez sajnos még mindig jellemző. Egyébként, ha visszanézem, az elmúlt mondjuk 10 évben szerintem változó tendencia van, és irányba haladunk, tehát jobb a helyzet, mint 10 évvel ezelőtt, de még mindig sok-sok dolgunk van, és mivel azért ezek összetett biztosítási termékek, tehát ha még egy egyszerű utasbiztosítást is megnézünk, ott is azért több 10 oldalas apróbetűs feltételek vannak, és itt szerintem mindenképp érdemes rászállni azt az időt, hogy egy alkusszal, biztosítás közvetítővel, legyen az akár függő, akár független közvetítő, az ügyfél tárgyaljon, tegye fel a kérdéseit, és ez megtörténhet természetesen online felületeken is, hogyha ügyfél szeret saját maga tájékozódni, de én mindenkit arra szítok, hogy nyugodtan konzultáljon a tanácsadójával, és szánja rá azt az időt, mert mindig az van, ugye, hogy amikor kötjük a szerződést, akkor valamiért mindig sietünk, nincs rá időnk, és akkor utána meg megtörténik a baj, és utólag meg mindig nagyon nehéz már okosnak lenni.
0: Olyannyira egyetértek, alelnök úr, hogy nemrég hallottam egy közeli ismerősöm elutazásukat követően derült ki egy vakbélgyulladás. Kórházba kellett menni, nem volt biztosításuk, és a tétel az több milliós volt, amit a kórház felé nekik utána fizetniük kellett.
1: Nekem személyesen is történt elmúlt 2-3 hétben olyan eset, hogy még komoly tragédia is fordult külföldön, hál' Istennek az ügyfél rendelkezett utasbiztosítással, és nagyban megoldott nem megoldott a helyzetet, de nagyon nagy segítséget nyújtott a bajban az, hogy biztosítással rendelkezett az ügyfelünk.
0: Alelnök úr, a végére még engedjen meg egy kicsit pimaszabb területet, ez pedig nem más, mint hogy nagyon sokáig szerintem divat volt a különböző biztosítótársaságok kijátszása. Tehát teszem azt, a szúnyoghálót megtépem, akkor tépem meg, amikor már le akarom cserélni, és utána feljelentem a biztosítótársaságnál a káreseményt, mint viharesemény által bekövetkezett káreseményt. Ezek csökkentek?
1: Ez megint nekem erre szubjektív véleményem van, reprezentatív kutatási eredményekkel nem rendelkezem, de azt el tudom mondani, hogy hajlamosak vagyunk erre is azt, hogy ez a magyar furfang, meg ilyen okoskodunk, meg ügyesek, de jellemző ez más országokban is. Tehát pont beszélgettem egy angol biztosító partnerrel pár évvel ezelőtt, és mondták, hogy az egyik utasbiztosító társaság vette észre, hogy gyakorlatilag, most én nagyon eltúlozva, de hogy nem adtak el annyi Louis Vuitton táskát, mint amennyit bejelentettek egy év alatt a angol kárisemények kapcsán. Tehát mindenki hajlamos olyankor kicsit ugye vastagabban meghúzni a szeruzát, amikor kárt jelent, mert úgy van vele, hogy na, a biztosított nem kell sajnálni, nekik van pénzük. Én erre is azt mondom, hogy szerintem, lehet, hogy túl optimista vagyok, de javuló tendencia van. Tehát szerintem talán van egy ilyen általános morális javulás is, szerintem, illetve az még, hogy itt is azért nagyon-nagyon sok olyan új eszköz van, meg digitális eszközök. Most ha már digitális, meg divatos eszközről beszélünk, akkor mesterséges intelligenciát is be lehet hozni. Szóval egyre nehezebb azért így túljárni a biztosító eszén is. És mondom, hogy szerintem ez a helyzet picit változóban van, és jó irányokban haladunk, én azt mondom.
0: Alelnök úr, azt kívánom, hogy a beszélgetésünket majd innen folytassuk, és csak a pozitívumokról számoljunk be, ne pedig a káreseményekről. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, mint ahogy a kedves hallgatóknak is köszönöm megtisztelő figyelmüket.
2: Mondd el te is! Című műsorunkban a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökével, Pap Lajossal és alelnökével, Molnár Lászlóval, Takács Bence beszélgetett.

0: a Budapest Bár muzsikát. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra. Vendégoldal, a Szent István Rádió műsora következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Sinkovics Andrea szerkesztésében. Ezután a nap imájával jelentkezünk. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk!
3: Közélet. Délelőtti magazin.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Két adásunk tartalma. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben augusztusban. Egerbe látogatott a Virágos Magyarországért verseny szakmai zsűrije. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk!

0: A bűn és a megtérés lesz a témája Mió Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlatának Egerben, melynek fővédnöke Ternyák Csaba érsek. A lelki gyakorlatról az Életünk Krisztus karizmatikus közösség három tagjával, Hadobásné Tóth Cecíliával, Berecné Pálfi Erikával és Osztofinné Ripcse Judittal beszélgetünk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában az Életünk Krisztus karizmatikus közösség tagjait. Beszélgetésünknek az a témája, hogy 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Egerben fog lelki gyakorlatot tartani Mió Barada. Ő egy horvát származású karizmatikus, laikus ember, tehát nem pap. A közösség meghívására érkezik ő a városunkban. Az ő neve már ismert hazánkban is, mert többször tartott már lelki gyakorlatot. Először, Cili, hozzád fordulok, hogy kicsoda Mió Barada, tehát egy civil emberről van szó.
3: Igen, jól mondtad, ő egy családapa, 4 gyerekes családapa. Foglalkozását tekintve agrármérnök, egy nagy birtoka van, ahol burgonyát és mandarint termeszt. 1983 óta tart lelki gyakorlatokat, szemináriumokat, és mindig papi jelenléttel. Az Ágoston harmadrendnek a tagja lett élete folyamán, ez a 2000-es éveknek az elején, az, jól emlékszem, 2006-ban, és akkor az Ágostonrend vezetője elvitte őt a akkori pápához, 16. Benedek pápához, és ő áldását adta Mió Barada missziós munkájára. Tehát, mint említetted, ő egy horvátországi ember, laikus ember, de nagyon nagy karizmákat, kegyelmeket kapott a Jóistentől. Ez az egész életét átszövi tulajdonképpen, ahogy így a könyveit is olvasom, meg őt hallgatva így látom, hogy ő tényleg az Isten munkatársa, tehát ilyen munkamegosztás, vagy amikor ő misszionál, akkor Jézus gondoskodik az ő birtokáról, ezt meg is beszélték, egyszer mesélte az egyik lelki gyakorlatán, és amikor pedig otthon van, akkor a családjával van, de nagyon sokat utazik az egész világon, és ahogy említetted is, Magyarországon többször megfordult. Hát, hogy miért hívtuk meg? Igazából azért, mert itt még nem volt. Volt már az Egri Egyház megyében, talán 2 éve, jól emlékszem, Miskolcon, de itt Egerben még nem volt, és valahogy így hívást éreztünk a szívünkbe, vágyat erre, hogy egy ilyen nagy formátumú ember tartson nálunk is lelki gyakorlatot.
1: És a lelki gyakorlatnak a helyszíne pedig Egerben a Ciszterci templom lesz, ahogy mondtam, augusztus 25-én, 26-án és 27-én, tehát ez hétköznap, kedszerda, csütörtök lesz. Igen. Milyen programra számíthatnak az érdeklődők?
3: A program az, ahogy mondtad is, hétköznap van, ezt nem mi határoztuk meg, ezt ő kérte, hogy így legyen. Előtte Budapesten lesz, utána pedig Szombathelyre megy. Nagyon sűrű lesz neki, így csodálom is őt, hogy ezt így ilyen, hogy bírja egymás után folyamatosan, de hát Isten segítségével, Isten kegyelmével. A program az úgy lesz, hogy a délelőtti órákban dicsőítés és előadások lesznek, természetesen szünetekkel, majd a délutáni órákban szentségimádás, rózsafüzér, majd 5 órakor, mint kedden is, meg szerdán is, ahogy így nézem a programot, szentmise, majd azután pedig este 6-tól Mió és a papok imádkoznak, felajánlják az ott résztvevőket, illetve imádkoznak a résztvevőkért, és áldással fogják zárni a napot. Ez reggel 9-től este 8 óráig, tehát egy teljes napot átölelő, intenzív, természetesen pihenőszünetekkel, ebédszünettel, vacsoraszünettel, stb., de egy intenzív kurzus.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy mind a 3 napra érdemes eljönni, tehát ne csináljon bárki olyat, hogy csak az egyik napra beugrik.
3: Jó a kérdés, igen, ezt a plakáton hirdetjük is, hogy 3 teljes nap, mert ezek egymásra épülnek tematikusan. Az előadások, mindennek megvan a tematikája, ahogy említettem, hogy egymásra épülnek a dolgok, ahogy a gyónás, amikor beleilleszkedik a programban, mármint az, hogy odáig eljutunk az előadások során, hogy felindítsa az emberekbe a bűnbánatot, hiszen a címe is ennek a bűnbánat és megtérés lesz ennek a lelki gyakorlatnak. Nem akarok előre spoilerezni, de amikor így beszéltünk vele, akkor azt hittük, hogy csak egy alkalomra jön el, de hogy mivel hogy egy több témát ölel fel, tehát most a bűn és a megtérés, de van a terület szabadítás is, akkor családfáért való imádkozás, ezek a tematikák vannak, tehát hogy nem ígérték, de reméljük, nagyon reméljük, hogy többször is el fog jönni, tehát hogy most elkezdődik valami.
1: Igen, tehát úgymond akkor mondhatjuk azt, hogy ez az alapja, az a lelki gyakorlatnak az első része, ez a háromnapos találkozó lelki gyakorlat, és akkor aki regisztrál, mert ugye regisztrálni is kell, akkor az úgy készüljön, hogy mind a három napon így vegyen
3: van,
1: részt.
3: Így van, ez teljesen odaszánást kíván testileg, lelkileg, időben, ahogy érdemes is egy ilyen dolgot végigcsinálni, hogyha tényleg komolyan vesszük. Hát ugye az azt jelenti, hogy kedden reggel elindulunk egy hajón, és csütörtök este kikötünk egy parton.
1: Igen, és természetesen tolmács lesz.
3: Igen. Ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Horvátországban élnek magyarok, magyar ajkú nemzetiségűek, és akkor így van szinkron tolmácsunk, akivel tulajdonképpen én is tartom a kapcsolatot, aki a szervezésbe is részt vesz. Egy tímmel jön, papuk is lesznek a csapatában, a tolmács ő, illetve a zenei szolgálat is, és egy országosan elismert zenész hívtunk meg, aki a dicsőítéseket és a szentségimádás alatt a zenei szolgálatot végzi, Molnár Sanyi.
1: Igen, és ahogy mondtam az elején, tehát itt van velünk Judit és Erika is, illetve hát Cili is, mindhárman voltatok már Mió Barada lelki gyakorlaton, nem csak itt az Egri Egyház megyében, hanem távolabb például már Moson-Magyaróváron is tartott ő lelki gyakorlatot, és többek között Nagykanizsán is tartott lelki gyakorlatot. Nektek milyen élmények maradtak meg ezekről a lelki gyakorlatokról, hogyha most valaki megkérdezné tőletek, hogy miért jöjjek el erre a lelki gyakorlatra? Judit, neked mi lenne az első válaszod?
4: Azt, hogy nem szabad kihagyni. Én 2024. júliusában voltam Veresegyházon az ő lelki gyakorlatán. Ott a cím az Ima a családfáért volt. Ugye én már előtte sokat imádkoztam a családfámért, és ott a lelki gyakorlaton tulajdonképpen megerősített abban, hogy nem szabad abba hagyni az imát a családért és semmiért, mert segít, és ez be is bizonyosodott, mert a családban édesanyám, aki 65 év után gyónt, rendszeres templomba járó és áldozó ennek a hatására, valamint a testvéremnek is megnyílt a szíve Isten felé, és ő pedig beiratkozott katekézisre, első áldozó lett, és bérmálkodott, és én ezt ennek az eredményének tudom. Tehát az én imáim, amit megerősített és felgyorsított Mió Barada.
1: Erika?
5: Én 2019-ben vettem részt Nagykanizsán, Mió Barada lelki gyakorlatán. Amikor jelentkeztem erre a lelki gyakorlatra, tudtam, hogy valami mélyebb elköteleződésre van szükségem a hitben, de arra nem számítottam, hogy ilyen mértékben átformálja az Istennel való kapcsolatomat ez a három nap. A lelki gyakorlat fő témája a hit három lépése volt, amely nem csak elméleti útmutatóként szolgált, hanem a mindennapi spirituális harcok leküzdésében is segített. Az első lépés a múlt sebein való felülemelkedés, a megbocsátás. Igazából Mió közvetlen, mégis rendkívül előteljes stílusa, valamint a saját életéből vett megható tanúságtételei rávilágítottak arra, hogy mennyi elfojtott neheztelést cipelek magammal. Amikor a belső gyógyulásról imádkoztunk, úgy éreztem, mintha egy zsákot vettek le volna a vállamról. Megértettem, hogy a hit első lépése az a bátor döntés, amellyel átadom a múlt fájdalmait Jézusnak, és tudatosan megbocsátok azoknak, akik megbántottak.

0: megújulást, annak lelkületét jelentette és adta. Mió Barada karizmatikus, mégis alázatos jelenléte, a tiszta evangéliumi üzenetek és a közös imák ereje megerősítettek. Úgy jöttem el a lelki gyakorlatról, hogy készen állok a mindennapok kihívásaira, mert tudom, hogy aki vezet, Jézus, hűséges és hatalmas.
1: Cili, te melyik lelki gyakorlatán voltál?
2: Én 3 lelki gyakorlatán is voltam. 2-szer voltam Mária Besnyőn, és Nagykanizsán is voltam egyszer. Annyira szépen mondtad, Erika, hogy egész belefeledkeztem. Én azt a megtapasztalás jött nekem vissza, hogy így visszagondolok, hogy minthogyha lebegnék, tehát hogy egy puha fészekbe pottyantam volna, és hogy úgy körülöle a jelenlét, igen, ezzel abszolút én is egyetértek, és ez az, hogy fejlődök, hogy tényleg felismerek dolgokat, mintha megvilágított volna így egy lámpa az életembe egy pontot, és ez nagyon-nagyon sokat adott. Tehát az biztos, hogy szokták mondani, és ez ilyen, hogy más emberként jöttem haza, de biztos mondhatom, hogy más emberként jöttem haza. Nem tartanék most itt a hitéletemben, hogyha ezeken a lelki gyakorlatokon nem vettem volna részt.

Mió Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlata Egerben, a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között lesz. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestyéjében lehet. Folytatjuk beszélgetésünket az Életünk Krisztus karizmatikus közösség három tagjával, Hadobásné Tóth Cecíliával, Berecné Pálfi Erikával és Osztafinné Ripcse Judittal. Én még nem voltam Mió Barada lelki gyakorlaton, de majd most idén itt Egerbe, ha már a helyünkbe hívtátok, jön, részt fogok venni. Viszont ahogy ma készültem erre a riportra, belehallgattam.

0: beleláttam több lelki gyakorlatába is, és nekem nagyon az jött át, hogy ő mennyire éli a hitét.
1: Így van.
0: Tehát azokból az előadásokból, hogy ő idézőjelben nem csak a fejével éli a hitét, uh-huh. vagy tudja a hitét, hanem a szívével éli az evangéliumot.
1: Ez abszolút az életében, ez a központi dolog, hogy imádkozik. Lelki gyakorlatokon sokat beszél a családjáról, és arról, hogy a gyermekei hogy váltak egészségessé, hogy születtek egészségesen az ő imáik hatására, holott azt hiszem két gyermeknél is azt javasolták a terhesség alatt, hogy el kellene vetetni, mert mondtam, az egyik vízfejű volt, a másiknak valami más problémája volt, és ők, ha jól emlékszem, naponta 2-3 órát töltöttek az oltári szentség előtt is, és nem akarták elhinni, hogy ezek a gyerekek egészségesen születtek. Tehát egy élő hitről beszélünk.
0: Igen, igen.
2: Igazából még a gyónás az, amit kiemelnék, a gyónásnak a fontossága, amely tényleg tiszta lappal tud indítani, és ennek a tudatában való elmélyülés.
3: Mió Barad abszolút hiteles ember. Ő egy olyan, mint egy világító torony, hogy közelebb hajózol, vagy közelebb mész ahhoz, hogy mert vonz ez, ami ő belőle sugárzik, és de nem kívülről mondja, vagy olvassa rád, vagy valami ilyesmire gondolok, hanem az, hogy ő is megél dolgokat, és hogy azon keresztül, ahogy bemutatja, hogy megmondja, hogy az ő küzdelmeit, az ember teljesen magáévá tudja tenni, és tudja a saját életébe beilleszteni, ugye, hogy a szenvedések hatására hogy lehet jobbá válni, megerősödni, a hitben elmélyülni.
0: Itt a lelki gyakorlat során lesz közbenjáró ima?
3: Hát úgy lesz közbenjáró ima, hogy Mió fog közben járni a papokkal. Most nem tudom, hogy melyik tematikát fogja használni. Hát Nagykanizsán úgy volt, hogy ott az oltár körül több széket kirakott, igen. és akkor ők pedig a papokkal együtt sorba mentek, mindenkinek a fejére tették a kezüket, és akkor egy rövid imát mondtak, nem hangosan, de mondtak egy rövid imát, és akkor ilyen székcserés, hogy akkor mindig mentek egyel tovább. Tehát aki kapott imát, a helyére ment, és akkor jött a következő, de így. Tehát ez jól meg volt szervezve, remélem, hogy most is lesz ilyen.
0: Ahogy említettük, Mió Baradának több könyve is megjelent magyarul, ezek majd a lelki gyakorlaton megvásárolhatók lesznek. Cili, te is hoztál, én is behoztam 3-at. Itt van előttem az, talán az első, nem tudom, hogy jól tudom-e, a Hit 3 lépése, ez egy önéletrajzi
2: igen,
0: könyv.
2: Igen, igen.
0: Igen, Erika is említett, illetve előttem van Jézus a jó pásztor, illetve íme újját teremtek igen. mindent.
3: Tehát úgy van az, hogy a Hit 3 lépése, igen. az íme újját teremtek igen. mindent, és Jézus a jó pásztor, igen. ez a harmadik.
0: Így van sorrendben. Ezeket már ti olvastátok?
3: Igen.
2: Igen.
1: Én a harmadikat, ugye, az akkor jelent meg, azt hiszem, mikor én 2024-ben Veres Egyházon voltam, és akkor én azt megvettem, azt olvastam.
0: A Jézus a jó pásztor.
1: Igen.
0: Igen. És akkor ezekben a könyvekben is ő tulajdonképpen a saját életéről, saját hitéleti tapasztalatairól ír?
1: Az elején az életéről is szól, és a gondolatait pedig bibliai részekkel támasztja alá. Tehát nagyon sok benne, legalábbis a Jézus a jó pásztorban nagyon sok bibliai idézet van.
0: Igen, igen, én is én a Hit 3 lépését olvastam eddig, ez is úgy épül fel, hogy igen, hát végül is ő magyarázza a Szentírást.
2: Igen.
0: Éli és magyarázza igen. a Szentírást a könyveink keresztül is, ahogy a tanításaiban, és ahogy én eddig ugye az interneten hallgattam, de majd akkor most itt augusztusban élőben is meg tudom hallgatni. Milyen korosztálynak ajánljátok ezt a lelki gyakorlatot? Mik voltak eddig a tapasztalatok? Meg nem csak korosztályra gondolok, akár itt lelki állapotra, érzelmi állapotra. Szerintetek kiknek szólnak ezek az előadások?
1: Én szerintem főleg már azért felnőttebb, érettebb gondolkodású embereknek. Lehet, hogy fiatalnak is, aki néhányat ismerek, csak aki lelkileg azért egy magasabb, nem azt mondom, hogy szinten, de magasabban, fejlettebb a lelki élete, fejlettebb lelki élettel rendelkezik, mert aki úgy tapasztalatok nélkül jön ide, lehet, hogy nem fogja ezt igazán megérteni.
2: mindenképpen a felnőtt korosztályhoz kötném, tehát nem gyermekeknek. Én inkább az élethelyzetre vonatkoztatva ajánlanám. Mindenképpen azoknak, akik valamilyen elakadásban, nehézségekben, vagy olyan lelkiállapotban, vagy élethelyzetben vannak, amikor szükségük van egy megerősítésre, mint amiben én is voltam annak idején. Abszolút tiszta lappal jöttem ki ebből a lelki gyakorlatból, és nagyon sok ideig lelki gyakorlathoz vissza tudtam nyúlni.
3: Azoknak való ez, akik keresnek, akik el akarják mélyíteni a hitüket, akikben van egy éhség arra, hogy Istent megtapasztalják, és akik válaszokat várnak, akikbe kérdésük van, akik nem a felszínt akarják kapargatni, hanem tényleg egy elmélyülést és egy változást akarnak a saját hit életükbe is. Őket mindenképpen hívjuk, várjuk.
1: Én még azt hozzáfűzném, hogy akkor aki annak is, aki éppen lelki szárasságban szemben. Mm. Tehát úgy érzi, hogy imádkoztam, de nem történik semmi, lehet, hogy hagyom az egészet. Hogy a mi jó segíteni fog abban, hogy az imában való hite az megerősödjön, mert igenis működik. Tehát ezt én tapasztalatból is tudom.
0: És akkor tulajdonképpen ehhez nem kell, hogy valaki egy karizmatikus közösségnek a tagja legyen.
2: Nem, egyáltalán nem.
3: Katolikus keresztény ember legyen, mert ugye szentségimádás van, szentmiség vannak, tehát azoknak, ezt tudom csak megismételni, hogy azoknak van, akikben van egy vágy a szívükben, és igen, lehetnek bármilyen állapotban, akár szárasságban, akár jó paszban, úgymond, de hogy az Istennel való kapcsolatot el akarják mélyíteni.
0: Igen, meg ahogy ennek a lelki gyakorlatnak ugye a témája, vagy egyik része a bűnbánat, tehát én itt arra is tudok gondolni, hogy akik mondjuk esetleg nem tudnak sem maguknak megbocsájtani, vagy már régen, vagy ellaposodott mondjuk az Istennel való személyes kapcsolatuk, hogy én feltételezem, hogy ez azért fel fog rázni mindannyiunkat, inkább így fogalmazom.
3: Igen, ezt Erika is említette. Igen. Hogy így kell ehhez közelíteni. Ne legyenek nagy elvárások, ezt mindenképpen aláhúzom, tehát ne az ember maga találja ki, hogy most mit akar, meg hova akar eljutni, hanem hogy itt a bizalom is nagyon fontos, hogy rá tudja magát bízni, hogy a Szentlélek hogy fog benne működni.
1: Így van, mert az az én tapasztalatom is lelki gyakorlatokon itt is, hogy nem biztos, hogy ott helyben neki a 3 nap alatt bármiféle élménye történni fog, hanem ennek a lelki gyakorlatnak a gyümölcsei, azok később érnek be. Tehát annak az eredménye később látszik, és akkor vissza tudja vezetni, hogy igen, itt voltam, és ennek az eredménye az, hogy most ide jutottam, vagy ez történt, vagy valamire rávilágított bennem, és akkor az fel tudott jönni belőlem, mondjuk meg tudtam bocsátani valakinek. Lehet, hogy rejtve van, és nem is tudom, hogy mi a problémám, de ami jó segít abban, hogy ez felszakadjon, és a felszínre kerüljön.
0: Igen, ez mondjuk egyéntől függ, hogy ki mennyire jegyzetelős típus, érdemes jegyzetelni egy ilyen lelki gyakorlaton?
2: Abszolút, igen.
3: Még én is, aki nem vagyok.
2: Igen. Lesznek olyan mondatok, olyan sorok, amelyek akár egy 2-3 fél év múlva, ha visszalapozod, nagyon mély tartalmat tárnak fel, és én abszolút mindenkit erre bátorítok, hogy legyen kéznél papír, ceruza jegyzeteléshez.
0: Ezt a lelki gyakorlatot már mi is itt Pünkösd óta hirdetjük a Szent István Rádióban, és ott is elhangzik, hogy Ternyák Csaba érsek úr ennek a lelki gyakorlatnak a fővédnöke, ugye az ő meghívására, az ő jóváhagyásával érkezik tehát ide Mió Barada, horvát karizmatikus, augusztus 25-e és 27-e között Egerbe a Ciszterci templomba lelki gyakorlatot tartani. Hol tart a jelentkezők létszáma, van-e valami létszámkorlát, illetve hogyha valakiben kérdés merül fel, hogy bizonytalan, hogy ő jöjjön-e, ne jöjjön, van valami kérdése, hová fordulhat még?
3: Igen, visszacsatolnék még arra, hogy igen, felkértük a érsekatyát, hogy legyen fővédnöke ennek a lelki gyakorlatnak, és ennek azért is nagyon fontos jelentősége van, mivel hogy itt szellemi dolgokról beszélünk, és ennek a területnek ő a szellemi vezetője, ő neki van itt jogosultsága, Istentől kapott jogosultsága, hatalma, tehát engedélyt kell tőle kérni, hogyha valami szellemi dolgot csinálunk itt. Ha valaki ezt a beszélgetést hallgatja, és eddig így bizonytalanság volt a szívében, kérem arra, hogy gondolja át, hogy mi az, ami még őt visszatartja attól, hogy ide jelentkezik, vagy hogy rezonál-e ez a szívében az, hogy ő most ide eljöjjön. Mert bátorság, legyen bátorság, akár a saját magunkkal szembe, hogy szembenézünk önmagunkkal, az életünkkel, és legyen bátorság, hogy ezeket a lépéseket meg tudja tenni az ember, mert kell hozzá, de Isten előbb szeretett minket, és Isten vár minket arra, hogy kinyitalatkoztassa, hogy megmutassa az ő szeretetét mindenkinek személyesen. A lelki gyakorlat alatt folyamatosan, a délutáni órákban, a szentségimádás alatt folyamatosan van gyónási lehetőség. Kérdések vannak, akkor azt a szentlélek2016@gmail.com, elmondom még egyszer, szentlélek2016@gmail.com e-mail címre írhatja a kérdéseit, mindenkinek válaszolunk az e-mailjére.
0: És jelentkezni is ezen az e-mail címen kell, mert ugye jelentkezéshez kötött a részvétel.
3: Igen, jelentkezési lapot küldünk, ez egy link, arra rá kell kattintani, ez egy Google jelentkezési lap, és nagyon egyszerű, 3 kérdés van benne, tehát mindenki pár perc alatt megválaszolhatja. Tehát kifejezetten akkor szeretném hangsúlyozni, hogy mind a 3 napon részt kell venni, elejétől a végéig részt kell venni, mert így teljes ez a lelki gyakorlat. Egyre nagyobb az érdeklődés, ahogy így közeledünk az időponthoz. Most már a napokba léptük át a 100 fő jelentkezőt. Ennek nagyon örülünk, van még bőven hely, tehát lehet jelentkezni. A ciszterci templom 180 főt be tud fogadni.
0: Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és kívánom nektek is, mindannyiunknak, illetve a rádió hallgatóknak is, hogyha jelentkeznek erre a lelki gyakorlatra, akkor mindenképpen ugye hát fontos az is, hogy tiszta lélekkel és imádsággal készüljünk erre, és nyitott szívvel, hogy be tudjuk fogadni a Szentléleknek az ajándékait. Köszönöm szépen, és akkor találkozunk augusztus 25-én, 26-án és 27-én Egerben a ciszterci templomban, és ígérjük a rádió hallgatóknak, hogy majd a lelki gyakorlatról utólag is beszámolunk, hogy akkor itt Egerben milyen volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen!
5: Mió Barad a horvát karizmatikus lelki gyakorlatáról, Hadobásné Tóth Cecíliával, Berecné Pálfi Erikával és Osztafinné Ripcse Judittal beszélgettünk, akik az Életünk Krisztus karizmatikus közösség tagjai.

0: Egerbe érkezett a Virágos Magyarországért verseny zsűrije. Városunk idén két kategóriában is benevezett a Virágos Magyarország versenyre. Eger a város kategóriában, valamint a civil közösségek háza kertjével a virágzó közösség kategóriában indult tehát a Virágos Magyarország versenyen. A Virágos Magyarország idei felhívására május végéig lehetett jelentkezni. A legtöbb pályázat Veszprém, Borsodabói Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. A legnépszerűbb kategóriák pedig az év főtere és a virágzó közösség bizonyult. A 2026-os verseny díjazottjait novemberben hirdetik ki. A Virágos Magyarországért verseny szakmai zsűriét Gömöri László alpolgármester fogadta a Városházán, majd a Dobótérről elindulva megtekintették a város virágos helyszíneit. Pollák Erikát, a Virágos Magyarországért alapítóját, nemzetközi zsűritagot kérdezzük.
1: Mi indította önt arra, hát gondolom a virágok iránti szeretet az biztos, hogy egy ilyen versenyt létrehozzon itt hazánkban?
2: Nemzetközi példák előzték meg, elsősorban a nyugat-európai példák, ahol már 1975 óta volt egy Entente Florale, a virágos egyetértés, tehát az Entente pantantjaként egy megszervezett verseny. De 1990-ig ebben csak az akkori európai közösség országai vehettek részt, de a rendszerváltozás után, ami ugye itt a régióban bekövetkezett, Franciaországból, amely akkor az európai turizmus évének volt a vezető állama, kaptunk egy levelet, hogy meghívnak minket ebbe az európai virágosítási versenybe. Akkor én az Országos Idegenforgalmi Hivatalban dolgoztam, annak a sajtóosztályát vezettem, és az elnökünkkel megbeszéltük, ebbe érdemes részt venni, hiszen az ország képének megváltoztatására is szükség volt. Jelentkeztünk is, majd megyünk, legnagyobb meglepetésünkre fel is kértek, hogy már akkor 1990-ben nevezünk is be két települést. Nem folytatom, de így kezdődött az Országos Idegenforgalmi Hivatal, a turizmus, és azután pedig a különböző kertészeti szervezetek csatlakoztak hozzánk, és így sikerült 4 év alatt, 1994-re meghirdetni az országos versenyt. De Eger már tulajdonképpen ezelőtt részt vett az európai versenyben, mert országos verseny nem lévén kiválasztottuk azokat a településeket, akiket hát úgy éreztük, hogy képesek részt venni egy ilyen nemzetközi megmérettetésben, és így jutottam el, nem csak én egyedül természetesen, 1992-ben Egerbe, amikor is Ringelhan György úr volt a polgármester, felhívtam őt telefonon, és mondta, hogy hívjon vissza engem egy fél óra múlva. Úgy látom, hogy ez egy nagyon jó dolog. De hát egyedül nem dönthetek. Valóban fél óra múlva visszahívtam, és mondta, rendben van, és így akkor kezdődött Egerrel a kapcsolatom, és hát nagyon-nagyon rendszeresen visszatértem. Eger nagyon mind, tehát a kezdetektől, mind a mai napig egyik legfontosabb partnere a Virágos Magyarország versenynek. Volt itt már országos díjkiosztó verseny, nemzetközi díjkiosztó verseny 1996-ban. Eger aranyérmet nyert az európai versenyben, és azt hiszem, hogy a Virágos Magyarország összes létező mindenféle díját már megnyerte. Én a magam részéről mindig nagy kíváncsisággal jövök Egerbe. Szeretem látni, hogy hogyan lép tovább, hiszen azért Egernek van egy másik nagy felelőssége. Ez az a város, ahova egyszer biztos, hogy minden magyar ember el fog jönni.
1: Igen, nem tudom, hogy idén tavasszal járt itt, akkor nagyon tetszett, hogy itt a patakparti ládákba, kőládákba tulipánokat ültettek, az egy gyönyörű látvány volt.
2: Nem voltam tavasszal Egerben, de én követtem. Egernek van egy egriek lapja, meg lehet nézni, minden bejegyzés, mindent meg szoktam nézni, és amennyiben tetszik, vagy véleményem van, akkor azt közlöm, és
1: Amikor most ide megérkezett Egerbe, milyennek látta a városunkat a virágzás, virágos szempontból?
2: Nagyon keveset láttam, ezt őszintén bevallom, de már láttam egy pár nagyon szép kiültetést a patakparti hídon, láttam a virágládákat, de még nem tudok nyilatkozni, hiszen még csak épp hogy betettük a lábunkat.
0: A zsűri tagja Juhász Sándor balatonalmádi főkertésze és Nagy Gábor kertészmérnök is. Arról, hogy a klímaváltozás milyen hatással van a virágokra, Nagy Gábor kertészmérnököt kérdezzük.
1: Erika elmondta, hogy már ez a verseny mintegy 30 évre tekint vissza, kb. Ez idő alatt ugye változott hazánk klímája, nyilván ez a virág ültetésre, a virágokra is hatással van. Milyen módon alakultak át a virágültetési szokások, hogy mi marad meg, mi nem? Gondolom, hát így a városok látványa szempontjából is ez ugye nagyon fontos, hogy meg is maradjon a virág, de hát azért látványos is legyen.
3: Hát ugye az utóbbi években, sőt igazából úgy is mondhatnám, hogy az utóbbi évtizedben, vagy akár 15 évben is, ugye elég jelentős ugye változások következtek be. Ami a legjellemzőbb egyébként az, hogy az egynyári virágok ugye nagy mértékben ugye kezdenek már visszaszorulni. Természetesen ennek is megvan ugye a létjogosultsága, tehát ugye a főtereken, frekventált városrészeken, stb. De a kevésbé frekventált részeken ugye ezeket az egynyári virág kiültetéseket ugye az évelő kiültetések kezdik ugye felváltani. Ennek ugye több előnye is van. Első ugye sokkal kisebb fenntartási igénye, a beruházási igénye is kisebb. Igazából egyetlen egy hátránya van, hogy nagyobb szakértelmet igényel a fenntartása.
1: Mikortól érdemes kiültetni már ezeket az egynyári növényeket is, tehát mi az az időszak, amikor már úgy virágosítani lehet a várost?
3: Ez is változott az utóbbi években, ugye régebben még ugye mindig májusban, tehát a fagyos szentek után javasolták ezeknek a kiültetését, de hát ugye a klímaváltozás következtében, tehát ez nyilván ugye előrébb tolódott, tehát ezt akár már ugye május elején, április végén is nyugodtan meg lehet tenni.
1: És mik a tapasztalatok, meddig virágoznak a virágok, meddig virágoznak a városok ősszel?
3: Ősszel ugye a városok a legmagasabb díszítőérték elérése érdekében ugye úgy csinálják, hogy ugye az egynyári virágok ugye már ősszel, tehát ilyen október magasságába cseréjérettek. Ekkor következnek ugye a két nyári virágok, tehát az árvácskák, díszkáposzták és társaik. Nagyon sokszor előfordul az, hogy ugye a nyári hősokot követően az egynyári virágok ugye ősszel a legszebbek, tehát ugye akkor már hűvösebbek az éjszakák, nappal, a kicsit több is a csapadék, de ennek ellenére ugye akkor ki kell őket már szedni, tehát az ő idejük lejárt.
1: Egerben ugye tavasszal a Szökőkő út körül gyönyörű tulipánok vannak, és akkor ezek szerint azoknak a tulipánoknak biztos benne hagyják a hagymáját, és amikor az elvirágzik, utána ültetik gondolom a következő virágokat.
3: Így van, ha egynyári ágyásról beszélünk, akkor a tulipán hagymákat ki szokták szedni, mert ugye egy mélyebb művelés szükséges az egynyári virágok talajelőkészítéséhez. Ebben az esetben kiszedik, ha a cserjágyásban vannak ezek a hagymások, akkor viszont ugye nyugodtan bennmarad, és akkor az jövőre is ugyanolyan szép lesz.
1: Milyen szempontok szerint zsűrizik a virágokat, virágágyásokat, a városokat?
3: Igazából ugye az utóbbi években ez is nagyon-nagyon megváltozott. Ugye még a mozgalom kezdetén ugye az volt a lényeg, hogy minél több virág legyen, minél színesebb, stb. Ugye az utóbbi időben ugye ez már eltorodott a fenntarthatóság, és ugye a klímatudatos városüzemeltetés, ugye parkfenntartás irányába. Tehát elsősorban ez a fő szempont, de hát ugye az esztétika is a fő szempontok között szerepel természetesen a mai napig.
1: És ahogy most megérkeztek városunkba, milyennek látta elsőre a várost, vagy akár itt a dobóteret, még tudom, hogy most fognak majd még menni szétnézni?
3: Turistaként jártunk már itt azért többször, ugye családdal is, meg volt itt ugye egy zsűri kirándulásunk is, azt hiszem talán 2 vagy 3 évvel ezelőtt, hogy azt már pontosan nem tudom. Tehát nem ismeretlen a város egyébként, tehát mindig nagyon szívesen jövünk. Nagyon szép, nagyon rendezett.
0: Eger virágosítási elveiről Ferenci Tamás, a város főkertésze nyilatkozott rádiónknak.
1: Milyen virágok virágoznak most, mik pompáznak? Megmondom őszintén, hogy a tavasszal a tulipánok gyönyörűek voltak itt a patakpart mentén a kőládákban.
4: Köszönjük szépen az elismerő szavakat. Igyekeztünk Egernek a hagyományait méltóan folytatni. Ennek része volt induláskor a hagymás növényeknek a kiültetése, illetve azoknak a bemutatása. Nekem szakmai sikernek számít, és mondhatom, hogy Egerben sikerült meghonosítani a császárkoronát, amely a polgármesteri hivatalban ilyen közsikernek örvendett, és már látom, meg érdeklődtek is, hogy esetleg magánkertekben hogy tudnák ezt, hol beszerezhető az egyéb alapvető fajtákon kívül. Ezt követően ugye a talajelőkészítések meg a tápanyag utánpótlás után akkor a egynyári növényeknek az ültetését végeztük el. Termelőt váltottunk, mert szükségszerű volt. Hát majd évvégén a tapasztalatokat le kell vonni, és akkor hát a szükséges módosítani. A szárazság kétségtelen, hogy nagyon megfogta a növényeinket. Egy emberfeletti küzdelem volt ez, naponta hétvégét is beleszámolva kb. 13 ezer liter vizet juttattunk ki a növényekre, plusz még a hálózati vízlocsoló rendszereken kívül, tehát tényleg egy heroikus küzdelem volt. Hát reméljük, hogy most már ilyen nagy meleg nem lesz, mint ami az elmúlt időszakban volt. Igyekeztünk újdonságokat is becsempészni a városba, hogy ez mindig sokat számít. Ilyenek voltak ugye a megújult virágoszlopok, amelyek tényleg nagyon szépen díszítenek a közterületeinken, illetve hát a hidaknak a díszítése, amely megint csak a lakosságnak tetszésével találkozott, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt a színvonalat most már fönn tudjuk tartani, és akkor ez tovább tud majd menni.
1: Igen, és ezeket a virágoszlopokat itt az polgármesteri hivatal előtt is látjuk többek között. Ezekben milyen virágokat ültettek?
4: Igyekeztünk egy kicsit a várhoz kapcsolódóan a nemzeti érzést erősíteni. Begóniák vannak benne, és akkor a piros és fehér és a zöld levélre, tehát egy kicsit olyan hazafias jelleget erősít.

Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.

0: A nap imája.
1: Szent Efrém, ó, milyen boldog vagyok! Ó, hosszantűrő, jóságos Úr, ments meg engem! Ments meg engem, Isten fia, Krisztus, aki egyedül vagy bűn nélkül! Engedd meg, üdvözítőm, hogy részem legyen isteni életedben, hogy ne maradjon többé bennem semmi idegen, és mindenkor a te akaratodat cselekedjem. Munkálj bennem, bűnösben, hatalmas kegyelmeddel, hogy készségesen magamhoz öleljem parancsaidat, és a talentumokat, amelyeket rám bíztál, sokszorosan gyümölcsöztessem a te dicsőségedre. A te dicséretedben, a te dicsőítésedben akarok élni, ó Uram, szívbéli bizakodásban és örömben. Ó, milyen boldog vagyok, hogy felöltöztettél kegyelmednek mennyegzői ruhájába. Buzgósággal akarom ápolni a szent lámpa tüzét, Krisztusom, hogy örömújongással mehessek eléd, ó, jegyese a halhatatlan léleknek, hogy hálát mondhassak neked, és dicséretet mindörökké. Ámen.

0: Mai összeállításunk munkatársai Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea és Somosvári Eszter Anna nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a vendégoldal korábbi adását.

0: Crossovers muzsikát.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Templom térkép.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Pintér Gáborral folytatjuk gondolatban a csendes óceáni térséggel való ismerkedést, mert Új-Zéland a rezidenciája, de hát egy hatalmas, folyékony kontinens az övé, tulajdonképpen Amerika és Ázsia között a csendes óceán vidékének a nagy része, Ausztráliát kivéve, meg egy-két országot kivéve hozzátartozik, és hát követjük az ő fölfedező útjait. Korábban beszéltünk néhány államról, de most következik az újabb kalandsorozat, és azt hiszem Guam-szigettel kezdjük.
3: Igen. Guam szigetén most a hosszú utazásom során 3 napot töltöttem. Ez alatt a 3 nap alatt egy nagyon intenzív programom volt, hiszen ilyenkor minden percet ki kell használni nyilván, amikor ilyen hosszú útra el tudok utazni. Az első napon már egy munkareggelivel kezdtük az ottani kormányzó asszonnyal. Tudni kell azt, hogy Guam szigete teljes egészében az Egyesült Államokhoz tartozik minden értelemben. Természetesen van egy hatalmas katonai támaszpont is a szigeten, de egyébként önálló kormányzósággal rendelkezik. A kormányzót azt a helyi emberek választják, manapság már valamikor nem így volt, de most a helyi emberek választják, és a washingtoni adminisztráció hagyja jóvá, és nevezi ki hivatalosan a kormányzót, aki jelen esetben egy hölgy. Volt egy nagyon hosszú beszélgetésünk már reggel, ahogy mondom, reggeli alatt, de utána még folytattuk 4 szem közt, és hát sok mindenről szó esett, a szigetnek a helyzetéről, gazdasági helyzetéről, politikai dolgokról, illetve választásokról, mert most készülnek a választásokra, illetve hát az egyház szerepéről, az egyház nagyon jelentős szerepéről a sziget életében. A délután folyamán intézményeket látogattam meg, több iskolát, katolikus iskolát, egyetemet, az egyetem az állami egyetem, de ott is fölkértek egy előadásra. Azt tartottam délután, illetve még találkoztam az egyházmegyei vezetőkkel, tehát az egyházmegyei központban dolgozó emberekkel, papokkal, laikusokkal szintén. 22-én, július 22-én nagyon nagy ünnep van Guam szigetén, munkaszüneti nap. Ezt magyarul úgy mondhatnánk, hogy a hősök napja. Angolul ezt Liberation Day-nek, tehát a felszabadulás napjának hívják. Ez emlékezés a II. Világháború végén való felszabadulásból, hiszen ezeket a szigeteket annak idején, a II. Világháború alatt a japánok foglalták el, és nagyon nagy erőre volt szükségük amerikai katonák, illetve a guami helyi katonaság, illetve emberek hatalmas erőfeszítéssel tudták ezt a felszabadulást elérni, olyannyira, hogy a lakosságnak közel 20%-a ebbe belehalt. És ezt óriási odaadással ünneplik meg, emlékeznek erre az áldozathozatalra. Az volt az eszemben, amíg részt vettem, majd beszélek róla, hogy mi volt aznap, hogy mennyire jó lenne, ha nálunk otthon Magyarországon a Hősök napja legalább ilyen szintű megemlékezést jelentene, hiszen Magyarország is óriási áldozatokat hozott, és rengeteg ember vesztette az életét. Sajnos az a tapasztalatom, hogy otthon ez nem kap elég fontosságot a mindennapi életben. Ezt csak így zárójelben mondom, ez az én érzésem és gondolatom volt. Itt viszont egyébként ez egész Amerikára jellemző, hogyha valaki figyeli az eseményeket, mind az Egyesült Államokra, mind Nagy-Britanniára, nagyon jellemző, hogy nagyon-nagyon megbecsülik a hőseiket, és hatalmas megemlékezéseket tartanak. Visszatérve az ott létemre, ezen a napon a kormányzó asszony engem kért föl, hogy tartsam meg az ünnepi misét, illetve az ünnepi beszédet, mert hogy ez egy közös esemény, tehát az egyház és az állami hatóságok, illetve a katonaság együtt tartja ezt a megemlékezést. Ez egy sok órás, tulajdonképpen 3 órás ünnepség volt a szentmise keretében, tehát a szentmise után folytatódott még koszorúzással, megemlékező beszédekkel, és így tovább.
2: Gondolom, amerikai a hadsereg, az amerikai hadsereg, nem?
3: Persze, ez az amerikai hadsereg, igen. Tényleg egy nagyon jól szervezett és méltó megemlékezés volt. Úgyhogy hát ez volt az napnak a fő programja, ami hát eltartott ugye kora délutánig, utána volt még egy közös ebéd az állami vezetőkkel, meg a katonai vezetőkkel, egyházi vezetőkkel, úgyhogy ez a nap, ez ennek volt számba.
2: Bocsánat, közben puskázok, ha jól olvasom, Guam szigetének körülbelül 160 ezer lakosa van, és a Fülöp-szigetektől keletre néhány ezer kilométerre található.
3: Igen, a Fülöp-szigetektől 4 órányi repülőútra van, tehát ez kb. 3000-3200 kilométer. A területe a szigetnek az 500, nagyjából 500 négyzetkilométer. A lakosok száma, hogy ez megint csak becsült adat, 160-180 ezer körül van az állandó lakosoknak a száma, ugye megint nehezen meghatározható, hiszen amerikai állampolgárok is szabadon járnak az úgynevezett mainlandra, tehát az Egyesült Államok területére, úgyhogy ez egy állandóan változó szám.
2: Igen.
3: A katolikusok száma az gyakorlatilag, azt mondhatom, hogy tényleg közel 100%, elvétve van néhány más vallási felekezet közösség. Egy nagyon jó szervezett egyházmegyéről van szó, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy úgy éreztem magam mindvégig, mint hogyha az Egyesült Államok bármely egyházmegyében lennék, tehát mind az adminisztratív rész, mind a klérus, a templomok állapota, tehát minden olyan szinten van, mint hogyha az Egyesült Államok bármely államában lennénk.
2: És jó lét jellemzi a mindennapokat?
3: Igen. Hát nézd, ugye ez az Egyesült Államokban is, tudjuk azt, hogy a különböző államok között azért óriási különbségek vannak, tehát ami a keleti és a nyugati partot illeti, azért a középső része az Egyesült Államoknak, Texastól északra, azért az nem azt a hatalmas jólétet jelenti, ott rengetegen mezőgazdasági munkából élnek, és hát a jólét az relatív. De hát itt Guam szigetén az elsődleges bevétel az a turizmus volt korábban is, meg most is az. Nagyon jó a klímája, rengeteg szállodája van, tehát rengeteg turista jár oda. Egyébként más egyéb mezőgazdasági tevékenység az nagyon, nagyon minimális, hiszen ahhoz területük sincsen igazából elég. Még a harmadik napot elmondom, az ott töltött harmadik napomat, ez nagyon, nagyon érdekes és szép élmény volt, miután már volt egy csomó találkozásom sok-sok emberrel. A harmadik napon az érsek úr megszervezte azt, hogy tudjak találkozni az összes ott dolgozó papokkal, misszionárisok, helyiek, diákonusok, szerzetes nővérek, mindenki együtt volt, és volt egy hosszú délelőtti találkozásunk. Ennek az elején én tartottam egy előadást, amire fölkértek a pápának az új enciklikájáról, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Erről tartottam egy részben bemutató, részben erről gondolkodó előadást, és hát erről beszélgettünk utána még egy jó darabig, illetve hát utána volt egy dialógus, és hát számtalan téma előjött, ahogy egyébként máskor is ez szokott lenni, mikor egyházmegyéket látogatok. Ugye rengeteg kérdésük van, akár a szentszékkel kapcsolatban, Vatikáról, diplomáciáról, és hát sok minden egyéb témáról, ami érinti őket. Úgyhogy erről nagyon, nagyon hosszan beszélgettünk. Aztán a befejezése ennek egy szentmise volt. Délután 1 órakor volt egy szentmise, ahol egy lelki üzenetet is tudtam adni, illetve utána volt még egy közös ebéd, úgyhogy nagyon, nagyon jó együttlétünk volt az ottani egyháziakkal.
2: Büszkék rá, hogy amerikai a pápa? Tehát ők amerikaiaknak érzik magukat, és ez egy fontos dolog?
3: Az amerikai öntudat azért az annyira nem erős, mert ő azért a nagy részük az helyi születés. Ők azért elsősorban, ha kérdezed őket, ők azt mondják, hogy ők guamiak. Persze ott van az, hogy mint második sorban ott van az, hogy ők egyúttal amerikaiak is. Az is igaz viszont, hogy jönnek oda amerikaiak, tehát azért van egy állandó csere, és például az ebéd alatt az egyik nővér mondta el, nagyon büszkén, hogy most a kérdésedre válaszoljak, hogy ő Chicagóból jön, és hát büszke arra, hogy az ő kórházukban született a pápa. ez a Sisters of Mercy rend, amelyek nem ismertek Magyarországon. Nekik van kórházuk ott Chicagóban, és ebben a kórházban született a pápa, amiről persze szívesen emlékezni. Úgyhogy ez az identitás, ez egy kicsit kevert.
2: És hát stratégiailag azt hiszem, hogy Amerikának nagyon fontos, hát egy hatalmas katonai bázis van, nem?
3: Így van, hát itt egy hatalmas bázis van, de nem csak itt egyébként. Hát amiről korábban beszéltem, Palau szigetén is van hatalmas amerikai bázis, Mikronéziában is van. Tehát gyakorlatilag a Csendes óceán szigetein szinte mindenütt ott van az amerikai hadsereg. Ugye tudnunk kell, ahogy az előbb mondtam, miután a japánoktól felszabadították őket 1944-45-ben, utána ezeknek a szigeteknek a nagy része kimondottan az amerikai haditengerészet fennhatósága alatt volt. Évtizedeken keresztül, míg aztán lassan-lassan megkapták az önállóságukat, de az amerikai bázisok azok ott maradtak. Tehát ez nagyon fontos. Ma, korábban is az volt, de ma a mai geopolitikai helyzetben még fontosabb az Egyesült Államoknak a Csendes-óceáni jelenlét, nyilván Kína miatt is, meg az egész ázsiai helyzet miatt. Tehát ezt ők nyilvánvalóan fönt is akarják tartani a továbbiakban.
2: Az amerikai támaszpontoknak vannak saját amerikai tábori papjaik?
3: Abszolút. Az Egyesült Államok tábori lelkészsége, ahogy ezt mi mondjuk magyarul, egy nagyon nagy létszámú, nagyon fejlett rendszerű egyházi jelenlét. Katolikus részről egy érsek a katonai ordinariátus vezetője, több segédpüspökkel és több száz pappal. Tehát ők jelen vannak nagyon nagy együttműködéssel a protestáns lelkészekkel, tehát mindig be van osztva, hogy egy-egy egységnél ki van jelen, hány havonta változnak, helyezik őket, stb. Tehát ez az Egyesült Államokban rendkívül fontos, és ott is, Guam szigetén is természetesen ott vannak a katonai lelkészek, igen.
2: Igen, és mondtál még egy utazást?

0: közbe lépett, de nem hirtelen jött az eső, ezért át tudták úgy rendezni a programot, hogy sátorok alatt, meg különböző megoldásokkal vízmentesen azért megoldottuk, ha bár hatalmas tömeg volt, de végül is sikerült szépen megoldani.
1: És akkor visszatérhetünk Új-Zélandra?
0: Igen, Új-Zélandról még egy egyházmegyei látogatásról beszámolok. Új-Zélandon 6 egyházmegye van. 3 egyházmegyét már korábban meglátogattam, nyilván ahol lakom, tehát a Wellingtoni egyházmegye, ez a mindennapi életben is ugye jelen van az életemben, ezt a legkönnyebb megismerni, és a leghamarabb ezt tudtam megismerni, de többször jártam már a Palmerstoni egyházmegyében és a Hamiltoni egyházmegyében. Ezek viszonylag új egyházmegyék, tehát 20-30 évvel ezelőtt létrehozott egyházmegyék, hogy nőtt a népesség, eszerint alakítottak ki új egyházmegyéket. Az Aucklandi egyházmegye a legészakibb, ahol már többször jártam különböző okokból bizonyos eseményekre, de egy pasztorális látogatást most tudtam csak tenni először június végén, és ez egy 4 napos, nagyon intenzív látogatás volt, ahol szintén találkoztam az egyházmegye vezetőivel, találkoztam a papsággal, szerzetesekkel, miséztem a székesegyházban, találkoztam különböző népeknek a képviselőivel, hiszen azt tudni kell, hogy az új-zélandi egyházmegye, bocsánat, új-zélandi katolikus egyház, az nagyon-nagyon sok népből tevődik össze. Tehát azon kívül, hogy van egy alapja az itteni egyházmegyének, ugye 180 éve, hogy itt van a katolikus egyház, de az utóbbi 20-30 évben rengetegen jöttek a különböző szigetekről, Szingapúr, Indonézia, Malézia, Kelet-Timor, Kína, és így tovább, és ezekből az országokból jönnek fiatal családok tanulni, dolgozni, stb., és ők nagyon sokan közülük katolikusok, és ők bekapcsolódnak természetesen az itteni egyházi életbe, és az ő részvételük rendkívül fontos, részben a létszám miatt is, tehát nagyon megemelkedett a katolikusok létszáma miattuk, de ugyanúgy a pasztorális életben is a püspököknek nagy figyelmet kell arra fordítani, hogy őről tudjanak gondoskodni, és hát lehetőleg nyelvileg is tudjanak nekik biztosítani megfelelő pasztorációt, még ha legtöbben tudnak is angolul, de azért keresik és kérik a saját nyelvükön is a liturgiát, illetve a lelki lehetőségeket.
1: Mondtál-e magyarul misét már Új-Zélandon az ottani néhány száz magyarnak, hogyha összejön?
0: Úgyhogy új-zélandi magyarság, ilyenről nem beszélhetünk, mert Új-Zélandon több helyen vannak magyarok. A legnagyobb magyar közösség az Aucklandban van, a második az itt van Wellingtonban, ahol a főváros van, illetve van még egy másik csoport Christchurchben, illetve Dunedinben. Ezek kisebb csoportok. Hogy konkrétan válaszoljak a kérdésedre, szentmisét egyszer tartottam magyarul itt Wellingtonban, az itteni magyarságnak a kérésére, de szó volt róla már, hogy Aucklandban is szeretnének. Nyilván ennek logisztikai nehézségei vannak, hiszen a magyarokat összehozni szentmisére távolságokról kell, ennek a megszervezését én nem tudom vállalni, nyilván, tehát ezt ő nekik kell megszervezni. Minden esetre van kilátásban a jövőben is. Viszont ehhez kapcsolódóan még el kell mondjak egy dolgot a számtalan aucklandi eseménnyel kapcsolatban, ami történt az alatt a 4 nap alatt, amíg ott voltam. Volt egy magyar esemény is, ugyanis fölavattunk egy mincenti emlékhelyet, bronz mell szobrot a városnak egy gyönyörű részén. Ennek az apropója több is volt, de az egyik apropója az 1956-os forradalomnak az évfordulója, ami nyilvánvalóan egy nagyon fontos esemény az itteni magyarság számára is, és nyilván a legtöbben azért ezt összekötik mincenti alakjával. És volt egy másik kiinduló pont, ami miatt az itteni magyar nagykövettel annak idején, tavaly ugye megszületett ez az ötlet bennünk, hogy legyen ilyen emlékhely, az, hogy Mincenti bíboros a halála előtt fél évvel a világ körüli útján, ahol ugye sok országban meglátogatta a magyarokat, itt is járt Új-Zélandon,

0: 1974 decemberében. És ennek a látogatásnak semmiféle emléke nem volt. Tehát nem volt egy emléktábla, nem volt egy emlékszobor, semmi. És ezért gondoltuk azt, hogy először itt Wellingtonban, a wellingtoni székesegyházon belül állítottunk egy emléktáblát, és egy bronz plakett van rajta. Ezt már tavaly, tehát 2025 novemberében fölavattuk, és most pedig 2026 júniusában Oaklandben elkészült ez a kis emlékkert, és egy nagyon szép gránit oszlopon egy mincenti mellszobor, ami Rieger Tibor szobrászművész alkotása. És ezzel kapcsolatban volt egy nagyon szép ceremónia, megemlékezés, ahol ott volt egy csomó magyar, tehát 150 körül volt az ottani magyaroknak a száma, és hát ott volt az alpolgármester és az ottani konzulok, tehát diplomaták, papok és így tovább. Egy nagyon szép ünnepség volt, ahol persze beszédet mondtam, megáldottam ezt a szobrot, és a magyar nagykövet beszélt, az alpolgármester asszony beszélt. Hát mindjárt angolul beszéltünk, ugye, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy az itteni magyaroknak a túlnyomó többsége már másod és harmad generációs. Tehát nagy részük már nem tud magyarul, vagy nagyon gyengén, úgyhogy azért ezek az ünnepségek, bár megvan az erős magyar jellege, és néhány szó elhangzik magyarul, de azért alapvetően angolul történik.
1: Pintér Gábor új-zélandi apostoli nunciussal, érsekkel beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép.

0: Liszt Ferenc Cis-moll rapszódiáját Michel Campanella játszotta. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük hallgatóinkat! Közzétette 14. Leó pápa szeptember végi franciaországi apostoli látogatásának részletes programját a Vatikán News. A katolikus egyházfő szeptember 25-e és 28-a között Párizsba, Lourdesba és Metzbe látogat. Találkozik Emmanuel Macron francia államfővel, beszédet mond az UNESCO székházában, valamint több szentmisét is bemutat. A lurdi egyhelyen a hagyományos fáklyás körmeneten is részt vesz, míg Metzi látogatásán Európa békéjéről és egységéről tart előadást. Az apostoli út mottója, hogy a világnak élete legyen. Közel 900 magyar és külföldi cserkész vesz részt a Nagykovácsi melletti Strilics Pál cserkészparkban rendezett közép-európai dzsemborin, adta hírül a Magyar Kurír. Az augusztus 8-áig tartó nemzetközi találkozó célja, hogy a fiatalok közös programokon és szolgálatokon keresztül ismerjék meg egymás kultúráját és erősítsék kapcsolataikat. A táborba a visegrádi országok mellett többek között Németországból, Ukrajnából, Izraelből és az Egyesült Államokból is érkeztek résztvevők. A rendezvényen Székely János püspök mutatott be szentmisét, a hét folyamán pedig Cserényi Gyula kutató űrhajós és Ekler Luca paralimpiai bajnok is találkozott a cserkészekkel. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az intézkedés kedd éjfélig marad érvényben. Bár enyhül a kánikula, a tartós meleg továbbra is megterheli a szervezetet, ezért a szakemberek rendszeres folyadékfogyasztást, a déli órákban a tűzőnap kerülését és az idősek fokozott segítését kérik. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer átfogó állapot felmérése, tudatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-vel. A vizsgálat során intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel mérik fel a gyermekvédelmi intézmények működését. A program második szakaszában, augusztus végén a gyermekek és a fiatalok véleményét is kikérik. A tárca célja, hogy feltárja a rendszer hiányosságait, kijavítsa a hibákat és megelőzze a korábbi problémák megismétlődését. Január 1-től betiltják a vadon élő állatok cirkuszi szerepeltetését Magyarországon, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő a pénteki kormányinfón. Az új szabályok megtiltják az érintett állatok beszerzését, szaporítását, betanítását és bemutatását is. A kabinet szerint a döntést az állatvédelmi szempontok és a közönség biztonsága indokolja. A már jogszerűen tartott vadállatok a menazsériáknál életük végéig maradhatnak, de új produkciókban már nem szerepelhetnek. Hazánk időjárásáról. Szombaton a reggeli felhőzet fokozatosan felszakadozik, napközben országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja az eget. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt. Uram, könyörülj fiamon, holt kóros szegény, és sokat szenved, hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt. Hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyermeket. Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult. Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzámentek és megkérdezték. Miért nem tudtuk mi kiűzni? Ő így válaszolt. Mert gyönge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a hegynek itt, menj innen amoda, átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Ezek az evangélium igéi.

0: Johann Sebastian Bach szerzeményét Graham Barber játszotta. 5 óra 40 perc a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

Közé tették Leó pápa szeptember végi franciaországi útjának logóját és programját, hogy a világnak élete legyen. Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. Lezárult Parolin bíboros mexikói útja. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.

0: Közzétették 14. Leó pápa szeptember végi franciaországi apostoli útjának logóját és programját. Mint ismeretes, 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a közt Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, amelynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városaiba látogat. Párizsban felkeresi az UNESCO székhelyét, amely az ENSZ nevelésért, tudományért és kultúráért felelős intézménye. Utazásának mottója Jézus kafarnaumi kenyérszaporításának és eukarisztikus beszédének összefüggésére utal, hogy a világnak élete legyen. A Szent Atya franciaországi apostoli látogatásának logója egy kör alakú ólomüveg ablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének és egységének szépségét szimbolizálja. A kompozíció középpontjában lebegő galamb a Szent Elkét idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. A logó kék, fehér és piros színárnyalatai, a fény sárga, narancssárga és a remény zöldje egybefonják Franciaország színeit a Vatikán színeivel, miközben a látogatás spirituális dimenzióját is kiemelik. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak, meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus a megváltó hozott el nekünk. Felhívás az egyúttal reményre és a közösségre is, ami arra ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat, és megosszuk a békét, a kiengesztelődést és a testvériséget, az új élet jeleit a világban. Ezek a szavak kifejezik azt a hozzáállást is, amelyel az egyház Franciaországban fogadja a Szent Atya látogatását, örömmel, nyitottsággal és azzal a mély vágyal, hogy tanúságot tegyen mindenkinek az Istentől származó életről. A pápa látogatás programja. Szeptember 25-e, péntek. A Szent Atya reggel 7 óra 50-kor indul Róma Fiumicino repülőteréről, és 10 órakor érkezik Párizsba. 11-kor az Elizé palotában találkozik a francia köztársasági elnökkel, majd ugyanott beszédet intéz az ország hatóságaihoz és a diplomáciai testület tagjaihoz. Délután 3-kor a Szent Atya az UNESCO palotában látogat, ahol beszédet mond. Este 4-6-kor a párizsi Notre-Dame székesegyházban vesperás imán vesz részt a Szent Atya az ország püspökeivel és a klérus tagjaival, amelyen homiliát tart. Este 9-kor a Párizs környéki Saint-Denis stadionjában találkozik a fiatalokkal és válaszol kérdéseikre. Szeptember 26-án szombaton délelőtt 9-kor a párizsi Bakita házat keresi fel, amely a társadalmi befogadás centruma, 4-11-kor a párizsi katolikus intézetben találkozik a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, a katekumenekkel és a hit újoncokkal. Délután 3-kor szentmisét mutat be homiliával a Concord téren. Délután 4-6-kor indul repülővel a pápa Lourdesba, ahová este 7 órakor érkezik meg, majd 3-4-8-kor a Lourdes jelenése barlangjánál imádkozik. Szeptember 27-én vasárnap reggel 9-kor találkozik a Szent Atya a francia püspöki konferencia tagjaival a Massabielle püspöki konferencia központban, majd 11 órakor a Lourdes bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. Délután 3-4-kor találkozik a Notre-Dame befogadó központ munkatársaival és a megsegítettekkel a Lourdes miasszonyunk egy helyen, akikhez beszédet intéz. Délután 3-4-5-kor a Lourdes Carmelita kolostorban magánlátogatás keretében találkozik szemlélődő szerzetes nővérekkel. Este 9-kor a Szent Atya részt vesz a hagyományos fáklyás körmeneten, amelynek során beszédet mond. Franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján szeptember 28-án hétfőn reggel 7 óra 40-kor a Szent-Atya-Lourdesból az észak-franciaországi Luxemburghoz közeli Metz városába repül, ahol 10 órakor részt vesz a Robert Schuman, az Európai Unió egyik alapító atya nevét viselő kongresszusi központban tartott vallásközi találkozón. Ugyanígy tartják délelőtt 11 órakor az Európa gyökereinél a békért és az egységért találkozót, amelyen 14. Leó pápa beszédet mond. Délután 4 órakor szentmisét mutat be és homíliát tart Metz városa Szent István vértanú diákonusról nevezett székesegyházában, majd 7 órakor indul vissza Metz repülőteréről Rómába, ahová 20 óra 50-kor várható a megérkezése a Fiumicino repülőtérre.
1: Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. 14. Leó Assisibe tett augusztus 6-i látogatása egy ölelés volt. Annak a jele, hogy Péter utóda Isten népe mellett jár, osztozva reményeikben és küzdelmeikben. Ezekkel a szavakkal fordult az egyik fiatal, Francesco Varone, 14. Leóhoz, hogy megköszönje az Assisibe tett látogatását az angyalos Boldogasszony bazilikában bemutatott pápai szentmise végén, az áldás előtt. Varone szerint a pápa jelenléte arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ne féljenek a jót választani, és higgyenek abban, hogy az evangélium még mindig képes megváltoztatni az emberi szívet. Varone hangot adott a széttöredezettség fájdalmának és a magánytól való félelemnek, amelyet oly sok fiatal férfi és nő megtapasztal. Pontosan ezért az Assisiben megélt élmény mélyen átalakító volt. Assisi Szent Ferenc városában a fiatalok első kézből tapasztalhatták meg, hogy Jézus egyesít minket, hogy nem vagyunk egyedül, ahogyan Leó pápa a püspöki mottója is hirdeti, in illo uno, ő benne, az egyben egyek vagyunk. Krisztusban senki sem idegen, senki sincs kizárva, inkább mindenki igazi testvér és nővér, nem véletlenül, hanem azért, mert ugyanazon atya gyermekei vagyunk. Végül az olasz fiatalember egy különleges ajándékot kért a pápától, olyat, amit a gyermekek kérnek apjuktól, hogy ne felejtsen el imádkozni értünk. Imádkozzon, hogy soha ne hiányozzon a bátorságunk ahhoz, hogy Krisztust válasszuk, hogy felismerhessük hangját a világ zajában, és hogy fiatalságunk a szolgálatra szánt életté váljon, kérte Francesco Varone. Köszönjük, Szent Atya, mert ma azt az érzést kelti bennünk, hogy mi vagyunk az egyház, zárta szavait a fiatalember. Parolin bíboros. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Augusztus 6-án csütörtökön lezárult Pietro Parolin bíboros államtitkár mexikói útja. A bíboros augusztus 4-én érkezett a latin-amerikai országba, miután Guatemalában járt. Látogatása során szentmisét mutatott be a guadalupei szűzanya szentélyében. Ezekben a napokban, ahogy arról az államtitkárság X fiókja, a Terza Loggia is beszámolt, a bíborost fogadta Claudia Sheinbaum, mexikói elnök, Rosa Isela Rodríguez, mexikói belügyminiszter kíséretében. A szívélyes légkörű beszélgetés kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákat érintett, beleértve a béke és a fejlődés előmozdítását olvasható a bejegyzésben. Egy másik bejegyzés Parolin bíboros és Roberto Velasco Álvarez mexikói külügyminiszter találkozójáról számolt be, akik többek között a kétoldalú kapcsolatokat és a nemzetközi közösség előtt álló jelenlegi kihívásokat vitatták meg. A mexikói püspöki konferencia közleménye szerint augusztus 5-én szerdán Pietro Parolin bíboros találkozott a Nemzeti Párbeszéd a békért képviselőivel, hogy közvetlenül hallja az érintettektől a béke előmozdításában szerzett tapasztalataikat az ország különböző régióiban. A találkozón akadémikusok, köztisztviselők, vallási vezetők, eltűnt szeretteiket kereső anyák, rendőrök, üzleti vezetők, valamint különböző mexikói államok, valamint maga a mexikói állam és Mexikó város képviselői vettek részt. Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik, utalva egy anya vallomására, aki eltűnt fiát keresi Puebla államban. Emlékeztetett arra, hogy a béke kézműves munka, valami, amit türelmesen napról napra építenek, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne csüggedjenek erőfeszítéseikben. Hangsúlyozta, hogy ez a tapasztalat inspirációként szolgálhat a világ más, szintén erőszak sújtotta a részei számára. A mexikói püspöki konferencia azt is megjegyezte, hogy a résztvevők számos példát osztottak meg a béke építésében való együttműködésre. Pietro Parolin bíboros figyelmesen hallgatta a Nemzeti Párbeszéd a Békéért tagjait, és szolidaritását fejezte ki azokért a mindennapi erőfeszítéseikért, amelyekkel kitartanak a békeépítés ezen türelmes munkájában. Kiemelte, hogy a mozgalom reményforrást jelent az erőszaktól sújtott ország számos része számára, és megerősítette, hogy a Szent Szék támogatja ezt az erőfeszítést. A résztvevők hálájukat fejezték ki munkájuk elismeréséért, és a bíboros azon szándékáért, hogy közel maradjon hozzájuk a béke építése iránti közös elkötelezettségükben.

0: Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
1: Két ember vitája jut eszembe. Egy bizonyos teendő kapcsán, amikor az egyik erősítgeti, hogy azt valójában lehetetlen megtenni, a másik csak ennyit mond. Figyelj, manapság semmi sem lehetetlen, csak meg kell keresni a megfelelő összeköttetéseket. Ez az ember meggyőződését fejezte ki, hogy lényegében minden lehetséges annak, akinek megfelelő összeköttetései vannak. Nekem is lehetséges a magam részéről kiépíteni a megfelelő összeköttetést, a kapcsolatot felfelé, hitteljes imádsággal, ha akaratom összhangba kerül Isten akaratával. Amire sokszor azt mondom, hogy lehetetlen, arra Isten igéje azt mondja, lehetséges. A csodálatos kenyérszaporításról szóló evangélium rész után, amelyről elmúlt héten elmélkedtünk, a vízen járás története következik. Ahhoz, hogy közelebb kerülhessek ez utóbbi titkához, szükséges egy kis visszatekintés. Az első lehetetlennek tűnő dolog, az 5 darab kis kenyér és a 2 hal, amelyekből több, mint 5000 ember eszik. Lehetetlen, hogy ne lenne elég az én kenyerem is, és itt a kenyér szólat sok mindent lehet érteni. Ha arra nézek, ami van, és nem arra, ami kellene. Nagy különbség. Amikor Jézus imádkozni tanít, nem azt mondja, hogy minden nap küld nekünk egy zsáklisztet, hanem a mi mindennapi kenyerünket. Mindig a mai napra aznap kérjem. Lehetetlen, hogy ne legyen elég, ha azt a keveset, ami a kezemben van, az ő kezébe teszem. Egy néni egy több lakásos bérházban lakott, ahol az alacsony, vékony ablakok az udvarra néztek. Egyik nap ágynak esett. A szomszédja, amikor a boltba indulva elhaladt a néni ablaka alatt, hallja bentről annak imáját. Édes Istenem, olyan beteg vagyok, hogy fel sem tudok kelni az ágyból, nincs, aki gondoskodjék rólam. Kérlek, küld nekem egy kis kenyeret, valami ennivalót. A nem hívő szomszédasszony benyit a nénihez. Elnye, maga csak úgy beleimádkozik a semmibe. Mégis mit gondol, ha csak az Istent kéri, az majd küld magának? A beteg néni ezt válaszolja. Bizony, küldött angyalom, csak valaki elfelejtette behozni. Az asszony szó nélkül kifordul, majd fél óra múlva tálcán viszi azt, amit valaki az előbb elfelejtett bevinni. Isten mindenhová, mindenkinek oda küldi a szükségeset, csak valaki sokszor elfelejti odaadni. Rajtam is áll, hogy a kenyerem és a halam nem szaporodik. Isten most is hajlandó megszaporítani, ha nem felejtek el az enyémből továbbadni. A csoda lehetséges volna, lehetséges ma is. Sajnos sokszor már az a csoda, ha továbbadom. A második lehetőség az előző folytatása. Jézus a vízen jár. Előzőleg felmegy a hegyre imádkozni. El kellene sokszor gondolkodnom azon, hogy amikor Jézus magányában egyedül volt az atyával, nagy erő átvétel történt ott. Töltekezett a Szentlélekkel, akit magával vitt aztán tovább. Pontosabban a Szentlélek vitte már őt oda, ahová mennie kellett. S ha kételkedem az ő erejében, gondolja csak arra, hogy vannak olyan emberek, akik az önmegvalósítás hamis útján haladva átmennek a tűzön, úgymond külső erők segítségével. Találkoztam ilyennel, aki erről beszélt. Nem vagyok mindmáig meggyőződve arról, hogy azok a külső erők, amelyeket ő segítségül hívott belső erejének megmozdításához, kitől származtak, a gonosztól-e vagy a jólélektől. Ha mutatványokra használják, alig ha hinném, hogy az Istentől jön. De ha képes valaki akár a gonosz erők hatására is ezt megtenni, akkor miért kételkednék én Jézus erejében, aki folytonosan imában volt, szüntelenül az Atya erejéből élt, vele teljes egységben? Olyan lehetetlen lenne tehát, hogy Jézus Isten erejét úgy tudta felvenni, átvenni, hogy utána nem okozott neki nehézséget járni a vízen. Jézus nem bűvészkedésre használta fel ezt, hanem a hitébresztésre, és csak nagyon ritkán, és csak nagyon végső esetben folyamodik a tudásához, amely minden esetben így kezdődik, ne féljetek, van bennetek erő, és erre akar ráébreszteni. Az első lépések mindig nehezek, mert hajlamos vagyok hamar levenni tekintetem az Úrról, aki életem nehéz viharaiban is jön felém, és velem van. Először a lelkem akarja lecsendesíteni, s csak azután a vihart. A lényeg az, hogy ha elfordítottam tekintetem, akkor forduljak vissza, és az ő tekintetét keressem. Ha kitartóan nézem, meglátom. A viharban is. Sokszor hallom, nem ér semmit ez az élet. Lucian Blaga, a román költő így fogalmaz. Miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme, nincs más hátra, mint hogy értelmet adjunk neki. Bajban vagyok. Nem tudok kilépni félelmeimből vagy szenvedélyeimből. Nézzek felfelé, és akkor észreveszem, hogy mellettem is velem van. Ő mindig megjelenik és közeledik, csak sokszor az én hitem rövid. A kicsiny hitű eredeti fordításban ezt jelenti, rövid hitű. Toldjam meg és kapcsolódjak rá Isten szent lelkére, hogy megtapasztaljam velem létét és bennem létét. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az Isten fia. Imádunk, dicsőítünk, magasztalunk és erőt nyerünk általad és belőled. Segíts észrevennünk Téged, mert nélküled elsüllyedünk.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra megfelelő összeköttetések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük hallgatóinkat! Közzétette 14. Leó pápa szeptember végi franciaországi apostoli látogatásának részletes programját a Vatikán News. A katolikus egyházfő szeptember 25-e és 28-a között Párizsba, Lourdesba és Metzbe látogat. Találkozik Emmanuel Macron francia államfővel, beszédet mond az UNESCO székházában, valamint több szentmisét is bemutat. A lurdik egyhelyen a hagyományos fáklyás körmeneten is részt vesz, míg Metzi látogatásán Európa békéjéről és egységéről tart előadást. Az apostoli út mottója, hogy a világnak élete legyen. Közel 900 magyar és külföldi cserkész vesz részt a Nagykovácsi melletti Strilics Pál Cserkész Parkban rendezett közép-európai dzsemborin, adta hírül a Magyar Kurír. Az augusztus 8-áig tartó nemzetközi találkozó célja, hogy a fiatalok közös programokon és szolgálatokon keresztül ismerjék meg egymás kultúráját és erősítsék kapcsolataikat. A táborba a visegrádi országok mellett többek között Németországból, Ukrajnából, Izraelből és az Egyesült Államokból is érkeztek résztvevők. A rendezvényen Székely János püspök mutatott be szentmisét, a hét folyamán pedig Cserényi Gyula kutató űrhajós és Ekler Luca paralimpiai bajnok is találkozott a cserkészekkel. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az intézkedés kedd éjfélig marad érvényben. Bár enyhül a kánikula, a tartós meleg továbbra is megterheli a szervezetet, ezért a szakemberek rendszeres folyadékfogyasztást, a déli órákban a tűzőnap kerülését és az idősek fokozott segítését kérik. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy háziállatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer átfogó állapot felmérése, tudatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-vel. A vizsgálat során intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel mérik fel a gyermekvédelmi intézmények működését. A program második szakaszában augusztus végén a gyermekek és a fiatalok véleményét is kikérik. A tárca célja, hogy feltárja a rendszer hiányosságait, kijavítsa a hibákat és megelőzze a korábbi problémák megismétlődését. Január 1-től betiltják a vadon élő állatok cirkuszi szerepeltetését Magyarországon, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő a pénteki kormányinfón. Az új szabályok megtiltják az érintett állatok beszerzését, szaporítását, betanítását és bemutatását is. A kabinet szerint a döntést az állatvédelmi szempontok és a közönség biztonsága indokolja. A már jogszerűen tartott vadállatok a menazsériáknál életük végéig maradhatnak, de új produkciókban már nem szerepelhetnek. Hazánk időjárásáról. Szombaton a reggeli felhőzet fokozatosan felszakadozik, napközben országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja az eget. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

A kimondott szó nem vészel, ha el is hangzik. Behatol azoknak az értelmébe, akik hallják. Beássa magát annak a lelkébe, aki kimondja. Továbbhat a szívben, az emlékezetben, a fölidézett hatásokban. Egy darab valósággá válik, és ez így van mindennel, amit csak teszünk. Mihelyt fölmerül a szabadság forrásából, egy darab valóság lesz belőle, tovább fut és hat a létfonalán. Mindezekből szövődik a világban az, aminek történet a neve. A rossz, amely most gyötör, nem a semmiből pattant elő. Előbb kimondott szavakból fakad. Korábbi otrombaságokból, mulasztásokból, gonoszságokból. A szív romlottsága valósággá lesz a világban. Gonoszszá sűrűsödik, és valahol előkerül, mint ütközés, mint gátlás, mint légkör. Az a rossz, amelybe beleütközöm, olyan gonoszságok kicsapódása, amelyeket előbb mások vagy én magam követtem el. A rossz pedig újabb rosszat szít lángra. Az pedig újra gonoszságot terem, s az egyikből mindig újra másik származik, és ennek a rettenetes láncolatnak soha sincs vége. És a nagy történettel ugyanaz a helyzet, mint a kicsinnyel. A háborút sohasem természeti erők idézik elő, hanem az önzés. A könyörtelenség, amely csak saját előnyét nézi, és nincs tekintettel a többiekre. Az idegen sorsok iránti közömbösség, hatalomvágy, hiúság, uralkodási őrület, szerzési mohóság, az elnyomás, a kínzás, a rombolás a sötét ösztöne. Amikor kitört a háború, természeti csapásnak tetszett, és az is volt tényleg, de hatalmát a szívek milliójának gonoszságaiból merítette. Az emberi nem szörnyű mélységeiből. A mindenütt sújtó nyomor az egyesekre úgy szakadt rá, mint a külső létnek valami világcsapása, de nem a föld termette, vagy a természetnek valami szükségszerűsége, hanem az emberek. Ha kérjük, hogy van-e a földön elég hely és kenyér mindenki számára, csak egy felelet lehetséges. És mégis sokaknak nincs se helyük, se kenyerük, mert az igazi rossz nem a természetből származik, hanem a töménytelen önző és mohó emberből, a lusták hanyagságából, a felületesek és élvezethajhászok gondatlanságából. A szabadíts meg a gonosztól kérés tehát ezt mondja. Add, hogy a szörnyű összekuszált láncolat, amelyben az egyik rossz a másikat szüli, és a gonoszság újabb gonoszságot idéz fel, szerte szakadjon. És szétszakíthatja a szív, amely mindenestől Istennek adja magát, amely egyetért Istennel, az ő akaratáért való aggódás dolgában. Mert ez a bonyolult láncolat valóban megvan, de nem vak végzet. A megváltás mindenki számára megtörtént, és meg is valósulhat mindenkiben. Az Isten részéről fönnáll annak lehetősége, hogy az emberben földerengjen az Isten gyermekeinek szabadsága, és a szívekből behatolhat a világ láncolataiba a megváltás ereje. Szent Pál azt mondja, hogy minden rossz a bűnből támadt. És ez a bűn a mindenki egyetlen nagy bűne. Akkor esett meg, amikor az első ember, és vele együtt minden ember kiszakította a világot az Isten akaratával való szeretet között.

közösségből, és így a teremtés elhagyatottságba, veszendőségbe, pusztulásba és halálba zuhant. Ott él minden szívben, s a személyes bűnökben tovább hat és újabb bűnöket szül. Egyáltalán nincs úgy, mintha csak sok egymástól elkülönített és független egyéni bűn lenne. Azok is megvannak, de egyszer s mint beágyazódnak a bűnbe. Annak szörnyű, sötét egységébe. Annak súlyába és hatalmába, amelyről a rómaiakhoz írott levél beszél. Minden egyes emberre ránehezedik a mindenki bűne, és viszont az a bűn, amit az egyes ember elkövet, valahogyan a többieket is találja. Így a gonosztól való szabadulás kérése általános emberi kérésé lesz. Az ember cipeli az Isten színe előtt a nagy emberi bűnterhet, amelyből az emberi rossz támadt. Minden egyes ember az összesét, és benne a saját bűnterhét és nyomorúságát. Könyörgés ez a gonosztól való teljes szabadulásért. Az a gonosztól való szabadulás, amelyre a kérés a legmélyén céloz, nem lelhető fel a világidő keretein belül. Az a szabadulás ez, amely akkor következik be, amikor Krisztus újra megjelenik. Ennek tudata végighúzódik a kérésen. A bűn és a gonoszság elgondolhatatlan mértékű. Az, ami a bűn a gyökeréig szétrancsolja az Isten művét, úgyhogy az igazi gyógyulás csak akkor következik be, ha Isten halál és föltámadás és ítélet útján a világot újra fölveszi akaratának egységébe, miután bűn és gonoszság szétfutott rajta. Minden keresztény gondolkodás utolsó szava, minden keresztény aggódás végső célja túlmutat világon és időn. A keresztény lét végső fokon arra irányul, ami majd akkor történik meg, nem amikor a Föld a természettudomány tanítása szerint eljegesedik, az élet kihal, vagy bármiképp el lehet képzelni asztrofizikailag a világ végét, hanem amikor eljön az Úr, amikor az Isten megteszi a harmadik lépést. A második ugyanis a megváltás volt, az első pedig a teremtés. A titkos jelenések végéről felszáll az Úrral való egyházközségek kiáltása. Jöjj, Urunk Jézus! A szabadíts meg a gonosztól kérésben, a kérés legmélyén ugyanez a kiáltás cseng. Állandóan és számtalan szívből száll Istenhez ugyanaz a kérés, bár sokan nem is gondolnak rá, hogy igazából mit is jelent. De azért a mélység megvan és homályosan örvénylik lábunk előtt. A teremtmény, amely Istenhez sóhajt és vajudik és vár, a végső dolgok eljövetelére, ez az a mélység, amely a kérésben kiált. A keresztény tudat legmélye kiált itt, az, amely tudja, hogy a világot sohasem lehet kijavítani, optimista módon jóra fordítani. Ami történt, annak mértékét Isten szabta meg. Amit Isten vele szembeszegezett, az szeretetének a mértéke. A bűn végtelen katasztrófáját, a gonoszságnak és a rossznak a történeten végighúzódó szörnyű láncolatát, miután az emberek, egyesek és összességek mindent megtettek, amit csak tudtak, föltör annak a tudata, hogy egyedül az Isten tehet valamit igazán, és jöhet, ami mindezt nem csak valahogyan jóra fordíthatja, hanem újjáteremtheti. A vég, amely az örökkévaló áttörése lesz.

0: Salvatore Lanzetti negyedik C-dur szonátájának első tételét hallották. Előadta Máté Balázs és Jeremy Joseph. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör. Hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük a megtisztelnek figyelmükkel. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink röviden. A mások szenvedése iránti empátia béke alapja. Erről beszélt Pietro Parolin bíboros. November 5-én fogadja 14. Leópápa a magyar püspöki kart a Vatikánban. Hétfőn újraindulhat a paksi atomerőmű egyik leállított turbinája, mondta pénteken Magyar Péter miniszterelnök. Újabb lépést tett az amerikai bevándorlási szabályok szigorítása felé Donald Trump. A mások szenvedése iránti empátia a béke alapja. Erről beszélt Pietro Parolin bíboros mexikói látogatásán a Vatikán News beszámolója szerint. A szentszéki államtitkár a békeépítésen dolgozó civil és egyházi közösségek képviselőivel találkozott, és hangsúlyozta, a béke türelmes, mindennapi munkával épül. Közzétették 14. Leópápa szeptember végi franciaországi apostoli útjának hivatalos programját. A négynapos látogatás során a katolikus egyház fő állami, egyházi és nemzetközi találkozókon vesz részt, valamint több nagy nyilvános szentmisét is bemutat. Kövér Tamás összefoglalója.
2: Nyilvánosságra hozta 14. Leópápa szeptember 25-e és 28-a közötti franciaországi apostoli látogatásának programját a Vatican News. Utazásának mottója, hogy a világnak élete legyen, amely János evangéliumának euharisztikus tanítására utal, és a remény, a béke, valamint a közösség üzenetét állítja a középpontba. A Szentatya szeptember 25-én érkezik Párizsba, ahol Emmanuel Macron francia államfővel is találkozik, ezt követően az UNESCO székházában mond beszédet, este pedig a Notre-Dame székesegyházban imádkozik a püspökökkel és a papsággal. A napot a Saint-Denis stadionban zárja, ahol fiatalok kérdéseire válaszol. Másnap a társadalmi befogadással foglalkozó Bakhita házba látogat, majd a Párizsi Katolikus Intézetben találkozik a francia egyház képviselőivel. Délután a Concord téren mutat be ünnepi szentmisét, estére pedig Lourdesba utazik, ahol a jelenések barlangjánál imádkozik. Vasárnap szabadtéri szentmisét celebrál a Lourdes-i kegyhelyen. Később találkozik a segítő szolgálatok munkatársaival, a támogatott emberekkel és a szemlélődő szerzetes nővérekkel. Majd este részt vesz a hagyományos fáklyás körmeneten. A látogatás utolsó napján Metz városába utazik, ahol vallásközi találkozón vesz részt, beszédet mond Európa békéjéről és egységéről, majd a Szent István székesegyházban mutat be szentmisét. A program lezárását követően 14. Leópápa hétfő este tér vissza Rómába, derült ki a cikkből.
0: November 5-én fogadja 14. Leópápa a magyar püspöki kart a Vatikánban, derült ki pénteken a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tájékoztatásából. Az ad limina látogatáson a főpásztorok beszámolnak egyházmegyéik helyzetéről, miközben több püspöki kinevezés is várható. Boldog Apor Vilmos püspök közbenjárásáért és szenté avatásáért imádkoztak a Győri Nagyboldogasszony székesegyházban, írta pénteken a Magyar Kurír. Graffl Ákos püspöki titkár homiliájával a vértanú püspök önfeláldozását állította példaként a hívek elé. A szentmise után papi és szerzetesi hivatásokért is imádkoztak. Zene. Tűz ütött ki a MOL pozsonyi finomítójának egyik tároló tartájánál, közölte a pénteki kormányinfó Magyar Péter miniszterelnök. A vállalat szerint a lángok nem terjedtek tovább, a finomító működése zavartalan maradt, és senki sem sérült meg. 3 centiméterrel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az elmúlt egy napban, derül ki a kormány.hu pénteki jelentéséből. A paksi atomerőmű jelenleg 1770 megawatt teljesítménnyel működik, vagyis a névleges kapacitásánál 230 megawattal kevesebb áramot termel. Hétfőn újraindulhat a paksi atomerőmű egyik leállított turbinája, ha tovább emelkedik a Duna vízállása, mondta pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint erre egyelőre csak halvány esély van, de ebben az esetben az erőmű teljesítménye 500 megawattra nőhet. Klimatizált motorvonatokkal és autóbuszokkal szállítják az Erzsébet táborokba utazó gyermekeket a hőség idején, közölte pénteken az MT-vel Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Az elmúlt egy hétben csaknem 4500 táborozó utazását szervezték meg így, emelte ki közleményében az igazgató. Rekord közeli teljesítménnyel termelnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei az augusztusi hőségben. A részleteket Kövér Tamás foglalja össze.
2: Az extrém hőség miatt az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, közölte pénteken az MTI-vel a segélyszervezet. A jelenlegi napsütéses időszakban a 24 naperőmű együttesen akkora mennyiségű villamos energiát táplál a hálózatba, amely egy Tiszafüred méretű város teljes lakosságának ellátására is elegendő lehet. A megtermelt áram közép feszültségen jut be az országos villamos energiahálózatba, és jellemzően a termelés helyszínéhez tartozó trafó körzetekben hasznosul. Ez azt jelenti, hogy az energia elsősorban Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, valamint Somogy és Zala térségének településeit szolgálja ki. A helyben felhasznált villamos energia csökkenti a hálózat terhelését, miközben a megújuló energiaforrások arányát is növeli. A program 2020-ban indult kísérleti kezdeményezésként Tiszabőn. Az első szociális naperőművet azért építették meg, hogy a településen élő, kisgyermekes, rászoruló családok elektromos fűtését biztosítsák a téli hónapokban. A modell bevált, ezért az elmúlt években országszerte újabb beruházások valósultak meg. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szerint ezek a létesítmények egyszerre szolgálnak környezetvédelmi és szociális célokat, összegezte az MTI.
0: Újabb lépést tett az amerikai bevándorlási szabályok szigorítása felé Donald Trump elnök. Kövér Tamást hallják.
2: A születési jogon járó amerikai állampolgárság megszerzésének korlátozásáról és az úgynevezett születési turizmus visszaszorításáról írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök, számolt be róla pénteken az MTI. Az egyik intézkedés kibővíti azoknak a külföldi állampolgároknak a körét, akiknek az Egyesült Államokban született gyermeke nem szerezhet automatikusan amerikai állampolgárságot. A másik rendelet a születési turizmusnak nevezett gyakorlatot veszi célba, amikor külföldiek kifejezetten azért utaznak az Egyesült Államokba, hogy gyermekük a születése révén amerikai állampolgárságot kapjon. Az új szabályozás értelmében az amerikai hatóságok megtagadhatják a vízum kiadását, ha felmerül a gyanú, hogy az utazás célja a születési turizmus. Hasonló esetekben a belépést is megtagadhatják az érintettektől a bevándorlási szervek. Az amerikai elnök a rendeletek aláírásakor azt mondta, célja egy olyan iparág felszámolása, amely a születési jogon megszerezhető állampolgárságra épült. Az államfő ismét bírálta a szövetségi legfelsőbb bíróság júniusi döntését is, amely megsemmisítette a születési jogon járó állampolgárság átfogó megszüntetéséről szóló korábbi elnöki rendelkezését. Donald Trump szerint a most aláírt rendeletek a bírósági döntéshez igazított módosításokat tartalmazzák, miközben továbbra is a bevándorlási rendszer szigorítását szolgálják, derült ki az NTI beszámolójából.
0: Az Egyesült Államok külpolitikájának legfontosabb kérdéseiről és az iráni háború hatásairól kérdezte a Világújságban dr. Magyarics Tamás történészt, az ELTE professzor emeritusát, Udvarhelyi Erzsébet. Ebből hallanak egy részletet.
3: Nagyon nehéz megmondani azt, hogy ezek a hírek, álhírek, információk, dezinformációk milyen mértékben fedik a valóságot, feltétlenül nem teljes mértékben. Mind az irániak, mind az amerikaiak, és elképzelhető, hogy az übermenti arab országok is egyfajta információs hadviselést is folytatnak egymás ellen, ami teljesen megszokott. Donald Trump egyik nap megfenyeget Iránt, hogy soha nem látott méretű támadással kell szembenézni, másik nap bejelenti, hogy irániak hajlandók tárgyalni. Az iráni kommunikáció általában az, hogy ők nem tárgyalnak, és ugyanakkor meg ott vannak az öbölmenti arab országok, amelyek azért mindkét felet szeretnék egy kicsit mérsékeltségre inteni. Tehát az irániak úgymond kiterjesztették az amerikaiak elleni háborújukat, legalábbis névlegesen az amerikai támaszpontokra, illetve érdekességre a közel-keleten, de ugyanakkor viszont olyan úgynevezett kritikus infrastruktúrát támadnak, adott esetben olajfinomítókat vagy csótlanító berendezéseket, amelyek rendkívül fontosak az öbölmenti országoknak, vagy olyan vezetékeket, amelyek eljutatják a gáz vagy az olajat a kikötőkbe, ugyanakkor hát természetesen magukat a hajókat is, amelyek ezeknek az országoknak a gazdasági és biztonsági érdekeit óriási mértékben károsítja. Nem is szólva arról, hogy ezek az országok nagyon nagy pénzeket fektettek abba, hogy a turizmusukat felendítsék, és az utóbbi híradások szerint kis túlzással konganak az ürességtől.
0: Vízkorlátozásokat vezettek be Szerbia és Bosznia-Hercegovina több térségében a tartós hőség és az aszály miatt, tudósított pénteken az MTI. A Duna történelmi mély vízállása már a hajózást és a vízi erőművek működését is nehezíti. Az orosz legfelsőbb bíróságtól kérte a liberális ellenzéki Jabloko párt kizárását a szeptemberi parlamenti választásról a Rogyina párt. Adta hírül pénteken a TASZ. A bíróság később dönthet a keresetről, miközben a Jabloko jelölt listáját már nyilvántartásba vették. Újabb orosz dróntámadás érte Ukrajnát, miközben az Európai Unió újabb szankciókkal válaszolt Moszkvának, és Kijev a légvédelem súlyos hiányára figyelmeztet. Nyíri Kata jelenti.
4: Oroszország péntekre virradóan 147 különböző típusú drónt indított Ukrajna ellen. Az ukrán légierő közlése szerint 114 drónt megsemmisítettek, vagy elektronikai hadviseléssel hatástalanítottak. Ugyanakkor 29 drón becsapódását 15 helyszínen, további lelőtt légieszközök roncsainak lezuhanását pedig 4 helyszínen rögzítették. A támadás a reggeli órákban még folytatódott. A nap folyamán több civil területet is támadás érte. Szumi megyében a Bilopija község piacán egy drón emberekre csapódott, 10 megsérültek, közülük 2 súlyos állapotban vannak. Zaporizsja megyében pedig 2 ember meghalt, egy pedig megsebesült a drón támadások következtében. Kijevben közben tovább nőtt a korábbi augusztus 5-i orosz rakétatámadás halálos áldozatainak száma, egy 55 éves férfi belehalt sérüléseivel. Az ukrán védelmi minisztérium közben a légvédelem júliusi teljesítményéről közölt adatokat. Nemzetközi téren az Európai Unió újabb szankciókat hagyott jóvá Oroszországgal szemben. Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint az intézkedések 5 az orosz hadipari komplexumhoz kapcsolódó szemét érintenek. Kályász szerint minden újabb Ukrajna elleni támadás újabb okot jelent az Oroszországra nehezedő nyomás fokozására. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter, üdvözölte az uniós döntést. Ukrajna energetikai ellenálló képességét közben Luxemburg további 8 millió euróval támogatja. Ezzel az ország teljes hozzájárulása az Ukrajna energetikai támogatási alapjához 30 millió euróra emelkedik. A pénzt az ukrán energetikai vállalatok szükséges felszerelésének biztosítására és az energiarendszer ellenálló képességének erősítésére fordítják.
0: Assisi Szent Ferenc erekjéje folytatja erdélyi zarándok útját. Az elmúlt napokban Aradra érkezett, a következő állomások között Nagybánya és a Moldvai Csángó közösségek is szerepelnek. Gáspár Sándor tudósít.
5: Miközben a Szent Atya Leó pápa augusztus 6-án reggel Assisiben részt vett a ferences lelkiséget követő fiatalok találkozóján, Szent Ferenc tanításának időszerűségét hangsúlyozva, Assisi Szent Ferenc erekjéjének erdélyi zarándokútja újabb állomása Arad lett. Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján Csont erekjéje Romániába egy mellszobor alakú erekjetartóban érkezett, amely augusztus első napjaiban Nagyváradon, majd Kolozsváron volt megtekinthető. Két napig Kisjenőn is őrizték. 7-én, vagyis pénteken Arad fogadta a nagyváradi görög katolikus püspökség és a ferences rend szervezésének köszönhetően. Nagyváradon az erekje érkezésekor Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutatott be a szerzetesekkel együtt ünnepi szentmisét. Kolozsváron a görög katolikus Urunk színe változása székesegyházban, egykori minorita templomban volt lehetőség a tiszteletadásra. Augusztus 7-én Aradon a minorita szerzetesek által gondozott belvárosi páduai Szent Antal templomban helyezték el tiszteletadásra Assisi Szent Ferenc csonterekjéjét. Reggel 9 órától 17 óráig a templom nyitva állt az zarándokok előtt. 18 órától az ünnepi szentmise főcelebránsa Pál József Csaba, temesvári megyéspüspök. Augusztus 8 és 9-én Nagybányára, majd a borsabányai Szent Ferenc templomba érkezik a Szeráfi Szent erekjéje. A relikviát a Jászfárási Egyházmegye közösségei is fogadják, utolsó állomásként október 2 és 4 között a Románi Ferences Teológiai Intézetben. Ezután a bukaresti érsekségre viszik, majd október 15-én ismét a temesvári egyházmegyébe vezet Assisi Szent Ferenc csontrelikviájának útja.
0: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kanyarodni. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot. A Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni, a Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban. A Szent Gellért rakparton lezárták a délfelé vezető sávokat a Rudas gyógyfürdőtől a Szabadság hídig karbantartás miatt várhatóan vasárnap 17 óráig. Ma a munkanap van, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Szombaton a reggeli felhőzet fokozatosan felszakadozik. Napközben országszerte sok napsütés várható, csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja az eget. Délelőtt még néhol előfordulhat egy-egy zápor. Az északi északkeleti szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Főpíreink még egyszer röviden. A mások szenvedése iránti empátia a béke alapja. Erről beszélt Pietro Parolin bíboros. November 5-én fogadja 14. Leó pápa a magyar püspöki kart a Vatikánban. Hétfőn újraindulhat a paksi atomerőmű egyik leállított turbinája, mondta pénteken Magyar Péter miniszterelnök. Újabb lépést tett az amerikai bevándorlási szabályok szigorítása felé Donald Trump. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Bixa Levente, A bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
7: Multidéző. Hámori Kingát hallják.
4: 2026. augusztus 8-a szombat van. Isten éltesse László nevű kedves hallgatóinkat. E férfi név a szláv Ladislav, Vladislav névből fejlődött. Elemeinek jelentése hatalom és dicsőség. A mai nap szentje Szent Domonkos áldozópap, a róla elnevezett Domonkos vagy prédikátorrend alapítója, aki 1221-ben augusztus 6-án halt meg. 1969-től augusztus 8-án emlékezik rá az egyház. Halála előtt így beszélt rendtársaihoz. Ne szomorkodjatok amiatt, hogy eltávozom közületek, mert ahová most megyek, ott sokkal inkább a javatokra leszek, mint itt a földön. Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem barátainkban leltük fel az egész világot. A himnusz költőjének, Kölcsey Ferencnek a gondolatai ezek, aki 1790-ben ezen a napon született Sződemeteren. 6 éves korától kezdve a debreceni református kollégiumban tanult. Félénk viselkedése, mélabús természete, egyre jobban fokozódó olvasó kedve elkülönítették diáktársaitól. A szomorúságra elég oka volt, szülei korán meghaltak, s még kisgyermekként himlő következtében bal szemére megvakult. Tanulmányai ugyan a jogi pályára irányították, de ő már az 1810-es évek elején elhatározta, hogy az irodalomnak szenteli életét. Költészetének alaphangját a nemzet létkérdései körüli aggodalmai határozták meg. Életművéből kiemelkedik a Vanitatum Vanitas, a Zrínyi dala, a Parainézis Kölcsey Kálmánhoz, s természetesen az 1823-ban keletkezett himnusz. 1922. augusztus 8-án Balatonszemesen született Reich Károly, Kossuth és Munkácsy díjas grafikus művész. Főiskolai tanulmányai után filmplakátok tervezésével, grafikák, illusztrációk készítésével foglalkozott. Első munkái Petőfi Sándor, Arany János és József Jolán könyveinek illusztrálása volt. Élete során közel 500 könyvet illusztrált, aminek ihletője egyrészt a görög mitológia, másrészt a gyermek- és ifjúsági irodalom volt. 1990-től Budapesten emlékszoba, 91-től Balatonszemesen emlékház őrzi műveit. 2007-ben ezen a napon adták át a forgalomnak a Kőröshegyi Völgyhidat. Hazánk leghosszabb hídja az M7-es autópálya Zamárdi-Balatonszárszó közötti részén található, s 1872 méter hosszú. 1840. augusztus 8-án mutatták be Erkel Ferenc első kétfelvonásos operáját, a Bátori Máriát. Az előadást a Pesti Magyar Színházban tartották, melyet attól a naptól neveztek Nemzeti Színháznak. A kétfelvonásos mű szövegét Dugonics András drámájának nyomán Egressy Béni írta. A színlapon ekkor szerepelt először a Nemzeti Színház megnevezés. Ma lenne 86 éves, de már 20 éve nincs köztünk a Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész Gregor József, aki 1940-ben ezen a napon született Rákosligeten. Pályája elején két vágya volt, elénekelni a János Passió Jézusát és Mozart varázsfúvolájának Sarastróját. Mindkét szerep álma teljesült, sőt az opera irodalom minden nagy basszus szerepét énekelte. Csodálatosan kiegyenlített hang, mély átélés és nagyszerű karakter alakítás jellemezte minden fellépését. Szegeden és szülővárosában is általános iskola viseli nevét.
7: A mai multidézőt Hámori Kinga készítette.
8: Szívem első gondolata, hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bűntől, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bónum Katolikus Televízió nézőit, és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is, Szent Domonkos áldozó pap ünnepén. Ma Anya Szent Egyházunk ezt a prédikátort, papot ünnepli, aki 1170-ben született Kasztíliában. Amikor Kasztíliában kitört a szegénység, az éhínség, papnövendék volt már, eladta még a tankönyveit is, hogy segítsen a szegényeken. Késő papá szentelése után már szembesült az eretnekségekkel, főleg az albi eretnekséggel Dániában, és akkor elhatározta, hogy a tanításnak és a prédikációnak szenteli az életét. Toulouse-ban telepedett le, és ott hirdette az evangéliumot, és egyre többen és többen csatlakoztak hozzám, egyre többen és többen megtértek tanításán. Végül is mindazokkal, akik csatlakoztak hozzá, megalapította a prédikátorok rendjét. Ma úgy hívjuk őket, hogy domonkosok. 1221-ben halt meg. Szent Domonkost ünnepeljük, és mai reggeli szentmisénket Nándorért, Katáért és családjukért ajánljuk fel. A Jóisten adjon nekik jó egészséget, sok-sok kegyelmet. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Könyörögjünk. Urunk Istenünk, segítse egyházadat Szent Domonkos példája és tanítása. Ő, aki oly kiválóan hirdette igazságaidat, mindenkor jóságos közben járunk legyen, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Olvasmány Habakuk próféta könyvéből. Saját magáért és népéért a próféta így imádkozik. Uram, kezdettől fogva te vagy Istenünk, népünk szentje, aki nem hal meg. Uram, te rendelted ide Babilont, hogy ítéletet tartson, te tetted erős sziklává, hogy megfenyítsél általa. Szemed tisztább annál, hogy sem a gonoszságra tekints. Hogyan tűrheti szemed a gonosztevőket, s miért hallgatsz, amikor a gonosz elnyeli a nála igazabbat? Csak nem tekinted úgy az embert, mint a tengerhalait, s mint a csúszómászót, melynek még gazdája sincs. A halász valamennyit kifogja horoggal, varsájába fogja, hálójába gyűjti, aztán ezen örül és újjong. Ezért aztán varsájának mutat be áldozatot, hálójának gyújt jó illatot, mert azok juttatták jó fogáshoz és bőséges eledelhez. Vajon örökké tart, hogy kiveti hálóját, és kíméletlenül gyilkolja a nemzeteket? Majd a proféta így folytatta: kiállok őrhelyemre, s megvetem lábamat a sáncon, éberen figyelek, hogy lássam, mit szól hozzám majd az Úr, és mit felel panaszomra. Akkor az Úr meg is szólalt, és ezt mondta: írd le a látomást, vést fel táblára, hogy könnyen olvasható legyen. Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik, és nem hiúsul meg, ha késik, csak várj, biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül. Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt. Uram, könyörű fiamon, holt kóros szegény, és sokat szenved, hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt. Hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek titeken? Hozzátok ide a gyermeken. Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult. Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzámentek, és megkérdezték, miért nem tudtok kiűzni? Ő így válaszolt, mert gyönge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok a hegynek itt, menj innét amoda, átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Ezek az evangélium igéim. Ha csak akkor a hitetek lesz is. Krisztusban, kedves testvéreim, önkéntelenül is fölmerülhet a kérdés, hogy milyen az én hitem. Az, hogy mekkora, azt nagyon nehéz megállapítani. Ezért kell szüntelenül keresnem a kapcsolatot hitemnek a forrásával, Istennel. Ha most megnézzük az evangéliumi helyzetet, az egyik a tanítványoknak a kudarca. Ugye nem tudták meggyógyítani ezt a gyermeket, nem tudtak mit kezdeni ezzel a betegséggel. Bár óvatosan kell bánnunk, ez nem egy kis sima betegség volt, itt valójában egy ördögtől megszállottról van szó. A másik pedig a farizeusoknak a cinizmusa, akik ezt a kudarcot kihasználva Jézus és tanítványainak a hitelét akarták rontani, azzal együtt, hogy itt most konkrétan a mai szövegünkben ők nem jelennek meg, de az előtte lévő részben is, majd utána is jelen vannak, akik állandóan áskálódnak az Úr Jézus Krisztus ellen. És Jézus reakciója, ó hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Testvérem, ezek a szavak nem csupán Jézus keserűségét, egy pillanatnyi állapotát akarják kifejezni, hanem Jézus lelki állapotát, hogy bármit tesz, falakba ütközik. Testvérek, minden bizonnyal találkoztak ilyen helyzettel. Mindegy, hogy mit csinálok, mindegy, hogy mit mondok, teljesen mindegy, nincs foganatja, nem használ semmit, szoktuk mondani farhány borsó. Jézusnak valahol ez az, és nem egy konkrét helyzet ez, hát ebben él már napokon, heteken, hónapokon keresztül. És mégis, és számunkra ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy Jézust a kudarc nem töri meg, teljesíti a hozzá könyörgő édesapa kérését, és válaszol apostolainak a kudarcára is. És a válaszban Jézus a hitnek a hiányát említi. Az Istennel való őszinte és élő kapcsolatnak a hiányát, vagy éppenséggel a gyengeségét. Csak az erős hit biztosíthatja a sikert. Testvéreim, a hit nem emberi teljesítmény, hanem ajándék, kegyelem. Mégis hitem megtartásához, növekedéséhez vagy növeléséhez figyelnem kell az Istenre, magára az Úr Jézus Krisztusra, tőle kell kérnem hitem erősségét, és ez a mindennapok imádsága, ez a szentmiséken való részvétel, ez a közösségnek a keresése,
ahol testvéreim hite által is gazdagodhatok. Igen, ezek nagyon-nagyon fontosak, hogy mindent meg kell tennem azért, hogy hitem növekedjen és erősödjön. Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, mondja Jézus. A mustármaghoz hasonló,

0: Urunk. Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára, add, hogy példája szerint mi is szívünkbe fogadjuk Szent Fiad igéit. Hallgass meg, Urunk! A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére. Az ő közben járására adj erőt nekünk is a kereszt hordozására. Hallgass meg, Urunk! Szent Fiad feltámadása által örömmel töltötted el Szűz Mária szívét. Tölts el minket is a feltámadás reménységével. Hallgass meg, Urunk! Szűz Máriát testével, lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe. Földi életünk után add meg nekünk is az örök életet. Hallgass meg, Urunk! Add meg, Urunk, élő Nándornak, Katának és családjának a szükséges kegyelmeket. Hallgass meg, Urunk!
1: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi a Te híveid, akik a boldogsága Szűz Mária oltalmában bízunk, anyai közbeni járására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennyben, Krisztus, a mi Urunk általnak.

0: Fölajánljuk neked, mint a szőlőnek ebből lesz számunkra a lélek itala. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, s legyen kedves színed előtt áldozatunk. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek. Kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Urunk Istenünk, szent domonkos közbeni járására hallgasd meg kéréseinket, és a hit bajnokait kegyelmet segítsége erősítse meg ebben a hathatós erejű áldozatban. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék szent domonkos ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljünk.
1: Szent vagy, szent vagy, szent.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és övére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyágyan, mert ez az én testem, mely értetek adatén. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyágyan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyágyunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyágyunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Domonkos áldozó pappal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általam. Ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökkém. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinken, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Béke veled. Béke veled. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének.
1: Isten báránya,
0: váljék a szent
1: te áldozat. Elveszed a világ bűneit,
0: Uram Jézus Krisztus szent testének,
1: irgalmazz
0: meg. Ne váljék életem.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulhat. Krisztus teste és vére őrizzen meg engem az örök életre. Ámen.

0: Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Add Istenünk, hogy az odaadás tiszta hódolatával fogadjuk annak a mennyei szentségnek erejét, amelyben Szent Domonkos ünnepén részesültünk. Engedd, hogy akinek ige hirdetésével egyházat felvirágzott, annak közben járására támaszt találjon. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek.

0: Szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Forgács Alajos plébános, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert, a szerkesztő Rátonyi Sára. Jó reggelt kívánok! Közzétette 14. Leópápa szeptember végi franciaországi apostoli látogatásának részletes programját a Vatican News. A katolikus egyházfő szeptember 25-e és 28-a között Párizsba, Lourdesba és Metzbe látogat. Találkozik Emmanuel Macron francia államfővel, beszédet mond az UNESCO székházában, valamint több szentmisét is bemutat. A lourdesi egyhelyen a hagyományos fáklyás körmeneten is részt vesz, míg Metzi látogatásán Európa békéjéről és egységéről tart előadást. Az apostoli út mottója, hogy a világnak élete legyen. Közel 900 magyar és külföldi cserkész vett részt a Nagykovácsi melletti Strelich Pál cserkészparkban rendezett közép-európai dzsemborin, adta hírül a Magyar Kurír. Az augusztus 8-áig tartó nemzetközi találkozó célja, hogy a fiatalok közös programokon és szolgálatokon keresztül ismerjék meg egymás kultúráját és erősítsék kapcsolataikat. A táborba a visegrádi országok mellett többek között Németországból, Ukrajnából, Izraelből és az Egyesült Államokból is érkeztek résztvevők. A rendezvényen Székely János püspök mutatott be szentmisét, a hét folyamán pedig Cserényi Gyula kutató űrhajós és Ekler Luca paralimpiai bajnok is találkozott a cserkészekkel. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az intézkedés kedd éjfélig marad érvényben. Bár enyhül a kánikula, a tartós meleg továbbra is megterheli a szervezetet, ezért a szakemberek rendszeres folyadékfogyasztást, a déli órákban a tűző nap kerülését és az idősek fokozott segítését kérik. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy háziállatot még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer átfogó állapot felmérése, tudatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-vel. A vizsgálat során intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel mérik fel a gyermekvédelmi intézmények működését. A program második szakaszában, augusztus végén a gyermekek és a fiatalok véleményét is kikérik. A tárca célja, hogy feltárja a rendszer hiányosságait, kijavítsa a hibákat és megelőzze a korábbi problémák ismétlődését. Elkészültek a Balaton térségének komplex vízi közmű fejlesztési tervei, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT az MTI-vel. A csaknem 646 milliárd forintos beruházás 5-10 év alatt valósulhat meg, elsősorban uniós források felhasználásával. A fejlesztés célja az ivóvízellátás biztonságának növelése, a hálózati vízveszteség csökkentése és a szennyvízrendszer korszerűsítése. A társaság szerint a Balaton körüli vezetékek jelentős része már 50-60 éves, ezért mielőbbi felújításra szorul. Január 1-től betiltják a vadon élő állatok cirkuszi szerepeltetését Magyarországon, jelentette be Magyar Éva kormányszóvívő a pénteki kormányinfón. Az új szabályok megtiltják az érintett állatok beszerzését, szaporítását, betanítását és bemutatását is. A kabinet szerint a döntést az állatvédelmi szempontok és a közönség biztonsága indokolja. A már jogszerűen tartott vadállatok a menazsírjaikkal együtt életük végéig maradhatnak, de új produkciókban már nem szerepelhetnek. Hazánk időjárásáról. A reggeli felhőzet fokozatosan felszakadozik napközben, országszerte sok napsütés várható, csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja az eget. Délelőtt még néhol előfordulhat egy-egy zápor. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 8 órakor jelentkezünk. Közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kanyarodni. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot. A Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni, a Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban. A Szent Gellért rakparton lezárták a délfelé vezető sávokat a Rudas gyógyfürdőtől a Szabadság hídig karbantartás miatt várhatóan vasárnap 17 óráig. Ma a munkanap van, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Lapszemle. Megrongálták Radnóti Miklós szobrát a szerbiai Bor városában, a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács pedig feljelentést tett az ügyben, adta hírül a Magyar Hírlap. A szervezet felszólította a helyi hatóságokat, hogy mielőbb tisztítsák meg az emlékművet és derítsék fel az elkövetőket. Radnóti Miklós 1944-ben munkaszolgálatosként tartózkodott Borban, ahol több ismert versét is írta. A jelenlegi szobrot 2004-ben állították fel, miután az eredeti emlékművet 2001-ben ellopták. Újabb vámintézkedést jelentett be Donald Trump amerikai elnök. Decembertől 15%-os vám terheli a főként Kínából érkező poliszilícium importot, összegezte cikkében a Telex. Az intézkedés célja az amerikai csíp és napelemgyártás megerősítése, valamint az Egyesült Államok ellátási láncainak védelme. Peking bírálta a döntést, protekcionista lépésnek nevezve azt, és jelezte, megvédi a kínai vállalatok érdekeit. Az új vám tovább élezheti a két ország közötti kereskedelmi feszültséget. Több mint félmilliárd dollár megfizetésére kötelezte a Meta vállalatot egy új-mexikói bíróság, mert a Facebook és az Instagram működésével veszélyeztette a gyermekek biztonságát, adta hírül a HVG. A bíróság szerint a közösségi oldalak függőséget okozó kialakítása és a fiatalkorúak elégtelen védelme hozzájárult a mentális egészség romlásához és a szexuális kizsákmányolás kockázatához. Az ítélet 567 millió dolláros alap létrehozását is előírja a fiatalok mentális egészségének támogatására, emellett a Metának több új gyermekvédelmi intézkedést kell bevezetnie. A vállalat közölte, fellebbez az ítélet ellen. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
0: Egyedülálló képzés indul az Esztergomi Hittudományi Főiskolának közösségi gondoskodás területén. A katolikus társadalmi tanításra épülő program korszerű pszichológiai, jogi, gazdasági és vezetési ismeretekkel kapcsolja össze a filozófiai, teológiai és etikai alapozást. Ezekre építve adja át a szociális gondoskodás elméleti és gyakorlati ismeretanyagát. A képzésre jelenleg részismereti formában lehet jelentkezni. Ha az alapképzési szak nyilvántartásba vétele szeptemberben megtörténik, az alapképzés már idén ősszel elindulhat. A megszerzett kreditek az alapképzésben, illetve más képzésekben is elismertethetők. A képzés levelező formában fél évente 10 szombati alkalommal valósul meg. Jelentkezési határidő augusztus 10-e. Részletek és online jelentkezés az eshf.hu oldalon. Készült az Esztergomi Hittudományi Főiskola megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, 7 óra 41 perc van, 7 óra 50 perctől a Perikópával jelentkezünk. Adásunkban most zene következik. Hallgassák Joseph Haydn C-dur Gordonka versenyének második tételét. Előadja a Liszt Ferenc Kamarazenekar és Enrico Dindó.

0: Elhangzott Joseph Haydn C-dur Gordonka versenyének második tétele. Előadta a Liszt Ferenc Kamarazenekar és Enrico Dindó. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor. Hét óra 50 perc. Most a perikópa következik.
1: Az évközi 19. vasárnap következik. A Szent Mise Szent Leckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszt magyarázza Alpeg Gergely, a Budapest újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templom káplánja. Testvéreim, igazat mondok Krisztusban, nem hazudom. Lelkiismeretem tanúskodik a Szentlélekben, hogy nagy az én szomorúságom, és állandó a szívem fájdalma. Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól testvéreimért, a test szerint népemből valókért, Izrael fiaiért. Hiszen övék az Isten fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Amen. Ez az Isten igéje.
2: Nagy az én szomorúságom, és állandó az én szívem fájdalma, mondja Pál apostol. Valamennyien csatlakozhatunk ehhez a kijelentéshez, hiszen sokan vannak, akiknek hasonló érzéseik vannak, lehetnek a mindennapokban. Akár a szülőknek a gyermekük rossz döntése miatt, ha valami tévútra megy, akár egy embernek egy másik ember miatt, csupán azért, mert együtt érez vele az ő szomorúságával. Minden esetre az itteni szomorúság és fájdalom, amit Pál apostol kifejez, az is ilyen. Nem önmagát sajnáltatja, nem a saját gondolataival van most elfoglalva, a saját nehézségeivel, hanem másokkal, és elsősorban azokkal, akik nem ismerték fel Krisztust, akikhez még nem jutott el az evangéliumnak az üzenete. Mi is föltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon foglalkozok-e másokkal, észreveszem-e másoknak a hiányát, nehézségét, azokat a dolgokat, amelyekben én magam is tudok segíteni. Van-e együttérző szívem mások nyomora iránt? És ez is egy fontos kérdés, hogy tudunk-e mi evangéliumi lelkülettel, apostoli lelkülettel jelen lenni a világban? Azok az emberek, akik esetleg nem ismerik Krisztust, azoknak meg tudjuk-e mutatni, hogy ki is ő valójában? Nem lehetünk önzőek a hitünkkel kapcsolatban. Nem zárhatjuk el a szívünk rejtekébe mindazokat a dolgokat, amelyeket Isten oda elrejtett, hanem ezt meg kell osztanunk másokkal, tovább kell adni mindazt, ami a szívünkben van, hogy mások is megismerhessék az Isten országát. Pál apostolon érződik, hogy azokat az embereket nem csak hogy sajnálja, akikhez esetleg nem jutott még el Krisztus evangéliuma és üzenete, hanem sokkal több ennél, mert szeretetből akar nekik adni valamit. Ő is el akarja juttatni ezt az üzenetet számukra, és mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy ezek az emberek hitre térjenek. Kérdés az, hogy kit hordozunk mi magunk a szívünkben? Tudunk-e együtt érezni, gyöngéden másokhoz fordulni, akár úgy, mint Pál apostol, hogy egészen közel engedte azokat az embereket, egészen a szívébe engedte, akiknek szüksége volt arra, hogy valaki együtt érezzen velük. Pál apostol észrevette ezekben az emberekben azt, hogy nekik szükségük van erre a hitre, és mindenre képes volt. Mi is hordozzuk szeretettel embertestvéreinket, akik a környezetünkben vannak, családtagot, gyermeket, vagy unokát, barátot, bárkit, akinek a döntéseivel nem biztos, hogy egyetértünk, vagy úgy látjuk, hogy mi magunk tudnánk rajtuk segíteni. Szeretettel hordozzuk szívünkben, lelkünkben ezeket az embereket, és lehetőségeinkhez mérten segítsük őket ugyanazzal a szeretettel, amivel Pál apostol is szerette ezeket az embereket.
0: A vasárnapi Szentmise Szentleckéjéről Alpeg Gergely atya elmélkedését hallották.

0: Elhangzott John Field 27-es jegyzékszámú első S-dur zongora versenyének második tétele. Előadta Benjamin Friss, valamint a Northern Symphonia zenekar. Vezényelt David Haslam.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra. Híreket mondunk a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánok! Közzétette 14. Leó pápa szeptember végi franciaországi apostoli látogatásának részletes programját a Vatican News. A katolikus egyházfő szeptember 25-e és 28-a között Párizsba, Lourdesba és Metzbe látogat. Találkozik Emmanuel Macron francia államfővel, beszédet mond az UNESCO székházában, valamint több szent misét is bemutat. A lourdi kegyhelyen a hagyományos fáklyás körmeneten is részt vesz, míg Metzi látogatásán Európa békéjéről és egységéről tart előadást. Az apostoli út mottója, hogy a világnak élete legyen. Közel 900 magyar és külföldi cserkész vett részt a Nagykovácsi melletti Strelich Pál cserkészparkban rendezett közép-európai dzsemborin, adta hírül a Magyar Kurír. Az augusztus 8-áig tartó nemzetközi találkozó célja, hogy a fiatalok közös programokon és szolgálatokon keresztül ismerjék meg egymás kultúráját és erősítsék kapcsolataikat. A táborba a visegrádi országok mellett többek között Németországból, Ukrajnából, Izraelből és az Egyesült Államokból is érkeztek résztvevők. A rendezvényen Székely János püspök mutatott be szentmisét, a hét folyamán pedig Cserényi Gyula kutató űrhajós és Ekler Luca paralimpiai bajnok is találkozott a cserkészekkel. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az intézkedés kedd éjfélig marad érvényben. Bár enyhül a kánikula, a tartós meleg továbbra is megterheli a szervezetet, ezért a szakemberek rendszeres folyadékfogyasztást, a déli órákban a tűző nap kerülését és az idősek fokozott segítését kérik. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer átfogó állapot felmérése, tudatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-vel. A vizsgálat során intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel mérik fel a gyermekvédelmi intézmények működését. A program második szakaszában augusztus végén a gyermekek és a fiatalok véleményét is kikérik. A tárca célja, hogy feltárja a rendszer hiányosságait, kijavítsa a hibákat és megelőzze a korábbi problémák ismétlődését. Betlehem Dávid aranyérmet nyert pénteken a nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon. A harmadik egyéni számban Betlehem mellett a két évvel ezelőtt itt olimpiai bajnok Rashovszky Kristóf képviselte a magyar színeket, Kovács Seres Hunor gyomor problémák miatt nem állt rajthoz. Betlehem ezúttal is nagyon kiszélesítette az útvonalat, a többiektől teljesen külön, szinte a Szajna közepén úszott, de a végén bebizonyosodott, hogy tökéletesen döntött, ugyanis több mint egy testhossz előnnyel érkezett az utolsó méterekre, és végül hatalmas fölénnyel diadalmaskodott. Írta meg az MTI. Az időjárásról. A reggeli felhőzet fokozatosan feloszlik, napközben országszerte sok napsütés várható, csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja az eget. Délelőtt még néhol előfordulhat egy-egy zápor. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 Celsius fok között alakul. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 9 órakor jelentkezünk.

0: Astor Piazzolla Oblivion című szerzeményét előadta Várnagy Andrea és Kállai Ágnes. 8 óra 8 perc van, a reggeli riport következik. Szent Domonkosra, a Domonkos rend alapítójára és névadójára emlékezünk ma a liturgikus emléknapján egyházunkban. Hogy miért tartotta szükségesnek egy új szerzetes rend alapítását a 12. század végén, valamint hogy mi a feladata követőinek napjainkban, 800 évvel később, arról Szabó Bertalan Domonkos szerzetestől Madocsai Bea érdeklődött. Részletet hallhatnak a Miféle szerzet című műsorunk 2015-ben elhangzott adásából.
1: Rengeteg hasonlóságot vehetünk észre a domonkosok és a ferencesek között, többek között az igényt arra, hogy megéljék a szegénységet, amely abban az időben bizony az egyháznak az életében egy kicsikét háttérbe szorult. Ugye ez a feudalizmusnak az időszaka volt, amikor azért az egyháznak nagyon sok birtoka volt, és emiatt nem kevesen voltak azok, akik az egyház szemére vetették, hogy mit jelent ez a nagy-nagy gazdagság, holott Jézus az evangéliumban nem egészen erre tanítja az apostolait. Ebben az időben nagyon nagy krízisen is keresztül ment az egyház, főként az akkoriban lévő különféle lelki mozgalmak, de mondjuk inkább szekták miatt, és ugye a Szent Domonkos rendjének a megalapítását tulajdonképpen az albigenseknek a mozgalmához szokás kapcsolni. Ezek nagyon éles összeütközésbe kerültek az egyház tanításával, de ami nagyon tetszett az embereknek az volt, hogy ők a szegénységet gyakorolták, tehát mindent közös tulajdonnak tekintettek, és akkor tulajdonképpen Szent Domonkos rájött arra, hogy milyen igény van azért az egyházban arra, hogy legyenek olyan férfiak és nők, akik hitelesen érik meg az evangéliumi szegénységet is. Ez egy nagyon rokoni vonás a ferenceseknél, meg a domonkosoknál.
2: Őről mit lehet tudni?
1: Kasztíliai nemesi családból származott, Caleroegában született, ez Madridtól egy 150 kilométer északra található. Tulajdonképpen már az édesanyja is egy nagyon jámbor asszony volt, Boldog Janka. Már egy olyan nevelést kapott az édesanyjától, ami őt érzékenyítette arra, hogy a szegényeknek problémáit, nehézségeit észrevegye azokat az igényeket, amelyek megvoltak az akkori spanyol társadalomban, és az egyházi életben a megújulásra. Szent Domonkos maga először Ozmában volt kanonok, és az életének az első ismertebb, fontosabb cselekedete az, hogy eladta a könyveit annak érdekében, hogy a szegényeknek a segítségére tudjon sietni.
2: Van-e olyan epizódja az életének, amit a mai napig szívesen hozunk föl példának, vagy ami ma is elgondolkodtató?
1: Szent Domonkosnak az életét tulajdonképpen átszövi az a bizalom az Isten iránt, ami nála mindig is lényeges volt. Rengeteget imádkozott, virasztott, fél éjszakát átvirasztotta azért, hogy az Istennel töltse minél több időt, és ez a vágy volt az, ami őt átadotta, hogy Uram, mi lesz a bűnösökkel. Aggodalom a bűnösök iránt, ez a kompassziónak az együtt, szenvedésnek az együttérzésnek a lelkülete volt, ami őt nagyon áttöltötte, bejárta. És ebből fakadóan pedig minél több embert igyekezett az albigensek által megtévesztett emberek közül visszahozni az egyházba.
2: Hogyan alakult ki a szerzetes rend?
1: Az első időszak elég nehéz volt Szent Domonkos számára. Jó pár évet töltött igazából teljes magányban, ez a 1200-as évek legeleje, pár évet teljesen egyedül töltött. Aztán, amikor kezdett gyümölcse lenni az ő tevékenységének, akkor az albigensektől az egyházhoz visszajött nőket vette igazából pártfogásba, és a rendnek a női ága alakult meg először a franciaországi Prójban. És azt követően csatlakoztak hozzá férfiak is, akiket viszont már kimondottan a vándorprédikátorságra szánt Szent Domonkos.
2: Van-e a domonkosoknak is valamilyen jelmondatuk?
1: Contemplariet contemplata alis tradere, ezt már nem maga Szent Domonkos, hanem később Aquinói Szent Tamás volt az, aki megfogalmazta, tehát szemlélődni és a szemlélt igazságokat továbbadni. A szemlélődés, ez egy olyan fajta elmélyülés az Istennek a titkaiban, ahol a Szentírásnak az olvasásával, vagy különféle lelkiolvasmányok segítségével az ember tényleg jártasabb lesz az evangéliumi igazságokban, értékekben, és azoknak a továbbadásával igyekszik gyakorolni a domonkos hivatást.
2: Ha valaki az utcán találkozik egy domonkos rendi szerzetessel, és történetesen éppen habitusban volna, akkor miről ismerhető föl?
1: A domonkosok fehér habitusban vannak, fehér habitus Lajost kiegészíti a skapulári, amely a boldogságos Szűz Máriáti tiszteletnek a jelképe, a skapulári fölte csukja, és ne feledkezz meg arról, hogy van öv és rózsafüzér is, hiszen a hagyomány szerint a rózsafüzért Szent Domonkos kapta meg Szűz Máriától, éppen amikor nagyon aggodalmaskodott Szent Domonkos, még nagyon egyedül volt, és nem tudta, hogy lesz-e valami eredménye az ő apostoli munkájának Dél-Franciaországban, akkor Szűz Mária sietett a segítségére, és rózsafüzért adta neki, hogyha azt imádkozza, akkor meglátja, hamarosan majd lesz gyümölcse mindannak, amit ő tesz az egyházért.
2: Magyarországra mikor érkeztek férfi domonkos rendi szerzetesek?
1: Nagyon korán, 1221-ben már megalakult a rendnek a magyarországi tartománya, mégpedig úgy, hogy Kolonyában kintartózkodó teológus hallgatók megismerték a domonkosokat, és látva azt, hogy milyen szép szerzetes életet élnek, és milyen apostoli munkát végeznek, magyarországi Boldog Pál és még mások is vállalták azt, hogy ők a rendhez csatlakoznak, és Szent Domonkos halálának az évében, 1221-ben már meg is alakult a domonkos rendnek a magyar tartománya.
2: Világviszonylatban mekkora a domonkos rend?
1: A domonkos rendnek nomáson szerint, hogy körülbelül 4000 tagja van. Nem tartozunk a legnagyobb rendek közé, de azért ez egy olyan rend, amely mind a mai napig eléggé ismert és fontos szerepet játszik az egyháznak az életében.
2: Úgy is mondják, hogy prédikátor rend. És a mai ember nem nagyon szereti, ha prédikálnak neki. Milyen eszközöket találnak, milyen új módokat arra, hogy a ma emberéhez szóljanak? Hogyan evangelizálnak?
1: Nem az utcai evangelizáció igazából a mi stílusunk. Például írásban igyekszünk evangelizálni. Tanítvány című folyóirat azért eléggé ismert. Lelkigyakorlatokat tartunk. Igyekszünk megszólalni, jelen lenni médiában, hívjuk az embereket különféle alkalmakra. Jó magam a Szapiencia főiskolán teológiát tanítok.
2: Hogyha valaki a domonkos rendbe szeretne belépni, annak okos embernek kell lennie?
1: Nyitott embernek kell lennie. Nyitottnak esetleg arra, hogy meg kell tanulnia egy idegen nyelvet elég gyorsan, ahhoz, hogy olyan képzést tudjon kapni, amelyik aztán alkalmassá teszi őt arra, hogy ezt a domonkosságot befogadja és egész életében élni tudja. Ezt a nyitottságot nyugodtan nevezhetjük bizonyos fajta okosságnak is. De ez túlmegy az intellektuális beállítottságon, valóban egy olyan fajta alapállást jelent az ember,

0: szentje az amerikai kontinensnek. Itthonról pedig Árpád-házi Szent Margitot tudom mondani.
1: Általában a szerzetes rendek vonzás körébe világiak is szoktak tartozni. Így van ez a domonkosok esetében is.
0: Igen. Ugyan a szó szoros értelmében nem szerzetesek, hiszen megtartják a családi állapotokat, a világi helyzetüket, foglalkozásukat, de mégis a Szent Domonkosnak a példája szerint igyekeznek a világban élni és tanúságot tenni az evangélium mellett. Régebben inkább a rózsafüzér elimádkozása, meg különféle ájtatosságok végzése volt ennek a társulatnak a célja. Ma már sokkal inkább egy tudatos kiállás az evangelizáció mellett a mai világnak az igényei szerint.
2: Mai liturgikus emléknapja kapcsán Szent Domonkosról, a domonkos rend alapítójáról és névadójáról Szabó Bertalan domonkos szerzetessel Madocsai Bea beszélgetett. Részletet hallhattak a Miféle szerzet című műsorunk 2015-ben elhangzott adásából.

0: Antonio Vivaldi 484-es jegyzékszámú émol fagott versenyének első tételét hallották a Capella Savaria, valamint Ferjencsik László előadásában. 8 óra 22 perc.
1: Egyházi lapszemle. A héten megjelenő egyházi lapokból Iványi Balázs válogatott. Első alkalommal nyílt katolikus udvar a művészetek völgyében. Erről közöl riportot az Új Ember. A Talján Dörögdi Csipkebokor katolikus udvar 10 napon át kínált lehetőséget beszélgetésekre, közös gondolkodásra és lelki programokra a fesztivál forgatagában. A fiatal önkéntesek által szervezett kezdeményezés célja az volt, hogy a hit ne csupán a templom falai között, hanem a kulturális élet közegében is jelen legyen. A megszólalók szerint a kezdeményezés legfontosabb eredménye az őszinte párbeszéd volt. A látogatók bátran kérdeztek az egyházról, a hitről, a társadalmi kérdésekről, miközben a szervezők azt tapasztalták, hogy a fiatalok nyitottak a spiritualitásra, ha hitelesen és személyesen szólítják meg őket. A békéről, a reményről és az újrakezdés lehetőségéről tartotta a kerekasztal beszélgetést a Vasvári Domonkos Nyári Egyetemen. Erről az eseményről is olvashatunk részletes beszámolót az Új Ember legfrissebb számában. A háború sújtotta a Kárpátalján szolgáló Lucsok Péter Miklós püspök, Székely János püspök és Pigler Mónika Mira domonkos nővér arról beszéltek, hogy a keresztény értelemben vett béke nem pusztán a háború hiányát jelenti, hanem az Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal megélt harmóniát. A résztvevők hangsúlyozták, a remény nem a körülmények javulásába vetett optimizmus, hanem az Istenbe vetett bizalom, amely a legnehezebb helyzetekben is megtartja az embert. A beszélgetésen rámutattak arra is, hogy a béke és az újrakezdés nem távoli cél, hanem mindennapi döntés, a keresztény ember feladata nem a jövő bizonytalanságán aggódni, hanem hűséggel megélni azt a küldetést, amelyet Isten az adott napra bíz rá. Mindezek mellett a szeptemberi kaposvári katolikus társadalmi napok programját is bemutatja az Új Ember. A szeptember 18-a és 20-a között megrendezendő kattárs célja, hogy megmutassa, a keresztény hit a mindennapokban, a közösségi és kulturális életben is jelen van. A fesztivál előadásokkal, koncertekkel, családi programokkal és lelki alkalmakkal várja az érdeklődőket, miközben kiemelt figyelmet fordít a társadalmi felelősségvállalásra, a teremtésvédelemre és az önkéntességre. Az összeállítás szerint a szervezők azt szeretnék, hogy a kattárs, a város és az egyház közös ünnepévé váljon. Nagyszülők zarándoklatát tartották július 26-án a Nagyszülők és Idősek Világnapján búcsú Szent Lászlón. Az ünnepi szentmisét Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be, aki homiliájában a szülők és nagyszülők Istentől kapott küldetéséről, az élet továbbadásának csodájáról és a keresztény nevelés felelősségéről elmélkedett. Prédikációjában rámutatott, az életnek nem vagyunk urai, nem vagyunk alkotói. Az ember csak szolgálja az életet. A gyermek Isten ajándéka, akit a teremtő a szülők gondjaira bíz. A szülői és nagyszülői küldetés ezért nem egyszerűen gondoskodás, hanem szeretettel végzett szolgálat. Segíteni a rábízott élet kibontakozását. A nagyszülők zarándoklatáról szóló írás a Keresztény Élet augusztus 9-i számában olvasható. A Strobl Alajos emlékév alkalmából rendezett kiállításról olvashatunk kedvcsináló összeállítást a Mértékadóban. Az Andrássy úti régi műcsarnokban látható tárlat nem csak a 170 éve született szobrászművész legismertebb alkotásait idézi fel, hanem bepillantást enged műtermének világába, alkotói módszereibe, valamint tanítványainak munkájába is. A cikk bemutatja, miként formálta Strobl Alajos a századfordulós Budapest arculatát, és azt is, hogyan születtek a kor híres köztéri szobrai. Az összeállítás szerint a gazdag kép és dokumentumanyaggal készített kiállítás nem csak egy jelentős művész életművét, hanem egy egész korszak művészeti világát is közelebb hozza a látogatókhoz. Az Elveszett Értékeink című sorozat új részében ezúttal az igazságosság erényét járja körül a református oklapja. Bogárdi Szabó István teológus szerint az igazságosság nem pusztán törvények és jogok kérdése, hanem Isten ajándéka, amely csak irgalmassággal együtt érthető meg. A beszélgetés arra keresi a választ, miért vált korunkban az erények helyett a jogaink követelése a közgondolkodás középpontjává, és hogyan tanulhatjuk újra a bibliai igazságosságot a mindennapokban. Az írás hangsúlyozza, a keresztény ember számára az igazságosság nem önérvényesítést, hanem Krisztus példáját követő megbocsátást, méltányosságot és a másik ember terhének hordozását is jelenti. Az evangélikus élet legfrissebb száma a hit cselekvő megélésére és a mindennapok kihívásaira keresi a választ. A Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozó előadásait bemutató összeállításban Pál Feri atya arról beszél, hogy vannak élethelyzetek, amelyeket nem lehet megoldani, mégis adhatunk rájuk hiteles választ az együttérzés, a jelenlét, az emberi kapcsolatok és a szeretet erejével. Hangsúlyozza, nem minden kérdésre kell magyarázatot találnunk, de minden nehéz helyzetben dönthetünk úgy, hogy emberséggel fordulunk a másik felé. Alap emellett több írásában is arra bátorítja olvasóit, hogy saját talentumaikkal aktívan kapcsolódjanak be gyülekezeteik életébe, mert az egyház jövője a hétköznapi szolgálatokon is múlik. Szó esik a nyári pihenés lelki jelentőségéről is, arról, hogy időnként érdemes elengedni a folyamatos teljesítménykényszert, és teret adni annak, hogy Isten munkálkodjon az életünkben. Alapszemlét Iványi Balázs szerkesztette, és Lázár Csaba olvasta föl. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
5: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
6: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
7: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
8: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
9: Magyar Katolikus Rádió.
10: Örömhír mindenkinek.
11: 8:30. Varázsdoboz. Mesés irodalom.

Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. 13. rész. Másnap reggel, amint Füstös felébredt, eszébe jutott az a gyönyörű hangverseny, amit éjszaka hallott. Megnézem, gondolta. Hát, ha még mindig ott van az almafán. Világosban is szeretném látni a fülemülét. Kibújt házából, és sietve nyargalt a kertbe, egyenesen az almafához. Kutatva nézegetett a lombok közé, hallgatózott, figyelt erősen, de nem hallott semmi olyan féle zajt, mintha madár lenne a lombok között. Szólongatta is néhányszor, de nem érkezett válasz. Nincs itt. Nyugodott bele. És eszébe jutott, hogy felkeresi fekete rigóékat. Biztosan kotlanak a tojásokon, megkérdezi, mikor lesznek fiókák. Elballagott a mogyoró bokorhoz, ahol a fekete rigó fészke rejtőzött. Egészen a bokor alá csúszott, és fürkészve nézett bele a zöld szövevénybe. De az ágak, gajacskák, levelek olyan sűrűn kuszálódtak össze, hogy semmit sem lehetett látni a kellemesen zöld fényben. Mozgást sem hallott. Pedig itt kell lenniük, gondolta a kiskutya, hiszen ide hordozta a fészeknek valót. Amint így nézelődik, gondolkodik, megzőren a bokor. Megérkezett a rigópapa, és hozott valamit a szájában. Belefúrta magát a zöld homályba, s valahol a bokor legbelsejében matatás hallatszott. Hamarosan ismét megjelent, és így szólt Füstöshöz. Ne haragudj, hogy elmentem melletted szó nélkül, de a fiókák mindig éhesek, és nagyon várják az ennivalót. Hát vannak már fiókák? Hányan vannak? 5. Tulajdonképpen azért jöttem, hogy érdeklődjem, kibújtak-e már a tojásból. Erőt, egészséget kívánok nekik. Köszönöm, köszönöm, felelte a rigó. Sok a dolgunk velük, ennyi fióka, és mindig éhesek. Mit hoztál nekik? 1-2 bogarat, többet nem tudok egyszerre hozni. Hirtelen megzördült a bokor, és megjelent a barnás színű rigómama. Ingerülten kiáltott férjére. Hát te mit üldögélsz itt? Tudod, mennyi a dolog, és csak lopod a napot. Rigópapa behúzta a nyakát, és sietve kifurakodott a bokorból. De még csak félúton volt, amikor a bokor felett kellemetlen, csak-csak kiáltás hallatszott. A rigó házas pár riadtan összenézett, mozdulatlanná dermedt és fülelt. Aztán a feleség sietve a fészekhez törtetett. Mi az? Mi az? Kérdezte Füstös. Miért ijedtetek meg? Milyen madár hangja ez? Ez a szarka, mondta ijedten a rigó. Ez a világ legnagyobb tolvaja. Még a tojást is kilopja a fészekből, sőt, a kikelt fiókákat is. Honnan jöhetett ez ide, hiszen itt sohasem volt szarka. Úgy látszik, felfedezte a fészkünket. Jaj, nekünk, most nem lesz békességünk. A rekett, csak-csak kiáltás már egészen közelről hallatszott. Füstös mozdulatlanul lapult és figyelt. Egyszer csak megpillantott egy galamb nagyságú, hosszú farkú madarat. Fekete-fehér tarkázott volt a tollazata, és fényes gomb szemével fürkészve nézett be a bokorba. Leereszkedett egy kinyúló gajra, amely meghajolt súlya alatt. Egyre beljebb akart furakodni, de Rigó papa hirtelen nekirontott. A nagyobb és erősebb szarkát váratlanul érte a támadás, majdnem lebillent a gajról, de mégis felülkerekedett, és éles csőrével ütni-verni kezdte a Rigót. A szegény keményen küzdött, de már alig tudott védekezni a túlerővel szemben. A fészken ülő rigómama sivítozott, lármázott, segítségért kiáltozott, és bíztatgatta férjét, hogy ne hagyja magát. Olyan patáliát csapott, hogy csak úgy zengett az egész kert. Füstös is felüvöltött, és vészes ugatással próbálta elzavarni a szarkát. Nagyokat ugorott feléje, hát ha el tudja kapni a hosszú farkát, de olyan magasan volt, hogy nem érte el. A szokatlan lármára a kert összes madarai a környező fákra, bokrokra telepedtek, és izgatottan szítták, gyalázták a betolakodó rablót. A szarka azonban nem vette szívére a madarak véleményét, ő csak az érdekelte, hogy minél gyorsabban zsákmányhoz jusson. A rigó már egészen elgyengült az egyenlőtlen harcban, de összeszedte még utolsó erejét, és hirtelen lerántotta a szarkát a földre. Abban a pillanatban Füstös odaugrott, elkapta a szarka nyakát, és egyetlen harapással összeroppantotta.
Mindez pillanatok alatt zajlott le, és mire a madarak magukhoz tértek az ijegységből, a szarka már kinyújtózva feküdt a földön. Rigó papa meg kissé szédelegve, de éppen egészségesen tisztogatta és rendezgette megtépázott tollazatát. A madarak örömükben olyan lármát csaptak, ami túltett az előbbi szidalmazáson. Éljen, Füstös! Éljen, ami barátunk! Köszönjük, Füstös! Nem felejtjük el neked sohasem! Még megháláljuk! Éljen, éljen, éljen! Kiáltoztak össze-vissza. Persze legjobban a Rigó papa hálálkodott, mert őt közvetlen veszedelemből szabadította meg. A többi madár is boldog volt, mert mindannyian féltették fészküket, tojásaikat, fiókáikat a rablótól. Legvégül előbújt a bokorból Rigó mama is, aki mindeddig szárnyai alá bújtatva gyámoltalan fiókáit, hősiesen ült a fészken azzal az erős elhatározással, hogy mind halálig szembeszegül az ellenséggel. Ő is hálálkodott Füstösnek, hogy megmentette családjukat a gazrablótól. Aztán párjához fordult, és erélyesen így szólt. De most már ne tásd a szádat! Gyerünk eleséget keresni a fiókáknak! Ha már megszabadultak a szarka karmaiból, ne hagyjuk őket éhen halni! Szegény Rigó papa ki sem fújhatta magát tisztességesen. Házsártos élete párja már is munkára hajszolta. Igaz, hogy ő is elrepült eleségért, mert tudta, hogy az mindennél előbbre való. A kertben tomboló nagy lármára az öreg bundás is előbiceget, hogy megnézze, mi van itt. Megszaglászta a szarka tetemét, és végighallgatta Füstös elbeszélését. Nyomában lopakodott Cini is, aki rögtön felfedezte a döglött szarkát. Őt nem érdekelte, hogy mi történt, és nem is hallgatott oda, mit fecsegnek, locsognak össze. Óvatosan körülnézett, és mikor látta, hogy mindenki nagy bőbeszédűséggel a történteket tárgyalja, suttyomban megragadta a szarka nyakát, és teljes erejéből húzni, vonszolni kezdte. Egy sűrű bokor felé igyekezett, melynek mélyen lehajló ágai alatt eltűnt zsákmányával. És amíg a madárnépség még mindig, Isten tudja hányadszor, egyre jobban kiszínezve mesélgette egymásnak a történteket, Cini már jó ízűen befalatozta a rémületes ellenséget, és száját nyaldosva lopakodott ki a bokor alól. De Füstös ezt most kivételesen nem bánta.

0: kiskutya büszkeségtől dagadó szívvel ballagott tovább a kerti úton, és ahogy oldalra pillant, mintha megrezdültek volna a fűszálak, megállt és figyelt. Valami kúszikott, a fűszálak remegése elárulja, nem mert közelebb menni, nehogy elriassza. Leült és halkan odaszólt. Minek szaladsz előlem, hiszen nem bántalak? Gyere vissza, ismerkedjünk meg egymással.
1: Dehogy megyek, hallatszott egy gyönge hangocska. Nem szeretek ilyen nagy állatokkal komázni.
0: Na hát, mit csináljak, hogy ne félj tőlem? Tudod mit? Kúsz fel arra a fára, ami előtted áll, és onnan beszélges velem.
1: Kúszni ugyan tudok, de fára nem szoktam. Ott könnyen észrevesz valamilyen nagy madár, és nyomban bekap.
0: Akkor ajánlok valami mást. Én elmegyek innen messzebbre, de nem túl messzire, csak annyira, hogy láthassalak, te pedig ülj ki ide az út szélére. Ha megijedsz valamitől, onnan könnyen belevetheted magad a fűbe. Jó lesz?
1: Előbb megvárom, milyen messzire mégy, nehogy rám csapj.
0: Hát ne légy már olyan ostoba, nem hallottál még rólam? Nem ismersz hírből?
1: De hallottam már, és láttalak is többször.
0: Akkor azt is tudnod kell, hogy nem bántok senkit, csak azt, aki kártevő ellenség. Te is kártevő vagy?
1: Nem tudom, ki a kártevő.
0: Hát majd én megmondom. De először áruld el, hogy mit szoktál enni, mivel táplálkozol.
1: Főleg szúnyogokkal, meg legyekkel, meg egyéb apró bogarakkal.
0: Akkor nem vagy kártevő, jelentette ki füstös komolyan. Nem kell hát félned tőlem, sőt, ha szükség van rá, meg is védelmezlek. No, kukkancs ki a fűből, nézd, milyen messzire elhúzódom. Ezzel füstös letért az útról, és nem messze tőle az egyik fa alá heveredett. Most bújj ki az útra, nyugodtan jöhetsz. Megrezdültek a fűszálak, és az út szélén kibukkant egy szürke kis fejecske, hegyes orrocskáját előre nyújtva, de alig lehetett megkülönböztetni a talajtól, egészen földszínű volt. Csak a háromszögletű, hosszúkás fejecskéjéből kiragyogó fényes szemecskék árulták el, hogy élő lény hever ott. A fej után előtűnt a nyak, a hosszúkás törzs, és végül a majdnem kétszer olyan hosszú farok. Az egész test négy rövid, görbe, ötkarmos ujjacskában végződő lábon nyugodott. Óvatosan, meg-megtorpanó, fürge mozdulatokkal siklott ki a fűszálak közül az útra, és ott megállt. Fejét jobbra-balra kapkodta, fényes szemecskéjét érdeklődve jártatta körül, úgyhogy minden pillanatban készen állt a tovasúranásra. Látod, milyen messzire húzottam? Kérdezte füstös. Mire én hozzád ugranék, már régen becsúszhatsz a fűbe, és ott aztán nehéz lenne téged megtalálni. Mondd, hogy hívnak?
1: Én vagyok a fürge gyík. Itt lakom az egyik bokor aljában, jó védett lakásomban. Szeretem a napot, és sokszor kifekszem a napfényes kövekre, ott sütkérezem.
0: Az előbb már mondtad, hogy szúnyogot meg legyet eszel, de hogyan fogod meg őket, hiszen nem tudsz repülni?
1: Repülni persze, hogy nem tudok, de azért el tudom fogni még a lepkéket is, ha leszállnak a virágokra, mert fürgén rájuk vetem magam.
0: Nem is gondoltam, hogy olyan harcias vagy.
1: Ha élni akarok, akkor küzdeni kell, felelte a gyík.
0: Miért vagy annyira félénk?
1: Ne csodálkozz, hogy félénk vagyok. Ellenségeimmel szemben nincs más fegyverem, csak a rejtőzködés és a gyors futás. Vannak ugyan éles karmaim és fogaim is, de azért nem tudok megtámadni nálam nagyobbat és erősebbet, csak a lepkéket és kisebb bogarakat. Viszont engem sok nagy állat halálra keres.
0: Kik az ellenségeid?
1: Nagyobb madarak szívesen felkapkodnak, ha észrevesznek, meg négy lábúak is, mint a macskák. A ticinitektől is félek. Egyszer majdnem elcsípett, már a szájában volt a farkam hegye.
0: És hogyan menekültél meg? Kérdezte füstös.
1: Másképpen nem lehetett, mint hogy hagytam, törjön le a farkam, én pedig gyorsan elsurrantam a fűben.
0: Hogy mondtad? Hagytad, hogy letörjön a farkad?
1: Hát az borzasztóan fájhatott,
0: és nem vérzett.
1: Füstös nagy szemekkel nézett a kisgyíkra. Néni, hiszen megvan a farka. Hát akkor miért mondta, hogy letört? De hiszen van farkad, kiáltott fel. Talán vissza tudtad ragasztani? Hogy történt ez? Dehogy ragasztottam, dehogy, felelte a gyík. Az Cini szájában maradt, és biztosan meg is ette. A gyíkok farka könnyen letörik, nem olyan nagy eset az. Nem vérzik, és nem is fáj különösképpen. Legfeljebb kicsit szokatlan a járáskelés a rövidebb testtel. De azért elég gyorsan újból kinő, és meg sem látszik, hogy letört. Hát ez furcsa, hogy olyan könnyen letörhetik a farkatok, és még csak nem is fáj. Nekünk, gyíkoknak ezt a képességet adta a természet. Ez is egy védekezési mód ellenségeinkkel szemben. Hogy? Ezt nem értem. Mint ahogy mondtam, nekünk egyetlen védekezési lehetőségünk a rejtőzködés és a gyors futás. Ha ellenség támad ránk, mi azonnal futásnak eredünk, és igyekszünk valamilyen lyukban elbújni. Ha az ellenség utánunk fut, a farkunkat tudja legelőször elérni. Bele is kap, és azt hiszi, most már megfogott bennünket, de nem. A farkunk tőből letörik, és amíg az diadalmasan a karmaiban vagy a szájában szorongatja, mi gyorsan tovasúrranunk. Mire észreveszi, hogy csak a farkunkat kapta el, addigra mi már valamilyen résbe bebújunk, és eltűnünk a szem elől. Hát ez furfangos dolog, mosolygott Füstös. Képzelem, milyen bosszus volt Cini, amikor csak a farkadat kapta el, te meg tovább szaladtál. Hát ez bizony így van, mondta a gyík. És látod, milyen szépen kinőtt a farkam? Pedig nem is olyan régen volt ez az eset, hiszen csak mostanában ébredtem fel téli álmomból, és ez azóta történt. Te is alszol télen? Igen, persze. Mit is csinálhatnék mást, amikor hideg van, és nincs ennivaló? És hol alszol télen? Valamilyen rejtett lyukba húzódom. Nagy fák gyökere alatt, vagy kövek védelme alatt befúrom magamat a földbe, eltorlaszolom a bejáratot, aztán összegömbölyödöm és alszom. Csak tavasszal ébredek fel, mikor már vannak szúnyogok, legyek, lepkék. Megengeded, hogy kissé közelebb jöjjek, hogy jobban megnézhesselek? Jól van, megnézhetsz, de ne gyere egészen közel. Bármennyire is bízom benned, ösztönösen elszaladok, ha észreveszem valakinek a közeledését. Hát, csak idáig jövök, mondta Füstös, és pár lépéssel közelebb húzódott a gyíkhoz. Ne félj semmit, nem megyek tovább. Igazad van, ha óvatoskodsz, sosem lehet tudni, kiben mi lakik. Na, már jól megnéztelek, ismerlek, most el is búcsúzom tőled. Minden jót kívánok, és ha találkozunk, állj meg egy szóra, mint jó barátokhoz illik. Úgy lesz, felelte a gyík, mert látom, hogy te nem vagy ellenség. Viszont látásra. A következő percben már eltűnt a fűben.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A 13. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: A Varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: most meg gyorsan, egy-két há, egy-két há. Júj, de csak is kicsúszik a szappan, hopp már esik is, ide-oda pattan, hopp már esik is, ide-oda pattan.
1: Ragacsos tapadós,
0: hékás, békás, nem megmondtam. Nosza, gyerünk, csípd el, kapd el, gyorsan. Nosza, gyerünk, csípd el, kapd el, gyorsan.

0: igaz?
1: Az elmúlt percekben a Dongó együttes, Endrődi Ági és a Fellegjárók, az Eszterlánc mesezenekar, valamint a Veronaki zenekar felvételeit hallották.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hall.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra. Jó napot kívánok! Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. A mások szenvedése iránti empátia a béke alapja. Erről beszélt Pietro Parolin bíboros mexikói látogatásán a Vatican News beszámolója szerint. A szentszéki államtitkára a békeépítésen dolgozó civil és egyházi közösségek képviselővel találkozott, és hangsúlyozta, a béke türelmes, mindennapi munkával épül. Mexikói útja során Claudia Sheinbaum államfővel is egyeztetett, valamint szentmisét mutatott be a Guadalupe-i szűzanyag egyhelyén. A bíboros megerősítette, a Szentszék továbbra is támogatja a béke megteremtését szolgáló kezdeményezéseket. A MOL csoport közölte, hogy a szerbiai kőolajipari vállalat a NIS többségi orosz tulajdonrészének megvásárlásáról folytatott tárgyalások az eladóval és az illetékes hatóságokkal a végső szakaszba értek. A Vajma délvidéki hírportál írása emlékeztet, az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatala, az OFAC, augusztus 28-áig meghosszabbította a NIS működési engedélyét. A MOL ugyancsak augusztus 28-áig kapott engedélyt arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a vállalat többségi orosz részesedésének megvásárlásáról. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NIS ellen a vállalat többségi orosz tulajdonosi háttere miatt. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az intézkedés kedd éjfélig marad érvényben. Bár enyhül a kánikula, a tartós meleg továbbra is megterheli a szervezetet, ezért a szakemberek rendszeres folyadékfogyasztást, a déli órákban a tűző nap kerülését és az idősek fokozott segítését kérik. Arra is figyelmeztetnek, hogy a gyermeket vagy háziállatot még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer átfogó állapot felmérése, tudatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-vel. A vizsgálat során intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel mérik fel a gyermekvédelmi intézmények működését. A program második szakaszában, augusztus végén a gyermekek és a fiatalok véleményét is kikérik. A tárca célja, hogy feltárja a rendszer hiányosságait, kijavítsa a hibákat és megelőzze a korábbi problémák ismétlődését. Elkészültek a Balaton térségének komplex vízi közmű fejlesztési tervei, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT az MTI-vel. A csaknem 646 milliárd forintos beruházás 5-10 év alatt valósulhat meg, elsősorban uniós források felhasználásával. A fejlesztés célja az ivóvíz ellátás biztonságának növelése, a hálózati vízveszteség csökkentése és a szennyvízrendszer korszerűsítése. A társaság szerint a Balaton körüli vezetékek jelentős része már 50-60 éves, ezért mielőbbi felújításra szorul. Hazánk időjárásáról. A reggeli felhőzet fokozatosan felszakadozik, napközben országszerte sok napsütés várható, csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja az eget. Délelőtt még néhol előfordulhat egy-egy zápor. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híreket legközelebb 10 órakor mondunk.
3: Kilenc óra négy perc.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Következik a Mesterfogás. A szerkesztő Posgai Nóra.
4: Kedves hallgatóink, sokszor előfordul velünk, hogy olyan tárgyak, olyan dolgok, amiket néhány évtizeddel ezelőtt kidobtunk, értéktelennek tartottunk, ma nagyon értékes, sőt, szinte megfizethetetlen áru, divat, cikk, tárgy. A mai mesterfogásban templomaink, száz éves bérházaink, kastélyaink, gyönyörű, színes cement padlóburkolatáról lesz szó. A csepeli Jamárt manufaktúrában járunk, ahol ezeket a gyönyörű cementlapokat újra készítik, és a kalauzunk a manufaktúra alapítója, igazgatója, Fehérdi Csaba. Zenei szerkesztő kollégám Lacó Zoltán Vince nevében is köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok.

0: Csaba, nem ez az eredeti szakmája, ugye?
1: Nem. Tanár vagyok, földrajzrajz szakos tanár, de soha nem tanítottam. Reklámszakemberként dolgoztam, grafikusként körülbelül 25-30 évig, közben pedig óriás díszletépítéssel és rendezvényszervezéssel foglalkoztam. Aztán, hogy miért lett ez a hirtelen váltás? Azért, mert egyszerűen azt láttam, főleg a rendezvényszervezésben, hogy amit építünk, amit csinálunk, annyira tisza virág életű, 1-2-3 napig tart, és utána pedig ki kell mondani, szóval úgy éreztem, hogy annyi szemetet termelünk vele, amit utána könnyelműen kihajítunk, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi lehet az a terület, ami kreativitást is nyújt, de egyben tartós, és akkor itt gondolunk arra, hogy 100-150 évig is akár megmarad, és lenyomatot hagy utánunk. És akkor egyszerűen így kerültem teljes mértékben véletlenül kapcsolatba, mind a cementlapokkal és mind a teradzókkal. Egyébként ez a fajta szerelem még a rendszerváltás után kezdődött, mert akkor ellepték az országot a különböző országokba beérkező kerámia csempék, és hát igen nagy számban elkezdték kihajigálni, kidobálni ezeket a lapokat mindenféle lakásokból.
0: Én emlékszem, hogy ilyen régi parasztházak, vagy átalakított parasztházaknak a teraszán is voltak cementlapok, és én magam is látom, hogy kidobálták. Volt olyan élelmes vállalkozó, aki a rendszerváltás után ezeket ingyen összeszedegette, letisztította, és nagyon hamar észrevette az ember, hogy szinte aranyárban árulják négyzetméterét.
1: Ha őszinte akarok lenni, mi is így kezdtük, tehát elkezdtem gyűjteni egy barátommal egyébként ezeket a lapokat, és annak idején minden évben egyszer megrendezték a műcsarnokban az Antik Centert, lehet, hogy valaki még emlékszik rá, és akkor mondták, hogy csináljunk ezekből a régi lapokból egy standot. És a régi lapokat kiállítottuk a standon, az emberek szembe jöttek ugye ezzel a standdal, és teljesen ilyen van, és ott fogalmazódott meg az, hogy talán ezt így el kellene kezdeni.
0: Azért Magyarországon volt hagyománya a cementlapgyártásnak.
1: Maga a cementlapgyártás, a teradzólapgyártás körülbelül 1850-es években kezdődött. Franciaországban indult ez a fajta hagyomány, utána átterelődött Marokkóra a gyártás, mint gyarmat, olcsó munkaerő, tehát valójában az volt az ős hazája, a cementlap és a teradzógyártásnak.
0: Bocsánat, ma is gyártják Marokkóban, úgy tudom, és onnan vannak ezek a nagyon cikornyás keleties minták talán.
1: Így van, tehát hogy van egy motivumrendszered egyébként, hogyha az ember régiókat nézi, legyen az Olaszország, Spanyolország, Franciaország, és nagyon érdekes módon fönt az északi országok, és a Benelux országok, és Anglia is, tehát ezeken a területeken ez még a mai napig elképesztően populáris. Ahány ország annyiféle motivumrendszer alakult ki, mint színvilágban, mint motivumban, és ezen kívül pedig az anyagfelhasználásban is.
0: Marokkóban gyártották a legtöbbet, utána hogy került ide, és mikor Magyarországra?
1: Ugye 1867-ben a kiegyezés után Budapest, hát mindenki tudja, a világ második legjobban fejlődő nagyvárosa volt, és ennek eredményeképpen először az arisztokrata körökben kezdett népszerűvé válni, így a 60-as, 70-es évekre, és századfordulóra, amikor Budapesten beindult a nagy építkezési boom, addigra minden nap ezt használták, mindenhol ezt használták, lakásokban, bérházakban, burkolásként. Két nagy cementlap és teradzógyártó üzem volt Budapesten, és ezek szolgálták ki ezeket az épületeket. Ezen kívül voltak ilyen kisebb kerámialapok, ezek Bécsből érkeztek jellemzően, de a cementlap és teradzógyártás az abszolút budapesti székhelyen rendelkezett.
0: Tegyük tisztába, hogy mit jelent az a fogalom, hogy teradzó, mi a különbség. Most nagy divat lett a teradzó, azt tudom.
1: A cementlapnak és a teradzónak az alapanyaga, ami majd a kötés biztosítja, az ugyanaz. Ennek a végfelhasználásában van különbség, a cementlap a sima felületű, a teradzóról pedig akkor beszélünk, amikor látjuk benne a különböző nagyságú kőörleményeket. Ez nagyon változatos tud lenni, és ennek utána még a felületét, vagy helyszínen, vagy előre, de cementlapból nem, azt már csak felületkezeljük, viszont a teradzóból még lecsiszolunk körülbelül 0,5 millimétert, akkor nyeri el azt a fajta felületet, hogy kijönnek ezek a kőszemcsék belőle.
0: Sőt, olyat is láttam, hogy mintha üveg lenne benne.
1: Hát ez már a mi saját fejlesztéseink, tehát hogy most üveggel, ólomüveggel, mindenféle anyaggal kísérletezünk. Most például van egy igen jelentős fejlesztésünk, és forgalomba is fog kerülni. Egy Európai Uniós pályázat keretén belül egy észak-olasz dizájn céggel közösen fejlesztünk organikus lapokat. Olyan anyagot használunk, mind anyagában, mind pigmentben, amik különböző üzemeknek már felhasználásra nem kerülő végtermékei. Gondolok ilyenre, hogy dohánylevél, vadkender, maláta, aztán például a Toszkánából kapunk vörös szőlőhéját, kell.
0: Na de akkor mi lesz a tartósággal? Ugyanúgy 150 évig működnek ezek a cementlapok?
1: Most már nagyon-nagyon az utolsó jelentési periódusban vagyunk. Hamarosan meg lesznek ugye a teljesítménytanúsítványok a különböző összetételű lapokhoz, valamint van ugye egy minőségi tanúsítvány is, ami mutatja azt, hogy az Európai Unión belül rendelkezünk azokkal a szakhatósági engedélyekkel, amiben megfelelő kopásállóságot, színtartóságot, törésállóságot tudunk biztosítani ezeknek a lapoknak. Ez még egy folyamat, de pár hónapon belül úgy gondoljuk, hogy a végére érünk.
0: Nézzük akkor meg, itt a kiállító teremben, itt van az üveges terradzó, ugye, az a türkíz, amiben az ilyen áttetsző, átlátszó, amiben fehér szemcsék az vannak, az a kőtörmelékes.
1: Van, amelyiknél mészkörleményt használunk, van, amelyiknél gránitot, van, aminél bazaltot, attól függ, hogy minek kell megfelelnünk, és legfőképpen, hogy mondjuk mi az ügyfelek elvárása, mert a mi értékesítésünk több szálon fut, vannak a lakossági értékesítéseink, vannak a közületi értékesítések, és a közületi értékesítésen belül pedig legfőképpen a műemlékfelújítás az, ami most már elég jelentősen a mindennapunk részévé vált.
0: Erről is beszélgetünk majd, de itt előbb nézzük meg akkor ezeket az organikus lapokat. Pasztelszínű, tehát a megszokott hasonló mintával, de pasztel szürke, pasztel bézs, tört fehér.
1: Amit ki van állítva, hogy ezek az első próbaöntések voltak. Itt még az elején azzal próbálkoztunk, hogy milyen erőszíneket tudunk létrehozni a lapok felületén. Ez azért vált pasztellé, mert itt még a legelején vagyunk, és még nem tudtuk azt a fajta színhatást elérni, ami egyébként elvárható lenne ezektől a lapoktól.
0: Ez is nagyon szép egyébként.
1: Ez is ízlés kérdése, mert az elmúlt egy évben legalább 15-20-an mondjuk azt mondták, hogy ezt a lapot szeretnék ezzel a pasztelszínnel. Ahány ember, annyiféle ízlésvilág, ízléskultúra, elvárás, hát ezt próbáljuk kiszolgálni. Van egy applikációnk a weboldalunkon, ahol mindenki saját magának tudja megszervezni a saját maga lapját. Körülbelül 200 darab sablont kínálunk tervezési lehetőségként, és 100 darab színnel tudnak dolgozni. Maximum 5 szint lehet egy labba betervezni, mert utána nagyon nehézkessé válik az öntés. Ezt nagyon szeretik egyébként. Persze nagyon sokszor vannak olyan igények, hogy egyedi motívummal, egyedi mintázattal szeretnének lapokat készíteni, az már több egyeztetés kíván, de ebből is nagyon sokat csinálunk.
0: Kedves hallgatóink, Fehérdi Csabával, a Jamárt Cementlap Manufaktúra alapítójával és igazgatójával beszélgetünk. A zene után a mintákkal és a mintaformákkal folytatjuk.

0: Menjünk oda, mint a keretekhez. A falra ki vannak téve, hát maguk ezek a fém keretek is gyönyörűek. Csaba letakart néhányat, hogy azt ne nézzük, de engem pont ezek érdekelnek. A sok gyönyörű cikornyás, csillagmintás, szegélydíszes, leveles, meg geometriai keret mellett látok egy sarló kalapácsosat is, meg egy nyilas kereszteset is. Ezek gondolom régiek, ön összeszedte ezeket a régi kereteket, ugye?
1: Nem, ezek nagyon mai keretek, tehát mostani keretek. Volt egy olyan speciális megkeresésünk, a Kistarcsai internáló tábor emlékhelyét történő átalakításában a padló burkolatra kérték, hogy a különböző karhatalmi jelképek, tehát a koncepció az aula részben ki van alakítva, ami Magyarország térkép, és fölülről a plafonból meg vannak világítva Magyarországon azok a pontok, ahol internáló tábor működtettek. És a koncepció az a következőképpen volt, hogy benn van az aulában Magyarország, és ahogy messziről így, ahogy az ember megy Magyarország felé, akkor így ellepik a különböző karhatalmak, és így körbeveszik az egész országot, hogy megterepszenek az országba, és ahogy utána pedig elhagyják. Most lehet, hogy a kedves hallgatók nem tudják előképpen vizualizálni, de ez egy nagyon-nagyon izgalmas projekt volt számunkra. Még nincs teljes mértékben kivitelezve, mi ezeket elkészítettük, és valójában ezek a karhatalmi jelképek részei a múzeum interjérjének.
0: A többi díszes minta, látok olyat, ami régi mintának tűnik.
1: Ez egy cirka 150 éves sablon.
0: Egyszerű keret minta.
1: Így van. Tehát ezek az öntések, ezek rézsablonnal készülnek, mert a réz az az anyag, amit a különböző általunk használt alapanyagok nem tesznek tönkre, vagy éppen az idővel nem marnak szét. Volt egy olyan irányú fejlesztésünk is, hogy ezeket kiváltjuk 3D nyomtatással készült sablonokra. Most pillanatban a fejlesztésünk ott tart, hogy ebből körülbelül 4-5 négyzetmétert tudunk legyártani. Ez azért volt számunkra fontos, mert a részsablonoknak magas a költsége, és mondjuk egy lakossági vásárlónk, aki mondjuk csak pár négyzetmétert szeretne vásárolni, annak is megfizethető legyen, ha mondjuk ő egy saját maga által választott motívumot szeretne.
0: Gyönyörűek egyébként ezek a részsablonok. 20x20-as?
1: 20x20-as, 25x25-ös, attól függ, hogy milyen gyártókeretet csinálunk.
0: Egész bonyolult minták is vannak, tehát nagyon sűrűn van, rézlapokkal meghajlítgatva gondolom a minta. Ezeket

0: hogy a magyar emberekkel megszerettessük a színeket. Jellemzően a vásárlóinknak a 80-85%-a mindig a fekete-fehér szürkéből választ. Félnek egyébként attól, hogy utána nem rendezhető, meg nem alakítható át. Még mondjuk éppen a déli kultúrákban sokkal dominánsabban jelen van a bátor színhasználat. Egyébként ebben is változik egy kicsit a kereslet meg a piac, egyre több színeset gyártunk. És amit látok emellé pedig az van, hogy az elmúlt időszakban egyre fontosabb lett mindenkinek a minőség. Lehet egyébként, hogy a környezet tudatosságnak is az eredménye, hogy nem az van, hogy mindent egy napig használunk, kidobunk, elhajítunk, tehát valahogy úgy kezd prioritássá válni a tartósság és a minőség.
1: Megnézhetjük-e a műhelyt?
0: Persze, természetesen.
1: Akkor itt megint zene következik, és utána megnézzük a műhelyt Fehérdi Csabával, a Jamárt Cementlap Manufaktúra alapító igazgatójával.

0: Lehet, hogy hangos lesz, mert itt gépek vannak, kopácsolás meg köszörülés. Egy elég tágas csarnokban vagyunk, a Volt Csepel gépgyár területén. És itt kezdjük fakeretben. Homok ez, vagy cement?
1: Több összetevő is van, természetesen van folyami homokkal dolgozunk, cementtel, márványporral, és még egy csomó más egyéb anyaggal, de ez műhelytitok.
0: Tehát akkor a recept az titkos. Honnan tanulta egyébként?
1: Nem tanultam.
0: De ahogy megnézett régi cementlapokat, szétütötte, valamit kellett kiinduló pontnak keresni, nem?
1: Hát teljesen őszinte akarok lenni. 2013-ban, mikor az elhatározás megszületett, bementünk az első kereskedésbe, és vettünk egy zsák cementet. Innen indult a projekt. Saját magunk találtuk ki azokat a présgépeket, amivel dolgozunk, tehát hogy minden egyes centi, amit az üzemben található, mondhatni, hogy az elmúlt 8 év tapasztalat alapján kialakult rendszer.
0: Tehát innen indulunk, itt összeszedjük az alapanyagot. Átmegyünk a csarnok másik sarkába.
1: A boszorkány konyhába, mi ezt úgy hívjuk.
0: Festékes flakonokat látok. Itt a színeket akkor por formájában az alapanyaghoz keverjük, ugye?
1: Így van, az alapanyaghoz keverjük a pigmenteket. Van 100 alapszínünk, a 100 alapszínnek megvan a receptúrája, amit szintén őrzünk. Azért ez elég sok idő elkészíteni, mert teljesen más a présgépről levett lap, a teljes végszínét és a végformáját az 27 nap alatt éri el.
0: Na most itt tényleg nagyon zajos lett. A színkeverés után mi a következő munkafázis?
1: A színkeverés után elérkezünk a munkaállomásokhoz.
0: Jó napot kívánok! Ez a rettenetes gép, ez micsoda?
1: Ez a kompresszor, tehát mi nem égetéses technológiával, hanem hidegen sajtolással készítjük a lapokat. A lapok két rétegből állnak. Tudni kell, tehát ezek a lapok 14-16 mm vastagok. A tetején van egy 5 mm-es kopóréteg.
0: Itt a fiatalember mit csinál éppen? Egy keretbe tette bele a port, az anyagot?
1: Tamás a legrégebbi dolgozónk. Ő igazgatja az öntő kollégákat, és hát ezen kívül ki kell mondani, hogy szerintem per pillanat Magyarországon mi a legnagyobb tudással rendelkező cementlap és teradzó öntő.
0: Kállai Tamás, akkor itt a vezető munkaerő a műhelyben. Mit csinált most?
2: Cementlapot nyomok most épp. Vannak cementlapok, meg teradzó lapok is. Most cementlappal foglalkozunk. Egy ilyen Vasarely mintás konfigurációval dolgozunk. Ez egy présgép, ami 60 tonnával nyomja össze a cementlapot. Ugye, amiről a főnök úr is beszélt, hogy van a koporéteg, ez egy vizes festékréteg, márvány, ez cement, porból, illetve pigment és egyéb összetevőkből, és van egy hátréteg, ami sóderből és cementből áll össze, ezt fogjuk, betoljuk a gép alá, 60 tonnával összenyomja, a sóderből felszívja a vizet, és nagyjából kapunk egy egyben lévő cementlapot, aminek még száradnia kell, legalább egy hetet, kettőt.
0: Hol lehet ezt elrontani?
2: Hát ezt a Csabival 5 éve dolgozunk együtt, és az elején még a sablontól kezdve a festék sűrűségig, a hátminőségig, hogy nyom a présgép,

0: igazából ez egy szakma, meg kell tanulni. Mert tényleg a sablon is, hogy nem görbült el, hogy meg kell húzni, hogy le kell rendesen olajozni, milyen anyagokkal dolgozunk, milyen minőségben, sebességben, milyen szín mellé férhet el. Rettentő sok mindenem múlik el az egész.
1: Csillog a szeme, és nagyon lelkesen beszél. Ennyi év után sem unalmas önnek ez a munka?
0: Egyáltalán nem, teljesen kiélem benne a kreativitásomat, szóval igazából szerintem rettentő fontos, hogy az ember olyan munkát végezzel, amit szeret csinálni, és én ezt szeretem csinálni.
1: Meg szokta nézni a végeredményt is, mondjuk egy kastélyban, múzeumban?
0: Volt már rá példa, így van, sőt, volt, hogy a Csabi mondta, hogy menjek le például a Balaton szemesre burkolni, hogy ne csak ezt a részét lássam a munkának, hanem lássam A-tól Z-ig igazából az egészet.
1: Köszönöm szépen. Itt egy keretben állítva, élére állítva száradnak ezek a még nedves lapok. Megtapintom óvatosan. Még puha.
0: Puha.
1: És mennyi idő alatt szárad meg?
2: A harmadik, negyedik napon tudjuk egyáltalán megmozdítani ezekben a keretekben, addigra eléri azt a fajta szilárdságot, amitől már könnyebben kezelhető. De mint említettem, a teljes szilárdság, ami azt jelenti, hogy ilyen 96%-os, az 27 nap. A teradzóknál szeretünk egyébként kicsivel többet várni, mert ezeket, mint említettem, már csiszoljuk. Különböző fényesség tudjuk ezeket a lapokat felcsiszolni.
1: Ennek a hangját halljuk most éppen.
2: Hát amikor csiszolunk, azért kell várnunk az idővel, mert a lapnak el kell, hogy veszítse a páratartalmát, hogy egyébként nem lehet felfényezni a lap tetejét, tehát nem hozza ki azt a fajta fényt, hanem matt marad a kötőanyag. Most pedig bejöttünk az érlelőkamrába. Itt különböző időszakonként, tehát előre programozva különböző hőfokot és páratartalmat biztosítunk annak az eredménynek az érdekében, hogy megfelelő törés, kopásállóság kialakuljon a lapokba. Ez olyan, mint mondjuk éppen egy sajtérlelő, tehát a lapok itt saját magukat érlelik, saját maguk termelik a hőt, és ennek az elejéből alakul ki a végén az a lapszilárdság, amit a lapokat tényleg sokáig lehet használni.
1: Egy óriási nagy asztalhoz érkeztünk az előző fóliasátorból. Itt mi történik?
2: Miután kikerülnek az érlelőkamrából a lapok, itt történik maga az impregnálást, mert ezek nyers lapok. Utána ugye ezeket vízhatlanná kell tennünk, és attól függ, hogy kinek milyen az elvárása, tehát legyen az fürdőszoba, legyen az előszoba, legyen az kültér. Különböző felületkezelésekkel látjuk el a lapokat, előkészítjük már itt a műhelyben, hogy utána pedig a kollégák, amik a burkolással foglalkoznak, megkönnyítjük a munkáját. Nagyon érdekes egyébként az a folyamat, hogy először csak lapot gyártottunk, és ahhoz, hogy a lapokat jól is tudjuk lerakni, nagyon-nagyon kellett a burkoló kollégáknak a folyamatos visszajelzése, mert egy lapnál nem csak az a lényeg, hogy szép motívum van rajta, bár a vásárlók ezt látják, hanem mondjuk nálunk ugye a fejlesztéseknél a legfontosabb az, hogy milyen a matéria, milyen az összetétel, milyen a vágási hulladék, hogy időhatékony legyen. Például, amiben nagyon-nagyon sok energiát raktunk, hogy betontechnológussal folyamatosan egyeztetve teljesen újra gyúrtuk a lapnak az összetételét. Mint mondjuk éppen a marokkói, vagy éppen sokan hoznak Vietnámból lapot. Azoknak a lapoknak a vágási hulladéka, a színtartósága, a fagyállósága olyan módon megkérdőjelezhetőek, hogy nincsenek meg azok az európai szakhatósági engedélyek hozzájuk, ami lakossági felhasználásra jó, de például egy közületben ez már nehezen alkalmazható. Ez nekünk például fontos volt, hogyha itt Magyarországon kezdjük el gyártani és magyar termékről beszélünk, akkor ugyanúgy az Európai Unióban is jelen tudjunk lenni ezekkel a lapokkal.
1: Kaptak-e valamilyen díjat, kitüntetést ezért, hogy mondja, hogy magyar termék, meg itt embereket foglalkoztat, szép dolgokat csinál, műemlékek helyreállításában is részt vesz?
2: Nem ez a cél. A fontos az, hogy jól érezzük magunkat abban, amit csinálunk, maradandót tudjunk alkotni. Egyszerűen csak azért csináljuk, mert azt gondoljuk, hogy szép így indult. Persze mostanra már azért ebből elég nagy üzem lett, sok munkánk lett, és nem mondom, hogy nincsenek fejtöréseink a mindennapjainkban, de hát ez egyáltalán szerintem ugyanúgy minden más munkának.
1: Kedves hallgatóink, a Jamárt cementlapgyártó manufaktúra csepeli műhelyében jártunk. A kalauzunk a manufaktúra igazgatója Fehérdi Csaba volt. Munkatársaim Bójás János hangmester és Lacó Zoltán Vince zenei szerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő riportert Posgai Nórát hallották.

0: Elhangzott a mesterfogás.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
4: Idén is a nagydobronyi református gyermekotthonban tartották a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem össznemzeti program kárpátaljai búzaösszeöntő ünnepségét. A kárpátaljai magyar gazdák 13 éve csatlakoztak a kezdeményezéshez. A gyűjtést és a jelképes búzaösszeöntést a kezdetektől a Pro Agricultura Kárpátika Alapítvány végzi. Őrhédi László elnök elmondta, a háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak. Különösen a szakképzett gépkezelők és a fagy, a súlyos aszá is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis több mint 81 tonna gyűlt össze, ami a háború 5. évében jó eredménynek számít.
5: A Nagydobron térségében a tavasz időszakban 91 nap alatt gyakorlatilag csak 5 mm eső esett, onnan tudjuk, hogy mert mértük, és ez annyira jelentéktelen, hogy gyakorlatilag 3-4 erősebb harmattal ér fel, és aki szántóföldi kultúrát nevelt, bizony az erősen megsínlette. Nem volt elég ez a viszontató aszály, ugye még április végén és május első napjaiban egy olyan erős késő tavaszi fagyhullám érte a vidékünket, hogy ami még maradt, az aszály után gyakorlatilag elvitte a frissen kiültetett esetleg dinnye, vagy paradicsom palántákat, vagy csemege kukorica palántákat, az éppen kikelt kukoricát, napraforgót, mindent gyakorlatilag úgy mondják mifelénk, hogy ez behabarta, és a kinti szemes termények is erősen megsínlették, úgymond megfagytak, jól lattak, de nyilvánvalóan legalább a stresszoldásképpen egy 2-3 hét kellett nekik, hogy magukhoz térjenek. A medárnapi esélyek után pedig egy ekkora hőhullámot kaptunk. Egy olyan kifejezést tanultunk meg, hogy a hőkupola, ami gyakorlatilag még értelmezhetetlen is volt számunkra, de az a több napon át tartó közel 40 fokos hőhullám, az bizony az brutális volt, és kényszerévetté vált a gabonáink. Nyilván a hektoliter őtartalom is csökkent, úgyhogy egy nagyon nehéz, viszonylag gyenge termésű évvel kellett itt az aratást bezárnunk, azon túl, hogy a művelési költségek pedig jelentősen növekedtek. Egyrészt a háború hatása, másrészt ott az irán-amerikai izraeli háborúnak hatása, ami közre játszott, hogy az egekbe szökött az üzemanyagára, valamint egyszerűen csak az infláció, ami szintén 10-valahány százalékos, és mivel a háború egyik hatása az volt, hogy megint bendrekedt a hágón túli jó buzatermés, és a gazdának pedig pénz kell, likvid tőke, megpróbált eladni kombájnaló, rosszul járt, de hogy jó jár, ha betárolja, nincs ember, aki ezt megmondhatja. Úgyhogy jelenleg itt tartunk, ennek ellenére a Kárpáti Magyar Gazdatársadalom hívószavunkra összezárt, nyilván látják azt, hogy szegénységet, amelyik a társadalmunk egyes rétegét csúsztak, az egyedülálló idősek, a tanuló ifjúság, amelyeket nem támogat az állam, összezárt, és bizony egy nagyon jelentős buzadományán járult hozzá, hogy ezeknek a rétegeknek, a rászorulóknak könnyebb legyen az elkövetkezőknek, és meglegyen mindennapi kenyere minden embernek itt Kárpátalján.
4: Idén közel 1200 gazda járult hozzá búzával a magyarok kenyeréhez, Kárpátalja különböző vidékeiről. A csongoriak az első évtől kezdve folyamatosan részt vesznek a programban. Idén a község 75 gazdája 4600 kg-ot gyűjtött össze, hogy csongori búza is legyen a nemzet kenyerében.
6: Nagyon fontos az, hogy minden ilyen rendezvényen vagy ilyen programban részt vegyenek, méltó tagjai lehessünk a nemzetünknek.
4: Baksa András csongor elöljárója.
6: Tudni kell azt, hogy Csongoron inkább gyümölcs és zöldségtermeléssel foglalkoznak, de minden éven rekord születik, mindig több és több mennyiségű búza gyűlik, mert kötelességünk a szegények és rászorulók asztalára kenyeret tennünk.
4: A termény liszt formájában kárpátaljai szociális intézményekbe, idősek otthonába, gyermekotthonokba kerül. Az egyik kedvezményezett épp a jelenleg 170 fős nagydobronyi otthon, amelynek teljes évi szükségletét fedezte a tavalyi felajánlás.
7: A gyermekotthon létszáma elmúlt időszakban alig változott. Nem növekszik, nyilván már nem tud tovább, csökkenni sem csökken.
4: Katkó Andrea, a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus gyermekotthon igazgatója.
7: A magyarok kenyere busza összeöntő ünnepség, mindig is nálunk voltak ezek a rendezvények, megrendezve ugye évek óta szinte már hagyomány. Körülbelül 25 tonna búza lesz a végére, ha összeszámoljuk, ami itt maradt. Volt már több is, de nyilván az elmúlt időszak miatt ebből ezért is hálásak vagyunk nagyon. A lisztből, abból főleg száraz tészta és egyéb megy a konyhára, egyéb ételek elkészítéséhez. A búzának meg a takarmány részét azt meg a sertéstelepünk fogyasztja el, a húst meg a gyerekek. Azon túl, hogy ez egy elképes összeöntő ünnepség, az adakozás az kézzelfogható, ahogy minden éven. Az összetartozás ragadja meg ez a rendezvény, összetartozásnak a létét. Viszont az, hogy olyanok asztalára kerül kenyér, akiknek egyébként nem lenne, az a legtöbb, vagy a legjobb dolog.
4: A jótékonysági gyűjtésben részt vesznek a történelmi egyházak, civil szervezetek, magánszemélyek, fő támogatója a KMKS. Kulin Zoltán alelnök azt mondta, jó helyre kerül a gazdák adománya, amely a szeretet, az egymás iránt érzett felelősség, az összetartozás jele is.
8: Milyen jelképes már évek óta, amióta tart ez a rendezvény, a neve Magyarok kenyere, 15 millió búzaszem, mert ebben a búzaszemben benne vagyok én is, te is, mindenki, aki itt van, és benne vannak azok a gyerekek is, akik most ennek a hasznát fogják élvezni. Tehát úgy is fogalmaznék, hogy ez a mag jó földbe kerül, mert hogyha tovább folytatva ezt a gondolatmenetet majd egyszer kicsirázik, az az összefogásnak, a szeretetnek, az egymás iránt érzett felelősségérzetnek lesz a termése, és itt nagyon jó helyen van ennek a termésnek. Úgyhogy ezért mindenkit köszönet illet, aki hozzájárult a mai eredményhez, mai naphoz. Adjon az Isten versét, így zárja, hogy nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem. Hát itt most erre egy nagyon szép példa volt.
4: 15 évvel ezelőtt a baranyai térségben a gazdák egy kis csoportja úgy döntött, hogy elkészíti a magyarok kenyerét oly módon, hogy az anyaországból és a határon túlról összeöntik a gabonát, megőrlik, és ez lesz az ország kenyere. Erről a MAGOSZ elnöke beszélt. Jakab István rámutatott, ez az összefogás példaértékűvé vált az egész nemzet számára. Tavaly 1100 tonna gabona gyűlt össze a Kárpát-medencében, és több mint 10 000 gazda adományozott.
9: Kezdettől fogva itt vagyunk, együtt vagyunk. Együtt ünnepeljük meg a hagyományainkat, együtt éljük meg a jelenben is a hagyományainkat úgy, hogy tavasszal Isten áldását kérjük a vetésre. Az aratáskor áldást kérünk a gabonára, az összegyűjtött gabonára, megindulnak a gyűjtőpontok, őszintén jó szívvel segítenek az emberek, segítenek, akik a gyűjtésben ott vannak, segítenek, akik szállítják önként, segítenek, akik a malomban megőrlik, segítenek eljuttatni a rászorulókhoz. Tehát ez volt az indulás. Ha egy nagyon nagy lépést teszünk a mába, akkor az elmúlt esztendőben több mint 1100 tonna gabona gyűlt össze a Kárpát-medencében, és több mint 10 000 gazda adományozott, több mint 100 000 rászorulóhoz jutott el úgy az adomány, hogy vagy liszt formájában, vagy egyéb módon. Emellett természetesen nem csak lisztet adunk, nem csak gabonát adunk, hanem van lehetőség a polgárok, most már nem csak a gazdák, hanem támogatják az alapítványon keresztül a rászorulókat, minden adományt célba juttatunk. Olyan programot dolgoztunk ki, ahol a nehéz helyzetbe került családok gyermekeinek a továbbtanulását segítjük. Több kárpátaljai fiatalt is segítünk, hisz van, akinek az édesapja fronton esett el, abba kellene hagyni tanulmányait. Tehát igyekszünk minden lehetőséget kihasználni. Kapcsolatok épülnek a program révén, személyes, baráti, üzleti kapcsolatok is, ha kell a Kárpát-medencében. Tudást osztunk meg, információt osztunk meg, és azt hiszem, hogy ez a Kárpát-medencei gazdaegység, ez az, ami egyfajta belső agrár békét teremt, hogy tudjunk összefogni. Mert ha példát adunk, akkor azt gondolom, hogy kérhetjük is az embereket, hogy figyeljenek egymásra, és a hagyományok is erre adnak nekünk lehetőséget. Egyébként, ha őszintén elfogadjuk a múlt értékeit, akkor nekünk is azt szerint kell élni, és már a fiatalokat bevonva azt szerint kell a jövőt is építeni. Nagy-Dobrony számunkra egy különleges hely. Nagy-Dobrony számunkra azt jelenti, hogy innen, ide nem ajándékot hozunk csupán, hanem minden hatalmas értékkel távozunk. Olyan emberi értékekkel, amit igazán itt lehet megkapni. Itt, amikor háborús körülmények között. Az emberek összefogással abból adnak, ami nekik is kevés van. Az emberek úgy tudnak segíteni egymáson, hogy szinte számunkra felfoghatatlan, hogy mennyire kiállnak egymásért, hogy nem hagyják magukra a nehéz helyzetbe kerülteket. És itt van ez a gyermek otthon. Hát azt a csodát, amit az itt dolgozó emberek, pedagógusok műveltek ezekkel a gyerekekkel, ahogy igazi tehetséges emberekké nevelik őket, igazi sikeremberekké. Ez látszik az érték, látszik az emberség, látszik a tisztelet, látszik, érződik a hit. Ez egy óriási dolog.
4: A gyűjtés nem zárult le, hiszen tart az aratás Kárpátalján. A szervezők még legalább 20-30 mázsabúza beérkezésére számítanak.

0: Miközben sokak számára a nyári hónapok a pihenésről szólnak, Kisdobronyban minden nap ugyanazzal az odaadással készül a meleg ebéd, azok számára, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. A református gyülekezet szeretett konyhájai már 10 éve működik megszakítás nélkül. Önkéntesek főznek, csomagolnak és viszik házhoz az ételt az időseknek, magányosoknak és rászorulóknak. A szolgálat a háború éveiben sem állt meg, sőt, még több embert állított a közös ügy mellé. Vajon mi ad erőt azoknak, akik nap mint nap nem csak ételt, hanem reményt és törődést is visznek az asztalokra? Komonyi Katalin, a Kisdobronyi Református Gyülekezet önkéntes szakácsa.
1: Ez a szeretett konyha, ez nagyon fontos olyaknak, akiknek senkije nincsen, aki tejbe itt teszik meleg ételt, vagy aki úgy maradt, hogy magányoson maradt, annak helyben van véve, vagynak olyak, akik még ide felbírnak jönni, étkezni, és akkor ez az összetartó közösség, ami itt van, ez rendkívül itt mindenki önkéntes, például én vagyok a legöregebb, már 75 éves, de megpróbálok mindent beleadni, házias ételeket főzünk, nincs kiszabva nekünk, hogy mit főzünk, reggel feljövünk, akkor megnézzük, hogy mi van a kamrába, ami nincs, azt hozzateszük, már összepautolunk, hogy minden legyen, 3 fogás van mindig, első, második, és szalát az mindig, mert nekünk például sok ugorka van, és akkor van miből, hál' Istennek, mindenki hozzatesz. Egymást látom, hogy megvan mindenkiben a hit, a remény, meg a szeretet, mert enélkül nem menne ez a dolog. Ez sokszor már el is fogadok, mert ezek olyan tisztelettudók, olyak, hogy azt ritkaság. Mindent megpróbálunk beletenni abba az ételbe, hogy jó legyen, friss legyen, finom legyen. Majd jönnek az étel kihordók. Hát olyan 50 személyre főzünk. 38-nak van kihordva, meg aki feljön. Hálát adok az Istennek ezért a konyhaért, mert aki ilyen közösségben nem megy, mert ez egy olyan közösség, hogy istenféle emberek vannak már, akiben én szeretet, az nem tud főzni egy fazekételt biztosan. Hogy tartsa meg ezt a konyhát nekünk sokáig, nem csak nekünk, mert a miénk csak a munka, de például, ahol én lakok, a szomszédban is van egy olyan öreg asszony, nagyon tiszta, hogy az már alig várja, kaput kicsukja reggel, már 90 fele jár, készít az edényt, kristálytisztán küldi vissza. Sokszor elfogadok, mert azért annyi erőt, meg hitet, szeretetet kaptam az Istentől is, hogy ebbe a konyhába ki tudjam adni még a bennem lévő energiát. Erre kérem az Urat. Hát még egy pár évig. Legyen meg az Ur akarata mindenbe, de nekem a fülembe sugta az Úr, hogy ne félj, én megvált tottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre az enyém vagy.
0: Bernát Tamás, a Kisdobronyi és Tiszák teleki lelkipásztor.
2: 10 évvel ezelőtt az Egyészungi Egyház megyében elindult ez a kezdeményezés, a felvidéki szlovákiai Magyar Református Keresztény Egyháznak a támogatásával. Egy csapi étteremben volt a közös főzés, amit a gyülekezetünk önkéntesei, diakónusai, presbiterei széthortak, mind itt, mint Tiszáteleken. És így működött több mint egy éven keresztül, utána pedig éveken át a Nagydobrony Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon konyhájával volt egy megállapodásunk, ők készítették el számukra a szükséges mennyiség, ételhordóba is pakolták, és ugyanúgy 2 gyülekezetnek az önkéntesei vitték ezt el a támogatottakhoz, és a háború kitörése óta pedig itt helyben vitt erre bennünket a szükség, hogy még mindig kicsit hiányos körülmények ellenére itt tudjuk mi ezt gyakorolni, mert akkor állt be a gyülekezet leginkább olyan módon, hogy mi is készítsük el. Mindenki tenni akart, emlékeznek még a háborúnak a kitörésére, volt egy aktivitás, tenni akartunk, valamit tartani egymásban a hitet, a reményt, a jót, és több mint 25 asszonnyal kezdődött itt el a főzés. Sokan azóta már elköltöztek, vagy pedig külföldön dolgoznak, de amikor hazajönnek, újból beállnak és folytatják tovább. Tehát jelenleg 20 női és 5 férfi önkéntesünk van. Tapasztalunk egy szükséget. Másrészt arra tanít az Isten, hogy jobb adni, mint kapni. És mi ezt meg akartuk tanulni. És 10 évvel ezelőtt a gyülekezet, ami egy adakozó, segítőkész gyülekezet, és az egész falura, falu közösségre igaz és el lehet mondani, ebben a formában kezdtük el gyakorolni.

Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva, szombaton 9:30-kor jelentkezünk.

0: Az IKO Szekeres Tamás és Szent Mártin felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
0: Egyedülálló képzés indul az Esztergomi Hittudományi Főiskolának közösségi gondoskodás területén. A katolikus társadalmi tanításra épülő program korszerű pszichológiai, jogi, gazdasági és vezetési ismeretekkel kapcsolja össze a filozófiai, teológiai és etikai alapozást. Ezekre építve adja át a szociális gondoskodás elméleti és gyakorlati ismeretanyagát. A képzésre jelenleg részismereti formában lehet jelentkezni. Ha az alapképzési szak nyilvántartásba vétele szeptemberben megtörténik, az alapképzés már idén ősszel elindulhat. A megszerzett kreditek az alapképzésben, illetve más képzésekben is elismertethetők. A képzés levelező formában fél évente 10 szombati alkalommal valósul meg. Jelentkezési határidő augusztus 10-e. Részletek és online jelentkezés az eshf.hu oldalon. Készült az Esztergomi Hittudományi Főiskola megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallott.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Augusztus 3-án a hónap első hétfői szentmiséjén Boldog Apor Vilmos püspök tisztelői a vértanú püspök közbenjárását kérték, és szenti avatásáért imádkoztak a győri Nagyboldogasszony székesegyházban. A szentmisét Grafl Ákos püspöki titkár, a Brenner János Hittudományi Főiskola kollégiumának lelkésze mutatta be. Koncelebrált Császár István, a központi papnevelő intézet spirituálisa, írta meg a Magyar Kurír. Szentbeszédében Grafl Ákos úgy elmélkedett, hogy Boldog Apor Vilmos példája is, az evangélium is arra tanít, hogy Isten rajtunk is segít, felénk is kinyújtja jobbját. Hozzánk is küld olyan személyeket, akik megmutatják Isten szeretetét a hétköznapokban. Szombattól másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az intézkedés kedd éjfélig marad érvényben. Bár enyhül a kánikula, a tartós meleg továbbra is megterheli a szervezetet, ezért a szakemberek rendszeres folyadékfogyasztást, a déli órákban a tűző nap kerülését és az idősek fokozott segítését kérik. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy háziállatot még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni. Vasárnaptól ismét 900 magyar középiskolás vesz részt a 3. összmagyar középiskolás táborban Sátoraljaújhelyen, ahol párhuzamosan lengyel-magyar diák és média tábort is rendeznek, közölte a Rákóczi Szövetség az MTI-vel. A résztvevők Magyarországról, a Felvidékről, Párciumból, Erdélyből és Csángóföldről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, valamint a magyar diaszpóra közösségeiből is érkeznek a Rákóczi táborba. A program célja, hogy erősítse a nemzeti összetartozás élményét, valamint lehetőséget teremtsen új barátságok és hosszú távú kapcsolatok kialakítására. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer átfogó állapot felmérése, tudatta a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-vel. A vizsgálat során intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel mérik fel a gyermekvédelmi intézmények működését. A program második szakaszában, augusztus végén a gyermekek és a fiatalok véleményét is kikérik. A tárca célja, hogy feltárja a rendszer hiányosságait, kijavítsa a hibákat és megelőzze a korábbi problémák ismétlődését. Az amerikai szenátus megszavazta pénteken az Oroszország elleni szankciós csomagot, amely egyebek közt lehetővé tenné akár 100%-os vám kivetését az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra, közölte az MTI. A törvény másodlagos vámokról szóló része elsősorban az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóit, így Kínát és Indiát érinti, de európai vásárlókra, így Magyarországra és Szlovákiára is hatással lehet, valamint tartalmazza bizonyos orosz urántermékek megvásárlásának tilalmát is. Hazánk időjárásáról. A felhőzet fokozatosan szakadozik, csökken, így délutánra a napsütésé lesz a főszerep, a többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Túlnyomóan száraz idő várható, azonban eleinte még délnyugaton előfordulhat kisebb eső, zápor, esetleg zivatar. Az északi északkeleti szél nagy területen megélénkül, északkeleten keleten meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 Celsius fok között valószínű, késő este 17 és 28 fok közötti értékekre számíthatunk. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 11 órakor hallhatják.
3: 10 óra 4 perc. Az iránytű következik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Erőt, egészséget!
1: Erőt, egészséget!
0: Műsorunk mai vendége mindkét elhangzott köszöntést gyakran használja, hiszen itt ül velem a stúdióban Vodics Péter hadnagy, a Magyar Honvédség Ludovika zászlóai megbízott tábori lelkésze. Én Gadácsi János vagyok. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, Péter atya.
1: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, köszöntöm kedves János, köszönöm a megtisztelő meghívást, és örülök, hogy itt lehetek.
0: A Mici Mackóban a címszereplő és Robert Gida kapcsolatát így olvashatjuk Karinti fordításában, hogy egy lélek, két legény. Az ön esetében akkor mondhatjuk ennek az ellenkezőjét, hogy két lélek, egy legény?
1: Mondhatjuk bizonyos értelemben, igen, tehát jól megfogja a lényegét annak, hogy tulajdonképpen itt két hivatás egyidejű éléséről van szó, hiszen a Magyar Honvédség tisztjeként, ugyanúgy mi is tábori lelkészként egyenruhát hordunk, és meg kell felelni ezeknek a előírásoknak. Ugyanakkor papként vagyunk katonák, ez nagyon fontos, tehát azt a pluszt, amit mi beviszünk a Magyar Honvédségbe, azt a papi lelkületet, papi szolgálatot mi azzal tudjuk gazdagítani, és próbáljuk gazdagítani a Magyar Honvédséget, tehát papként vagyunk katonák.
0: Akkor a hallgatóknak elmondom, hogy most ön civil reverendában, vagy mi ennek a pontos megnevezése, ugye valami...
1: Most papi civilben.
0: Papi civilben, igen, tudom,
1: fekete
0: a civil öltön, benne van.
1: Fekete papi civilben.
0: Igen, ezzel a kis
1: kolláréval, igen.
0: Igen, viszont a táskája az szerintem honvédségi, vagy legalábbis tábori lelkészi lehet, ha jól
1: igen,
0: látom.
1: Igen, katonai, tehát pont a ruházat és egyéb felszerelések is jól leképezik azt, hogy egyébként milyen módon tudja gazdagítani a két szolgálat kölcsönösen egymást. Igen, ugye a hétköznapi öltözködésemben is megjelennek ezek az elemek, tehát egy nagyon jól használható, modulális kis táska van nálam.
0: Igen, és rajta van a neve, most nem látom pontosan, hogy talán a rendfokozata is?
1: Név van rajta, ugye a országfelvaró és a tábori lelkészekre utaló kereszt, amit igen, az egyenruhán is hordunk, megkülönböztető.
0: Tehát akkor erre mindig kifejezetten figyel, hogy valahol valamilyen jelzést leadjon mindkét hivatásáról?
1: Alapvetően próbálok igen erre figyelni, törekedni.
0: És akkor ez hogy lehetséges még mondjuk ezen a kis apró, mert ezt azért nem biztos, hogy mindenki rögtön kiszúrja a táskán. Tehát akkor milyen jelei vannak még máskor?
1: Ugye, amikor például, ugye van egy ilyen, most kollégáktól hallottam, hogy katonákhoz paposan, papok közé pedig katonásan jó menni, hiszen ebben benne van azt gondolom az, hogy kicsit a másik fejével is gondolkodjunk, hiszen amikor azt mondjuk, hogy bemutatkozunk, vagy várnak egy tábori lelkészt, akkor jó, ha erre rá készülünk, hogy most a másik fejébe éppen milyen kép fogalmazódik meg, hogyha azt mondjuk, hogy tábori lelkész, milyen kép jelenik meg bennünk. És akkor mondjuk inkább egyházi, vagy azt mondom, hogy világi közegbe, vagy tehát a civil egyházi közegbe, akkor ott inkább várnak egy ilyen katonásabb megjelenést, akár ilyen kis, akár egy katonai táska, minden olyan kis plusz apróságot, amire a katonai közegre utal, míg akár a laktanyába vagyunk, vagy katonák közt vagyunk, akkor pedig tudunk arra figyelni, hogy ott elsősorban papként legyünk köztük. De ugye az egyenruhánkon is vannak ezek a megkülönböztető jelzések, amik bár apróságok, de hát a katonák ugye figyelnek rá. Tehát aki tudja, hogy mit kell nézni a másik egyenruhán, az könnyen észreveszi. Nyilván árulkodó jel, ugye a fekete barátsapka a keresztfelvarróval, vagy akár ez a kis keresztjelzés is, ugyanakkor a tábori püspökségnek a csapatkarjelzése is, ami közös. Tehát ezek is apró jelek, amire inkább a katonáknak van szeme, hogy észrevegyék.
0: Hallgatóink, hogyha megnézik különböző felületeinken az előzetesét a műsornak, akkor találhatnak ott egy fényképet, amit ön küldött. Nekem négyet is küldött, az egyiket választottam ki, és azt tettem be, de mindegyik nagyon, nagyon jellemző, nagyon nehezen választottam ezt az egyet, nem akartam ott sokat rakni. Esetleg mesélj el ezeknek a fényképeknek a történetét, hogy melyik milyen helyzetben volt, mert mindegyiknél pontosan ezt lehet látni, amiről beszélt. Úgy láttam, hogy ezek mindegyik valamilyen katonai eseményen készült felvétel, de hát ugye mindkét énje megjelenik ezeken.
1: Igen. Pontosan erre törekedtem, ahol jól meg lehet fogni ennek a lényegét, ennek a szolgálatnak a kettősségét. És pont tegnap voltam Sopronba, a Magyar Tartalékosok Szövetsége szervezett egy emléktábla megáldást, ugye Vitéz Nemes Molnár László emléktáblájának a megáldásán voltam, és pont az jutott eszembe, hogy az ott készült képeket is lehetett volna akár ide küldeni, hiszen ott a hallgató kedvéért mondom, hogy reverendába és stólába szereplek, ugye a mi reverendánkon megjelenik az ujján a rendfokozati jelzés, ezért is eltér az egyházmegyés kollégákétól, és ezzel a tábori püspökség stólájával kiegészítve, hát az jutott eszembe szintén egy ilyen jó promotáló kép lehetett volna a műsorhoz, de amit választott az a kép, az is Sopronban készült, az egy Doni emléktúra megnyitója, vagy útbaindítása előtt történt. Nyilván én soproni vagyok, ezért nekem különösen is fontos, hogy az otthon is jelenlévő tartalékosokkal legyen valamiféle kapcsolatom, és azt gondolom, ez egy nagyon jó szerveződés volt, ez a Doni emléktúra. Én mindenképpen gazdagodtam ennek az útnak a során. Ugye itt, amikor a szinodalitásról, közös úton járásról beszélünk, azt ott lehetőség is van egyből megélni, de nem csak egy Doni emléktúrán, hanem egy közös menetgyakorlaton. Úgy nagyon fizikailag is kifejeződik az, hogy igen, van egy közös út, amin együtt járunk, amin egy a cél, és hát talán a kedves hallgatóknak is van olyan élménye, hogy egy közös túra, egy közös zarándoklat, egy közös kirándulás során egyszerűen az, hogy máshogy vagyunk jelen, és fizikailag is kimozdulunk abból a kis hétköznapunkból, amiben egyébként létezünk, mert a kis valóságunkból, a kis buborékunkból, akkor ott tudnak jó beszélgetések, és tudnak őszinte párbeszédek kialakulni.
0: Valami zarándoklatnak ez a célja tulajdonképpen.
1: Igen, igen, igen. És ott is a közös indulás, közös megérkezés, és az utólevés is nagyon-nagyon fontos. És pont ez a Doni emléktúra volt, amihova az én szolgálati részem ugye az volt, hogy egy imádságot mondtam az elhunyt hősökért, mindazokért a második magyar hadsereg, azokért a tagjaiért, akik ott a Donnál életüket vesztették, de ugyanakkor az imádságban fontosnak tartottam belefoglalni nem csak őket, hanem azokat is, akik akár hazatértek, vagy hadifogságba estek. Fontos volt megemlítenem az ő családjukat, tehát azokat, akik akár évekig is várták, hogy hazatérjenek az ő szeretteik. Hiszen van ez a közelítetünk úgy, hogy ugye a csak csepp a tengerben, de hát ugye az az esőcsepp, vagy az a vízcsepp mégis másnak a férje volt, a kedvese volt, valakinek a gyermeke volt, édesapja volt, tehát nagyon jól aláhúz és kidomborítja azt, hogy minden egyes emberi élet számít és fontos, és azt gondolom, mi szolgáltunkban is ott van ez, hogy akár amikor a múlt emlékezetét őrizzük, a katona elődeink emlékeit ápoljuk és megemlékezünk imádsággal és az ő tetteikről, akkor azon csillanjon át, hogy a jelenbe is igenis számít minden egyes emberi élet, és minden egyes emberi életnek a méltósága, amit őriznünk kell, és hát meg kell látnunk nem csak magunkba, hanem a másikba is. És ha visszakanyarodok erre a Doni emléktúrára, akkor ugye a kezdetekor elmondtam ezt az imádságot, és utána én fontosnak tartottam, hogy végig menjünk azon az úton, és nagyon gazdagító volt. Tehát nagyon sokat kaptam azon az úton, azokkal, akikkel útközben találkoztam, beszélgettünk. Máshogy van jelen a kadét, a tartalékos katona, a szerződéses vagy hivatásos állomány, vagy csak a civilbe kapcsolódó, aki fontosnak tartotta, és eljött túrázni. És itt tudnak, azt gondolom, megtörténni, vagy elindulni, vagy ha még talán azt is tudnám mondani, hogy gyógyulni akár olyan sebek, vagy olyan korábbi találkozások, amik mondjuk annyira nem sikerültek az egyházzal. Én azt gondolom, hogy vagy annak tagjaival. Azt gondolom, nagyon-nagyon nagy felelősségünk és lehetőségünk van abban, hogy tábori lelkészként valahogy az intézményes, vagy az intézményeken kívül lévőkhöz is tudunk szólni. Tehát akik mondjuk távolinak érzik magukat az egyháztól, mint intézménytől. Azokkal tudunk találkozni, akiknek eszükbe nem jutna bemenni egy plébániára, vagy akár egy templomba. Hozzájuk tudunk elérni a hétköznapokba is. Lehet ez egy emléktúra, lehet ez egy, akár mint tegnap ez az emléktábla megáldás, de lehet csak a hétköznapi feladatellátás is. A kulcsa azt gondolom mindegyik dimenziónak, tevékenységnek az, hogy hogy a pap, a tábori lelkész ott legyen, jelen legyen. És ha tudjuk a jelenlétünkkel biztosítani azt a fórumot, hogy ne csak a vallási, vagy a vallással, vagy mondhatjuk azt, hogy az Istennel kapcsolatos kérdéseiket hozzák oda, mert hogy ez a lényeg, hogy minket nem csak ezzel lehet keresni, hanem bármivel is, ami bennük van, és amit szívesen odahoznak. De az a mi felelősségünk, hogy megteremtsük ennek a légkörét, ennek a fórumát, hogy ő oda merjen lépni, és azt merje mondani. De ehhez ott kell lenni, velük kell lenni, el kell fogadtatni magunkat, a szolgálatunkat, de tényleg a legfontosabb az, hogy igenis ott legyünk, és akkor visszakapcsolva a Doni emléktúrához, akkor járjunk végig velük azon az úton, nem kell megnyernünk, meg nem nekünk kell az elsőnek beérni, de legyünk ott velük, és csináljuk végig, és érezzük, hogy nekünk is nehéz, mi is elfáradunk, de a végén ugyanúgy mi is örülünk, és akkor együtt érkezünk célba.
0: Hát attól tartok azért önnél, ez nem probléma. Egy jókorban lévő fiatalember, hogy egy ilyen emléktúrát teljesítsen, akár még nehezített körülmények között is, gondolom a kiképzést végigcsináltam, majd erről majd fogom kérdezni, de említette, hogy itt elődök is voltak, akár a Donkanyarban, vagy a korábbi évszázadokban, és ugye hát azt tudjuk, hogy régebben a papok, püspökök, mondjuk magasrangú egyházi személyek, azok harcoltak is. Ugye gondolom ön is azért így végignézte az elődeit ilyen szempontból. Ez ma már teljesen átalakult.
1: Én azt gondolom, hogy ez nagyon szerencsésen átalakult. Tehát
0: csata tábornokok voltak, ugye, püspökök például az évszázadok során.
1: Így van. Én azt gondolom, hogy ez a múltunknak és a tábori lelkész szolgálatnak egy fontos fejezete is, jó, ha ismerjük, és arra hív bennünket, hogy persze becsüljük meg az elődöket, akár a rég múltban, akár gondolok egy Kapisztrán Szent Jánosra, aki védőszentje a tábori lelkészeknek. Hát, hogy mondjam, ő a legnagyobb tisztelettel a korának gyermeke volt, tehát hogy nyilván attól nem tudjuk függetleníteni magunkat, hogy milyen korba élünk, milyen kérdések, kihívások, társadalmi beidegződések, vagy kollektív gondolkodás van.
0: 1848-49-ben is
1: ott is voltak többen, akik, igen.
0: Papok voltak, ugye, akik keresztel, fegyvert nem is fogtak, talán kereszt volt a kezükben. Elképesztő lelki állapot azért mindezt látni mondjuk más katonáknak, illetve magának az embernek, aki ezt megtette.
1: Így van. Én azt gondolom, hogy az ő példájuk abban mindenképpen követendő, hogy megint csak a jelenlét, hogy ott voltak. Mi más módon vagyunk most jelen. Nem fegyverrel a kézben harcolunk az első vonal, és nem mi vezetjük őket a harcba, de nagyon fontos, hogy ott vagyunk, és a magunk helyén, hát azzal a magunk pluszával, vagy amit mi be tudunk hozni a Magyar Honvédségbe, papként azzal legyünk ott, és mint pap támogatjuk őket, és azt gondolom, hogy ha törekszünk rá, és ügyesek vagyunk, akkor az ér annyit, mint hogyha mi vezetnénk őket csatába, talán így lehet mondani.
0: Még visszatérve mondjuk erre az emléktúrára, és azt is említette, hogy elfogadtatni magunkat olyan

0: Szóval tábor lelkészi szolgálatát, feladatait, és akkor kérdezték kollégák, hogy hát, hogy mi változott így bennem. És jó a kérdésük, és nem is én, hanem egy kedves kollégám mondta azt, hogy szerinte inkább az változott meg, ahogy a többiek állnak én hozzám. Nem az én hozzáállásom változott meg, hogy most pap lettem a körülöttem lévőkhöz, hanem inkább a körülöttem lévőknek a hozzáállása változott meg, és igen, van, amikor én nem szólok ezért természetesen, vagy nem érzem úgy, hogy most nekem ezért szólnom kellene, de lehet ez azért van, mert hogy mindig olyan helyzetben voltam, csak ahol észrevették magukat, és akkor erre így ők így egyből így reflektáltak, hogy hát most akkor itt az atya, akkor egy kicsit ezt lehet, nem kellene. Ugye ezek meg ilyen jóleső mozzanatok, hogy amikor ott vagyok, vagy akkor erre úgy figyelnek. Nekem ez minden esetre jól esik.
1: Melyik közegben tartózkodik többet? Vagy az ön egyházmegyéje úgymond kizárólag a honvédségen belül van?
0: Igen, én a katonai ordinariátushoz vagyok inkardinálva, ilyen szakszavakkal, tehát hogy engem, én oda köteleződtem el, és hát életem végéig szeretném ezt így úgymond kötelékbe maradni, mint a katonai ordinariátus papja.
1: Tehát ez a tábori lelkészség?
0: Hát úgy néz ki, tehát ugye, hogy tehát tulajdonképpen a katonai ordinariátusra mondhatjuk, hogy az egyház megye, és ugye ezen belül van ugye a katolikus tábori püspökség, amin belül ugye vannak a tábori lelkészek. Ugye a tábori lelkészkedni életünk végéig nem fogunk tudni, bármennyire szeretnék, vagy élvezem most ezt. Ugye ott katonaként ugye megvannak a különböző szabályzók, hogy ezt meddig lehet ezt a beosztást, ugye életkori megkötések is vannak, meg nyilván egészségügyi és egyéb feltételek, amikre meg kell felelni. Nyilván most így az elején, hát addig szeretném ezt csinálni, ezt a tábori lelkészi szolgálatot, hát ameddig csak tudom.
1: Ha szabad nyilván elárulnom, 27 éves, ugye?
0: Igen, 27, úgyhogy még azért van előttem, szeretném minél tovább csinálni. És de hát ugye utána is, tehát attól mondjuk, hogy ha elérem mondjuk a szolgálati nyugdíjat, ha lesz ilyen, vagy van ilyen lehetőség, akkor utána is pap maradok. Tehát én abban nagyon-nagyon bízom, talán ez így elmondható ezen a fórumon, hogy olyan szeminármi társaimmal, akikkel nagyon jóba voltunk, én nagyon bízom, hogy belőlük esetleg püspök vagy segédpüspök lesz, most nem mintha rosszat akarnék nekik, de azért magamnak jót szeretnék, úgyhogy hogy esetleg akkor majd oda az ő egyházmegyéjükben nagyon szívesen elszegődnék, majd akkor, és ott az egyházmegyében hát lennék az ottani hívek szolgálatára. De egyébként, visszakanyarodva a kérdésre, most is úgy néz ki, hogy jellemzően ugye hétköznap van úgymond a laktanyába feladat, tehát hogy hétfőtől péntekig tudok a laktanyába tábori elkészkedni.
1: Melyik laktanyában?
0: A Magyar Honvédség Ludovik az Ászlaj, ugye a Zrínyi Miklós egyetemi kampuszon,
1: hát
0: laktanyai és egyetemi kampusz, Hungária körúton. Van, úgyhogy oda járok. Hétvégente pedig az Istenegyi Szent László plébánián szolgálok, kisegítek, mondhatjuk így is. Úgyhogy nekem ez így egyensúlyban van is kéz a kézbe, és én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok.
1: Mert akkor ott civil.
0: Hát tulajdonképpen ilyen civil lelkipásztorkodom, és rettentő módon élvezem. Nagyon fontos, azt gondolom, a saját életemben, meg a saját szolgálatomon látom, illetve olyanok is megerősítettek ebben, köztük Kocsis István atya, aki ott plébános, és akihez járok így hétvégente kisegíteni, hogy nagyon fontos az, hogy legyen a tábori lelkészként meg a katonai szolgálatunk, tehát hogy a laktanyába és az ahhoz kapcsolódó feladatokat ellássuk. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos papként, hogy legyen egy közösségünk, ahol megint csak ez a másik mit lát bennünk, és hogy néz ránk, ahol papok lehetünk úgy, ugye a hagyományos értelembe véve. Tehát ahol ezeket a hagyományosabb papi szolgálatot kell. Tehát ugyanúgy misézek vasárnaponként, hogy akkor ott tudok gyontatni, vagy akár ugye a szentségekben részesíteni azokat, akik kérik. Tehát, hogy ott van közösség. Na, és ez a nagyon fontos szerintem a mi szolgálatunkban, hogy nagyon fontos a katonai, a laktanyai közösség is, de nagyon-nagyon fontos, és ezzel kéz a kézben jár, és gazdagítja a kettő egymást, a hétvégente a Fix Play bányai közösség. Én azt gondolom, hogy a kettő összefügg és gazdagítja egymást, meg hát gazdagítja a papot is, aki ebben,

0: ebben benne van.
1: Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Vodics Péter hadnagy, a Magyar Honvédség Ludovika zászlóai megbízott tábori lelkésze, és egy kis zene után majd azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy megkérdezem öntől, hogy alakult így a pályája.

0: Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban továbbra is Vodics Péter hadnagy, a Magyar Honvédség Ludovika zászlóai megbízott táboli lelkésze. Hát ebből a bemutatásból már is következik talán a legfontosabb kérdés, hogy hogy alakult így a sorsa, az élete, mert ugye hát bármelyik pálya is egy egész. És ön pedig akkor így most két egészet visz a vállán, tehát valóban egy legény két lélekkel.
1: Valóban, felszokott merülni kérdésként, hogy hát melyik hivatás volt előbb. Én azt tudom mondani, hogy melyik hivatás irányába volt előbb elindulás, ez a papság irányába történt az elindulás, de ha kicsit visszamegyünk az időbe, csak hogy így jobban kacifántos legyen a történet, engem hát így fiatalként rengeteg minden vonzott, és közös volt ezekben egy egyenruhás, vagy mindenféle valami egyenruhás. Hát mondhatjuk, hogy hivatást szerettem volna választani magamnak. Tetszett a, vagy fontosnak tartottam a mások, a közösség szolgálatát, az elköteleződést, ezt az odaadást, hogy ezt a segítést, önzetlenséget.
0: Mi tetszett?
1: Ez volt az, ami úgy...
0: Azt hittem, hogy elmondja, hogy tetszett a rendőr, a tűzoltó.
1: Hogy a rendőr, meg tűzoltó, meg pénzügyőr, meg a gyerekkorom meghatározó élménye, ugye én soproni vagyok, úgy ott a határa, természetesen, hát jó, hát azt azért kinőttem. És...
0: Hát jó, csak azért önnek azért már szerencsésebb koradatot, mert mondjuk 90 előtt még nem biztos, hogy annyira vonzó volt az a határ.
1: Ez egyértelmű.
0: Pont egyáltalán az embereknek.
1: És ez így, vagy bármelyik egyébként itt felsorolt fegyveres testületnél végzett szolgálat. Ez is jól megvilágítja azt gondolom azt, hogy tényleg így a saját, jó, hogy én most ebben, akkor meg hogy itt és most vagyok, én ezt így tudom értékelni. És akkor ezeken gondolkodtam, vagy ezek vonzottak, és végül is, ott ilyen 16 éves korom körül, amikor tehát aktív tagja voltam plébánia közösségnek, meg minisztráltam, volt baráti társaságom, akikért majd nagyon hálás vagyok, akkor ott alakultunk meg, jártunk zarándoklatokra ide-oda, és az a lényeg, hogy voltak nagyon jó találkozásaim papokkal, akik boldogok voltak. És hogy van ez a mondás nálunk, hogy a legjobb toborzó a boldog katona, ugye? Ez működik a papoknál is, hogy a úgymond legjobb toborzó a boldog pap. Tehát én azt gondolom, hogy bármelyik hivatásban, vagy az élet bármelyik területén legyünk, ha azt látjuk a másikon, hogy ő ott a helyén van, és boldog, és ez látszik rajta, és hogy vannak nehézségek, de alapvetően ő a helyén van, és ettől boldog, akkor az úgy hatással tud lenni ránk. Mert hát mi is ebben a boldogságkeresésben vagyunk, hát ki ne szeretne boldog lenni. És úgy elgondolkodtam ezen, és nagyon, nagyon hálás vagyok azokért a papbarátaimért, akiket ekkor ismerhettem meg, így az útkeresésem során, nagyon-nagyon sokat hozzám tettek, gazdagítottak. Hát olyannyira, hogy akit például a Sopron város plébáni szolgálat alatt ismertem, a Méri László atyát, most nagyon jó barátomnak mondhatom, ő volt az új misés szónokon most júniusban, tehát így végigkísérte az egész utat ő is. Úgyhogy azt tudom mondani tényleg, hogy ez egy ilyen állandó keresés volt, és úgy motoszkált bennem, hogy hát mégis mi lenne, hogy az a papság a témakörrel így komolyabban foglalkoznánk, de hát sok minden szerettem volna lenni, pap nyilvánvalóan nem. És akkor mégis nagyon hálás vagyok, Soproma volt akkor egy atya, aki egyébként fiatalabb volt, mint most én vagyok, úgyhogy ez így súlytad a szavaimnak, azt gondolom meg a találkozásaimnak, és ő tanácsolta azt, hogy ha ő újra kezdhette volna, akkor ő mindenképpen, tehát érettség után nem egyből szemináriumba ment volna, hanem vagy valami szakmát tanult volna, vagy egyetem, de hogy kicsit más csinál, és ez nagyon érdemes volt megfogadni az ő tanácsát. Én is akkor bennem volt ez a kis papságos gondolat, de akkor akkor azt gondoltam, hogy nagyon szerettem a történelmet, meg érdekelt, és volt lehetőség, és akkor végül is én bekerültem az ötvös kollégiumba, mint az ELTE-nek, és akkor az ELTE-re felvételiztem, megnyertem felvételt, és akkor ott a történelem szakot kezdtem, és ötvös kollégistaként kezdtem, és végeztem is el a történelem szakot, ami nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a három évért. Hogy tudnám ezt jól fogalmazni, talán ilyen szemléletformáló volt. Tehát akár...
0: hát lehet, hogy úgy gondolta, nem ön gondolta, úgy. Én most ezt úgy gondolom, hogy adott még egy esélyt arra, hogy na még ennyire vonzó-e, és ha még
1: igen,
0: akkor is oda pályázok,
1: egyet tudok érteni,
0: akkor biztos, hogy jó helyen
1: igen,
0: lesz ott.
1: Igen, és ő is azt mondta meg, hogy beszélgettünk, mert azt mondta, hogy nézd Peti, hogy ha ez elmúlik, és megtad a helyedet, akkor legyél hálás érte, hogy a helyeden lehetsz. Ha meg megmarad, akkor meg ott van benned, hogy kipróbáltuk, megerősödött, ezt szeretném a papságra értve. Úgyhogy ez így alakult, nagyon hálás vagyok a három évért az ELTE-n, a Jóisten adott olyan társakat, akiken tudtam sokat épülni, és hát volt egy fiú ott a szakmai közösségbe, egyetemista társam, akiből azóta ciszterci szerzetes lett, szóval Jóisten gondoskodott, hogy ez úgy a szemem előtt legyen ez a téma, hogy mégis mi lesz velem. Nagyon hálás vagyok ott a szemléletformálásért, hogy a perspektívák, amik ott kitárultak előttem az időszakba, az interdisziplináris gondolatokért.
0: Tehát sok minden érdekelte.
1: Úgyhogy sok minden érdekelt, és ott kaptam egy nagyon támogató szellemi közeget ehhez, úgyhogy ezekkel felvérteződve, hát nem itt született, tehát nem itt született meg a papi hivatásom, talán így lehetne mondani, de itt indultam el az irányába. Tehát akkor így tudnám mondani, hogy itt döntöttem el az ELTE-n töltött időszak alatt, hogy én pap szeretnék lenni, és el is indultam ebbe az irányba. Én két évig egyházmegyés papi szolgálatra készültem. Aztán ez alatt a két év alatt az önismeretnek, meg az önreflexiónak így bizonyos művelése során rá jöttem, hogy azért a Jóisten valószínűleg nem ebbe az irányba hív engem, és találkoztam Berta Tibor tábori püspök úrral egy zarándoklaton, Osliba, szívemnek mai napig nagyon kedves Kapuvár, és mellette Osli, ahol egyébként Szent Anna búcsúba pont most voltam új is, és búcsúi szónok. És egy az Osli zarándoklaton találkoztam a Berta Tibor püspök úrral, akinek a jelenléte, személye, ott a Szent Misén, ahogy szolgáltunk, illetve amit utána beszélgetünk, illetve amit a katonákkal elköltött közös ebéd során fölvázolt a tábori lelkészi szolgálatról, az számomra nagyon vonzónak tűnt, hogy azt éreztem közben, miközben nem nekem címezve, hanem ott a nagy plénum előtt Berta püspök úr mondta, hogy kire lenne szükség, és milyen szolgálati körülmények vannak a tábori elkészi szolgálatban, akkor én találva éreztem magamat, úgy elgondolkodtam, hogy hát ez lehet a Jóisten, mégis csak úgy nekem, mintha nekem találta volna ki.
0: Pedig az egyik egyenruhája már megvolt, ugye?
1: És akkor az egyik már megvolt, igen. Az egyik egyenruhája már megvolt, hát most már kettő van, de mind a kettőre nagyon-nagyon büszke vagyok. Hogy van. Úgyhogy végül is én így indultam el, utána megcsináltam az katonai alapkiképzést, amely nagyon nagy élmény volt számomra. Új emberek, új ingerek, hát sok mindent, amikor én jelentkeztem tábori elkészi szolgálatra, hát szerintem egy vagy két katonával találkoztam életembe. Tehát azért nem volt ez olyan nagy merítés.
0: Na, vagy... de ezek szerint ez egyik Berta Tibor tábori püspök atya volt. Ez
1: igen, akkor három. Tehát, hogy igen, de ugye húsvér katonával, tehát, hogy meg hogy ott vagyunk, meg hogy igaziból fogalma nem volt, hogy mire vállalkozok szerintem.
0: Hát püspök atya dandártábornok.
1: Igen, püspök úr dandártábornok, igen.
0: Elég komoly rendfokozata is van a hadseregben.
1: Igen, ugye megint csak ez a kettősséget, hogy katonák is vagyunk, de hát papok is vagyunk a velejáróval. Úgyhogy az volt az igazi találkozás a Magyar Honvédséggel, az alapkiképzések, a teljesítése, de nagyon-nagyon megerősítő volt, hogy azt éreztem, hogy akkor itt a helyem is csináljuk, és utána kerültem a Központi Papnevelő Intézetbe, ahol folytattam a papi formációt, ugye akkor még tartalékos tisztként, ugye lévén ugye aktív hallgató jogviszonyom volt, tehát szeptembertől júniusig volt a Pázmány hittudományi karára jártam teológiára, meg ugye a Központi Papnőr Intézet közösségének voltam a tagja. Nyaranta pedig a mint tartalékos katona, úgymond a katonai szocializációba, vagy katonai szocializációval telt a nyári időszak, nyilván azzal a célzattal, hogy hát minél inkább megismerjem, hogy hát mégis mire vállalkozok, vagy mire szeretnék vállalkozni.
0: Azt mesélje, legyen szíves, hogy úgymond az egyházi kiképzés, ugye, tehát ott is ugye egy felkészítés történik magára a jövőre, a szolgálatra, meg ugye a katonai kiképzés. Ezek között mondjon hasonlóságokat és különbségeket.
1: Hát azt gondolom, hogy nekem sokkal könnyebb volt a katonai kiképzés után visszamenni a központi szemináriumba. Tehát jó, nyilván ez az is kell, hogy minden szeminárium más, meg minden előjárói csapat más, minden közösség más, ha így nézzük, minden képzési hely más. Ugye az elmondott a laktanyákról is, tehát azért van különbség a itt két helyőrség, vagy két alapkiképzés közt is nagyon nagy különbség van nyilvánvalóan. Függ a csapat összetételétől, kiképzőktől. Ez mind közös a kettőben, hogy a formációba, tehát a katonai kiképzésben is nagyon fontos, meg a papi formációban is nagyon fontos a közösség. Kikkel csináljuk együtt, hogy ott vannak-e olyan társak. Én olyan hálás vagyok, hogy mint a katonaiban, mint az egyháziba, tehát mint a szemináriumba tudok felmutatni olyan barátokat, tehát főleg a szemináriumban nyilván egy szorosabb, meg hosszantartóbb közeg, akikért nagyon-nagyon hálás vagyok az ő barátságokért.
0: Ez a katonai kiképzés mennyi ideig tartott?
1: Nekem a 8-7-es egységes alapkiképzési.
0: Akkor néhány katonasztorit legyen szíves.
1: Részt, hát...
0: Ami publikus, nyilván.
1: Nyilván én ott egyrészt sokkal kimondhatjuk, hogy tehát ugyanúgy volt a szemináriumhoz hasonlóan napi rendünk. Ugyanúgy volt fegyelem, ugyanúgy volt felelősség, következő, ugyanúgy tanultunk, viszont ott mégis a szabadidő aztán jobban volt, meg ugye hát felnőttek voltunk, ez nekem nagyon sokat segített, meg adott, hogy inkább voltunk a alapkiképzésen felnőttként kezelve. Én a magam részéről ezt annyira nem éltem meg az első időszakában a szemináriumi képzésemnek, nekem ez egy nagyon jó leső pillanat volt, hogy hát mégiscsak ott felnőttek vagyunk, nyilván a Magyar Honvédség veszélyes üzem, mondhatjuk így, tehát ott azért kell is felelősséggel, felnőttséggel tekintenünk egymásra, hiszen a kiképzések is az a célja, hogy én meg tudjunk bízni egymásba, másrésztről hát a saját életemet azt tudjam bízni a másikra, ami azért szerintem nagyon-nagyon nagy dolog, hogyha ezt meg tudjuk tenni, hogy azért oda teszem magamat a kiképzésen, hogy amikor szükség van, akkor nem csak magam miatt, de hogy a másik miatt is tudjak, és ez az igazi bajtársiasság, azt gondolom, ez a közeg, ami úgy megteremtődik. Én azt látom, hogy a két közeg, tehát a katonaiból is lehet nagyon sokat tanulni. Ha csak egyet hozok ide, például, amikor megkaptuk az egyenruhánkat, akkor elmondták, és ez nagyon jól bevésődött, hogy azon az egyenruhán van egy úgynevezett, hogy ez a Kossuth pajzs, tehát hogy azzal képviselünk egy országot, az egyenruhával képviseljük mindazokat, akik ezt az egyenruhát hordják, és lesz egy csapatkarjelzésünk is, amivel azt a úgymond szűkebb kis közösséget, aminek a tagjai vagyunk, őket képviseljük. És ha valamit nagyon jól csinálunk, akkor azt látják, hogy na, mi akkor nekik is, tehát az ő hírüket is öregbítettük. Hát ha valamit meg mondjuk úgy benézünk, vagy nem sikerül, vagy eltrógerkedjük, na akkor az rájuk is vetül. És ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon alapvetés lenne, vagy jó lehet tudatosítani az egyházba is, hogy amikor ott vagyunk papként, és azért ugyanazt az egyenruhát hordjuk, tehát ugyanazt a papi reverendát hordjuk, hogy abban van felelősségünk, igen. Igen, igen, igen, igen. A közösség, tehát a papi közösség irányába is van felelősségünk, hogy én abba a papi reverendába mit csinálok, hogy jelenek meg, hogy vagyok jelen. Tehát így a gondolkodásba is azt gondolom, hogy ilyen kölcsönösen gazdagította egymást a kettő.
0: A katonai kiképzésen ott volt, akkor gondolom körletrend, takarítás, kúszás, mászás, izzadság.
1: Minden. Ugyanúgy, tehát az alap kiképzés során hiába leszek, vagy szerettem volna akkor tábori lelkész lenni, ugyanúgy teljesíteni kellett mindent. Mint a többiek.
0: És ott milyen megpróbáltatások voltak? Volt olyan nehézség, amire nem számított?
1: Hát nézd,
0: mondjuk a fegyveres szolgálat helyzet, maga egy hogy... pap számára az milyen lelki állapot? Gondolom, hát, lőni kellett?
1: Természetesen, tehát ugye kellett teljesíteni az alapkiképzés sikeres végrehajtásához, amit teljesíteni kell, ugye abban benne van az alap lőgyakorlatok, benne vannak. Nézze, tehát én akkor azt hiszem 23 éves voltam, tehát így 23 évesen nagyjából ez egy ilyen 8-7-es edzőtábor volt, teljesen más a fekvése egy ilyen katonai kiképzésnek egy olyan valaki számára, aki mondjuk családos, és a családot hagyja mondjuk ott arra az 5 napra, vagy amikor benn kell aludni hétvégén is akár, hogy több napra ott hagyni a családot, teljesen más, aki mondjuk több gyermeket, vagy aki mondjuk picit mondjuk, hogy mondjam, régebb óta fiatalként áll neki, tehát hogy teljesen mások ezek az utak. Nekem 23 évesként ez egy nagyon-nagyon, tényleg mint egy ilyen 8-7-es edzőtábor.
0: Vagány volt.
1: Éltem meg, egy vagány dolog. Nem volt azt gondolom, hogy így a fizikai vagy a katonai része az nem okozott nehézséget. A fegyveres szolgálat pedig az olyan volt, hogy ezt teljesíteni kellett ahhoz, hogyha ezt akarom csinálni, akkor ezt teljesíteni kell, persze.
0: Na és akkor ezek szerint után tért vissza a szemináriumba.
1: Igen.
0: És hogy ezzel felvértezve már könnyebb dolga volt ezek szerint, mint a társainak ott.
1: Igen, tehát a mentalitásban, gondolkodásmódban nagyon sokat kapott, azért azt itt országvilág előtt meg kell vallanom, hogy nekem nagyon sokat segített egy nagyon jó barátom, a Dorján Szabolcs úr, aki most átmeneti diakónusa a Szombathely Egyházmegyének, és a gondviselés úgy intézte, hogy hát mielőtt a szemináriumba kellett volna beköltöznem a Központi Papnő Intézetbe, akkor a Dorján Szabolcs barátommal tényleg ilyen gondviselőszerűen találkoztunk, és akkor ott elosztatta a kételjeimet, meg megnyugtatott, és tényleg az ő szavai, meg ott, amit, ahogy jelen volt, és amit mondott, azzal úgy éreztem, hogy itt most mehet tovább a történet a Központi Papnevelő Intézetbe. Úgyhogy ilyen barátokat kívánok mindenkinek. Meg hát, hogy legyünk jelen és halljuk meg, tehát vegyük észre, hogy vannak, akik segíteni, meg támogatni szeretnének ezen az úton bennünket.
0: Kedves hallgatói, műsorunk vendége Vodics Péter hadnagy, a Magyar Honvédség Ludovika zászlóai megbízott tábori lelkésze, és egy kis zene után majd azzal folytatjuk, most, hogy már eljutottunk oda, hogy már mind a két végzettségét úgymond megszerezte, hogy mi a feladata ma a honvédségben.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Műsorunk vendége Vodics Péter, hadnagy, a Magyar Honvédség Ludovika zászlóai megbízott tábori lelkésze, és akkor eljutottunk odaig, hogy akkor most már mind a két végzettségét megszerezte, 26 esztendősen most már a feladatainak él kizárólag. Miből állnak ezek a feladatok? Ugye említette, hogy hétköznap van a zászlóainál, a Ludovikán, és hétvégente pedig segít, úgymond a civil életben is. Hogy zajlik mindez?
1: Számomra nagyon találó volt az a mondat, amit a Krasznavorkai László mondott a Nobel Banketten, a köszönőbeszédében. A bátyának köszönte meg azt, hogy a bátya megmutatta neki azt, hogy lehet másként látni a világot, mint ahogy az van. És azt gondolom, tábori lelkészként is ez a nagyon-nagyon fontos, meg papként is, hogy mi is megmutathatjuk, hogy lehet másként látni a világot, mint ahogy van. Itt arra gondolok, hogy a találkozásainkkal, a beszélgetéseinkkel, a jelenlétünkkel, a mindennapi szolgálatellátásainkkal, vagy csak azzal, hogy bemegyünk a laktanyába, akár így mondhatjuk úgy paposan, vagy akár egyenruhába, de lehetünk olyan, és jelek talán, és nem is inkább jelek, hanem kérdőjelek, tehát nem felkiáltó jelek, hanem én azt gondolom, hogy kérdőjelek, amik a velünk találkozókat elgondolkodtathatják abba, vagy fölvetődhet bennük a kérdés, hogy akkor ugyan már, mondjuk, hogy van ez a hitkérdés, hogy van ez az Istennel, vagy elgondolkodhat, hogy én hogy vagyok az Istennel. Mert hogy mégiscsak itt egy pap, aki vállalja azt, hogy katona is lesz, és bejön a katonák közé, de azért mondom inkább ezt a katonai részt, mert hogy a civil életben hát találkozunk egy pappal, hát azért találkozunk egy pappal jellemzően, mert találkozni szeretnénk vele.
0: Bementünk a templomba,
1: na hát akkor nyilván bennünk vannak. Viszont ebben a úgymond világi közegbe, vagy világias közegbe, mondjuk így, vagy nem egyházi közegbe, az, hogy ott vagyunk, akkor az úgy generálhat, én azt gondolom, generálhat kérdéseket, elgondolkodhatjuk a másikat arról, hogy lehet, hogy nem csak ennyi az élet, hogy lehet, hogy érdemes ezzel az Isten kapcsolattal foglalkozni, vagy azzal, hogy van-e Isten, vagy hogy mit gondolok mondjuk a halál utáni életről, vagy honnan jövünk, mi a sorsom, hol vagyok, hol a helyem a világba, mi a boldogság, hogy találhatok oda. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek lehetünk jó eszközei kérdőjelként, tehát hogy nincsenek válaszaim, nagyon sokszor, ilyen persze természetesen megtanultuk, amit meg kellett a teológián, azt gondolom, de hogy az alapállás szerintem az jó, hogyha úgy a párbeszédre hívjuk meg a velünk találkozókat, és abba segítjük, hogy ő a saját válaszát megtalálja. Tehát, hogy én nem azt a választ kell elmondanom neki, amit a dogmatika kézikönyvében olvastam, vagy nem olvastam, de hanem, hogy őt segíteni ott, ahol tart, és abban, ami őt érdekli. Szerintem ez nagyon jó, és akkor persze most ez számszerűsíthető, vagy egy órásítható, egy tábori elkészi tevékenységként, persze, de lehet, hogy ez csak egy beszélgetés mondjuk akár a dohányzóba, vagy egy beszélgetés egy kávé mellett. Szóval, hogy nem lehet tudni előre, hogy az a nap mondjuk mit tartogat, de az eddigi tapasztalataim alapján minden napban van olyan, amiért este azt tudom mondani, és nem is egy, hogy uram, ezért a találkozásért, ezért a beszélgetésért hálás vagyok, és amikor nyilván ugyanazt csináljuk, azt gondolom papként a laktanyában, mint a világi papok, a plébániám, de kisebb számokban, amúgy sem szeretem ezt a számháborút, hogy most mennyit kereszteltünk, eskedtünk, temettünk, azt gondolom, hát ez nem sokat. Tehát nem ez a fontos, hanem azt gondolom a minőség. Tehát, hogy a minőség és a személyesség. Tehát nem az számít, azt gondolom, hogy sokan legyünk, a plébánián se szerintem, vagy a vasárnapi misé se attól jó, hogy sokan vagyunk rajta, hanem hogy akik ott vagyunk, mi tényleg szeretnénk ott lenni, és hogy tényleg szeretnénk a közösségbe eukarisztiát ünnepelni, megerősödni a szentségek erejéből, és visszamenni a saját helyünkre, a családba, a munkahelyre, és ott a Krisztus öröm híréről a tetteinkkel tanúságot tenni. Tehát, hogy szeretnénk ott lenni, és nyilván a közösség minden tagjának nagy felelőssége van ebben, hogy vonzó közösséget tudjunk teremteni. Ez nagyon fontos szerintem. És azt szoktuk mondani, hogy ilyen ősegyházi módon zajlik a mi szolgálatunk, tehát hogy személytől személyig. És ha már ősegyház, akkor nekem ez egy nagyon kedves gondolatom, vagy úgy mindig erőt szokott adni, hogy azért, amikor úgy elindul ez a tanítványi közösség, a názareti Jézusnak a tanítványi közössége a mennybemenetel után, meg pünkösd után megerősödve, ők elindulnak, hát ahhoz nekik egy vonzó közösséget kellett kialakítaniuk. És nem attól volt vonzó, hogy ők vonzó közösséget szerettek volna kialakítani, hogy minél többen legyenek, hanem azt gondolom, attól volt vonzó, hogy ők élték, és hát a maguk gyarlóságával, gyengeségeivel, meg nyomorúságukkal, de próbálták azt, amit a názareti mesterük mondott, azt próbálták valahogy tettekre váltani. És ez vonzó volt a körülöttük élőknek, a családjuknak, akikkel találkoztak, hát különben most lehet nem, sőt, hát különben nem beszélgetnénk most azért időben is, meg térben is nagy távolságokra ezektől az eseményektől. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is nagyon ősegyháziak vagyunk, hogy nem az intézmény, vagy az intézményhez tartozás az elsődleges talán, hanem tényleg ezek a személyes emberi kapcsolatok is. Erre van nagyon nagy lehetőség a tábori lelkészi szolgálatban, meg ez, hogy ez minden plébáni közösségre igaz lehet, hogy próbáljunk arra törekedni, hogy jó legyen ott lenni. Tehát, hogyha nem lett volna jó ott lenni abba a tanítványi közösségben, hát akkor legközelebb nem megyek. De ha azt látom, hogy igen, hogy ők kicsit mások, úgy mások, hogy tényleg próbálják egymást szeretni, próbálják egymásba azt, ami ugye a jelmondatomhoz is kapcsolódik, tehát az a másikban is meglátni azt az ott pislákoló kis mécsest, hogy a másik is az Isten teremtménye, gondoljon bármit a világról, vagy bármiről, de a másik is az Isten teremtménye, az Isten őt is szeretetből teremti, hogy az Istennek terve van, szeretett terve van a másikkal is. És hogyha ezt felismerem, ugye ez az kell, hogy magamba is felismerjem elsősorban, hogy én is értékes vagyok, szeretve vagyok, az Isten rajtam keresztül, hát bármilyen gyarló vagyok, ugye szoktuk beszélgetni kollégákkal, hogy a hívást az ő követésére, meg a papságra éreztük, és hogy bármilyen gyarló nyomorúságunk, meg bukdácsolásunk van, én azért azt nem éreztem, hogy a jó Isten azt mondta volna, hogy na jó, Peti, köszönjük akkor, de ezt már ne. Hogy így már ne. És ez a nagyon nagy dolog szerintem, hogyha tudunk erre reflektálni, és azt mondani, hogy igen, azzal, amim van, és ami vagyok, ezt idehozhatom, de a másiknak is, másikban is ott van ez a kis pislákoló mécses, és hogy ő is odahozhat, és hogyan tudom segíteni őt ebbe. És ekkor lesz, azt gondolom, vonzó a közösség, legyenek benne katonák, legyenek benne civilek, legyen benne bárki életkortól, nemtől függetlenül. Így tud, azt gondolom, vonzó és igazi, őszinte lenni a közösség.
0: Ugye a közösségről beszél, a hívő emberek azok pontosan tudják, hogy milyen egy egyházi közösség, akár egy szűkebb pátriában, egy településen, vagy magában bent a templomban, egy szentmisén. Milyen a helyzet, amikor mondjuk kizárólag katonák vannak jelen egy ilyen közösségben? Milyen egy szentmise, amikor csak katonák vannak? Ott mondjuk zömében férfiak, nyilván nők is vannak.
1: Vannak férfiak, nők vegyesen.
0: Milyen a hangulata egy ilyen szentmisének?
1: Azt tudom mondani, hogy a kedves hallgatók ne egy teli székes egyházat képzeljenek el, bár meg ne
0: gondolom, hogy egy helyiség van kijelölve.
1: Igen, jellemzően kijelölt helyiség, bár azért árnyalandó a képe, tehát a katolikus tábori püspökségek vannak úgymond kiemelt rendezvényei, akár egy Doni emlékmise is ilyen lehet. Amikor a Mátyás templomban van egy ünnepi szentmise katonazenekarral, díszelgő katonákkal, nyilván akkor katonákkal.
0: Ez nyilvános esemény,
1: az nem? Egy nyilvános esemény.
0: Milyen ott abban a kis az, tábori kápolnában?
1: Igen, hogy ez ami úgymond, ugye, ez egy pillanatkép, de amikor a hétköznapokban a kis kápolna, az egy sokkal közvetlenebb Tehát, hogy sokkal ilyen szempontból is ős egyházibb talán. Tehát, hogy nyilván a papként én azt gondolom, hogy nyilván bármilyen helyzetben, de arra kell törekednünk, hogy azt kell, nem bonyolult, hogyan kell misézni, mert csak azt kell csinálni, ami benne van a misekönyvben, tehát ez nem olyan bonyolult. Azt is úgy kell csinálni, meg úgy kell felöltözni, ez a mi részünk.
0: Jó, csak mondjuk a hétköznapi, úgymond civil életben nyilván a hölgyek nagyon lelkesen énekelnek, imádkoznak. Itt viszont gondolom zömmel tényleg férfiak vannak, akik nem biztos, hogy teljesen napi szinten benne vannak, mondjuk egy szentmise.
1: Igen, pont ezért talán más a hangulata. Tehát más a hangulat.
0: Sokkal, ki a minisztráns ilyenkor?
1: Sokkal őszintén. Hát van, hogy nincs, de például egyébként ide tudom hozni, hogy nekem a szentelésemen például két katonaoktató, két alezredes is minisztrált, ami azt gondolom, hogy nekem egy nagyon jól eső pillanat volt. Tehát én azt gondolom, hogy eljussunk oda, hogy ők például szentmisét szeretnének, vagy jó lenne, ha lenne ilyen, vagy minisztrálnának, vagy közreműködnének. Ahhoz megint csak az a kulcs, hogy jelen legyünk. És azt gondolom, mi szolgálatunkban különösen is ez a lényeg, hogy meghalljuk, tehát hogy jelen legyünk, mert akkor hallhatjuk meg az ő igényeiket, és akkor tudunk arra reflektálni. Tehát lehet, hogy nekem nagyon jó elgondolásaim vannak. Lehet. De ha erre nincsen, tehát nem adottak a körülmények, nincsen rá fogadókészség, akkor ott azt gondolom, a mi felelősségünk az papként, civil életbe, katonai életbe, hogy akkor azt mondjuk, hogy jó, hát ez egy szép gondolat, eltesszük majd későbbre, de hogy tényleg meghallani a valós igényeiket, és hogy ebbe én hogyan tudom segíteni. Tehát nagyon sokszor találkozom én is, akár a katonai, akár a civil, tehát az egyházi vonalon azzal, hogy hogyan ne csináljunk valamit. És ehelyett azt gondolom, hogy nagy a felelősünk abban, hogy hogyan tudok segíteni. Nem az, hogy hogyan inkább ne csináljuk, meg hogyan akadályozunk, hanem hogyan legyünk eszközök. És lehet, hogy akkor az eredeti elgondoláshoz képest egy picit finomítani kell rajta. De hallgassuk meg, legyünk ott, és alakuljon ez a párbeszéd, és törekedjünk arra, hogy hát, hogyha valamiért megszólított bennünket, úgy ő szeretné, legyen ez szó egy szentségi felkészítésről, egy esküvőről, egy keresztelésről, akkor legyen az a hozzáállásom, hogy hogyan tudom segíteni őt abba, hogy elérjen. És lehet, hogy nem az ő ötlete szerint, De hogy beszélünk róla, és akkor elindulhat valami olyan, hogy igen, ő elérkezhet ahhoz a céljához.
0: Hogyha külszolgálatra megy valaki, akkor előtte volt már olyan, hogy fordult önhöz, hogy hát most bármi megtörténhet? Ez abszurdum.
1: Ilyen még nem volt, ugye, de ha lett volna, lehet, akkor se beszélhetnék róla. Ugye nagyon fontos, hogy ilyen bizalmi fórumként működünk.
0: Most nem személyes.
1: Világos, csak ezt fontosnak tudom elmondani, hogy a legnagyobb fegyver a kezünkbe, talán ilyen képzavarra lehet élni, az, hogy bizalmi fórumot tudunk biztosítani. Tehát bárki bármilyen problémával jöhet hozzánk, és az tudnia kell, hogy az köztünk marad, és az ránk van bízva, és mi azt őrizzük és visszük.
0: Kedves hallgatóink, vendégem volt a stúdióban Vodics Péter hadnagy, a Magyar Honvédség Ludovik a Zászlóalj megbízott tábori lelkésze. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta mindezt, amit itt hallhattunk az egy órában.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Fülöp Csaba nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik, viszont hallásra.

0: Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 1 hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság 2 keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Az államfőjelöltről tárgyal szombaton a Tisza párt országgyűlési frakciója, közölte az MTI. Ma fontos frakcióülést tartunk, a köztársasági elnök személyéről tárgyalunk, írta a képviselőcsoport az országházi helyszínről bejelentkezve a Facebook oldalán. Kiemelték, Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy pártot vagy egy politikai oldalt, hanem minden magyar embert képvisel. Magyar Péter miniszterelnök pénteken azt mondta, 3 személyt ajánl a Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra, és közülük fogják eldönteni, hogy ki lesz az, akit kedden az országgyűlés megválaszt a magyar köztársaság elnökének. Szombattól másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az intézkedés kedd éjfélig marad érvényben. Bár enyhül a kánikula, a tartós meleg továbbra is megterheli a szervezetet, ezért a szakemberek rendszeres folyadékfogyasztást, a déli órákban a tűző nap kerülését és az idősek fokozott segítését kérik. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy háziállatot még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni. Szeptember 1-jével a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter szombaton a Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosításokat, jelezte az MTI. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be az MTI közlése szerint Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán pénteken. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-éig mindenki elmondhatja a véleményét és megfogalmazhatja a javaslatait. Olvasható a bejegyzésben. Vasárnaptól ismét 900 magyar középiskolás vesz részt a 3. összmagyar középiskolás táborban Sátoraljaújhelyen, ahol párhuzamosan lengyel-magyar diák és médiatábort is rendeznek, közölte a Rákóczi Szövetség az MTI-vel. A résztvevők Magyarországról, a Felvidékről, Párciumból, Erdélyből, Csángóföldről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, valamint a magyar diaszpóra közösségeiből is érkeznek a Rákóczi táborba. Betlehem Dávid aranyérmet nyert pénteken a nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon. A 3. egyéni számban Betlehem mellett a 2 évvel ezelőtti itt olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf képviselte a magyar színeket, Kovács Seres Hunor gyomor problémák miatt nem állt rajthoz. Az amerikai szenátus megszavazta pénteken az Oroszország elleni szankciós csomagot, amely egyebek közt lehetővé tenni akár 100%-os vám kivetését az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra, közölte az MTI. A törvény másodlagos vámokról szóló része elsősorban az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóit, így Kínát és Indiát érinti, de európai vásárlókra, így Magyarországra és Szlovákiára is hatással lehet, valamint tartalmazza bizonyos orosz urántermékek megvásárlásának tilalmát is. Az időjárásról. Túlnyomóan száraz idő várható, azonban eleinte még délnyugaton előfordulhat kisebb eső, zápor, esetleg zivatar. Az északi-északkeleti szél nagy területen megélénkül, északkeleten-keleten meg is erősödhet, A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással a déli imádság után jelentkezünk. Tizenegy óra 4 perc. 86 éve ezen a napon született Gregor József Kossuth és Liszt Ferenc díjas basszus opera énekes, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. A hangolóban a művész opera szerepeiből következik válogatás. Először Mozart varázsfúvolájából csendül fel Sarastro E-dur áriája, melyet Salieri Falstaff áriája követ. Ezután Mozart Szöktetés a Szerályból című operájának akasztófa áriáját hallják, majd Donizetti Don Pasquale című alkotásából a Hadaró kettős következik. Rossini Mózeséből következik egy részlet az első felvonásból, végül pedig egy műfajban elütő mű, Diószegi Pál és Bradányi Iván szerzeménye, melynek címe Merre mennek az álmok.

0: A hangolóban a ma 86 éve ezen a napon született Gregor József, Kossuth és Liszt Ferenc díjas basszus operaénekesre, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára emlékeztünk. A műsort Szabó Ágnes szerkesztette.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 30 perc. Következik az értékmentő.
4: Több szocializmushoz kötődő sztereotípiával is leszámol Bódi Zsombor könyve, a Technokraták a pártállamban. A történész és szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Kar összehasonlító történeti szociológia tanszékének egyetemi tanára néhány elképesztő életutat is megmutatva árnyalja a korban meghatározó szakemberek képét. Hogyan és mire használta a 45 utáni rendszer a tudást?
5: Közhelyesen szokták mondani, hogy a szocializmus modernizálta Magyarországot, de hát nyilvánvaló, hogy ezek a folyamatok régebben indultak, és az is nyilvánvaló, hogy ha valami hadtörténelmi véletlen folytán Magyarország nem a szovjet zónába esik, hanem mondjuk semleges ország lehet, mint Ausztria, akkor ugyanilyen modernizációs folyamatokon ment volna át, vagy még inkább gyorsabb és kiegyensúlyozottabb és kevésbé konfliktusos módon ment volna át ezeken a modernizációs folyamatokon.
4: Egyebek mellett erről is beszélgettünk Bódi Zsomborral. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda. Könyv borítóképén egy szkafanderes űrhajós van, egy csinos rövid ruhás nővel, és a felirat szerint ez a Szovjet Tudomány és Technika 50 éve kiállítás a Városligetben, ez egy Fortepán fotó, Bolyár Sándor felvétele 1967-ből. Miért pont ezt választották illusztrációnak?
5: Ezt a képet a kiadó választotta, borító mindig a kiadónak a munkája. Azt gondolom, hogy jól kifejezi azt, hogy a technika az milyen kultusztárgya volt az államszocializmusban. A haladást tulajdonképpen az összes társadalmi vagy emberi probléma megoldását várták a műszaki fejlődéstől, és ennek a kultusznak az egyik legkifejezettebb formája volt az űrkutatás ünneplése, amint sokféle formában az államszocializmus keresztül vitt vagy megvalósított. Az első Sputniktól kezdve Magyarországon ugye a Farkas Berton utazásáig.
4: A kötet címe Technokraták a pártállamban. Most a technokratát mi különbözteti meg a tudóstól, vagy a társadalom mérnöktől? Tehát mik a hasonlóságok, különbségek, vagy ezek szinonimák, vagy pont ellenkezőleg?
5: Van kapcsolat közöttük, de nem azonos, nem szinoníma ez a három kifejezés. A tudós a tudás önmagáért érdekli, meg szeretne tudni valamit, amit eddig nem ismerünk. Ez egy ismeretszerzés, új tudás előállítása. A társadalommérnöknek pedig elképzelései vannak arról, hogy hogy kell kinézni a társadalomnak. Ehhez vezető utat akarja megtervezni, esetleg akkor is, ha ezen tüzön-vízen erőszakon át vezet az út ehhez a jövőhöz. A technokrata nem is tudós, nem is társadalommérnök, a technokrata tudományos tudással, módszerekkel fel van vértezve, tudományos képzettségű valaki, de nem egy távoli, utópikus jövőt tervez, mint egy társadalommérnök, hanem a jelenlegi folyamatok, jelenlegi krízishelyzetek, jelenlegi kihívásokra akar választ adni tudományosan megalapozott módon, és azt gondolja, hogy mivel ő rendelkezik tudományos képzettséggel, ő alkalmas is arra, hogy a kihívásokra adandó válaszokat kidolgozza, és a válaszok megvalósítását vezesse.
4: Ezeket az embereket használták, illetve ezek az emberek is használták a lehetőségeket a szociális szocializmus évtizedeiben. Erről szól ugye a könyv, és hát honnan jött az ötlet, hogy ezt megírja? Mert vannak azért ugye azok a sztereotípiák, hogy hát azért ebben az időszakban, aki jó káder volt, az tölthetett be a felelős állásokat, és hát ez okozta azt, hogy jelentős lemaradásban voltunk a kapitalista nyugattól, mert hát nem a szakértelem számított, hanem a párthűség. És pont ezt a sztereotípiát cáfolja ebben a könyvben, hogy sok ember került igenis döntéshelyzetbe, olyan pozíciókba, ahol változásokat érhettek el, és ez nem kivétel volt, hanem szabály. Tehát honnan indult az ötlet, hogy ezt megírja, vagy egyetlen rájöjjön arra, hogy ez valóban csak egy hibás előfeltevés?
5: A nemzetközi történetírásban ez egy régóta vizsgált kérdés, hogy a technokrata tudáshordozói hogyan kapcsolódnak a politikához, a politikai hatalomhoz, demokratikus körülmények között, vagy éppen olyan rendszerekben, mint a náci diktatúra, vagy az olasz fasizmus, vagy a kommunista rendszerekben. Tehát ez nem az én egyéni innovációm, hogy egy ilyen téma létezik. Magyar történetben is az a helyzet, hogy nem a tudás hiányzott, és még a rendszer részéről a szándék is megvolt, hogy a tudás érvényesülésének teret adjanak, de a rendszer egész struktúrája, döntéshozatali mechanizmusai és munkaerő kezelése volt alkalmatlan arra, hogy ez a tudás úgy tudjon érvényesülni, ami mondjuk érezhető pozícióváltást eredményezzen a Magyarország és a más fejlett országok közötti különbségek szempontjából.
4: Egészen meglepő életutakat ír le a könyvben, tehát olyan emberek is lehetőséghez jutottak a 45 utáni rendszerben, akik 45 előtt is felelős pozíciókat töltöttek be, és akár bele is szólhattak az akkori döntéshozatalba. Például számomra az egyik legmeglepőbb volt, hogy az akkori magyar hadseregben vezető pozíciókat töltöttek be, azok a magyar néphadseregben is szintén, illetve oktathattak is. Holott azt gondoltuk, hogy hát mindenkit kitelepítettek, ezek mind osztályjelenségek voltak, és ennek megfelelően kezelték őket. Ki az, aki kegyelmet kaphatott és túlélhetett?
5: Ugye itt a példák mind a BME, a Budapesti Műszaki Egyetem egy ideig létezett hadmérnöki karáról valók. Tehát azt kell látni, hogy ezek nem csapattisztek, hanem még ha esetleg van közöttük, aki már tábornoki rendfokozatot is elért 1944-re, de ezek mind valamilyen speciális tudással rendelkező emberek, a hadmérnökök különböző fajtáihoz tartoznak. Ez a speciális tudás az, amire szükség volt, és aminek a tanítására teret biztosított nekik az új hatalom is. Nyilván ez az ő részükről is jelentett egy kompromisszumot, tehát nem léphettek föl, nem fogalmazhattak meg kritikát a rendszerrel szemben, de hozzáteszem, hogy nagyon hangos vagy látványos, nyilvános azonosulást sem feltétlenül várt el a rendszer. Azt várta el, hogy a szaktudásukat alkalmazzák, működtessék, tanítsák. Ugye itt, ha valaki az erődítést annak a szakembere, akkor azt tudja, hogy milyen lövedék, milyen robbanó sajátosságokkal, milyen erőt falba, milyen szögbe becsapódva, milyen rombolást visz végbe. Ez egyfajta tudás, amit akkor ők az adott haditechnika adott szintjén tapasztalatból is tudtak a világháborúnak köszönhetően, meg ez volt a mesterségük. Ilyen emberek, hát legalábbis néhányan érvényesülni tudtak a úgymond legkeményebb rákosi időkben is.
4: Úgy vettem észre, hogy hát egy inkább a műszaki tudás volt az, amit értékeltek, tehát a bölcsészet az annyira nem volt bocsánatos bűn, mint amennyire valaki mérnök volt, vagy ilyen tudással rendelkezett.
5: Ez így van. Amikor 1949-ben a Magyar Tudományos Akadémiát politikailag átalakították, akkor bölcsészek sokasága került ki az akadémikusok közül. A műszaki tudományok vagy a természettudományok képviselői közül alig valaki veszítette az akadémikusi pozícióját, és az újonnan belépők egy jelentős része is, persze volt közöttük pártértelmiségi, aki esetleg Szovjetunióból tért haza, de az újonnan akadémikus filozófusával valók egy jelentős része is a műszaki tudományokból érkezett, mert ezeket a szocializmus nagyon kultiválta, ezektől remélte, hogy olyan fejlődést érhet el, amivel lekörözi a nyugati kapitalizmust.
4: Ez nekem akkor magyarázatot ad arra, hogy sok olyan bélistázott család gyereke, aki esetleg bölcsészkarra ment volna, eszébe se jutott ez, és akkor inkább valami műszaki tudomány felé fordult, mert akkor ott nagyobb eséllyel vették fel a felső oktatásba.
5: Igen, ez talán mondható, hogy olyan családokból, akik mondjuk politikailag távol álltak a párt világából, szívesebben mentek műszaki pályára, hogyha magasabb fokú vagy egyetemi szintű képzésbe vettek részt a gyerekek, mert politikailag semlegesebb volt, és mert a rendszer biztosított szakmai lehetőségeket a tehetséges műszakiaknak. Azért van néhány kivétel a közgazdaságtudományban is, akik folytatni tudták a pályájukat, ugye a leghíresebb eset Csikós Nagy Béla, aki már az Imrédi kormánynak is gazdasági szakembere volt, majd tulajdonképpen minden kormány és rendszer alatt vezető pozíciókat töltött be. Azt hiszem a Kádár rendszer jelentős részében az anyag- és árhivatal elnöke volt. Ugyanaz az irányított gazdaság, mint ami már a világháború alatt is működött, ugyanaz a fajta szakértelem, az a nem piaci gazdaság irányítás állami oldalról, ennek volt a szakembere. De hogy megint egy egész más példát is mondjak, Andorka Rudolf, aki a 1960-as, 70-es, 80-as, 90-es évek egyik legnagyobb nemzetközileg is elismert magyar szociológusa volt. Az ő édesapja tábornok volt a Horthy korban. Az 50-es éveket katonai munkaszolgálattal töltötte, meg fizikai munkával, de 10 év késéssel azután fölvették az egyetemre, és el tudott indulni a tudósi pályája, ami minden lehetséges elismerést aztán elért az 1990-es évekre. Tehát a gyerekek azért tudhatók, adtak megfelelő szaktudás és kulturális tőke birtokában, azt hasznosítva érvényesülni, főleg már a puhább szocializmusban. A műszakiak még a Rákosi korszakban is.
4: Ahogy írta, ez egy win-win szituáció volt akkor mindenkinek, tehát az állam is profitált abból, hogy ez a szakértelem működni tudott, illetve maguk az emberek is örülhettek, hogy hát mégis a választott szakterületükön maradtak, és azt abban dolgozhattak, amihez értettek. De azt, hogy ennyire felmagasztalták azt a fajta technikai tudást, ez azt is írja, hogy ez nem csak a keleti blokk országaira volt jellemző, akkor ez egyfajta ilyen világérzés volt. Tehát a 20. század felének, második harmadának ez egy ilyen mindent átható érzete volt, közérzete volt?
5: Talán igen, lehet mondani. A technokrata tudás, műszaki szaktudás képviselői világszerte, vagy legalábbis az atlanti világban is, ugyanúgy, mint a keleti blokkban, úgy pozícionálták magukat, mint a fejlődés letéteményeseit. Ők annak a tudásnak a birtokosai, amelyek révén meg lehet oldani az energiaellátástól elkezdve a modern lakhatás kérdéseig mindazokat a problémákat, kihívásokat, amelyekkel szembe kell nézni, és tulajdonképpen ők menedzselik a modernizáció töretlen folyamatát. Nem egy távoli elképzelt utópikus cél felé, de egy racionális és végtelennek tételezett fejlődés útján. Ez nyilván egyfajta hübrisz is volt, tehát ma már senki sem gondolja, hogy csupán ilyen technikai tudással meg lehet oldani minden társadalmi problémát és kihívást. De persze más, hogyha ez a technokrata szemlélet demokratikusan berendezett társadalomban és piaci viszonyok között kell érvényesüljön, amikor van politikai kontroll, demokratikus politikai kontroll fölötte, és van piaci kontroll is fölötte, mert ami eladhatatlan a piacon, az nem fog megvalósulni, vagy amiben a befektetők nem látnak megtérülési lehetőséget, arra nem lesz pénz. Az államszocializmusban viszont a technokratáknak elég volt meggyőzni a politikai döntéshozókat, és akkor volt pénz olyan nagy projektekre, amik lehet, hogy műszaki tudás szempontjából nagyon progresszívek voltak, de összességben mégsem ágyazódtak be egy olyan gazdasági társadalmi ökoszisztémába, ami tartósan előre vitte volna ezeket az országokat.
4: Hát Aszél György ugye azt mondta, hogy nincsenek ezek a kapitalista elvárások, hogy most a tőkés azt nézi, hogy megtérül-e vagy sem, úgyhogy akkor mindenki szabadon fejleszthet és hozhatja az ötleteit, akkor ez ezek szerint mégsem volt működőképes elképzelés, mert szükség van erre a fajta korlátozásra?
5: Hát úgy tűnik, igen, hogy a rendelkezésre álló erőforrások, tőke, munkaerő, nyersanyag az mindig korlátos, és úgy tűnik, hogy a piaci mechanizmusok még mindig hosszabb távon hatékonyabban osztják el az erőforrásokat a különböző lehetséges beruházások, fejlesztési irányok között, mintha ezt még oly felkészült tervezők maguk racionálisan íróasztal mögött ülve próbálnák eldönteni. Jó példa erre mondjuk a járműipar, ami azt gondolom, hogy mindenki számára szemléletes, hogy az 1950-es években a Skoda, vagy ahogy akkor megtervezték az NDK-ban a Trabantot, vagy Magyarországon akkor buszokat és teherautókat terveztek, a Csepel teherautót, Ikarusz buszokat, azok megfeleltek a 20. század közepi járműipari sztenderdeknek, és 30 évvel később mindenki tudja, hogy a nyugati járműipar nem ott tartott, mint a keleti, tehát a piaci mechanizmusok gyorsabb fejlődésre ösztönözték a járműgyártást a kapitalista viszonyok között, mint amit a tervgazdaságok produkálni tudtak.
4: És milyen egyéb ilyen fejlődési eredményeket köszönhetünk azoknak a technokratáknak, akik megúszták az 50-es évek tisztogatását, vagy a 60-as, 70-es évekbe azt, hogy háttérbe állítsák őket?
5: Nekik köszönhető egy időre például a Csepel teherautó sikere, vagy az Ikarusz buszok korai sikere. Hozzáteszem, hogy ez a járműipari szaktudás, amelyik emögött állt, az szintén a II. Világháborús hadipar terméke volt, tehát ezek személy szerint is időnként ugyanazok az emberek, akik a magyar katonai járműveket tervezték, a botont, terepjárót, zrínyi rohamlöveget, hasonlókat, és elismerték őket szimbolikusan is, akár Kossuth díjjal később az 50-es években, hiába vettek részt a háborúban, akár katonatisztként ezekben a fejlesztésekben. Ezt mondhatom, illetve hát ez egy másik szála ennek a történetnek, az ország energetikai átállása, a szénalapú energiafelhasználásról, a kőolaj és földgáz alapúra, ami ugye egyúttal a korábbiaknál fokozottabban Oroszországhoz kötötte az országot. Ennek az infrastruktúrája, ami részben máig megvan Szászhalombattán, Tiszaújvárosban és másút, ez is ezeknek a technokratáknak a munkája, pontosabban a technokrata szaktudás és a politikai döntéshozatal, ebben az esetben ugye nemzetközi szintű összefüggésekbe ágyazódott eredménye, ami egy máig jelenlévő örökség.
4: Tanított egy másik sztereotípia a cáfolatot is, ugye, hogy a Kádár korszakban megindult modernizálódás, az nem a szocializmus vívmánya volt, hanem ez már a II. Világháború előtt elkezdődött, például a könyvben írja a sztálinvárosi építkezéseket, a budapesti metróhálózat nyomvonalán, tehát mindaz, ami az 50-es, 60-as években úgy elindult, annak már jóval mélyebben húzódnak a kezdetei, a gyökerei.
5: Ez így van, a főváros egy kor törvényhatósági bizottságnak hívták azt, ami most a közgyűlés, már talán 1942-ben határozott a metró nyomvonalairól. Nem az lett végül a pontos nyomvonal, amiről akkor döntöttek, de bizonyos főirányokat már akkor is gondoltak. Valóban a sztálinvárosi vasmű gondolata is már a világháborús gazdaságban fölmerült. Alumíniumgyártás különböző egységei, vagy a Tímföldgyár Nyergesújfalun az háború alatt kezdett épülni, és utána fejezték be az 50-es évekre. Tehát számos ilyen projekt valóban korábban indul. Közhelyesen szokták mondani, hogy a szocializmus modernizálta Magyarországot, de hát nyilvánvaló, hogy ezek a folyamatok régebben indultak, és az is nyilvánvaló, hogy ha valami hadtörténelmi véletlen folytán Magyarország nem a szovjet zónába esik, hanem mondjuk semleges ország lehet, mint Ausztria, akkor ugyanilyen modernizációs folyamatokon ment volna át, vagy még inkább gyorsabb és kiegyensúlyozottabb és kevésbé konfliktusos módon ment volna át ezeken a modernizációs folyamatokon.
4: Ezeknek a tudósoknak nem kellett hitet tenni a szocializmus mellett, és ideológia és politika mentesen tudtak működni. Ez mennyire tette számukra lehetővé azt, hogy ők nemzetközi kapcsolatokat építsenek?
5: Korai időszakokban, akár még 1956 után is, például az akadémia műszaki és természettudományi területen dolgozó tagjainak elenyésző százaléka volt pártag, tehát 5-6 százaléka volt mindössze pártag, de ezek az emberek a szaktudásuk és tudományos pozíciójuk révén mégis megkérdőjelezhetetlen helyzetben voltak, és hozzáfértek, tehát valójában sosem szakadtak meg teljesen a cirkuláció csatornái a nyugati tudományossággal. Volt erre lehetőség, volt lehetőség olvasni, a nyugati publikációkat jártak a idegen nyelvű szaktudományos folyóiratok, és azért utazásokra is volt, ha korlátozottan is lehetőség, még az 50-es években is, a Kádár korban pedig mindenképpen, tehát nem szakadt el Magyarország annyira a nyugati tudásáramlás köreitől, mint ahogy azt gondolni lehet, vagy szokás.
4: Tehát tudták hasznosítani ezt egyáltalán? Itthon Magyarországon meg volt hozzá az alapanyag, vagy a megfelelő mennyiségű alkatrész?
5: Hát ez itt ágazata válogatja. Nyilván ez egy, akkor volt meg, hogyha meg tudták győzni a politikai döntéshozókat arról, hogy ki kell építeni egy egész termelési láncot, és ebben az esetben, ugye ennek mondjuk egy jó példája az Icarus, amihez ugye motorlicenszet vásároltak, számos alkatrészhez, vagy részegységhez vásároltak licenszet a sebességváltótól elkezdve különféle alkatrészekig, és ugye ebben az esetben a politikai döntéshozók meg voltak győzve arról, hogy erőforrásokat, tőkét kell fordítani arra, hogy ez a teljes termelési lánc létrejöjjön. Ezért aztán olyan nagy volumenű búzgyártás bontakozhatott ki, ami valóban világviszonylatban is kiemelkedő volt. Más kérdés, hogy ez addig volt életképes, amíg volt rá fizetőképes kereslet a hatalmas KGST piacon, ahol a piacot idézőjelbe kell tenni, mert itt nem piaci vásárlókról van szó. De amint a NDK, tehát a Kelet-Németország és a Szovjetunió, ezek voltak ugye a legnagyobb felvevők, amint ott megszűnt a fizetőképes kereslet az Icarus buszok iránt, onnantól kezdve az a kiépített hatalmas volumenű termelési lánc, az elvesztette a felvevő piacát, és ezáltal a működőképességét.
4: Akkor hiába volt itt Kánaán a technokratáknak, hogy nem kötik meg a kezüket a piaci kapitalista elvárások abban, hogy a tudásuknak megfelelően kamatoztassák mindazt, amit tudnak, pont hogy ez lett végül a veszte is az egésznek, tehát az egész elképzelésnek emiatt nem sikerült túlszárnyalni a nyugati technológiát és a nyugati tudást.
5: Ahol mindenki a saját kis kapukat keresve, a saját egyéni haszna után törekszik, de nem szabályos piaci körülmények között, hanem az államszocialista rendszer fura, paternalista, kapcsolatokra épülő világában, ott különböző vállalatok, azok különböző egységei, vagy akár a egyes műhelyekig lemenjen a munkaerő, nem dolgozik koordináltan, motiváltan. Ebből már középtávon nyilvánvalóan egy sokkal lassabb fejlődés jön ki, ha egyáltalán, mint a piaci körülmények között dolgozó és a piac által koordinált szereplőknek az együttműködéséből.
4: Érdemes elolvasni a könyvet azoknak, akik visszasírják azt, hogy bezzeg annak idején nekünk volt Icarusunk, meg micsoda egy gépgyártás, és mi mindent fel tudott mutatni több évtizeddel ezelőtt Magyarország, és hát hova tűnt mindez, mi történt velünk?
5: Igen, ugye él egy olyan toposz, hogy a rendszerváltás tönkretette ezeket a magyar szocialista iparnak ezeket a zászlós hajóit, de hát valójában az összefüggés fordított. A rendszerváltás azért következett be, mert ez a szocialista gazdaság, beleértve a legsikeresebb nagyvállalatokat is, fenntarthatatlan volt már, illetve egészében veszteséges volt, és a nagyvállalatok is olyan dotációt igényeltek, amit nem tudott finanszírozni a magyar gazdaság vagy a központi költségvetés forrásai.
4: Az elmúlt percekben Bódi Zsomborral, a Technokraták a pártállamban című könyv szerzőjével, történésszel, szociológussal, az ELTE társadalomtudományi kar összehasonlító történeti szociológia tanszékének egyetemi tanárával beszélgettünk. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
0: Elhangzott az Értékmentő.

0: A Budapest Art Orchestra muzsikált.
1: Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Szombattól az országos tisztifőorvos kedd éjfélig másodfokúra mérsékelte az ország egész területére vonatkozó harmadfokú hőségriasztást, közölte az MTI. Bár enyhül a kánikula, a tartós meleg továbbra is megterheli a szervezetet, ezért a szakemberek rendszeres folyadékfogyasztást, a déli órákban a tűző nap kerülését és az idősek fokozott segítését kérik. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni. Az erős forint és az alacsony infláció mellett elkötelezett hiteles gazdaságpolitika szerepét emelte ki a pénzügyminiszter, amikor a KSH inflációs jelentését értékelte pénteken. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Kármán András azt írta a Facebook oldalán, hogy az árak stabilitását a Tisza kormány idén a tűzifa és a támogatott gyógyszerek áfájának csökkentésével is támogatja. Krízisvonal és krízishálózat létrehozását javasolja nehéz helyzetbe került várandós édesanyák számára a Kereszténydemokrata Néppárt. Javaslatukat Máté Zsuzsa országgyűlési képviselő pénteken ismertette Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterrel. Javaslatuk alapján a teszteken elhelyeznének egy telefonszámot, ahová érdemi segítségért lehetne fordulni, akár anonim módon vagy cseten, ha valaki egészségi, szociális, anyagi, mentális problémával szembesül. Máté Zsuzsa rámutatott, azon vannak, hogy az abortuszok száma tovább csökkenhessen Magyarországon. Elkezdődtek a tisztítási és halaszthatatlan állagmegóvási munkálatai a rekordalacsony vízállású Dunamedrében felfedezett II. Világháborús motornak, számolt be róla a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a közösségi oldalán. Felidézték, hogy a múlt hétvégén egy járókelő lett figyelmes, a fővárosi Battyányi téri rakpart sziklái alól kilógó motorkerékpár villájára, amelyet a múzeum szakemberei azonosítottak és feltárták a mellékleteivel együtt. A ritka leletet hétfő hajnalban az intézmény Kerepesi úti hangárába szállították, és a hét folyamán hozzákezdtek a motorkerékpár tisztításához és állag megóvásához. Számolt be róla az MTI. Aranyérmet nyert a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli öttusa Európa-bajnokság női versenyében, írta meg az MTI. A vatikáni filatéliai és numizmatikai hivatal július 30-án mutatta be az új vatikáni euróérme sorozatot, amely az első, amit 14. Leó pápasága alatt bocsátottak ki. A világ legkisebb államának pénzérméjén ismét a hivatalban lévő szentatya arcképe látható. Az új hivatalos euróérme sorozat a Ferenc pápa visszafogott numizmatikai elképzelései és elődeinek a pápai portrét előtérbe helyező hagyománya közötti kompromisszumot tükrözi, írta meg a Magyar Kurír. Az 1, 2 és 5 eurocentes érmék előlapján továbbra is csupán a pápai címer látható, a 10 eurocentestől a 2 eurósig terjedő címleteken viszont a hivatalban lévő pápa arcképe jelenik meg a nemzeti oldalon. Végül hazánk időjárásáról. A felhőzet fokozatosan szakadozik, csökken, így délutánra a napsütésé lesz a főszerep, a többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Túlnyomóan száraz idő várható, azonban eleinte még délnyugaton előfordulhat kisebb eső, zápor, esetleg zivatar. Az északi, északkeleti szél nagy területen megélénkül, északkeleten, keleten meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 Celsius fok között valószínű, késő este 17 és 28 fok közötti értékekre számíthatunk. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt. Uram, könyörülj fiamon, holt kóros szegény, és sokat szenved, hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt. Hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyermeket. Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult. Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzámentek és megkérdezték. Miért nem tudtuk mi kiűzni? Ő így válaszolt. Mert gyönge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a hegynek itt, menj innen amoda, átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 17. fejezetéből a 14-től a 20. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

Közzétették Leó pápa szeptember végi franciaországi útjának logóját és programját, hogy a világnak élete legyen. Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. Lezárult Parolin bíboros mexikói útja. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.

0: Közzétették 14. Leó pápa szeptember végi franciaországi apostoli útjának logóját és programját. Mint ismeretes, 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a közt Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, amelynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városaiba látogat. Párizsban felkeresi az UNESCO székhelyét, amely az ENSZ nevelésért, tudományért és kultúráért felelős intézménye. Utazásának mottója Jézus kafarnaumi kenyérszaporításának és eukarisztikus beszédének összefüggésére utal, hogy a világnak élete legyen. A Szent Atya franciaországi apostoli látogatásának logója egy kör alakú ólomüveg ablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének és egységének szépségét szimbolizálja. A kompozíció középpontjában lebegő galamb a szentelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. A logó kék, fehér és piros színárnyalatai, a fény sárga, narancssárga és a remény zöldje egybefonják Franciaország színeit a Vatikán színeivel, miközben a látogatás spirituális dimenzióját is kiemelik. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak, meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus a megváltó hozott el nekünk. Felhívás az egyúttal reményre és a közösségre is, ami arra ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat, és megusszuk a békét, a kiengesztelődést és a testvériséget, az új élet jeleit a világban. Ezek a szavak kifejezik azt a hozzáállást is, amelyel az egyház Franciaországban fogadja a Szent Atya látogatását, örömmel, nyitottsággal és azzal a mély vágyal, hogy tanúságot tegyen mindenkinek az Istentől származó életről. A pápa látogatás programja. Szeptember 25-e, péntek. A Szent Atya reggel 7:50-kor indul Róma Fiumicino repülőteréről, és 10 órakor érkezik Párizsba. 11-kor az Elizé palotában találkozik a francia köztársasági elnökkel, majd ugyanott beszédet intéz az ország hatóságaihoz és a diplomáciai testület tagjaihoz. Délután 3-kor a Szent Atya az UNESCO palotában látogat, ahol beszédet mond. Este 4:45-kor a párizsi Notre-Dame székesegyházban vesperás imán vesz részt a Szent Atya az ország püspökeivel és a klérus tagjaival, amelyen homiliát tart. Este 9:00-kor a Párizs környéki Saint-Denis stadionjában találkozik a fiatalokkal és válaszol kérdéseikre. Szeptember 26-án szombaton délelőtt 9:00-kor a párizsi Bakita házat keresi fel, amely a társadalmi befogadás centruma, 4:11-kor a párizsi katolikus intézetben találkozik a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, a katekumenekkel és a hit újoncokkal. Délután 3:00-kor szentmisét mutat be homiliával a Concord téren. Délután 4:45-kor indul repülővel a pápa Lourdesba, ahová este 7:00-kor érkezik meg, majd 3:48-kor a Lourdes jelenése barlangjánál imádkozik. Szeptember 27-én vasárnap reggel 9:00-kor találkozik a Szent Atya a francia püspöki konferencia tagjaival a Massabielle püspöki konferencia központban, majd 11:00-kor a Lourdi bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. Délután 3:30-kor találkozik a Notre-Dame befogadó központ munkatársaival és a megsegítettekkel a Lourdi miasszonyunk egy helyen, akikhez beszédet intéz. Délután 3:45-kor a Lourdes Carmelita kolostorban magánlátogatás keretében találkozik szemlélődő szerzetes nővérekkel. Este 9:00-kor a Szent Atya részt vesz a hagyományos fáklyás körmeneten, amelynek során beszédet mond. Franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján szeptember 28-án hétfőn reggel 7 óra 40-kor Szent-Atya-Lourdesból az észak-franciaországi Luxemburghoz közeli Metz városába repül, ahol 10 órakor részt vesz a Robert Schuman, az Európai Unió egyik alapító atya nevét viselő kongresszusi központban tartott vallásközi találkozón. Ugyanígy tartják délelőtt 11 órakor az Európa gyökereinél a békért és az egységért találkozót, amelyen 14. Leó pápa beszédet mond. Délután 4 órakor szentmisét mutat be és homíliát tart Metz városa Szent István vértanú diákonusról nevezett székesegyházában, majd 7 órakor indul vissza Metz repülőteréről Rómába, ahová 20 óra 50-kor várható a megérkezése a Fiumicino repülőtérre.
1: Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. 14. Leó Assisibe tett augusztus 6-i látogatása egy ölelés volt. Annak a jele, hogy Péter utóda Isten népe mellett jár, osztozva reményeikben és küzdelmeikben. Ezekkel a szavakkal fordult az egyik fiatal, Francesco Varone, 14. Leóhoz, hogy megköszönje az Assisibe tett látogatását az angyalos boldogasszony bazilikában bemutatott pápai szentmise végén, az áldás előtt. Varone szerint a pápa jelenléte arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ne féljenek a jót választani, és higgyenek abban, hogy az evangélium még mindig képes megváltoztatni az emberi szívet. Varone hangot adott a széttöredezettség fájdalmának és a magánytól való félelemnek, amelyet oly sok fiatal férfi és nő megtapasztal. Pontosan ezért az Assisiben megélt élmény mélyen átalakító volt. Assisi Szent Ferenc városában a fiatalok első kézből tapasztalhatták meg, hogy Jézus egyesít minket, hogy nem vagyunk egyedül, ahogyan Leó pápa a püspöki mottója is hirdeti, in illo uno, ő benne, az egyben egyek vagyunk. Krisztusban senki sem idegen, senki sincs kizárva, inkább mindenki igazi testvér és nővér, nem véletlenül, hanem azért, mert ugyanazon atya gyermekei vagyunk. Végül az olasz fiatalember egy különleges ajándékot kért a pápától, olyat, amit a gyermekek kérnek apjuktól, hogy ne felejtsen el imádkozni értünk. Imádkozzon, hogy soha ne hiányozzon a bátorságunk ahhoz, hogy Krisztust válasszuk, hogy felismerhessük hangját a világ zajában, és hogy fiatalságunk a szolgálatra szánt életté váljon, kérte Francesco Varone. Köszönjük, Szent Atya, mert ma azt az érzést kelti bennünk, hogy mi vagyunk az egyház, zárta szavait a fiatalember. Parolin bíboros. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Augusztus 6-án csütörtökön lezárult Pietro Parolin bíboros államtitkár mexikói útja. A bíboros augusztus 4-én érkezett a latin-amerikai országba, miután Guatemalában járt. Látogatása során szentmisét mutatott be a guadalupei szűzanya szentélyében. Ezekben a napokban, ahogy arról az államtitkárság X fiókja, a Terza Loggia is beszámolt, a bíborost fogadta Claudia Sheinbaum, mexikói elnök, Rosa Isela Rodríguez, mexikói belügyminiszter kíséretében. A szívélyes légkörű beszélgetés kölcsönös érdeklődés.

A mások szenvedése iránti empátiával kezdődik, utalva egy anya vallomására, aki eltűnt fiát keresi Puebla államban. Emlékeztetett arra, hogy a béke kézműves munka, valami, amit türelmesen napról napra építenek, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne csüggedjenek erőfeszítéseikben. Hangsúlyozta, hogy ez a tapasztalat inspirációként szolgálhat a világ más, szintén erőszak sújtotta a részei számára. A mexikói püspöki konferencia azt is megjegyezte, hogy a résztvevők számos példát osztottak meg a béke építésében való együttműködésre. Pietro Parolin bíboros figyelmesen hallgatta a Nemzeti Párbeszéd a békéért tagjait, és szolidaritását fejezte ki azokért a mindennapi erőfeszítéseikért, amelyekkel kitartanak a békeépítés ezen türelmes munkájában. Kiemelte, hogy a mozgalom reményforrást jelent az erőszaktól sújtott ország számos része számára, és megerősítette, hogy a Szentszék támogatja ezt az erőfeszítést. A résztvevők hálájukat fejezték ki munkájuk elismeréséért, és a bíboros azon szándékáért, hogy közel maradjon hozzájuk a béke építése iránti közös elkötelezettségükben.

0: megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
1: Két ember vitája jut eszembe. Egy bizonyos teendő kapcsán, amikor az egyik erősítgeti, hogy azt valójában lehetetlen megtenni, a másik csak ennyit mond. Figyelj, manapság semmi sem lehetetlen, csak meg kell keresni a megfelelő összeköttetéseket. Ez az ember meggyőződését fejezte ki, hogy lényegében minden lehetséges annak, akinek megfelelő összeköttetései vannak. Nekem is lehetséges a magam részéről kiépíteni a megfelelő összeköttetést, a kapcsolatot felfelé, hitteltelyes imádsággal, ha akaratom összhangba kerül Isten akaratával. Amire sokszor azt mondom, hogy lehetetlen, arra Isten igéje azt mondja, lehetséges. A csodálatos kenyérszaporításról szóló evangélium rész után, amelyről elmúlt héten elmélkedtünk, a vízen járás története következik. Ahhoz, hogy közelebb kerülhessek ez utóbbi titkához, szükséges egy kis visszatekintés. Az első lehetetlennek tűnő dolog, az 5 darab kis kenyér és a 2 hal, amelyekből több, mint 5000 ember eszik. Lehetetlen, hogy ne lenne elég az én kenyerem is, és itt a kenyér szólat sok mindent lehet érteni. Ha arra nézek, ami van, és nem arra, ami kellene. Nagy különbség. Amikor Jézus imádkozni tanít, nem azt mondja, hogy minden nap küld nekünk egy zsáklisztet, hanem a mi mindennapi kenyerünket. Mindig a mai napra aznap kérjem. Lehetetlen, hogy ne legyen elég, ha azt a keveset, ami a kezemben van, az ő kezébe teszem. Egy néni egy többlakásos bérházban lakott, ahol az alacsony, vékony ablakok az udvarra néztek. Egyik nap ágynak esett. A szomszédja, amikor a boltba indulva elhaladt a néni ablak alatt, hallja bentről annak imáját. Édes Istenem, olyan beteg vagyok, hogy fel sem tudok kelni az ágyból, nincs, aki gondoskodjék rólam. Kérlek, küld nekem egy kis kenyeret, valami ennivalót. A nem hívő szomszédasszony benyit a nénihez. Elnye, maga csak úgy beleimádkozik a semmibe. Mégis mit gondol, ha csak az Isten kéri, az majd küld magának? A beteg néni ezt válaszolja. Bizony, küldött angyalom, csak valaki elfelejtette behozni. Az asszony szó nélkül kifordul, majd fél óra múlva tálcán viszi azt, amit valaki az előbb elfelejtett bevinni. Isten mindenhová, mindenkinek oda küldi a szükségeset, csak valaki sokszor elfelejti odaadni. Rajtam is áll, hogy a kenyerem és a halam nem szaporodik. Isten most is hajlandó megszaporítani, ha nem felejtek el az enyémből továbbadni. A csoda lehetséges volna, lehetséges ma is. Sajnos sokszor már az a csoda, ha továbbadom. A második lehetőség az előző folytatása. Jézus a vízen jár. Előzőleg felmegy a hegyre imádkozni. El kellene sokszor gondolkodnom azon, hogy amikor Jézus magányában egyedül volt az atyával, nagy erő átvétel történt ott.

0: gyülekezett a Szentlélekkel, akit magával vitt aztán tovább. Pontosabban a Szentlélek vitte már őt oda, ahová mennie kellett. S ha kételkedem az ő erejében, gondolja csak arra, hogy vannak olyan emberek, akik az önmegvalósítás hamis útján haladva átmennek a tűzön, úgymond külső erők segítségével. Találkoztam ilyennel, aki erről beszélt. Nem vagyok mindmáig meggyőződve arról, hogy azok a külső erők, amelyeket ő segítségül hívott belső erejének megmozdításához, kitől származtak, a gonosztól-e vagy a jólélektől. Ha mutatványokra használják, alig ha hinném, hogy az Istentől jön. De ha képes valaki akár a gonosz erők hatására is ezt megtenni, akkor miért kételkednék én Jézus erejében, aki folytonosan imában volt, szüntelenül az Atya erejéből élt, vele teljes egységben? Olyan lehetetlen lenne tehát, hogy Jézus Isten erejét úgy tudta felvenni, átvenni, hogy utána nem okozott neki nehézséget járni a vízen. Jézus nem bűvészkedésre használta fel ezt, hanem a hitébresztésre, és csak nagyon ritkán, és csak nagyon végső esetben folyamodik a tudásához, amely minden esetben így kezdődik: ne féljetek, van bennetek erő, és erre akar rá ébreszteni. Az első lépések mindig nehezek, mert hajlamos vagyok hamar levenni tekintetem az Úrról, aki életem nehéz viharaiban is jön felém és velem van. Először a lelkem akarja lecsendesíteni, s csak azután a vihart. A lényeg az, hogy ha elfordítottam tekintetem, akkor forduljak vissza, és az ő tekintetét keressem. Ha kitartóan nézem, meglátom. A viharban is. Sokszor hallom, nem ér semmit ez az élet. Lucian Blaga, a román költő így fogalmaz: miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme, nincs más hátra, mint hogy értelmet adjunk neki. Bajban vagyok, nem tudok kilépni félelmeimből vagy szenvedélyeimből. Nézzek felfelé, és akkor észreveszem, hogy mellettem és velem van. Ő mindig megjelenik és közeledik, csak sokszor az én hitem rövid. A kicsiny hitű eredeti fordításban ezt jelenti: rövid hitű. Toldjam meg és kapcsolódjak rá Isten szent lelkére, hogy megtapasztaljam velem létét és bennem létét. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az Isten fia. Imádunk, dicsőítünk, magasztalunk és erőt nyerünk általad és belőled. Segíts észrevennünk Téged, mert nélküled elsüllyedünk.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra megfelelő összeköttetések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 12 óra 30 perc. Mai guzsajasunkban a Mácsingók, a Csíkzenekar, a Téka, Halmos Béla, valamint a Magyar Palatka felvételeit hallják.

0: Elhangzott a Guzsajas, melyben a Mácsingók, a Csíkzenekar, a Téka, Halmos Béla, valamint a Magyar Palatka felvételeit hallhatták.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hall.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Szombattól az országos tisztifőorvos kedd éjfélig másodfokúra mérsékelte az ország egész területére vonatkozó harmadfokú hőségriasztást, közölte az MTI. Bár enyhül a kánikula, a tartós meleg továbbra is megterheli a szervezetet, ezért a szakemberek rendszeres folyadékfogyasztást, a déli órákban a tűző nap kerülését és az idősek fokozott segítését kérik. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni. A kormány a szociális partnerekre tényleges partnerekként tekint, és érdemi szerepet szán nekik a foglalkoztatást és a munkaerőpiacot érintő döntések előkészítésében. Közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán pénteken, azt követően, hogy megtartotta első informális ülését a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. Kátai Németh Vilmos kiemelte, új szakasz kezdődött az országos munkaügyi kapcsolatok meghatározó szereplőivel folytatott párbeszédben. Krízisvonal és krízishálózat létrehozását javasolja, nehéz helyzetbe került várandós édesanyák számára a Kereszténydemokrata Néppárt. Javaslatokat Máté Zsuzsa országgyűlési képviselő pénteken ismertette Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterrel. Javaslatuk alapján a teszteken elhelyeznének egy telefonszámot, ahová érdemi segítségért lehetne fordulni, akár anonim módon vagy cseten, ha valaki egészségi, szociális, anyagi, mentális problémával szembesül. Máté Zsuzsa rámutatott, azon vannak, hogy az abortuszok száma tovább csökkenhessen Magyarországon. A magyar jazz és világzene kiemelkedő előadói lépnek fel az augusztus 13-a és 15-e között a Lovasi Márfi Ház környezetében rendezett Malomvölgy Fesztiválon. A Budapest Jazz Club szombaton az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a fesztivál célja, hogy alternatívát mutasson a nagy rendezvények világával szemben, így az esemény sorozat a közvetlen, emberléptékű zenei élményt helyezi középpontba. Rövidített útvonalon a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között jár a fővárosi 2-es metró vasárnap délelőtt, egy előre tervezett karbantartás miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ csütörtökön az MTI-vel. Az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár. A Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid összetételű magyar csapat bronzérmet nyert szombaton a nyíltvízi úszók váltó versenyében, tette közzé az MTI. A vatikáni filatéliai és numizmatikai hivatal július 30-án mutatta be az új vatikáni euróérme sorozatot, amely az első, amit 14. Leó pápasága alatt bocsátottak ki. A világ legkisebb államának pénzérméjén ismét a hivatalban lévő szentatya arcképe látható. Az új hivatalos euróérme sorozat a Ferenc pápa visszafogott numizmatikai elképzelései és elődeinek a pápai portrét előtérbe helyező hagyománya közötti kompromisszumot tükrözi. Írta meg a Magyar Kurír. Az időjárásról: a felhőzet fokozatosan szakadozik, csökken, így délutánra a napsütésé lesz a főszerep, a többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Túlnyomóan száraz idő várható, azonban eleinte még délnyugaton előfordulhat kisebb eső, zápor, esetleg zivatar. Az északi, északkeleti szél nagy területen megélénkül, északkeleten, keleten meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 Celsius fok között valószínű, késő este 17 és 28 fok közötti értékekre számíthatunk. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tigovics Ernő, és hogy miről hallanak a mai napon, azt már mondom is. Elsőként szombat reggeli beszélgetésünket kísérhetik figyelemmel, utána pedig a Lélekszavában Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedik majd az imádságról. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: Ezer színű világ.
3: Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Bozók Ferenc atyát, piarista szerzetest, régi barátomat, és a témánk a Mátra lesz. Nemrégiben állapodtunk meg abban, hogy te, mint mátraljai gyerek, felidézed azt, vagy elmondod azt, hogy hogyan alakította költészetedet, és milyen emlékeket őrzöl a Mátráról magáról. Ha azt kell mondanom, személyes élményből kiindulva, és azt hiszem, hogy ezt osztom millió gyerekkel, akik előbb, vagy akkor, vagy később voltak gyerekek, mint én, hogy az első hegység, amivel irodalmi formában találkozik az Üveghegyen kívül, az a Mátra. És gondolok itt az öreg néne őzikéjére, ami az 50-es évektől zsinórban minden gyerek irodalmi eszmélésének tartozéka, vagy mondjuk úgy, hogy része. Ennyi volt a bevezető, most ez te.
5: Bár ugye tegyük hozzá, hogy a Fazekas Anna, aki az öreg néne őzikéjét írta, annak ugye inkább a politikai és egyéb tevékenységét tegyük zárójelbe, és az egyéb műveit is, de tény és való, hogy ezzel az öreg néne őzikéje című szép verses, minek nevezik, mint egy verses ballada szinte ezzel a történettel, belopta magát minden gyermek nemzedékeknek a szívébe, hiszen Mátraján falu szélen lakik az én öreg néném, ahogy én ott laktam konkrétan a Mátra lábánál, a Széchenyi utcában, Domoszlón. Kezdjük azzal, hogy eleve a Mátrában születtem Gyöngyösön, és hogyha elmész Gyöngyösre, és akkor mondjuk megállsz egy olyan helyen, ahol nagyjából távlatod is van, tehát nem csak tömbházakat, blokkházakat látsz, és mondjuk balra nézel, akkor látod a Mátrát, ha jobbra nézel, akkor meg már az Alföld felé, a Jászság felé látsz. Egy nagyon különleges keresztmetszet Gyöngyös, az én szülővárosom, ahol pillantásoktól függ, hogy éppen síkvidéket vagy hegyvidéket látsz. És azt még hozzá kell tennem, hogy nekünk is volt olyan élményünk gyermekkorunkban, amikor is ténylegesen olyan szinten a Mátra lábánál éltünk, ahol most a bátyámék laknak, tudod, nem tudom, voltál-e arra valaha
3: a Széchenyi. Amikor a tortáért mentünk a születésnapodra, az 50. születésnapra.
5: Igen, tehát hogy mennyire a hegylábánál laktunk, és az volt a gyerekkori házunk, úgymond, és nem az történt, mint az öreg nénével, hogy egy őzike settes uta, aki rátévedt az országútra, és valami baj lett a lábával, ugye, és akkor az öreg néne meggyógyította, és aztán ugye visszengett a természetbe. De valami hasonló történt velünk, mert egy mezei nyúl megjelent egyszer az udvarunkba. Ez nem legenda, és nem is mese. És akkor olyan kis setes uta volt ő is, próbált hozzánk kötődni, félt is tőlünk, de valahogy olyan látszott, hogy olyan anyátlan, olyan elárvult, és akkor hát hagytuk, hogy legelészen, és annyira hozzánk szokott, hogy cumis üvegből itattuk tejjel, meg egyebekkel, és hetekig volt nálunk, mint egy házi állat. És egyszer csak gondolta magát, amikor már erőre kapott, és visszaugrott a természet világába. Úgyhogy egy kicsit hasonló a történet, hogy egy ilyen családi kedvenc lett, így kéretlenül, váratlanul, de nagy örömmel fogadta a család, és a lábhoz szokott, tehát jött utánunk a Baromfi udvarba, meg mindenhova. Egy igazi mezényú, tehát nem házi nyuszi volt. És akkor azt kérdezném még tőled, hogy tudsz-e domoszlóiul?
3: Nem.
5: Na akkor mondok valamit neked domoszlóiul. Hogyha például te turista vagy, és életedben először szeretnél eligazítást kérni a helyi emberektől, és mondjuk azt kérdezed tőle, hogy hogyan jutsz el a Dolinatisztásról, vagy az Erdészháztól egészen a Domoszló Markazdúja vezető falutáblájáig, akkor a következőt hallhatod esetleg. Egy helyitől, hát nyilván az idősebbektől, meg nyilván ez karikírozva van, és ez így ebben a formában nem hangozhatna el, de azért idézem. Elindulsz a Dolinától, átmész az Ízelkán át, az Zuza néni árokja felé, majd le a Pakolón át a Hornyíkon a Rénushoz, természetesen útba ejted az Oresinát, és a Jamákon át a Paskomot is. És ugye ezzel egy turistát eléggé zavarba lehet hozni. Ezt nevezem én domoszlói, úgy is mondhatnám, hogy tót, de egy sajátosan belső domoszlói tót, egy olyan arhaikus szlovák nyelv, ami, mert ugye a szlovákoknak is volt hasonló nyelvújítási mozgalmunk, mint nálunk a kazinci féle neológoké, és még egy arhaikus szlovák nyelvet beszéltek az idős emberek az én falumban, amikor én gyerek voltam, de ezt inkább csak úgy használták, hogy ha olyasmit akartak mondani, hogy ne halljuk mi gyerekek, akkor átváltottak erre a kicsit leegyszerűsített arhaikus, általuk tótnak nevezett valójában nyilván egy ilyen arhaikus szlovák nyelvre, és főleg akkor használták ezeket a mondatokat, amikor szittak minket. valami rossz cselekedetünk miatt, vagy csínyünk miatt. Erre vagy én azt a kifejezést találtam, hogy domoszlói tót, vagy lokalizált alternatív helyrajzi név alak. Tehát most ezeket, amiket most itt felsoroltam, ezeknek mondhatnám az utca részletnek, az adott mezőnek, vagy gödörnek, vagy ároknak, vagy minden egyébnek a saját helyrajzi nevét is.
3: Tehát ami mondjuk a térképen
5: ami szerepel. Viszont minden ilyesminek van egy annál sokkal mélyebben gyökerező, és a köztudatban sokkal mélyebben beivódott sajátos domoszlói, és azért kérdeztem, hogy tudsz-e domoszlóiul, mert ilyen domoszlóias neve is szinte mindennek. És nem is soroltam fel még mindent.
3: Mikor ezt föltetted a Facebookra, akkor többen még hozzászóltak, és meg is fejelték, hogy
5: igen,
3: még ez
5: igen,
3: még
5: sokan
3: is
5: kiegészítették, meg egy nagyon kedves barátom azt írta, azt kommentelte, de domoszlói nyilván ő is, hogy azért egy eléggé hosszú utazást, vagy gyaloglást vállalna be azzal, aki ezt az útvonalat. Tehát ez egy járható útvonal, nem egy ilyen fantázia szülte kifejezés halmaz, hanem járható útvonal, de egy ilyen hosszú utat vállalna magára, és jól elfáradna az, aki ezt választaná. De hát nyilván ennek az a lényege, hogy egy kicsit felvillancsunk ebből a helyi sajátos tót vagy domoszlóias helyrajzból. De mellesleg egyébként ragadványnevek is minden családnak van. Arról lehet tudni, hogy egy család mondjuk már a II. Világháború előtt is domoszlói volt, hogy van valamiféle sajátos belső használatban ismert, bár kikopó ragadványneve. Tehát magyarul lehet...
3: Ilyetek mi volt, bocs?
5: Nekünk az volt, hogy Cucuri... De voltak ilyenek, hogy Kocogó, Szoknyás Pista bácsi, Apucskó Bözsi, nagyon sok Gogol, a keresztanyámat Gogol keresztanyának neveztük. És valamit konkrétan föl is lehet fejteni, például volt ilyen, hogy Fagan, ami azt jelenti, hogy tolvaj. Vagy például volt ilyen, hogy Pendelko Mari néni. Most elnézést a domoszlóiaktól, hogyha valakit nem úgy kapcsolok, hogy mondjuk lehet, hogy nem Mari néni, de ezt csak példának mondom. Ahogy valami olyasmi volt, hogy a búcsúba felejtette a pendejét, és akkor a szlovákosan ráragadt ez a név, hogy Pendelko. De ez egy régi történet, tehát ez valahol a 19. század második felébe rögzülnek ezek a ragadványnevek. Ma is van, ritka, de ma is van olyan fajta ragadvány névadás, ami öröklődik, de ritka. Akkoriban az ilyen nagyszüleimnek a nemzedékében mindenkinek volt ilyen. Nem volt olyan család, amelyik ne lett volna ilyen.
3: Ennyiben azért, mert a vezetéknevek nem voltak olyan változatosak.
5: Az is lehet egyébként. Nálunk nagyon sok a Bánszki, a Lukovszki, meg a Zaja, meg a Safranka, így van. Ez is lehet oka. Meg valamiféle ősnek valamiféle tevékenységéből, vagy egy helyzetből, ami esetleg komikus volt, abból ráragadt. Egyébként ma is például az egyik osztálytársamat mi úgy neveztük el az osztályban, az általános iskolában, hogy Ecet, és az öcsét is mindenki úgy hívja, hogy Kis Ecet. Tehát, hogy valami lehet, hogy az ő gyermeke meg benne a legkisebb Ecet lesz.
3: Van egy könyv nálad, igen, ami mutatja, vagy bizonyítja azt, hogy a Mátra azért egy olyan hegység, ami megverseltetett sokakat.
5: A Hegyhimnusz című kötetet Fülöp Lajos és Lisztóczky László szerkesztették, és olyan verseket gyűjtöttek össze, amely a Mátráról szól, a Mátrának állít emléket, és tényleg nagyon változatos, és a mélybe is nyúlnak, ahogy te mondtad, hogy az öreg néne őzékéjében ugye a Mátra név van, de hát azért a betyárdaloknál is, hogy a Vidrózki híres nyája, a csörög morog a Mátrában. Vagy hogy régebbre nyúljunk vissza, ne a kortárs irodalomra, hagy idézzek például Vahot Imrétől, aki a következőt írja a Mátráról. Magyarország címerét három nagy hegy ékesíti. Tátra, Fátra, Mátra. A két első hideg kebelén, Skopár völgyein nagy részint idegen ajkú honosok laktanyái fehérlenek. Csak a Mátra a mi magyar hegyünk. Egyedül ez az, mely jó messze, kiterjedő, izmos karjaival, hegyvölgyi magyar lakott legszorosabban, legrokonív hévvel ölel magához. Mátránk bércei közt, Mátránk tövében él szétszórtan, s mégis egyesülve az erőteljes palócság, kikben még most is nagy részint híven tükröződik a magyar nép ősi élete. Tehát Vahot Imre nem kevesebbet állít, mint hogyha azt mondaná, hogy a magyarság szívcsakrája a Mátrában dobogó. Szokták mondani, hogy a szívcsakra az a dobogókő, meg egyéb. Szóval amikor jött a Dalai Láma, és megkérdezték tőle, azt sem tudta, mi az a dobogókő. Kérdezték, hogy tényleg ez a világ szívcsakrája. Azt sem tudta, hogy mi az a dobogókő, és jót nevetett rajta. Na minden esetre ez a palócság, ez valóban nagyon fontos, hogy Nográdnak, meg Hevesnek, de Hevesnek is főleg a Mátra vidéke a palócos. A palóc az egy nagyon sajátos, mondhatnám azt is, hogy nem csak nyelvjárás, hanem népcsoport és kulturális tájegység is. A sajátos viseletével, sajátos népviseletével, sajátos szokásaival. Például vannak olyan, azt is mondhatnám, hogy olyan kifejezések, amelyeket én Domoszlón kívül máshol nem is nagyon hallottam. Illetve később már hallottam, de alapvetően a palóc nyelvterülethez kötődnek, például az, hogy luszkáltál-e már makukát.
3: A makuka a napraforgó,
5: igen,
3: a szotyola.
5: A makukát, a napraforgót, a szotyolát, azt valóban Miskolc környékén is használják, tehát nem kizárólag a Mátra vidéknek a nyelvjárásához, a sajátos nyelv használatához kapcsolódó szó, de a luszkálás az ugye, az pedig az a tevékenység, amikor kitöröd a szotyolát a héjából. És vannak olyan kifejezések, például olyan ételnevek, amiket én Domoszlón kívül nem nagyon hallottam. Már az a baj, hogy még ez is megdől, ez a legendásítás, mert ha nagyon googlizik az ember, akkor előbb-utóbb rátalál, hogy ez máshol is van. De minden esetre alapvetően...
3: Például mi?
5: Például a kapusznyék, azt tudod, micsoda?
3: Hát káposzta lehet benne.
5: Igen, ugye nagyon szlovákosan hangzik, és valóban teljesen úgy néz ki, mintha beigli lenne, csak nem mák és dió van benne, hanem káposzta őrnem. Ilyennel találkoztál már?
3: Nem.
5: Ez a kapusznyék, ez annyira domosztóias, hogy bárhol mondom, mindig azt kérik, hogy magyarázzam meg, hogy miről beszélek. Meg hát egy kicsit ilyen domoszlóiak, mi fölismerjük egymást, mert például Budapesten engem megmosolyogtak azon, hogy mondtam, hogy esik az eső, vedd fel a süsüdet. Azt nem hallottad még gondot.
3: De most már tudom mi.
5: Na mi?
3: Hát a kapucni.
5: Kapucni, igen. És például az unokahúgom, amikor a Dózsa György úton szilvesztereztünk együtt, vagy nem is karácsonyoztunk együtt, akkor említette ezt, hogy a süsünket vegyük fel, és mondom, na látom, hogy domoszlói lány vagy, mert ez soha senki mástól, csak a domoszlóiaktól. Hallom meg, hát a domoszlói, nem a domoszlói, hanem alapvetően a palusz nyelvjárást, azt ugye könnyen beazonosíthatjuk ezekről a nyíltabb a hangzókkal, hogy mondjuk példát, hogy például harapakacsa, hogy nem harapakacsa, ami egyébként csíp, tehát hanem harapa kacsa, vagy például nem azt mondom, hogy mátraháza, hanem azt mondom, hogy mótrahóza, vagy apám kapál. Ugye? És ha sok ilyet lehet mondani, mert hát mindegy, tehát a tirpákoknak is van ez a kettős hangzó, a diftongos, hogy jó napot, meg egyéb, de a palócokat is nagyon könnyű kiszúrni. Előfordul időnként, hogy tesztelem, hogy éreznek-e rajtam valamiféle nyelvjárást. És Veszprémben, amikor ott tanultam, a Jutas lakótelepen a 0. évet jártam a szemináriumba, akkor egy kispaptársam kiszúrta, hogy én palóc vagyok.
3: Ez érdekes, mert egy másik, nem is tudta magáról egy másik kispaptársunk, hogy neki tájszólása van. És amikor fölvettük a saját hangunkat próbaprédikáción, és visszahallgatta saját magát, és azt mondta, ez nem az én hangom, ez valami kondás gyereké. Akkor szembesült azzal, hogy ízes a beszéde.
5: Lehet, hogy azért, mert a saját nyelvközösségen belül az volt a norma. Tehát ahonnan ő származott, ott pedig nyilván azt érzékelte, hogy bár talán az is lehet, hogy tisztán nincsen köznyelv. Tehát a köznyelvet
3: nem, más visszahallgatni a saját hangunkat, amikor először hallgatjuk vissza a saját beszédünket idegen számunkra.
5: Igen.
3: Teljesen más, hogy halljuk a saját hangunkat, zárója bezárva, mint más.
5: Hát ez akkor is van persze, csak úgy mellékszál, hogy ha meglátjuk magunkat filmfelvételben, nagyon megijedünk. Tehát, hogy nem könnyen barátkozunk meg a saját hangunkkal, a saját fizimiskánkkal sem. Ez egy nagyon erős tükör. Persze valószínűleg tényleg nem teljesen a saját hangunkat halljuk, vagy saját arcunkat látjuk, hanem valamit a technika is elvesz, vagy hozzátesz, vagy módosít a valósághoz. Bár ez már filozófia. De talán lehetne akkor azon a nyomon tovább menni, hogy mik a kedvenc mátrai helyeim, vagy...
3: Igen. Gondolom, a Mátrát, legalábbis azt a részét, a Mátra alját jól ismered.
5: Nyilvánvaló, hogyha te a Mátrának egy kutatójával, vagy egy nagy természetjáróval, vagy egy vadőrrel, vagy egy vadásszal beszélgetnél, akkor sokkal elmélyültebb, tartalmasabb válaszokat adna, mint én, mert én igazából élményszerűen barangoltam csak a Mátrában, és nem ismerem a Mátrának a hegyrajzát nagyon alaposan, csak inkább szívközeli helyek vannak. Én, amikor 15-16 éves voltam, akkor volt olyan nyári szünet, amikor szinte mindig, majdnem minden nap elmentem, felvettem a túrabakancsot, meg a hátizsákomat, és ma már meglepődöm azon, hogy milyen bátor voltam, hogy mindenféle utitás nélkül, segítség, mobiltelefon, akkor még a kanyarban se volt azokban az időkben. Tehát semmi, tehát úgy teljesen elmentem a Mátra rengetegében, és ha egy kicsit megbicsaklottam volna, vagy felöklett volna egy vaddisznó, vagy bármi történt, akkor én ott meghaltam volna, de ezt akkor egy 15-16 éves gyerek nem éri fel ennek a kockázatát. Minden esetre mindig úgy volt, hogy elmentem az erdészházhoz, és ott a Dolina tisztásig mentem, azt ismered, az nagyon híres, nagyon szép, ott az Ávozi
3: patak. Ez nem a Kolibiszka. Az Ávozi patak, igen.
5: Igen, megy fölfelé. Igen, és akkor az erdészház fölött húzódik a patak, és ott van egy tisztás, amit most nagyon rendbe tettek az utóbbi években. Kitisztították, van ott egy kis nyársaló, főzős rész, lehet ott nagyobb gyerekcsapat. Az én időm gyerekkoromban is lehetett, tehát madarak és fák napja, meg mit tudom én, ezek a szocialista gyerek, nem tudom, vannak-e még ilyen fajta ünnepek.
3: Most van csak
5: iskolában. Igen, ilyenek alkalmakkor gyakran, ha volt valami iskolai ünnep, ami nem úgy volt szabad nap, hogy nem mehettünk iskolába, akkor oda mentünk a Dolina tisztáshoz, és ott tényleg volt annyi hely, hogy egy egész általános iskola el tudott oda menni, és akkor én annál sokkal följebb mentem, de egy másik kedves útvonalom, a Tarjánka szurdok, azt nem tudom, az a Markasz felől van, tehát a...
3: Hát az egy védett terület.
5: Igen, védett terület, úgyhogy most lehet, hogy le is buktam azzal, hogy jártam ott.
3: Régen szabad volt, és most vezetett.
5: Igen, most lezárták, de mi egy kicsit az átterületre is át

0: ugye hát Markazi tó mellett a Mátrának a másik nagy gyöngye, csak a Markazi tó az sokkal inkább látogatható, körbe is járható. Sajnos azt veszem észre, hogy a Domoszlói tó az pedig magánkézbe került, és egyszer volt úgy, hogy oda mentem biciklivel, úgy, ahogy gyerekkoromban is szétnézni, és megkérdeztek, hogy ki vagyok és mit keresek ott. Tehát ez nagyon kiábrándító volt nekem.
1: Igaz az, hogy gyerekkorodban arról ábrándoztál, hogy halőr leszel a Domoszlóit?
0: Igen, nekem a halőr vagy a mezőr, a csősz, az volt az a ideális foglalkozások. Tehát ha valamit nagyon akartam gyerekkoromban, akkor az a kis robogóval, kis puskával, a hátamon, kis tarisznyával, mint amit azt a szabadságélményt, amit a mezőr, csőszbácsik vagy a halőrök megéltek, azt én nagyon irigyeltem. Természetben vannak, alapvetően majdnem a semmit tevéssel egyenlő a munkájuk, de mégis valahol tekintélyük és jelentőségük van a falu szemében. Tehát ez valóban, ezt lehet akár korábban elmondtam neked, hogy ezek voltak számomra vonzó szakmák. Aztán pap lettem, meg tanár. Annyit azért mondanék, hogy Domoszló fölött a Mátrába az emberek turistaként nem járnak. Ez körülbelül olyan, mint hogy mondjuk egy balatonfüredi ember, vagy egy tihanyi embert, ha megkérdezel egy ott lakót, aki helybéli lakos, lehet, hogy azt a választ kapod, hogy minek menjek abban mocsaras büdös vízbe, mint a Balatonba. Azt nem mondom, hogy a domoszlóiak egyáltalán nem barangolnak a Mátrába, de ha a Mátrába te mint tud, már mint én mint turista, és erről szól a Kísértetek a Mátrában című verse, hogyha én mint turista oda megyek, akkor vagy gombázókkal találkozom, vagy valamiféle gyerekcsoporttal, vagy esetleg vadásszal. De turistákkal nem nagyon, már helybéli turistákkal nem. Aki domosztói és egyszerűen csak kirándulni megy. De bocsánat, hogyha kedves rádióhallgatók között a domosztóiak majd betelefonálnak, hogy dehogy nem, mert ő turistaként domosztói is turistaként járt ott, vagy járogat oda, akkor elnézést ezektől, de nekem ezek a személyes tapasztalataim. Ha turista csoporttal találkozom, akkor azok nem helybéliek. Múltkor egyik barátom mesélte, éppen a Kisercet, akiről mondtam, vagy beszéltem, hogy a múltkor éppen a Dolina tisztáson ment, valami miatt a kisfiával ott kirándultak, vagy nem tudom, mit csináltak, úgyhogy most száfolom meg magamat, mert van, aki domosztó és odajár, és összetalálkozott Kalapács József a Pokolgép együttes énekesével ott. És valóban gyerekkoromban inkább a gombázásoknak az emléke elevenedik meg, kamaszkoromban a kirándulásoknak az emléke, és nekem egy családi bekötődés, egy személyes családi vonatkozás is van, mert a nagyapám, anyai nagyapám, akinek a háza egészen konkrétan az erdő szélén állt, a Széchenyi utca 45 szám alatt, tehát néhány lépés volt ténylegesen a Mátra, és a szőlőnk meg a málánk is ott volt a házunk fölött, a Mátra szelídebb lankáin, és az én nagyapám vadőr volt. Csak jött az államosítás a Rákosi rendszerbe, és akkor azt a Kisede nevű birtokost, akinek ott volt egy kastélya, neki volt úgymond a személyes vadőre a nagyapám, aki budapesti volt és orvos egyéb iránt, de volt neki ott egy birtoka, és amikor jött az államosítás, akkor felszámolták, és szerintem le is bontották azt, ahol ő lakott. Amikor már jött az államosítás, és megszűnt ez a Kisede birtok, akkor egy olyan nagy, hatalmas nagy vaskádat hoztak le a mi házunkba, amiben öten is elfértünk gyerekek. Tehát igazi nyári élmény volt azt vízzel feltölteni. Az volt nyilván a Kisedének a fürdőkádja, de tegyem hozzá, hogy Kisede onnan is ismerhető, akár, hogy sörétes és golyós lőfegyverekről és puskákról írt könyvet a Horthy rendszerben. Egyébként maga Horthy Miklós is volt a Mátrában vadászni mellesleg azokban az időkben. Erről újságcikkek, korabeli beszámolók vannak, és ez a Kisede tehát lőfegyverekről írt könyvet. Meg is néztem annak idején, hogy mi a könyvnek a címe, de egyéb, de mindegy, ez most nem olyan könnyű megtalálni, mert az ADT-ban, vagy esetleg egy-két ilyen antikváriumban felelhető.
1: A golyós puska gyakorlati ismertetése.
0: Pontosan.
1: Kisede.
0: Ő az, igen. Igen. Úgy, de gyorsan megtaláltad. Pedig nyilván ez egy hozzáférhetetlen könyv ma már. De ami még a gyerekkoromban, hát mindennapi élmény, az falusi temető. Ami annyira közel van magához a Mátrához, a domoszlói temető, nyilván te is tudod, hogy hol van a domoszlói templom, és akkor amellett van a temető. És hát ugye annyira közel van a falusi temető magához, a Mátrához, hogy nagyon gyakran mentek át őzek, muflonok és nyulak és vaddisznók a temetőbe. És hát sajnos lelegelték, amit le lehetett, meg letaposták, amit le lehetett, és most a helyi önkormányzat megerősítette nagyon erős kerítésekkel a temetőnek az egész területét, így már nagyon ritka az, amikor betéved, csak nyitva van a valamelyik

0: kapu vagy kerítés valami miatt, akkor véletlenül téved be egy-egy őz. Akkor a mennyiségű muflont, vaddisznót, mint ami domoszló alatt van, életemben se láttam máshol. Talán Szardíniából vagy Korzikából telepített.
1: Igen.
0: Nem is a nagyon muflon. Régen. Ma úgy nem régen, hogy
1: 19. század.
0: 19-20. Inkább, ugye? De majd nézzünk utána. És olyan szinten elszaporodtak, hogy lehet, hogy Európában ez egyik legnagyobb muflon populáció. Ezt nem tudom igazolni, csak az érzésre mondom, hogy lehet, hogy éppen domoszló alatt van. Vaddisznóval is gyakran találkoztam, én nem hiszek azokban a legendákban, hogy a vaddisznó nagyon ártalmas lenne, mert ha az lenne, akkor tudnánk vaddisznós balesetekről, de az utóbbi évtizedekben én nem hallottam azt, hogy bárkit is egy vaddisznó megtámadott volna. Minden esetre én nagyon sokszor...
1: Hát bocsáss meg, de amikor restaurálták a Ranolder keresztet Badacsony-Törnemicen, vagy a Badacsony hegyen, és a polgármester, aki nagyon szívén viselte mind a hegyet, mind a települést, mind a keresztet, Isten nyugtassa, már nem él, Wolmuth Péternek hívták, felment, hogy megnézze, hogy áll a kereszt. A restaurátor fönn volt a kereszten, lent pedig a vaddisznókonda volt, ami fölkergette őt oda.
0: Minden esetre én az utóbbi évtizedekben, sőt, hogyha visszanézem, akár fél évszázadot is mondhatok, a Heves megyei hírlapot, korábban a Heves megyei népújság, és megkerestem a keresőbe, hogy vaddisznó, domosztó, tehát ilyen összefüggéseket kerestem, hogy vaddisznó támadás, vagy domosztó, vagy Mátra. Nem nagyon látok ilyet, hogy a Mátrába valakit vaddisznó letámadott. Minden esetre én domoszlón mondjuk körülbelül 20-szor találkoztam vaddisznóval, de soha nem bántottuk egymást. Olyan volt, hogy még egészen majdnem a mi utcánkig lejött, ami a régi Ságvári Endre, most Sport utca, tehát a domoszlói focipálya mellett, nem olyan messze. Tehát én régebben én csak kiléptem a rétre, és már mehettem is gombázni a csiperkére, a Championra, meg a szegfűgombára, meg az őzlábgombára, meg aztán később tovább a hegyvidéken, meg a fenyőgombára, meg a minek nevezik, vargányára, meg ezekre. De azt láttam, hogy hú, de furcsán púpos ez a hatalmas nagy német juhász kutya. És akkor, amikor egy kicsit ráközelítettem, akkor már láttam, hogy agyara is van. És olyan közel mentem már hozzá, mert azt hittem, hogy kutya, hogy néhány lépésről már érzékeltük egymást, de szépen kulturáltan kikerültük egymást. Tehát nem ugrott nekem, én sem ugrottam neki, úgyhogy win-win, tehát ilyen döntetlen állapot alakult ki. Egy alkalommal még vadmacskát is láttam, pedig azt mondják, a Mátrában nem nagyon van.
1: Tehát már szinte sajnos sehol sincs.
0: Igen, és nehéz is kiszúrni, mert éjszakai ragadozó. Tehát nagyon óvatos állat, nem kifejezetten erdeje, sokan erdei macskának gondolják, mert Félix Silvestris, ugye erdei macska, sokan erdei macskának gondolják. Valójában az erdők alatti azokat a ilyen ritkásabb, cserjésebb részeket szereti, ahol el tud kapni valami kisebb pockot, vagy egeret, vagy bármilyen rovart, vagy ilyesmit. Tehát alapvetően ilyen picike kis rágcsálókat keres, és azokkal próbál táplálkozni, de nagyon óvatos. Lehet megismerni, hogy nagyon vastag és gyűrűs a farka, meg durvább a szőrzete, meg a...
1: Robosztusabb,
0: meg kicsit ilyen sunnyibb a feje, tehát ilyen laposabb a füle lefelé áll, de azért nehéz kiszúrni, mert tud keveredni a házi macskával, sajnos. Azért sajnos, mert így a populáció csak ritkul. És egyik kedvenc filmemről még hagy mondjak valamit, még mielőtt egy-két Mátrás verset is elmondanék, jó?
1: Igen.
0: Nekem Mátra Szent Imre is nagyon kedves, nem tudom, szereted-e. Nekem azért lett kedves Mátra Szent Imre, mert talán mindenki tudja azt, hogy a kedvenc magyar filmem, te se tudod, hogy az melyik az én kedvenc magyar filmem.
1: Szerintem Bódi Gábortól a Kutyai Édal.
0: Igen, így van. A Kutyai Édal, ami egy álpapról szól, aki Mátra Szent Imre. Hát akkor nincs, a filmben nincs megnevezve a település, de mindenki tudja, hogy nem csak, hogy Mátra Szent Imrén játszódik a film, hanem Bódi Gábor bevont Mátra Szent Imrei lakosokat is. És az az ismerős falukép, ami a filmben megjelenik, meg azok a ma már majdnem, hogy teljesen kihalt kendős nénikék, vagy kalapos, vagy ilyen barna leninsapkás bácsikák, akik akkor az én falumban éltek. Ha ezt a filmet nézem, akkor számomra mindig egy olyan időút, az nem csak a film, mert a film önérték is természetesen. Egyszer szívesen beszélgetnék veled erről a filmről is, mert nagyon szeretem, és közel áll hozzám. De ettől függetlenül azok a képek és az a falukép, ami ott megjelenik, az nekem egy szívmelengető időutazás, mert az én gyerekkoromban a domosztói faluképet, utcaképet, embereket, ahogyan öltöztek, ahogyan beszéltek, azokat idézi meg. Tehát megszólaltatnak például néniket, kendős néniket, bácsikat, és ezzel a palócos nyelvjárással beszélnek a filmben, stb. Tehát ez is a Mátra kapcsán így hirtelen jutott eszembe.
1: Az Árvácskát nem forgatta?
0: Az Árvácskának a templomi jelenetét a szomszédfalumban, Kisnánán, a kisnánai templomban forgatták. Még egy kicsit lehet hallani is a régi kántorunknak, mert ugye kisnánai volt, de Domoszlón is ő kántorizált, a Belkovics Laci bácsi, őt ismerted. Az ő hangját hallom az Árvácska című filmben. Már nem szívesen nézem meg az Árvácska című filmet, mert engem annyira letaglóz, meg nyomaszt, hogy utána napokig rosszul vagyok. És akkor most jöjjenek a versek, és amiről már beszéltem, néhány verset felolvasnék akkor. Jó?
1: Igen, sajátot amiket is? Te írtál.
0: Igen. Ennek a versnek, aminek az a cím, hogy Kísértetek a Mátrában, ennek valamelyest már megágyaztam, mert említettem, hogy miért. Tehát valószínűleg ez így össze fog állni, hogy hogyan reflektál ez a vers arra, amit már elmondtam. Kísértetek a Mátrában. Itt dédapák jártak talán gombát keresni, és vadőr pipázgató papám gondját feledni. Csizmában jártak férfi mód, és munkák gyötörten, s én városvert silágy utód túrázni jöttem. A Mátra völgye rám legyint szelíd nyugalmat, legyen ma nyugtatóm megint zefír fuvallat. Vidám kutyám elém pörög, de furcsa hastánc, a völgy patakja úgy csörög, miként a vaslánc. Suhognak itt, miként a fák, s miként a szárnyak, cseléd mamák, béres papák, halotti árnyak. Következő vers Mátrai Anzix. Mint kicsi kurzor a térben, nyílhegy a fecske az égen. S mind, ami rút az anyagban, ékszer a nyári aranyban. Sok millió vaku villog, tónak ezüstje, ha csillog. S mind, ami van, fura lázban szépül a nyár aranyában. Néhányat felolvasok, jó? Csak...
1: Persze.
0: Erdei séta. Nem menekülhet az árnyam előlem. Húz vissza nincs hova út, hova ösvény. Roppan a tükre a jégtakarónak. Félszegen állnak a fák ma a ködben, hangtalanul, leszidott gyerekekként. Bánatom érzik a szarvasok, őzek. Cuppog a hegy, buborékol a kő. Rongyoli-bongyoli elhanyagolt ráncos anyó az idő. Szárazulatra vadászik a láb, kérdi a vándor a széncinegét, olvad-e már a világ? Mélyre aláznak a reggelek engem, rám nehezülnek a fák, kusza tölgyek, zúzmara lepte tövis koronások, űrbe feszülve. Rám szakad itt ez a reggeli séta, tört mozaik darabokra szakadtam, szerte szaladnak a rímek előlem, mint pici hangyák. Mátra. Fenyveseken nehezékül, reggeli hólepedék ül. Görnyed a ködben a Mátra, ékszeresen süt a fájtla. És még annyit hozzátennék, hogy a növények meg a rovar, egy bodobács, egy béka, egy pipacs, egy fecske, egy őz és egyebek is gyakran megihlettek, úgymond versírásra. Melyiket válasszam? A pipacsokról annyit, nekem mindig az jut eszembe, hogy gyerekkoromban, ez is kihalt, egyébként nagyon most beszélek, hogy gyerekkoromban a falusi lakodalom, a falusi lagzi az legalábbis az én falumban, de több faluban is, úgy nézett ki, hogy rendelte katonai sátarat, és akkor abból ilyen összeszerelt csövekből, összecsavarozott csövekből alakította ki egy hatalmas nagy sátort, és a falusi háznak az udvarát beszórták homokkal, hogy ha valaki esetleg tánc közben elesik, vagy nagy jó kedvében, akkor ne a betonra essen. És a pipacsok mindig arra emlékeztetnek engem, hogy ezeket a ilyen falusi katonaponyvás, sátorponyvás lakodalmakat feldíszítették kreppapírból készült ilyen kis díszekkel, lampionokkal. Voltál-e ilyenfajta falusi? Te, mint budafok is rác.
1: Sátorra emlékszem, de primíciákon.
0: Igen, igen. Az valami hasonló lehetett.
1: Hát a primícia az, ahol nem azt mondják, hogy éljen az ifjú pár, hanem éljen az ifjú páratlan.
0: Ja,
1: a papoknak.
0: Igen, igen, paplagzinak is nevezik.
1: Az első mise utáni.
0: Igen, azt az ünnepséget, ami az első mise a primícia után van. Valójában nem tudom, hogy ilyen mátrai falusi volt az is, amire emlékszem.
1: Nem, nem.
0: És hát amikor felidézem ezt a hangulatot, és hozzáasszociálom a búzatáblákban rubinszerűen vöröslő pipacsokat, akkor ez a kettő kapcsolódik össze. Akkor ezt...
1: Légy szíves.
0: Elolvasom. Pipacsok. Szőkült mezőn parasztvirágok. Seregnyi kreppapír pilácsok, lobogjatok. Mezőkbe tűzve, mint a fáklyák, kis őrtüzek, tenyérnyi mágják, ragyogjatok. Tilángoltok talpas pohárba, ha szívemet hevíti bántja, veres borom, dult álmaimba visszarebdes, rostáblán eltiport szerelmes gyerekkorom. Hát ami meg meghatároz, persze egy városi gyereknek is nyilván meghatározott, ez nem Mátrai, a Bodobács. Az a rovar, amit kicsit ilyen temetős bogárnak is gondolom, nem az a temető bogár, tudom, nem ő az, de a Bodobács az, akit gyakran látunk temetőben sírköveken futkározni.
1: Igen, meg a fák gyökerén napozgatnak tömegesen,
0: igen,
1: piros-fekete.
0: Igen, a piros-fekete, és arról is írtam egy verset, meglátjuk, hogy mi fér bele a műsoridőben, mi nem. Bodobács. Játszótereken van most, lendül a hinta. Hátán polinéz harcos maszkja a minta. Forró betonon járkál, ünnepi díszben, s múltból jön elő, mászkál, járkál a szívben. Május daloló estjén enyhe meleg volt, s mint Proust felidézhetném most a gyerekkort.
1: Köszönöm szépen ezt a
0: gyerek... Még a Béka című vers lehetne, de mindegy.
1: Béka, jó, mondja.
0: Most egy kicsit csalást teszek bele, mert én Patakot írtam bele, de Tavakat fogok Patak helyett írni.
1: Ez a Béka című vers.
0: Itt Tavakat fogok Patak helyett mondani, mert a Béka inkább a tóhoz kötődik, nem a Patakhoz.
1: Nem, a Patakot hagyd benne.
0: Benne hagyjuk.
1: Én már láttam Patakba Békát.
0: Nem az otthon, hanem nem érzi magát jól, tehát ő a postványt szereti, a állóvizeket.
1: Hát lehet, egyszer ittam Patakból, vagy többször is, és egyszer, ahogy ittam, akkor vettem észre, hogy úgy a számtól 10 centire egy varangyul a vízben.
0: Jó, hát akkor végül is, akkor engem igazolsz, mert valaki egyszer belém kötött, hogy a Békát azt ne a Patakba dobáljam. Tehát, Béka. A csobbanás. A hűs patak. Riadt, csodálkozó halak. Beugrik, és a víztükör szilánkra hullva tündököl. De elsimul, ha elmerül, s azonnal újra szétfeszül. Te rútvarany, te mostoha, ragyogva lüktető toka, te torz szülött, te rossz göröngy, te undorító drága gyöngy. A víz alatt, a föld színén, nagyon szeretlek, ősi rém.
1: Köszönöm szépen Bozók Feri atyának, hogy megosztotta velünk verseit és emlékeit, amelyeket a Mátrában szerzett, illetve amelyeket a Mátra ihletett.
0: Elnézést a kedves rádióhallgatókért, hogyha szubjektív voltam, de a Mátrának én nem ismerője vagyok, csak érzője és szeretője.
1: Köszönjük figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádságról és a Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedésének első részét hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Isten lehajolt az őt kereső emberhez, és kinyilatkoztatta neki magát. A kinyilatkoztatás kifejezés azt jelenti, hogy szavakban és tettekben egyre többet megmutatott az embernek önmagából, végtelen bölcsességéből és szeretetéből. Az Ószövetségben sok mindent elmondott önmagáról, az Új Szövetségben pedig egyszülött fiát küldte hozzánk. Jézus Krisztus életével, tanításával, szenvedésével, halálával és feltámadásával mutatta meg Istent, és azt, hogyan kell őt helyesen dicsérnünk. Az egyház Jézus Krisztus dicséretét folytatja. Az atyát imádja a fiú által a Szentlélekben. Ennek az Isten dicséretnek megvannak a különféle megnyilvánulásai, ezeket igyekszünk rendezett formában sorra venni és áttekinteni. Nagyon helyes, ha nekünk, keresztényeknek, Jézus Krisztus követőinek az a vezérelvünk életünk minden mozzanatában, amit a Loyolai Szent Ignác alapította jezsuita rend jelmondataként ismerünk, Omnia ad majorem Dei gloriam, mindent Isten nagyobb dicsőségére. Szent Pál apostol ezzel összhangban így fogalmaz, a Korintusiakhoz írt első levelének 10. fejezet 31. versében, akár esztek, akár isztok, akár bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Az apostol szépen rámutat arra, hogy életünk minden területén, munkánkkal, pihenésünkkel, egyéb cselekedeteinkkel Isten dicsőségét szolgálhatjuk. Azt valljuk azonban, hogy a legfontosabb Isten dicséret az imádság. Az imádság személyes kapcsolat az élő Istennel. Olyan jó arra gondolnunk, hogy Istennek nem érdektelen a mi életünk, törődik velünk, gondot akar ránk viselni. A mi Istenünk ember szerető. Jól lehet, ő mindent tud rólunk, de mégis nagyon kedvesen veszi, ha kitárjuk előtte a szívünket, megosztjuk vele bánatunkat, örömünket, beszélünk neki vágyainkról, terveinkről. Nagyon fontos, hogy soha ne felejtsük el, az imádság egy kapcsolat, egy találkozás, egy beszélgetés, párbeszéd. Az imádságban elsősorban ne azt tartsuk fontosnak, amit mi mondunk Istennek, hanem arra figyeljünk, hogy ő mit szeretne nekünk mondani. Hogyan szól ő hozzánk? A lelkiismeretünkön keresztül, a szívünkben. Lelkiismeretünkön keresztül érezteti velünk, hogy mi a jó, a helyes út, mi az a megoldás, ami a vele való kapcsolatunkat előbbre viszi és javunkat szolgálja. Az is lehet, hogy a Biblia olvasása közben vagy egy embertársunk révén, vagy életünk valamely eseménye által világosan érezzük, fölismerjük, hogy ő szólt hozzánk.

Tisztelt rádióhallgatónk! A Szent Háromság a legjelentősebb hitigassága a keresztény hitnek. Az egyház minden liturgikus, azaz közösségben mondott imája a Szent Háromság dicsőítésével zárul. És természetesen minden imádságunkat, ahogyan már erről elmélkedtünk a korábbiakban, keresztvetéssel kezdjük és fejezzük be, amely ugyancsak a Szent Háromság hitének megvallása.

Tisztelt rádióhallgatók! Vajgand József Budapesten született 1912-ben és 1993-ban hunyt el, a Hittudományi Akadémia magántanára volt. Meggyőződésem, hogy most következő szavai nagyon szépen megmutatják számunkra Istenhez, mint Szent Háromsághoz, illetve a Szent Háromság különböző személyeihez szóló imádságok mozgató rugóit. Íme az idézet. Isten azért fedte fel a Szent Háromság titkát, hogy könnyebben tudjunk vele személyes kapcsolatba lépni. Van, aki legszívesebben édesapát lát a Jóistenben, hisz tőle származik minden apai és anyai szeretet itt a földön. Úgy gondoskodik rólunk, mint gyermekeiről. Milyen megható szeretettel beszélt mindig mennyei atyáról Jézus Krisztus. Van, aki legszívesebben Jézushoz tud imádkozni, hiszen magunk elé tudjuk képzelni arcát, ismerjük szavait, és szinte hallani véljük a Mester bátorító, baráti hangját. Barátainak tekint minket, és mindenét odaadta értünk szeretetből. Van, akit a Szentlélek Isten személye ragad meg, boldogan gondol arra, hogy a keresztség napja óta szíve a Szentlélek temploma, őt szólongatja imáiban, tőle kér fényt és erőt a mindennapok során. A Jóisten mindegyik megközelítési módja helyes. Jól teszed, ha mindegyiket megpróbálod. Így egyre személyesebbé válik Istenhez fűződő kapcsolatod. Tisztelt rádióhallgatók, szívleljük meg a lelkesítő gondolatokat, és tegyünk eleget a felhívásnak azért, hogy valóban éljen a lelkünk, folyamatosan növekedjék lelki életünk, és gazdagodjék ima életünk.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, búcsúzom, mai összeállításunk ugyanis ezzel véget ért. Készítői voltak Sinkovics Andrea, valamint jó magam. A szerkesztő Túri Sarolta volt. Mindannyiunk nevében további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Tomi Emanuel gitározott.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója, írja az MTI. Magyar Péter miniszterelnök korábban elmondta, három személyt ajánl a Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra, és közülük fogják eldönteni, hogy ki lesz az, akit kedden az országgyűlés megválaszt a magyar köztársaság elnökének. Kiemelte, Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy pártot vagy egy politikai oldalt, hanem minden magyar embert képvisel. A jelölt jogtudós főiskolai tanár, az állam és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. A legfelsőbb bíróság vezetését követően a kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott. Rövidebb, akár 35 perces tanórákat javasol az alsó tagozatos diákoknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A Tárca szombaton az MTI-vel közölte, 14 pontos javaslatcsomagot küldtek az iskoláknak a gyermekközpontú oktatás erősítésére. A dokumentum hosszabb mozgásos szüneteket, kevesebb házi feladatot és rendszeres élményprogramokat is ajánl. Emellett nagyobb szerepet kapna a mese, a szabadtéri játék, valamint a tapasztalati tudás. Krízisvonal és krízishálózat létrehozását javasolja nehéz helyzetbe került várandós édesanyák számára a Keresztény Demokrata Néppárt. Javaslatukat Máté Zsuzsa országgyűlési képviselő pénteken ismertette Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterrel. Javaslatuk alapján a teszteken elhelyeznének egy telefonszámot, ahová érdemi segítségért lehetne fordulni, akár anonim módon vagy cseten, ha valaki egészségi, szociális, anyagi, mentális problémával szembesül. Máté Zsuzsa rámutatott, azon vannak, hogy az abortuszok száma tovább csökkenhessen Magyarországon. Teher- és személyvonat ütközött össze szombat délelőtt Horvátország északi részén, Kőrös térségében, többen megsérültek. A horvát vasúti infrastruktúra kezelő közlése szerint a baleset 10 óra 5 perckor történt Sveti Iván Zsabno és Gradec között. A tehervonat egy mintegy 20 utast szállító személyvonattal ütközött. Halálos áldozatról egyelőre nincs információ. A helyszínen rendőrök és mentők dolgoznak, az érintett vasúti szakaszt lezárták a forgalom elől. Vaddisznót ütött el a metró szombaton a Kossuth-Lajos téri állomáson. A katasztrófa védelem közlése szerint a mintegy 60 kg-os állat beszorult a vezető fülke alá, az ütközést azonban túlélte, végül egy vadász lelőtte. Az intézkedés idejére kiürítették és feszültségmentesítették az állomást, a metróforgalmat mindkét irányban leállították. A Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között egy ideig pótlóbuszok jártak. Végül az időjárásról. Általában a napsütésé lesz a főszerep, a többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett számottevő csapadék nem várható. A szél nagy területen megélénkül, északkeleten, keleten meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű, késő este 17 és 28 fok közötti értékekre számíthatunk. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 15 órakor lesz.
0: A Nyelv édesanyánk, a Katolikus Rádió anyanyelv ápoló műsora következik.
1: Maják és piknikek, interjú, nem addig, jegyzet. Visszatérő játékunkban egy szerzőt keresünk. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Szokás eljátszani a kultúra szóval, önálló életre keltve az utolsó négy hangot, és ebben az esetben a kifejezés már nem pusztán a térben, hanem az időben és az ismeretekben tett kirándulást is jelenti. Van, aki szabadsága idején sem tud szabadulni attól, hogy nyelvész és néprajzos. Állandó szakértőnket, Balázs Gézát kérdeztem.
4: Tulajdonképpen nyaralás közben is szakmázol, vagy legalábbis az első nagy kulturális sokkod az biztos, hogy külföldön egy ilyen szerepkörben ért téged.
5: Hogyha most a majákra gondolsz, akkor igen, a majáknak köszönhetem azt, hogy elindult egy olyan programom, amelynek során a világ nagy elpusztult, eltűnt, tönkrement kultúráit vizsgálom. Az első élmény az Guatemalában Tikal volt, nagyon nehezen jutottam el oda, 2005 telén egyébként, de hát akkor is éppen szabadság volt, mert vizsgaidőszak volt. Costa Ricába mentem egy baráti meghívásra, és onnan át kellett repülni Guatemalába, de a néprajzos barátom mondta, hogy na, azok maják azok a nehezek, inkább csak itt a koloniális falukat meg városokat nézegessem, és valami belső indítatásnál, akaratnál, makacságnál fogva, én azt mondtam, hogy a majákat látni akarom. És ugye elrepültem Guatemala városba, és onnan még külön el kellett repülni Tikalba, és amikor a legelső maja piramist megpillantottam, akkor földbe gyökerezett a lábam. Pedig nem vagyok amerikanista. Tanultam róla, de nem fogott meg, amikor megláttam. Na hát azóta, ha jól számolom, 30 maja várost látogattam meg Guatemalában, Hondurasban, Salvadorban, legutóbb most Mexikóban, és nem tudok szabadulni a maja élménytől. Ez nem puszta turizmus, hanem ez egy gondolkodás a világ nagy kultúráin, hogy ezek felfutnak, kivirágoznak, óriási birodalmak jönnek létre, és azután ezek egyszerűen pillanatok alatt összeomlanak. Ez foglalkoztat.
4: Hát meg is fogalmaztad valahol, hogy akár Európában, vagy itt Magyarországon is szembenézhetünk bizonyos tekintetben hasonló helyzettel.
5: Nagyon jó a kérdés, és ez a pillanat. Azért nagyon jó, mert most megéljük azt a hőséget, hőkupolának nevezik új magyar, vagy legalábbis a magyar nyelve most érkezett kifejezéssel, amikor elég sokan érezzük azt, hogy mi lesz ebből. Jó, ezt nevezzük klímakrízisnek is, sőt azt mondják, hogy ez túl van egy kicsit itt hát kommunikálva, de egy biztos, mindannyian érezzük, hogy ilyen hőség sose volt a mi életünkben. És ez azért nagyon fontos, mert ilyenkor az embert elfogja az a gondolat, hogy de mi lesz a gyümölcsökkel. Az atomerőmű majdnem leállt, ugye? Vagy lehet, hogy le is fog állni, még nem tudjuk ebben a pillanatban. Korlátozni kell a vízszolgáltatás, a legalapvetőbb szolgáltatások egyike a víz. Mi van, ha nincs víz? Hát megoldják így úgy amúgy, de azért ez nem lesz egy öröm. Az áramszolgáltatást korlátozni kell. Tehát most is van, vagy lehet egy olyan félelem az emberekben, ami az időjárási változásból adódik. És ez azért fontos, mert a majáknál lehet, hogy valami hasonló dolog történt. Több elmélet van arra, hogy miért omlott össze a maja birodalom. Egymással azért sokat háborúztak, és az nem tett jót. Mondhatjuk azt, hogy egy fontos tanulsága a majáknak, hogy egymással ennyit nem kéne háborúzni. De egyesek szerint volt valami óriási klímaváltozás. A mezőgazdasági termelés összeomlott, kukorica nem termett, és ezért elpusztultak ezek a városállamok. És azért mondom, hogy nagyon érdekes a hasonlat, mert bennünk is lehet most egy ilyen félelem. Mi van, ha nincs víz, áram, minden le fog állni, valahogy túléljük nyilvánvalóan, a maják is túlélték, csak épp a városaikat elhagyták, és a városaikat a dzsungel visszavette. Ma élnek maják, 22 nyelvjárást beszélnek, szétszorva, és még emlékeikben is csak nagyon-nagyon távoli, mondanám azt, hogy az iskolában újra tanult emlékeik vannak csak arról, hogy valaha egy óriási birodalom voltak az Atlanti-óceán és a Csendes-óceán között.
4: Magyarország azért nem ekkora birodalom természetesen, de azért különböző formában nyakadba veszed. 25. tiszatúrázót köszöntünk a személyedben, ráadásul itt megtanulhattad volna, hogy ne egyenek meg a szúnyogok Amerikában.
5: A tiszatúra az életem egyik legszebb élménye. Gyerekkorom óta vágytam rá, de valóban már felnőtt koromban sikerült egyszer eljutnom, és azóta évkihagyás nélkül minden nyáron a felső Tiszán végig evezek. Most már rövidülnek a távok, de még így is ezt nagyon fontosnak tartom. A szúnyogokra visszatérve, hol vannak, hol nincsenek, jelentem, idén egyetlen szúnyog sem volt Tisza, Becs és Aranyos Apáti között. Nagyon érdekes, hogy ez mennyire változik, hogy vannak évek, amikor nagyon föl vagyunk szerelkezve, nézve szönyogok ellen, mert az elég kellemetlen, amikor az ember nem tud aludni. Most nyitott ablaknál lehetett aludni, egyetlen szönyog sem volt.
4: Azért megtanultál országot járni, ez ebből kiderülhetett, és hát ekkor sem szabadulsz a szakmától.
5: Igen, értem a kérdésben rejlő célzást, és a Tisza túrá kapcsán is elmondhatom azt, hogy általában úgy evezünk, hogy reggeltől kora délutánig, és marad utána idő. Hát ilyenkor vagy pihenünk, azért az kell, mert az evezés után jól esik, nyilván megiszunk egy pár sört, de pár éve jött a gondolat, hogy minket nagyon érdekelnek ezek a falvak. A felső Tisza vidéken, a Tisza háton, Szamos háton. Ezek nagyon szép falvak. Tele vannak irodalmi emlékekkel, történelmi.
4: Nyelvészetiekkel. Elmegy az ember meglátogatni egy Kölcsei emlékhelyet például.
5: Majdnem minden évben a Tisza mentén, amikor kikötünk Szatmár csekén, onnan körülbelül 3 kilométer gyalog a csekei Kopjafás temető, mindig elmegyünk. Tehát nem félünk attól, hogy gyalogolni kell akár strandpapucsban is, elmegyünk, és tiszteletünket tesszük, és ott azért fejet hajtunk Kölcsei emléke előtt. De nagyon sok más, ott van Kölcsei szobor, van kiállítás, van egy bácsi, aki elmeséli a temetőnek a történetét, akkor találkozunk temetőgondnokkal, aki éppen festi kátránnyal ezeket a csónakos fejfákat, hogy megmaradjanak az utókornak. Tehát annyi élmény gyűjt össze az ember, hogy azt elmondani nem lehet egy rövid beszélgetésben. De amire kérdeztél, az a következő, még mindig marad egy kis energiánk, és ezt arra szánjuk, mert nagyrészt nyelvészek vagyunk, és el kell mondani, hogy ez egy nyelvész Tisza túra, nyíregyházi budapesti kollégák, most jöttek nagyváradi kollégák is, hogy ilyenkor a falvakban, persze előre megszervezve, tartunk úgynevezett anyanyelvi pikniket. Ez egy játékos program. Ennek a része egy előadás, vagy kettő, de nagyon rövid. Utána vagy egy csoportos játék, vagy lehet egyénileg is. Ez lehet teszt, de lehet ilyen nagyon megmozgató játék, és attól piknik, hogy a végén van egy kis ilyen szeretett vendégség, tehát egy kis pogácsa vagy üdítő, és akkor beszélgetés. Ugye vannak nyertesek, meg vannak kevésbé nyertesek, de mindenki nyertes, mindenki kap egy könyvet. És ez egy nagyon szép sorozat lett, hogy az idejeket elmondjam. Például jártunk Nagyarban, ahol egy diák tábornak lettünk a részesei, Mándokon, ahol összejöttek a magyar tanárok és mindenki más, ez egy kisváros, és Aranyosapátiban is, ahol egyébként a székhelyünk van. De tavaly Lónyán, Vámosatyán jártunk, vagy a Sárközben is voltunk nem túl régen, olyan településeken, mint Hencida vagy Bakonszeg. Egyébként 65 ilyen rendezvényünk volt már. A legérdekesebb és a nyárhoz kapcsolódó ilyen anyanyelvi piknik az a szántódi családi, nagyon kultúrált, nagyon szép kis strandon volt tavaly, augusztusban és idén is lesz, augusztus 17-én, hétfőn, 12 órakor, bárki jöhet, egy strandban meg lehet találni, és ott tartunk pikniket. Másodszor hívott meg minket az önkormányzat, mert tavaly, amikor ezt megtartottuk, azt hittük, hogy hát ezért ez senkit nem fog érdekelni. Strandon az emberek mit csinálnak? Fekszenek a napon vagy az árnyékban, meg pancsolnak, meg isszák a sört, ugye? A gyerekek meg játszanak a játszótéren. Van.
4: És nem feltétlenül nyelvészkedéssel vagy nyelvműveléssel töltik az időt?
5: Eszükbe se jut. Ez volt az alapállásunk, és gondoltuk, hogy ha 3 ember odajön, akkor velük ott eljátszogatunk. Na most ehhez képest a fél strand megmozdult, és rájöttünk arra, hogy az emberek ilyenkor ráérnek. És hogyha van egy kis szellemi torna, tehát kapott mindenki egy tesztet, ott nem tartottunk előadást, szóval azért előadást nem lehet a strandon tartani, de kiosztottunk teszteket. Hát az egy akkora élmény volt, hogy összedugták az emberek a fejüket, a pokorocokról felálltak és összegyűltek, elkezdték persze telefonon keresni a megoldásokat, meg minden, az egész strand felbojdult. Kijöttek a vízből. És a legvégén odahozták ugye a teszteket, mi gyorsan kijavítottuk, és akkor hát lettek győztesek, meg kevésbé győztesek, mindenki kapott könyvet, és ott válogathattak a könyvek közül. Tehát egy olyan élményt tudtunk szerezni, amiről aztán gondolom, hogy egész nap beszélgettek. Olyannyira gondolom, hogy ez így történt, hogy az egyik kérdést azt lehetett így is megoldani, meg úgy is. Én már este kaptam e-mailt, hogy tanár úr, azért ez a kérdésben ez is megoldás volt, tehát akkor igaza volt, meg válaszoltam rá, de a könyvet így is megkapta.
4: Lehet, hogy indítani kellene egy rádióműsort, hogy játék és nyelvészet 10 percben?
5: Nagyon jó. Egyébként hát a játék és muzsika 10 percben az egyik kedvenc műsorunk volt, azért ezt valljuk be, és kár, hogy ez most már nincsen. Úgyhogy igen, ez az ötlet ebből fakad. Nagyon régóta mondják a magyar tanárok, hogy játékosítani kell. Én nem vagyok annak a híve, hogy mindent játékosítsunk, de annak a híve vagyok, hogy élményszerűvé tegyük, hogy kössük a mindennapokhoz, kössük a, itt nem csak gyerekekről beszélünk, mert nyugdíjasok is vannak velünk együtt, de kössük az ő érdeklődési körükhöz. Mondok erre egy példát, hát a balatoni strandon Balatonnal kapcsolatos kérdések voltak. Most lesz a következő, annyit még elárulhatok, hogy a Balaton környékén élő magyar írókra fogunk Kodolányi Jánostól, Takács Gyulán keresztül Tatai Sándorig. Szóval ilyen nevek fognak előkerülni, és persze mások is, akik alkalmilag megfordultak a Balatonnál, és írtak róla, mondjuk Kosztolányi Dezső a Fürdés című novella. Tehát ezek fognak előkerülni, még a megoldás most nem mondom el, persze, mert még a játék előtt vagyunk, de mindig valamilyen sajátosság. Hencida, egy nagyon kicsi kis település, Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé, ezt tudjuk. Erre rákérdeztünk, ezt mindenki tudta a faluban. De rákérdeztünk a szomszéd településekre, rákérdeztünk a táj nevekre, amelyek ott Sárrét kapcsán előkerülhetnek. Kicsit megmozgattuk ott az embereknek az érdeklődését, és utána mindig kialakul egy beszélgetés, és amikor van a pogácsázás, meg az üdítőzés, akkor ez folytatódik. Tehát játék és muzsika 10 percben, játék és nyelvészet mondjuk 60 percben.
4: És ha már említetted a fogyasztható ételeket, akkor ugye elvileg a Balatonnak lehet köze a palacsintához, a két szónak egymáshoz, de hát azt majd fejtsék meg a hallgatók, hogy valóban így van-e vagy sem.
5: Szoktunk etimológiákat bedobni, az az érdekes, hogy mindig vannak helyi etimológiák is, és mindig vannak hivatalos etimológiák, ezek általában elég nagy távolságra vannak egymástól. A hivatalos mindig megáll az első előfordulásnál, 1200, 1300, 1500. Népetimológia határtalan, szóval abban minden belefér, és ezt nem kell nyelvészeti szempontból elítélni, mert az emberek találgatnak, jelentést, értelmet keresnek, kíváncsiak arra, hogy az ő település nevük miért az. A nyelvészek erre nem mindig tudnak jó választ adni, hogyha megnézzük a földrajzi nevek etimológiai szótárát, a legtöbb az van, hogy szláv eredetű személynév. Na most ez nem nagyon tetszik az embereknek, hogy szláv eredetű személynév rejlik az én falu nevembe, hanem ők azt tudni akarják, ez Rákóczihoz kapcsolódik, ugye? Ez a szabadságharchoz, ez valami hőstethez kapcsolódik, és akkor mindig kitalálnak valamit.
4: És a magyar nyelv elég hajlékony is ahhoz, hogy bizonyos szavak tényleg hasonlítanak egymásra, másrészt pedig egyébként néha az is kiderül, hogy lehet, hogy egy alternatív magyarázat lesz a végén, legalábbis a jó útra vezető.
5: A fantázia határtalan, és az emberek fantáziáját nem kell visszafogni, és nagyon igazad van. Egy-egy ilyen elképzelés, ötlet olykor be is bizonyosodik, hogy igen, az is lehet. Egyébként azokat az etimológiákat, szótörténeteket szeretem, amelyek erre lehetőséget adnak. Azt mondják, hogy a hivatalos álláspont ennyi, itt megálltunk. A nép azonban gazdagon tovább gondolta ezt.
4: Ez tulajdonképpen egy kicsit olyan, mint a mitológia, hiszen nem feltétlenül igaz, de egy kulturális többlet.
5: Most kimondtad a lényeget, tényleg erről van szó. Szóval nem szabad korlátozni az emberek fantáziáját. Ha ők hinni akarnak abban, hogy az ő településük valakihez, valamihez, hőstethez, egy anekdotában fennmaradt valamilyen eseményhez kapcsolódik, akkor higgyék bátran. Ezzel égvilágon semmi baj nincs, az más kérdés, hogy a nyelvészet erről mást mond.
4: Azt mondtad, hogy 65. piknik, és ez nagyjából annyi, mint az éveid száma. Elgondolkodtál már azon, hogy a 70. születésnapodon mivel leped meg magadat, mondjuk egy ilyen utazás ürügyén?
5: Kezdem korlátozni a nagy utazásokat, mert nem fáradtam el, nem azért, de van bennem egy kis félelem, hogy ennyit utazni, meg egy olyan érzés, ez inkább egy tudatos érzés, hogy nem tudom feldolgozni ezt a rengeteg élményt. Indiában 6-szor voltam. Egyébként most visszamegyek még januárba, és Körösi Csoma Sándor nyomába fogok menni. Ennyit elárulok, egy novella elbeszélés vagy dráma jár a fejemben Körösi Csoma kapcsán, és egy nemrég elhunyt magyar nyelvésszel fogom őt összehozni. Ezt most még nem árulom el, hogy miről szól ez a történet, de szeretnék Darjeelingbe elmenni, és ott ezt személyesen tapasztalni. Ez valószínűleg meg fog történni. A kérdésedre válaszolva pedig nem tudom, hát én azért azt megvárom, hogy inkább mások emlékezzenek meg az én 70. születésnapomról, ha lehet, akkor még úgy, hogy élek. Nem különösebben tervezek ünnepeket, az persze jól esik, hogyha barátaimmal tudok egyet kocintani, és ha a terveim vannak a kérdés mögött, akkor egyre többet írok szép irodalmat, novellákat, elbeszéléseket, drámám is van már. Persze nem hagyom abba a nyelvészetet, de egy kicsit úgy érzem, hogy ez a sok élmény a majáktól, kiindulva, meg ami még az életemben élt. Néprajzos is vagyok, rengeteget utaztam, rengeteg emberrel beszéltem, és az anyanyelvi piknikek is erre terjednek ki. Ezek az élmények bennem nagyon ott vannak, némelyik hát kopik, némelyik felidéződik, némelyek összekapcsolódnak, és ezekből úgy gondolom, hogy születnek olyan gondolatok, amelyeket érdemes megírni.
1: Tehát, ahogy hallották, a legközelebbi anyanyelvi piknik, villámcsődület, augusztus 17-én lesz a Szántódi strandon, mégpedig balatoni hírességekről, írókról, költőkről. Olykor egy nyelvművelő is azt érzi, mint egy szappanopera főhőse, hogy eddig. Hátó Tibor következik.
6: Ez idáig és ez eddig. A mostanáig egészen eddig jelentésre több megszokott és jó kifejezésünk is van. Ilyen például az idáig, a mostanáig, az ez ideig, a mindez ideig, az eddig, mindeddig, vagy az eleddig. Ezek a formák mind hibátlanok. Noha közöttük kisebb-nagyobb stílusbeli eltérések azért mutatkoznak. A sort kiegészíti egy viszonylag újabb keletkezésű, ám keverék jellegű szerkezet is, az ez idáig. Az ez idáig minden bizonnyal az ez ideig és az idáig vegyüléke. Nézzünk példát a használatára. Az én helyzetem kissé szokatlan volt, mert egy meglévő, ez idáig vegetáló vállalkozást szeretnék fejleszteni. Az első és ez idáig egyetlen ilyen eset volt ez a világon. Ez idáig hivatalos adatok szerint 11 ember halt meg. Szabálytalan keletkezése miatt a nyelvművelő kéziszótár is megállapítja az ez idáig formáról, hogy idézzük, inkább csak a bizalmas beszélt nyelvben fogadható el. Másutt jobb helyette a mostanáig, mindeddig, mindez ideig. Van azonban az ez idáignál újabb keverékformánk is, ez pedig az ez eddig. Meglepően sokszor találkozhatunk vele, már a világháló híroldalain is. Íme néhány példa az ez eddig mindennapos, burjánzó használatára. Ez eddig 6 darab jelentkezési lap gyűlt össze a 20 aktív jelentkezőtől a táborba. Ez eddig mindenki, még maga az érintett személy is azt hitte, hogy nő a már meghalt személy. A mai napon hunyt el ez eddig utolsó királyunk, Boldog IV. Károly, 1922-ben. Olyan női neveket

0: Nincs azonban okunk arra, hogy az ez eddig szokatlan, zavaró formáját elfogadjuk és terjesszük a választékos írásbeliségben és az igényes szóbeli közlésben. Éppen elég baj az is, hogy az ez idáig keverék formája már megszokottá vált. Egy újabb összvérformára, az ez eddigre végképp nincs semmi szükség. Helyette lazább, bizalmas közlésekben az említett ez idáig is megteszi, azonban választékos stílusú szövegekben használjuk inkább az eleddig, ez ideig, mindez ideig, mostanáig, a mai napig, mindeddig formák valamelyikét. A szabatos alakok bőséges választékot kínálnak, maradjunk meg tehát ezeknél.
1: Háttot Tibor olvasta feljegyzetét. Játékunk nyári szünete véget ért. A feladványt Gyarmati Dóra ismerteti.
2: Mai irodalmi feladványunkban egy költőt keresünk, aki egyben a mű előadója is. Kérdésünk tehát, hogy ki a szerző, akitől a most következő művet halljuk.
3: Augusztusi este. Nézd, csillagokat söpör egy kézle az augusztusi égről. Mintha a vacsora morzsát anyám söpörné le az asztalról odahaza. Meg-megsuttyanó köténye petrezselyem szagú és zöldhagyma szagú, rég elmúlt kertjének illata altat el ma is te melletted.
2: Megfejtésüket a Magyar Katolikus Rádió címére várjuk, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17. E-mail címünk nyelvédesanyánk@katradio.hu.
1: Már a búcsúzom, két hét múlva ismét találkozunk. Addig is figyeljenek az egyszerre jó, szép és igaz szóra. Nagy György Andrást hallották.
4: Elhangzott a Nyelvédesanyánk.

0: Doknányi Ernő numero 5-ös E-dur 3 koncert etüdjének első tételét hallották. Prunyi Ilona zongorázott.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
6: Móra Ferenc, Hannibál feltámasztása. 6. rész.

Dolgom van az egyetemi könyvtárban. Van Tacitusnak egy értekezése a szónoklatról. Azt még át kell futnom, mert úgy rémlik, abban is találhatók igen hasznos utasítások. Hadd lássák a kánok, hogy micsoda ember az, akinek ők el akarják koppantani a gyertyáját. A pesti hídfőig kétszer is elmondtam magamban a beszédemet, és egyre biztosabbra vettem, hogy miszlikbe vágom vele az egész taotájt, vagy kurultájt, vagy a macska tudja jobban, minek tisztelik a kánok ivadékai a parlamentjüket. Ha aztán Gog és Magog hadaival elbántam, illetékes helyről könnyen megszerezhetem az elégtételt. De Nini, hát ha mielőtt a Kreti és Pleti elé állnék, megtudnám, hogy mit gondolnak rólam az illetékes helyen. Elszántam magam, hogy fölmegyek a minisztériumba, szót értek a pártusok előtt az európai emberekkel. Sose láttam ugyan, akihez készültem, de hallomásból úgy tudtam, hogy ő a legeurópaibb szittya, és ő az a szalonna főső, aki mindenről jó. A klasszikussal szólva, nyelvbúvár, szónok, ír, fest, tud jóslani, kenni, jár kötelen táncot, törvényt hoz, népet igazgat. Olyan sokoldalú ember hírében állt, hogy egy viclap egyszer tetrakontraoktaédernek rajzolta meg. Tudnillik, a pappendekliből készült mértani testek közt ez az, amelyiken legtöbb oldal takarja be az ürességet. Sok papír kell hozzá, és annak a megragasztásához sok kovász. Én, mint rajztanár, hatályon kívül is helyeztem, és csak olyan növendékkel készítettem el, akinek lisztkereskedő van az agyafiságában. Na hát, ez a tetrakontraoktaéder lesz az én emberem. Kérdem a portást a minisztérium kapujában, fönt van-e már? A kérdésre kérdéssel felel, hogy hányadik fizetési osztályban van az az illető uraság. Tán ügyosztályt akart mondani öregem. Nem ő, erősítette a janitor, hanem fizetési osztályt, mert ő nem kapus. Irodaszolga a népjólétiben, aktát hozott, és a kapus megkérte, hogy vigyázzon a házra, még ő megautóztatja egy kicsit az unokáit. Személy szerint tehát itt senkit se ismer, de annyit tud, hogy mindenki a fizetési osztálya szerint jár föl a hivatalba. Ki mentül magasabb, annál később. Ez a törvény Dunán innen, Dunán túl. Kisütöttük, hogy az én emberem fizetési osztályának körülbelül az egy óra felel meg, tehát szerencsét próbálhatok. Szerencsém is volt. Ott találtam, csak egy kicsit várakoznom kellett, mert vendége volt. A liktor, aki az ajtóban állt, azt mondta, hogy valami angol újságíró van bent nála villás reggelin. Jön ide, kérem, mindenféle nemzet. Angol, francia, olasz, holland, az Isten se győzi őket. Nem mondta, hogy mivel, én meg nem kérdeztem. Annyit én is tudok az illendőségből, hogy a nagyurak szolgáinak a leereszkedésével nem szabad visszaélni. Ahogy a Mr. nem tudom ki kijött, megláttam a nagyúr mosolygó arcát. Amikor engem állított elő a liktor, akkor már nem mosolygott. Hűvösen fogadott, de nem udvariatlanul. Nem ültetett le, de legalább ő is felállt. Mivel szolgálhatok? Mikor elmondtam neki, micsoda krédóba kevertek engem Pilátusnak, felcsillant a szeme. Á, ön az! Az ön témája engem igen érdekel. Nem olvastam, de hallottam róla. Én is többször foglalkoztam a Krisztus előtti második század véres üstökösével, aki kétségtelenül pregnáns kifejezője volt a nacionalizmus eszméjének. Mondanom se kell, hogy én híve vagyok a tudományos kutatás szabadságának, de azért nincs igaza önnek, édes barátom. Nem elég jó hazafinak lenni, az mindenki lehet, de intelligens embernek azt mutatni is kell. Látja, ha ön nemzeti alapra helyezkedett volna a tanulmányában, magyar nemzeti alapra, de könyörgöm, a punháborúkat nagyon nehéz magyar nemzeti alapra helyezni, tettem egy sápadt ellenvetést. Téved, tanár úr, lépett közelebb hozzám. Mindenbe bele lehet, és egy kis csalafintasággal bele is kell vinni a magyar vonatkozást.
Próbáljuk csak. Szípió. Ugyebár erre bátran mondhatja az ember, hogy egy kicsit csángósan hangzik. Hazai magyar nyelven ezt a szót Scipiónak ejtjük. Ennek aztán már nagyon könnyű olyan etimológiáját találni, amit a laikus is egyszerre elfogad. Scipió, Scipió, Scipió, azaz Scipiól, vagyis aki jól megcsípi Hannibált. Az előbb sápat voltam, most már kezdett a vér a fejembe tódulni. De engedelmet kérek. Várjunk csak, barátom. Hannibál, Hannibál, mire emlékezteti ez önt? Érdekes, magam is csak most jövök rá. Hannibál, Hannibál, Hannibál, Hannibál. A kartágóiak, az ókor degenerált franciái úgy fogják föl a háborút, mint egy bálat. Rendkívül jellemző a mentalitásukra, hogy a főistenüket is bálnak hívják. Ugye? Mennyi magyar kölcsön szó már a világtörténelem hajnalán? Látja, ha ezekre mutatott volna rá, akkor a mindig résen levő és gyanakvó nemzeti érzés nem érthette volna önt félre. A nemzeti önérzetre való nevelés, barátom, ez legyen az alapja a pedagógiának. Ért ön engem? Nagyon barátságosan kapaszkodott a vállamba. Egy lelkesedés volt az egész ember a fülehegyéig. Csak hogy én belém már akkor belém bújt a bál ördög. Elnevettem magamat. Hogy ne érteném? Hallottam én már ilyesmiről gólyakoromban. Tarquinius, azaz Tarquin, vagyis tárkony, annyi mint Tarkán, vagyis kopasz főnök. Aha. Ön a Jules Martin könyvére gondol, az etruszkokról. Ismerem, érdekes könyv. Nem arra gondolok, én instálom, hanem a Kakas Márton nagy naptárára, ami mi nálunk megvolt a padláson. Kakas Márton már a Bach korszakban önérzetre nevelte a nemzetet azzal, hogy Nabukodonozor is magyar volt, meg Szalmanasszár is. Az egyik nagy bunkóval hadonászó úr, a másik meg nagy szalmaszár. Halhatatlan magyar típus mind a kettő. Maga pedig mételjes vörös, harsant rám a kedves barátom, pedig ő volt olyan vörös, mintha csalámba esett volna a képével. Hátat fordított, dühösen legyezgetve magát a zsebkendőjével, én pedig úgy bevágtam az ajtót magam után, hogy bizonyosan lekéreckedett a szemöldökfa fölül a vakolat. Ebből megláthatta a nagy szalmaszár, hogy mégse vagyok én teljes híjával a magyar karakternek. Hanem aztán lent az utcán megcsöndesedtem. Hová a poklok fenekébe menjek én már most? A könyvtárban már nekem semmi keresnivalóm nincs, mert az bizonyos, hogy a tudomány meg én nem eszünk többet egy tálból. Hiszen az ajtót nem csak a nagy bunkóval hadonászó úrra csaptam rá, hanem a kenyeremre is. Tudta azt már Seneca is, hogy fulmen est ubicum potestate habitat iracundia. Ahol a harag a hatalom nadrágjában jár, ott mindig kéznél van a ménkű. Tisztában voltam vele, hogy engem már meg is ütött. Most már csak az a kérdés, hogy én miattam nem csapják-e ki Hannibált is az ország összes középiskoláiból.

Jó darabig csavarogtam az utcákon, körülbelül abban a lelki állapotban, amelyikben a bukott vezér lehetett a zámai csata után. De azt hiszem, azért Hannibál is csak megebédelt, mikor megéhezett. Leültem a deák szobor talpára, és kihúztam a zsebemből a menázsit. Rosszat sejtettem, ahogy bontogattam a rajzpapírt, és semmi áruló zsírfoltot nem láttam rajta. Micsoda puritán étel lehet az, amely ennyire kerül minden feltűnést? Bizony, ez nagyon kis probléma, de az ember ilyenekkel bugyborékol vissza az életbe, mikor a nagy problémák a víz alá buktatják. Hát lekváros kenyér volt a papírban. Két karajka, szépen összeborulva a ragadós oldalával. Én igazán nem vagyok az az ember, aki metafizikát csinál a lekváros kenyérből is, de most akaratlanul a végokok tudományára terelődtek gondolataim. Ha Schopenhauer meg nem előzött volna, hajlandó lettem volna értekezést írni az élet semmiségéről és gyötrelméről, amit az én szememben már ifjúságom hajnalán is a lekváros kenyér szimbolizált. Már akkor is áhítatos tisztelője voltam Platónnak, de azt sejtettem, hogy Szókratész halálának körülményeit tévesen jegyezte fel az utókor számára. Nem bürök lehetett az, amivel az igazságbajnokát megétette az aténi demokrácia, hanem valami híg dzsem. Persze biztosat még akkor nem tudtam, mert a kutyanyaki dzsemmet lekvárnak hívták, s az szilárd halmazállapotú, masszív, magában is harapható anyag volt, amely levált a kenyérről, ha az ember a falhoz veregette. Most már azonban tisztán láttam magam előtt Szókratész halálát. Az attikai bürök ilyen pesti dzsem lehetett. Ilyen savanyú, keserű, émelygős, földi bodzából posszajtott bolti pempő, amely lassan keveredett a filozófus vérével, azért tudott még a bevétele után is fél órás disszertációt tartani a halhatatlanságról. Szilárd meggyőződésem, hogy a metafizika eredetét a rossz konyhában kell keresni. Azok a gazdag csiszlikek, akik Szókratészt halálra ítélték, fenyves rigót ettek fuvolaszó mellett, taszoszi bort ittak rá, és a táncos nők lábáról cseréltek eszmét, nem a lélek halhatatlanságáról. Mivel szakítottam a klasszikusokkal, akik romlásomat okozták, nem tartottam kötelességemnek Szókratész példáját követni, és visszacsavargattam a lekváros kenyeret védőburkába. Gondoltam ugyan rá, hogy talán az ég madarainak táplálására kellene fordítanom, és kísérletet is tettem rá, hogy feldobom a hazabölcsének érc ölébe, de az első kísérlet nem sikerült, a másodikat meg nem mertem megkockáztatni. A rendőrposzt nagyon gyanakodva nézett rám, s meg is állította, hogy a motyómmal a hónom alatt elhaladtam előtte. Mit akart az úr azzal a szoborral? A conscia mens recti nyugalmával mutattam be neki a lekváros kenyeret. Kedves biztos úr! Egy bölcse van a hazának, akit nem is kell félteni, hogy megtagadja a múltját. Hát csak nem gondolja, hogy azt is fel akarom robbantani. Lecsellegtem a vízpartra, odakuporodtam a legalsó lépcsőre, és belebámultam a sárgás-zöld tükörbe. Pedig nekem se vízbe, se tűzbe nézni nem jó, mert mind a kettőben igézet lakik, és én annak nehezen tudok ellenállni. Valami ősi ösztön hajt a lelék felé, akik a vizek fenekén hancúroznak, és az láttat velem táncoló lidérceket a tűzben is. Talán az őseim sámánok lehettek még Jugriában, sátoros korunkban, és addig bűvöltek vízzel és tűzzel, míg a törzs népe vízbe nem hányta, vagy tűzbe nem dobálta őket, mikor az ukkóisten rossz kedvű volt, és nem adott halat meg menyétkét. Talán most is ők mormognak föl rám a Duna fenekéről, hogy gyere haza, gyerek, majd meglátod, hogy ide nem jönnek utánad a kánok meg a mirzák. Kutyanyakon nem volt ilyen nagy víz, ott csak lóúsztató volt,
de azért abba is bele lehetett fulladni, és a lelék már ott is csalogattak, hogy ugorjak közéjük. Csak hogy a lóúsztatóban piócák is laktak, azoktól pedig féltem, azért nem mentem le a lelékhez, de játszani nagyon szerettem velük. Ha kerek lapos kavicsot dobtam a vízre, azt 4-5-ször is visszapattintották, míg a többi gyerekekét mindjárt lekapták magukhoz. A pajtásai mindig irigykedtek rám, hogy én jobban tudok szőni, mint ők, de én tudtam, hogy ez csak azért van, mert a lelék én velem jobban szeretnek játszani. Ahogy egyre közelebb csúsztam a vízhez, olyan együgyű gondolatokkal, amelyek talán nem illettek volna a klasszika filológia doktorához, de természetszerűen ébredtek fel a munkanélküliek statisztikájának egyik alanyában. Megcsörrentek a zsebemben a hadimonéták. Nini, mosolyodtam el. Ugyan tudnék-e még szőni? Platty, platty, platty, platty. Bronz, vas, kisezüst, nagyezüst egymás után potyogtak a vízbe. De a lelék nem pattintottak vissza belőlük egyet se. Térdemig csapó haragos hullámmal üzenték, hogy nem detályokban kellek nekik, hanem angróban. Na megálljatok, álltam fel. Mindjárt megkaptok. Csak előbb hazamegyek az asszonyért, elhozom azt is. Összefogódzunk jószorosan, aztán Kusztendzéig meg se állunk. Ott is csak addig, míg hírt adunk Ovidiusnak, hogy most már megírhatja Jászón és Médea hazatérését Kolkhiszba. Igen szép költői elbeszélés lesz belőle, pályázhat vele a nádasdi díjra. Ahogy a lépcső tetejére értem, nagy csődületet találtam a vaskorlátnál. Izgatottan mutogattak az emberek a vízre, és össze-vissza kiabáltak. Hulla! Hulla! Koponyas csak! De bizony, hulla! Persze, megint ismeretlen holttest. Disznóság! Telefonálni kellene a rendőrségre. Egy nagy, sárga fej bugdosott a hullámokon. Néha megállt, mintha azon gondolkozna, hogy érdemes-e még idefönt nézelődni, aztán megint csak neki lódult. A híd felül lecsapott rá egy varjú, de alig vágott hozzá, mindjárt elrepült. Varjú a varjúnak nem ássa ki a szemét, emelkedett a helyzet magaslatára egy rakodó munkás. Szóval ploretár volt, suhogtatta meg a gúny tomahawkját egy alvé áruló nagytőkés. A rakodó munkás előrántotta a bicskáját, a másik odaugrott az asztalához és fölkapta az alvévágó tomahawkot. Mielőtt azonban a világnézetek harca kitört volna, egy uborkás kofa a fai kérdést vetette közbe. No hiszen, érdemes is ezért megöldösni egymást, hát nem látják az orráról, hogy zsidó volt. Igaza van, az csak ugyan, erősítették a jobb szeműek. Amire a hadra kelt seregek nyomban leszereltek, de az izgalom egyre fokozódott. A halálfej lebukott a víz alá, éppen mikor az egyik úszóházból valaki utána vetette magát. Csákját kellene hozni, mondta valaki. A fej megint fölmerült, a koponyahalász magához rántotta a két karjával, aztán a fülig szaladt a szája a nevetéstől. Fogják meg, röhögött ki a partra, és nagyot lóbálva a jobb karján fölhajította a koponyát. Az emberek szörnyülködve szétrebbentek, és az aszfalton nagyot pukkant egy félig rothadt tök. Az érdeklődésnek egyszerre vége volt, a publikum elégedetlenkedve távozott, volt, aki reménykedve vissza-vissza nézett, de a tök makacsul állta az egy helyet. Igaz, hogy akkor se igen csinált volna mást, ha koponya lett volna, de azért a töktől mégis rossz néven veszik az emberek, hogy fejnek teteti magát. Mármint a veteményes földön termett töktől. Egy ember azonban nem csak visszanézett, hanem vissza is fordult.
A hóna alá kapta a gondolatok elhagyott dómját, és elbicebócázott vele a villanyos megállóig. Csak akkor kaptam észbe, mikor már elnyikorgott vele a kocsi. Néni, hiszen ez a menyus volt, a mi menyusunk. Nézem a hajóállomás óráját, 4 óra. A bizisten, most fonják nekem az igaz hazafiak a láng ostort a tornacsarnokban. De már oda mégiscsak elmegyek csupa becsületből is. Ha már betanultam a Filippikát, nem viszem le a lelék közé. Aztán különben is meggondoljuk még ezt a vízi utat. Nem tudom én a lelkemre merjem-e venni, hogy derék honpolgárok az én kobakom miatt bicskát ereszgessenek egymásba. Jó ember voltam én világéletemben. Halálom után váljak aktív politikussá.

0: A tudományok csarnokán semmi sem mutatta kívülről, hogy belül történelmi esemény játszódik le. Ha csak az nem, hogy a kapuban elhagyatva állott a cipőpucoló standja. Ennyi, néztem körül. Hát ez a jó ember itt meri hagyni ilyen gazdátlanul a keféjét meg a subickiait. No, akkor mégse lehet ez a Budapest olyan bűnös, ha már a cipőpucolók is így bíznak az ősi erényben. Ahogy ott ácsinkózok, lesuttyan az útszéli fáról egy szurtos kis figyfirigy, begurul a kapu alá, és besüvölt a tornacsarnok irányába. Hé, Gazsi bácsi, van egy pasas? Van ángyott térde, lódítottam odább a cipőfényesítő gyakornokot. Mert bizonyos, hogy legalább ennyi címe van. Hát már engem is úrnak nézelte, Bórenbuk. Hol a majszterod? Ott bent eszi a frásznyi. Mi csinálnak ott? Nem tudom, sokan vannak. Alig, ha nem ütik a zsidót. No, azt meg kell adni, hogy nagyon csendben ütötték. Morognám barátom ugyan kitett magáért, az összes nemzeti táncokat eljárta, még a határozati javaslatot felolvasta, már ott tartottak, mikor besompolyogtam a szertorna tudományok templomába, de a szittyák sehogy se akartak parazsat abrakolni. Az ünnepi csöndet nem zajos helyeslések zavarták, csak elkeseredett ásítások. A mirzák és kánok nagyobb része édesdeden aludt. Mikor az előadó végre föltette a kérdést, hogy elméltóztatnak-e fogadni a határozati javaslatot, az igaz hazafiak csak nagyon szorványos és nagyon kényszeredett elfogadjukkal válaszoltak. De hát nem is csoda. A határozati javaslat az volt, hogy az országháborító értesítőből az összes társadalmi egyesületek bevonásával mágiát kell rakni a vérmezőn. Mágiát rakni. A kánikula derekán, 35 fokos melegben, mikor a békasó is magától izzad. Az egyik kán, kövér mézes kalácsos, pótindítványt terjesztett be, hogy a határozat csak a jövő év januárjában hajtassék végre, amikor a mágia nem csak intő példa lesz a destrukciónak, hanem legalább a budai szegény gyerekek is melegedhetnek nála. Egy másik kán azonban, mindjárt kiderült, hogy ez fakereskedő volt, a határozatot mindjárt, de legkésőbb Szent István napján végre akarta hajtatni. Nem akar senkit se gyanúsítani, mert az neki nem kenyere, de szerény véleménye szerint az anarchiának tesz szolgálatot, aki ennek a nagy horderejű határozatnak a végrehajtását halogatja. A mézes kalácsos nagyon röviden, de velősen kívánt nyilatkozni. Neki se kenyere a gyanúsítás, de az ő szerény véleménye szerint a kántárs a maga üzleti érdekeit félti a téli ingyen mágjától. Végre ő meghajol a többség határozata előtt, de kérdi, nem lehetne-e ezt a megtorló intézkedést azáltal is emlékezetessé tenni a tanulói fiúság körében, hogy ez alkalommal jutányos árban beszerzett mézes kalácsot osztogatnának szét a jelesebb előmenetelű növendékek közt. Szavazzunk, szavazzunk! Kiabáltak a kevésbé érdekelt szakmák. Egy petróleum kereskedőt, aki az irányban tett módosító javaslatot, hogy a hatás fokozására minden értesítőt külön locsoljanak le petróleummal, azzal hurrogtak le, hogy ő még csak mirza, s a mirzáknak nincs indítványozási joguk. Ez ellen többen hevesen tiltakoztak, s mivel attól féltem, hogy a tiltakozás ürügye alatt a többség elhagyja a tudományok izzasztó csarnokát, fölugrottam a pódiumra Morognám barátom mellé, és fölemeltem a karomat, mint Agamemnón a megkeveredett akhályok és argívok felett. Patres et conscripti. Akarom mondani, tiszteletre méltó kánok és mirzák. Én vagyok az az ország pusztító kalefaktor, ezzel a fél kezemmel, akit az önök bölcsessége mágiára szentenciázott. Ebben a pillanatban, mikor minden száj rám tátódott, nagyot koppant valami a lábamnál a pódiumon. Bomba! Ordította el magát Morognám barátom, és a teremben őrült kavarodás támadt. Mindenki egymás hegyén hátán szaladt az ajtó felé.
1: Nyugalom, uraim!
0: Ordítottam én is, és fölemeltem a pódiumról a változatos pályafutású rothadt tököt.
2: Tessék ide nézni! Úgy látszik, valamelyik jelenlevő tisztelt polgártársunk elvesztette a fejét.
0: Olyan förgeteges nevetést a tatárjárás óta nem hallott Hunnia, mint amilyennel a kánok és mirzák visszafordultak. Csak Menyusson fordált ki, mint a leforrázott macska, feldúlt lelki állapotának úgy adván kifejezést, hogy lerúgta a lépcsőről tulajdon kis varasbékáját.

Móra Ferenc, Hannibál feltámasztása, a hatodik rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.

0: Szekeres Tamás gitározott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Közzétette 14. Leó pápa szeptember végi franciaországi apostoli látogatásának részletes programját a Vatican News. A katolikus egyházfő szeptember 25-e és 28-a között Párizsba, Lourdesba és Metzbe látogat. Találkozik Emmanuel Macron francia államfővel, beszédet mond az UNESCO székházában, valamint több szent misét is bemutat. A lourdi kegyhelyen a hagyományos fáklyás körmeneten is részt vesz, míg Metzi látogatásán Európa békéjéről és egységéről tart előadást. Az apostoli út mottója, hogy a világnak élete legyen. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója, írta Magyar Péter közösségi oldalán. Baka András jogtudós főiskolai tanár, az állam és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. A legfelsőbb bíróság vezetését követően a Kúria tanács vezető bírájaként dolgozott. Magyar Péter kiemelte, Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy pártot vagy egy politikai oldalt, hanem minden magyar embert képvisel. Az országgyűlés kedden választja meg a következő köztársasági elnököt. Vasárnaptól ismét 900 magyar középiskolás vesz részt a harmadik összmagyar középiskolás táborban Sátoralja Újhelyen, ahol párhuzamosan lengyel-magyar diák és média tábort is rendeznek, közölte a Rákóczi Szövetség az MTI-vel. A résztvevők Magyarországról, a Felvidékről, Párciumból, Erdélyből és Csángóföldről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, valamint a magyar diaszpóra közösségeiből is érkeznek a Rákóczi táborba. A program célja, hogy erősítse a nemzeti összetartozás élményét, valamint lehetőséget teremtsen új barátságok és hosszú távú kapcsolatok kialakítására. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, hívta fel a figyelmet a kormány szombat déli gyors jelentésében. Az alacsony vízállás miatt a Hamvas Béla sétány felől gyalogosan is át lehet jutni a folyó mellék ágán a Sziget Fesztiválnak helyt adó hajógyári szigetre. A tájékoztatás szerint a rendőrség a fesztivál szervezőivel együttműködve kerítést és figyelmeztető táblákat helyezett el a területen. A helyszínt a rendezvény teljes ideje alatt rendőrök felügyelik. Teher és személyvonat ütközött össze szombat délelőtt Horvátország északi részén Kőrös térségében, többen megsérültek. A horvát vasúti infrastruktúra kezelő közlése szerint a baleset 10 óra 5 perckor történt Sveti Iván Zsabnom és Gradec között. A tehervonat egy mintegy 20 utast szállító személyvonattal ütközött. Halálos áldozatról egyelőre nincs információ. A helyszínen rendőrök és mentők dolgoznak, az érintett vasúti szakaszt lezárták a forgalom elől. Végül az időjárásról. Általában a napsütésé lesz a főszerep, a többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett számottevő csapadék nem várható. A szél nagy területen megélénkül, északkeleten, keleten meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű, késő este 17 és 28 fok közötti értékekre számíthatunk. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 16 órakor lesz. 15 óra 4 perc. Kvaterka. Szombat délutáni beszélgetés a Déli Báb utcában. A szerkesztő Marton Árpád.
4: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van, mindenkit, aki majd a rádió keresztül lesz velünk. Egy múlt héten megkezdett beszélgetés a zene és a különféle technikák, meg a különféle műfajok közti összefüggésekről. Folytatása annak leszünk a résztvevői és tanúi. Egy picit ma nagyobb hangsúly esik majd a technikára, meg a technológiákra, ami azt hiszem, hogy nagyon érthető, hiszen ma ezek a hívószavak, tehát a múlt héten volt a hívószavak, a multimédia, többek között ma pedig inkább a digitalizáció, mesterséges intelligencia, akit voltam szerencsés a múlt héten egy koncerten úgy mutatni be, hogy korunk legnépszerűbb és legfoglalkoztatottabb művésze. És ezt én biztos számítom, de tulajdonképpen nem vicc. Mert ha valakinek a kezében volt, hogy nálunk esetleg hallotta a bemutatóját a pápa legfrissebb enciklikájának, ez pontosan azzal foglalkozik, hogy a mesterséges intelligencia milyen módon lehet segítségére az emberek közötti létezésnek, kommunikáció jobbá, emberibbé tételében, de milyen rettenetes veszélyei vannak, és hogyan tud éppességgel elembert elleníteni bennünket. Tehát nagyon kétélű fegyver, mint Arisztotelész óta tudjuk, hogy az ember általában véve kétélű fegyverekkel születik a Földre. Hát ezekről a témákról beszélgetünk majd, és több oldalról közelítjük majd meg a témákat. Mellette Nagy Katalin Matét grafikus művész, akinek a animációját, akik a koncerten voltak, azok már tudják, hogy miről beszéltünk, a Samodai Szíves duó muzsikájára, homokkal nagyon izgalmas élő képeket, hogy nem is tudom, hogy ezt kitaláljuk, hogy ennek mi a műfaja. Kocsis Vilmos hangmérnököt köszöntöm az asztalnál, Magda Dávid orgonaművész, zeneszerzőt és Vízvárdi András látványtervezőt, aki aztán utána néztem, hogy a látványtervezésnek is sokféle műfajában aktív, hogyha jól tudom. Az a szó kapcsolat, hogy digitális intuíció engem úgy elgondolkodtatott, és hát pro meg kontra mindenféle ötleteim támadtak. Lehet-e az intuíció digitális, vagy a digitalizáció hathat-e az emberre intuitív módon?
5: Kezdjék a fiúk!
6: Hát én építészmérnökként tanultam, utána tervező grafikusként, és most mint díszlettervezői vagy látványtervezői minőségemben vagyok itt, és hát én az egész életemet már abban a gyakorló életemet abban az érában töltöttem, ahol mindig valamilyen számítógéppel, digitális eszközökkel támogatott tervezést folytattam. De emlékszem, hogy amikor még az egyetemen az Krisztus előtt volt, és nem mondom meg, mikor jártam oda, akkor még kézzel tanultunk rajzolni, és letranszettel matricázva a montázsokat csináltunk, tehát a mostani eszünkhöz képest sokkal külkorszaki elemekkel, viszont akkor az volt a mondás, hogy azért ne dolgozzunk számítógéppel, mondom, ez Krisztus előtti idő, mert akkor a programok még annyira korlátozták a gondolkodást, mert aki elkezdett mondjuk arméketre dolgozni, ezt majd kihúzzuk, akkor az akkori program még nagyon-nagyon fal födém tetőben gondolkodott.
4: Tehát az egy építészeti tervező program.
6: Igen, ez egy építészeti tervező program, és ezért nem nagyon szerették, mert miközben az ember kézzel rajzolt, akkor közben gondolkozott, tehát hogy meg a manuális gondolatoknak a lerajzolás, az mindig spontánabb, meg gyorsabb, meg hitelesebb, mint amikor egérrel elkezdett valaki falakat tologatni. Tehát ezzel megválasz a kérdésed. Az egyik élményem az, hogy nekem semmi nem helyettesíti azt, hogy kézzel firkáljak, mert a gondolatomat először le szoktam rajzolni. Viszont minden más, ami a vizualizálása, a tervezésnek az összes fázis, az már mind támogatott programokkal. Tehát az már a belső megerősítés csak egy segíti azt, hogyha már látjuk azt vissza akkor rá, hogy ez hogy néz ki, amit tervezünk.
7: Hát több szempontból hasonlóan gondolkozok, mert a zenében, mint a digitalizáció, úgy azért elég, még most azért nem annyira elterjedt, illetve hát most az AI-t számítva, amivel például lehet zenéket, hogy mondjam, gyártani szó szerint, vagy kérni, hogy megadott paraméterekkel a program készítsen, akár ének. Szóval van egy barátom, aki készített például így zenét, és szöveget énekel a kórus,
4: zongorakísérszer, és
7: levegőt vesz, és magyarul, és minden, és megcsinál. Tehát, hogy úgy készült a dolog, hogy egy zongorakottát elküldött neki, vagy feltöltött, és az alapján megmondta, hogy kér ebből egy zongoraszólamot, illetve egy kórus szólamot, és azt ő megcsinálta, tehát, hogy döbben, és milyen szöveggel természetesen. Szóval nyilván van ilyen szegmensebb, de például az én életemben a digitalizáció értelemben volt hasznos, és volt mindig jelen, és valahol inspirált is, hogy kvótaíró programot ugye szerzőnek kénytelen használni. Ugye régen ez kéziratok gyártásával és sokszorosításával működött, de manapság azért ez nagyon sokat segít az előadó művészeknek, ott van egy kész olvasható, teljesen letisztázott anyag. 2002-től használok kvótaíró programot, és bevallom, hogy nagyon sokban segített a munkámat, nagyon sok mindent, hogy mondjam, egyértelműsített és áthidalt, de magát az inspirációt, tehát magát az alkotást, például az, hogy papírra írjak, az mindig szent és sérthetetlen volt számomra. Egyetlen egy dolog szólt közben az életemben, az tulajdonképpen az időnek a leszűkülése, és ezáltal kénytelen voltam azt a fázist mostanában most már kihagyni. Ez azt jelenti, hogy bármennyire is szeretek kézzel írni, és az nekem a mindenem, hogy akkor ott a papírra írjak, radírcáloz akármi segítségével, egyszerűen azt a fázist kihagyom, és rögtön gépbe írom be a zenét, amit írni akarok. Más. Tehát nem szeretem, de rá vagyok kényszerítve valahol. A magát azt, hogy inspirál a digitalizáció, hát engem ilyen szempontból, illetve nyilván hétköznapi szempontból meglátok valami olyan anyagot, képet, előadást, bármit, ami motivál, vagy ami megragad, akkor nyilván, és oda nem jutnék el például értelemszerűen, mit tudom én, Egyiptomba vagy bárhova, és az anyag, vagy amit látok. Tehát a vizualitás, vagy a digitális világnak az előnye, így ilyen módon tud nyilván inspirálni, de magát a folyamatot azért az csak redukálva szerintem.
4: Ugye ma már elvben nem kizárható az, hogy ugye én régen láttam, hogy odaült a zongora mellé a zeneszerző, pötyögött valamit és gyorsan körbölte a kottába. Mozart ráadásul úgy kottázott, hogy ő már a következő darabot írta a fejében, amikor az előzőt kottázta.
7: Ő hangszer nélkül is, tehát meg nagyon sok szerző hangszer nélkül is fejben is. Tehát nyilván megvan ez a készségünk, kinek jobban kidolgozva, kinek kevésbé, hogy látjuk a kottáv alapján, tudom, hogy tehát belső hallással tudom követni a folyamatot. Ez olyan, mint egy, el tudom képzelni, mint egy festőművésznek, hogy amikor elkezdi rajzolni a vonalakat, tehát már megvan valahol a fejében az egész. Tehát van egy váz, van egy szerkezet a zenében, és megvan ez a váz, ez a szerkezet, ami szerint azért elindulunk. De van benne egy improvizatív jelleg, van egyfajta kiszámíthatatlanság, de közben meg egy szabályrendszer szerint kell nyilván menni, tehát nem lehet csak hangok meg ritmusok sorozatát egymás után tenni, mert abból ugye nem lenne szerelem.
4: Két eddig megszólaló vendégünk picit megnyugtatott engem, mert mind a ketten amellett tették le a voksot, hogy az embernek kell a legelején ott lennie, hogy nem szabad mindent átengednünk a gépnek. A hangmérnökök, az előbb már hallottunk arról, hogy komplett, akár egy operáció el lehet készíteni, úgyhogy egyetlen élő ember nem vett benne részt. Ma már itt tartunk, de régebben is azt mondták, hogy hát azért nem akarok nevet mondani, ismerünk olyan nagy magyar zongora művészt, aki a Beethoven összes egy életen át a hungarotonnál dolgozott egy hangmérnök, hogy összerakni hangonként a Beethoven összes. Szóval a hangmérnöki munkában jó vagy nem jó az, hogy ennyi mindenre vagyunk képesek.
5: Te kicsit egyébként vitába is szállnék az imént megszólalóval, mert hangtechnikai fronton azért jó 3 évtizede jelen van a digitális technika a különböző mértékben. Gyakorlatilag a 90-es évek közepétől kezdte el átszűni a munkafolyamatokat. Nyilvánvalóan ahol be tudott lépni, ugye először a szintetizátor, ugye jött a MIDI, az már 86-ban. Ugye akkor azt mondtuk, hogy hú, hát ha van MIDI, akkor mindent le tudunk írni. Aztán kiderült, hogy nem eszik azért azt a kását olyan forrón, mert a felbontás nem elég. És gyakorlatilag erre kellett rájönni, hogy beszéltél digitális, beszéltél kétélű fegyverről, hogy az emberiség azt tartja kezébe, hát gyakorlatilag ez is egy kétélű fegyver, mert az egyik oldalon ugye rengeteg könnyítést, és ugye ahogy haladunk az időben előre, egyre több könnyítéssel találkozunk, de borzalmas árat fizetünk érte, és ez pedig az információ veszteség. Tehát a digitalizálás során végtelen sok információ, tehát konkrétan végtelen információ mennyiség veszik el, mert ugye az analóg rögzítés végtelen állapotához képest a digitális nagyon is véges.
4: Itt arra gondolsz, bocsáss meg, amiért az audiofil emberek ma már ismét bakelit lemez hallgatnak, hogy a digitalizáció bizonyos hullámokat levág meg, szörületesít, hogyha után...
5: Ez két dologról beszélünk most itt, mert az egyik az ez. Nyilván, tehát ugye a bakelit lemez is analóg. Tehát már hogyha eleve a felvételi lánc is az, tehát előfordult, hogy egy digitálisan készült felvételt a végén lemezre nyomunk, nagyon szép, forróba kerít, de ugye a digitális információvesztés bekövetkezett. Azt már vissza nem hozza
4: sem. Hogy a DDD szerepel a CD-ben.
5: Viszont a másik oldal, amit viszont a bakelit csinál, hogy plusz információkat ad a hanghoz. Tehát ami a felvételi lánc elejét, amikor a master folyamat elkészült a mesterszalagon, még nincs rajta, a bakeliten már rajta lesz. Ez egyfajta szaturáció, egyfajta torzítás, és ezt szeretjük. Tehát gyakorlatilag a könnyű zenében is, a komoly zenében nem annyira, de a könnyű zenében szeretjük a hibáinkat. Tehát ezt kimerem mondani most már, ennek egyébként mindig el szoktam mondani, egy tipikus példája a Hammond orgona, amelyet a templomi orgona helyettesítésére fejlesztette ki. Hát erre, mint tudjuk, rúgtul megbukott. Azonban a 80-as évek elején egy-két progresszív rockzenész azt mondta, hogy állj, ez nekem kell. És elkezdtek vele dolgozni, és onnantól a Hammond orgona önálló életre ért. Tehát ami egyszer hiba volt, az erényé vált, és most már a Hammond orgonát másoljuk. De nem a templomban, hanem a rockkoncerteken. Tehát a lemez is egy ilyen dolog, hogy a bakelit, amikor bakelit lemezt vágunk, óvatatlanul torzulni fog a hang. Tehát a bemeneti oldal, a kimeneti oldal el fog térni a technológiából kifolyólag. Nyilván ez függ a sebességtől, függ az eszközöktől, amit használunk, de a bemenet és a kimenet nem lesz pontosan egyenlő. És az a plusz, ami hozzákerül, hogy szeretjük. Tehát a bakelit fanok, akik most azt mondják, hogy bakelit, bakelit, bakelit, ők ezt is szeretik. És ebből a szempontból viszont a digitálisan készült felvételek bakelit lemezre nyomásával is el tudjuk érni ezt a plusz hatást. És ez is csak egy olyan dolog, amire azt mondjuk, hogy most ezt szeretjük. Ugye a 90-es évek közepén jött be a Fraunhofer Intézetnek az MP3 tömörítése, ami aztán letarolt a piacot. Tudjuk, a mai napig ebből élünk. Tudjuk a hibáit, tudjuk azt is, hogy van már olyan technológia, ami nem okoz akkora veszteséget, mint az MP3. Ugye az MP3 tömörítés pszichoakusztikai elveként működik. Amit a nagy átlag ember nem hall bizonyos szituációkban, azt eldobjuk. Nyilván minél nagyobb a tömörítés, annál keményebben veszünk ki, és tehát annál hallhatóbbá válik. Viszont kimerem jelenteni itt, hogy mit tudom én, 10-15-20 év múlva a mastering folyamatoknak része lesz az MP3 tömörítés azért, hogy azt a bizonyos 90-es évek hangzást előállítsuk. És akkor már akarjuk a hibát. Megint előjön az, hogy ami hiba volt, az erényé válik. Gyakorlatilag ez végigkíséri a zenének ezt a fajta fejlődését. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésedre.
4: Azt én sem tudom, de nagyon érdekeseket mondtál. Az jutott eszembe, hogy csak egyetlen szélsőséges példa. Ma már tudjuk, hogy egy-egy mintavételből mondjuk egy filmet el lehet készíteni, úgyhogy a színész nem volt érve a forgatáson. A hangnál ez nyilván még egyszerűbb, ha szabad így mondanom. Hát, és akkor ez etikai dolgokat vesz föl, mert akár egy halott ember hangján tudok mondjuk egy később megszületett művet elének jelteni.
5: Hát, ugye a deepfake, amit most megemlítettél, az gyakorlatilag ez, hogy egy létező, akár nem létező ember szájában, úgymond olyan szöveget vagy tevékenységet adunk, amit ő valaha soha nem csinált, nem is fog már, ha halott, illetve mondjuk ezt állában sincs, ha él. És ugye ez azért büntetőjogi problémákat is okozhat. Mintha szerintem okozott is már.
4: Fölkészült a szakma erre? Tehát ezek az etikai dolgokra?
5: Abszolút nem, és a technológia fejlődése pedig egyre nehezebbé teszi ezt. Legutóbb az egyik ilyen internetes újságot, most nem neveznék meg, lehozott egy cikket, hogy kész vagyunk-e arra, hogy felismerjük, és egy kicsit ez az én területemtől így elvezet, kész vagyunk-e arra, hogy felismerjük az AI által generált képeket. És akkor így raktam be képeket, és mondjuk meg, hogy melyik igazi, melyik nem. Majd a cikk végén elképedve olvastam, hogy mind mesterséges intelligencia által generált kép volt, én nem mondtam volna meg, hogy mindaz. Tehát szerintem képben már elvesztünk, videóban pedig kezdünk elveszni.
4: Azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes filozófiai terület ma már. Ugye az újkorban volt a nominalizmus, hogy a dolgok csak önkényesen jelentik azt, amit jelentenek, hogy közük van a lényekhez. És ma valahogy megint egy ilyenfajta ilyen furcsa paradigma váltás, hogy lassan az ember, mert tényleg a személynek sem hihet, meg az érzékeinek sem hihet. Matilda, egy picit kihírósz ebből a sorból, mert te homokkal dolgozol, nem digitális jelekkel.
8: Hát alapvetően grafikus művész vagyok, tehát dinómetszeteket és részparcokat készítek. Ugye ahhoz semmiféle digitális technikát nem használok. És az animációk is, amiket készítek, az ugye főleg olyan animációkat készítek, ami ott helyben történik. Nem csak homokkal dolgozom, hanem festeni is szoktam, illetve mindenféle árnyjátékot és mindenféle kísérleti dolgokat csinálok, de az ott történik, és mind analógban. A digitális technikát nyilván a művészeti munkám folyamán én nem használom, de grafikusként, mivel szabadúszó vagyok, nyilván szoktam készíteni alkalmazó grafikai munkákat is. Szóval, hogy szimfonikus zenekarnak dolgoztam éveken keresztül, és ott kiadvány szerkesztéssel foglalkoztam, ott azt én is digitálisan végeztem, illetve ott tényleg a szerkesztésben nagy segítség volt a számítógép, tehát hogy ott lehetett bizonyos programokat használni, ami megkönnyítette a munkát, illetve gyorsabban végeztem. Tehát, hogy az idő szempontjából az hasznos volt.

A művészet történetében rengeteg olyan példa van, amikor művészeti produktumok egy technikai lehetőség kapcsán születnek meg. A Voltaire pedig a klavír azért született meg, mert kitalálták azt a fajta zongorát, amin ugye a kvinkör összes minden hang nemből áttehető volt valami. Nem született volna meg ez a hatalmas szellemi mű.

0: a rekreáció, tehát gyakorlatilag a háborúban sérülteket. Ugye egy-két zenész kezébe belejutott, bekerült ez is, a többi már történelem, tudjuk, hogy ez is egy önálló hangszín, és egy nagyon jelentős utat bejárt hangszerről beszélünk, ami teljesen eltér attól, amire eredetlenül kitalálták.
1: Hát nekem két szakmám is van, tehát ugye mind a kettőre térek csak egy mondat erejére. Az egyik az orgonaművész szakmám, az mint hangszer fejlődésben ugye az elektromos digitális orgonák, virtuális orgonák, azok tulajdonképpen nem a múlt évben vagy a két éve kezdődött a virtuális orgonák használata, de azok tulajdonképpen a legújabb vívványok, amik ide emelnék vagy itt felhoznék példaként. Mert minden egyes hangbankod, amit létrehozom, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy kimennek, bemikrofonoznak egy templomba egy orgonát, és akkor minden egyes hangot felvesznek, nem tudom, x fél percig tartott hangokat. A hang indítást, a hang végét, a különböző zajokat, az öregeket, most erre nem térek ki, tehát minden egyebet felvesznek hozzá, és azt lehet utána az embernek összekombinálni minden regiszter, chipsort, ahogy akarja otthon. Tehát egyfajta, hogy mondjam, élő élményt ad, vagy élőbb élményt ad, mint régebben, amiket tudtak visszaadni egy ilyen analóg vagy digitális. Szerintem nyilván annak is meg volt a varázsa, de azért most már sokkal magasabb szintű, meg sokkal úgymond professzionálisabb. Múlik itt nyilván például a hang lejátszásán is, tehát hogy milyen hangfalakon, milyen hangképező átadó eszközöket használunk, de ez zárója.
2: Bocsáss meg, ez a komponálásban segít, hogy hallja azt, ami majd a mű, ahogy mondom, megszólal?
1: Itt, hogyha átmegyünk, akkor igen, a zeneszerzésre tulajdonképpen az is lehet egyfajta inspiráció, bár én részemről, tehát én a digitális, tehát az AI meg ilyen dolgokat AI által generált bármit én nem használok. Tehát én egy kicsit mondhatom maradi vagyok, vagy nem tudom, de olyan értelemben, tehát az, hogy én most például öreg vegyem a telefont, és azt mondjam az AI-nek, egy 10 másodperces dalamot küldjél, mert már nem jut eszembe semmit, tehát ilyen nincs. Tehát szó se lehet, az nem én vagyok. Tehát ha nem tudok kitalálni, akkor leteszem attól, majd másnap felveszem, vagy ötszerűzlet. De magában például egy ilyen, hogy beírok egy darabot, és visszahallgatom, és hogy aránylag mit tudom én, egy jó minőségben meghallgatom a végeredményt, mert nyilván szeretném, nem biztos, hogy következő héten már az ember oda jut, hogy a koncertterembe játsszák a darabját. Tehát, hogy legyen egyfajta visszajelzés, vagy egy élményem, már egy előélményem a darab bemutatásához. Például az nagyon nagy segítség, és ezek a mostani technikák most már egyre professzionálisabban tudják ezeket visszaadni.
2: András, visszacsatolnék ahhoz, amit mondtál, hogy a ceruza, a vonal az neked nagyon fontos dolog, és eszembe jutott Kosztolányi Dezső, akkor az ő idejében a nagy innováció az írógép volt, és azt írja a Kosztolány, hogy képtelen volt írógépen írni. Neki az gondolatának az kell, hogy a kezén keresztül papírra vesse.
3: Hát igen, hogyha ezt az analógiát folytatom, ugye egy köztes állapot volt a ceruza rajzolás vagy vázlat készítés után a digitalizáló táblán való rajzolás, az nekem valamiért így kimaradt. Tehát, hogy ez nekem pont kicsit ilyen volt, hogy az igazi volt, meg nem is, tehát hogy nem zörgött alatta a papír, vagy nem sercegett rajta a kézbe, és kahinolt ceruza, vagy a régi radír, nem is tudom, mikor használtam utoljára, mert tehát ez azért már... De hogy az a digitalizált tábla, az jelenleg azt szolgálta, hogy úgy működött, mint egy toll és egy papír, egy ceruzési papír, és amit rajzolok, az megjelent a képernyőn, amit utána digitálisan lehetett utómunkázni, editálni, az utána már felgyorsult. De ez nekem kimaradt, az meg végképp, hogy egérre rajzolja. Tehát, hogy az egérnek a egész, nem is tudom, működési mechanizmus, az nem a rajzolásnak a mechanizmusa, az más, hogyha alkalmazott grafikában, az elhangzik úgy szól az én életem, hogy alkalmazott művészet, hogyha mondjuk fotóutómunkát kell csinálni, retusálást, ott nyilván van, aki szereti a ceruzával piszmogást, van, aki egérrel csinálja, tehát hogy itt már megosztik azt, hogy ki mivel dolgozik, de ott ez működhet, hogy egérrel készül egy digitális utómunka, mert ott már

0: annyira igazából a programmal foglalkozom, nem pedig azzal az eszközzel, amivel csinálom. Tehát ez a rész. Próbálok arra a kérdésre válaszolni, hogy nem nagyon fogok tudni pontosan válaszolni, mi az a, az a ugrópont, ahol nagyot nőtt valami az elmúlt időben, mert hát én az a generáció, nem akarok többé nevében beszélni, aki az életem során az ikertelefonos alapanalóg telefontól eljutottunk az okostelefonig, a Discman, Walkman, MP3 lejátszótól a streamet megosztókig, a számítógépben a kőkorszaki Commodore 16-tól eljutottunk a legjobb Mac-ig. Tehát, hogy technikailag nehéz válaszolni, hogy felfedeztük a kereket, meg a fontos dolgokat, és most a végén már felhőbe dolgozunk, és azt sem tudjuk, hogy hova. Tehát ezért nehéz kiugró dolgot mondani, visszafelé talán egyet mondani, ami inkább csak ilyen érdekesség, hogy ugye áramdés modellezéssel is foglalkozunk, főleg a színházi látványtervezés, amit most talán majd lesz alkalom egy példát bemutatni. Bejött az igény a színházak részéről, hogy 3D-s modellben megmutassunk egy díszlettervet, amihez viszont nagyon jó, hogy egy színháznak a színpad terét azt ismerjük 3D-s adatfelhőben, és erre ragyogó lehetőségek vannak ilyen 3D-s szkennelésekre, amivel, tehát nem alaprajzban és metszetben kapok meg egy színház teret, hanem akár már van telefonos applikációban is egy olyan letapogatás, amiből kialakul egy olyan pont felhő, ami a tökéletes leképezés annak a térnek, és ezáltal sokkal egyszerűbbé válik abba a térbe való valós méretű modellezés. Tehát ez mondjuk egy ilyen különlegesebb érdekessége a mostani, ahol éppen tartunk.
1: Ha szabad egy szegedi példával élnem, Varga Mátyás, aki ugye csak a Dóm téren 60 éven keresztül tervezett díszleteket, a Matyi bácsi azzal kezdte mind a 60 éven keresztül a díszlet tervezés, és egy darabhoz volt mondjuk 6 díszletkép, vagy 6 jelenet, hogy megrajzolta a fogadalmi templomot, nem tudom hány ezerszer rajzolta meg a fogadalmi templomot, és elé rajzolta a Mosoly országát, meg a Turandotot, meg a Kármánt. Iszonyatos munka, de ezek a tervek, ezek önmagukban képzőművészeti értéket alkotnak, sajnos most nem lehet őket nagyon látni, de szóval tudom, hogy ez nagyon lassú volt, meg szőszmötörös, de gondolom, hogy a fantáziának jót tett. Innentől eljutottunk oda, hogy ma, ha jól értettem, és akkor ezek szerint talán majd látunk is erre példát, hogy térben meg tudsz mozgatni egy díszletet, tehát forgószínpadot meg tudok forgatni, hogy mit fogok én majd ott látni. Említetted még az elején az építészeti programok kapcsán, hogy időnként úgy érezted, hogy húsba köt téged, hogy a lehetőségei nem engednek úgy szárnyalni. De ez azt hiszem, hogy minden kinél, aki bármilyen programmal dolgozik, fönnáll ez a veszély, hogy túl könnyen kapunk kész megoldásokat, és túl olcsón megúsztuk. Ez így van szerintetek a tapasztalat szerint? Hogy kell az embernek egy ilyen óvatosságot magára erőltetni, hogy ne fogadjak el mindent, amit a gép készen kínál, és már valaki előre beprogramozta. Zenében akár.
2: Szerintem érdemes. Én attól félek inkább, hogy sokkal jobban felhívul az a szakma. Tehát olyan zeneszerzői, alkalmazott zeneszerzések, gondolok itt például leginkább, olyan programokat készítenek, amiben ütemek sora kész van. Tehát nem kell gondolkozni, kreatívnak lenni, úgymond, hogy mit csinál a cselló, vagy mit csinál a dob, vagy mit csinál bármelyik hangszer, hanem bepakolja, és kész. És az jó, mert jó szó, mert ezt egy zeneszerző már kitalálta. És ezeket ilyen pattern, mint a sorozatként ott van, akkor lehetem. Tehát nem is tudom mihez hasonlítani egy kicsit, mert olyan... Tehát túl a kezébe, a szájába hagyja az adott embernek, aki lehet, hogy mondjuk csak fel annyira tehetséges, mint a másik, de ott van a profi programja, ami azért vajon be nem biztos, hogy olyan alcsúság, de nem teheti meg mindenki, aki időt tudna vele tényleg jogosan spórolni. Sok esetben, amikor az ember például nagy műveket ír, partitúrát ír, nagyon hosszú műveket, és nagyon sok minden ismétlődik, vagy esetleg át kell másolni. Tehát a gépnek, a programnak, majd ebből mutatok, nyilván nagyon nagy haszna van. Tehát, hogy végtelen mennyiségű időt meg lehet spórolni. Ha csak szimplán arra gondolom, hogy kézzel mennyi idő megírni valamit, meg digitálisan csak Ctrl-C, Ctrl-V. Tehát én bennem ebben a kapcsolatban van csak aggály. Az, hogy használni az AI-t, vagy használni bizonyos dolgokat és beemelni, ennek nagyon sok pozitív hozadéka lehet, csak ott az embernek ott kell lenni mögötte és kontrolláltan használni, és a tudást azt mindig megkérni mögé. Én így gondolom.
1: Vilmos mondott az előbb arra egy példát, de hát mindannyian jártunk így, hogy végignézett X mennyiségű képet, és mindegyikről kiderült, hogy nem valódi kép, hanem a mesterséges intelligenciát készítette. Ha már Bachot említettem, ma szerintem annak semmi akadálya nincs, hogyha egy gépbe betábláljuk Bach összes műveit, akkor mondjuk a Voltemper írt a Stavir, mennyi 24 prelúdium fuga, hogy írjon egy 25-et, 48-224, hogy írjon egy 49-et. Valaki, aki hallgatná, egy zenész tűnve részrevenni, hogy melyiket írt a Bach, már most nyilván ismerjük a Bach műveket, vagy többit nevésben.
2: El tudom képzelni, hogy hát, hogyha feltételezzük azt, hogy az ember nem hallgatta meg az összeteset és nem ismeri, akkor ugye nyilván, de mondjuk azt mondjuk bármelyik Bach, tehát az összes Bach művet mondjuk beletelepítjük, és mondjuk feltételezzük azt, hogy az embernek nem volt annyi ideje, hogy az összeset ismeri és felismeri, szerintem kísértetésen hasonlítható lenne az, amit az AI csinál. Kísértetésen. Hiszen ez egy stílusban való jártasság tulajdonképpen, amiről beszélünk. Tehát például egy festőnél gondolom ugyanígy működik, hogy megtanul bizonyos stílusokat, vagy legalábbis megismerkedik vele. Tehát hogyha az ember azokat a fogásokat, technikákat, bármit elsajátít, el tud jutni egy bizonyos fogig, például az improvizációs ilyen, hogyha az ember eljut bizonyos fogig abban, hogy a stílusokat nagyon jól ismerje, mik azok a fordulatok, mik, akkor nagyon hasonlót létre lehet hozni, de az ilyen annyira, még ha ma nem is, de lehet, hogy két év múlva kiadhat még egy kötet, volt ember írt ezt konkrétan.
1: Az Alfred Einstein írja a Zenei Nagyság című könyvében, hogy azokból lett nagy zeneszerző, aki mindent tudott, amit az elődök tudtak, és mindent el tudott felejteni.
2: Ez így van.
1: Megerősíteni?
2: Ez így van. Azért van így, mert tudásra szükség van, tehát az elődök tudására, viszont ahhoz, hogy én újat tudjak adni, ahhoz valamelyest ki kell abból a előttem lévő, hogy mondjam, zenei közegből lépni és valami új fele nyitni. Tehát szerintem nem véletlenül az is, hogy mindig az következő zenetörténeti korszakban az előző, hát hogy mondjam, ellen kicsit más új irányt vettek, és a következőben pedig kettővel visszanyúltak. Tehát magyarán szóval, hogyha a romantikát nézzük például, akkor a barokkhoz szívesen visszanyúltak jobban. Tehát mindig a közvetlenül előtte lévő korszakkal próbáltak egy kicsit, hogy mondjam, nemleges.
1: Hát Mozart például Bachot alig ismerte.
2: Hát vannak ilyen történelmi anomáliák, ez így van, de én arra gondolok kifejezetten, hogy tényleg szerettek, és kell is szerintem az, hogy az ember egy kicsit tudjon nemet mondani annak, ami a fülén átmenj, és lecsillapodjon, vagy kikristályosodjon az a zenei mindenféleséget. Manapság már mennyi stílus mögöttünk van. Most például Mozartnak az idejében, tehát nem sok, annyi hatást nem érte, az életről meg nem is beszélve. Tehát ők teljesen el sem tudjuk képzelni, hogy az milyen volt akkor. Mi már hallottuk a romantikát, az impressionizmust, a 20. századot, a modern zenét, tehát most már annyi minden, meg a pop zenét, a pop kultúra, a könnyű zenei kultúra, minden, elektronikus zene. Amúgy például én nem vagyok elektronikus zeneben jártas, tehát nem olyan szerző vagyok, de azt elfejtettem az előmondani, hogy igen. Ott például egyértelműen használják azokat a bizonyos technikai vívmányokat, amiket mindenféle digitálisan létrehozható, torzítható, alakítható anyagot. Tehát, hogy nyilván van a zeneszerzésnek már olyan szegmese, akik kifejezetten ezzel a vonallal foglalkoznak. És nagyon érdekes.
3: De hozzátennék, hogy ez nem feltétlenül digitális.
2: Nem feltétlenül digitális, de hogyha tehát ha felvesznek hangokat például abból természetből, zajokból, bármiből például, vagy már meglévő rögzített anyagokat torzítanak, tehát millió vága van már ennek. Tehát nagyon, nagyon érdekes.
1: Az jutott eszembe erről a gondolatmenetről, hogy ugye hordozunk egy kulturális örökséget, aminek a talaján lépnénk tovább, és manapság gyakran tapasztaljuk minden művészeti ágban, hogy van egyfajta kifullódás, hogy már nem tudunk újat mondani. Mert már mindent elmondtak, az ember úgy érzi, hogy egy picit túlműveltek vagyunk abban az értelemben, hogy ezt már elmondta Mozart, ezt már elmondta Monet, ezt már elmondta, nem tudom ki. Ebben most valamiért azt érzem, hogy pont nem a gép lesz az, ami ebből előre tud lendíteni.
2: nem a gép, az máshol. Tehát mindig, tehát ha jól tudom, úgy mondják, hogy, hogy nagyon hasonlóan próbál tanulni, mint mi tanultunk, de nem, ugyan, nem ugyanolyan, és azt nem lehet egyszerűen teljesen átrakni és újat létrehozni. Tehát legalábbis ma, lehet, hogy aztán 20 év múlva vagy 30 már elképedve fogjuk hallani, hogy teljesen más stílus, vagy más hangokat, vagy más hangrendszert épít. Tehát most mi benne vagyunk a dur-mollban, ugye évszázadok óta, és mi van, ha azt mondja, hogy akkor hozzunk meg, mit tudom én, egy egységnyi, tehát egy fél hangot nem kettő fele hoztunk még, hanem öt fele, és akkor abból még mi jön ki. Tehát ki tudja, mik jöhetnek, mik, amire mondjuk mi nem kezdeményeztünk energiát, úgymond befektetni új hangszerek irányába. Tehát például a mi szakmában nincs új hangszer, nagyon. Tehát, hogy most olyan szignifikáns, hogy nincs új hangszer. Ebben az irányban például egy szerző nem tud elmozdulni. Elektronikus, digitális vonalban igen. Tehát meg kell találni az újdonságot, hogy újat lehet-e. Valamelyest igen. Keverni szerintem, keverés, stílus keveredéseket. Én azt érzem, hogy nagyon a zené, mai kortárs zenében például azt fedezhető fel. Tehát ugye amiket megtanultunk, azokból ugye alakítunk ki egyfajta képet önkifejezési lehetőségekkel, és abból valami kijön. De hogy az mennyire modern, vagy mennyire új, mennyire tud újat, és mennyire lehet az beskatujázni a stílusba, hát az majd az utókornak lesz szerintem a feladata, nem is a miért.

0: A Dávid most mondott arra példákat, hogy, hogy egy hangmérnök, tehát egy technikai ember hogyan tud berenyúlni adott hangok megváltoztatásába. Lehet-e, hogy előfordulhat-e azt, hogy maga a hangmérnök alkotótársával állik, akár a zeneszerzőnek, akár a zenésznek?
1: Hát előfordulhat, nem is feltétlenül hangmérnök, de állítólag a MÁV szignál is így keletkezett az ominózus. Ugye az is egy technikusnak egy x-edik példát ő is beküldte, mert kérték, küldjenek be név nélkül, mint a hangmintákat, illetve a dallamokat, beküldte, megnyerte. Ez mennyire igaz, nem tudom, de az biztos, hogy hangmérnök, producerek inkább elég sokszor, ugye a producer, a zeneszerző és a hangmérnök a sajátos keveréke, aki nem feltétlenül a zeneszerző, hanem a zeneszerzőnek egy társa, aki a másik pár fület adja a zeneszerző mellé, hogy oké, te kitaláltad ezt, de mi lenne, ha ez így megítsen, akkor a szerzőtársá válik. És rengeteg eszköz is van erre. Tehát ha belegondolunk abba, hogy gyakorlatilag, ugye, amit mondtuk, hogy AI-ja szinte most már bármi előállítható, és akár úgy is, hogy mondjuk nyilván nem azt mondom, hogy írjál dallamot, csak azt, hogy ez a dallam hoz létre. Énekhanggal hoz létre ilyen hangszerrel. Gyakorlatilag egy nem tökéletes, de használható példát fogunk kapni. És ugye itt elhangzott az alkalmazott művészeteknek a helyzete ugye az AI fényében, és nem rózsás a helyzet szerintem, és egészen pontosan azért nem, hogy az alkalmazott művészet nagyon sokszor arra épül, hogy egy már létező jelenséget megcitáljon, és egy valamilyen gazdasági esemény szolgálatába állítson. Na most ebben viszont az AI nagyon jó, hogy egy létező dolgot képezzünk le újra. Tehát így az alkalmazott művészetek művelőinek, ha csak azt művelik, azért vélhetően nehéz időkre számíthatnak, mert sajnos ez a folyamat nem állítható meg. Nyilván a másik oldal meg az, amikor azt mondjuk, hogy az AI, mint első zeneszerző, elsődleges zeneszerző lépjen elő, nos, megcsinálja, darabra megvan, de azt viszont nagyon könnyű észrevenni, amikor mondjuk én komoly zenével nem, de könnyű zenével kipróbáltam, érezhető. És nem lehet azt mondani, hogy ez nem jó, vagy az nem jó. Azt lehet mondani, hogy valahogy.
0: Steril vagy,
1: hogy élő ember nem ír meg így egy szólamot. Uh-huh. Élő ember nem használ ilyen szófordulatokat, akár szövegben. Én generáltattam ilyen nagyon sok szöveget, és le kell fordítani magyarra. Igen, tehát tökéletesen. Szóval az AI adott esetben egy jó eszköz, de nyilvánvalóan használható arra a célra, hogy úgymond a költségvetésen javítsunk, de használható arra a célra is, hogy egy kreatív folyamatban megfelelő helyre betegyük. Ezt ugye ezt vibecodingok sok mondták, ugye a vibecoding az, amikor AI-jal iratunk egy kódot. Hogy úgy kell kezdeni az AI-t, mint a programozott gyakornokot. Nem azt csinálni, hogy amit létrehozott, azt elfogadjuk, hanem mint ahogy a gyakornokot felülvizsgáljuk, hogy ezt is. Jó, de nem úgy, jó, de nem az. És abból össze lehet hozni azt, ami nagyjából alkalmas arra, amit mi kifejezni szeretnénk, de ha így tetszik, ez egy másodlagos eszköz. És ami még nagyon fontos, mert itt ugye szó volt arra is, hogy merre halad a zene, hogy egyáltalán kell-e még a zene. Mert ez egy fájó kérdés, tehát a kortárs könnyű zene vizsgálatában, és szándékosan nem mondok előadókat, nagyon sokszor a klasszikus zenei, és nem egybe, hanem külön, tehát a klasszikus zenei jelenségek egyre inkább háttérbe szorulnak, adott esetben a szöveg, mondani való, illetve az egyéb látványosságok szorítják őket ki, és egyszerűen nincs igény a hallgatóságnak arra, hogy amit mi zenének nevezünk, olyan abból ők kapjanak. Mert már ez nekik régies, ez már nem kell. És ezzel meg kell küzdeni. Mert egyszerűen, és ebben egyébként jelentős, nagyon jelentős szerepe van a zenei oktatásnak, ami szerintem lehetne javítani.
0: Többet azért a múlt héten elhangzottakhoz csatlakoznék, hogy nem feltétlen jó az, amikor mindent tudunk mindenféle felületen és síkon és csatornán közvetíteni. Tehát a zenehallgatásnak szerintem egyáltalán nem itt. Hogyha egy Bach cselló szintet a maga mélységében meg akarok értetni valakivel, akkor nem kell, hogy ezt a 3D-be forogjon, pörögjön hozzá valami látvány és villódzom. Ma pedig az emberek valamiért ezt várják el. És egy látványtervezőnek például ez egy nagyon nagy kísértés, hogy látjuk a rendezőket ma, videoklipeket rendeznek, nem színházat, elvész benne az ember. Ilyenkor kinek az ízlése tud fölül kerekedni, vagy mikor jó, aki győz.
2: Ez nehéz ügy, mert bennem ez vívódása adott. Azért, mert én a dísz, én a színpad világában, tehát az én saját szakma gyakorlásom az úgy indult, hogy grafikákat kezdtem el tervezni színpadra, ami pont ellentmond, tehát az pont elviszi a cirkusz vagy a show irányába a látványtervezést, tehát elkezdett a színház egy kicsit közelebb kerülni a tévésoknak a világához, vagy a koncerteknek a vizuális világához, amiből ömlik a vizualitás, tehát hogy ott már csak a lehengerlés az első számú alkalmazott művészeti feladat, és ugyanakkor én amióta színházi díszlettervezéssel foglalkozom, azóta én kifejezetten arra törekszem, hogy a díszletben maradjanak meg díszletszerű dolgok. Tehát, hogy a díszletnek van egy szaga, a fának, amit kezelnek, a fémnek, amit lefestenek, vagy páncolnak, és egy díszlet színházban is van egy saját illata, azt nem lehet digitalizálni szerencsére, mert nem sem tudok, hogy illatot digitalizáltak, de már. De hogy azért kettős ez a dolog, mert lehetőségeket kinyit, viszont lerombol egy csomó olyan illúziót, amit szeretünk a színházban. Segít a dramaturgiát, rohanós, filmes lesz egy csomó előadás, lehet, hogy ez nem mindig szükséges. Szerintem az jó, hogyha megmarad a színházban az akkor és ott jelleg, mert ugye ez a reprodukálhatóságnak is egy témaköre, hogy egy nagy show, ami a körbe megy a világban, eljátsszák rock vagy popsztárok a showikat a stadionokban, ott gónyomásra elindul egy show, fény, hang, koreó, egy nagy üzem, ott az a lényeg, hogy minden egyes ponton tökéletesen ugyanazt kapja, mint egy franchise, tökéletesen ugyanazt kapja a közönség, mert ettől érzi azt, hogy ő azt az embert szeret és kap, akiért rajong. Színházban meg szerencsére ez egy picit ilyen értelemben még ilyen boros, kicsit olyan kicsi, egyszerű ott. Én azért vagyok ott, mert akkor, és ezért szeretik a színházba járók a hibákat. Ezért jó, amikor megszól, hogy véget lejön a függöny, mert valami technikai probléma, hát ez a legnagyobb csoda. És akkor kijön a direktor úr, vagy a legkedvesebb színész, és ő elmondja, hogy hát sajnáljuk, hogy majd most várni kell egy kicsit, és mindenki olyan boldog, amikor folytatódik az előadás, mert akkor azt is elmondhatja, hogy hát nézzétek el, nem volt tökéletes.
3: Mert ember készített.
2: És nem volt tökéletes, és akkor kiderül, hogy hopp, hát igen, tehát ezek olyan mechanizmusok, amiben vannak hibák. Mm-hmm. És a színházban azok elő tudnak jönni, és előszöktek.
0: De azért ezt változottan elmondhatjuk, hogy a zene az itt bent születik meg is, nem a papíron, vagy nem a gépben.
3: Nem. Ez így van.
0: Tehát deduktív módon.
3: Én abszolút. Én ezért is érzem azt, hogy saját magamra kell inkább hagyatkozni. Nem mondom, hogy például darab címválasztásba, vagy ötletek gyűjtésébe, koncepció gyűjtésébe esetleg nem kérek néha segítséget, hogyha valami nem úgy, mondom, jut eszembe. De az, hogy a hangukat, vagy a ritmus, vagy bármit én segítségképpen nem úgy gondolom most legalábbis, hogy nem szeretnék.
0: Annyit szeretnék én itt a végén a szabad összegzésként, azokból leszünk, amiket vendégeinktől hallottunk, hogy ez a rengetegféle lehetőség, amit a technika most ránk zúdít, ez azt hiszem, hogy egyfajta aszkézésre kényszeríti az ember. Nem is kényszeríti, hanem ösztökéri, tehát hogy nagyon-nagyon tudatosan kell megválogatni azt, hogy mi az, aminek a csábításának engedünk, és mi az, aminek nem, hogy nálunk maradjon meg a kezdeményezés.

0: elhangzott a Kvaterka. Szerkesztette Marton Árpád.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Egyedülálló képzés indul az Esztergomi Hittudományi Főiskolának közösségi gondoskodás területén. A katolikus társadalmi tanításra épülő program korszerű pszichológiai, jogi, gazdasági és vezetési ismeretekkel kapcsolja össze a filozófiai, teológiai és etikai alapozást. Ezekre építve adja át a szociális gondoskodás elméleti és gyakorlati ismeretanyagát. A képzésre jelenleg részismereti formában lehet jelentkezni. Ha az alapképzési szak nyilvántartásba vétele szeptemberben megtörténik, az alapképzés már idén ősszel elindulhat. A megszerzett kreditek az alapképzésben, illetve más képzésekben is elismertethetők. A képzés levelező formában fél évente 10 szombati alkalommal valósul meg. Jelentkezési határidő augusztus 10-e. Részletek és online jelentkezés az eshf.hu oldalon. Készült az Esztergomi Hittudományi Főiskola megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója, írt a Magyar Péter közösségi oldalán. Baka András jogtudós, főiskolai tanár, az állam és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. A legfelsőbb bíróság vezetését követően a kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott. Az országgyűlés kedden választja meg a következő köztársasági elnököt. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány Felföldi László pécsi megyés püspök hívására és engedélyével háromfős fiók házat alapított Pécsett, írja a Magyar Kurír. A főpásztor augusztus 1-ével a pécsi Szent Ferenc római katolikus plébánia plébániai mi voltát megszüntette és templom igazgatósággá minősítette át. A ferencesek a Szent Ferenc templom, illetve saját rendi intézményeik és feladataik ellátása mellett az irgalmas rendi Szent Sebestyén templom lelkipásztori szolgálatára is megbízást kaptak a főpásztortól, írja a lap. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, hívta fel a figyelmet a kormány szombat déli gyors jelentésében. Az alacsony vízállás miatt a Hanvas Béla sétány felől gyalogosan is át lehet jutni a folyó mellék ágán a Sziget Fesztiválnak helyt adó hajógyári szigetre. A tájékoztatás szerint a rendőrség a fesztivál szervezőivel együttműködve kerítést és figyelmeztető táblákat helyezett el a területen. A helyszínt a rendezvény teljes ideje alatt rendőrök felügyelik. Elkészültek a Balaton térségének komplex vízi közmű fejlesztési tervei, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT az MTI-vel. A csaknem 646 milliárd forintos beruházás 5-10 év alatt valósulhat meg, elsősorban uniós források felhasználásával. A fejlesztés célja az ivóvíz ellátás biztonságának növelése, a hálózati vízveszteség csökkentése és a szennyvízrendszer korszerűsítése. A társaság szerint a Balaton körüli vezetékek jelentős része már 50-60 éves, ezért mielőbbi felújításra szorul. Az amerikai szenátus megszavazta pénteken az Oroszország elleni szankciós csomagot, amely egyebek közt lehetővé tenni akár 100%-os vám kivetését az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra, közölte az MTI. A törvény másodlagos vámokról szóló része elsősorban az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóit, így Kínát és Indiát érinti, de európai vásárlókra, így Magyarországra és Szlovákiára is hatással lehet, valamint tartalmazza bizonyos orosz urán termékek megvásárlásának tilalmát is. Egy sporthír. A Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid összetételű magyar csapat bronzérmet nyert szombaton a nyílt vízi úszókváltó versenyében, tette közzé az MTI. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: Jó napot kívánok! Budapesten vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eötvözértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupama arénában ma 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Kovács Botond, BKK Info.
0: Végül az időjárásról. Terült idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, számottevő csapadék nem várható. A szél nagy területen megélénkül, északkeleten, keleten meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű. Késő este 17 és 28 fok közötti értékekre számíthatunk. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 17 órakor lesz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az egyházzenei magazinja következik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Levente vagyok, az OMCE sajtóreferense. Az Országos Magyar Cecília Egyesület és a Harmat Artúr Központi Kántorképző közös szervezésében kántor találkozót tartottak a Budapesti Központi Szemináriumban július 7-én. Az Esztergom Budapesti, a Váci és a Székesfehérvári Egyházmegye minden kántorát várták ezen a napon, mely egyben a kántorképző jelenlegi növendékeinek szakmai lelki napja is volt. Erről több részes műsorsorozatot készítettünk, melynek első részét hallhatjuk most. Elsőként Tardi László, az OMCE emeritus társelnöke, többek között Virág Endre egykori orgonaművész gondolatairól emlékezett meg, melyeket a kántorokról mondott. Szavai most is aktuálisak.
1: Egy mondatra szeretnék visszaemlékezni, amikor szó volt arról, hogy milyen legyen ez a képzés, és akkor azt mondta, hogy amíg élek, harcolni fogok azért, hogy a kántor két lábbal álljon a földön. Tehát ne csak egyházzenész legyen, aki a templomban dolgozik, hanem legyen valami másfajta képzettsége is, világi képzettség, mert az egyház régebben is nagyon nehezen tartotta el egyetlen állásból a egyházzenészét, és a jövőben sem nagyon fogja tudni. Tehát ez a mondat, hogy amíg én élek, azért fogok harcolni, hogy a kántor két lábbal álljon, legyen két végzettsége. Úgyhogy én azt tudom mondani a mi esetünkben is, hogy érdemes valami egyéb diplomát szerezni, olyan diplomát, lehet a zenei is, iskolai énektanár, karvezető, vagy akár hangszeres tanár, hegedű, vagy más hangszertanár, de mellette el tudja látni a kántori szolgálatot. Nem azt mondom, hogy olyan, mint ezelőtt fél évvel megyek haza a Mátyás templomba a lakásunkból, és mellettünk van az Országos Rendőrfőkapitányságnak az épülete. És jött egy fiatal rendőr, és megállított, hogy hát ő megbeszélte a Mátyás templom új karnagy kántorával, a Hegyi Bardavással, hogy reggel 7:30-ra jön, és neki segít egy darabba az új rendeknek a elkészítésébe. De hát nem jött. Hát, hogy ő most, ha én a templomban megyek, akkor átjönne, hozza a kottáját, és akkor csináljuk meg az új rendet. Hát szóval rendőr és kántor. Méghozzá nem egy helyen, Komáromból jár föl Budapestre, minden nap reggel 4-kor kell, 5-kor vonatra ül, hogy időben ideérjen, de szombat vasárnapokként 7 különböző templomban kántorkodik. Ilyen is van. Akkor a másik, ami hasonló találkozás volt, egy orvosi vizsgálaton voltam, és mellettem ült egy fiatal ember, akin úgy látszott, hogy izul. És hát úgy meg elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy Gyöngyösről jött, és Gyöngyös környékén 9 faluban látja el a kántori teendőket. És hát annyit tudtam rajta segíteni, hogy én következtem volna, mert vissza kellett utazni az esti misére, hogy amikor engem szólítottak, akkor mondtam neki, hogy most mennyi értem, majd én még ráérek várni, és akkor talán eléred a vonatot. Azt hiszem, hogy el is érte a vonatot. De ő se főállású kántor volt, hanem ezekben a különböző helyeken. Na most a különböző helyeken azt hiszem, hogy különböző módon is kell legalábbis egy kicsit csinálni a kántori munkát, mert nagyon sokat számít az, hogy ki a templomnak az egyházi vezetője, tehát plébánosa, vagy templom igazgatója, és milyen kérései vannak. És másik pedig, hogy a hívek, akik oda járnak, mit tudnak eddig, mit tanultak meg. Úgyhogy én azt tapasztaltam a magam életében is, meg amíg tanítottam a kántorképzőn, továbbképzőn, karnagyképzőn, hogy azt szokták mondani, hogy a jó pap holtig tanul, hát a jó kántor is holtig tanul, pláne ha kijön majd az új énektár, azt is meg kell tanulni. a éneklő egyházat azt tanítottam sokfelé kántor napokon. Tehát azzal, hogy valaki megkapja a diplomáját, azzal még nem fejezte be a tanulmányokat az egyház zene terén. Mindig lehet tovább menni, előre menni. A rendszerváltás után, 93-94-ben talán, akkor kértük újra, hogy a Cecília Egyesület térhessen vissza az eredeti elnevezéséhez, hogy nem kell OMCET, hanem OMCE, Cecília Egyesület, úgyhogy ennek az egésznek a megszervezése nem is volt olyan egyszerű dolog, az ember azt gondolja, hogy egy betű változás csak, de egy csomó hivatalon keresztül kellett menni. Én mindig azt mondtam, hogy sokkal egyszerűbb megtartani két karvezetés órát, vagy összhangzattan órát, mint 10 percig tárgyalni a NAV-nál, hogy most mit szeretnék és mi a célom. Úgyhogy én magam is tanítottam, és nekem is úgy volt, hogy a Mátyás templom nem egyedüli állásom, iskolai énektanárként tanítottam, kórusvezetőként dolgoztam, tehát kell, hogy az ember tényleg két lábon álljon ahhoz, hogy mondjuk a megélhetés, meg a családi életnek a stabilitása az megmaradhasson. Én ennyit szerettem volna elmondani, ami most úgy hirtelen eszembe jutott, mert amikor beléptem az ajtót, akkor mondták, hogy ugye fogsz egy pár szót szólni. Bocsánat, hogyha hosszúra sikerült.
2: Köszönjük szépen.

0: A résztvevők közül Hegedűs Rolandot, a Rákospalota Mávtelepi templom karnagyát, kántori hivatásáról kérdeztem.
1: Számomra ebben a fogódzót elsősorban az Istennel való kapcsolat jelenti, hiszen alapvetően fontos számomra az ima életben a csend, de a zene által is megtalálom a kapcsolatot Istenhez. És gyerekkoromban már korán kiderült, hogy abszolút hallásom van, és némi zenei érzékkel áldott meg a jó Isten, és valahogy azt éreztem, hogy ezt a hitéletemben is kamatoztatni kéne. És voltak olyan időszakaim is, amikor, mert minden kamasznak van az életében olyan időszak, amikor kevésbé találja az utat az Istenhez, de ekkor Vácon tanultam gimnáziumban, és a Székesegyház karnagya, jó barátom Varga Laci atya ajánlotta a kántorképzőt, a Váci Egyház megyei kántorképzőt, ahol elkezdtem kántori tanulmányaimat, és rövidesen segédkántor lettem a Székesegyházban. Minden pénteken órák, egy fúvózenekari próba után mentem este 6-ra a Székesegyházba orgonálni. És gyerek hangommal szolgáltam a miséken, emlékszem még arra is, milyen volt az első misék hangulata, és énekei, meg ilyesmi. És idővel zenész lettem, elkezdtem úgymond komolyabban is foglalkozni a zenéléssel, és keveset tudtam már átjárni Vácra. És egy másik régi kántorképzős motoros, időközben orgonaművész, Horváth Márton Levente tanár úr javasolta, hogy akkor itt Pesten, Rákospalota Mávtelepen keressen fel a templomot, mert kántort keresnek. És az elején nehéz volt abból a szempontból megtalálni a helyem, hogy pesti templomban szolgálok. Más közösségi élet, más közösségi ritmus, mint egy kisebb városban. De valahogy a kapcsolat, a közös pontok, és egy nekem nagyon tetsző igevers, amit teljesen nem vág ide, de abból a szempontból a mondani valója, mindjárt mondom, miért vág ide, az igevers annyi, a jót keressétek, és ne a rosszat, hogy éljetek. Itt nem volt szó se jóról, se rosszról. Arról volt szó, hogy nem az érdekelt, hogy ami elválaszt, hanem ami összeköt egy közösséggel. És így vezetek egy, hát egy elég régóta fiatalokból álló kórust, és nekem ez a kapcsolat az, ami nagyon sokat ad abban, hogy hogy megéljem a hivatásom. A mi rossz szó szakmánk is egy hivatás. Egy elkötelezett hivatás, noha sok esetben nem tudjuk főállásban csinálni, de egy elkötelezett hivatás. Mi ezzel másoknak is adunk, és magunknak is jót teszünk. Nagyon fontosnak tartottam, hogy Horváth István tanár úr az énekeskönyvről áttekintő, kimerítő információkat adott. Jó értelemben mondom, hogy kimerítő, mert mindent, amit tudni kell, hogy mikor jelenik meg, az orgona kíséretek nagy része megegyezik majd a Szent vagy Uram bevált orgona kíséreteivel, többek között erről is beszélt tanár úr. Ez a sok információ, ez nagyon sok kérdést megválaszolt. Laci atya előadása érdekes vonulatot vetett fel a Cecília Egyesületről, hiszen ő is a lelkiségre helyezte a hangsúlyt, személyes tanúságtételt hallhattunk tőle arról, hogy ő miért lett cecíliánus. És ha jól emlékszem, még Tardi tanár úr szólt pár szót. Megrendítő volt látni, hogy neki milyen személyes kötődése van a kántori hivatáshoz, és ő hogy került az úr szolgálatába.
0: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.

0: Ipszki Dávid vagyok, és itt Budapesten végzek kantori szolgálatot. Elsősorban a Budapest belvárosi Szent Mihály templomban, de még állandó helyem a Külső Angyalföldön, a Szűz Mária keresztények segítsége, Plébánia templom, és még állandó helyettes vagyok a Bosnyák téri templomban is.
1: Hogyan éled meg a kantori szolgálatot? Hogy kezdődött neked ez a hivatás? És mit jelent számodra?
0: Én eredetileg nem tanultam semmilyen szinten zenét. Gyerekkoromban sokat minisztráltam, és volt egy minisztráns barátom, aki egyébként saját magától elkezdett valamennyire így szintetizátoron játszani, és engem ez egyszer annyira megérintett, hogy megkértem, hogy hagyja már nálam kölcsön egy pár hétig ezt a kis egyszerű szintetizátort, és tényleg én is elkezdtem nyomkodni, de tényleg semmilyen zenei tudással, és aztán idővel valahogy így elsajátítottam, hogy a kottaolvasásnak a csinyát, binyát, és akkor ebből végül is az született, hogy utána volt, hogy elkezdtem kantorkodni, és mellette természetesen megkezdtem a kantorképző tanfolyamot még Kaposváron, Szili Zoltán, az ONCE jelenlegi társelnökének a kezei alatt.
1: És a mai napon mit tetszett a legjobban, mit viszel haza ebből a mai kántornapból?
0: Nekem az első és a legnagyobb meglepetés voltak éppen az volt, amikor bejöttem a, most konkrétan erre a találkozónak a termébe, hogy mennyien voltunk fiatalok. Nagyjából arra számítottam, hogy jelentősen javítanám az átlag életkort, de meglepetésemre nem így lett, hiszen nagyon sokan vannak, akik most itt a központi kántorképzőből vettek részt ezen a mai alkalmon, de tőlük függetlenül is sok fiatal kántor kollégával találkozhattam, és ennél fogva ismerkedhettünk is meg jobban egymással. Nekem ez az, ami nek a tapasztalatát viszem a továbbiakban magammal, és több kapcsolatot is sikerült így kiépíteni, és már megbeszéltük, hogy hol fogunk találkozni, vagy akár a virtuális térben, akár személyesen is, úgyhogy mindenképpen a találkozónak

0: ezt a szó szerinti találkozás jellegét viszem magammal.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: A Kántornapról szóló műsorsorozatunk első részét hallották. Elköszön önöktől az OMCE sajtóreferense, Varga Levente. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Országos Magyar Cecília Egyesület egyházzenei magazinját hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Itt az írás, forgassátok. Lázár Csaba, Szépirodalmi félórája.

0: A heverő. Avagy Csernyenkó kézdublőre, Falusi Márton hangjátéka. Második rész.
1: Na, engedelmükkel kis időre itt hagyom a kedves betegeket. Addig nekem nehogy rosszalkodjanak. Csücsüljenek le arra a heverőre. Utána nézek az EKG-nek, hogy szabad-e a vizsgáló.
2: Zütyje, puritánságáért dicséret illeti a szakellátás.
3: Paciens kolléga, irigylésre méltóan fit. Na, Mirke, adja a kezét.
1: Na, tartom, Miklós bácsi, ne féljen. Helyezkedjen el kényelmesen, rögtön jövök.
2: A segítő jobb. Eszembe jut róla Csernyenkó kézdublőre. Nem volt elég erekje, vagyis ereje, hogy a kezet szorítson, ezért a színfalak, a drapéria mögül mindig kinyúlt valaki. Egy kar az övé helyett.
3: A szent jobb hamarabb eszembe jutott volna. Pedig református vagyok.
2: A szent jobb az eszébe? Jó, hogy nem mindjárt a korona, az a mici sapka. Okosabban tenné, ha egy kis szent ész jutna a jobbjába.
3: Mire célozgat?
2: Hagyjam már, kis tréfa, hiszen mi az utolsó csontszilánkig kiismertük egymást. A mi generációnk.
3: Hogy hívják magát?
2: Ne tegyen úgy a költőszaktárs, mint aki nem ismer. A miénk egy nagy család.
3: Mit mondott a nővérke? Miniszter is volt?
2: Voltam én már minden. Csak halott német katona, nem. Ahogy művelt társaságban mondják, ami azt illeti, maga sem panaszkodhat.
3: Hát, ha miniszterként is tündöklött, akkor maga ismerjen föl engem, ne én magát. Az én könyveim 100 000-es példányszámban fogytak, amikor épp nem tiltották be őket.
2: Csuda jó pofa. Zavarja, ha rágyújtok, elvtárs?
3: Ne udvariaskodjon, sosem zavart. Főleg ne eltársazzon. A tévében is egy-kettőre leszokott róla.
2: Hát megismer.
3: Eléggé megromlott a memórián, de sejtem kicsoda maga. Összejátszik a feleségemmel, hogy távol tartsanak a parlamenttől.
2: Parlament? Az elvtárs emlékezete épp olyan szelektív, mint az egész kollektíváé. Elvtársat mondok, ha nekem úgy tetszik. Rövidesen kiengednek innét, és akkor véget vetünk a történelem hamisításának. Meggyőződésem, hogy több köt össze bennünket, mint ami elválaszt. A hatalom egyfajta lélektan. A feleségével is tudnia kell hányadánál, ezért épít valamiféle stratégiára, nem de? Ne rázza a fejét, látom ám a huncutságot. Tapasztalt vén rókák vagyunk mi már.
3: Úgy beszél, mint egy politikus.
2: De hiszen az vagyok. Sőt, maga is az valahol.
3: Összemosni a szellemvilágát az érdekek világával, régi módszerük. Dobja csak be mindkettőnk lelkét a nagy centrifugába. Melyikünk színe fogja meg a másikét, és melyikünké megy össze?
2: Tudja, Mikloskám, mindig is becsültem magában a költői finomságot. Olyan eredeti képeket alkot, hogy egy mondatával lefegyverzi az ellenfelét. Igen, ám, de mihez kezd vele azután? Addig-addig csavargatja a valóságot, hogy végül mindig maga felé nézzen a műsoros oldala. Mások felé a visszája. Mi ez, ha nem politika?
3: Harc az igazság kimondásáért. Amit a maga elvtársai tiltottak.
2: Az elvtársak sokfélék, Miklós elvtárs. Mondok magának valamin. Az öreg tele volt fenntartásukkal a saját rendszerével szemben.
3: Amelyik hazugságra épült.
2: Na és ezt, mi van abban? A politika erkölcse más dimenzió. Kinek igazság, kinek hazugság. A népnek pedig a fejlődés útja. Most ismert el, hogy megjelentek a könyvei. Mekkora példányszámban, Miklós elvtárs?
3: Máskor pengével metszették ki a versemet a lapokból, vagy évekig szilenciumra ítéltek.
2: Erről beszélek, látja. Újabban szívesen hozza fel azt az egy-két félretett könyvecskéjét. Abból él, hogy nem adtuk ki. Nem abból, amit megírt bennük. Ugyan ki kíváncsi az árnyalatokra. A mennybe menesztő kritikákról elfeledkezik, holott azok is a rendszerben születtek. Én rendeltem őket.
3: Megrendelt kritikák. Ideológiai elvárások.
2: És manapság? Fizetett hirdetések. Bújtatott reklámok. Mi bezzeg a népet szolgáltuk, nem a piacot. Ha valami nem mehetett, sztolj, tovaris. Azt közérdekből kieszközöltük. Nem tűrtük a bóvlit.
3: Maguk szoktatták le a gondolkodásról a nemzetet.
2: Hagyja az ócska történelmi kategóriáit. Végre leszámoltunk velük. Olyan, hogy nemzet sose volt. Értelmiség és hápítozás az egész. Itt voltak a szovjet csapatok, ez tény. Másik oldalon a szélsőséges hőzöngők. Én képviseltem a reálpolitikát. Ismerje be, hogy maguk is hozzánk igazodtak. Hogy nem írhattak le mindent nyíltan? Az magának igazság, amit a mostani firkászok összefröcsögnek?
3: Nem tudnak azok már semmit.
2: Az egész ország tisztában volt azzal, mire megy ki a játszma. A meg nem jelent könyvekről, a szamizdatról is tudtak. Jobban tudták az emberek, mint maguk írók. 90 után elszabadult a szájtépés. Miklóskám, az megítélés kérdése, hogy az én szerepem, vagy a magáé nyomott-e többet alatban. De mi higgadtan leültünk egymással szemtől szembe, és beszélgettünk, akárcsak most. Meghallgattuk egymás észérveit, és mi sült ki belőle? A demokrácia. Mi még ennél többre is vihetjük, ha kijutunk innét. Ami van, az nem lesz sokáig.
3: Engem nem érdekelt a hatalom. A szólás jogáért, azért pereltem. Maga tiltotta be a piros manzárd madarait?
2: Én ugyan nem. Jogom se lett volna hozzá. Magától jobban félt az apparátus, mint tőlem.
3: Tőlem?
2: Magától, és a kis izgág a barátaitól. Mikluskám, engem bármikor fölkereshetett volna a parlamentben, vagy a pártközpontban.
3: Hagyja már a mikluskámozást! Nem őriztünk együtt disznót!
2: Nem találkoztunk személyesen, ha erre gondol, de valahol barátomnak tekintettem. Ellenfélnek és bajtársnak.
3: Mit dörgölődzik? Tönkretették az életemet.
2: Tudtam minden egyes gondolatáról.
3: Nagy kunszt, megírtam őket.
2: Nem végeztem fél munkát. Az öreg is rajongott a kezdeményező készségemért. Pályafutásom elején jártam, amikor először értesültem, milyen vezér szerepet visz. Utasítást adtam, hogy a rendszeres találkozóikat hallgassák le. Poloskát rakattam a kenyérkosarába. Jó kis epaj, mi?
3: Azt hiszi, nem szúrtam ki.
2: Előre jeleztem az elvtársaknak, hogy kiszúrja. Kellett a gyakorlat az embereimnek, igazság szerint nekem is, hogy később magasabb szinten is megálljam a helyem. Meg az is kellett, hogy maguk értelmiségiek számoljanak a közreműködésünkkel, vagy legalább sejtsék, hogy vadászunk a mondataikra. Ettől kerekítették le őket olyan akkurátusan.
3: A piros manzárd madaraiból olvastam fel.
2: Felolvasod? Mennyinek? 10-12 embernek? És az egész belügy hegyezte a fülét. Ma már lemerném fogadni, hogy a tankönyvek sem elemzik a verseit. Talán egy apróbetűs lábjegyzet az egyetemen.
3: Azt akarja sugallni?
2: Én nem sugallok. Én kijelentek.
3: Hogy a szakmának is azért kellettem, mert maguk kitüntettek a figyelmükkel? Hát vegye tudomásul, hogy az ellenkezője történt. Én megírtam, amire más képtelen lett volna. A tehetség és a bátorság.
2: Akkor minek panaszkodik? Most boldoguljon a tehetségével és a bátorságával, immár nélkülünk.
3: A maguk hazugságai győznek megint, ha nem fogunk össze ellenük.
2: Én nem hazudtam. A képviselhetőt képviseltem. Annyiszor cseréltem volna magával. Az én eredményeim nem harsányak, nem valók szöveggyűjteménybe. Folyton közvetítettem a keleti és a nyugati kommunisták, az öreg és a véres szájúak között. Nekem köszönhető, hogy fokozatosan leszakadtunk a szovjetekről, és közeledtünk az ERO kommunistákhoz.
3: És most hová tart az ország?
2: A sülyeztőbe. Hmm. kikerült a kezünkből az irányítás. Amikor Berlinben Ponomarjov, szovjet KB titkár rám rivalt, hogy miféle közös álláspontot képviselek, tudja, mi adott erőt? Ahhoz, hogy kikérjem magamnak a rendre utasítást? Utólag úgy magyarázták, hogy az öreg bizalmat szavazott nekem.
3: Senki sem szorított pisztolyt a tarkójához, hogy pártkarriert fusson be.
2: És magát? Ki nyomta be magát a közéletbe?
3: A felelősségérzés.
2: Az én lelkiismeretem bezzeg szégyelni való?
3: Maguk voltak felül.
2: Ne tévedjen. Mindketten alul voltunk. Ahogyan most is csak kullogunk a történelem után. Ponomarjov kidagadt nyakierekkel üvöltött a magyar különvélemény miatt. Egy kéziratot vittem magammal, a gyűlölt, az ezerszer megtett repülőúton végig azt olvastam, a piros manzárd madarait.
3: De hiszen betiltotta!
2: Ismétlem, hogy nem tiltottam be. Írtam egy politikai szakvéleményt, hogy nem ajánlom a kiadását. Nem fért be az akkori keretek közé. De a bőrömet én vittem a vásárra Berlinben, Moszkvában és Pesten, amikor az öreggel tanácskoztunk. Eljött a nyílt összefogás ideje, Miklóskám. Maga meg én kipenderítjük a parlamentből ezt a nyikhajbagást.

0: Béla bácsi, tessék szép lassan szedelőcködni az EKG-hoz. Na, melyikük jön először?
1: Jó, Isten!
0: Kapaszkodjon csak belém.
2: Én is megyek, főnővérem társ.
3: Menjen akkor előre. Én nem csatlakozom a cenzoromhoz.
0: Ugyan már hagyják ezt, ne politizáljanak.
2: A cenzorok tették a dolgukat, végrehajtották a párt akaratot. A költő, mint áradó folyó, a politikus, mint folyamszabályozó mérnök, és a cenzor, mint kubikus. Hát nem szép, hát nem harmonikus.
3: Maga most gúnyolódik vele?
2: Eszem ágába sincsen, de hát együtt készítettük elő a szabad világot.
3: Amivé lett a világ, az magának köszönhető. Csak azért vállalok felelősséget, amivé válhatott volna.
2: Ki bújik a felelősség alól? Én sem ezt akartam. Szerencsére az ember nem látja előretetteinek következményét. Engem talán nem állítottak félre? Tudja, mi történt volna, ha a piros manzárd madarai megjelennek? Pusztítóbb hadjáratot indít maga ellen a hivatalos irodalomtörténet, mint...
3: Mint a rendszerváltás után. Erre célosz?
2: Ha emlékezetem nem csal, szétszették a metaforái miatt, amiket olyan vehemensen védtem. A java csak átcsúszott. A kabát zsebemben mindig ott lapult egy-egy verse. Erőt adtak a belharcokhoz.
3: Sikerült átmenteni a maguk cenzúráját. A módszer új, az eredmény ugyanaz. Egy hazug kor.
2: Mondom én, hogy a hatalom egyfajta lélektan. Csak mi kiöregettünk, Mikluskem. De még visszatérünk, mert szükség van ránk.
3: Én visszatérek, de maga nélkül.
2: Az nem fog menni, tovaris. Vagy együtt, vagy sehogy.
0: Nem szeretnék közbeszólni, de mennünk kell, tiszta a levegő.
2: Kér egy kortyot?
0: Mikor utasítottam én vissza?
2: Maga nem iszik?
3: Nem mérgezem magam.
0: Tudják mit? Jöjjenek mégis együtt. A főorvos úr a lelkemre kötötte, hogy a többi beteg nem láthatja meg Béla bácsit és Miklós bácsit. Mindenkit bezavartam a kórtermébe. Na, lépkedjenek szépen, komótosan, így, jól van. Béla bácsi, nyújj el a cigit és tegye el azt az üveget. Kicsit szédeleg. Ma már ne tütükézzen nekem.
3: Várjanak már, hova rohannak?
2: Mégis velünk tart a hadipacsirta.
3: Nővérke, adja a kezét. El fogok esni.
0: Dehogy esik, fogóckodjon belénk. Béla bácsi kapaszkodik az én balkaromba, így. Miklós bácsi szorítsa meg Béla bácsi balkarját, és lassacskán elindulunk a folyosón. Oda megyünk, nézzék csak! Na, oda, abba a szobába! Kinyitottam előre az ajtaját, ég a lámpa, erős a fény.
3: Ez már a pokol. Az ördögbe csimpaszkodom, hogy el ne taknyoljak.
2: Ugye már mit drámázik itten? Rászorulunk egymásra.
0: Na hát, szó szerint. Béla bácsiban egy költő veszett el.
3: Költőket veszélytett el. Mit csinál? Ne engedje le a karját!
2: Elzsibbat, nem bírom tovább. Küldtem én magának verseket, csak nem közölte.
3: Azt nem mondja, hogy emiatt lett bolsevik.
0: Álljunk meg picit, nem kell úgy rohanni.
3: Attól messze vagyunk.
2: Csernyenko kézdublőre, jól jönne, mi? A színfalag, a drapéria mögül mindig kinyúlt valaki, egy kar az övé helyett.
3: Két balkezes.
0: Jaj, de nagy arc maga Miklós bácsi.
2: Főnövér elvtárs keze gyönyörű, finom vonások. Ez a csillagszerű anyajegy a bal kéz fején.
0: Köszönöm a bókot.
2: Adját a mutternak is.
0: Pedig igazán nem kímélem. Nem vagyok ám főnővér. Megtiszteltetés, hogy ezen a részlegen. A főorvos úr azt mondta, amikor ide osztott be, hogy én meg fogom találni a közös hangot a bácsikkal.
2: Viszkit?
0: Csak egy kortyot, udvariasságból. Nem sokat. Köszönöm.
2: Kortyinkra, tovaris. A mi kezünk, Mikloskám. Pillancson rájuk, milyen hideg és májfoltos mindkettő. De vajon tiszta maradt-e?
3: Hordtam vele a szénát. Esténként pedig a Skander bárkit megismertetett a jobb karomban. Aztán a háború. Szekerek, lódögök, és frontjelentése.
2: Az elvtárs vidéki gyerek, a disznolkodó falusi jólét betrafált bele a háború. Egy kis nélkülözés, de a szocializmus csak hamar kivakarta magát a koszból. Így lett kollégista.
3: Hogyne, a padlás lesöprések.
2: Hitt a szocializmusban, ne tagadja.
3: Nem hittem. Eleinte reménykedtem, talán. Született néhány versem, amit az orrom alá dörgölnek, mintha a következő 60 év a tenyerén hordozott volna. De hát mit tudtam én, fiatal fejjel? Belecsöppentem az 50-es évekbe. Apám tűrte a szidalmakat. Rákosi pribékjeinek ordibálása.
2: Öreges nosztalgia. Alig van emlékem a gyerekkoromról. Angyalföldön is kőbányán telt. A vécé a körfolyosón, de az még idilli. A fatert mondva csinált okokból időnként begyűjtötték és megpüfölték a rendőrök. A hortista kopók, ha így érti az úr.
3: Én úr?
2: Az értelmiségi. Hol lenne maga a kommunisták nélkül? Turná a földet, és örülne, ha keze ügyébe kerül a Tolnai Világlapja.
3: Akkor meg mit uraz engem? A parasztság senkinek se kellett. Olyannyira nem, hogy azt sem tudtam gyermekkoromban, mi az a paraszt. Ugye ez nem csak szegénység, a cselédsor, a kuláklista, de a paraszt zene, és a paraszt tánc is.
2: Mi a haladó erők, a munkás paraszt egyetértést képviseltük.
3: Milyen áron? Apámat kisemmizték. Oda lett a gondosan karban tartott kis gazdasága. Egyszerre kiszaladt apám kezéből a tenni akarás.
2: Egyszerre megöregedett. Maga meg én, Mikluskám, kiemelkedtünk abból a közegből. És igazunk lett.
3: A nagy hazugságok után jött a nagy terror időszaka.
2: Előfordultak hibák, de mi folyton korrigáltunk. Az öreg sem feltétlenül ismerte a dörgést. Ön magányosan majszolta a zsíros kenyeret elalvás előtt.
3: Maga rájött az évtizedek alatt, hogy a melós vajon többe a kalapácsnál? Mert a paraszt több a sarlónál, és a polgár is az öltönyénél.
2: Ez a maga gőgje mindig is fájt. Csinálták ezt a népi hókusz-pókuszt és a falu romantikát. Köcsöggyűjtés, titkos szimbólumok, mesehabbal. Sokan hittek benne, a köldöknézők. Nekünk kormányoznunk kellett, nem értünk rá révedezni és fejkendős anyukákkal szalonnázni a bekapcsolt magnón. Tudja, én is megerőltettem a fantáziámat. Kételkedtem is, hogy vajon jó nyomon járunk-e. Meggyanúsítottak, hogy kollaboráltam. Maguk kultúrosok, maguk kollaboráltak. Én erre nem lettem volna képes. Ezért menekültem a hatalom sáncai mögé, hogy lehetőleg alakítsam az eseményeket. Egy bizonyos távolságra álltam a hatalomtól, mint maga.
3: Maga? Mentegetőzik folyton, önigazolást keres.
2: Nincs miért. Az irányt sosem vétettük el. 68-ban is módosítottunk a pályán, majd végig a 80-as években.
3: Közben pedig szétzüllött az ország, anyagilag és erkölcsileg.
2: Nem tudom, a kultúra, a maga paraszti kultúrája, bőgatyás, rakottszoknyás, lötyögés, hátrafele nyilazás.
3: És a verseim? Most mondta, mennyit olvasott tőlem.
2: Igen, és számítottak. Nem is keveset? Nekem. Nekünk, Mikluskám, a rendszernek, az élcsapatnak. Azt hiszi, hogy a rendszer úgynevezett haszonélvezőin kívül érdekelt bárkit az úgynevezett rendszerellenesség. Mi léteztünk, és kész. Senki más. Az ám a kultúra, az az értelmiségi nyünnyögés pasaréten is a belvárosban. Mi az ütőeréhez nyomtuk az ujjunkat. Mi éreztük a lüktetését.
3: Mi a fenének tiltottak be, ha ilyen magabiztosan uralkodtak?
2: Izmoztunk kicsit. A szovjetek miatt. Erődemonstráció, taktika. Felnövesztettük az írókat, túlértékeltük a szerepüket. Tudtuk, hogy senki se olvassa őket rajtunk kívül, és elég, már megbocsásson, pancserek ahhoz, hogy ne veszélyeztessék a hatalmat.
3: Ezrek gyűltek össze, ha felolvastam. Ezért tiltotta ki komplett megyékből. Egy-egy versemért elkapkodták a folyóiratok összes példányát. Ne vegye szerénytelenségnek, hiszen jól ismer, de csüngtek a szavaimon.
2: Így hát nincs sok a panaszra, elvtárs. Élvezze a sikereit.
3: Miféle sikereket?
2: Azt ír, amit akar. Velünk sem kell törődnie. Minden díja magáé.
3: Egy történelmi tudatától megfosztott nemzet. Minek olvasna engem?
2: Erről beszélek. Tejfölös szájú szarjankók ülnek a kormányrudnál. Tegye a szívére a kezét. Olvassák ezek magát.
3: A barátaimnak dedikált példányok elöntik az antikváriumokat. Ezek a mai írócskák. Honnan szalajtották őket?
2: Na és ezek a mai vezetők a politikában?
3: Mindent készen vesznek át. A mai fiatal nemzedékek újra a nulláról kezdik. Maguk miatt.
2: Na ne kezdje megint előről. Az a veszőparipája, hogy engem a szakpolitikust vonja felelősségre. A mozgástér tágítása, ez volt az élet filozófiám. És egy igazságos világ az álmom. Kirángatni, és kicsivel odébb ismét leszúrni a karókat.
0: Két érdekel ez a mai világban? De mókásak maguk. Induljunk tovább a vizsgálóba.

0: Falusi Márton a heverő, avagy Csernyenkó kézdublőre. A második részt hallották. Szereplők: Miklós, Széjes Imre, Béla, Revicki Gábor, Judit, Timkó Eszter. Írta Falusi Márton, rádióra alkalmazta Mezei Károly. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince, hangmérnök Liszkai Károly. Szerkesztő Gerbe Janita. Rendezte
1: Lázár Csaba.

0: Kövi Szabolcs muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, személyesen tájékoztatták Baka Andrást a Tisza frakció döntéséről, és felkérték az államfői tisztségre. Magyar Péter közlése szerint Baka András a felkérést a nemzet iránti szolgálatból elfogadta, és készen áll arra, hogy a magyar nemzet egységéért, valamint egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozzon. Példanélkülinek neveztem a gazdasági és energetikai miniszter szombaton, hogy felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István a Facebook oldalára feltöltött videó üzenetében elmondta, 1000 magyarországi nagyvállalat átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munka folyamatokat és önként csökkentette fogyasztását. Ennek eredményeként a legkritikusabb időszakban több mint 500 megawattal mérséklődött az energiafelhasználás. A miniszter arra kérte a lakosságot, hogy a tudatos energia használatot a mindennapokban is őrizzék meg. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány Felföldi László pécsi megyés püspök hívására és engedélyével háromfős fiók házat alapított Pécsett, írja a Magyar Kurír. A főpásztor augusztus 1-ével a pécsi Szent Ferenc római katolikus plébánia plébániai mivoltát megszüntette és templom igazgatósággá minősítette át. A ferencesek a Szent Ferenc templom, illetve saját rendi intézményeik és feladataik ellátása mellett az irgalmas rendi Szent Sebestyén templom lelkipásztori szolgálatára is megbízást kaptak a főpásztortól, írja a lap. 6 embert, köztük 2 gyereket vittek kórházba az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe, közölte a katasztrófa védelem szombat délután. Összesen 14 strandolót vizsgáltak meg, 6-ukat megfigyelésre szállították kórházba. A polgármester szerint technikai probléma történt. Az érintett medencét lezárták, várhatóan hétfőig nem használható, a gyógyfürdő többi része azonban zavartalanul működik. Nem tárgyalt katonai együttműködésről Szerbia és Ukrajna Volodymyr Zelenszky belgrádi látogatásán, közölte Alekszandr Vučić szerb elnök szombaton a két államfő közös sajtótájékoztatóján. Vučić ugyanakkor bejelentette, Szerbia szeptemberben izraeli együttműködéssel drón gyárat nyit. Hangsúlyozta, Ukrajnával esetleges védelmi együttműködésről csak az orosz-ukrán háború lezárása után tárgyalhatnak. Egy sporthír, aranyérmet nyert a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli öttusa Európa bajnokság női versenyében, írta meg az MTI. Közlekedési hírekkel folytatjuk. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa térségében sövényvágás zajlik. A 30-as kilométernél a belső sávot lezárták, lassulásra kell számítani. A 61-es főúton Nagykónyi térségében 3 személy autó ütközött össze, a 64-es kilométernél teljes zárást vezettek be, a forgalmat a 651-es főút felé terelik. Erős a forgalom az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-ás csomópontja között, Budapest felé az átterelt és a teherforgalom számára fenntartott külső sávban is szakaszosan torlódik a forgalom, illetve Hegyeshalom felé is hosszabb menetidővel kell számolni. Aki teheti, kerüljön az 1-es főúton, írja az Útinform. Végül az időjárásról. Derült idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, számottevő csapadék nem várható. A szél nagy területen megélénkül, északkeleten, keleten meg is erősödhet. Késő este 17 és 28 fok közötti értékekre számíthatunk. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz. Házi Muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim! Bögös Herrietta, Bújás János és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Ismétléses műsor, mégpedig 2023-ban született mind a kettő, két kiváló zongoristával találkozunk más-más területről. Először K.L. Norbert jazz felvételét halljuk, a műsor második részében Farkas Gábor lesz a vendégünk. Először K.L. Norbert, a felvétel 2023. március 25-én készült.

0: Hölgyeim és uraim, köszöntöm önöket és az önök nevében vendégünket, K.L. Norbert zongoraművészt, jazz zongoraművészt, azt hiszem nem is kell hozzátenni, mert hallottuk. No, ez érdekes volt, mert ugye rá lehetett ismerni a C-moll prelúdiumra, kicsit ilyen motorikus, de nem jött az a nagyon várt álzállat, ahol ilyen improvizatív elem van már Bachnál. Meg tudod azt mutatni eredetiben, amikor ott tulajdonképpen leáll ez az akatolás, és olyan, mintha nekiállna improvizálni, mint ahogy te.
1: Igen, bár ezt nagyon régen játszottam ezt a részt, ugyanis már évek óta csak az én általam játszott, de azt hiszem ez a...
0: Igen.
1: Tehát így egy szabadabb, egy rubátóbb rész van
0: igen,
1: itt.
0: Igen. Ilyen orgonapontra felépítve.
1: Így van, így igaz.
0: Hát ez nagyon érdekes, mert ez a preludium eredetileg ugye a Voltemperitesben van, és arról nevezetes, hogy ilyen nagyon motorikus is. Mindig ilyen tempóban játszod, vagy van, amikor éppen gyorsabban, lassabban?
1: A tempó az mindig adott, annyi a különbség, hogy ez most ötnegyedben volt, tehát én csináltam egy sajátos ötnegyed verziót, ez a... Kicsit van ilyen táncos karaktere ezzel, ami így a jazz improvizációnak gyakorlatilag jót tesz. Ugye ez eredetileg négynegyedben van. Ami szintén egy nagyon-nagyon jó alap. Négynegyedben általában érdekes mondani a trióval játszom, amikor van Dobi és Bőgőn mellettem, mert akkor a velük való kommunikáció miatt ugye a négynegyed a szélesebb, az mondhatnánk 8-8-at, szélesebb, mint az ötnegyed. Az ötnegyed az, mikor szólóba játszok, akkor jobban fekszik, úgymond.
0: Erre tulajdonképp hogyan találtál rá, hogy meg lehet egy kicsit friskázni Bachnak az eredeti zenéjét azzal, hogy aszimmetrikussá teszem?
1: Igen, ebben nagy segítségemre volt egy nagyon fantasztikusan jó zongorista, akit sokat hallgatok, hogy Brad Meldó, és neki van nagyon sok felvétele, amin Bachot játszik, és ugyanígy belenyúl ő is az eredeti Bach anyagba, és megpróbálja különböző oldalakról ezt úgymond borogatni, de úgy, hogy mégis megőrzi a karakterét. És játszadoztam ezzel a darabban, eljátszottam egyik nap, és úgy volt, teljesen véletlenül elkezdtem öt negyedben játszani, nem is szándékosan, és azt mondtam, hogy fú, mit csináltam?
0: Igen,
1: ez nagyon jó szó.
0: Igen.
1: És aztán ebből lett végül is az előadási formája ennek az ötnegyed. Igen.
0: Csak ezt az egy preludiumot alakítottad át, vagy hogyha azt mondanám, hogy C-dur preludium?
1: A C-dur preludium az nagyon jó, de előttem ugye a nagyon nagy hírű Jacques Lussier ezt már feldolgozta, és annyira az a felvétel van a fejemben, hogy...
0: Uhatatlanul azt kezded eljátszani? Mutasd egy picit, mert hallgatunk, biztos ismeri.
1: Igen, tehát annak az a jó, hogy... Tehát ugye van ennek a Schubert Ave Maria is erre irodott, vagy Gounod,
0: igen.
1: És tehát ennek nagyon sok ilyen változata van, de már ez is óhatatlanul ötnegyedbe ugrott be, úgyhogy inkább ezt így nem feszegetem. Viszont van egy nagyon érdekes másik, a Cizdur a kettes kötetből, amivel szintén foglalkoztam.
0: Eredetileg mutatnád?
1: Igen.

0: két érdekesség. Igen. Az egyik az, hogy picit romantikusan játszottad, ami abszolút nem baj, mert engem meggyőzött. A másik pedig az, hogy érzékeltetted az, hogy itt a dallam csak később kerül át az úgymond jobb kézbe, különben ott belül van.
1: Így van, abszolút.
0: Mutasd légy szíves külön, hogy...
1: Igen, tehát ugye van ez a... Tehát van ennek egy ilyen kis ritmikai játékossága, ami gyakorlatilag a jazzben offbeatnek nevezünk, hogy... Tehát van ez a... Tehát van a szopránban egy dallam, ugye van a nagyon fontos a basszus, ami van, és a közötte lévő harmóniai elemek nagyon, szintén nagyon fontosak, és ettől jön ki a... És van ez a kis... dallam, ami a végén bejön, és ez ugye ugyanúgy hasonlóan a cimbo preludiumhoz, ez is egy kicsit motorikus, ismétlődik. Tehát van egy ilyen lüktetése, és az egész érdekes, hogy ez is 1-4-5-1-el kezdődik, mint a cimbol. Meg annyi bakmű, persze ez nem egy nagy dolog, mert rengeteg bak és egyéb zeneszerzőknél is rengeteg mű kezdődik így, de ez az orgonapont 1-4-5-1, ez baknál egyébként nagyon-nagyon gyakori. És ugye a jazz verziónál pedig egy kicsit a bal kezet feldúsítottam, hogy egy kicsit jobban lehessen a jobb kézben improvizálni, hogy ne legyen annyira kötött a jobb kéz, és a bal kéznek adtam már egy ilyen...
0: Másképp énekelteted.
1: Igen, tehát a bal kéz biztosítja ezt a motorikus nyolcad mozgást, mert ugye eredetileg a bal kéz csak ez a nyolcad mozgás, a 16-od mozgást biztosítja a bal kéz, és e felé a jobb kéz nagyon szabadon és nagyon kényelmesen tud improvizálni, hogyha megvan ez a

0: menne tovább. Tehát van egy ilyen lüktetés.
1: Ezt Lucy nem játszotta?
0: Ezt nem, nem. Nem. Úgyhogy szerencsére itt nem volt semmilyen előjáték a
1: dolognak. Nincs áthallás.
0: Így van, hanem teljesen a saját, amit én úgymond kihallottam belőle, hogy folytatásként hallottam a dolgokból.
1: És melyik Bach prelúdiumból hallottál még ki más dolgokat? Tehát most a C-moll, C-moll után.
0: Igen, prelúdiumokkal nem olyan egyszerű a helyzet, mert sokkal nagyon nehéz találni egy olyan verziót, ami szintén jól szól. Van még az E-moll prelúdium az első kötetben.

0: ez is egy gyönyörű preludium, és ennek is ugye megint csak a bal kéz biztosítja azt a motorikus, majdnem hogy osztinátó ritmikájú alapot, ami felé megint
1: makacs,
0: csak...
1: ismétlődés mindig ugye van.
0: És bár Bach soha nem tartja le az első hangot, de én megint csak így önkényesen, mind a három darabban, a basszus letartom, és ezzel van egy ilyen alapszőnyeg.

0: Van egy ilyen kicsit ilyen meditatíva feelingje. Bachnál ugye ez csak így megy, teljesen, teljesen normálisan, de én ezt kicsit így...
1: Az jutott eszembe, hogy például a második kötet F-moll preludium. Biztos kézben van valamennyire.
0: Igen, valamikor ezt játszottam, ez a...
1: És ilyen táncosan játszod?
0: Ezen még nem gondolkodtam, de ez egy nagyon jó ötlet. Most ez, ha hazamegyek, akkor ezt előveszem, és szerintem este el fogok vele szórakozni egy kicsit, mert ez egy nagyon jó ötlet.
1: Ezzel nagyon lehetne. Kínálja magát.
0: Igen, igen, van ez a kis ilyen ritmikus képlete.
1: De ugyanakkor majdnem, hogy ilyen gyászindulószerű felhűvel borított hangulatot is lehet.
0: Igen, igen, van benne egy ilyen nagyon elégikus érzel.
1: Igen, igen.
0: De nagyon jó. Ez szerintem főleg a trióval ezzel nagyon jó lehetne. Úgyhogy ezt köszönöm az ötletet. Ez egy
1: teljesen véletlenül játszó mondan jutott eszembe. Hát Bach egyébként kimeríthetetlen.
0: Igen.
1: Volt egy időszak, amikor a Bach korál gyűjtemény az ott volt a zongorán, és azzal kezdtem a napot mindig. És nagyon jó volt, mert
0: igen,
1: valahogy az embert átmossa.
0: Igen, hihetetlen, tehát így az ember gondolatait rendszerezi, ha Bachot játszik, tehát hogyha akár egy hosszú nap elején, végén, odaül az ember, így helyére kerülnek a dolgok, tehát elképesztő jelleg, hogy a zenén túl milyen más dimenzionális aspektusai is vannak Bachnak, tehát elképesztő.
1: Hát a kezdet is, a vége, ahogy igen, szokták volt mondani,
0: igen, igen,
1: és még talán érdekes lesz számodra, örököltem egy Albert Schweitzer Bach könyvet,
0: wow,
1: amit írt vala 1900 táján. Hát az, hogy Scharfest, meg ilyen régi gót betűk van, a hagyján, mert az elszórakozik az ember, de a Schweitzer olyan világosan fogalmaz, tehát valami hihetetlen érthető, csak az a nehéz, hogy használ olyan kifejezéseket, amik még az interneten sincsenek meg. Tehát régi-régi módi dolgok, hát mondjuk a jelentés nem zavarja, csak érdekes agytorna.
0: Igen, igen.
1: Bach mellett például, ha Vivaldit említenék.
0: Vivaldi is egy gyakorlatilag egy aranybánya, úgymond, és több, a többi zeneszerző is, akár Handelt nézzük, vagy akár a kortársaikat, mondjuk Scarlettit, vagy Rameau-t esetleg a franciákhoz visszamegyünk, fantasztikusan jók. Ők még egy kicsit felfedezésre válnak részemről, mert átmentem egy picit mostanában az oroszokhoz, főleg Scriabin és Chopin, akik nagyon érdekelnek harmonizálás szempontjából és dallamvilág szempontjából, elképesztőek, tehát engem lenyűgöznek, úgyhogy mostanában inkább velük töltök több időt.
1: Egyébként annak idején még főiskolás koromban, mindig úgy mondom, pedig hát a Zeneakadémia volt, akárhogy vesszük, valamelyik akkor még szovjet zongoraművész játszott előszeretettel Scriabint. És olyan zongoraművek, hogy az ember elájult.
0: Elképesztő.
1: Annyira előremutató, annyira felszabadult. Talán Berman, Lazaré Berman.
0: Igen,
1: volt,
0: igen, ő nagyon szerette. Igen, igen, igen, igen. Tényleg, hát elképesztő harmónia világa van. És
1: meg színek.
0: És
1: hát
0: színek.
1: Ő bele volt pistulva a színekbe. Ugye a szín, extázis költeménye, meg van egy színorgonával kísért műve is. Azt még a Kocsi Zoliék akarták bemutatni, csak a technikai dolog közbe jött.
0: Igen, igen.
1: Én nem ismerem, igen, azt, amivel csak olvastam róla.
0: Igen, igen. Hát elképesztő. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha elkezdjük Chopint hallgatni, és hogy ha azt az utat visszük tovább, akkor ugye rögtön ott van Scriabin, és a korai Scriabin művek elképesztően hasonlítanak a Chopini harmonizálásokra.
1: Komolyan?
0: Igen, ilyen nagyon sok. Na, ez
1: egy
0: sok
1: kicsit érzékeltest, mert számomra is újdonság.
0: Igen, például Scriabin is imádja, amit Chopini nagyon sokszor lehet hallani, például a domináns szeptimnek a szekund megfordítása, tehát hogyha van az A akkord alatt egy G, ugye az normálisan menne egy szexre, ha D-durba, vagy egy szexre, ha D-molban megyünk, de de mehet ide is, ami egy teljesen gyakorlatilag kromatikus moduláció, tehát ezt úgy értelmezzük, mint egy bőszekundó.
1: Közben hadd tegyem hozzá, mert nem mindenki annyira wide-fülű, hogy domináns szeptén ez beugrana, hogy mit jelent. Igen. Moduláció egyik hangnemből ugye átmegyünk a másikba. Na most Chopinnél még a doktűnökben is vannak ezek, amiket mutattál, hogy teljesen váratlan jövőbe mutató akkordok. Aztán feloldja.
0: Igen, abszolút.
1: Tehát most ez melyik Chopin művel foglalkozol?
0: Most a Cizmo keringővel többek között.
1: Hallgassuk.
0: Jó.

Kyle Norbert után 2023. május 27-én született meg az a műsor, amelyből most idézünk. A vendég Farkas Gábor.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Házi Muzsika a Délibáb utcában című műsorunk. Velem szemben pedig Farkas Gábor Lisztdíjas zongoraművész, akivel mindig nagyon szeretek közös műsort csinálni, mert tulajdonképpen úszunk a zene birodalmában a szó legteljesebb értelmében, mert nem szoktunk megbeszélni semmit, és végül is majd döntsék el, hogy élvezhető, hallgatható-e a műsor, de remélem és szeretném, hogy önök is ugyanúgy élvezzék, mint mi. A kiindulás mindig megadja az alaphangot, a témát, ha úgy tetszik, amit aztán el lehet térni. Mit hallottunk?
1: Debussy darabját hallottuk a Képek című sorozatból, ez pedig a Fények a vizen, illetve hát lehetne ezt úgy is fordítani, hogy Tükröződések a vizen, mert az eredeti címe az a Reflet dans l'eau, tehát Reflections, tükröződések lehetne az igazi címe, de magyarul ezt valahogy így szoktuk meg, hogy Fények a vizen. De hát ahogy a fények is tükröződnek a vizen, teljes mértékben megállja a helyét, és hát nagyon szép impressionista kép már a cím is. És egyébként, hogyha már Debussyről beszélünk, és ha már ezt játszottam legelőször, akkor érdekes az a kis játék, amit Debussy csinál például a prelüdökben. Nem tudom, hogy észrevette már bárki azt, hogy soha nem a darab elejére írja Debussy a darabnak a címét, hanem a darab végére, hogy mi is volt ez. Nagyon érdekes. Ezt soha senkinél nem láttam még ezt így.
0: Itt mit írt oda a végén?
1: Hát ugye ez nem tükröződések a vizen, de ugye ez nem prelűd, hanem ez a Képek című sorozatból van. És hát a következő ugye a Move van, meg az Homage à Rameau, az lenne még a sorozatból, de én csak ezt választottam. Méghozzá azért választottam ezt a darabot, mert az április 2-ai koncertnek a műsorában ez is helyet foglal. Arra szerettem volna rá irányítani a figyelmet, hogy Liszt, akit ugye már ismerünk, úgy, mint a Czernynek a növendéke, úgy, mint az, akit Beethoven homlokon csókolt úgy már gyerekkorában.
0: Liszt.
1: Igen. És Salieri-t is belevehetjük a teljes mértékben a, hogy így mondja, a buliba, mert ugye Salieri volt a zeneszerzés tanára, illetve összhangzattan tanára. Ilyen módon ez a Mozart, Salieri, Beethoven, Czerny vonal ez.
0: De biztos még messzebbre.
1: Természetesen, igen. Ilyen módon azért természetesen sokáig el lehet vezetni ezt a fajta fonalat. De hogy egy olyan ember, aki gyakorlatilag Beethovent tekintette teljes mértékben példaképének, mint ahogy Schubert is. De hogy egy ilyen ember aztán később fölfedezi azt a fajta dolgot, és már kutatja azt a fajta dolgot, hogy hogy lehet a 12 fokúság felé elmenni. Táptalaja a késői darabjaik, táptalaja gyakorlatilag Bartókéknak és mind a 20. századnak, hogyha mondjuk a legkésőbb darabjaitról beszélünk, a Szürke felhők, ugye de már ott is, ugye, már
0: ha
1: ott...
0: Ha nem tudnánk,
1: ha nem tudnánk, akkor Bartók. Simán azt mondhatnánk, hogy ez egy Bartók darab. És itt van egy darab, amit az ő fiatal korában írt, a Villadeszte szökő kútjai, ami ugye így kezdődik. Teljes mértékben a víznek a csábítását, a víznek a folyását mutatja, ahogy a víz játszik ezzel.
0: De az egész sorozat.
1: Igen,
0: hát az egész olasz
1: az egész sorozat. Igen. És hát pontosan ez a lényeg, hogy és ez nem az olasz sorozatban van benne, hanem a harmadik sorozatban van benne, aminek ugye nincsen címe.
0: Így van.
1: És ott már kései darabok vannak benne, és ugye Tivoliban található ez a fajta Villadeszte.
0: Biztos voltál.
1: Igen, voltam, és csodálatos, gyönyörűséges módon megjeleníti a vizet. A vízről már korábban is írtak szerzők.
0: De hát mármint milyen... Liszt korábban a vízről?
1: Liszt előtti szerzők is. Hát ugye, hogyha mondjuk a Handel vízizenére gondolunk.
0: Közben mutattam az ugránál, tehát azt hiszem, a vízizene mindenkinek a fülibe van.
1: És szóval Handel vízizenére gondolunk, vagy gondolhatunk itt természetesen, biztosan vannak olyan darabok, amik a vízzel kapcsolatosak. De olyan, ami viszont a vizet egy képként láttatja, olyanról én nem tudok. Hogyha esetleg mondjuk a hallgatók tudnak olyanról,
0: akkor
1: írják meg,
0: mert
1: és tudassák
0: tanulunk vele. Belőle.
1: Igen, pontosan, mert abszolút nem szégyen a tanulás.
0: Most azon gondolkodtam közben, hogy a 600 Schubert dalból vízzel.
1: Igen, azok, hogyha mondjuk belegondolok ebbe a... A Molnár és a Patak. Igen, de egyik sem képként láttatja a vizet, én úgy gondolom.
0: Hát mondjuk a pisztránkban azért a kis hidetmuszkása.
1: Igen, azt lehet esetleg úgy, vagy esetleg mondjuk sokan szokták még ezt is, Gezdur Empromptüt is szokták így emlegetni, mint hogyha mondjuk esetleg ez a Molnár és a Pataknak lenne, esetleg a Pataknak a csordogálása.
0: De hogy ami először... ugye aztán később a szonátában
1: kiteljesedik. De nem gondolom, hogy ezt teljes mértékben képként kéne látnunk.
0: Nem, tehát, nem úgy.
1: Nem így, ilyen módon. Tehát ez a fajta impressionista, már eleve ez a harmónia, tehát ez teljes Liszt. Mértékben ez Liszt. És állítólag, amikor meghallotta ezt a darabot a Debussy, akkor erre azt mondta, hogy nagy proféta volt az öreg mester. Múltkor olvastam ezt egy feljegyzésben, és nagyon érdekes, hogy már ilyet mondott a Debussy a Lisztnek a villedesztéjéről.
0: Romantikában voltak olyan koncertek, hogy kiírták, hogy vízcsábítás vagy hasonló, és vissza lehet hozni.
1: Lehetne. Igen. Tényleg. Egyébként lehetne különböző témaköré. Igen. Én egyébként is valahogy úgy gondolom, hogy tehát annak idején Arthur Rubinstein mondta azt, hogy ő a koncert programját mindig egy ilyen szent háromságban szokta elosztani. Tehát, hogy egy harmadát saját magának játsza, egy harmadát a közönségnek, és a harmadik harmadát pedig a kritikusoknak. Úgyhogy egy kicsit engem ez megfogott, ez a fajta
0: igen,
1: dolog, és hát hogyha szellemes. Mondjuk ezt a fajta dolgot az én koncertemre vetítem, akkor ilyen módon az első fele az teljes mértékben nekem van, tehát az egyharmada a Schubert féle.
0: Így van.
1: A Debussy, Ravel és a Lisztnek a vízzel kapcsolatos, az teljes mértékben akár lehet, akár a kritikusoknak is. És a harmadik része, ami pedig hát a Mephisto keringő, a Debussy Vals Romantik, és aztán majd később a Grünfeld Strauss keringője, hát ezekkel az viszont teljes mértékben. Hát a Mephisto keringőt ugye...
0: is foglalkozhatunk. Egyébként elmondom a minket hallgató hölgyeknek és uraknak, hogy Gábor napon, tehát március végén vesszük fel ezt a műsort Farkas Gáborral, és valamikor hetek múlva kerül majd adásba. De ez az áprilisi, ez egy koncert, amit te fogsz majd adni,
1: pontosan.
0: Tehát ebből idézünk tulajdonképpen.
1: Igen, ezekből a darabokból idézünk. Hát a Debussy Fények a vízemből, illetve hát azt már gyakorlatilag azt el is játszottam, egy kicsit játszottam a villadeszteszökő kútjaiból is, és hát hogyha mondjuk ilyen módon a villadeszteszökő kútjait össze akarnám hasonlítani, például a Ravelnek a Zsidójával. Érdekes, mert hogy ez ugye a Liszt,

0: És sokan mondják el, hogy ez a Tristan.
1: Pontosan.
0: De ugyanakkor viszont egyes fejezések szerint viszont az van ideírva, hogy ez a Ringből. És ugyanakkor viszont mégis, amikor aztán később előre haladunk, van egy bibliai idézet benne. Szóval azért ez mégiscsak egy vallásos darab. Én úgy érzem, hogy azért ez mégiscsak egy vallásos darab. Ehhez képest mondjuk a Ravel zsidója, ami ugye, hogyha franciául nézzük, le zsidó de la villedeste, és a zsidó ugye, mint a Ravelnek a vízjátéka, tehát a szökőkutak.
1: Hát ott már abszolút kimondva. Tehát
0: ott teljes mértékben ki van mondva. Ilyen módon azért a Ravelli megközelítés sincsen nagyon-nagyon messze ettől, ahogy ami így kezdődik. Ő is rögtön a zongora felső harmadát
1: hát
0: kezdi el használni.
1: Hát azt kínálja a csillámlás, meg a vízseppeknek az emléke.

0: Én nekem meg ezt teljes mértékben eszembe jutatja ez a rész. De...
1: Igen?
0: Azt a kis címet, amit a Ravel írt a kottába. Ahogy az istenek nevetnek, ahogy a víz csiklandozza őket.
1: Tökéletes.
0: Tökéletes. Ennél szebben ezt nem lehet.
1: Abszolút.
0: És milyen érdekes, hogy azt olvastam nemrégiben, hogy Ravel abszolút nem bízott ennek a darabnak a sikerében. Nem tartotta az egyik legjobb darabjának, és meg is tiltotta a kiadójának, hogy ezt kiadja, és hogy bárki is fölvegye. Természetesen a zongoristáknak és a zenészeknek természetesen nagyon nagy kedvence azóta is ez a darab, tehát Ravelnek a szorongása ilyen módon nem igazolódtak be.
1: Hát egyáltalán azt hiszem, hogy a szerzők nem mindig tudják kívülről látni, pontosan, hallgatni, értékelni a műveiket.
0: A legnagyobb zongoristák játszották ezeket lemezre. Többek között egyébként, amikor én megismertem ezt a darabot, az Cifra Györgynek az előadásában volt. Pont egyébként, ha jól emlékszem, pont te készítettél vele interjút, nem? Hogyha
1: én
0: jól
1: csináltam,
0: emlékszem.
1: Készítettem vele.
0: Amikor visszajött.
1: Igen.
0: És én szerintem pont azt az interjút hallottam, amikor az Erkel Színházban játszott, ugye, hogyha jól emlékszem. És másnap volt a felvétel. Mert a koncert után...
1: Nem egészen így emlékszem, de lehet, mert azért ez 40 valahány évvel ezelőtt volt. Nem, tényleg félelmetes.
0: Ha jól emlékszem, pont ezt a Ravelt is játszott azon a koncerten.
1: Valószínűleg igen. Én egyébként Cifrával először nem személyesen találkoztam, hanem mint zenekritikus én. Annak idején írtam zenekritikákat, a Filharmóniának volt ilyen műsorfüzete, és abban megjelentek az előző heti koncertekről kritikát, és én nagyon nagy örömmel írtam, nem voltam véres tollú kritikus, mert mindig a zene szeretete vezetett meg, hogy valahogy közel vigyem a hallgatókhoz, akik ott voltak, meg akik nem voltak ott. Tehát ez volt az első találkozás, aztán Cifrával Sandisben találkoztunk, az 1981 ősze, 82 tavasz volt. Most azért érdekes, mert te 81-ben születtél,
0: igen.
1: És hát két generációval idősebb vagyok, és az volt, szomorú alkalom volt, tehát olyan szempontból remek volt, hogy az volt az első tavaszi fesztivál Budapesten.
0: Aha.
1: És mindenki lelkes volt, és szerettük, és a fő cél az volt, hogy a külföldön élő magyar nagyságokat, Vazarelli, Cifra György, Amerigo Tótot is még lehetne sorolni, csábítsuk haza kiállításra, koncertre, stb. És a mi stábunk, mert köztudottan ilyen nagyon lelkesek voltunk akkor is, szerettük csinálni, kapta a megbízást, hogy menjünk el Cifrához, leegyeztették, és az volt az a szomorú időszak, itt utalok vissza, amikor a fia meghalt.
0: Jaj, szegény.
1: Ugye egy lakástűzben.
0: Igen.
1: Egy karmester fia. Egyébként láttam ezt a Petrovics Eszter által és a Balázs Jani által készített Cifra filmet, tulajdonképpen ilyen dokumentumfilmszerűség, és abban sok mindent bemutatnak francia felvételeken. Tehát én abban láttam először vezényelni az ifjú Cifra Györgyöt. Uh-huh. Tehát addig még nem. Viszont az nincs benne, ami nálunk fantasztikus élmény volt, hogy annak ellenére, hogy a fia meghalt, minket beengedett a házába, a lakásába, sőt az auditoriumba is, a Liszt auditoriumba, ami akkor még ilyen félig ilyen garázs volt, teljesen áldatlan állapotok voltak. Azért engedett be bennünket, tehát szörnyű időszak, mert fia, egyetlen fia veszett el, azért, mert kiderült, hogy a mi operatőrünk, akit Darvas Máténak hívtak, az ő édesapja, Darvas József író. Uh-huh. Nagy nevű író a komcsi időkben, de segített annak idején Cifra Györgyön. És amikor ez a kapcsolat kiderült, abban a pillanatban Cifra kitárta a lakásának az ajtaját, és a lakásán fogadott bennünket, ott csináltuk az első interjút, a másodikat pedig az auditoriumban. és aztán Budapesten is, tehát utána már megvolt a folytatás, de ez tényleg, tényleg fantasztikus élmény volt nekünk is, mert ez ott derült ki, hogy a Darvas papa segített annak idején a Szifrának, hát akkor gyertek, persze, hát magyarok vagyunk.
0: Milyen módon tudott kiderülni egyébként, tehát egy véletlen
1: ez valahogy
0: bemutatkozás? Vagy?
1: Bemutatkozás, igen.
0: És akkor rákérdezett, hogy...
1: Igen, Darvas felakadt a szeme, és akkor mi már sejtettük, hogy itt ilyesmi van. Szóval voltak ilyen megáll az idő pillanatok.
0: Érdekes, 2001-ben voltam.
1: És ez most azért vagyok egy picit bizonytalan, 81 vége vagy 82 eleje, mert a tavaszi fesztiválra készül. Uh-huh. És igen. 82 tavaszán volt az első budapesti tavaszi fesztivál. De úgy emlékszem, hogy mi előtte voltunk hetekkel Franciaországban, és akkor találkoztunk a Vázárelidvel is.
0: Elképesztő.
1: Kézed el, és az is egy örök élmény, már bocsánat, hogy zenélni kellene, de ezt azért még elmondom.
0: Ez azért nagyon is hozzátartozik.
1: Hogy a lakásán, egyik lakásán fogadott, ami persze tele Vasarely képekkel, és óriási élmény, és a saját alkotói szisztémájáról beszélt, amit most nem tudok neked idézni, szóruszól megvan, mert filmkameráról írtuk le a szöveget. És én nem értem. Tehát ott mondja, hogy az ilyen szisztéma alapján a hármas szint az ötössel keverem, azzal a hetessel a lilát, tehát kicsit olyan számomra, de én ebben abszolút laikus vagyok, amatőr vagyok. Minden eset, hát Vasarely, hát a világ egyik legnagyobb, pontosan, legismertebb magyar művésze. Aztán volt ugye kiállítás is, ugyanez az esemény volt, amikor az Amerigotot sikerült meggyőzni, és csinált itt egy nagy kiállítást. Szóval ez egy nagyon szép időszak volt, és nagy szeretet emlékszem rájuk. De vissza a zenéhez, tehát Lisztnek olyan gesztusai voltak, és sajnos ez sincs benne a filmben, hogy Sopronban volt az egyik zenebutik élőadás. És akkor már jó kapcsolatban voltunk a mesterrel, és elhívtuk, mert tudtuk, hogy ő is Sopronban van ugyanakkor. Uh-huh. És az élő adásban, a zenebutik élő adásban bejött személyesen. Mindez 11 órakor. Úgy kezdte, hogy megmorogott bennünket, hogy lehet ilyen korán kezdeni, 11 órakor ilyen korán. De aztán megbékélt, teljesen hát jóba voltunk, és ott mesélte el, hogy Sopron városának, akárcsak Liszt Ferenc, ő is ajándékozott egy hangverseny zongorát.
0: Tényleg?
1: És nagyon sajnálom, hogy ebben a magyar dokumentumfilmben nincs benne, mert ez óriási gesztus.
0: Hát hogyne? Hát egy koncertzongorát.
1: És elmondja, hogy Liszt tette ugyanezt, és hadd tegyem én is, mondja a Szifra
0: György. Ez egy csodálatos.
1: Ezek tényleg
0: csodálatos. Ez egy nemes gesztus. Nem tudom,
1: ez óriási gesztus.
0: Igen.
1: Többször is találkoztunk, de ez az első volt a legmegrázóbb, legmélyebb. És hát ő mindig zongorázott. Még egy pici adalék. A pesti Vigadóban volt egy koncertje, ahol ő magyar rapszódiát is játszott, ha jól emlékszem, a másodikat. És annak a másodiknak a végén, te biztos tudod idézni, van egy nagy vágta.
0: Igen, ez az.
1: A vágta előtt van egy generál pauza.
0: Igen.
1: Na, akkor helyben vagyunk. És azt mondta, hogy az egészet ne vigyétek fel, de majd a fináliát, a kódáját lehet felvenni. Semmi gond, majd fogom jelezni, hogy mikor induljon a kamera. Játszik átszellemülten, exaltáltan, mint egy őrült. Mondom, hát hol ilyenkor nem lehet jelezni, nem. És tényleg elértünk az a generálpauzához, intett, hogy kamera be, majdnem, hogy mondta, így, ahogy most mutatom az ujjammal, egy pillanatit kivárt is, akkor játszotta a kúdát. És megvan filmen. Hát képzeld el, szóval ennyire tudatos művész volt, és igen, ennyire kisújban volt minden, mert hát ez nem lehet.
0: Nem működik, hogy valaki ne uralná teljes mértékben azt az anyagot, amit játszik. Hát azt a második rapszódiát valószínűleg ezt biztos vagyok, hogy több ezerszer hát játszhatta életében. Jó.
1: Egyébként érdemes ezt a filmet megnézni, mert vannak eredeti cifra, francia felvételek.
0: De jó.
1: Amiket én még soha nem hallottam, tehát tényleg nagyon értékes. Hát ezek magyar csodák.
0: Bizony, magyar csodák is.
1: Hogy van, volt Cifra Györgyünk, volt Kocsisunk, van most is fantasztikus magyar művészek vannak.
0: Igen, és hogy ilyen értékes. Az az érdekes egyébként, hogy én februárban voltam Japánban újra, és
1: zárójelbe hadd inzertálom, hogy az egyik egyetemnek te vendégprofesszora vagy,
0: igen, és igen, igen,
1: több tucatszor jártál Japánban, meg éltél hosszú igen, hónapokig végül, Japánban, igen, és japán feleséged van.
0: Pontosan.
1: Na, hát akkor képben vagyunk.
0: Igen. Szóval és akárhányszor említem Fischer nevét, különösen az a már a 40-es, 50-es éves generáció, tehát az én generációm. Teljes mérés, és hát különösen akik még esetleg hallották is őt élőben zongorázni, hát teljes mértékben első számú zongoristaként kezelik.
1: Igen.
0: Az egyik kollégám elmesélt a Tokyo College of Musicban, hogy ő még gyerek volt akkor, amikor látta a Fischer Annit játszani a Tokyo Bunkakaikanban, ami egy körülbelül egy ilyen 2000 valahány száz férőhelyes nagy koncertterem, ahol már idős volt Fischer Anni, és már nem játszott olyan darabokat, ami esetleg a közönség tapsát csalogatná. És olyanokat játszott, mint Schumann Kinderszcénen. Hm. És ilyen kis darabokkal vastapsot, nemhogy a vastapsot, hanem standing ovation-t, álló vastapsot.
1: Standing ovation.
0: Igen, igen. Ilyen álló vastapsot sikerült kapnia, és hogy nem az, hogy sikerült kapnia, álló vastapsot jutalmazta a közönség ilyen darabokkal, mint a Kinderszcénen. Tehát képzelem, hogy olyan varázsa lehetett az ő játékának, hogy az betölthette azt a termet.
1: Fantasztikus, de most először szeretném, hogy ha már ennyire szóba került Cifra György,
0: igen,
1: mi az, amit az ő repertoárjából kedved lenne megszólaltatni? Valamelyik átiratot esetleg, hát te is játszottál nagyon.
0: Rengeteg átiratot játszottam természetesen.
1: Ő is játszott a Denevér átirat, a saját átiratot csinált.
0: Igen, ennek. Ő saját átiratot csinált.
1: De te is játszol egyfajta Denevér átiratot.
0: Igen, én a Alfred Grünfeldnek az átiratát játszom. Alfred Grünfeldről tudni kell azt, hogy ő egy Bécsben élő mester volt, aki még Mahlerrel is találkozott, sőt Mahler nála lakott, amikor fiatal volt. Hát Mahlernek nincsenek túlságosan kedvező feljegyzései Alfred Grünfeldről. Ezt inkább nem ecsetelném a hallgatóknak, aki esetleg érdeklődik, akkor ezt még a Wikipédián is meg tudja tenni. Szóval Alfred Grünfeld egy nagyon-nagyon virtuóz és nagyon ünnepelt zongoristája volt, nem csak Bécsnek, hanem egész Európának, és milliónyi átiratot készített, hát többek között szalonok világából idézett, és hát most csak egy picikét idézek, mert azért ebből az átiratból ez a Denevérnek az egyik kis részlete, hát így indul a parafrázis.

0: Házi Muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd volt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, személyesen tájékoztatták Baka Andrást a Tisza frakció döntéséről, és felkérték az államfői tisztségre. Magyar Péter közlése szerint Baka András a felkérést a nemzet iránti szolgálatból elfogadta, és készen áll arra, hogy a magyar nemzet egységéért, valamint egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozzon. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, miközben csak nem 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain, közölte szombaton az Országos Mentőszolgálat. A mentőket 23 vízbefulladáshoz, 141 hőgutával vagy hőkimerüléssel kapcsolatos esethez, valamint több mint 1600 allergiához, valamint több mint 1600 allergiás reakcióhoz riasztották. Több mint 3100 közlekedési balesetnél segítettek, és 186 sikeres újraélesztést végeztek. Emellett a 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak. Fennállásának 250. évfordulóját ünnepelték a Hargita megyei Lövéte kisboldogasszony templomának, számolt be a Magyar Kurír. Az 1776-ban épült római katolikus plébánia templom jubileumát háromnapos ünnepség sorozattal ünnepelték, amelyet hálaadó szent mise zárt. Ezen megáldották a felújított fő oltárképet, a kibővített orgonát és két emléktáblát. László István plébános úgy fogalmazott, a 250 éves jubileum nem csupán egy épület évfordulója, hanem annak a hitnek az ünnepe, amely megtartotta a közösséget a történelem viharaiban. Csaknem 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Mészáros Lőrinchez köthető Prime Tech magántőke alap, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton. A tárcavezető Facebook bejegyzése szerint az elektronikus UDI-rendszerhez kapcsolódó korábbi ügylet átvilágításakor derült ki, hogy a magántőke alap 2,27 milliárd forint osztalék előleget vett fel. Vitézi Dávid közölte, az immár állami tulajdonú társaság felszólította a korábbi tulajdonost az összeg visszafizetésére, amely augusztus 5-én meg is érkezett. A miniszter hozzátette, folytatják az állami közlekedési társaságok és háttérintézmények átvilágítását. Fokozhatják a járművek elleni drón támadásokat az orosz erők a dél-ukrajnai Herszon megyében, közölte szombaton a régió kormányzói hivatala az ukrán fegyveres erők információira hivatkozva. A tájékoztatás szerint növelték a térségben működő orosz drón kezelő egységek számát. Különösen veszélyeztetettek lehetnek az ukrán katonai járművekre hasonlító járművek, valamint azok a helyek, ahol egyszerre sok autó tartózkodik, például piacok, üzletek és benzinkutak környéke. A lakosságot fokozott óvatosságra intették. Végül az időjárásról. Derült idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, számottevő csapadék nem várható. A szél nagy területen megélénkül, északkeleten, keleten meg is erősödhet. Késő este 17 és 28 fok közötti értékekre számíthatunk. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. Következik a Vidékjáró magazin.
4: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban egy hőlégballon bajnokságról és egy könyvtáros konferenciáról tudósítunk önöknek. Adásunkat pedig azzal kezdjük, hogy augusztus 20-áig 7 balatoni település 10 strandján összesen 200 fiatal elsősegélynyújtó áll a nyaralók rendelkezésére.
5: Én Molnár Biborka vagyok, és Erdélyből jöttem. Hát számomra a Vöröskereszt olyan alapvető értékeket képvisel, amit úgy amblok bárkinek muszáj lenne képviselni. Számomra az, hogy segítünk önkéntesen, pártatlanul, függetlenül valakiknek, az számomra egy ilyen életcélt ad, egy motiváció.

0: Arról, hogy minden nap felkeljek és csináljak valamit. Amúgy az én sztorim az nagyon érdekes, hiszen édesanyám is nagyon-nagyon régóta vöröskeresztezik, már kiskorom óta, hát ilyen 4-5 éves korom óta már benne vagyok úgy, nem voltam tagja persze, de ott voltam édesanyámnak a keze mellett, és mindig néztem, hogy mit csinálnak a nagyok. És aztán eljutottam, így körülbelül 3,5 éve csatlakoztam Erdélyben a Vöröskereszthez, és nagyon-nagyon szeretem azóta.
1: A Magyar Vöröskereszt ifjúsági tagozatának önkéntesei majdnem 20 éve vannak jelen a fürdőhelyeken, mondta el egy sajtótájékoztatón a szervezet főigazgató helyettese Horváth Péter Zsolt.
2: A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 2007-ben indított el a balatoni elsősegi nyújtó szolgálatot, azóta szinte töretlen ez a vállalásunk. Ilyenkor a Balaton partján vállalunk szerepet, önkéntesünk térítésmentesen látják el a Balaton parton vagy a vízben szerzett sérüléseket. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy az ifjúság azért kezdeményezte ezt a dolgot, mert nagyon sok önkéntesünk van, vesznek részt elsősegi nyújtó felkészítéseken, programokon, és ők kifejezetten kerestek olyan nyári lehetőséget, amikor a szabadidőt hasznosan tudják eltölteni, tudják gyakorolni azt a megszerzett tudást, ami akár életmentő is lehet, illetve közülük nagyon sokan egészségügyi pálya irányába orientálódnak, tehát nagyon sok fiatal, aki elkezdte 2007-8-ban, jelenleg az országos mentőszolgálat vagy az egészségügyi állományát erősíti. Minden évben ugye készül egy statisztika arról, hogy milyen típusú sérüléseket látnak el. Kifejezetten azért készült a szolgálat ezekkel a típusokkal, mert ugye ebben az évben nagyon sok horzsolás és nagyon sok kagylóvágással találkoztak. Nyilván a hőártalom, a rosszulét is előfordul. De volt ebben az évben már a mentőhívás is, amikor olyan jellegű sérültet kellett ellátni, akinek a szakszolgálat segítségre mindenképpen kellett számítani. Ami fontos, és hogy miért jó az elsősegi nyújtó szolgálat a strandokon, mert hogy sok esetben az első percek életmentőek lehetnek. Így gyakorlatilag az önkéntesek helyszínét ismerik a strandolók, egy fokozottabb biztonságérzetet ad, és tudják, hogy hova kell jönni. Fontos tudni azt, hogy minden évben a támogatók mértékétől függ, hogy hány strandot tudunk vállalni 2026-ban, július 1-től augusztus 20-ig 7 turnuson keresztül látunk el szolgálatot, összesen 7 település 10 strandján, ami azt jelenti, hogy strandonként minimum 2 önkéntes teljesít szolgálatot. Azon kívül, hogy a strandon szolgálatot teljesítő önkéntesek vannak, mindig van puffer, ugye a hátsó vagy a háttérben dolgozó állomány is nagyon-nagyon fontos, ők részt vesznek felkészítésen, tehát a 200-es létszám az egy minimum, aki ebben az évben a szolgálatban közreműködik.
1: A fiatalok leggyakrabban kagylók okozta vágási sérüléseket, horzsolásos eseteket látnak el, de ebben a kánikulában gyakori a napszúrás vagy a napégés is. Tudtuk meg a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt alelnökétől, Jordán Ádámtól.
3: A mi ifjúsági önkénteseink parti elsősegélynyújtó szolgáltatást nyújtanak azon a 10 strandon, amin az idén nyáron részt vesznek. Mindenféle esetet látnak el, ami a vízen belül történt, esetleges kagylóvágás, kővágás, stb., és amivel kifáradtak ide a strandra a strandolók. Ezen kívül így a strand területén, amik történtek, rovarcsípések, a büfében esetleges égetések, de a hőártalmakkal is meg tudnak birkózni a fölkészült önkénteseink, legyen az hőguta, napszúrás. De azért gyakran előfordulnak súlyosabb problémák is. Minden évben előfordul újraélesztés is, illetve minden turnusonként elő szokott fordulni több mentőhívás is. Ebben az évben 10 strandon vagyunk kint, Balatonberényben, Balatonfenyvesen 2 strandon, az alsó, illetve a Csalogány strandon, kint vagyunk ezen kívül Balatonmária fürdőn, a központi strandon, illetve a hajóállomási Szabas strandon, ezen kívül kint vagyunk még Balatonbográr Platán strandon, Balatonlelle Napfény strandon, a Balatonszemesi Szabas strandon, és Balatonszárszón, itt 2 darab strandon, a központi, illetve a Móric Szabas strandon. Egy turnusban 20 darab önkéntes dolgozik az idényben, illetve hozzájuk csatlakozik még turnusonként 2-2 turnusvezető, és így az egész szezonban a 7 turnusban jön ki így a nagyjából 200-as önkéntes szám. Minden önkéntestől elvárjuk azt, hogy mielőtt jelentkeznek, egy közúti elsősegélynyújtó vizsgával rendelkezzenek, illetve a leérkezés napján, illetve a másnapján van egy gyors XBLS képzésünk, amit itt házon belül tartunk meg számukra.
1: Az önkéntesek jelenléte a strandolók számára is megnyugtató, mert biztonságérzetet nyújtanak, tette hozzá Balatonszárszó turisztikai referense Németné Szabó Magdolna.
4: Nagyon-nagyon örülünk, hogy ismét szolgálatot teljesítenek a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt fiataljai. Itt Balatonszárszón 2 strandonkon is, a központi strandon, ez egy vezető strand, illetőleg a szabad strandunkon is. Egyrésztről természetesen segítik a munkánkat, másrésztről pedig a vendégeknek egy biztonságot jelent, hiszen látják, hogy itt vannak a vöröskeresztesek, bármi történik, szívesen fordulnak a fiatalokhoz.
1: 27. alkalommal rendezték meg a közelmúltban a helyismereti könyvtárosok országos konferenciáját. Ennek a fórumnak most első ízben Siófok adott otthont.
5: Csizmalia Tünde vagyok, a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár igazgatóhelyettese, a helyismereti könyvtárosok szervezetének elnökségi tagja. Első alkalommal szervezi intézményünk ezt a konferenciát, és ez nagyon nagy örömmel töltött el, amikor megtudtuk, hogy mi lehetünk, és elvállaltuk a helyszínként a szervezést. Nyilván a téma adta magát. Siófok a nyár fővárosa, idegenforgalmi szempontból kiemelt terület a Balaton, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy mindenképpen az idegenforgalmat és a turizmus szeretnénk témaként választani. A helyismereti gyűjtemény kiemelten fontos szerepet tölt be a könyvtár életében, úgyhogy a helyismereti gyűjtemény a kulturális örökség megőrzésében, szolgáltatásában nagyon fontos szerepet ad, és ugyanakkor turisztikai attrakciókat is hozunk létre ennek a segítségével. Részben segítjük a szolgáltatásokkal azokat, akik éppen ilyen sétákat terveznek. Mi magunk is vezetünk sétákat, akár digitális kiállításokat készítünk, vagy éppen multidézőket rendszeresen kiteszünk a honlapunkra a helyismereti gyűjtemény segítségével. A konferencián mindezekről szó esik, megjelenik a konferencián az idegenforgalom és a turizmus lenyomata a helyismereti gyűjteményekben, illetve balatoni településként nyilván olyan programokat is szervezünk, kiegészítő programokat a kollégáknak, ami kötődik a tóhoz. Ilyen lesz a ma esti naplemente hajókázás, de lesz kirándulásként a Szántóbuszai majorság látogatása, illetve a balatonrendéli csipkeverés, ami már nem annyira szorosan az idegenforgalomhoz kötődik, de nagyon érdekes lesz, és úgy gondoljuk, hogy erre is igény van, és nagyon várnak bennünket. És ami még újdonság, hogy bizonyos kiegészítő programok elsőként vannak a helyismereti könyvtárosok szervezetének konferenciája életében. Ilyen az, hogy kincsvadászatot szervezünk idézőjelben, aminek során a kollégák hozhatnak kártyanaptát, képeslapot, de érkezett minikönyv, diafilm, könyvek, és ebből cserebere lévén mindenki gyarapíthatja a gyűjteményét. Emellett játékos feladatok is vannak, egyrészt gyermekkori fotók alapján megismerhetjük meg egymást, illetve tippelni kell, hogy ki is az, aki a képen szerepel. Kvízünk lesz este, illetve még van kis kiállításunk, ami egy előadáshoz kapcsolódik, Bédekkel kiállítás. Tettünk ki korabeli fotókat, térképeket, prospektusokat, amivel a fürdőváros életét megismerhetik.
1: A konferenciát a helyismereti könyvtárosok szervezetének elnöke Szalainé Bodor Edit nyitotta meg.
6: 27. alkalommal találkoznak a helyismereti könyvtárosok itt, most jelenleg Siófokon. A helyismereti könyvtárosok szervezete a Magyar Könyvtárosok Egyesületén belül működik tagszervezetként, és minden évben 1994 óta van egy országos találkozónk, mindig más helyszínen. Siófok az első alkalommal ad helyet ennek a találkozónak, ami unikálissá teszi, hogy ez a szervezet ezt próbálja összegyűjteni az országban dolgozó helyismereti kollégákat. Elsősorban közkönyvtárból vannak kollégáink vagy tagjaink, de ugyanakkor vannak társintézményből is levéltárosok, muzeológusok, akik csatlakoztak hozzánk. A szervezet 94 óta működik, jelenleg 89 tagunk van, és a siófoki helyszín aktualitását az idegenforgalom fogja adni, ugyanis mindig valami aktuális dologra próbálunk reflektálni, ami a helyismereti könyvtárosok munkáját érinti. Hogyan tudnak a helyismereti könyvtárosok csatlakozni a településnek az idegenforgalmához, milyen szolgáltatásokat tudnak adni, ami a turizmust fejleszti, vagy a turizmushoz hozzá tud járulni. Úgyhogy ezért esett a választásunk Siófokra, hiszen itt fő attrakció úgymond a turizmus, úgyhogy ez lesz a központi témánk, és ezzel lesznek kapcsolatosak az előadások. Maga a szakmai találkozó háromnapos lesz, a középső nap kirándulunk majd, hiszen mindig az is fontos, hogy a környéket megismerjük, és az itteni épített, illetve természeti értékeket is. Ami még unikális, hogy a helyismereti könyvtárosok szervezetének van egy kódexje, ezt minden évben elkészítjük az adott településnek a kódex oldalát, ezt Szalai Katalin oklevélíró grafikus készíti, kézzel merített papírból, úgyhogy ez egy olyan unikális dokumentum, amit 94 óta folyamatosan rajzol meg Katalin. Ez a szervezetnek a saját dokumentuma.
1: A szakmai konferencián a helyismereti könyvtárosok mellett a leginkább folyóiratokkal és kordokumentumokkal foglalkozó bibliográfusok is részt vettek.
7: Takácsné Bubnó Katalin vagyok, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete bibliográfiai szekciójának az elnöke. A bibliográfiai szekció és a helyismereti könyvtárosok szervezete nagyon régóta együttműködik, gyakorlatilag a helyismereti szervezet alapítása óta. Mi egy kicsit idősebb szervezet vagyunk, már több mint 50 éves a szervezetünk, de nagyon sok közös tagunk volt alapító tagok közül is, így végig megmaradt az együttműködés, a barátság a tagok között, és többek között erre a konferenciára is nagyon szeretnek a mi tagjaink, a bibliográfus könyvtárosok is eljárni. A bibliográfiai munka egyébként és a helyismereti, helytörténeti munka az általában kéz a kézben jár. Nagyon sok olyan érdeklődésű bibliográfus van, aki egyben helytörténész is, és fordítva is. A helytörténeti, helyismereti munkához is nélkülözhetetlenek a bibliográfiai ismeretek, ezért is van ez a szoros együttműködés, sok tag közt barátság alakult ki az évek során. Kezdetben az első ilyen konferencián is már részt vettek a tagjaink, aztán egy kis időre elhalt ez az együttműködés, de az idén úgy döntöttünk, hogy ismét a szervezőként befolyunk ebben a konferenciának a szervezésébe, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Mi igazából azt a háttérmunkát tudjuk biztosítani, és azokat az újdonságokat tudjuk hozni, ami a szabványos bibliográfiai munkát jelenti, és ezekkel a szabványokkal általában a helyismeretiseknek is haladniuk kell, ahogy haladunk a korral mi magunk is, egyrészt. Másrészt azt szoktuk mondani, hogy a helytörténész kollégák annyira színvonalas, kiegészítő programokat is szoktak szervezni, hogy a tagjaink már csak ezért is nagyon szeretik ezt a konferencia sorozatot látogatni. És van még egy fontos eleme az együttműködésünknek, az, hogy van egy közösen alapított díjunk a Kertész Gyula emlékére. Kertész Gyula egyébként szintén bibliográfus és helytörténész is volt, így róla van elnevezve ez a közös alapítású díj, és a páros évben mi szoktuk jelölni az arra érdemes kollégát, még a páratlan években a helytörténész, helyismereti kollégák.
1: Rekkenő hőség, gyakori szélcsend és sok száz néző. Kaposvár harmadik alkalommal szervezte meg a napokban a Riprónai Kupa elnevezésű nemzetközi hőlégballon bajnokságot. A viadalra Magyarországról, Ausztriából, Lengyelországból, Szlovéniából és az Egyesült Királyságból összesen 23 csapat érkezett. A verseny megnyitóján az egyik főszervező pilóta, Nagy Balázs így fogalmazott.
8: Nagyon örülök, hogy 24 és 25-ös év után 26-ban is itt lehetünk. Ez úgy gondolom, hogy nem valósulhatna meg, hogyha a helyi lakosság nem ilyen nagy szeretettel és támogatással fogadna minket. Aminek mi mindig nagyon örülünk, ezért évről évre egyre több országból, egyre több pilóta érkezik erre a rendezvényre, mert mindig hírét visszük, hogy milyen remekül sikerült itt a versenyünk. Szintén szeretném én is megköszönni természetesen a szponzoroknak, hogy támogattak minket, vagy támogatnak idén is, és azt gondolom, hogy évről évre tudunk tovább és tovább fejlődni, akár még valamilyen szinten egy nagyobb rendezvény is lebonyolítható itt a távoli jövőben. Szeretném a biztonságra felhívni még a figyelmét mindenkinek, hogy nyilván közzé lesz téve az, hogy nagyjából merre találják az emberek a balonokat. Felszállási pontra, ha esetleg valaki kilátogat, legyen az egy közös, vagy legyen az egy egyéni felszállási pont, egy biztos távolságot, hogyha tartanak a balontól, azt megköszönjük, ez egy veszélyes üzem, maga a repülés, meg maga a felszállás is, tehát én azt gondolom, hogy nagyjából egy ilyen 50-100 méterről, hogyha valaki nézi, abból baj nem lehet, illetve onnan tökéletesen lehet látni mindent. Minden repülés során több feladatot kapunk a versenyigazgatótól, ezt mi is a repülés előtt tudjuk meg. A feladatok az aktuális szélirányoknak megfelelően írja ki a versenyigazgató, így a repülés előtt dönti elő is, hogy mi lesz az a repülési irány, amelyről a célok megvalósíthatók. Ez lehet egyéni vagy közös felszálló. Reggel ilyen 5-6 feladat szokott lenni, valamikor célkeresztre kell dobni, ugye, ami fizikálisan a Földön megtalálható, az a nagy közönség számára is látványos, viszont több esetben digitális céljaink vannak fönn a légtérben, azok nem annyira látványosak, de mi ezekre küzdünk. Az esti repülések azok rövidebbek, jön a napnyugta, sötétbe pedig nem jó repülni, mert nem látunk semmit, ott egy ilyen 2-3 feladat szokott lenni, 7 repülésünk van tervezve, én azt gondolom, hogy nagyjából egy 25-30 feladatot kell teljesítenünk a 7 repülés során.
1: A viadalt test közelből gyakran a balonok kosarából követte végig a Somogyi Vármegye székhely alpolgármestere Pintér Rómeó.
9: Talán a mögöttem látható tömeg is arról tanúskodik, hogy nagy érdeklődés van erre a fantasztikus és gyönyörű sportágra Kaposváron. Nem véletlen az, hogy harmadik alkalommal már, hogy vállalkozunk arra Nagy Balázs ballonpilótával karöltve, hogy Kaposvárra megszervezzük ezt a nagyszerű megmérettetést. Idén is 23 fantasztikus hőlégballon mérkőzik meg városunk légterében, és hát talán az egyik legszebb momentuma az ilyen rendezvényeknek, hogy egy közös felszállást láthatunk, ráadásul egy nagyon központi részről, innen a Városligetből, amelyre minden érdeklődőt szeretettel vártunk, és ahogy láthatják, meg is tudtak jelenni. Úgyhogy fantasztikus versenyzést kívánok minden pilótának, a kaposváriak közösségének pedig nagyon-nagyon jó szórakozást és csodálatos pillanatokat kívánok a hőlégballon bajnokság idején. Most éppen az első versenynap második repülését láthatjuk, nem sokára Kaposvár felett.
1: A bajnokságot végül az osztrák Helmut Pöttler nyerte, a második helyen pedig Garab Szabolcs végzett.
10: Nagyon jól éreztük magunkat itt, nagyon sikeresnek ítéljük azt meg, hogy 7 repülésből 6-ot meg lehetett tartani még ebből a hőségbe is. Nagyon jó volt a rendezés, és a versenyigazgatót külön kiemelném, hogy olyan feladatokat kaptunk, amik ezekben a szélviszonyokban elérhetők voltak, és nekünk az a legnagyobb öröm, amikor nem egymással kell küzdenünk, hanem tényleg oda tudunk érni egy feladathoz, és meg tudjuk azt valósítani. Én nem nagyon járok Japánba, de ha Japánban van egy verseny szagában, ott hatalmas tömegek szoktak megjelenni. Egyébként Európában nem jellemző ez, hogy ennyien érdeklődnek a hőlégballonozás irányt. Inkább az ablakból, vagy az autóból, vagy az autópályáról feldudálva szoktak nekünk drukkolni, nem pedig így ott a placon, vagy akár a céloknál, mint itt.
1: A versenyzőknek egy sor dolgot figyelembe kell venniük a levegőben, például a GPS adatokat, a magasságmérőjelzéseit, a szél irányát, a többi balont, a vezetékeket, a gázmennyiségét és persze magát a feladatot.
11: Dr. Barlaszabó István vagyok, én Sopronból jöttem, és Sopron környékén szoktunk balonozni. A barátom pedig oktató pilóta, ő sokkal régebb óta balonozik. Hát a mai nap egy tipikus példája volt annak, hogy a balonozás mennyire egy nem előre kiszámítható sportág. Akármilyen pontos meteorológiai jelentések vannak, a helyi viszonyok azok mindig azért meg tudják tréfálni a balonosokat. Ez a mai nap tökéletesen jellemző volt erre, hogy mielőtt indultunk, teljes szélcsend volt. Egy kicsit még úgy hezitált is a csapat, hogy most elinduljunk, ne induljunk el, mert hogyha most nagyon kicsi a légáramlás, és mondjuk beviszi úgy a város fölé a balonokat, hogy nem nagyon találnak leszállóhelyet, akkor azért az elég kalandos tud lenni. De aztán hál' Istennek, hogy ment le a nap, szépen beindultak a áramlások, ami mutatja, hogy az csapat egyik fele az elment nyugatnak, a másik meg keletnek. Fűteni kell közben, ugyanis hogyha a balon elkezd kihűlni, akkor azzal együtt süllyedünk is. Ugye a balont azt a meleg levegő tartja fönn, és annak a hőmérsékletét egy gázégővel vagy két gázégővel kell folyamatosan biztosítanunk, amit egy műszer mutat, hogy a kupola hány fokos. Ez egy nagyon fontos paraméter a repülés közben, ugyanis ez mutatja meg nekünk azt, hogy milyen tartalékok vannak például a rendszerben. Tehát van egy maximum hőmérséklet, amit a kupola elérhet, hogyha nem tudunk levegőben maradni azon a hőmérsékleten, akkor le kell szállnunk. Hát ez mondjuk nyáron előfordulhat. Ma elég meleg volt, ez nem igazából kedvező a balonzásnak. Mi inkább a hűvösebb időt szeretjük, akár télen, mínuszfok is. Ugye minden nagyobb a hőmérséklet különbség a kupola belseje és a külső levegő között, annál kevesebbet fogyaszt, és annál nagyobbat emel.
1: Pilóta tulajdonképpen bárkiből lehet, de ahhoz nagyon sokat kell tanulni és gyakorolni.
12: Én Pálfi István vagyok. Elég sok elméleti anyagot kell, hogy megtanuljon az illető, és hogyha ezeken túl van, akkor jöhetnek a gyakorlati képzések. Egy oktatóval kell bizonyos repült órát teljesítenie, aztán jön egy egyedül repülés, amikor csak ő van a kosárban, és ő neki kell úgymond övereznie a balont, hogy körülbelül egy órás repülés után épségben a földet érjen, és utána lehet levizsgázni, és akkor kap szakszolgálati engedélyt valaki.
13: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: a Warplay muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Augusztus 8-a van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Baka Andrást jelölte köztársasági elnöknek a Tisza párt frakciója. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. Elhunyt Udvarnoki László István, pálos szerzetes. Baka Andrást jelölte

0: Köztársasági elnöknek a Tisza párt frakciója. A párt szombaton tartott frakcióülést. Itt döntöttek titkos szavazással arról, hogy a 73 éves jogtudóst, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik az államfői posztra, írja a Telex. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésről szóló posztjában azt írta, dr. Baka András egész eddigi életútja során kiemelten fontosnak tartotta a hatalmi ágak elválasztásának elvét, mindig következetesen kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. Kövér Tamás összefoglalója.
1: Baka András az emberi jogi, kisebbségi jogi kérdések kutatója. Neve akkor vált különösen ismerté, amikor 2011-ben jogellenesen eltávolították a legfelsőbb bíróság éléről, miután bírálta az Orbán rendszer az igazságszolgáltatás átalakítására vonatkozó terveit. Baka András 1952-ben született Budapesten. 1978-ban az ELTE állam- és jogtudományi karán szerzett jogi doktorátust, majd több mint 20 éven át a Magyar Tudományos Akadémia állam- és jogtudományi intézetének tudományos kutatójaként dolgozott, később az Államigazgatási Főiskola főigazgatójaként tevékenykedett. 1991 és 2008 között két cikluson át volt az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája. Az 1980-as évektől az Egyesült Államok több egyetemén volt vendégprofesszor, és többször hívták meg előadni Franciaországba és az NSZK-ba is. Baka a rendszerváltás utáni első parlamenti ciklus elején 1990-91-ben az MDF országgyűlési képviselője volt, de a pártba nem lépett be. Szakszervezeti múlttal is rendelkezik, 1988 és 1990 között a Tudományos Dolgozók Szakszervezetének, 1989 és 1990 között az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés volt az elnöke. Bóka János, Fidesz frakcióvezető, Facebook posztban reagált a jelölés kapcsán. A bejegyzést azzal kezdte, hogy Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg. Az új köztársasági elnök választása illegitim, és bejelentette, hogy a Fidesz frakció a jelölési és választási eljárásban nem vesz részt. Magyar Péter kormányfő korábban azt mondta, hogy a következő köztársasági elnöknek olyan embernek kell lennie, aki őrködik a nemzet egysége és az alkotmányosság fölött.
0: Magyar Péter miniszterelnök később Facebook oldalán közölte, Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott, idézzük, elnök úr a felkérést a nemzet iránti szolgálatból elfogadta, és készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Telex információi szerint az új köztársasági elnök a keddi titkos szavazás eredményének kihirdetését követő 8. napon léphet hivatalba. Ez azt jelenti, hogy augusztus 19-én foglalhatja el hivatalát, így augusztus 20-án már ő adhatja át az állami kitüntetéseket és díjakat. Megbízatása az alaptörvény 17. módosítása értelmében az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Példanélkülinek nevezte a gazdasági és energetikai miniszter szombaton, hogy felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István a Facebook oldalára feltöltött videó üzenetében elmondta, 1000 magyarországi nagyvállalat átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat és önként csökkentette fogyasztását. Ennek eredményeként a legkritikusabb időszakban több mint 500 megawattal mérséklődött az energiafelhasználás. A miniszter arra kérte a lakosságot, hogy a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is őrizzék meg. Idén is várja az adományokat a Legyen Öröm az iskola kezdés elnevezésű programjának keretében a Katolikus Karitász. A részletekről Zagyva Rihárd országos igazgatót kérdezzük.
2: A Legyen Öröm az iskola kérdés elsősorban egy olyan program volt, amit 16 évvel ezelőtt indítottunk el. Az iskola kezdéskor akart segíteni családoknak a terheket enyhíteni, iskolatáskákkal, tanszerekkel, olyan támogatásokkal, utalványokkal, amelyek ehhez adnak segítséget. Azonban az elmúlt évek alatt ezt folyamatosan fejlesztettük ezt a program, és kicsit átalakult, hosszabb távú segítség nyújtásra is berendezkedtünk, arra, hogy ne csak tanszertámogatás legyen ez, hanem valóban egy ilyen speciális, személyre szabott segítséget is adhasson egyes gyermekeknek, családoknak, hogy éppen mire van szükség. Ehhez nyilván egy ilyen szorosabb együttműködésre van szükség, egy mentorálásra az önkéntesek, munkatársak részéről, de hát erre vállalkoztunk, hogy valódi változást hozóan tudjunk korrepetálásokban, gyógypedagógiai fejlesztésben, vagy ha egy tornacipőre van szükség, akkor abban, ha egy speciális tanórának a kifizetésére, akkor abban, ha tehetséggondozásra, akkor abban tudjunk akár zenei, akár sport tehetséggondozásban segíteni, és hogy már nem csak az iskola kezdéshez, hanem a tanév során felmerülő nehézségeket tudjunk orvosolni. Egy lépcsőfok elnevezésű program is csatlakozott most már ehhez, és figyelembe vettük azt is, hogy az állami támogatások ilyenkor, tanévkezdéskor vannak, tehát a teljes tanévre próbálunk fókuszálni, viszont most indítjuk el. A hátrányos helyzetű gyermekeknek az esélyét, a jövőjét, az nyilván a tanulás tudja befolyásolni a leginkább azt, hogy ne hagyják el korán az iskolát, hogy be tudjanak fejezni egy szakmát, a tehetségüket ki tudják bontakoztatni, hogy minél jobb teljesítményt tudjanak nyújtani az oktatás során. Szeretnénk egy olyan összefogást indítani, hogy még több gyermeket tudjunk segíteni, hogy még több lehetőséget tudjunk biztosítani számukra, és ehhez, ha csatlakoznak, ha több adomány érkezik be, akkor többeket tudunk becsatolni ebben a programba.
0: Az adományozási lehetőségekről a Caritas honlapján tájékozódhatnak, a 1356-os vonalon pedig hívásonként 500 forinttal tudják támogatni a rászoruló gyermekeket. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szombaton az MTI-vel. A szerkesztőt hallják.
3: A Legyen élmény a tanulás című javaslatcsomag célja, hogy az alsó tagozatos oktatás élményszerűbb legyen és jobban igazodjon a gyermekek életkori sajátosságaihoz. A minisztérium azt javasolja az iskoláknak, hogy tegyék rugalmasabbá a napkezdést. A tanítás előtt legyen lehetőség beszélgetésre, közös olvasásra, mesehallgatásra, csendes érkezésre vagy mozgásra. Az iskola vezetése erről egyeztessen az alsó tagozatos pedagógusokkal, és szükség esetén módosítsa az intézményi szabályokat. Az iskolák vizsgálják meg a 35 perces tanórák, illetve a hosszabb, többféle tevékenységet összekapcsoló tanulási blokkok alkalmazásának lehetőségét. A választott megoldást építsék be az órarendbe és szükség szerint más intézményi dokumentumokba. A javaslat szerint biztosítsanak hosszabb udvari vagy mozgásos szünetet, elegendő időt a nyugodt étkezésre, valamint szükség esetén mese, csendes vagy pihenő időt. Lehetőség szerint havonta szervezzenek a tananyagokhoz kapcsolódó témanapokat, például erdei, könyvtári, múzeumi, művészeti vagy helytörténeti programokat. Az éves munkatervbe építsenek be iskolán kívüli foglalkozásokat is. A tárca javasolja emellett az alsó tagozatosok házi feladatának észszerű korlátozását. A mindennapos testnevelésben kapjon nagyobb szerepet a szabadtéri játék, a séta, a néptánc, a természetjárás és a csapatjáték. A tapasztalati tanulást egyszerű kísérletekkel, környezetmegfigyeléssel és játékos matematikai feladatokkal erősítsék. A délutáni foglalkozásokat is gyermekközpontúan szervezzék meg, és kapjon nagyobb szerepet a mese és a felolvasás. Emellett a minisztérium azt is javasolja, hogy az iskolák alakítsanak ki egyértelmű szabályokat a bántalmazás megelőzésére és kezelésére, szervezzenek közösségi programokat, a pedagógusok számára pedig biztosítsanak módszertani támogatást és továbbképzési lehetőséget.
0: A Székelyföldön online petícióval is kérik a medve állomány szabályozását elősegítő törvény kihirdetését, miután az államfő visszaküldte újra tárgyalásra a törvényt a parlamentbe. Gáspár Sándor tudósít.
4: Az államfő cserben hagyott minket, jelentette ki Facebook bejegyzésében Kovászna megye tanácselnöke Tamás Sándor, miután Nikosordán államfő újra tárgyalásra visszaküldte a parlamentnek a medveállomány szabályozásáról szóló törvényt. A gyakorlati alkalmazást kifogásolva a részleteiben, miután a Román Alkotmánybíróság alaptalannak találta elvi kifogásait. Tamás Sándor úgy minősíti. A medvéket helyezte az emberek élete és biztonsága elé. Ezért online petíció aláírására buzdítja a lakosságot a jogszabály mielőbbi életbe léptetése érdekében. A petíciót péntek estig 1781-en már aláírták. A 10-12 ezer medve közül a legtöbb Hargita, Maros és Kovászna megye területén él a nyilvántartások szerint, innen is érkezik a legtöbb bejelentés a medvetámadásokról, a legfrissebb Mikóújfalu határában, a villanypásztor ellenére is 15 juhot pusztított el a betörő vad. Nikosordán úgy véli, egy adott területről a törvény alapján nem szám szerint kellene elköltöztetni állatokat, hanem kiválasztani azokat, amelyek konfliktusba kerülnek az emberrel. Külön szabályozást szeretne a medveállomány nemre, korra, sőt családi kapcsolataira vonatkozóan is. A természetvédelmi területek állományát sem akarná beleszámolni a kilövési kvóta megállapításához. A biológusok véleménye szerint Románia területén 4000 medve számára van élettér, viszont háromszor annyi medve él itt, korlátlanul szaporodik 2016 óta. Immár nincs olyan hét, amikor ne jelentenének ember elleni medvetámadást. A parlament tavasszal nagy többséggel fogadta el a medvetörvényt, kérdés, hogy most másodjára miképpen viszonyulnak az államfő részletekbe menő kívánságaihoz annak a törvénynek az esetében, amelyért a román parlamentben főleg a magyar képviselők kardoskodtak.
0: Elhunyt Udvarnoki László István, pálos szerzetes, írja a Magyar Kurír. A lelkipásztor augusztus 7-én életének 84. papságának 60. évében hunyt el. Udvarnoki László 1961-ben a kommunista diktatúra idején titokban tett fogadalmat az akkor betiltott pálos rendben. 5 évvel később szentelték pappá. A rend 1989-es újjá alakulásától hivatalosan is a Magyar Pálos Rend tagjaként szolgált. Budatétényen 25 éven át volt plébános, közösségépítő és kulturális örökséget ápoló munkájáért 2017-ben díszpolgári címet kapott. Temetése Petőfi szállás Pálos Szentkúton lesz, időpontjáról később adnak tájékoztatást.
5: Kárpát-medencei sajtófigyelő. A romániai Kolozs megyei Nagyiklót határában zajló feltárás nem csak látványos leleteket hozott felszínre, hanem a régészek szerint több korábbi elképzelést is átírhat a 6000 éves településről. Ballai Álmos, az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum régésze a különleges sírokról, a monumentális körárkokról, a nagyiklódi ásatás eddigi eredményeiről beszélt a Krónikának. Bár a Kolozs megyei lelőhelyet már az 1970-es évek óta kutatják, a mostani feltárás olyan összefüggésekre világít rá, amelyek a kisebb kutatószelvényekből eddig nem voltak felismerhetők. Most először tárunk fel egyszerre egy ekkora területet, gyakorlatilag egy egész településnegyedet, így több korábbi elképzelést is át kell értékelnünk, mondta a Krónikának Ballai Álmos. A régész emlékeztetett, bár ez számunkra rendkívül távoli múltnak tűnik, valójában a neolitikum utolsó szakaszáról beszélünk. A földművelést, állattenyésztést és kerámia készítést meghonosító első közösségek mintegy 2000 évvel korábban érkeztek Anatólia, Kis-Ázsia felől a Balkánon keresztül a Kárpát-medencébe, majd idővel jelentős társadalmi átalakulás ment végbe. A korábbi néhány házból álló települések helyett több száz házas, akár másfél-kétezer lakosú központok jöttek létre. A mai Nagyiklót határában feltárt késő neolitikus település is egy ilyen jelentős központ lehetett, mutatott rá. A részleteket a Krónika írásában olvashatják. Változatos, sokszínű programmal várja az érdeklődőket Felvidéken a Vágsellyei Tájház. A Nyitrai Múzeum által üzemeltetett egykori családi házban egésznapos program keretében mutatják be a délszlovákiai családok egykori életét. A látogatók közvetlenül megtapasztalhatják a népi kultúra sokszínűségét, láthatják a hagyományos népi építészet darabjait, megismerkedhetnek a kézművességgel, a népi mesterségekkel, szokásokkal, a valamikori életstílussal. Mindenről Henrietta Hildebrand, a Nyitrai Múzeum munkatársa tájékoztatta a felvidék.ma olvasóit. A rendezvény már második a Nyára Múzeumban elnevezésű program sorában, amelyet kifejezetten a nyári időszakra terveztek. Az interaktív program keretében szakszerűen és ugyanakkor a gyakorlatban szemléltetik elődeink mindennapi életvitelét. A rendezvény célja, hogy oktatási, ugyanakkor szórakoztató módon felelevenítsék a népi kulturális tradíciókat valamennyi korosztály számára. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
0: Az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem lesz, a Dunántúlon estére gyengül a szél, a Dunától keletre azonban éjfélig még több felé élénk széllökések lehetnek. Hajnalra ott is mérséklődik a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul. Vasárnap jobbára felhőtlen, száraz idő várható, változó irányú, mérsékelt szél lesz jellemző. A csúcsérték 29 és 35 fok között valószínű. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Baka Andrást jelölte köztársasági elnöknek a Tisza párt frakciója. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. Elhunyt Udvarnoki László István pálos szerzetes. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
6: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
7: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
8: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
9: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
6: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Múlt idéző című rovatunk következik, Hámori Kingát hallják.
10: 2026. augusztus 8-a szombat van. Isten éltesse László nevű kedves hallgatóinkat. E férfi név a szláv Ladislav, Vladislav névből fejlődött. Elemeinek jelentése hatalom és dicsőség. A mai nap szentje Szent Domonkos áldozópap, a róla elnevezett Domonkos vagy Prédikátor rend alapítója, aki 1221-ben augusztus 6-án halt meg. 1969-től augusztus 8-án emlékezik rá az egyház. Halála előtt így beszélt rendtársaihoz. Ne szomorkodjatok amiatt, hogy eltávozom közületek, mert ahová most megyek, ott sokkal inkább a javatokra leszek, mint itt a földön. Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem barátainkban leltük fel az egész világot. A himnusz költőjének, Kölcsei Ferencnek a gondolatai ezek, aki 1790-ben ezen a napon született Sződemeteren. 6 éves korától kezdve a debreceni református kollégiumban tanult. Félénk viselkedése, mélabús természete, egyre jobban fokozódó olvasó kedve elkülönítették diáktársaitól. A szomorúságra elég oka volt, szülei korán meghaltak, s még kisgyermekként himlő következtében bal szemére megvakult. Tanulmányai ugyan a jogi pályára irányították, de ő már az 1810-es évek elején elhatározta, hogy az irodalomnak szenteli életét. Költészetének alaphangját a nemzet létkérdései körüli aggodalmai határozták meg. Életművéből kiemelkedik a Vanitatum Vanitas, az Rényi dala, a Parainézis Kölcsei Kálmánhoz, s természetesen az 1823-ban keletkezett himnusz. 1922. augusztus 8-án Balatonszemesen született Reich Károly, Kossuth és Munkácsy díjas grafikus művész. Főiskolai tanulmányai után filmplakátok tervezésével, grafikák, illusztrációk készítésével foglalkozott. Első munkái Petőfi Sándor, Arany János és József Jolán könyveinek illusztrálása volt. Élete során közel 500 könyvet illusztrált, aminek ihletője egyrészt a görög mitológia, másrészt a gyermek- és ifjúsági irodalom volt. 1990-től Budapesten emlékszoba, 91-től Balatonszemesen emlékház őrzi műveit. 2007-ben ezen a napon adták át a forgalomnak a Kőröshegyi Völgyhidat. Hazánk leghosszabb hídja az M7-es autópálya Zamárdi-Balatonszárszó közötti részén található, s 1872 méter hosszú. 1840. augusztus 8-án mutatták be Erkel Ferenc első kétfelvonásos operáját, a Bátori Máriát. Az előadást a Pesti Magyar Színházban tartották, melyet attól a naptól neveztek Nemzeti Színháznak. A kétfelvonásos mű szövegét Dugonics András drámájának nyomán Egressy Béni írta. A színlapon ekkor szerepelt először a Nemzeti Színház megnevezés. Ma lenne 86 éves, de már 20 éve nincs köztünk a Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész Gregor József, aki 1940-ben ezen a napon született Rákosligeten. Pályája elején két vágya volt, elénekelni a János Passió Jézusát és Mozart varázsfúvolájának Sarastróját. Mindkét szerep álma teljesült, sőt az opera irodalom minden nagy basszus szerepét énekelte. Csodálatosan kiegyenlített hang, mély átélés és nagyszerű karakter alakítás jellemezte minden fellépését. Szegeden és szülővárosában is általános iskola viseli nevét.
0: A múltidézőt Hámori Kinga készítette.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
3: Kedves hangatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes szentolvasó első tizedét a Szűzanya szeplőtelen szívének és az Úr Jézus szentséges szívének szándékára ajánljuk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A szűzanya oltalmába ajánljuk édes hazánkat, egyházunk és országunk vezetőit, hogy békében és egymás iránti tiszteletben munkálkodjanak népünk javára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk az üldözött keresztényekért és azokért, akik nélkülözést szenvednek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Ajánljuk imánkat beteg imatársainkért, mielőbbi gyógyulásukért.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve megértsük, amit magukban foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, személyesen tájékoztatták Baka Andrást a Tisza frakció döntéséről, és felkérték az államfői tisztségre. Magyar Péter közlése szerint Baka András a felkérést a nemzet iránti szolgálatból elfogadta.

és készen áll arra, hogy a magyar nemzet egységéért, valamint egy demokratikus európai Magyarországért dolgozzon. Jövő héten augusztus 11-e és 15-e között a Márton Áron emlék évjegyében rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyház megye az MTI-vel szombaton. A hagyományosan nagyboldogasszony ünnepek köré szervezendő beszélgetésekből, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvény sorozattal több száz fiatalt szólít meg évről évre a Főegyház megye ifjúság pasztorációért felelős lelkészei. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálja, a zárót pedig Tamás József nyugalmazott segédpüspök. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegség menedzsment programra, amelyet 2027. június végéig meghosszabbítanak, közölte szombaton Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A program a házi orvosokat segíti, többek között a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség hosszú távú gondozásában. Az első évben 621 praxis több mint 57 ezer beteget vont be. A tárcavezető szerint egyszerűsítik a program feltételeit, csökkentik az adminisztrációt, folytatják az eszköz fejlesztéseket és a szakmai képzéseket. A főváros kezelésébe kerülhet vissza több fontos budapesti közterület, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton a közösségi oldalán. A társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat szerint ismét a fővárosi önkormányzat lenne a Vörösmarty tér, a Széchenyi István tér, a Podmanicki-Frigyes tér és a József Attila utca vagyonkezelője. A tervezet azt is rögzítené, hogy az Alkotmánybíróság nem költözik József főherceg egykori palotájába. Emellett visszavonnák a Sorsok háza mögötti állami területek ingyenes átadását az MTK Sport Egyesületnek. Elhunyt Udvarnoki László István pálos szerzetes, írja a Magyar Kurír. A lelkipásztor augusztus 7-én életének 84. papságának 60. évében hunyt el. Udvarnoki László 1961-ben a kommunista diktatúra idején titokban tett fogadalmat az akkor betiltott pálos rendben. 5 évvel később szentelték pappá. A rend 1989-es újjá alakulásától hivatalosan is a Magyar Pálos Rend tagjaként szolgált. Budatétényen 25 éven át volt plébános, közösségépítő és kulturális örökséget ápoló munkájáért 2017-ben díszpolgári címet kapott. Temetése Petőfi szállás Pálos Szent Kúton lesz, időpontjáról később adnak tájékoztatást. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem lesz, a légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.

Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. 13. rész. Másnap reggel, amint Füstös felébredt, eszébe jutott az a gyönyörű hangverseny, amit éjszaka hallott. Megnézem, gondolta. Hát, ha még mindig ott van az almafán. Világosban is szeretném látni a fülemülét. Kibújt házából, és sietve nyargalt a kertbe, egyenesen az almafához. Kutatva nézegetett a lombok közé, hallgatózott, figyelt erősen, de nem hallott semmi olyan féle zajt, mintha madár lenne a lombok között. Szólongatta is néhányszor, de nem érkezett válasz. Nincs itt, nyugodott bele. És eszébe jutott, hogy felkeresi fekete rigóékat. Biztosan kotlanak a tojásokon, megkérdezi, mikor lesznek fiókák. Elballagott a mogyoró bokorhoz, ahol a fekete rigó fészke rejtőzött. Egészen a bokor alá csúszott, és fürkészve nézett bele a zöld szövevénybe. De az ágak, gajacskák, levelek olyan sűrűn kuszálódtak össze, hogy semmit sem lehetett látni a kellemesen zöld fényben. Mozgást sem hallott. Há, pedig itt kell lenniük, gondolta a kiskutya, hiszen ide hordozta a fészeknek valót. Amint így nézelődik, gondolkodik, megzőren a bokor. Megérkezett a rigópapa, és hozott valamit a szájában. Belefúrta magát a zöld homályba, s valahol a bokor legbelsejében matatás hallatszott. Hamarosan ismét megjelent, és így szólt Füstöshöz. Ne haragudj, hogy elmentem melletted szó nélkül, de a fiókák mindig éhesek, és nagyon várják az ennivalót. Hát vannak már fiókák? Hányan vannak? 5. Tulajdonképpen azért jöttem, hogy érdeklődjem, kibújtak-e már a tojásból. Erőt, egészséget kívánok nekik. Köszönöm, köszönöm, felelte a rigó. Sok a dolgunk velük, ennyi fióka, és mindig éhesek. Mit hoztál nekik? 1-2 bogarat, többet nem tudok egyszerre hozni. Hirtelen megzördült a bokor, és megjelent a barnás színű rigómama. Ingerülten kiáltott férjére. Hát te mit üldögélsz itt? Tudod, mennyi a dolog, és csak lopod a napot. Rigópapa behúzta a nyakát, és sietve kifurakodott a bokorból. De még csak fél úton volt, amikor a bokor felett kellemetlen, csak-csak kiáltás hallatszott. A rigó házaspár riadtan összenézett, mozdulatlanná dermedt és fülelt. Aztán a feleség sietve a fészekhez törtetett. Mi az? Mi az? Kérdezte Füstös. Miért ijedtetek meg? Milyen madár hangja ez? Ez a szarka, mondta ijedten a rigó. Ez a világ legnagyobb tolvaja. Még a tojást is kilopja a fészekből, sőt, a kikelt fiókákat is. Honnan jöhetett ez ide, hiszen itt sohasem volt szarka. Úgy látszik, felfedezte a fészkünket. Jaj, nekünk, most nem lesz békességünk. A rekett, csak-csak kiáltás már egészen közelről hallatszott. Füstös mozdulatlanul lapult és figyelt. Egyszer csak megpillantott egy galamb nagyságú, hosszú farkú madarat. Fekete-fehér tarkázott volt a tollazata, és fényes gomb szemével fürkészve nézett be a bokorba. Leereszkedett egy kinyúló gajra, amely meghajolt súlya alatt. Egyre beljebb akart furakodni, de Rigó papa hirtelen nekirontott. A nagyobb és erősebb szarkát váratlanul érte a támadás, majdnem lebillent a gajról, de mégis felülkerekedett, és éles csőrével ütni-verni kezdte a Rigót. A szegény keményen küzdött, de már alig tudott védekezni a túlerővel szemben. A fészken ülő Rigóma sivítozott, lármázott, segítségért kiáltozott, és bíztatgatta férjét, hogy ne hagyja magát. Olyan patáliát csapott, hogy csak úgy zengett az egész kert. Füstös is felüvöltött, és vészes ugatással próbálta elzavarni a szarkát. Nagyokat ugorott feléje, hát ha el tudja kapni a hosszú farkát, de olyan magasan volt, hogy nem érte el. A szokatlan lármára a kert összes madarai a környező fákra, bokrokra telepedtek, és izgatottan szítták, gyalázták a betolakodó rablót. A szarka azonban nem vette szívére a madarak véleményét, ő csak az érdekelte, hogy minél gyorsabban zsákmányhoz jusson. A rigó már egészen elgyengült az egyenlőtlen harcban, de összeszedte még utolsó erejét, és hirtelen lerántotta a szarkát a földre. Abban a pillanatban Füstös odaugrott, elkapta a szarka nyakát, és egyetlen harapással összeroppantotta.
Mindez pillanatok alatt zajlott le, és mire a madarak magukhoz tértek az ijegységből, a szarka már kinyújtózva feküdt a földön. Rigó papa meg kissé szédelegve, de éppen egészségesen tisztogatta és rendezgette megtépázott tollazatát. A madarak örömükben olyan lármát csaptak, ami túltett az előbbi szidalmazáson. Éljen, Füstös! Éljen, ami barátunk! Köszönjük, Füstös! Nem felejtjük el neked sohasem! Még megháláljuk! Éljen, éljen, éljen! Kiáltoztak össze-vissza. Persze legjobban a Rigó papa hálálkodott, mert őt közvetlen veszedelemből szabadította meg. A többi madár is boldog volt, mert mindannyian féltették fészküket, tojásaikat, fiókáikat a rablótól. Legvégül előbújt a bokorból Rigó mama is, aki mindeddig szárnyai alá bújtatva gyámoltalan fiókáit, hősiesen ült a fészken azzal az erős elhatározással, hogy mind halálig szembeszegül az ellenséggel. Ő is hálálkodott Füstösnek, hogy megmentette családjukat a gazrablótól. Aztán párjához fordult, és erélyesen így szólt. De most már ne tásd a szádat! Gyerünk eleséget keresni a fiókáknak! Ha már megszabadultak a szarka karmaiból, ne hagyjuk őket éhen halni! Szegény Rigó papa ki sem fújhatta magát tisztességesen. Házsártos élete párja már is munkára hajszolta. Igaz, hogy ő is elrepült eleségért, mert tudta, hogy az mindennél előbbre való. A kertben tomboló nagy lármára az öreg bundás is előbiceget, hogy megnézze, mi van itt. Megszaglászta a szarka tetemét, és végighallgatta Füstös elbeszélését. Nyomában lopakodott Cini is, aki rögtön felfedezte a döglött szarkát. Őt nem érdekelte, hogy mi történt, és nem is hallgatott oda, mit fecsegnek, locsognak össze. Óvatosan körülnézett, és mikor látta, hogy mindenki nagy bőbeszédűséggel a történteket tárgyalja, suttyomban megragadta a szarka nyakát, és teljes erejéből húzni, vonszolni kezdte. Egy sűrű bokor felé igyekezett, melynek mélyen lehajló ágai alatt eltűnt zsákmányával. És amíg a madárnépség még mindig, Isten tudja hányadszor, egyre jobban kiszínezve mesélgette egymásnak a történteket, Cini már jó ízűen befalatozta a rémületes ellenséget, és száját nyaldosva lopakodott ki a bokor alól. De Füstös ezt most kivételesen nem bánta.

0: kiskutya büszkeségtől dagadó szívvel ballagott tovább a kerti úton, és ahogy oldalra pillant, mintha megrezdültek volna a fűszálak, megállt és figyelt. Valami kúszikott, a fűszálak remegése elárulja, nem mert közelebb menni, nehogy elriassza. Leült és halkan odaszólt. Minek szaladsz előlem, hiszen nem bántalak? Gyere vissza, ismerkedjünk meg egymással.
1: Dehogy megyek, hallatszott egy gyönge hangocska. Nem szeretek ilyen nagy állatokkal komázni.
0: Na hát, mit csináljak, hogy ne félj tőlem? Tudod mit? Kúsz fel arra a fára, ami előtted áll, és onnan beszélges velem.
1: Kúszni ugyan tudok, de fára nem szoktam. Ott könnyen észrevesz valamilyen nagy madár, és nyomban bekap.
0: Akkor ajánlok valami mást. Én elmegyek innen messzebbre, de nem túl messzire, csak annyira, hogy láthassalak, te pedig ülj ki ide az út szélére. Ha megijedsz valamitől, onnan könnyen belevetheted magad a fűbe. Jó lesz?
1: Előbb megvárom, milyen messzire mégy. Nehogy rám csapj.
0: Hát ne légy már olyan ostoba, nem hallottál még rólam. Nem ismersz hírből.
1: De hallottam már, és láttalak is többször.
0: Akkor azt is tudnod kell, hogy nem bántok senkit, csak azt, aki kártevő ellenség. Te is kártevő vagy?
1: Nem tudom, ki a kártevő.
0: Hát majd én megmondom. De először áruld el, hogy mit szoktál enni, mivel táplálkozol.
1: Főleg szúnyogokkal, meg legyekkel, meg egyéb apró bogarakkal.
0: Akkor nem vagy kártevő, jelentette ki füstös komolyan. Nem kell hát félned tőlem, sőt, ha szükség van rá, meg is védelmezlek. No, kukkancs ki a fűből, nézd, milyen messzire elhúzódom. Ezzel füstös letért az útról, és nem messze tőle az egyik fa alá heveredett. Most búj ki az útra, nyugodtan jöhetsz. Megrezdültek a fűszálak, és az út szélén kibukkant egy szürke kis fejecske, hegyes orrocskáját előre nyújtva, de alig lehetett megkülönböztetni a talajtól, egészen földszínű volt. Csak a háromszögletű, hosszúkás fejecskéjéből kiragyogó fényes szemecskék árulták el, hogy élő lény hever ott. A fej után előtűnt a nyak, a hosszúkás törzs, és végül a majdnem kétszer olyan hosszú farok. Az egész test négy rövid, görbe, öt karmos ujjacskában végződő lábon nyugodott. Óvatosan, meg-megtorpanó, fürge mozdulatokkal siklott ki a fűszálak közül az útra, és ott megállt. Fejét jobbra-balra kapkodta, fényes szemecskéit érdeklődve jártatta körül, úgyhogy minden pillanatban készen állt a tovasúranásra. Látod, milyen messzire húzottam? Kérdezte füstös. Mire én hozzád ugranék, már régen becsúszhatsz a fűbe, és ott aztán nehéz lenne téged megtalálni. Mondd, hogy hívnak?
1: Én vagyok a fürge gyík. Itt lakom az egyik bokor aljában, jó védett lakásomban. Szeretem a napot, és sokszor kifekszem a napfényes kövekre, ott sütkérezem.
0: Az előbb már mondtad, hogy szúnyogot meg legyet eszel, de hogyan fogod meg őket, hiszen nem tudsz repülni?
1: Repülni persze, hogy nem tudok, de azért el tudom fogni még a lepkéket is, ha leszállnak a virágokra, mert fürgén rájuk vetem magam.
0: Nem is gondoltam, hogy olyan harcias vagy.
1: Ha élni akarok, akkor küzdeni kell, felelte a gyík.
0: Miért vagy annyira félénk?
1: Ne csodálkozz, hogy félénk vagyok. Ellenségeimmel szemben nincs más fegyverem, csak a rejtőzködés és a gyors futás. Vannak ugyan éles karmaim és fogaim is, de azért nem tudok megtámadni nálam nagyobbat és erősebbet, csak a lepkéket és kisebb bogarakat. Viszont engem sok nagy állat halálra keres.
0: Kik az ellenségeid?
1: Nagyobb madarak szívesen felkapkodnak, ha észrevesznek, meg négylábúak is, mint a macskák. A ticinitektől is félek. Egyszer majdnem elcsípett, már a szájában volt a farkam hegye.
0: És hogyan menekültél meg? Kérdezte füstös.
1: Másképpen nem lehetett, mint hogy hagytam, törjön le a farkam, én pedig gyorsan elsurrantam a fűben.
0: Hogy mondtad? Hagytad, hogy letörjön a farkad? Hát az borzasztóan fájhatott, és nem vérzett.
1: Füstös nagy szemekkel nézett a kisgyíkra. Néni, hiszen megvan a farka. Hát akkor miért mondta, hogy letört? De hiszen van farkad, kiáltott fel. Talán vissza tudtad ragasztani? Hogy történt ez? Dehogy ragasztottam, dehogy, felelte a gyík. A Cini szájában maradt, és biztosan meg is ette. A gyíkok farka könnyen letörik, nem olyan nagy eset az. Nem vérzik, és nem is fáj különösképpen. Legfeljebb kicsit szokatlan a járáskelés a rövidebb testtel. De azért elég gyorsan újból kinő, és meg sem látszik, hogy letört. Hát ez furcsa, hogy olyan könnyen letörhetik a farkatok, és még csak nem is fáj. Nekünk, gyíkoknak ezt a képességet adta a természet. Ez is egy védekezési mód ellenségeinkkel szemben. Hogy-hogy, ezt nem értem. Mint ahogy mondtam, nekünk egyetlen védekezési lehetőségünk a rejtőzködés és a gyors futás. Ha ellenség támad ránk, mi azonnal futásnak eredünk, és igyekszünk valamilyen lyukban elbújni. Ha az ellenség utánunk fut, a farkunkat tudja legelőször elérni. Bele is kap, és azt hiszi, most már megfogott bennünket, de nem. A farkunk tőből letörik, és amíg az diadalmasan a karmaiban vagy a szájában szorongatja, mi gyorsan tovasurranunk. Mire észreveszi, hogy csak a farkunkat kapta el, addigra mi már valamilyen résbe bebújunk, és eltűnünk a szem elől. Hát ez furfangos dolog, mosolygott Füstös. Képzelem, milyen bosszus volt Cini, amikor csak a farkadat kapta el, te meg tovább szaladtál. Hát ez bizony így van, mondta a gyík. És látod, milyen szépen kinőtt a farkam, pedig nem is olyan régen volt ez az eset, hiszen csak mostanában ébredtem fel téli álmomból, és ez azóta történt. Te is alszol télen? Igen, persze. Mit is csinálhatnék mást, amikor hideg van, és nincs ennivaló? És hol alszol télen? Valamilyen rejtett lyukba húzódom. Nagy fák gyökere alatt, vagy kövek védelme alatt befúrom magamat a földbe, eltorlaszolom a bejáratot, aztán összegömbölyödöm, és alszom. Csak tavasszal ébredek fel, mikor már vannak szúnyogok, legyek, lepkék. Megengeded, hogy kissé közelebb jöjjek, hogy jobban megnézhesselek? Jól van, megnézhetsz, de ne gyere egészen közel. Bármennyire is bízom benned, ösztönösen elszaladok, ha észreveszem valakinek a közeledését. Hát, csak idáig jövök, mondta Füstös, és pár lépéssel közelebb húzódott a gyíkhoz. Ne félj semmit, nem megyek tovább. Igazad van, ha óvatoskodsz, sosem lehet tudni, kiben mi lakik. Na, már jól megnéztelek, ismerlek. Most el is búcsúzom tőled. Minden jót kívánok, és ha találkozunk, állj meg egy szóra, mint jó barátokhoz illik. Úgy lesz, felelte a gyík, mert látom, hogy te nem vagy ellenség. Viszontlátásra. A következő percben már eltűnt a fűben.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A 13. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre, meg az én kis testvérkémre, amikor a nap felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.
2: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, személyesen tájékoztatták Baka Andrást a Tisza frakció döntéséről, és felkérték az államfői tisztségre. Magyar Péter közlése szerint Baka András a felkérést a nemzet iránti szolgálatból elfogadta, és készen áll arra, hogy a magyar nemzet egységéért, valamint egy demokratikus európai Magyarországért dolgozzon. Jövő héten augusztus 11-e és 15-e között a Márton Áron emlék évjegyében rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyház megye az MTI-vel szombaton. A hagyományosan nagyboldogasszony ünnepek köré szervezendő beszélgetésekből, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvény sorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre a Főegyház megye ifjúság pasztorációért felelős lelkészei. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálja, a zárót pedig Tamás József nyugalmazott segédpüspök. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegség menedzsment programra, amelyet 2027. június végéig meghosszabbítanak, közölte szombaton Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A program a házi orvosokat segíti, többek között a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség hosszú távú gondozásában. Az első évben 621 praxis több mint 57 ezer beteget vont be. A tárcavezető szerint egyszerűsítik a program feltételeit, csökkentik az adminisztrációt, folytatják az eszköz fejlesztéseket és a szakmai képzéseket. A főváros kezelésébe kerülhet vissza több fontos budapesti közterület, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton a közösségi oldalán. A társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat szerint ismét a fővárosi önkormányzat lenne a Vörösmarty tér, a Széchenyi István tér, a Podmanicki-Frigyes tér és a József Attila utca vagyonkezelője. A tervezet azt is rögzítené, hogy az Alkotmánybíróság nem költözik József főherceg egykori palotájába. Emellett visszavonnák a Sorsok háza mögötti állami területek ingyenes átadását az MTK Sport Egyesületnek. Elhunyt Udvarnoki László István pálos szerzetes, írja a Magyar Kurír. A lelkipásztor augusztus 7-én életének 84. papságának 60. évében hunyt el. Udvarnoki László 1961-ben a kommunista diktatúra idején titokban tett fogadalmat az akkor betiltott pálos rendben. 5 évvel később szentelték pappá. A rend 1989-es újjá alakulásától hivatalosan is a Magyar Pálos Rend tagjaként szolgált. Budatétényen 25 éven át volt plébános, közösségépítő és kulturális örökséget ápoló munkájáért 2017-ben díszpolgári címet kapott. Temetése Petőfi Szállás Pálos Szent Kúton lesz, időpontjáról később adnak tájékoztatást. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem lesz, a légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Következik a héten történt.
3: Kedves hallgatóink, közéleti összeállításunk 32. évfolyamának 32. számát hallják. A mikrofonnál
4: Nagy György András
3: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: Ízelítő adásunk tartalmából.
1: Legyen öröm az iskola kezdés.
0: Migránsroham Európa-afrikai kapujánál.
1: Energiakrízis.
2: Elég kélezett a helyzet, mert pár centiméterrel emelkedett eddig a Duna vízszintje, és hát nagyon szomorú az egyébként, hogy tényleg millimétereken múlik, hogy gyakorlatilag ilyen helyzetbe jutott Magyarország áramtermelésének a felét adó paksi erőmű.
0: Csángó Fesztivál.
1: Rendvédelmi és gyermekvédelmi konferencia.

0: A Katolikus Caritas híreiről Zagyva Rihárd országos igazgató számol be.
1: A Caritas ismét elindította a Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát.
2: A Legyen öröm az iskola kezdés elsősorban egy olyan program volt, amit 16 évvel ezelőtt indítottunk el. Az iskola kezdéskor akart segíteni családoknak a terheket enyhíteni, iskolatáskákkal, tanszerekkel, olyan támogatásokkal, utalványokkal, amelyek ehhez adnak segítséget, hogy az iskola kezdéskor a gyermekek ne szenvedjenek hátrányt. Azonban az elmúlt évek alatt ezt folyamatosan fejlesztettük ezt a programot, és kicsit átalakult, hosszabb távú segítség nyújtásra is berendezkedtünk, arra, hogy ne csak tanszertámogatás legyen ez, hanem valóban egy ilyen speciális, személyre szabott segítséget is adhasson egyes gyermekeknek, családoknak, hogy éppen mire van szükség. Ehhez nyilván egy ilyen szorosabb együttműködésre van szükség, egy mentorálásra az önkéntesek, munkatársak részéről, de hát erre vállalkoztunk, hogy jobban, közösebb és valóban valódi változást hozóan tudjunk korrepetálásokban, gyógypedagógiai fejlesztésben, vagy ha egy tornacipőre van szükség, akkor abban, ha egy speciális tanórának a kifizetésére, akkor abban, ha tehetséggondozásra, akkor abban tudjunk akár zenei, akár sport tehetséggondozásban segíteni, és hogy már nem csak az iskola kezdéshez, hanem a tanév során felmerülő nehézségeket tudjunk orvosolni. Egy lépcsőfok elnevezésű program is csatlakozott most már ehhez, és figyelembe vettük azt is, hogy az állami támogatások ilyenkor, tanévkezdéskor vannak, tehát a teljes tanévre próbálunk fókuszálni, viszont most indítjuk el.
1: Tehát az összefogás célja, vagy az egyik célja az esélyteremtés.
2: Mindenképpen, és ezt most már szeretnénk is emelni, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeknek az esélyét, a jövőjét, az nyilván a tanulás tudja befolyásolni a leginkább azt, hogy ne hagyják el korán az iskolát, hogy be tudjanak fejezni egy szakmát, a tehetségüket ki tudják bontakoztatni, hogy minél jobb teljesítményt tudjanak nyújtani az oktatás során, az emberi méltóságukat megtartva, hogy ne kelljen szégyenkezni az iskolában a tárgyaik, az eszközeik hiánya miatt, és így tovább. Tehát ezeket mind-mind szeretnénk figyelembe venni ezen program során. Szeretnénk egy olyan összefogást indítani, hogy még több gyermeket tudjunk segíteni, hogy még több lehetőséget tudjunk biztosítani számukra, és ehhez, ha csatlakoznak, ha több adomány érkezik be, akkor többeket tudunk becsatolni ebbe a programba.
1: Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját hallották.

0: A kormány bejelentésére átalakítja iskolakezdési segélyprogramját az Ökumenikus Segélyszervezet. Gáncs Kristóf ügyvezető elnök nyilatkozik.
1: Az Ökumenikus Segélyszervezet indított iskolakezdési segély akció célzottan már 2012-ben. Ennek az volt az oka, hogy már akkor is működött egy országos segélyközpontunk, és a segélyközpontban azt tapasztalták a kollégák, hogy ez az az időszak augusztusban, amikor a legtöbb segélykérés érkezik a szervezethez. Tehát mind a tapasztalataink, mind egyébként különböző felméréseink is azt bizonyították, hogy az egész évet tekintve a legtöbb kiadás egyszerre egy családban, az ilyenkor az iskolakezdésnél jelentkezik. És akkor mi elkezdtük egy első körben a saját intézményeinkben, aztán az intézményünk látókörében lévő gyerekek esetében, hogy igyekszünk nagyon praktikus és célzott segítséget nyújtani vadonatúj minőségi tanszerek formájában, hogy ők is egyenlőbb eséllyel tudják elkezdeni a tanévet. Ez így zajlott az elmúlt 14 évben, és az idejében, amikor a kormányzat bejelentette, hogy egyfajta iskolakezdési támogatást nyújt a feladóknak, akkor döntöttünk úgy, hogy akkor ez lehetőséget ad arra, hogy mi is újra gondoljuk a programot, és egyel tovább lépjünk, és ne tanszerekre, vagy ne csak tanszerekre gyűjtsünk, hanem próbáljuk meg az évközbeni támogatását megerősíteni a gyerekeknek, hiszen ahogy szoktuk mondani, egy teli iskolatáska az egy nagyon jó kezdet, de még azért nem oldja meg a teljes tanében az esélyegyelőséget.
2: Ez a kapaszkodó program keretében fog megvalósulni?
1: Így van, tehát a hangsúly átkerül a kapaszkodó programra. Az elmúlt években is úgy működtünk, hogy amikor több pénz érkezett be, mint ami a kitűzött 2000 gyerek tanszeréhez szükséges, akkor azt a kapaszkodó programra költöttük, de ez persze sosem volt elegendő ez a pénz, hiszen a kapaszkodó program ugyanálunk azt jelenti, hogy egész évben foglalkozunk a gyerekekkel, fejlesztő foglalkozások, közösségi programok, csoportos és egyéni foglalkozások. Ez egy nagyon drága műfaj, hiszen itt szakembereket kell fizetni, legyen szó egy fejlesztő pedagógusról, legyen szó egy logopédusról, egy pszichológusról, egy mozgásterapeutáról, bármiről, bárkiről. Reméljük most, hogy akkor ez a kormányzati intézkedés lehetőséget ad nekünk arra, hogy többet tudjunk fordítani erre a típusú munkára, és ezt jelentettük be tulajdonképpen gyakorlatilag a kormányzati bejelentés másnapján, hogy akkor mi is szeretnénk tovább lépni. Mindemellett, hogy én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés. Lesz dolgunk vele szerintem a saját intézményeinkben is ugyanakkor, hogy megfelelő módon legyen felhasználva a kormányzati támogatás és a családok esetében, tehát ebben biztos, hogy kell segítenünk, de a segélyszervezetnek azt gondolom, hogy az elmúlt 14 éves tapasztalat ezen a területen, ez sokat fog majd segíteni a következő hónapokban is.
2: A gyermekek személyre szabott iskolakezdési csomagokat kapnak?
1: Ez eddig így ment, igen, tehát 14 éven keresztül mi erre nagy hangsúlyt fektettünk. Most ugye a családok közvetlenül fognak kapni fajta támogatást a kormányzattól, tehát náluk lesz ez a feladat. Mi nyilván, hogyha kell, akkor tudunk segíteni mondjuk az átmeneti otthonban élők esetében őket, hogy megfelelő döntéseket hozzanak, vagy segíteni akár a beszerzésben. A segélyszervezetnél ez tényleg egy egész éves munka, és az egész évről szól, hogy hogyan tudjuk segíteni a családokat leghatékonyabban, és ebben azért nem csak a tanszerekre kell gondolni, itt a ruhát, az élelmiszert, és ahogy említettem, a törődés, a fejlesztő foglalkozások, a szociális munka, az mind-mind részei annak, hogy egy gyerek minden kapaszkodót megkapjon ahhoz, amire szüksége van.
2: Ebben a munkába a szülőket is be lehet vonni, illetve be tudják vonni?
1: Ez nem is kérdés, a segélyszervezetnél minden gyerekprogramunkra igaz az, hogy a szülőkkel is együtt dolgozunk, hiszen mi nem a szülők helyett szeretnénk valamit elvégezni, hanem a szülőkkel együtt, és őket is támogatva ebben, és képessé téve a családokat arra, hogy megfelelően funkcionáljanak. A segélyszervezetnél, akár a legkisebb gyerekeknél végzett programok esetében is, tehát mondjuk egy biztos kezdett gyerekeknél is kezdettől fogva mindig mindenben a szülőkkel együtt dolgozunk, és azt igyekszünk elérni, hogy ők a saját lábukra tudjanak állni.
2: Úgy tudom, hogy a segélyszervezet az óvoda kezdő családokat is támogatja csomagokkal.
1: Igen, ez egy olyan terület, amiről sokkal kevesebb szó van, ugyanakkor talán sokan meglepődnének, akik mondjuk nem érintettek épp aktuálisan, vagy már nem emlékeznek rá, hogy egy óvodás esetében is mennyiféle kiadás van, és ebből is nagyon sok évelején jelentkezik, tanévelején, úgyhogy emiatt indítottunk el mi az EON Hungária csoporttal évekkel ezelőtt egy közös programot, ahol óvodásokat is támogatunk. Én azt gondolom, hogy erre is majd nagyobb hangsúly tud esetleg kerülni, abban az esetben persze, hogyha az adományozóink idén is mellénk állnak. Azt is megerősítettük, hogy természetesen változatlanul el fogjuk indítani az iskolakezdés együtt segélyprogramot, ahogy az elmúlt 14 évben. Itt tényleg csak a hangsúlyok megváltozásáról van szó, nem többről, és természetesen az óvodások esetében nem, hogy elengednénk a kezüket, hanem szeretnénk még megerősíteni ezt a fajta támogatást, és lehetőség szerint még több óvodakezdő családnak támogatást nyújtani. Mi ugye ezért hívjuk ezt a programot kapaszkodó programnak, tehát hogyha az ember elképzel egy mászófalat akár, akkor ott az könnyen, hiszem, hogy szimbolikusan elmagyarázható, hogy hogyan is működik egy gyerekkor, hogy mindenképpen az a cél, hogy eljusson valahonnan valahova egy gyermek, csak nem mindegy, hogy hány kapaszkodóval teszi, mint hogy egy mászófalon is, nem mindegy, hogy az ember hány helyre tud nyúlni. Egy jobb helyzetben lévő családnál a gyerek nagyon sok kapaszkodót kap. Természetes az, hogyha beteg, a orvosi ellátást kap, hogyha lemaradt, akkor kap esetleg fejlesztő foglalkozást, korepetálást, ha szüksége van egy cipőre, akkor a cipőjét megkapja, a ruháját, és így tovább, és így tovább. Ezek mind tulajdonképpen kapaszkodók, amik ahhoz kellene, hogy egyenlő eséllyel tudjon egy gyerek előre haladni. Én azt gondolom, hogy a segédszervezetnek pedig ott lehet egy hiánypótló szerepe, hogy ezeket a kapaszkodókat pótolja, amit esetleg egy-egy család saját erőkből nem tud megadni a gyermekének.
2: Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető elnöke nyilatkozott.

0: Energiapolitikáról kérdezzük Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját.
1: Csütörtökön beszélgetünk, a kormányzati hírek szerint emelkedett a Duna. Mi várható?
2: Elég kélezett a helyzet, mert pár centiméterrel emelkedett eddig a Duna vízszintje, és hát nagyon szomorú az egyébként, hogy tényleg millimétereken múlik, hogy gyakorlatilag ilyen helyzetbe jutott Magyarország áramtermelésének a felét adó paksi erőmű, hogy paksi atomerőmű, hogy millimétereken múlik, hogy teljesen le legyen kapcsolva. Tehát ez, azért ezt a helyzetet kormányokon átívelően rendezni kell. Tehát itt vannak mulasztások az utóbbi évekből. A tendencia az egyértelmű volt, hogy merre halad a paksnál a Duna vízhozam, meg egyáltalán a folyó helyzete. Ugye 2020-tól, ha nézzük, akkor nagyságrendekkel nőtt a paksi atomerőmű visszaterhelése, és ezen belül is a vízállás, meg a vízhőmérséklet miatti visszaterhelése, különösen 2024-től nőtt ez meg jelentősen, két nagyságrenddel, tehát bizony ezt rendezni kell, erre megvan természetesen az esély. A jó hír az egyébként, hogyha most a közeljövőben nézünk, ez majd az utóbbi, a következő pár hónap, pár évnek a története lesz, de hogyha közelre nézünk, akkor hál' Istennek a mai naptól állítólag a Duna felső és középső vízfolyásán jelentősebb csapadék várható, tehát ez a Bajor hegyeket jelenti és az Alpokat, ami hétvégére, szombat-vasárnapra hozzánk is elér, és egy 30 cm-rel emelkedik a vízállás, tehát a közvetlen veszély elhárul. A kérdés, hogy hogy fog folytatódni, hogy várható-e, hogy kicsit csapadékosabbra fordul az idő, és rendeződik a Duna vízállása. Úgyhogy jelen pillanatban egy turbina működik, a 8-ból, tehát 4 blokk, és blokkonként 2 turbina van. Ez 240 megawattot jelent, hát ez majdnem, hogy csak egy tizede, vagy körülbelül egy olyan értéke a teljes kapacitásnak. Így próbálunk túlélni, de hál' Istennek, hogy a naperőművek sokat, napközben sokat be tudtak pótolni, tehát napközben nem is szorul az ország energiaimportra, van, amikor még mi tudunk exportálni. Annyi a naperőmű, ugye 8550 megawatt most a beépített kapacitás, és hogyha optimális helyzetben, maximum közeli teljesítményen termel, akkor tudja fedezni napközben, tehát egy olyan 10-11 órától egészen 5-6 óráig tudja fedezni a fogyasztásunk nagy részét. Természetesen kellenek a földgáztüzelésű erőműveink a kiegyensúlyozásra, és a nap így elterik jelen pillanatban, viszonylag biztonságosan. A baj az 6 óra után kezdődik, tehát 18 óra után kezdődik, amikor több ezer megawattnyi naperőmű esik ki óránként ugye a termelésből, hiszen elkezd sötétedni. Elkezdődik a délutáni csúcs, vagy inkább a kora esti csúcs, ez egészen 6-tól 8-ig tart, aztán egészen magas marad olyan 10-ig. Tehát ez a kritikus időszak, ekkor nő meg az importunk, ekkor a fogyasztásunk 66%-a is akár import lehet. Ez azért egy ellátásbiztonsági szempontból nem egy nyugodt helyzet természetesen, hiszen a környező országok nem állnak ilyen rosszul, mint mi, de azért ott is vannak ugye hasonló problémák. Ugye tudjuk, hogy a romániai csernavodai atomerőműnek egy blokkja le van kapcsolva ott is, és a másik részlegesen működik, ők is harcolnak. Még Duna elterelés is, meder átalakítás is zajlik, hogy ne veszítsék el az atomenergia potenciájukat, bár ott csak 20%-át adják az atomerőművek a villamos energiatermelésnek, tehát azért mindenhol van a száj, noha nem is ennyire kélezetten, mint nálunk, ugye. Úgyhogy az import sem biztonságos feltétlenül, de egyelőre működik a rendszer.
1: Erre csak annyit jegyeznék meg, hogy Orbán Anita megkérte a szlovák kormányt, hogy segítse a magyar vízellátást.
2: Igen, ez azt jelenti, hogy rajtunk kívül a Duna folyása mentén az összes országon építettek vízlépcsőket, amivel lehet szabályozni nem feltétlen energiatermelési célból, hanem a vízhozam szabályozása céljából, azért, hogy a Duna ne hordja el a hordalékot, nem éljüljön a Duna medve, meg hogy biztosítsák a hajózást. Tehát rajtunk kívül gyakorlatilag mindenhol épültek vízlépcsők, És ugye ilyenkor minden országnak egy kicsit azért maga felé hajlik a keze, és mindenki igyekszik egy picivel többet visszafogni a vízből, hogy neki legyen elég, és ugye a duzzasztókat nem nyitják meg. Tehát nem biztosítják a megfelelő vízhozamot. Most nyilván ezt diplomáciai úton rá lehet erősíteni, hogy Magyarország kényszerhelyzetben van, van egy havária helyzet, és kérjük az érintett országokat, hogy biztosítsák a felő mennyiségű vizet nekünk is. Valószínű egyébként a szlovákok megtették ezt, látható volt, hogy Fico miniszterelnök úr odafigyel a magyar helyzetre, és valószínűleg ők már intézkedtek, de ez egy ilyen diplomáciai megerősítése a dolgoknak. Ausztria igazából a kritikus, és Németország. Ausztriában 9 vízlépcső van, ahhoz képest, hogy az osztrákok mennyire szeretnek minket környezetvédelmi, természetvédelmi kérdésekben kioktatni, ahhoz képest ott 9 nagy vízlépcső van, és hát jelentős mennyiségű vizet visszatart Ausztria. Inkább majd abba az irányba kell Orbán Anitának, külügyminiszternek puhatolózni, hogy az osztrákok is tegyék meg azt, amit a szlovákok szerintem maguktól megtettek.
1: Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját hallották.

0: Az Országos Rendvédelmi és Gyermekvédelmi Szakmai Konferenciáról Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk.
1: Zóna Alapítvány, aki a rendészet területén dolgozó félárva, árva gyerekek felkarolásával és a családok támogatásával foglalkozik, egy rendhagyó háromnapos gyermekvédelmi fókuszú szakmai konferenciát rendezett, ahol igyekezett egy asztal köré ültetni a gyermekvédelem különböző szereplőit. A konferenciának az adta a rendhagyó varázsát, hogy olyan szakemberek is egy asztalhoz kerültek, akik lehet, hogy a mindennapokban nem is találkoznak, vagy nem tudnak egymásról, úgyhogy ez a konferencia a szakmai tapasztalat cserén túl a kapcsolatépítést is segítette.
2: Milyen témák kerültek napirendre?
1: Nyilvánvalóan, amikor meghallja valaki azt a témát, hogy gyermekvédelem, az talán egy egészen sokat sejthető dolog, úgyhogy egy ilyen általános áttekintéssel indult a szakmai tanácskozás, hogy a gyermekvédelem jelenleg hogy áll, kinek milyen gondoskodásra, támogatásra van szüksége, hogyan teremthetők meg azok a feltételek, hogy a gyerek minél hosszabb ideig családban maradjon, és valóban a gyermekvédelmi intézkedések közül csak legvégső esetben kerüljön arra sor, hogy egy gyermeket ki kell emelnie a családból. De az is fontos dolog, és szerintem ezt is érdemes tisztázni, hogy a gyermekvédelem nem csak arról szól, hogy amikor egy gyerek bajban van, vagy nehéz helyzetben, hanem akkor is szüksége van a támogatásra, amikor mondjuk a tehetségét szeretné kibontakoztatni, amikor a család átmenetileg egy kicsit nehezebb helyzetbe kerül, vagy egyszerűen csak azt, hogy olyan feltételeket biztosítani, hogy mondjuk művészeti tevékenységet folytat, és hogy minél több eszköz, minél több láthatóság legyen. Szóval a gyermekvédelem egy komplex folyamat, amiben a családsegítő szolgálaton át a gyámhatóság, és maga a bíróság is aktív szerepet vállal. Az első nap arról szólt, hogy ezeket a klasszikus gyermekvédelmi szereplőket, intézkedéseket áttekintették a résztvevők, majd egy kerekasztal beszélgetés keretében arra próbáltak választ adni, hogy a jövőben hogyan lehetne a jelzőrendszer tagjai, így hívják a gyermekvédelem szereplőit, a köztük lévő kommunikációt hatékonyabbá tenni, hogy időben észrevegyék, hogyha egy család életében, egy gyerek mindennapjaiban támogató segítségre van szükség.
2: El is hangzott a konferencián, hogy a gyermekek viselkedése mögött sokszor feldolgozatlan traumák húzódnak meg.
1: És a gyermekvédelem áttekintése után bizonyám ez a nehezebb falat volt a konferencia közepén, vagy egyébként milyen traumákkal is találkozhatunk. Én azt gondolom, hogy a konferenciának az is a sajátja volt, hogy nem csak a gyerekek oldaláról tekintett át a traumát, például mondjuk egy bántalmazást, akár családon belül, kortársak közti bántalmazás esetében, vagy az elhanyagolás bármely más formájával kapcsolatban, vagy egy olyan traumatikus állapot, amikor mondjuk egy baleset, bűncselekmény következtében a gyermek elveszti az egyik vagy a másik szülőjét. Ezek ugyanúgy traumatikus mozzanatok, hanem bizonyám az is előkerült, hogy azok a szakemberek, akik ebben a helyzetben próbálják segíteni és támogatni a gyereket, a családot, hogy bizonyám számukra is mennyire megterhelő egy ilyen helyzettel szembesülni, és hogy számukra is nagy szükség lenne arra, hogy legyenek támogató és segítő szakemberek, akik a gyógyulás útjára léptetik mind a gyereket, a családot, és a szakembert is, hiszen az a szakember, aki ennyi traumával foglalkozik, ahhoz, hogy ő is úgy tudja végezni a munkáját, hogy egyetlen egy apró részlet se kerülje el a figyelmét, és valóban erőt, bátorítást, bíztatást tudjon adni, arra van szükség, hogy ő is jól legyen. Úgyhogy ez a nap ebben csúcsosodott ki, hogy minden traumát átélt helyzetnek, szereplőnek, akár csak másodlagos kapcsolatban szüksége van a támogató segítségre.
2: A rendezvényen részt vett Gyurkó Szilvia államtitkár. Felhívta a figyelmet arra is, hogy jelenleg közel 600 gyermek él tartósan szökésben.
1: Akkor itt van egy egészen érdekes és izgalmas helyzet, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, akik már egyébként benne vannak a gyermekvédelmi jelzőrendszerben, és elméletileg mondjuk egy gyerekotthonnak kéne biztosítani azokat a feltételeket és körülményeket, amit egy családnak. Az államtitkár asszonyit felhívta azt a figyelmet is,

0: közvetlen környezetükben, vagy épp azzal a problémával küzdenek, hogy hát én egy nagyon pici településen lakom, a legközelebbi krízis segítőpont is akár több száz kilométerre van tőlem. A rendszernek erre is gondolnia kell, hogyha valaki bajban van, segítségre, támogatásra van szüksége, akkor azt lehetőség szerint helyben minél közelebb el tudja érni.
1: A konferencia részeként megnyílt egy kiállítás is, Gyermekszemmel címmel, amely képek az igazságra törekszenek.
0: Fontos törekvése a Zóna Alapítványnak, a konferencia életre hívójának, hogy ne csak arról legyen szó, hogy egy szakmai párbeszédet indítsana, hanem valóban aktív támogatója legyen a gyerekek és fiatalok művészi tehetségének kibontakozásához. És a konferenciának szerintem egy igencsak megható mozzanata volt az, amikor több fiatal alkotó jelenlétében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem aulájában megnyílt ez a rendhagyó kiállítás, ahol a fiatalok életkoruknak, művészi tehetségüknek megfelelően ábrázolták azt, hogy ők ma mit gondolnak a gyerekvédelemről, hogyan lehet ezt megjeleníteni, mit jelent a segítségnyújtás, hogyan kaptak segítséget, vagy hogy ők hogyan adnak segítséget a mindennapokban.
1: Augusztus eleje egy fontos szempont a mesterséges intelligencia történetében, mégpedig ettől kezdve a gyakorlatban is alkalmazzák az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének legfontosabb szakaszait.
0: Bizony, szerintem is sokan vártunk erre az időpontra, hiszen eltelt az a két éves türelmi idő, amíg volt lehetősége azoknak a szereplőknek felkészülni, akik valamilyen mesterséges intelligencia technológiát használnak, hogy a jelenlegi rendszerüket átalakítsák, még inkább biztonságossá tegyék. Úgyhogy 2024. augusztusa óta eltelt két év, és az az újdonság, és talán felhasználók szempontjából ez a legfontosabb mindannyiunkat érintő döntés, hogy augusztus 2. óta, hogyha valaki mesterséges intelligenciával előállított képet, videót, vagy bármilyen más mozgóképet használ a kommunikációja, a kapcsolattartása során, és ez nem egy emberi alkotás, nem a hagyományos technológiával készül, hanem valóban ezt az új technológiát, a mesterséges intelligenciát használja, akkor kötelessége feltüntetni. A weboldalon, a közösségi média bejegyzésben, ha elmulasztja ennek a tartalomnak a közlését, akkor komoly összegű anyagi bírságra számíthat. Hiszen ez nagyon fontos dolog, hogyha nem valódi tartalmat használunk, mondjuk egy adott termék népszerűsítésében, ez könnyen okozhat bennünk fogyasztókban félreértéseket, összezavarhat minket, vagy ha látunk egy nagyon szuper tökéletes emberi alakot, akkor könnyen azt gondolhatjuk, hogy tehát akkor én meg mégsem vagyok ennyire tökéletes. Szóval, hogy azt az illúziót, amit meg tud teremteni a mesterséges intelligencia, azt augusztus 2-től jelölni kell. És azt gondolom, hogy ez is egy fontos határidő, hogy az idei évben december 31-éig életbe fognak lépni azok a szabályok is, amelyek az engedély nélkül közzétett intim tartalmakat és a gyerekeket a mesterséges intelligenciával ábrázoló helyzeteket is a tiltott kategóriába emeli.
1: Ez már akkor az egyéni felhasználókra is vonatkozik.
0: Pontosan így van, hiszen mi történik? Hát a technológia szabadsága megadja azt a lehetőséget, hogy bármelyikünk használhatja a mesterséges intelligenciát bármire is, hiszen a lehetőségek tára végtelen. Én azt szoktam mondani, hogy bizonyos helyzetekben bizonyan nagyon jól meg tudja támogatni a kreativitásunkat, hogyha megfelelő promptokat, azaz utasításokat adunk. De éppen amennyi jóra és kreatív dologra lehet használni, sajnos a technológiának megjelent az a felhasználási oldala is, amikor egyébként engedély nélkül az interneten rólunk fellelhető felvételből csinálnak megalázó, nevetségtárgyává tevő felvételeket, ruha nélküli felvételeket, és ennek nagyon gyakran gyerekek a szereplői. Az Európai Unió 2026. december 31-éig, azaz az idei év végéig adott haladékot arra, hogy ezek a technológiák kikerüljenek a rendszerbe, és itt már nem csak arról van szó, hogyha valaki ezt a technológiát használja, hogy egy X összegű eurós bírságot kap, hanem bizonyám ez a legtöbb országban büntetőjogi kategóriába esik, és itt akár komoly letöltendő börtönbüntetések is lehetnek.
1: Tehát augusztus eleje óta rendelet kötelezi a cégeket a mesterséges intelligencia

0: által generált tartalom megjelölésére, címkézésére.
1: Így van, pontosan ez a legfontosabb információ.
0: Baracsi Katalin internetjogász nyilatkozott.

0: Példátlan migránsroham Európa-afrikai kapujánál. Marsai Viktorral, a Migrációkutató Intézet igazgatójával és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójával Posgai Nóra beszélget.
1: Nem precedens nélküli ez a hihetetlen nagy beáramlás. Történt már ilyen, ugye, Ceutában egy néhány évvel ezelőtt?
2: Igen, 5 évvel ezelőtt láttuk az utolsó hasonló esetet, de azért azt érdemes aláhúzni, hogy ott nagyjából 8 és 10 ezer közti ember rohamozta meg a kerítést, illetve jutott be a tenger felől a városba, vagy próbált bejutni, tehát azért a mostani eset ez nagyságrendileg nagyobb, mint az 5 évvel ezelőtti.
1: Mi történt? Hogyan tudott ennyi ember ott megjelenni gyakorlatilag 1 vagy 2 nap leforgása alatt?
2: Igen, ezt nagyon fontos aláhúznunk, hogy itt nem spontán eseményről van szó, tehát számos tényező hozzájárult ahhoz, hogy ez a válság kialakult. Ennek van egy nagyobb és tágabb geopolitikai kontextus, erről talán egy kicsit később beszélhetünk. A közvetlen kiváltók a spanyol legfelsőbb bíróság egy június végi döntése volt, ami arról szólt, hogy akik tengeren keresztül jutnak be Ceutába vagy Melillába, őket nem lehet automatikusan visszadeportálni Marokkóba, hanem le kell folytatni az adminisztratív eljárást. Tehát lehet, hogy annak a végén ott találják magukat, de akkor is le kell folytatni az eljárást. És ugye ez a hír több hét késéssel kezdett megjelenni különféle közösségi média felületeken, amik egy részét ugye az ember csempésztek, és különféle hálózatok osztották meg a helyi lakossággal, illetve ugye a részben ott Marokkóban tartózkodó szubszaharai bevándorlókkal, és ez kulminálta aztán a július végi eseményeket. Tehát ez az egyik fontos szál a történetben, a másik nagyon fontos szál azonban, és ezt is érdemes aláhúzni, tehát hogy itt a marokkói hatóságok nem tettek semmit annak érdekében, hogy megakadályozzák ezt az átkelést. Érdemes aláhúznunk, tehát hogy mind Ceuta, mind Melilla, külső határ az egy erősen militarizált zóna. A marokkói hatóságok az elmúlt években is, ahogy említettük itt a korábbiakban 21-ben, de hát máskor is alapvetően félrenéztek annak érdekében, hogy ez a tömeg meg tudjon jelenni, és ráadásul azért még egyszer mondom, hogy 50-60 ezer emberről van szó, csak azok, akik bejutottak.
1: Ez fizikailag hogy történt? Miért kellett a tengeren keresztül menniük, hogyha tulajdonképpen ez Afrika földjén van, ez a Ceuta?
2: Azért, mert a világ egyik legbiztosabban őrzött határkerítése állja útjukat, 10 méteres 2 darab határkerítés van, amin egészen fizikailag nagyon nehéz átkelni. Éppen ezért az elmúlt években már általában nem az történt, hogy megromozták a határkerítést, mert így sem tudtok átjutni rajta, hanem a tenger felől próbálkoznak, ahol ugye egy ponton túl nincs fizikai zár.
1: Utalt erre, hogy a közösségi oldalakon terjedt el ez a pletyka, a határ megnyitásáról szóló pletykák tulajdonképpen, és Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök úgy nyilatkozott pénteken, hogy a maffia tisztességtelenül értelmezte a nemrég hozott bírósági döntést. Tulajdonképpen elismerte Pedro Sánchez, hogy itt emberkereskedőkről van szó. Milyen volumenű itt ez az emberkereskedelmi hálózat, amelyik ezzel foglalkozik, hogy Spanyolországba szállítsa az embereket?
2: Különféle beszélések vannak arról, hogy mekkora pénzek mozognak az Európába, Észak-Afrikából irányuló embercsempészetben. Itt az éves szinten több milliárdos, mármint eurós üzletről van szó. És ezek a hálózatok, ezek aktívak, jól működnek, ugye nyilván maguk ugye a bevándorlók egy része is aktívan vesz részt ezekben a hálózatokban. Én egy picit azért azt érzem, hogy Pedro Sánchez a mostani esetben eltúlozza ezeknek a hálózatoknak a jelentőségét. Itt azért alapvetően, nagyon egyszerűen kimondva, a Marokkó részéről egy hibrid támadás történt egy EU-s tagállam ellen. Tehát, hogy ezt most kerülgethetjük a forró kártyát, de itt valójában ez történt. Tehát még egyszer utalnék erre a militarizált határa, tehát itt nem tűnik fel csak úgy 50-60 ezer ember úgy, hogy a marokkói hatóságok ne tudnának erről azonnal, és ne tudnának fellépni, akarnának. Ez most nem történt meg. 2021-ben is ugyanezt történt, a marokkói határőröknek hirtelen a szünetet rendeltek el, és ennek következtében 80 ember tudott átkelni. Marokkó az egyik lieblingje az Európai Uniónak, Észak-Afrikában a terrorizmus és a migráció ellen küzdelemben kulcs szerepet, vagy nagyon fontos szerepet játszik különféle stratégiai nyersanyagokban, mint a foszfát kitermelésben és szállításban Európában. Nagyon óvatosak az európai tagállamok, hogy hogyan kritizálják Marokkót. Nem véletlen egyébként, és ugye itt már akkor be is jön egy geopolitikai tényező, hogy Nyugat-Szaharán a feletti marokkói fennhatóságot sorra ismerték el. az uniós és nem uniós tagállamok. És Marokkó azt látja, hogy a migrációval, mint fegyverrel, a migráció instrumentalizálásával Spanyolországra, és egyébként az EU egészére tud nyomást gyakorolni. Ugye részben most is ez történt, hogy ne felejtsük el, ugye, hogy magas szintű spanyol látogatás történt pár héttel ezelőtt, ugye Algériában, Marokkó legfontosabb stratégiai riválisában. Többek között erre is volt egy jelzés az, ami most Ceutában történt.
1: Érdekes, hogy Algéria és a marokkói királyság között már másfél évszázada dúl a konfliktus. A volt spanyol gyarmatot, a nyugat-szaharait, amit ön mondott, ezt Marokkó ellenőrzi. Most Marokkó a válság kezelésére felvetette, hogy ők Ceutát is átvennék, és hogy át kellene adni Marokkónak, és ezzel megszűnne a probléma. Tehát itt nem csak a Nyugat-Szahara ellenőrzéséről van szó, hanem akkor azt mondják, hogy miért spanyolországi az a terület.
2: Igen, ugye ez egy próbálkozás volt, és ugye valóban azt látjuk, hogy a Spanyolország részéről ugye ez a két terület az, ami enklávéként megmaradt Észak-Afrikában a hosszas gyarmati uralom után. Ugye Marokkóhoz még óvatos volt, hogy nyílt területi igényt jelentsen be, de azért ez mindig felbukkan. És tehát azért gondoljuk bele, hogyha ezek a támadásoknak az intenzitása és gyakorisága növekedni fog, akkor fölmerül az a kérdés, hogy valóban Spanyolországnak milyen érdeke van abban, hogy ezeket a területeket megtartja. Ugye ráadásul ugye említette Marokkónak ezt a libling helyzetét, ez nem csak EU szinten van így, tehát hogy hihetetlen erős támogatásra számított Marokkó diplomáciailag az Egyesült Államok részéről, különösen egyébként most a Trump kormányzat részéről. Az Ábrahám megállapodások miatt van ez, ugye Marokkó azon kevés muszlim országok közé tartozik itt az arab világban, amik felvették a diplomáciai kapcsolatot Izraellel az Ábrahám megállapodások tükrében, és keretében emiatt kapott egyébként ugye Rabat elismerést az Egyesült Államok részéről először Nyugat-Szahara fölött, amit aztán ugye mások is követtek, ami azt jelenti egyébként, hogy ugye Marokkó Izrael részéről is nagyon erős támogatást kaphat. A másik oldalról viszont ugye Spanyolország elkövette azt a hibát, hogy nem támogatta, és ugye Pedro Sánchez, hát azért valljuk be, nem túl bölcs módon, nagyon nyíltan kritizálta az amerikai és izraeli fellépést Iránnak szemben, vagy akár ugye a Gáza elleni háborút. Ugye voltak olyan NATO és EU államok, amelyek csendben, de Spanyolország nyíltan megtagadta a bázisa és légtere használatát az amerikai gépek elől.
1: Ez Donald Trump szóvá is tette nagyon keményen.
2: Így van, tehát hogy Spanyolország nagyon rossz pozícióból indul ebben a vitában, és hát ezt látjuk is, hogy gyakorlatilag nem volt szinte olyan ország, ami kiállt volna mellette. És azért ne felejtsük el, tehát ez is egy fontos történet, vagy része ennek a történetnek, hogyha megnézzük a spanyol bevándorlás politikát, egyik spanyol migrációkutató barátomat intézem, az elmúlt évek legnagyobb katasztrófája talán Spanyolország számára. És nem véletlen egyébként, hogy sokan emlegetik azt, hogy azért az, hogy Spanyolország itt két hónap alatt 1,2 millió illegális bevándorlót legalizált, és hát az előző évtizedekben is láttunk sok legalizációs hullámot. Ez egy elég erős jelzés azoknak, akik megpróbálnak illegálisan bejutni Spanyolországba, hogy hát tegyük meg, mert előbb-utóbb rá fogunk tudni kerülni arra az útra, aminek a végén ott van a spanyol állampolgárság.
1: Így van, ez egy meghívó levél. Pedro Sánchez szocialista politikus, és most ő azzal is magyarázta ezt a legalizációt, amit ön mondott, hogy 1,2 milliót mondott talán, Viktor, hogy ennyi legalizáltak. Azzal magyarázta, hogy fogy a spanyol népesség, gazdaságilag szükség van munkaerőre, és most pedig azzal takarózott itt a válság kapcsán, hogy ja, hát ő nem az észak-afrikaiakra gondolt, hanem elsősorban a latin-amerikai spanyol ajkúakat akarta ő legalizálni.
2: Igen, erre nehéz nem elmosolyodni a magát az embernek. Ugye Spanyolország azért bevándorló nemzetté vált az elmúlt 30 évben. Tehát most a változó bevándorlás politika eredményeképpen mára a spanyol lakosság 20%-a az, aki külföldi. Tehát 3%-ról ez felment 20%-ra, 10 millió külföldi van.
3: Marsai Viktorral, a Migrációkutató Intézet igazgatójával Pozsgai Nóra beszélgetett.

0: Nyitott port a napok 2026. Tószegi Fagyas Katalin, a Nemzeti Agrárkamara vidékfejlesztési igazgatója nyilatkozik.
1: Idén augusztus 22 és október 4 között az ország 19 térségében 5 hétvégén keresztül nyitnak ki a vidéki családi gazdaságok, manufaktúrák, kistermelők portái. A Herman Otto non-profit Kft.-ben működő kaphálózat vidék és térség támogató egységének szervezésében valósul meg, amihez csatlakozott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is partnerként, és emellett számos szakmai partnerszervezet vesz részt a lebonyolításban és a népszerűsítésben, úgy mint a Kislépték Egyesület, a Pannonhelyi Termék Nonprofit Kft., a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, az Agrármarketing Centrum, az Aktív Magyarország és a Stílusos Vidéki Értelmiség Egyesület. A Nyitott Port a napok egy programsorozat, amelynek keretében lehetősége nyílik az ide látogatóknak egy kicsit betekinteni a vidéki mindennapokba. Igazából azon túl, hogy az agroturizmus szeretnénk ezzel a programsorozattal népszerűsíteni, az a cél, hogy egyrészt az agráriumot egy kicsit vonzóvá tegyük mind a városi lakosság számára, de bárkinek, aki ide látogat, és egy kicsit meg tudják ismerni, hogy hogy telik egy kistermelőnek a mindennapja, egy sajtkészítőnek a mindennapja, hogyan készül el az a helyi termék, hogyan jut el az asztalukra ezek a helyi termékek, és számos olyan programot lehet kipróbálni ezeken a hétvégéken, amik kapcsolódnak ezekhez a helyi gazdaságokhoz, akár egy farmlátogatás, kertlátogatás, megnézhetjük, hogy milyen termékeket állítanak elő ezekben a gazdaságokban, és ahol állatok vannak, ott állatsimogató is fog működni, részt lehet venni az állatetetésben, de nagyon sok gasztronómiai élmény is várja az ide látogatókat, és kézműves programokon is részt tudnak majd venni.
2: Tehát az állatsimogatók, vagy például a póni lovaglás, ezek a programok a gyermekeket is várják.
1: Igen, abszolút ez a programsorozat, ez kimondottan a családokat célozza meg. Attól függetlenül persze bárki, aki érdeklődik, el tud látogatni egy-egy ilyen gazdaságba, de ami nagyon fontos, hogy egy családnak egy egész napra szóló élményt is tud biztosítani, mert mindenhol készülnek a gyerekeknek szóló programokkal is, kézműves foglalkozásokkal, nagyon sok helyen lesznek állatok, nyuszik, cicák, ugye mindazok az állatok, akik úgy általában egy ilyen kis vidéki portán megtalálhatóak. De ahol nincsenek állatok, ott is külön készülnek kis gyereksarokkal, olyan játékokkal, amiben egy picit a gyerekek is jobban meg tudják ismerni a mezőgazdasági létet, az élelmiszer előállítást.
2: A Nyitott Porták láthatóságát egy új, országosan a NAK által szerkesztett portakatalógus is támogatja. Mi ez?
1: Ugye ez a Nyitott Porta programsorozat tavaly indult. Amit fontos elmondani, hogy ez nem kimondottan a kamarának a programja volt, mi, mint szakmai közreműködő kapcsolódtunk be. A Herman Otto non-profit Kft.-ben működő kaphálózat vidék és térség támogató egysége szervezésében valósult meg, mi szakmai partnerek vagyunk, és a kommunikációs támogatást vállalt magunkra. Tehát kommunikációs támogatást biztosítunk a programhoz. Így amellett, hogy hirdetjük a programot, kisfilmeket készítünk, amivel lehet népszerűsíteni ezeket a portákat, és egy picit jobban elképzelhetővé tesszük ezeket a programokat. És emellett készítettünk egy katalógust, együttműködve a Herman Otto Intézettel, és ebben a katalógusban a tavaly kinyitott portáknak a kis bemutatkozója érhető el. Ez online formában elérhető mind a NAK, mind a Herman Otto Intézet honlapján. És itt az elérhetőségeket is lehet látni, és az, hogy milyen programokat, illetve milyen tevékenysége van az adott gazdaságnak. De most már ezeket az információkat egy honlapon is elérhető a látogatók számára. Ez a nyitottportanapok.hu honlap, ahol az egész programsorozatban résztvevő porták, elérhetősége, programkínálata és az egész programnak az időpontjai megtalálhatóak majd benne.
2: Tehát összefoglalva, a kezdeményezés hozzájárul a helyi gazdaságok megerősítéséhez, a vidéki közösségek összekapcsolásához, illetve a termelői életpálya vonzóbbá tételéhez.
1: Igen, így van, tehát amellett az agroturizmust szeretnénk népszerűsíteni, ez a termelőknek egy nagyon fontos kitörési pont lehet, egy új fajta értékesítési lehetőség, ha mondhatom így, hiszen amellett, hogy megismerik az ő tevékenységüket, minden egyes ilyen látogatás alkalmával értékesíteni is tudják a termékeiket, tehát egy kiszámítható piaci lehetőséget is tud biztosítani számukra, és ugye az a tapasztalat így a korábbi programok kapcsán is, hogy aki ellátogat egy ilyen portál, egy nyitott portál, és megkóstolja az ott előállított termékeket, ő biztosan vásárolni is fog ezekből a termékekből, fel lehet tölteni otthon a kamrapolcokat, haza lehet vinni nagyon finom lekvárokat, savanyúságokat, kolbászt, sajtot, tehát mindaz, amiben egy háztartásra szükség lehet, mindenféle finomságot.
2: Tószegi Faggyas Katalin, a Nemzeti Agrárkamara vidékfejlesztési igazgatója mondta el a részleteket.

0: 34. alkalommal rendezik meg Jászberényben a Csángó Fesztivált. A vasárnapig tartó rendezvényről Szűcs Gábor fesztiváligazgató számol be.
1: Adásunk napján még tart a rendezvény. Mi történt eddig?
2: Hál' az égnek nagyon szépen elindult a fesztiválunk újfent, mint az elmúlt 33 évben lehet azt mondani, hiszen a 34. alkalommal rendezzük meg. Már kisebb-nagyobb koncertjeink voltak a főtéri színpadon, csütörtökön a Naplegenda előadást láthatta Jászberény közönsége, a Magyar Állami Népi Együttes előadásában. Így 25 éve is itt volt Jászberény, egy nagy sikerű produkció az Állami Népi Együttesnek, és hát egy nagyon szép táncszínházi előadás volt, amelyben a magyar néptánc elemei, mozdulat elemei, táncszínházi elemekkel ötvöződik, és hát nagyon kiváló zeneszerzője Nikola Pavlov szerezte a zenéjét, ami fantasztikus muzsika volt, úgyhogy ez egy nagy sikerrel lezárult program, éjszakai koncert, nagyobb mond a Magyar Tartkaiban, és a Sászcsávási zenekar követte még éjszakai esegnépítő székházába ezt a műsort, ahol lehetett szabadon táncolni, tánctanítással egybe kötve, a pénteki napon pedig a magyar bandát lehetett látni a szabadtéri színpadon hallani, és a főtéri színpad pedig kisebb-nagyobb koncertek, Jászbanda koncertje, az Urgó zenekar, ami nagyon kiváló moldvai csángó zenét játszik, volt egy örökség gála, az Örökség Népzeti Egyesületnek egy szolisztikus táncosainak egy gála műsora is színpadra került, a Pacsakaram, egy roma cigányzenét játszó zenekarnak az előadását lehetett a főtéren hallani, látni. Ezek mind olyan koncertek voltak és táncos produkciók, ami nagyon sok embert vonzott a szabadtéri színpadra, illetve a főtéri színpadhoz is, hiszen párhuzamosan mentek ezek a koncertek, mely megint a Jászberényi Székházának a produkciójában zajlott utána a további programunk. Eseménydús a történet.
1: Tehát a program sorozata a hazai és a határon túli, ha jól értelmezem, magyarság népművészetét mutatja be. Immáron 34 éve. Milyen célt fogalmaztak meg 34 évvel ezelőtt?
2: A cél az változatlan, ugye Morva és a gyémesi csángó kultúrának a bemutatása, tehát annak az eszmei kulturális értékét fönntartani, és hát azóta is aktuális a 1000 éves határon túl lévő mordvai csángók élete a mai napig egy fontos kérdés, hogyan tudnak megmaradni, hogyan tudnak fennmaradni, hogyan tud megmaradni az arhaikus nyelvük, nyelvjárásuk, amire azért nagyon sok segítség van az anyaországból, hiszen oktatók, pedagógusok járnak hozzájuk is visszatanítani azt a kultúrát, amelyben ők felneveltődtek, és hát erre rengeteg fiatal van már követendő például, akik fölveszik a viseletet, és újra táncolnak, ugyanígy a gyímesi csángóknál is nagyon nagy hagyománya van, hogy a ma fiatalok ott élő gyermekek viseletbe járnak, és a népzenét, néptáncot mívelik magas szinten. Hát innen indult ez 91-ben, hogy jártunk oda gyűjteni, táncot kutatni, és hát az volt, hogy mutassuk meg az anyországba ezt a fantasztikus hagyományt és kultúrát, és onnan ez már ugye folyamatosan működik, természetesen sok-sok, mint ahogy előbb is említettem, sok-sok egyéb produkció van a fesztiválon, hiszen az a célunk, hogy a hagyomány és a adatközlői szintű táncolás, hagyományos táncolás mellett jelenjen meg egy kicsit ez a műfaj populárisabb formában is, a mai fiataloknak is befogadó tudjon lenni, úgyhogy ez a kettősség jellemzi a fesztiválunkat, adatközlő arhaikus megjelenés és a feldolgozott produkciók úgymond, tehát ezek azért végig jelen vannak a fesztivál életében.
1: Tehát valójában akkor a fesztivál a hagyományok ünnepe, illetve a kulturális örökségek bemutatása. Fesztivál idén több mint 400 közreműködőt lát vendégül.
2: Hát igen, lehet, hogy több is. Úgyhogy tényleg nagyon sok csoport érkezik, tehát magyarországi együttesek is, amellett még Erdélyből érkeznek hagyományos együttesek, Karotaszeg Méra falujából, vagy akár Magyar Lapát Kükölőmente, vagy a Mezőség Visa falujából, de a Szilágyság területéről is jönnek táncosok, zenészek, és azt gondolom, emellett mind magyarországi táncegyüttesek, zenekarok is részt vesznek, tehát bőven 400 fölött vagyunk, de nem is az az érdekes, hanem az, hogy minden részét meg tudjuk szólítani, tehát gyerekcsoportok, táncsoportok is lesznek itt, akár gyimesből, gyimesi csángóktól érkeznek gyerekek, vagy a Moldából is érkeznek gyerekek, felnőttek is. Tehát, hogy igazából az ifjúsági korosztály, tehát minden korosztály meg van szólítva, mint közreműködő is, és hát ezáltal az érdeklődők a közönség soraiba is tényleg a legkisebb gyermek, hiszen apró keretprogramjaink is vannak, kézművesség gondolágos bemutatótól kezdve bábszínházon keresztül, ami a hagyományos kultúrának megfelelően, tehát a népművészetből táplálkozik, és ezek mind itt vannak, tehát a közönség sorai és a, egész a gyermektől tényleg a, mondva, nyugdíjas korig mindenki meg tudja találni azt a pillanatot a fesztiválnak az életében, vagy programjaiban, ami hozzá kedves, zeli, és te tud táplálkozni ebből a programokból.
1: Milyen az érdeklődés? Sok a vendég?
2: Sok. Hát én ugye a nagy meleg, bár egy kicsit csökkenőben van, de a nagy meleg azért rányomja, egy kicsit rányomta a bélyeget. A délutáni órákban azért nem annyira telített a főtér, de hát az esti órákban mindenhol rengetegen vannak. Hiszen egyrészt nagyon jó muzsikák szólalnak meg, de emellett ugye a borúca, különböző ételkülönlegességek, tömkelege van a fesztivál területén, tehát egyfajta közösségi találkozó pont is ez a fesztivál. Lehet családok, baráti körök jönnek össze ilyenkor, és egyrészt kapnak egy nagy magas szintű kulturális értéket, amellett még tudnak is szórakozni és kikapcsolódni is. Tehát jó a látogatottsága, teltházzal ment a Magyar Állam Népjegyzetes műsora, teltházzal ment a Magyar Banda, és minden egyéb koncertjeinken is, egy színpadnál is nagyon sokan nézik a műsorainkat.
1: Csángó Fesztivál. Erről Szűcs Gábor fesztiváligazgató számolt be.
0: A héten történt véget ért.
1: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint Baka András a felkérést a nemzet iránti szolgálatból elfogadta, és készen áll arra, hogy a magyar nemzet egységéért, valamint egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozzon. Jövő héten augusztus 11-e és 15-e között a Márton Áron emlékév jegyében rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye az MTI-vel szombaton. A hagyományosan nagy boldogasszony ünnepek köré szervezendő beszélgetésekből, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvény sorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre a főegyházmegye ifjúság pasztorációért felelős lelkészei. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálja, a zárót pedig Tamás József nyugalmazott segédpüspök. Rövidebb, akár 35 perces tanórákat javasol az alsó tagozatos diákoknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A tárca szombaton az MTI-vel közölte, 14 pontos javaslatcsomagot küldtek az iskoláknak a gyermekközpontú oktatás erősítésére. A dokumentum hosszabb mozgásos szüneteket, kevesebb házi feladatot és rendszeres élményprogramokat is ajánl. Emellett nagyobb szerepet kapna a mese, a szabadtéri játék, valamint a tapasztalati tanulás. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, közölte a társaság szombaton. Azt írták, a fesztivál idején a szokásosnál sűrűbben, sőt éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba az Óbudai Szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, miközben csaknem 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain, közölte szombaton az Országos Mentőszolgálat. A mentőket 23 vízbe fulladáshoz, 141 hőgutával vagy hőkimerüléssel kapcsolatos esethez, valamint több mint 1600 allergiás reakcióhoz riasztották. Több mint 3100 közlekedési balesetnél segítettek, és 186 sikeres újraélesztést végeztek. Emellett a 18-30-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak. Végül a várható időjárásról. Vasárnap jobbára felhőtlen, száraz idő várható, változó irányú, mérsékelt szél lesz a jellemző. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 35 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt. Uram, könyörülj fiamon, holt kóros szegény, és sokat szenved, hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt. Hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyermeket. Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult. Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzámentek és megkérdezték. Miért nem tudtuk mi kiűzni? Ő így válaszolt. Mert gyönge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a hegynek itt, menj innen amoda, átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 17. fejezetéből a 14-től a 20. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Hajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa üzenete az albán Simoni bíborosnak. Egyetlen börtön sem választhat el minket Isten szeretetétől. Pápai legátusok kinevezései. Parolin bíboros a katániai, Montenegro bíboros a Praia Amarei ünnepségek különleges küldötte. Ugye Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából.
2: Leó pápa az albán Simoni bíborosnak egyetlen börtön sem választhat el senkit Isten szeretetétől. XIV. Leó pápa üzenetet küldött a 97 éves Ernest Simoni bíborosnak, aki július 31-én szentmisét mutatott be az albániai Spács egykori fogolytáborában, az ott elszenvedettek vagy életüket vesztettek emlékére. A kommunista rezsim idején a bíboros 18 éves kényszermunka büntetésének nagy részét a táborban töltötte, ahol titokban mutatott be szentmisét. Egyetlen lánc sem elég erős ahhoz, hogy bebörtönözze az evangélium által megvilágosodott lelkiismeretet. Egyetlen éjszaka sem olyan hosszú, hogy megakadályozhassa a hajnalt, amelyet az Úr készít gyermekeinek, és egyetlen börtön sem elég mély ahhoz, hogy elválasszon valakit Isten szeretetétől. Ezekkel a szavakkal Szent Pál rómaiakhoz írt levelére utalva 14. Leó pápa üzenetet intézett Ernest Simoni albán bíboroshoz és mindazokhoz, akik részt vettek a főpásztor által bemutatott szentmisén július 31-én pénteken reggel a volt Spácsi fogolytáborban, az ott szenvedők vagy elhunytak emlékére. Ez a hely, amely mélyen bevésődött az albán nép emlékezetébe, a nemzet történelmének egyik legfájdalmasabb fejezete marad. Spács olyan hely volt, ahol sokan hordozták az igazságtalanság nehéz keresztjét, írta a pápa az üzenetben, amelyet a szentmise végén olvastak fel. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy azoknak a vére, akik ezek között a hegyek között szenvedtek és haltak meg, megöntözte azt a földet, a hűség, a bátorság és a remény néma tanújává téve azt. A most 97 éves Simoni bíboros visszatért abba a táborba, ahol 18 évnyi börtönbüntetésének nagy részét töltötte, hogy megünnepelje Krisztus áldozatát, amely a keresztet a halál jeléből az élet ígéretévé változtatta, írta Leó pápa. Az albán bíboros első kézből tapasztalta meg a kommunista rezsim üldöztetését. Kezdetben halálra ítélték a nép ellenségeként, majd büntetését később börtönbüntetésre változtatták, amelyet különböző munkatáborokban töltött le, ahol évekig kényszermunkát kellett végeznie. Simoni bíboros felidézte: fogságom idején latinul, emlékezetből miséztem, minden alkalommal kockáztatva az életemet. Azt is elmondta, hogy titokban gyóntatott és áldoztatott. Elmagyarázta, hogy a kenyeret rögtönzött tűzhelyeken lisztből sütötte, és szőlőből facsart levet használt az eukarisztia ünnepléséhez. Ha megtaláltak volna, azonnal felakasztottak volna, tette hozzá. A július 31-i szentmisén a bíboros megmutatta a jelenlévőknek azt a bányász sicsakját, amelyet fiatal papként viselt, amikor föld alatti bányákba küldték dolgozni. Az üldöztetés éveire visszatekintve Leó pápa ezt írta: ki tudja, hány ima szállt fel a mennybe arról a helyről. hány könyörgést suttogtak el csendben, hány nehézségek és nélkülözés által megjelölt arc bízta végső reményét az Úrra. A pápa csatlakozott az imához ezekért a férfiakért és nőkért, akik közül sokakat jeltelen sírokba temettek, ahol senki sem gyászolhatta meg őket, vagy helyezhetett el virágot az emlékükre. 14. Leó azért imádkozott, hogy emlékük életben maradjon, és állandó emlékeztetőül szolgáljon az új nemzedékeknek minden emberi személy sérthetetlen méltóságára, a szabadság értékére és a béke iránti elkötelezettségre.
1: Pápai legátusok kinevezései. Parolin bíboros a pápa legátusa Szent Ágota Katániai jubileumán. 14. Leó pápa szombaton Pietro Parolin bíboros államtitkárát nevezte ki különleges küldöttének, a Szent Ágota vértanú ereklyéinek Katániába való visszakerülése 900. évfordulóján augusztus 16-án és 17-én rendezett ünnepségekre. Leó pápa augusztus 8-án latin nyelvű levelet intézett Francesco Montenegro bíboroshoz, Agrigento nyugalmazott érsekéhez, akit különleges küldöttévé nevezett ki a kalábriai Praia a Mare tengerparti település egészen Szent István anya kegyképe megtalálásának 7. centenáriuma alkalmából augusztus 14-én és 15-én rendezett ünnepségekre. Ugye, Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából. Augusztus a papi áthelyezések időszaka. Ilyenkor költöznek első szolgálati helyükkel az új misés papok, és püspöki döntések értelmében ekkor vesznek búcsút káplánok és plébánosok eddigi egyházközségeiktől, és kerülnek új plébániára. Fájdalmasan szép ez a transplantáció, amikor a lelki pásztor a szívét ülteti át egy új testbe, ami persze mindig Krisztus misztikus teste, az egyház. A napokban kaptam jó barátomtól levelet, benne kedves ismerőse a makói plébános elköszönésével. Szíven talált engem a levél, és Zoltán atya hozzájárulásával most felolvasom, hogy megismerjük, mi lakik annak a papnak a szívében, aki szereti az Istent, és szereti az Isten népét. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsúbeszéde utolsó makói szentmiséjén 2026. augusztus 2-án, vasárnap. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy mennyi jót tett veled. Kedves testvérek, ezzel a Zsoltán sorral szeretnék elköszönni tőletek. Ez alapján szeretnék néhány szót szólni mindarról, ami most bennem van. A török után az első egyházmegyés pap 1712-ben érkezett Makóra. Pontosan 300 évvel utána, 2012. augusztusában pedig egy 36 éves fiatalember küldtek ide. Bár fölszentelt pap volt, ez volt az első plébánosi helye. Ez a fiatal lelki pásztor az első hónapokban, években sokszor föltette magának a kérdést, hogyan és miért kerültem én ide? Mit akar itt velem az Isten? Mi az ő szándéka? Biztos, hogy rám van itt szüksége? Az itt eltöltött 14 év alatt megértettem, hogy Isten azt és úgy adja nekünk, amire és ahogyan szükségünk van. Vagyis nem a véletlen, nem a sors keze, hanem Isten akarata volt, hogy éppen én és éppen ide kaptam küldetést. Utolsó makói szentmisén végén ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék kiemelni. Ezek átgondolása talán segítheti a közösséget a továbbhaladásban. Szeretnék tehát pár szót szólni a háláról, az egyházról és a papságról. Ez a 14 év fordítsa minket Isten felé, egyedül ő felé. Adjunk hálát neki mindazért, ami történt velünk, köztünk, bennünk. Engedjük, hogy a hála túlcsóduljon bennünk mindazért, amit Isten cselekedett ebben az időben. A hála több, mint egy odavetett köszönöm. A hála Istentől jön, és ő hozzá vezet. Benne gyökerezik. A hálát nem az váltja ki, hogy valami jó sikerült, hogy valaki ügyes volt, vagy sokat dolgozott. Nem a cselekedetből fakad. A hála sokkal több és mélyebb rétegeket érint bennünk, mint az az öröm, hogy egy program sikeres volt, hogy megújult a templom belső, hogy szellemi és kulturális értékek születtek. A hálás ember fölfedezi, hogy ő semmi, Isten pedig minden. A hálás ember tudja, hogy ő csak egy eszköz Isten kezében. Aki hálás, nem az ajándékokat, a felszínen csillogó látszat valóságot, hanem az ajándékozót, azaz Istent keresi. A hálás személy nem kicsinyes, nem a körülményeket, nem a problémákat, hanem az egészet fürkészi. Persze a felmerülő gondokat nem kell és nem szabad eltagadni, de a hála kivezet önmagunkból. Nem engedi, hogy önmagunk körül forogjunk. A hála átalakítja és megkönnyíti az elengedést is. A hála segít megszabadulni az önsajnálattól. Középpontja nem az ember, hanem Isten. Ez a 14 év 14 stációként is felfogható. Egyfajta keresztút, ami azonban nem egyoldalúan a fájdalmak útja, hanem részesedés a megváltás végtelen gazdagságából. Hála legyen, hogy ezt a gazdagságot ízlelhettük meg annyi szentmisén, imaórán, előadáson, koncerten, zarándoklaton. Ma hálát adok Istennek a cirenei Simonokért, akik felismerték, hogy hol és miben tudják Jézus makói útját segíteni. Hálát adok a Veronikákért, akik a kórházi osztályokon és a szociális otthonokban önzetlenül töröltek arcokat, könnyeket, akik vigasztaltak betegeket, töröttek idősekkel, gyerekekkel, rászorulókkal. Hálát adok a síróasszonyokkal való találkozásokért, a Szentgyónásban megtapasztalt megtérésekért. Hálát adok a küzdelmekért, a csalódásokért, de még az elbukásokért is, a magam is sem kivétel ezek alól, hiszen a hála még a múlt sebeit, a fájdalmakat, a kísértéseket, sőt még a bűnöket is magához öleli. A hála mindenben képes meglátni Isten kegyelmét, hiszen az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Adjunk hálát tehát Istennek ezért a mindenért. A szép attól szép, hogy egyszerre van meg benne a világos és a sötét, hogy arányba kerül benne a fény és az árnyék, hogy egységbe ágyazódik a harmónia és a diszharmónia. Erre a 14 évre azért tudom mondani, hogy szép volt, azért tudok érte teljesen hálát adni, mert a sötétségeit is megéltem. Magamévá tettem azt az alapvető tapasztalatot, hogy a sötétség nem csak a fény hiánya. Megtanultam, hogy csak ott van világosság, ahol sötétség is van. Megtanultam, hogy az élet másképp teljesedik be, mint ahogy azt mi legtöbbször elképzeljük. Mert Isten szándékai számunkra felfoghatatlanok. Ma különösen is meghajlok előtte, akinek az útjai nem a mi útjaink, és aki alkotásaiban és működésében csodálatra méltó. Ez a felelősségünk, elfogadni az életet, ami megszenvedtet és ámulatba ejt. Az utóbbi hetekben magam is meglepődtem azon, hogy az utcán, a bankban, az üzletekben olyanok szólítottak meg, akik nem tagjai az egyházközségnek, akik nem járnak templomba. Az utóbbi években mégis Istenből érintette meg őket valami. Ők jó szándékú, kereső emberek, akik felé valószínűleg mindössze két dolog volt szükséges. Az érdeklődő nyitottság és az elfogadás. Azt hiszem, az egyház nem más, mint ez. Ahogy Szent Ágoston mondja, porta patet magis cor. A kapu nyitva áll, de a szív még inkább. Erre nagyon rímel szeretett Ferenc pápa Budapesten elhangzott felszólítása, legyetek nyitott kapuk. Azaz, törekedjetek arra, hogy az érdeklődő figyelem, a nyitott kérdések és a türelmes meghallgatás jellemezzen benneteket egymás és minden jó akaratú ember felé. A katolicitás, az egyház lényege ez. megnyílás mindenki felé, az egész összefüggéseit fülkésző látásmód és az együtt erejébe vetett hűséges remény. A 21. század egyházának ereje az együttben van. Pásztor és nyáj, fölszentelt és laikus, idős és fiatal együtt képes felmutatni valamit abból, amire oly nagyon szomjaznak az emberek. Szent Ágoston egy másik alkalommal ezt így foglalta össze híveinek. Veletek vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök. Ezzel a papságról is fontos dolgot jelentett ki. Az egyház középpontja nem a pap, hanem Krisztus. Ez a hivatás nem rólunk szól. A pap mindössze nyíl, amely Istenre mutat. Ceruza az ő kezében, amellyel elrejtve viszontagságok, csalódások és nyomorúságok között láthatatlanul írja az egyház és az emberiség történelmét. Azért rejtetten, azért észrevétlenül és azért csendesen, hogy egyedül Krisztus kerülhessen előtérbe. Hogy egyedül ő legyen az, aki számít. Hogy egyedül ő legyen az, aki hat és működik. Hogy egyedül ő legyen minden tevékenységünk forrása, csúcsa és középpontja, azaz övé legyen az elsőség mindenben. A papnak nincs ereje. A papnak nincs hatalma. A papnak nincs befolyása. A pap önmagában és önmagától semmi. Krisztus a minden. Ő a teljesség. Az öröm teljessége. Az egyház teljessége. És a hála teljessége. Minden ember más. Más személyiségtípus, más adottságok, más talentumok. Ugyanakkor minden ember értékes. Létéből fakadóan ajándék. Ez a papra is igaz. Ezért fogadjátok nyitott szívvel, érdeklődéssel és őszinte testvériséggel az új lelki pásztort. Ő más lesz, mint én. Ez természetes. Éppen ezért kérem, ne hasonlítsatok össze vele. Engedjétek, hogy ő az legyen, akinek Isten megalkotta. Isten általa fog munkálkodni köztetek, ti pedig dolgozzatok együtt vele. Egyet azonban véssetek szívetekbe. A papok jönnek, mennek, a mi életünk ilyen, de az egyház él és megmarad. Minden elmúlik, Isten nem változik. Nektek erre az Istenre kell figyelnetek, és papjaitokkal együtt mindenek előtt az ő országát és annak igazságát kell keresnetek. A többit, amire szükségetek van, mind megkapjátok. Végezetül mit is kívánhatnék számotokra? Isteni igéjét hívom segítségül. Szent Pálnál kiválóbban nem tudnám megfogalmazni, amit szeretnék a szívetekbe helyezni. Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve a rólatok imádságaimban. Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy felismerjétek, milyen reményre hívott meg. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő lelke által, hogy a hit által Krisztus a szívetekben lakjék, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, és beteljetek Isten egész teljességével. Kérlek titeket, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok teljes alázatban, szerítségben és türelemben. Viseljétek el egymás szeretettel, és igyekezzetek megőrizni a lelki egységet a béke kötelékében. Ahogy tanította Szent Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében. Köszönöm. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsú beszédét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
0: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Tomi Emanuel felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Móra Ferenc. Hannibál feltámasztása. 6. rész.

Dolgom van az egyetemi könyvtárban. Van Tacitusnak egy értekezése a szónoklatról. Azt még át kell futnom, mert úgy rémlik, abban is találhatók igen hasznos utasítások. Hadd lássák a kánok, hogy micsoda ember az, akinek ők el akarják koppantani a gyertyáját. A pesti hídfőig kétszer is elmondtam magamban a beszédemet, s egyre biztosabbra vettem, hogy miszlikbe vágom vele az egész taotájt, vagy kurultájt, vagy a macska tudja jobban, minek tisztelik a kánok ivadékai a parlamentjüket. Ha aztán Gog és Magog hadaival elbántam, illetékes helyről könnyen megszerezhetem az elégtételt. De Nini, hát ha mielőtt a Kreti és Pleti elé állnék, megtudnám, hogy mit gondolnak rólam az illetékes helyen. Elszántam magam, hogy fölmegyek a minisztériumba, szót értek a pártusok előtt az európai emberekkel. Sose láttam ugyan, akihez készültem, de hallomásból úgy tudtam, hogy ő a legeurópaibb szittya, és ő az a szalonna főső, aki mindenről jó. A klasszikussal szólva, nyelvbúvár, szónok, ír, fest, tud jóslani, kenni, jár kötelen, táncot, törvényt hoz, népet igazgat. Olyan sokoldalú ember hírében állt, hogy egy vicclap egyszer tetrakontraoktaédernek rajzolta meg. Tudnillik, a pappendekliből készült mértani testek közt ez az, amelyiken legtöbb oldal takarja be az ürességet. Sok papír kell hozzá, és annak a megragasztásához sok kovász. Én, mint rajztanár, hatályon kívül is helyeztem, és csak olyan növendékkel készítettem el, akinek lisztkereskedő van az agyafiságában. Na hát, ez a tetrakontraoktaéder lesz az én emberem. Kérdem a portást a minisztérium kapujában, fönt van-e már? A kérdésre kérdéssel felel, hogy hányadik fizetési osztályban van az az illető uraság. Tán ügyosztályt akart mondani öregem. Nem ő, erősítette a janitor, hanem fizetési osztályt, mert ő nem kapus. Irodaszolga a népjólétiben, aktát hozott, és a kapus megkérte, hogy vigyázzon a házra, még ő megautóztatja egy kicsit az unokáit. Személy szerint tehát itt senkit se ismer, de annyi

Itt tud, hogy mindenki a fizetési osztálya szerint jár föl a hivatalba. Ki mentül magasabb, annál később. Ez a törvény Dunán innen, Dunán túl. Kisütöttük, hogy az én emberem fizetési osztályának körülbelül az 1 óra felel meg, tehát szerencsét próbálhatok. Szerencsém is volt. Ott találtam, csak egy kicsit várakoznom kellett, mert vendége volt. A liktor, aki az ajtóban állt, azt mondta, hogy valami angol újságíró van bent nála a villás reggelin. Jön ide, kérem, mindenféle nemzet. Angol, francia, olasz, holland, az Isten se győzi őket. Nem mondta, hogy mivel, én meg nem kérdeztem. Annyit én is tudok az illendőségből, hogy a nagyurak szolgáinak a leereszkedésével nem szabad visszaélni. Ahogy a Mr. nem tudom ki kijött, megláttam a nagyúr mosolygó arcát. Amikor engem állított elő a liktor, akkor már nem mosolygott. Hűvösen fogadott, de nem udvariatlanul. Nem ültetett le, de legalább ő is felállt. Mivel szolgálhatok? Mikor elmondtam neki, micsoda krédóba kevertek engem Pilátusnak, felcsillant a szeme. Á, ön az! Az ön témája engem igen érdekel. Nem olvastam, de hallottam róla. Én is többször foglalkoztam a Krisztus előtti 2. század véres üstökösével, aki kétségtelenül pregnáns kifejezője volt a nacionalizmus eszméjének. Mondanom se kell, hogy én híve vagyok a tudományos kutatás szabadságának, de azért nincs igaza önnek, édes barátom. Nem elég jó hazafinak lenni, az mindenki lehet, de intelligens embernek azt mutatni is kell. Látja, ha ön nemzeti alapra helyezkedett volna a tanulmányában, magyar nemzeti alapra, de könyörgöm, a punháborúkat nagyon nehéz magyar nemzeti alapra helyezni, tettem egy sápadt ellenvetést. Téved, tanár úr, lépett közelebb hozzám. Mindenbe bele lehet, és egy kis csalafintasággal bele is kell vinni a magyar vonatkozást. Próbáljuk csak. Szípió. Ugyebár erre bátran mondhatja az ember, hogy egy kicsit csángósan hangzik. Hazai magyar nyelven ezt a szót Scipiónak ejtjük. Ennek aztán már nagyon könnyű olyan etimológiáját találni, amit a laikus is egyszerre elfogad. Scipió, Scipió, Scipió, azaz Scipiól, vagyis aki jól megcsípi Hannibált. Az előbb sápat voltam, most már kezdett a vér a fejembe tódulni. De engedelmet kérek. Várjunk csak, barátom. Hannibál, Hannibál. Mire emlékezteti ez önt? Érdekes, magam is csak most jövök rá. Hannibál, Hannibál, Hannibál, Hannibál. A kartágóiak, az ókor degenerált franciái úgy fogják föl a háborút, mint egy bálat. Rendkívül jellemző a mentalitásukra, hogy a főistenüket is bálnak hívják. Ugye? Mennyi magyar kölcsön szó már a világtörténelem hajnalán? Látja, ha ezekre mutatott volna rá, akkor a mindig résen levő és gyanakvó nemzeti érzés nem érthette volna önt félre. A nemzeti önérzetre való nevelés, barátom, ez legyen az alapja a pedagógiának. Ért ön engem? Nagyon barátságosan kapaszkodott a vállamba. Egy lelkesedés volt az egész ember a fülehegyéig. Csak hogy én belém már akkor belém bújt a bál ördög. Elnevettem magamat. Hogy ne érteném? Hallottam én már ilyesmiről gólyakoromban. Tarquinius, azaz Tarquin, vagyis tárkony, annyi mint Tarkán, vagyis kopaszfőnök. Aha. Ön a Jules Martin könyvére gondol, az etruszkokról. Ismerem, érdekes könyv. Nem arra gondolok, én instálom, hanem a Kakas Márton nagy naptárára, ami mi nálunk megvolt a padláson. Kakas Márton már a Bach korszakban önérzetre nevelte a nemzetet azzal, hogy Nabukodonozor is magyar volt, meg Szalmanasszár is. Az egyik nagy bunkóval hadonászó úr, a másik meg nagy szalmaszár.
halhatatlan, magyar típus mind a kettő. Maga pedig mételjes vörös, harsant rám a kedves barátom, pedig ő volt olyan vörös, mintha csalámba esett volna a képével. Hátat fordított, dühösen legyezgetve magát a zsebkendőjével, én pedig úgy bevágtam az ajtót magam után, hogy bizonyosan lekéreckedett a szemöldökfa fölül a vakolat. Ebből megláthatta a nagy szalmaszár, hogy mégse vagyok én teljes híjával a magyar karakternek. Hanem aztán lent az utcán megcsöndesedtem. Hová a poklok fenekébe menjek én már most? A könyvtárban már nekem semmi keresni valóm nincs, mert az bizonyos, hogy a tudomány meg én nem eszünk többet egy tálból. Hiszen az ajtót nem csak a nagy bunkóval hadonászó úrra csaptam rá, hanem a kenyeremre is. Tudta azt már Seneca is, hogy fulmen est ubicum potestate habitat iracundia. Ahol a harag a hatalom nadrágjában jár, ott mindig kéznél van a ménkű. Tisztában voltam vele, hogy engem már meg is ütött. Most már csak az a kérdés, hogy én miattam nem csapják-e ki Hannibált is az ország összes középiskoláiból.

Jó darabig csavarogtam az utcákon, körülbelül abban a lelki állapotban, amelyikben a bukott vezér lehetett a zámai csata után. De azt hiszem, azért Hannibál is csak megebédelt, mikor megéhezett. Leültem a deák szobor talpára, és kihúztam a zsebemből a menázsit. Rosszat sejtettem, ahogy bontogattam a rajzpapírt, és semmi áruló zsírfoltot nem láttam rajta. Micsoda puritán étel lehet az, amely ennyire kerül minden feltűnést? Bizony, ez nagyon kis probléma, de az ember ilyenekkel bugyborékol vissza az életbe, mikor a nagy problémák a víz alá buktatják. Hát lekváros kenyér volt a papírban. Két karajka, szépen összeborulva a ragadós oldalával. Én igazán nem vagyok az az ember, aki metafizikát csinál a lekváros kenyérből is, de most akaratlanul a végokok tudományára terelődtek gondolataim. Ha Schopenhauer meg nem előzött volna, hajlandó lettem volna értekezést írni az élet semmiségéről és gyötrelméről, amit az én szememben már ifjúságom hajnalán is a lekváros kenyér szimbolizált. Már akkor is áhítatos tisztelője voltam Platónnak, de azt sejtettem, hogy Szókratész halálának körülményeit tévesen jegyezte fel az utókor számára. Nem bürök lehetett az, amivel az igazságbajnokát megétette az aténi demokrácia, hanem valami híg dzsem. Persze biztosat még akkor nem tudtam, mert a kutyanyaki dzsemmet lekvárnak hívták, s az szilárd halmazállapotú, masszív, magában is harapható anyag volt, amely levált a kenyérről, ha az ember a falhoz veregette. Most már azonban tisztán láttam magam előtt Szókratész halálát. Az attikai bürök ilyen pesti dzsem lehetett. Ilyen savanyú, keserű, émelygős, földi bodzából posszajtott bolti pempő, amely lassan keveredett a filozófus vérével, azért tudott még a bevétele után is félórás disszertációt tartani a halhatatlanságról. Szilárd meggyőződésem, hogy a metafizika eredetét a rossz konyhában kell keresni. Azok a gazdag csiszlikek, akik Szókratészt halálra ítélték, fenyves rigót ettek fuvolaszó mellett, taszoszi bort ittak rá, és a táncos nők lábáról cseréltek eszmét, nem a lélek halhatatlanságáról. Mivel szakítottam a klasszikusokkal, akik romlásomat okozták, nem tartottam kötelességemnek Szókratész példáját követni, és visszacsavargattam a lekváros kenyeret védőburkába. Gondoltam ugyan rá, hogy talán az ég madarainak táplálására kellene fordítanom, és kísérletet is tettem rá, hogy feldobom a hazabölcsének érc ölébe, de az első kísérlet nem sikerült, a másodikat meg nem mertem megkockáztatni. A rendőrposzt nagyon gyanakodva nézett rám, s meg is állította, hogy a motyómmal a hónom alatt elhaladtam előtte. Mit akart az úr azzal a szoborral? A conscia mens recti nyugalmával mutattam be neki a lekváros kenyeret. Kedves biztos úr! Egy bölcse van a hazának, akit nem is kell félteni, hogy megtagadja a múltját. Hát csak nem gondolja, hogy azt is fel akarom robbantani. Lecsellegtem a vízpartra, odakuporodtam a legalsó lépcsőre, és belebámultam a sárgás-zöld tükörbe. Pedig nekem se vízbe, se tűzbe nézni nem jó, mert mind a kettőben igézet lakik, és én annak nehezen tudok ellenállni. Valami ősi ösztön hajt a lelék felé, akik a vizek fenekén hancúroznak, és az láttat velem táncoló lidérceket a tűzben is. Talán az őseim sámánok lehettek még Jugriában, sátoros korunkban, és addig bűvöltek vízzel és tűzzel, míg a törzs népe vízbe nem hányta, vagy tűzbe nem dobálta őket, mikor az ukkó isten rossz kedvű volt, és nem adott halat meg menyétkét. Talán most is ők mormognak föl rám a Duna fenekéről, hogy gyere haza, gyerek, majd meglátod, hogy ide nem jönnek utánad a kánok meg a mirzák. Kutyanyakon nem volt ilyen nagy víz, ott csak lóúsztató volt,
de azért abba is bele lehetett fulladni, és a lelék már ott is csalogattak, hogy ugorjak közéjük. Csak hogy a lóúsztatóban piócák is laktak, azoktól pedig féltem, azért nem mentem le a lelékhez, de játszani nagyon szerettem velük. Ha kerek lapos kavicsot dobtam a vízre, azt négyszer-ötször is visszapattintották, míg a többi gyerekekét mindjárt lekapták magukhoz. A pajtásaim mindig irigykedtek rám, hogy én jobban tudok szőni, mint ők, de én tudtam, hogy ez csak azért van, mert a lelék én velem jobban szeretnek játszani. Ahogy egyre közelebb csúsztam a vízhez, olyan együgyű gondolatokkal, amelyek talán nem illettek volna a klasszika filológia doktorához, de természetszerűen ébredtek fel a munkanélküliek statisztikájának egyik alanyában. Megcsörrentek a zsebemben a hadimonéták. Nini, mosolyodtam el. Ugyan tudnék-e még szőni? Platty, platty, platty, platty. Bronz, vas, kisezüst, nagyezüst egymás után potyogtak a vízbe. De a lelék nem pattintottak vissza belőlük egyet se. Térdemig csapó, haragos hullámmal üzenték, hogy nem detályokban kellek nekik, hanem angróban. Na megálljatok, álltam fel. Mindjárt megkaptok. Csak előbb hazamegyek az asszonyért, elhozom azt is. Összefogódzunk jószorosan, aztán Kustenzéig meg se állunk. Ott is csak addig, míg hírt adunk Ovidiusnak, hogy most már megírhatja Jászón és Médea hazatérését Kolkhiszba. Igen szép költői elbeszélés lesz belőle, pályázhat vele a nádasdi díjra. Ahogy a lépcső tetejére értem, nagy csődületet találtam a vaskorlátnál. Izgatottan mutogattak az emberek a vízre, és össze-vissza kiabáltak. Hulla! Hulla! Koponya az csak! De bizony, hulla! Persze, megint ismeretlen holttest. Disznóság! Telefonálni kellene a rendőrségre. Egy nagy, sárga fej bugdosott a hullámokon. Néha megállt, mintha azon gondolkozna, hogy érdemese még idefönt nézelődni, aztán megint csak neki lódult. A híd felül lecsapott rá egy varjú, de alig vágott hozzá, mindjárt elrepült. Varjú a varjúnak nem ássa ki a szemét, emelkedett a helyzet magaslatára egy rakodó munkás. Szóval ploretár volt, suhogtatta meg a gúny tomahawkját egy alvé áruló nagytőkés. A rakodó munkás előrántotta a bicskáját, a másik odaugrott az asztalához és fölkapta az alvévágó tomahawkot. Mielőtt azonban a világnézetek harca kitört volna, egy uborkás kofa a fai kérdést vetette közbe. No hiszen, érdemes is ezért megöldösni egymást, hát nem látják az orráról, hogy zsidó volt. Igaza van, az csak ugyan, erősítették a jobb szeműek. Amire a hadra kelt seregek nyomban leszereltek, de az izgalom egyre fokozódott. A halálfej lebukott a víz alá, éppen mikor az egyik úszóházból valaki utána vetette magát. Csákját kellene hozni, mondta valaki. A fej megint fölmerült, a koponya halász magához rántotta a két karjával, aztán a fülig szaladt a szája a nevetéstől. Fogják meg, röhögött ki a partra, és nagyot lóbálva a jobb karján fölhajította a koponyát. Az emberek szörnyülködve szétrebbentek, és az aszfalton nagyot pukkant egy félig rothadt tök. Az érdeklődésnek egyszerre vége volt, a publikum elégedetlenkedve távozott, volt, aki reménykedve vissza-vissza nézett, de a tök makacsul állta az egy helyet. Igaz, hogy akkor se igen csinált volna mást, ha koponya lett volna, de azért a töktől mégis rossz néven veszik az emberek, hogy fejnek teteti magát. Mármint a veteményes földön termett töktől. Egy ember azonban nem csak visszanézett, hanem vissza is fordult.
A hóna alá kapta a gondolatok elhagyott dómját, és elbicebócázott vele a villanyos megállóig. Csak akkor kaptam észbe, mikor már elnyikorgott vele a kocsi. Néni, hiszen ez a menyus volt, a mi menyusunk. Nézem a hajóállomás óráját, 4 óra. A bizisten, most vonják nekem az igaz hazafiak a lángostort a tornacsarnokban. De már oda mégiscsak elmegyek csupa becsületből is. Ha már betanultam a Filippikát, nem viszem le a lelék közé. Aztán különben is meggondoljuk még ezt a vízi utat. Nem tudom én a lelkemre merjem-e venni, hogy derék honpolgárok az én kobakom miatt bicskát ereszgessenek egymásba. Jó ember voltam én világéletemben. Halálom után váljak aktív politikussá.

A tudományok csarnokán semmi sem mutatta kívülről, hogy belül történelmi esemény játszódik le. Ha csak az nem, hogy a kapuban elhagyatva állott a cipőpucoló standja. Ennyi, néztem körül. Hát ez a jó ember itt meri hagyni ilyen gazdátlanul a keféjét meg a subickiait. No, akkor mégse lehet ez a Budapest olyan bűnös, ha már a cipőpucolók is így bíznak az ősi erényben. Ahogy ott ácsinkózok, lesuttyan az útszéli fáról egy szurtos kis figyfirigy, begurul a kapu alá, és besüvölt a tornacsarnok irányába. Hé, Gazsi bácsi, van egy pasas? Van ángyott térde, lódítottam odább a cipőfényesítő gyakornokot. Mert bizonyos, hogy legalább ennyi címe van. Hát már engem is úrnak nézelte, Bórenbuk. Hol a majszterod? Ott bent eszi a frásznyi. Mi csinálnak ott? Nem tudom, sokan vannak. Alig, ha nem ütik a zsidót. No, azt meg kell adni, hogy nagyon csendben ütötték. Morognám barátom ugyan kitett magáért, az összes nemzeti táncokat eljárta, még a határozati javaslatot felolvasta, már ott tartottak, mikor besompolyogtam a szertorna tudományok templomába, de a szittyák sehogy se akartak parazsat abrakolni. Az ünnepi csöndet nem zajos helyeslések zavarták, csak elkeseredett ásítások. A mirzák és kánok nagyobb része édesdeden aludt. Mikor az előadó végre föltette a kérdést, hogy elméltóztatnak-e fogadni a határozati javaslatot, az igaz hazafiak csak nagyon szorványos és nagyon kényszeredett elfogadjukkal válaszoltak. De hát nem is csoda. A határozati javaslat az volt, hogy az országháborító értesítőből az összes társadalmi egyesületek bevonásával mágiát kell rakni a vérmezőn. Mágiát rakni. A kánikula derekán, 35 fokos melegben, mikor a békasó is magától izzad. Az egyik kán, kövér mézes kalácsos, pótindítványt terjesztett be, hogy a határozat csak a jövő év januárjában hajtassék végre, amikor a mágia nem csak intő példa lesz a destrukciónak, hanem legalább a budai szegény gyerekek is melegedhetnek nála. Egy másik kán azonban, mindjárt kiderült, hogy ez fakereskedő volt, a határozatot mindjárt, de legkésőbb Szent István napján végre akarta hajtatni. Nem akar senkit se gyanúsítani, mert az neki nem kenyere, de szerény véleménye szerint az anarchiának tesz szolgálatot, aki ennek a nagy horderejű határozatnak a végrehajtását halogatja. A mézes kalácsos nagyon röviden, de velősen kívánt nyilatkozni. Neki se kenyere a gyanúsítás, de az ő szerény véleménye szerint a kántárs a maga üzleti érdekeit félti a téli ingyen mágjától. Végre ő meghajol a többség határozata előtt, de kérdi, nem lehetne-e ezt a megtorló intézkedést azáltal is emlékezetessé tenni a tanulói fiúság körében, hogy ez alkalommal jutányos árban beszerzett mézes kalácsot osztogatnának szét a jelesebb előmenetelű növendékek közt. Szavazzunk, szavazzunk! Kiabáltak a kevésbé érdekelt szakmák. Egy petróleum kereskedőt, aki az irányban tett módosító javaslatot, hogy a hatás fokozására minden értesítőt külön locsoljanak le petróleummal, azzal hurrogtak le, hogy ő még csak mirza, s a mirzáknak nincs indítványozási joguk. Ez ellen többen hevesen tiltakoztak, s mivel attól féltem, hogy a tiltakozás ürügye alatt a többség elhagyja a tudományok izzasztó csarnokát, fölugrottam a pódiumra Morognám barátom mellé, és fölemeltem a karomat, mint Agamemnón a megkeveredett akhályok és argívok felett. Patres et conscripti. Akarom mondani, tiszteletre méltó kánok és mirzák. Én vagyok az az ország pusztító kalefaktor, ezzel a fél kezemmel, akit az önök bölcsessége mágiára szentenciázott. Ebben a pillanatban, mikor minden száj rám tátódott, nagyot koppant valami a lábamnál a pódiumon. Bomba! Ordította el magát Morognám barátom, és a teremben őrült kavarodás támadt.
Mindenki egymás hegyén hátán szaladt az ajtó felé. Nyugalom, uraim! Ordítottam én is, és fölemeltem a pódiumról a változatos pályafutású rothadt tököt. Tessék ide nézni! Úgy látszik, valamelyik jelenlevő tisztelt polgártársunk elvesztette a fejét. Olyan förgeteges nevetést a tatárjárás óta nem hallott Hunnia, mint amilyennel a kánok és mirzák visszafordultak. Csak Menyusson fordált ki, mint a leforrázott macska, feldúlt lelki állapotának úgy adván kifejezést, hogy lerúgta a lépcsőről tulajdon kis varasbékáját.

Móra Ferenc Hannibál feltámasztása. A hatodik rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.

0: Havasi Balázs zongorázott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre, Baka András, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint Baka András a felkérést a nemzet iránti szolgálatból elfogadta, és készen áll arra, hogy a magyar nemzet egységéért, valamint egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozzon. Jövő héten augusztus 11-e és 15-e között a Márton Áron emlék évjegyében rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye az MTI-vel szombaton. A hagyományosan nagy boldogasszony ünnepek köré szervezendő beszélgetésekből, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvény sorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre a főegyházmegye ifjúság pasztorációért felelős lelkészei. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálja, a zárót pedig Tamás József nyugalmazott segédpüspök. Rövidebb, akár 35 perces tanórákat javasol az alsó tagozatos diákoknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A tárca szombaton az MTI-vel közölte, 14 pontos javaslatcsomagot küldtek az iskoláknak a gyermekközpontú oktatás erősítésére. A dokumentum hosszabb mozgásos szüneteket, kevesebb házi feladatot és rendszeres élményprogramokat is ajánl. Emellett nagyobb szerepet kapna a mese, a szabadtéri játék, valamint a tapasztalati tanulás. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, közölte a társaság szombaton. Azt írták, a fesztivál idején a szokásosnál sűrűbben, sőt éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba, az Óbudai Szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, miközben csaknem 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain, közölte szombaton az Országos Mentőszolgálat. A mentőket 23 vízbe fulladáshoz, 141 hőgutával vagy hőkimerüléssel kapcsolatos esethez, valamint több mint 1600 allergiás reakcióhoz riasztották. Több mint 3100 közlekedési balesetnél segítettek, és 186 sikeres újraélesztést végeztek. Emellett a 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak. Végül a várható időjárásról. Vasárnap jobbára felhőtlen, száraz idő várható, változó irányú, mérsékelt szél lesz a jellemző. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 35 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Házi Muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim! Bögös Herriatta, Bújás János és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Ismétléses műsor, mégpedig 2023-ban született mind a kettő, két kiváló zongoristával találkozunk más-más területről. Először K.L. Norbert jazz felvételét halljuk, a műsor második részében Farkas Gábor lesz a vendégünk. Először K.L. Norbert, a felvétel 2023. március 25-én készült.

0: Hölgyeim és uraim, köszöntöm önöket és az önök nevében vendégünket, K.L. Norbert zongoraművész, jazz zongoraművész, azt hiszem nem is kell hozzátenni, mert hallottuk. No, ez érdekes volt, mert ugye rá lehetett ismerni a C-moll prelúdiumra, kicsit ilyen motorikus, de nem jött az a nagyon várt álzállat, ahol ilyen improvizatív elem van már Bachnál. Meg tudod azt mutatni eredetiben, amikor ott tulajdonképpen leáll ez az akatolás, és igen. Olyan, mintha neki állna improvizálni, mint ahogy te.
1: Igen, bár ezt nagyon régen játszottam ezt a részt, ugyanis már évek óta csak az én általam játszott, de azt hiszem ez a...
0: Igen.
1: Tehát így egy szabadabb, egy rubátóbb rész van
0: igen,
1: itt.
0: Igen, ilyen orgonapontra felépítve.
1: Így van, így igaz.
0: Hát ez nagyon érdekes, mert ez a preludium eredetileg ugye a Voltemperitesben van, és arról nevezetes, hogy ilyen nagyon motorikus is. Mindig ilyen tempóban játszod, vagy van, amikor éppen gyorsabban, lassabban?
1: A tempó az mindig adott, annyi a különbség, hogy ez most ötnegyedben volt, tehát én csináltam egy sajátos ötnegyed verziót, ez a... Kicsit van ilyen táncos karaktere ezzel, ami így a jazz improvizációnak gyakorlatilag jót tesz. Ugye ez eredetileg négynegyedben van. Ami szintén egy nagyon-nagyon jó alap. Négynegyedben általában érdekes mondani a trióval játszom, amikor van dobi és bőgőm mellettem, mert akkor a velük való kommunikáció miatt ugye a négynegyed az szélesebb, az mondhatnánk 8-8-at, szélesebb, mint az ötnegyed. Az ötnegyed az, mikor szólóba játszok, akkor jobban fekszik, úgymond.
0: Erre tulajdonképpen hogyan találtál rá, hogy meg lehet egy kicsit friskázni Bachnak az eredeti zenéjét azzal, hogy aszimmetrikussá teszem?
1: Igen, ebben nagy segítségemre volt egy nagyon fantasztikusan jó zongorista, akit sokat hallgatok, úgy hívják, hogy Brad Meldó, és neki van nagyon sok felvétele, amin Bachot játszik, és ugyanígy belenyúl ő is az eredeti Bach anyagba, és megpróbálja különböző oldalakról ezt úgymond borogatni, de úgy, hogy mégis megőrzi a karakterét. És játszadoztam ezzel a darabban, eljátszottam egyik nap, és úgy volt, teljesen véletlenül elkezdtem ötnegyedben játszani, nem is szándékosan, és azt mondtam, hogy fú, mit csináltam?
0: Igen,
1: ez nagyon jó szó.
0: Igen.
1: És aztán ebből lett végül is az előadási formája ennek az ötnegyed. Igen.
0: Csak ezt az egy preludiumot alakítottad át, vagy hogyha azt mondanám, hogy C-dur preludium?
1: A C-dur preludium az nagyon jó, de előttem ugye a nagyon nagy hírű Jacques Lussier ezt már feldolgozta, és annyira az a felvétel van a fejemben, hogy...
0: Uhatatlanul azt kezded eljátszani? Mutasd egy picit, mert hallgatunk, biztos ismeri.
1: Igen, tehát annak az a jó, hogy... Tehát ugye van ennek a Schubert Ave Maria is erre irodott, vagy Gounod, igen. És tehát ennek nagyon sok ilyen változata van, de már ez is óhatatlanul ötnegyedbe ugrott be, úgyhogy inkább ezt így nem feszegetem. Viszont van egy nagyon érdekes másik, a Cisdur a kettes kötetből, amivel szintén foglalkoztam.
0: Eredetileg mutatnád?
1: Igen.

0: Két érdekesség. Igen. Az egyik az, hogy picit romantikusan játszottad, ami abszolút nem baj, mert engem meggyőzött. A másik pedig az, hogy érzékeltetted az, hogy itt a dallam csak később kerül át az úgymond jobb kézbe, különben ott belül van.
1: Így van, abszolút, abszolút.
0: Mutasd, légy szíves külön, hogy...
1: Igen, tehát ugye van ez a... Tehát van ennek egy ilyen kis ritmikai játékossága, ami gyakorlatilag a jazzben offbeatnek nevezünk, hogy tehát van ez a tehát van a szopránban egy dallam, ugye van a nagyon fontos a basszus, ami van, és a közötte lévő harmóniai elemek nagyon, szintén nagyon fontosak, és ettől jön ki a és van ez a kis dallam, ami a végén bejön, és ez ugye ugyanúgy hasonlóan a cimbopreludiumhoz, ez is egy kicsit motorikus, ismétlődik. Tehát van egy ilyen lüktetése, és az az egész érdekes, hogy ez is 1-4-5-1-jel kezdődik, mint a cimbol. Meg annyi Bach mű, persze ez nem egy nagy dolog, mert rengeteg Bach és egyéb zeneszerzőknél is rengeteg mű kezdődik így, de ez az orgona pont 1-4-5-1, ez Bachnál egyébként nagyon-nagyon gyakori. És ugye a jazz verziónál pedig egy kicsit a bal kezet feldúsítottam, hogy egy kicsit jobban lehessen a jobb kézben improvizálni, hogy ne legyen annyira kötött a jobb kéz, és a bal kéznek adtam már egy ilyen...
0: Másképp énekelteted.
1: Igen, tehát a balkész biztosítja ezt a motorikus nyolcad mozgást, mert ugye eredetileg a balkész csak ez a nyolcad mozgás, a 16-od mozgást biztosítja a balkész, és e felé a jobb kéz nagyon szabadon és nagyon kényelmesen tud improvizálni, ha megvan ez a

0: ennél tovább, tehát van egy ilyen lüktetés.
1: Ezt Lucie nem játszotta?
0: Ezt nem, nem. Úgyhogy szerencsére itt nem volt semmilyen előjáték a
1: nincs
0: dolognak.
1: Nincs áthallás.
0: Így van, hanem teljesen a saját, amit én úgymond kihallottam belőle, hogy folytatásként hallottam a dolgokból.
1: És melyik Bach preludiumból hallottál még ki más dolgokat? Tehát most a C-moll, C-moll után.
0: Igen, preludiumokkal nem olyan egyszerű a helyzet, mert sokkal nagyon nehéz találni egy olyan verziót, ami szintén jól szól. Van még az E-moll preludium az első kötetben.

0: Ez egy gyönyörű preludium, és ennek is ugye megint csak a bal kéz biztosítja azt a motorikus, majdnem hogy osztinátó ritmikájú alapot, ami tehát felé megint bakacs, csak...
1: ismétlődés, igen, mindig ugyanaz.
0: És bár Bach soha nem tartja le az első hangot, de én megint csak így önkényesen, mind a három darabban, a basszus letartom, és ezzel van egy ilyen alapszőnyeg.

0: Szóval van egy ilyen kicsit ilyen meditatív a feelingje. Bachnál ugye csak így megy, teljesen normálisan, de én ezt kicsit így...
1: Az jutott eszembe, hogy például a második kötet F-moll pregódium. Biztos kézben van valamennyire.
0: Igen, valamikor ezt játszottam, ez a...
1: És ilyen táncosan játszod?
0: Ezen még nem gondolkodtam, de ez egy nagyon jó ötlet. Most ez, ha hazamegyek, akkor ezt előveszem, és szerintem este el fogok vele szórakozni egy kicsit, mert ez egy nagyon jó ötlet.
1: Nagyon kínálja magát.
0: Igen, van ez a kis ritmikus kép.
1: De ugyanakkor majdnem, hogy ilyen gyászindulószerű felhűvel borított hangulatot is lehet.
0: Igen, van belőle. Benne egy ilyen nagyon elégikus érzel.
1: Igen.
0: De nagyon jó. Ez szerintem főleg a trióval ezzel nagyon jó lehetne. Úgyhogy ezt köszönöm az ötletet. Ez egy
1: teljesen véletlenül játszó mondan jutott eszembe. Hát Bach egyébként kimeríthetetlen.
0: Igen.
1: Volt egy időszak, amikor a Bach korál gyűjtemény az ott volt a zongorán, és azzal kezdtem a napot mindig. És nagyon jó volt, mert
0: igen.
1: Valahogy az embert átmossa.
0: Igen, hihetetlen, tehát így az ember gondolatait rendszerezi, ha Bachot játszik, tehát hogyha akár egy hosszú nap elején, végén, odaül az ember, így helyére kerülnek a dolgok, tehát elképesztő tényleg, hogy a zenén túl milyen más dimenzionális aspektusa is vannak Bachnak, tehát elképesztő.
1: Hát a kezdet is, a vége, ahogy szokták volt mondani,
0: igen.
1: És még talán érdekes lesz számodra, örököltem egy Albert Schweitzer Bach könyvet,
0: wow.
1: Amit írt vala 1900 táján. Hát az, hogy Scharfes, meg ilyen régi gót betűk van a hagyján, mert az elszórakozik az ember, de a Schweitzer olyan világosan fogalmaz, tehát valami hihetetlen érthető, csak az a nehéz, hogy használ olyan kifejezéseket, amik még az interneten sincsenek meg. Tehát régi-régi módi dolgok, hát mondjuk a jelentés nem zavarja, csak érdekes agytorna.
0: Igen.
1: Bach mellett például, ha Vivaldit említenék.
0: Vivaldi is egy gyakorlatilag egy arany bánya, úgymond, és több, a többi zeneszerző is, akár Handelt nézzük, vagy akár a kortársaikat, mondjuk Scarlattit, vagy Rameau-t, esetleg a franciákhoz visszamegyünk, fantasztikusan jók. Ők még egy kicsit felfedezésre válnak részemről, mert átmentem egy picit mostanában az oroszokhoz, főleg Scriabin és Chopin, akik nagyon érdekelnek harmonizálás szempontjából és dallamvilág szempontjából, elképesztőek, tehát engem lenyűgöznek, úgyhogy mostanában inkább velük töltök több időt.
1: Egyébként annak idején még főiskolás koromban, mindig úgy mondom, pedig hát a Zeneakadémia volt, akárhogy vesszük, valamelyik, akkor még szovjet zongoraművész játszott előszeretettel Scriabint, és olyan zongoraművek, hogy az ember elájult.
0: Elképesztő.
1: Annyira előremutató, annyira felszabadult. Talán Berman, Lazari Berman.
0: Igen, ő nagyon szerette. Igen. Tényleg, hát elképesztő harmónia világa van. És...
1: Meg színek.
0: És
1: hát
0: színek.
1: Ő bele volt pistulva a színekbe. Ugye a szín, extázis költeménye, meg van egy színorgonával kísért műve is. Azt még a Kocsi Zoliék akarták bemutatni, csak a technikai dolog közbe jött.
0: Igen.
1: Én nem ismerem azt, amivel csak olvastam róla.
0: Igen. Hát elképesztő. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha elkezdjük Chopint hallgatni, és hogy ha azt az odat visszük tovább, akkor ugye rögtön ott van Scriabin, és a korai Scriabin művek elképesztően hasonlítanak a Chopini harmonizálásokra.
1: Olyan?
0: Igen, ilyen nagyon sok.
1: Na, ez egy kicsit érzékeltest, mert számomra is újdonság.
0: Igen, például Scriabin is imádja, amit Chopinnél nagyon sokszor lehet hallani, például a domináns szeptimnek a szekund megfordítása, tehát hogyha van az A akkord alatt egy G, ugye az normálisan menne egy szexre, ha D-durba, vagy egy szexre, ha D-molban vagyunk, de de mehet ide is, ami egy teljesen gyakorlatilag kromatikus moduláció, tehát ezt úgy értelmezzük, mint egy bőszekundó.
1: Közben hadd tegyem hozzá, mert nem mindenki annyira wide fülű, hogy domináns szeptén ez beugrana, hogy mit jelent. Igen. Moduláció egyik hangnemből ugye átmegyünk a másikba. Na most Chopinnél még a doktűnökben is vannak ezek, amiket mutattál, hogy teljesen váratlan jövőbe mutató akkordok. Aztán feloldja.
0: Igen, abszolút.
1: Tehát most melyik Chopin művel foglalkozol?
0: Most a cismókeringővel többek között.
1: Hallgassuk.
0: Jó.

Kyle Norbert után 2023. május 27-én született meg az a műsor, amelyből most idézünk. A vendég Farkas Gábor.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Házi Muzsika a Délibáb utcában című műsorunk. Velem szemben pedig Farkas Gábor Lisztdíjas zongoraművész, akivel mindig nagyon szeretek közös műsort csinálni, mert tulajdonképpen úszunk a zene birodalmában a szó legteljesebb értelmében, mert nem szoktunk megbeszélni semmit, és végül is majd döntsék el, hogy élvezhető, hallgatható-e a műsor, de remélem és szeretném, hogy önök is ugyanúgy élvezzék, mint mi. A kiindulás mindig megadja az alaphangot, a témát, ha úgy tetszik, amit aztán el lehet térni. Mit hallottunk?
1: Debussy darabját hallottuk a Képek című sorozatból, ez pedig a Fények a vizen, illetve hát lehetne ezt úgy is fordítani, hogy Tükröződések a vizen, mert az eredeti címe az a Reflet dans l'eau, tehát Reflections, tükröződések lehetne az igazi címe, de magyarul ezt valahogy így szoktuk meg, hogy Fények a vizen. De hát ahogy a fények is tükröződnek a vizen, teljes mértékben megállja a helyét, és hát nagyon szép impressionista kép már a cím is. És egyébként, hogyha már Debussyről beszélünk, és ha már ezt játszottam legelőször, akkor érdekes az a kis játék, amit Debussy csinál például a prelüdökben. Nem tudom, hogy észrevette már bárki azt, hogy soha nem a darab elejére írja Debussy a darabnak a címét, hanem a darab végére, hogy mi is volt ez. Nagyon érdekes. Ezt soha senkinél nem láttam még ezt így.
0: Itt mit írt oda a végére?
1: Hát ugye ez nem tükröződések a vizen, de ugye ez nem prelűd, hanem ez a Képek című sorozatból van. És hát a következő ugye a Move-on meg az Homage à Rameau, az lenne még a sorozatból, de én csak ezt választottam. Méghozzá azért választottam ezt a darabot, mert az április 2-ai koncertnek a műsorában ez is helyet foglal,

0: arra szerettem volna rá irányítani a figyelmet, hogy Liszt, akit ugye már ismerünk, úgy, mint a Czernynek a növendéke, úgy, mint az, akit Beethoven homlokon csókolt úgy, már gyerekkorában.
1: Liszt.
0: Igen, és Salieri-t is belevehetjük a teljes mértékben a, hogy így mondja, a buliba, mert ugye Salieri volt a zeneszerzés tanára, illetve összhangzattan tanára. Ilyen módon ez a Mozart, Salieri, Beethoven, Czerny vonal ez.
1: De biztos még messzebbre.
0: Természetesen, igen. Ilyen módon azért természetesen sokáig el lehet vezetni ezt a fajta vonalat. De hogy egy olyan ember, aki gyakorlatilag Beethovent tekintette teljes mértékben példaképének, mint ahogy Schubert is, de hogy egy ilyen ember aztán később fölfedezi azt a fajta dolgot, és már kutatja azt a fajta dolgot, hogy hogy lehet a 12 fokúság felé elmenni. Táptalaja a késői darabjaik, táptalaja gyakorlatilag Bartókéknak és mind a 20. századnak, hogyha mondjuk a legkésőbb darabjaitról beszélünk, a szürke felhők, ugye, de már ott is, ugye, már
1: ha
0: ott...
1: Ha nem tudnánk,
0: akkor Bartók. Simán azt mondhatnánk, hogy ez egy Bartók darab. És itt van egy darab, amit az ő fiatal korában írt, a Villadeszte szökő kutyai, ami ugye így kezdődik. Teljes mértékben a víznek a csábítását, a víznek a folyását mutatja, ahogy a víz játszik ezzel.
1: De az egész sorozat.
0: Igen,
1: hát az egész olasz utazásos
0: sorozat. Igen. És hát pontosan ez a lényeg, hogy és ez nem az olasz sorozatban van benne, hanem a harmadik sorozatban van benne, aminek ugye nincsen címe.
1: Így van.
0: És ott már kései darabok vannak benne, és ugye Tivoliban található ez a fajta Villadeszte.
1: Biztos voltál.
0: Igen, voltam, és csodálatos, gyönyörűséges módon megjeleníti a vizet. A vízről már korábban is írtak szerzők. De hát
1: mármint
0: milyen...
1: Liszt korábban a vízről?
0: Liszt előtti szerzők is. Hát ugye, hogyha mondjuk a Handel vízizenére gondolunk.
1: Közben mutattam az ugránál, tehát azt hiszem, a vízizene mindenkinek a fülibe van.
0: És szóval Handel vízizenére gondolunk, vagy gondolhatunk itt természetesen, biztosan vannak olyan darabok, amik a vízzel kapcsolatosak. De olyan, ami viszont a vizet egy képként láttatja, olyanról én nem tudok. Hogyha esetleg mondjuk a hallgatók tudnak olyanról,
1: akkor
0: írják meg,
1: mert
0: és tudassák
1: belőle.
0: Igen, pontosan, mert abszolút nem szégyen a tanulás.
1: Most azon gondolkodtam közben, hogy a 600 Schubert dalból vízzel.
0: Igen, azok, hogyha mondjuk belegondolok ebbe a... igen, de egyik sem képként láttatja a vizet, én úgy gondolom.
1: Hát mondjuk a Pisztránkban azért a kis hidet muszkása.
0: Igen, azt lehet esetleg úgy. Vagy esetleg mondjuk sokan szokták még ezt is, Gezdur Empromptüt is szokták így emlegetni, mint hogyha mondjuk esetleg ez a Molnár és a pataknak lenne, esetleg a pataknak a csordogálása.
1: De hogy ami először... ugye aztán később a szonátában
0: igen.
1: kiteljesedik.
0: De nem gondolom, hogy ezt teljes mértékben képként kéne látnunk.
1: Nem, tehát, nem úgy.
0: Nem így, ilyen módon. Tehát ez a fajta impressionista, már eleve ez a harmónia, tehát ez teljes
1: Liszt.
0: Mértékben
1: ez
0: Liszt, és állítólag, amikor meghallotta ezt a darabot a Debussy, akkor erre azt mondta, hogy nagy proféta volt az öreg mester. Múltkor olvastam ezt egy feljegyzésben, és nagyon érdekes, hogy már ilyet mondott a Debussy a Lisztnek a Villadesztéjéről.
1: Romantikában voltak olyan koncertek, hogy kiírták, hogy víz, csábítás vagy hasonló, és vissza lehet hozni.
0: Lehetne.
1: Igen.
0: Tényleg. Egyébként lehetne különböző témaköré.
1: Igen.
0: Én egyébként is valahogy úgy gondolom, hogy tehát annak idején Arthur Rubinstein mondta azt, hogy ő a koncert programját mindig egy ilyen szent háromságban szokta elosztani. Tehát, hogy egy harmadát saját magának játsza, egy harmadát a közönségnek, és a harmadik harmadát pedig a kritikusoknak. Úgyhogy egy kicsit engem ez megfogott, ez a fajta dolog, és hát hogyha szellemes. Mondjuk ezt a fajta dolgot az én koncertemre vetítem, akkor ilyen módon az első fele az teljes mértékben nekem van, tehát az egyharmada a Schubert féle. A Debussy, Ravel és a Lisztnek a vízzel kapcsolatos, az teljes mértékben akár lehet, akár a kritikusoknak is. És a harmadik része, ami pedig hát a Mephisto keringő, a Debussy Váz romantik, és aztán majd később a Grünfeld Strauss keringője, hát ezekkel az viszont teljes mértékben. Hát a Mephisto keringőt ugye...
1: is foglalkozhatunk. Egyébként elmondom a minket hallgató hölgyeknek és uraknak, hogy Gábor napon, tehát március végén vesszük fel ezt a műsort Farkas Gáborral, és valamikor hetek múlva kerül majd adásba. De ez az áprilisi, ez egy koncert, amit te fogsz majd adni, pontosan. Tehát ebből idézünk tulajdonképpen.
0: Igen, ezekből a darabokból idézünk. Hát a Debussy Fények a vízemből, illetve hát azt már gyakorlatilag azt el is játszottam, egy kicsit játszottam a Villadeszte szökő kútjaiból is, és hát hogyha mondjuk ilyen módon a Villadeszte szökő kútjait össze akarnám hasonlítani például a Ravelnek a Zsidójával. Érdekes, mert hogy ez ugye a Liszt,

0: És sokan mondják el, hogy ez a Tristán.
1: Pontosan.
0: De ugyanakkor viszont egyes feljegyzések szerint viszont az van ideírva, hogy ez a Ringből. És ugyanakkor viszont mégis, amikor aztán később előre haladunk, van egy bibliai idézet benne. Szóval azért ez mégiscsak egy vallásos darab. Én úgy érzem, hogy azért ez mégiscsak egy vallásos darab. Ehhez képest mondjuk a Ravel zsidója, ami ugye, hogyha franciául nézzük, le zsidó de la villadeste, és a zsidó ugye, mint a Ravelnek a vízjátéka, tehát a szökőkutak.
1: Hát ott már abszolút kimondva. Tehát
0: ott teljes mértékben ki van mondva. Ilyen módon azért a Ravelli megközelítés sincsen nagyon-nagyon messze ettől, ahogy ami így kezdődik. Ő is rögtön a zongora felső harmadát
1: hát
0: kezdi el
1: használni. Kínálja a csillámlás, meg a vízseppeknek az emléke.

0: Ezt szeretem, ezt a részt nagyon.
1: Amikor rácsúszik erre.
0: És van egy másik, az a... Mint amikor a víz a sziklának csapódik.
1: Igen, szinte látjuk a víz hullámzását

0: Én nekem meg ez teljes mértékben eszembe jutatja ez a rész. De...
1: Igen?
0: Azt a kis címet, amit a Ravel írt a kottába. Ahogy az istenek nevetnek, ahogy a víz csiklandozza őket.
1: Tökéletes.
0: Tökéletes. Ennél szebben ezt nem lehet.
1: Abszolút.
0: És milyen érdekes, hogy azt olvastam nemrégiben, hogy Ravel abszolút nem bízott ennek a darabnak a sikerében. Nem tartotta az egyik legjobb darabjának, és meg is tiltotta a kiadójának, hogy ezt kiadja, és hogy bárki is fölvegye. Természetesen a zongoristáknak és a zenészeknek természetesen nagyon nagy kedvence azóta is ez a darab, tehát Ravelnek a szorongása ilyen módon nem igazolódtak be.
1: Hát egyáltalán azt hiszem, hogy a szerzők nem mindig tudják kívülről látni, pontosan, hallgatni, értékelni a műveiket.
0: A legnagyobb zongoristák játszották ezeket lemezre. Többek között egyébként, amikor én megismertem ezt a darabot, az Cifra Györgynek az előadásában volt. Pont egyébként, ha jól emlékszem, pont te készítettél vele interjút, nem? Hogyha
1: én
0: jól
1: csináltam,
0: emlékszem.
1: Készítettem vele
0: többször. Amikor visszajött.
1: Igen.
0: Igen. És én szerintem pont azt az interjút hallottam, amikor az Erkel Színházban játszott, ugye, hogyha jól emlékszem. És másnap volt a felvétel. Mert a koncert után...
1: Nem egészen így emlékszem, de lehet, mert azért ez 40 valahány évvel ezelőtt volt. Nem, tényleg félelmetes.
0: Ha jól emlékszem, pont ezt a Ravelt is játszott azon a koncerten.
1: Valószínűleg igen. Én egyébként Cifrával először nem személyesen találkoztam, hanem mint zenekritikus én. Annak idején tényleg írtam zenekritikákat, a Filharmóniának volt ilyen műsorfüzete, és abban megjelentek az előző heti koncertekről kritikát, és én nagyon nagy örömmel írtam, nem voltam véres tollú kritikus, mert mindig a zene szeretete vezetett meg, hogy valahogy közel vigyem a hallgatókhoz, akik ott voltak, meg akik nem voltak ott. Tehát ez volt az első találkozás, aztán Cifrával Sandisben találkoztunk, az 1981 ősze, 82 tavasz volt. Most azért érdekes, mert te 81-ben születtél.
0: Igen, igen.
1: És hát két generációval idősebb vagyok.
0: Hát igen.
1: És az volt, szomorú alkalom volt, tehát olyan szempontból remek volt, hogy az volt az első tavaszi fesztivál Budapesten.
0: Aha.
1: És mindenki lelkes volt, és szerettük, és a fő cél az volt, hogy a külföldön élő magyar nagyságokat, Vazarelli, Cifra György, Amerigo Tótot is még lehetne sorolni, csábítsuk haza kiállításra, koncertre, stb. És a mi stábunk, mert köztudottan ilyen nagyon lelkesek voltunk akkor is, szerettük csinálni, kapta a megbízást, hogy menjünk el Cifrához, leegyeztették, és az volt az a szomorú időszak, itt utalok vissza, amikor a fia meghalt.
0: Jaj,
1: ugye egy lakástűzben.
0: Igen, igen, igen.
1: Egy karmester fia. Egyébként láttam ezt a Petrovics Eszter által és a Balázs Jani által készített Cifra filmet, tulajdonképpen ilyen dokumentumfilmszerűség, és abban sok mindent bemutatnak francia felvételeken. Tehát én abban láttam először vezényelni az ifjú Cifra Györgyöt. Uh-huh. Tehát addig még nem. Viszont az nincs benne, ami nálunk fantasztikus élmény volt, hogy annak ellenére, hogy a fia meghalt, minket beengedett a házába, a lakásába, sőt az auditoriumba is, a Liszt auditoriumba, ami akkor még ilyen félig ilyen garázs volt, teljesen áldatlan állapotok voltak. Azért engedett be bennünket, tehát szörnyű időszak, mert fia, egyetlen fia veszett el, azért, mert kiderült, hogy a mi operatőrünk, akit Darvas Máténak hívtak, az ő édesapja, Darvas József író, nagy nevű író a komcsi időkben, de segített annak idején Cifra Györgyön. És amikor ez a kapcsolat kiderült, abban a pillanatban Cifra kitárta a lakásának az ajtaját, és a lakásán fogadott bennünket, ott csináltuk az első interjút, a másodikat pedig az auditoriumban. és aztán Budapesten is, tehát utána már megvolt a folytatás, de ez tényleg, tényleg fantasztikus élmény volt nekünk is, mert ez ott derült ki, hogy a darvas papa segített annak ide a szifrának, hát akkor gyertek, persze, hát magyarok vagyunk.
0: Milyen módon tudott kiderülni egyébként? Tehát egy véletlen
1: ez valahogy
0: bemutatkozás? Vagy?
1: Bemutatkozás, igen.
0: És akkor rákérdezett, hogy...
1: Igen, darvas felakadt a szeme, és akkor mi már sejtettük, hogy itt ilyesmi van. Szóval voltak ilyen megáll az idő pillanatok.
0: Érdekes, 2001-ben voltam.
1: És ez most azért vagyok egy picit bizonytalan, 81 vége vagy 82 eleje, mert a tavaszi fesztiválra készült. Uh-huh. És igen. 82 tavaszán volt az első budapesti tavaszi fesztivál. De úgy emlékszem, hogy mi előtte voltunk hetekkel Franciaországban, és akkor találkoztunk a Vázárelidvel is.
0: Elképesztő.
1: Kézed el, és az is egy örök élmény, már bocsánat, hogy zenélni kellene, de ezt azért még elmondom.
0: Ez azért nagyon is hozzátartozik.
1: Hogy a lakásán, egyik lakásán fogadott, ami persze tele Vasarely képekkel, és óriási élmény, és a saját alkotói szisztémájáról beszélt, amit most nem tudok neked idézni, szóruszól megvan, mert filmkameráról írtuk le a szöveget. És én nem értem. Tehát ott mondja, hogy az ilyen szisztéma alapján a hármas szint az ötössel keverem, azzal a hetessel a lilát, tehát kicsit olyan számomra, de én ebben abszolút laikus vagyok, amatőr vagyok. Minden eset, hát Vasarely, hát a világ egyik legnagyobb, pontosan, legismertebb magyar művésze. Aztán volt ugye kiállítás is, ugyanez az esemény volt, amikor az Amerigotot sikerült meggyőzni, és csinált itt egy nagy kiállítást. Szóval ez egy nagyon szép időszak volt, és nagy szeretet emlékszem rájuk. De vissza a zenéhez, tehát Lisztnek olyan gesztusai voltak, és sajnos ez sincs benne a filmben, hogy Sopronban volt az egyik zenebutik élőadás. És akkor már jó kapcsolatban voltunk a mesterrel, és elhívtuk, mert tudtuk, hogy ő is Sopronban van ugyanakkor. Uh-huh. És az élő adásban, a zenebutik élő adásban bejött személyesen. Mindez 11 órakor. Úgy kezdte, hogy megmorogott bennünket, hogy lehet ilyen korán kezdve, 11 órakor ilyen korán. De aztán megbékélt teljesen, hát jóba voltunk. És ott mesélte el, hogy Sopron városának, akárcsak Liszt Ferenc, ő is ajándékozott egy hangverseny zongorát.
0: Tényleg.
1: És nagyon sajnálom, hogy ebben a magyar dokumentumfilmben nincs benne, mert ez óriási gesztus.
0: Hát hogyne? Hát egy koncertzongorát.
1: És elmondja, hogy Liszt tette ugyanezt, és hadd tegyem én is, mondja a Cifra
0: Gyó. Ez egy csodálatos.
1: Ezek tényleg csodálatos.
0: Ez egy nemes gesztus. Nem tudom,
1: ez óriási gesztus.
0: Igen.
1: Többször is találkoztunk, de ez az első volt a legmegrázóbb, legmélyebb. És hát ő mindig zongorázott. Még egy pici adalék. A pesti Vigadóban volt egy koncertje, ahol ő magyar rapszódiát is játszott, ha jól emlékszem, a másodikat. És annak a másodiknak a végén, te biztos tudod idézni, van egy nagy vágta.
0: Igen,
1: a vágta előtt van egy generálpauza.
0: Igen.
1: Na, akkor helyben vagyunk. És azt mondta, hogy az egészet ne vigyétek fel, de majd a fináliát, a kódáját lehet felvenni. Semmi gond, majd fogom jelezni, hogy mikor induljon a kamera. Játszik átszellemülten, exaltáltan, mint egy őrült. Mondom, hát hol ilyenkor nem lehet jelezni, nem. És tényleg elértünk az a generálpauzához, intett, hogy kamera be, majdnem, hogy mondta, így, ahogy most mutatom az ujjammal, egy pillanatit kivárt, és akkor játszotta a kúdát. És megvan filmen. Hát képzeld el, szóval ennyire tudatos művész volt, és igen, ennyire kisújban volt minden, mert hát ez nem lehetne más. De ez
0: nem működik, hogy valaki ne uralná teljes mértékben azt az anyagot, amit játszik. Hát azt a második rapszódiát valószínűleg ezt biztos vagyok, hogy több ezerszer hát játszhatta életében. Jó.
1: Egyébként érdemes ezt a filmet megnézni, mert vannak eredeti cifrok, francia felvételek.
0: De jó.
1: Amiket én még soha nem hallottam, tehát tényleg nagyon értékes. Hát ezek magyar csodák.
0: Bizony, magyar csodák is.
1: Hogy van, volt Cifra Györgyünk, volt Kocsisunk, van most is fantasztikus magyar művészek vannak.
0: Igen, és hogy ilyen értékes. Az az érdekes egyébként, hogy én februárban voltam Japánban újra, és
1: zárójelbe hadd inzertálom, hogy az egyik egyetemnek te vendégprofesszora vagy,
0: igen.
1: Több tucatszor jártál Japánban, meg éltél hosszú hónapokig Japánban, igen. És japán feleséged van.
0: Pontosan.
1: No, hát akkor képben vagyunk.
0: Igen. Szóval és akárhányszor említem Fischer nevét, különösen az a már a 40-es, 50-es éves generáció, tehát az én generációm. Teljes mérés, és hát különösen akik még esetleg hallották is őt élőben zongorázni, hát teljes mértékben első számú zongoristaként kezelik.
1: Igen.
0: Az egyik kollégám elmesélt a Tokyo College of Musicban, hogy ő még gyerek volt akkor, amikor látta a Fischer Annit játszani a Tokyo Bunkakaikanban, ami egy körülbelül ilyen 2000 valahány száz férőhelyes nagy koncertterem, ahol már idős volt Fischer Anni, és már nem játszott olyan darabokat, ami esetleg a közönség tapsát csalogatná. És olyanokat játszott, mint Schumann Kinderszcénen. És ilyen kis darabokkal vastapsot, nemhogy a vastapsot, hanem standing ovation-t, álló vastapsot.
1: Standing ovation.
0: Igen. Ilyen álló vastapsot sikerült kapnia, és hogy nem az, hogy sikerült kapnia, álló vastapsot jutalmazta a közönség. Ilyen darabokkal, mint a Kinderszcénen. Tehát képzelem, hogy olyan varázsa lehetett az ő játékának, hogy ez betölthette azt a termet.
1: Fantasztikus, de most először szeretném, hogy ha már ennyire szóba került Cifra György,
0: igen,
1: mi az, amit az ő repertoárjából kedved lenne megszólaltatni? Valamelyik átiratot esetleg, hát te is játszottál nagyon.
0: Rengeteg átiratot játszottam természetesen.
1: Ő is játszott a denevér átirat, a saját átiratot csinált.
0: Igen, ennek. Ő saját átiratot csinált.
1: De te is játszol egyfajta denevér átiratot.
0: Igen, én a Alfred Grünfeldnek az átiratát játszom. Alfred Grünfeldről tudni kell azt, hogy ő egy Bécsben élő mester volt, aki még Mahlerrel is találkozott, sőt Mahler nála lakott, amikor fiatal volt. Hát Mahlernek nincsenek túlságosan kedvező feljegyzései Alfred Grünfeldről. Ezt inkább nem ecsetelném a hallgatóknak, aki esetleg érdeklődik, akkor ezt még a Wikipédián is meg tudja tenni. Szóval Alfred Grünfeld egy nagyon-nagyon virtuóz és nagyon ünnepelt zongoristája volt, nem csak Bécsnek, hanem egész Európának, és milliónyi átiratot készített, hát többek között szalonok világából idézett, és hát most csak egy picikét idézek, mert azért ebből az átiratból szólaltatni. Ez a denevérnek az egyik kis részlete, hát így indul a parafrázis.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra van. Következik a Vidékjáró magazin.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban egy hőlégballon bajnokságról és egy könyvtáros konferenciáról tudósítunk önöknek. Adásunkat pedig azzal kezdjük, hogy augusztus 20-áig 7 balatoni település 10 strandján összesen 200 fiatal elsősegélynyújtó áll a nyaralók rendelkezésére.
4: Én Molnár Biborka vagyok, és Erdélyből jöttem. Hát számomra a Vöröskereszt olyan alapvető értékeket képvisel, amit úgy amblok bárki, nek muszáj lenne képviselni. Számomra az, hogy segítünk önkéntesen, pártatlanul, függetlenül valakiknek, az számomra egy ilyen életcélt ad, egy motivációt arra, hogy minden nap felkeljek és csináljak valamit. Amúgy az én sztorim az nagyon érdekes, hiszen édesanyám is nagyon-nagyon régóta vöröskeresztezik, már kiskorom óta, hát ilyen 4-5 éves korom óta már benne vagyok úgy, nem voltam tagja persze, de ott voltam édesanyámnak a keze mellett, és mindig néztem, hogy mit csinálnak a nagyok. És aztán eljutottam, így körülbelül 3,5 éve csatlakoztam Erdélyben a Vöröskereszthez, és nagyon-nagyon szeretem azóta.
3: A Magyar Vöröskereszt ifjúsági tagozatának önkéntesei majdnem 20 éve vannak jelen a fürdőhelyeken, mondta el egy sajtótájékoztatón a szervezet főigazgató helyettese Horváth Péter Zsolt.
5: A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 2007-ben indított el a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatot, azóta szinte töretlen ez a vállalásunk. Ilyenkor a Balaton partján vállalunk szerepet, önkéntesség térítésmentesen látják el a Balaton parton vagy a vízben szerzett sérüléseket. Mi nagyon-nagyon fontos, hogy az ifjúság azért kezdeményezte ezt a dolgot, mert nagyon sok önkéntesünk van, vesznek részt elsősegélynyújtó felkészítéseken, programokon, és ők kifejezetten kerestek olyan nyári lehetőséget, amikor a szabadidőt hasznosan tudják eltölteni, tudják gyakorolni azt a megszerzett tudást, ami akár életmentő is lehet, illetve közülük nagyon sokan egészségügyi pálya irányába orientálódnak, tehát nagyon sok fiatal, aki elkezdte 2007-8-ban, jelenleg az országos mentőszolgálat, hogy az egészségügyi állományát erősíti. Minden évben ugye készül egy statisztika arról, hogy milyen típusú sérüléseket látnak el. Kifejezetten azért készült a szolgálat ezekkel a típusokkal, mert ugye ebben az évben nagyon sok horzsolás és nagyon sok agylóvágással találkoztak. Nyilván a hőártalom, a rosszulét is előfordul, de volt ebben az évben már mentőhívás is, amikor olyan jellegű sérültet kellett ellátni, akinek a szakszolgálat segítségre mindenképpen kellett számítani. Ami fontos, és hogy miért jó az elsősegélynyújtó szolgálat a strandokon, mert hogy sok esetben az első percek életmentőek lehetnek. Így gyakorlatilag az önkéntesek helyszínét ismerik a strandolók, egy fokozottabb biztonságérzetet ad, és tudják, hogy hova kell jönni. Fontos tudni azt, hogy minden évben a támogatók mértékétől függ, hogy hány strandot tudunk vállalni 2026-ban, július 1-től augusztus 20-áig 7 turnuson keresztül látunk el szolgálatot, összesen 7 település 10 strandján, ami azt jelenti, hogy strandonként minimum 2 önkéntes teljesít szolgálatot. Azon kívül, hogy a strandon szolgálatot teljesítő önkéntesek vannak, mindig van puffer, ugye a hátsó vagy a háttérben dolgozó állomány is nagyon-nagyon fontos, ők részt vesznek felkészítésen, tehát a 200-es létszám az egy minimum, aki ebben az évben a szolgálatban közreműködik.
3: A fiatalok leggyakrabban kagylók okozta vágási sérüléseket, horzsolásos eseteket látnak el, de ebben a kánikulában gyakori a napszúrás vagy a napégés is. Tudtuk meg a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt alelnökétől, Jordán Ádámtól.
6: A mi ifjúsági önkénteseink parti elsősegélynyújtó szolgáltatást nyújtanak azon a 10 strandon, amin az idén nyáron részt vesznek. Mindenféle esetet látnak el, ami a vízen belül történt, esetleges kagylóvágás, kővágás, stb., és amivel kifáradtak ide a strandra a strandolók. Ezen kívül így a strand területén, amik történtek, rovarcsípések, a büfében esetleges égetések, de a hőártalmakkal is meg tudnak birkózni a felkészült önkénteseink, legyen az hőguta, napszúrás. De azért gyakran előfordulnak súlyosabb problémák is. Minden évben előfordul újraélesztés is, illetve minden turnusonként elő szokott fordulni több mentőhívás is. Ebben az évben 10 strandon vagyunk kint, Balatonberényben, Balatonfenyvesen 2 strandon, az alsó, illetve a Csalogány strandon, kint vagyunk ezen kívül Balatonmária fürdőn, a központi strandon, illetve a hajóállomási Szabad strandon, ezen kívül kint vagyunk még Balatonbográd Platán strandon, Balatonlelle Napfény strandon, a Balatonszemesi Szabad strandon, és Balatonszárszon, itt 2 darab strandon, a központi, illetve a Móricz Szabad strandon. Egy turnusban 20 darab önkéntes dolgozik az idényben, illetve hozzájuk csatlakozik még turnusonként 2-2 turnusvezető, és így az egész szezonban a 7 turnusban jön ki így a nagyjából 200-as önkéntes szám. Minden önkéntestől elvárjuk azt, hogy mielőtt jelentkeznek, egy közúti elsősegélynyújtó vizsgával rendelkezzenek, illetve a leérkezés napján, illetve a másnapján van egy gyors XBL-es képzésünk, amit itt házon belül tartunk meg számukra.
3: Az önkéntesek jelenléte a strandolók számára is megnyugtató, mert biztonságérzetet nyújtanak, tette hozzá Balatonszárszó turisztikai referense Németné Szabó Magdolna.
7: Nagyon-nagyon örülünk, hogy ismét szolgálatot teljesítenek a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt fiataljai. Itt Balatonszárszón két strandonkon is, a központi strandon, ez egy fizetős strand, illetőleg a szabad strandonkon is. Egyrésztről természetesen segítik a munkánkat, másrésztről pedig a vendégeknek egy biztonságot jelent, hiszen látják, hogy itt vannak a vöröskeresztesek, bármi történik, szívesen fordulnak a fiatalokhoz.
3: 27. alkalommal rendezték meg a közelmúltban a helyismereti könyvtárosok országos konferenciáját. Ennek a fórumnak most első ízben Siófok adott otthont.
8: Csizmalia Tünde vagyok, a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár igazgatóhelyettese, a helyismereti könyvtárosok szervezetének elnökségi tagja. Első alkalommal szervezi intézményünk ezt a konferenciát, és ez nagyon nagy örömmel töltött el, amikor megtudtuk, hogy mi lehetünk, és elvállaltuk a helyszínként a szervezést. Nyilván a téma adta magát. Siófok a nyár fővárosa, idegenforgalmi szempontból kiemelt terület a Balaton, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy mindenképpen az idegenforgalmat és a turizmus szeretnénk témaként választani. A helyismereti gyűjtemény kiemelten fontos szerepet tölt be a könyvtár életében, úgyhogy a helyismereti gyűjtemény a kulturális örökség megőrzésében, szolgáltatásában nagyon fontos szerepet ad, és ugyanakkor turisztikai attrakciókat is hozunk létre ennek a segítségével. Részben segítjük a szolgáltatásokkal azokat, akik éppen ilyen sétákat terveznek. Mi magunk is vezetünk sétákat, akár digitális kiállításokat készítünk, vagy éppen multidézőket rendszeresen kiteszünk a honlapunkra a helyismereti gyűjtemény segítségével. A konferencián mindezekről szó esik, megjelenik a konferencián az idegenforgalom és a turizmus lenyomata a helyismereti gyűjteményekben, illetve balatoni településként nyilván olyan programokat is szervezünk, kiegészítő programokat a kollégáknak, ami kötődik a tóhoz. Ilyen lesz a ma esti naplemente hajókázás, de lesz kirándulásként a szántóthpusztai majorság látogatása, illetve a balatonendéli csipkeverés, ami már nem annyira szorosan az idegenforgalomhoz kötődik, de nagyon érdekes lesz, és úgy gondoljuk, hogy erre is igény van, és nagyon várnak bennünket. És ami még újdonság, hogy bizonyos kiegészítő programok elsőként vannak a helyismereti könyvtárosok szervezetének konferenciája életében. Ilyen az, hogy kincsvadászatot szervezünk idézőjelben, aminek során a kollégák hozhatnak kártyanaptát, képeslapot, de érkezett minikönyv, diafilm, könyvek, és ebből cserebere lévén mindenki gyarapíthatja a gyűjteményét. Emellett játékos feladatok is vannak, egyrészt gyermekkori fotók alapján megismerhetjük meg egymást, illetve tippelni kell, hogy ki is az, aki a képen szerepel. Vízünk lesz este, illetve még van kis kiállításunk, ami egy előadáshoz kapcsolódik, bérdekkel kiállítás. Tettünk ki korabeli fotókat, térképeket, prospektusokat, amivel a fürdőváros életét megismerhetik.
3: A konferenciát a helyismereti könyvtárosok szervezetének elnöke Szalainé Bodor Edit nyitotta meg.
9: 27. alkalommal találkoznak a helyismereti könyvtárosok itt, most jelenleg Siófokon. A helyismereti könyvtárosok szervezete a Magyar Könyvtárosok Egyesületén belül működik tagszervezetként, és minden évben 1994 óta van egy országos találkozónk, mindig más helyszínen. Siófok az első alkalommal ad helyet ennek a találkozónak, ami unikálissá teszi, hogy ez a szervezet ezt próbálja összegyűjteni az országban dolgozó helyismereti kollégákat. Elsősorban közkönyvtárból vannak kollégáink vagy tagjaink, de ugyanakkor vannak társintézményből is levéltárosok, muzeológusok, akik csatlakoztak hozzánk. A szervezet 94 óta működik, jelenleg 89 tagunk van, és a siófoki helyszín aktualitását az idegenforgalom fogja adni, ugyanis mindig valami aktuális dologra próbálunk reflektálni, ami a helyismereti könyvtárosok munkáját érinti. Hogyan tudnak a helyismereti könyvtárosok csatlakozni egy településnek az idegenforgalmához, milyen szolgáltatásokat tudnak adni, ami a turizmust fejleszti, vagy a turizmushoz hozzá tud járulni. Úgyhogy ezért esett a választásunk Siófokra, hiszen itt fő attrakció úgymond a turizmus, úgyhogy ez lesz a központi témánk, és ezzel lesznek kapcsolatosak az előadások. Maga a szakmai találkozó háromnapos lesz, a középső nap kirándulunk majd, hiszen mindig az is fontos, hogy a környéket megismerjük, és az itteni épített, illetve természeti értékeket is. Ami még unikális, hogy a helyismereti könyvtárosok szervezetének van egy kódexje, ezt minden évben elkészítjük az adott településnek a kódex oldalát, ezt Szalai Katalin oklevélíró grafikus készíti, kézzel merített papírból, úgyhogy ez egy olyan unikális dokumentum, amit 94 óta folyamatosan rajzol meg Katalin. Ez a szervezetnek a saját dokumentuma.
3: A szakmai konferencián a helyismereti könyvtárosok mellett a leginkább folyóiratokkal és kordokumentumokkal foglalkozó bibliográfusok is részt vettek.
10: Takácsné Bubnó Katalin vagyok, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete bibliográfiai szekciójának az elnöke. A bibliográfiai szekció és a helyismereti könyvtárosok szervezete nagyon régóta együttműködik, gyakorlatilag a helyismereti szervezet alapítása óta. Mi egy kicsit idősebb szervezet vagyunk, már több mint 50 éves a szervezetünk, de nagyon sok közös tagunk volt, alapító tagok közül is, így végig megmaradt az együttműködés, a barátság a tagok között, és többek között erre a konferenciára is nagyon szeretnek a mi tagjaink, a bibliográfus könyvtárosok is eljárni. A bibliográfiai munka egyébként és a helyismereti, helytörténeti munka az általában kéz a kézben jár. Nagyon sok olyan érdeklődésű bibliográfus van, aki egyben helytörténész is, és fordítva is. A helytörténeti, helyismereti munkához is nélkülözhetetlenek a bibliográfiai ismeretek, ezért is van ez a szoros együttműködés, sok tag közt barátság alakult ki az évek során. Kezdetben az első ilyen konferencián is már részt vettek a tagjaink, aztán egy kis időre elhalt ez az együttműködés, de az idén úgy döntöttünk, hogy ismét a szervezőként befolyunk ebben a konferenciának a szervezésébe, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Mi igazából azt a háttérmunkát tudjuk biztosítani, és azokat az újdonságokat tudjuk hozni, ami a szabványos bibliográfiai munkát jelenti, és ezekkel a szabványokkal általában a helyismeretiseknek is haladniuk kell, ahogy haladunk a korral mi magunk is, egyrészt. Másrészt azt szoktuk mondani, hogy a helytörténész kollégák annyira színvonalas, kiegészítő programokat is szoktak szervezni, hogy a tagjaink már csak ezért is nagyon szeretik ezt a konferencia sorozatot látogatni. És van még egy fontos eleme az együttműködésünknek, az, hogy van egy közösen alapított díjunk a Kertész Gyula emlékére. Kertész Gyula egyébként szintén bibliográfus és helytörténész is volt, így róla van elnevezve ez a közös alapítású díj, és a páros évben mi szoktuk jelölni az arra érdemes kollégát, míg a páratlan években a helytörténész, helyismereti kollégák.
3: Rekkenő hőség, gyakori szélcsend és sok száz néző. Kaposvár harmadik alkalommal szervezte meg a napokban a Riprónai Kupa elnevezésű nemzetközi hőlégballon bajnokságot. A viadalra Magyarországról, Ausztriából, Lengyelországból, Szlovéniából és az Egyesült Királyságból összesen 23 csapat érkezett. A verseny megnyitóján az egyik főszervező pilóta, Nagy Balázs így fogalmazott.
11: Nagyon örülök, hogy 24 és 25-ös év után 26-ba is itt lehetünk. Ez úgy gondolom, hogy nem valósulhatna meg, hogyha a helyi lakosság nem ilyen nagy szeretettel és támogatással fogadna minket. Aminek mi mindig nagyon örülünk, ezért évről évre egyre több országból, egyre több pilóta érkezik erre a rendezvényre, mert mindig hírét visszük, hogy milyen remekül sikerült itt a versenyünk. Szintén szeretném én is megköszönni természetesen a szponzoroknak, hogy támogattak minket, vagy támogatnak idén is, és azt gondolom, hogy évről évre tudunk tovább és tovább fejlődni, akár még valamilyen szinten egy nagyobb rendezvény is lebonyolítható itt a távoli jövőben. Szeretném a biztonságra felhívni még a figyelmét mindenkinek, hogy nyilván közzé lesz téve az, hogy nagyjából merre találják az emberek a balonokat. felszállási pontra, ha esetleg valaki kilátogat, legyen az egy közös, vagy legyen az egy egyéni felszállási pont, egy biztos távolságot, hogyha tartanak a balontól, azt megköszönjük, ez egy veszélyes üzem, maga a repülés, meg maga a felszállás is, tehát én azt gondolom, hogy nagyjából egy ilyen 50-100 méterről, hogyha valaki nézi, abból baj nem lehet, illetve onnan tökéletesen lehet látni mindent. Minden repülés során több feladatot kapunk a versenyigazgatótól, ezt mi is a repülés előtt tudjuk meg. A feladatok az aktuális szélirányoknak megfelelően írja ki a versenyigazgató, így a repülés előtt dönti elő is, hogy mi lesz az a repülési irány, amelyről a célok megvalósíthatók. Ez lehet egyéni vagy közös felszálló. Reggel ilyen 5-6 feladat szokott lenni, valamikor célkeresztre kell dobni, ugye, ami fizikálisan a Földön megtalálható, az a nagy közönség számára is látványos, viszont több esetben digitális céljaink vannak fönn a légtérben, azok nem annyira látványosak, de mi ezekre küzdünk. Az esti repülések azok rövidebbek, jön a napnyugta, sötétbe pedig nem jó repülni, mert nem látunk semmit, ott egy ilyen 2-3 feladat szokott lenni. 7 repülésünk van tervezve, én azt gondolom, hogy nagyjából egy ilyen 25-30 feladatot kell teljesítenünk a 7 repülés során.
3: A viadalt test közelből gyakran a balonok kosarából követte végig a Somogyi vármegye székhely alpolgármestere Pintér Rómeó.
12: Talán a mögöttem látható tömeg is arról tanúskodik, hogy nagy érdeklődés van erre a fantasztikus és gyönyörű sportágra Kaposváron. Nem véletlen az, hogy harmadik alkalommal már, hogy vállalkozunk arra Nagy Balázs ballonpilótával köröltve, hogy Kaposvárra megszervezzük ezt a nagyszerű megmérettetést. Idén is 23 fantasztikus hőlégballon mérkőzik meg városunk légterében, és hát talán az egyik legszebb momentuma az ilyen rendezvényeknek, hogy egy közös felszállást láthatunk, ráadásul egy nagyon központi részről, innen a Városligetből, amelyre minden érdeklődőt szeretettel vártunk, és ahogy láthatják, meg is tudtak jelenni. Úgyhogy fantasztikus versenyzést kívánok minden pilótának, a kaposváriak közösségének pedig nagyon-nagyon jó szórakozást és csodálatos pillanatokat kívánok a hőlégballon bajnokság idején. Most éppen az első versenynap második repülését láthatjuk, nem sokára Kaposvár felett.
3: A bajnokságot végül az osztrák Helmut Pöttler nyerte, a második helyen pedig Garab Szabolcs végzett.
13: Nagyon jól éreztük magunkat itt, nagyon sikeresnek ítéljük azt meg, hogy 7 repülésből 6-ot meg lehetett tartani még ebből a hőségbe is. Nagyon jó volt a rendezés, és a versenyigazgatót külön kiemelném, hogy olyan feladatokat kaptunk, amik ezekben a szélviszonyokban elérhetők voltak, és nekünk az a legnagyobb öröm, amikor nem egymással kell küzdenünk, hanem tényleg oda tudunk érni egy feladathoz, és meg tudjuk azt valósítani. Én nem nagyon járok Japánba, de ha Japánban van egy verseny szagában, ott hatalmas tömegek szoktak megjelenni. Egyébként Európában nem jellemző ez, hogy ennyien érdeklődnek a hőlégballonozás irányt. Inkább az ablakból, vagy az autóból, vagy az autópályáról feldudálva szoktak nekünk drukkolni, nem pedig így ott a placon, vagy akár a céloknál, mint itt.
3: A versenyzőknek egy sor dolgot figyelembe kell venniük a levegőben, például a GPS adatokat, a magasságmérő jelzéseit, a szél irányát, a többi balont, a vezetékeket, a gázmennyiségét és persze magát a feladatot.
14: Dr. Barlaszabó István vagyok, én Sopronból jöttem, és Sopron környékén szoktunk balonozni. A barátom pedig oktató pilóta, ő sokkal régebb óta balonozik. Hát a mai nap egy tipikus példája volt annak, hogy a balonozás mennyire egy nem előre kiszámítható sportág. Akármilyen pontos meteorológiai jelentések vannak, a helyi viszonyok azok mindig azért meg tudják tréfálni a balonosokat. Ez a mai nap tökéletesen jellemző volt erre, hogy mielőtt indultunk, teljes szélcsend volt. Egy kicsit még úgy hezitált is a csapat, hogy most elinduljunk, ne induljunk el, mert hogyha most nagyon kicsi a légáramlás, és mondjuk beviszi úgy a város fölé a balonokat, hogy nem nagyon találnak leszállóhelyet, akkor azért az elég kalandos tud lenni. De aztán hál' Istennek, hogy ment le a nap, szépen beindultak a áramlások, ami mutatja, hogy az a csapat egyik fele az elment nyugatnak, a másik meg keletnek. Fűteni kell közben, ugyanis hogyha a balon elkezd kihűlni, akkor azzal együtt süllyedünk is. Ugye a balont azt a meleg levegő tartja fönn, és annak a hőmérsékletét egy gázégővel vagy két gázégővel kell folyamatosan biztosítanunk, amit egy műszer mutat, hogy a kupola hány fokos. Ez egy nagyon fontos paraméter a repülés közben, ugyanis ez mutatja meg nekünk azt, hogy milyen tartalékok vannak például a rendszerben. Tehát van egy maximum hőmérséklet, amit a kupola elérhet, hogyha nem tudunk levegőben maradni azon a hőmérsékleten, akkor le kell szállnunk. Hát ez mondjuk nyáron előfordulhat. Ma elég meleg volt, ez nem igazából kedvező a balonzásnak. Mi inkább a hűvösebb időt szeretjük, akár télen, mínuszfok is. Ugye minden nagyobb a hőmérséklet különbség a kupola belseje és a külső levegő között, annál kevesebbet fogyaszt, és annál nagyobbat emel.
3: Pilóta tulajdonképpen bárkiből lehet, de ahhoz nagyon sokat kell tanulni és gyakorolni.
15: Én Pálfi István vagyok. Elég sok elméleti anyagot kell, hogy megtanuljon az illető, és hogyha ezeken túl van, akkor jöhetnek a gyakorlati képzések. Egy oktatóval kell bizonyos repültórát teljesítenie, aztán jön egy egyedül repülés, amikor csak ő van a kosárban, és ő neki kell úgy manővereznie a balont, hogy körülbelül egy órás repülés után épségben a földet érjen, és utána lehet levizsgázni, és akkor kap szakszolgálati engedélyt valaki.
2: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: Az elmúlt percekben a Real Time, a Crossovers és a Handles muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Ma ünnepli 62. születésnapját Keresztes Ildikó, Emerton és Artisius díjas énekesnő, a Soproni Petőfi Színház örökös tagja. A Hangolóban a művésznő felvételeiből hallanak válogatást.

Az előző percekben a ma születésnapját ünneplő Keresztes Ildikó, Emerton és Artisziusz díjas énekesnő felvételeiből hallottak válogatást. 2022-ben ezen a napon hunyt el Olivia Newton-John, négyszeres Grammy-díjas angol-ausztrál énekesnő, színésznő, a Brit Birodalom rendje és az Ausztrália rendje által is elismert művész. A Pomádé című musicalből következik három felvétel az énekesnő előadásában.

A ma 4 éve elhunyt Olivia Newton-John 4-szeres Grammy-díjas angol-ausztrál énekesnő színésznőre emlékeztünk. A hangolót Szabó Ágnes készítette. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Harcsik Róbert bemondó, Szabó Ágnes zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatársak Fülöp Csaba és Biksa Levente. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

kimondott szó nem vészel, ha el is hangzik. Behatol azoknak az értelmébe, akik hallják. Beássa magát annak a lelkébe, aki kimondja. Továbbhat a szívben, az emlékezetben, a fölidézett hatásokban. Egy darab valósággá válik, és ez így van mindennel, amit csak teszünk. Mihelyt fölmerül a szabadság forrásából, egy darab valóság lesz belőle, tovább fut és hat a létfonalán. Mindezekből szövődik a világban az, aminek történet a neve. A rossz, amely most gyötör, nem a semmiből pattant elő. Előbb kimondott szavakból fakad. Korábbi otrombaságokból, mulasztásokból, gonoszságokból. A szív romlottsága valósággá lesz a világban. Gonoszszá sűrűsödik, és valahol előkerül, mint ütközés, mint gátlás, mint légkör. Az a rossz, amelybe beleütközöm, olyan gonoszságok kicsapódása, amelyeket előbb mások, vagy én magam követtem el. A rossz pedig újabb rosszat szét lángra. Az pedig újra gonoszságot terem, s az egyikből mindig újra másik származik, és ennek a rettenetes láncolatnak soha sincs vége. És a nagy történettel ugyanaz a helyzet, mint a kicsinnyel. A háborút sohasem természeti erők idézik elő, hanem az önzés. A könyörtelenség, amely csak saját előnyét nézi, és nincs tekintettel a többiekre. Az idegen sorsok iránti közömbösség, hatalomvágy, hiúság, uralkodási őrület, szerzési mohóság, az elnyomás, a kínzás, a rombolás a sötét ösztöne. Amikor kitört a háború, természeti csapásnak tetszett, és az is volt tényleg, de hatalmát a szívek millióinak gonoszságaiból merítette. Az emberi nem szörnyű mélységeiből. A mindenütt sújtó nyomor az egyesekre úgy szakadt rá, mint a külső létnek valami világcsapása, de nem a föld termette, vagy a természetnek valami szükségszerűsége, hanem az emberek. Ha kérjük, hogy van-e a földön elég hely és kenyér mindenki számára, csak egy felelet lehetséges. És mégis sokaknak nincs se helyük, se kenyerük, mert az igazi rossz nem a természetből származik, hanem a töménytelen önző és mohó emberből, a lusták hanyagságából, a felületesek és élvezethajhászok gondatlanságából. A szabadíts meg a gonosztól kérés tehát ezt mondja. Add, hogy a szörnyű összekuszált láncolat, amelyben az egyik rossz a másikat szüli, és a gonoszság újabb gonoszságot idéz fel, szerte szakadjon. És szétszakíthatja a szív, amely mindenestől Istennek adja magát, amely egyetért Istennel az ő akaratáért való aggódás dolgában. Mert ez a bonyolult láncolat valóban megvan, de nem vak végzet. A megváltás mindenki számára megtörtént, és meg is valósulhat mindenkiben. Az Isten részéről fönnáll annak lehetősége, hogy az emberben földerengjen az Isten gyermekeinek szabadsága, és a szívekből behatolhat a világ láncolataiba a megváltás ereje. Szent Pál azt mondja, hogy minden rossz a bűnből támadt. És ez a bűn a mindenki egyetlen nagy bűne. Akkor esett meg, amikor az első ember, és vele együtt minden ember, kiszakította a világot az Isten akaratával való szeretet közösségből, és így a teremtés elhagyatottságba, veszendőségbe, pusztulásba és halálba zuhant. Ott él minden szívben, s a személyes bűnökben tovább hat és újabb bűnöket szül. Egyáltalán nincs úgy, mintha csak sok egymástól elkülönített és független egyéni bűn lenne. Azok is megvannak, de egyszer s mint beágyazódnak a bűnbe. Annak szörnyű, sötét egységébe. Annak súlyába és hatalmába, amelyről a rómaiakhoz írott levél beszél. Minden egyes emberre ránehezedik a mindenki bűne, és viszont az a bűn, amit az egyes ember elkövet, valahogyan a többieket is találja. Így a gonosztól való szabadulás kérése általános emberi kérésé lesz. Az ember cipeli az Isten színe előtt a nagy emberi bűnterhet, amelyből az emberi rossz támadt. Minden egyes ember az összesét, és benne a saját bűnterhét és nyomorúságát. Könyörgés ez a gonosztól való teljes szabadulásért.
Az a gonosztól való szabadulás, amelyre a kérés a legmélyén céloz, nem lehető fel a világ idő keretein belül. Az a szabadulás ez, amely akkor következik be, amikor Krisztus újra megjelenik. Ennek tudata végighúzódik a kérésen. A bűn és a gonoszság elgondolhatatlan mértékű. Az, ami a bűn a gyökeréig szétrancsolja az Isten művét, úgyhogy az igazi gyógyulás csak akkor következik be, ha Isten halál és föltámadás és ítélet útján a világot újra fölveszi akaratának egységébe, miután bűn és gonoszság szétfutott rajta. Minden keresztény gondolkodás utolsó szava, minden keresztény aggódás végső célja túlmutat világon és időn. A keresztény lét végső fokon arra irányul, ami majd akkor történik meg, nem amikor a Föld a természettudomány tanítása szerint eljegesedik, az élet kihal, vagy bármiképp el lehet képzelni asztrofizikailag a világ végét, hanem amikor eljön az Úr, amikor az Isten megteszi a harmadik lépést. A második ugyanis a megváltás volt, az első pedig a teremtés. A titkos jelenések végéről felszáll az Úrral való egyházközségek kiáltása. Jöjj, Urunk Jézus! A szabadíts meg a gonosztól kérésben, a kérés legmélyén ugyanez a kiáltás cseng. Állandóan és számtalan szívből száll Istenhez ugyanaz a kérés, bár sokan nem is gondolnak rá, hogy igazában mit is jelent. De azért a mélység megvan és homályosan örvénylik lábunk előtt. A teremtmény, amely Istenhez sóhajt és vajudik és vár, a végső dolgok eljövetelére, ez az a mélység, amely a kérésben kiált. A keresztény tudat legmélye kiált itt, az, amely tudja, hogy a világot sohasem lehet kijavítani, optimista módon jóra fordítani. Ami történt, annak mértékét Isten szabta meg. Amit Isten vele szembeszegezett, az szeretetének a mértéke. A bűn végtelen katasztrófáját, a gonoszságnak és a rossznak a történeten végighúzódó szörnyű láncolatát, miután az emberek, egyesek és összességek mindent megtettek, amit csak tudtak, föltör annak a tudata, hogy egyedül az Isten tehet valamit igazán, és jöhet, ami mindezt nem csak valahogyan jóra fordíthatja, hanem újjáteremtheti. A vég, amely az örökké való áttörése lesz.

0: és a csendes óceán között.
1: Magyarország azért nem ekkora birodalom természetesen, de azért különböző formában nyakadba veszed. 25. tiszatúrázót köszöntünk a személyedben, ráadásul itt megtanulhattad volna, hogy ne egyenek meg a szúnyogok Amerikában.
0: A tiszatúra az életem egyik legszebb élménye. Gyerekkorom óta vágytam rá, de valóban már felnőtt koromban sikerült egyszer eljutnom, és azóta évkihagyás nélkül minden nyáron a felső Tiszán végig evezek. Most már rövidülnek a távok, de még így is ezt nagyon fontosnak tartom. A szúnyogokra visszatérve, hol vannak, hol nincsenek, jelentem, idén egyetlen szúnyog sem volt Tiszabecs és Aranyosapáti között. Nagyon érdekes, hogy ez mennyire változik, hogy vannak évek, amikor nagyon föl vagyunk szerelkezve szúnyogok ellen, mert az elég kellemetlen, amikor az ember nem tud aludni. Most nyitott ablaknál lehetett aludni, egyetlen szúnyog sem volt.
1: Azért megtanultál országot járni, ez ebből kiderülhetett, és hát ekkor sem szabadulsz a szakmától.
0: Igen, értem a kérdésben rejlő célzást, és a tiszatúrá kapcsán is elmondhatom azt, hogy általában úgy evezünk, hogy reggeltől kora délutánig, és marad utána idő. Hát ilyenkor vagy pihenünk, azért az kell, mert az evezés után jól esik, nyilván megiszunk egy pár sört, de pár éve jött a gondolat, hogy minket nagyon érdekelnek ezek a falvak. A felső Tisza vidéken, a Tiszaháton, Szamosháton. Ezek nagyon szép falvak. Tele vannak irodalmi emlékekkel, történelmi.
1: Nyelvészetiekkel. Elmegy az ember meglátogatni egy Kölcsei emlékhelyet például.
0: Majdnem minden évben a Tisza mentén, amikor kikötünk Szatmár csekén, onnan körülbelül 3 kilométer gyalog a csekei kopjafás temető, mindig elmegyünk. Tehát nem félünk attól, hogy gyalogolni kell lakás strandpapucsban is, elmegyünk, és tiszteletünket tesszük, és ott azért fejet hajtunk Kölcsei emléke előtt. De nagyon sok más, ott van Kölcsei szobor, van kiállítás, van egy bácsi, aki elmeséli a temetőnek a történetét, akkor találkozunk temetőgondnokkal, aki éppen festi kátránnyal ezeket a csónakos fejfákat, hogy megmaradjanak az utókornak. Tehát annyi élmény gyűjt össze az ember, hogy azt elmondani nem lehet egy rövid beszélgetésben. De amire kérdeztél, az a következő, még mindig marad egy kis energiánk, és ezt arra szánjuk, mert nagyrészt nyelvészek vagyunk, és el kell mondani, hogy ez egy nyelvész tiszatúra. Nyíregyházi budapesti kollégák, most jöttek nagyváradi kollégák is, hogy ilyenkor a falvakban, persze előre megszervezve, tartunk úgynevezett anyanyelvi pikniket. Ez egy játékos program. Ennek a része egy előadás, vagy kettő, de nagyon rövid. Utána vagy egy csoportos játék, vagy lehet egyénileg is. Ez lehet teszt, de lehet ilyen nagyon megmozgató játék, és attól piknik, hogy a végén van egy kis ilyen szeretett vendégség, tehát egy kis pogácsa vagy üdítő, és akkor beszélgetés. Ugye vannak nyertesek, meg vannak kevésbé nyertesek, de mindenki nyertes, mindenki kap egy könyvet. És ez egy nagyon szép sorozat lett, hogy az idejeket elmondjam. Például jártunk Nagyarban, ahol egy diák tábornak lettünk a részesei, Mándokon, ahol összejöttek a magyar tanárok, és mindenki más, ez egy kisváros, és Aranyosapátiban is, ahol egyébként a székhelyünk van. De tavaly Lónyán, Vámosatyán jártunk, vagy a Sárközben is voltunk nem túl régen, olyan településeken, mint Hencida vagy Bakonszeg. Egyébként 65 ilyen rendezvényünk volt már. A legérdekesebb és a nyárhoz kapcsolódó ilyen anyanyelvi piknik az a szántódi családi, nagyon kultúrált, nagyon szép kis strandon volt tavaly. Augusztusban és idén is lesz. Augusztus 17-én, hétfőn, 12 órakor bárki jöhet, egy strandban meg lehet találni, és ott tartunk pikniket. Másodszor hívott meg minket az önkormányzat, mert tavaly, amikor ezt megtartottuk, azt hittük, hogy hát ezért ez senkit nem fog érdekelni. Strandon az emberek mit csinálnak, fekszenek a napon vagy az árnyékban, meg pancsolnak, meg isszák a sört, ugye? A gyerekek meg játszanak a játszótéren.
1: Van. És nem feltétlenül nyelvészkedéssel vagy nyelvműveléssel töltik az időt?
0: Eszükbe se jut. Ez volt az alapállásunk, és gondoltuk, hogy ha 3 ember odajön, akkor velük ott eljátszogatunk. Na most ehhez képest a fél strand megmozdult. És rájöttünk arra, hogy az emberek ilyenkor ráérnek. És hogyha van egy kis szellemi torna, tehát kapott mindenki egy tesztet, ott nem tartottunk előadást, szóval azért előadást nem lehet a strandon tartani, de kiosztottunk teszteket. Hát az egy akkora élmény volt, hogy összedugták az emberek a fejüket, a pokorocokról felálltak és összegyűltek, elkezdték persze telefonon keresni a megoldásokat, meg minden, az egész strand felbojdult. Kijöttek a vízből. És a legvégén odahozták ugye a teszteket, mi gyorsan kijavítottuk, és akkor hát lettek győztesek, meg kevésbé győztesek. kedvesek, mindenki kapott könyvet, és ott válogathattak a könyvek közül. Tehát egy olyan élményt tudtunk szerezni, amiről aztán gondolom, hogy egész nap beszélgettek. Olyannyira gondolom, hogy ez így történt, hogy az egyik

0: kérdést azt lehetett így is megoldani, meg úgy is. Én már este kaptam e-mailt, hogy tanár úr, azért ez a kérdésben ez is megoldás volt, tehát akkor igaza volt, meg válaszoltam rá, de a könyvet így is megkapta.
1: Lehet, hogy indítani kellene egy rádióműsort, hogy játék és nyelvészet 10 percben?
0: Nagyon jó. Egyébként hát a játék és muzsika 10 percben az egyik kedvenc műsorunk volt, azért ezt valljuk be, és kár, hogy ez most már nincsen. Úgyhogy igen, ez az ötlet ebből fakad. Nagyon régóta mondják a magyar tanárok, hogy játékosítani kell. Én nem vagyok annak a híve, hogy mindent játékosítsunk, de annak a híve vagyok, hogy élményszerűvé tegyük, hogy kössük a mindennapokhoz, kössük a, itt nem csak gyerekekről beszélünk, mert nyugdíjasok is vannak velünk együtt, de kössük az ő érdeklődési körükhöz. Mondok erre egy példát, hát a balatoni strandon Balatonnal kapcsolatos kérdések voltak. Most lesz a következő, annyit még elárulhatok, hogy a Balaton környékén élő magyar írókra fogunk, Kodolányi Jánostól, Takács Gyulán keresztül Tatai Sándorig. Szóval ilyen nevek fognak előkerülni, és persze mások is, akik alkalmilag megfordultak a Balatonnál, és írtak róla, mondjuk Kosztolányi Dezső a Fürdés című novella. Tehát ezek fognak előkerülni, a megoldást most nem mondom el, persze, mert még a játék előtt vagyunk, de mindig valamilyen sajátosság. Hencida, egy nagyon kicsi kis település, Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé, ezt tudjuk, erre rákérdeztünk, ezt mindenki tudta a faluban. De rákérdeztünk a szomszéd településekre, rákérdeztünk a táj nevekre, amelyek ott Sárrét kapcsán előkerülhetnek. Kicsit megmozgattuk ott az embereknek az érdeklődését, és utána mindig kialakul egy beszélgetés, és amikor van a pogácsázás, meg az üdítőzés, akkor ez folytatódik. Tehát játék és muzsika 10 percben, játék és nyelvészet mondjuk 60 percben.
1: És ha már említetted a fogyasztható ételeket, akkor ugye elvileg a Balatonnak lehet köze a palacsintához, a két szónak egymás. Máshoz, de hát azt majd fejtsék meg a hallgatók, hogy valóban így van-e, vagy sem.
0: Szoktunk etimológiákat bedobni. Az az érdekes, hogy mindig vannak helyi etimológiák is, és mindig vannak hivatalos etimológiák, ezek általában elég nagy távolságra vannak egymástól. A hivatalos mindig megáll az első előfordulásnál, 1200, 1300, 1500. Népetimológia határtalan. Szóval abban minden belefér, és ezt nem kell nyelvészeti szempontból elítélni, mert az emberek találgatnak, jelentést, értelmet keresnek, kíváncsiak arra, hogy az ő település nevük miért az. A nyelvészek erre nem mindig tudnak jó választ adni, hogyha megnézzük a földrajzi nevek etimológiai szótárát, a legtöbb az van, hogy szláv eredetű személynév. Na most ez nem nagyon tetszik az embereknek, hogy szláv eredetű személynév rejlik az én falu nevembe, hanem ők azt tudni akarják, ez Rákóczihoz kapcsolódik, ugye? Ez a szabadságharchoz, ez valami hőstedhez kapcsolódik, és akkor mindig kitalálnak valamit.
1: És a magyar nyelv elég hajlékony is ahhoz, hogy bizonyos szavak tényleg hasonlítanak egymásra, másrészt pedig egyébként néha az is kiderül, hogy lehet, hogy egy alternatív magyarázat lesz a végén, legalábbis a jó útra vezető.
0: A fantázia határtalan, és az emberek fantáziáját nem kell visszafogni, és nagyon igazad van. Egy-egy ilyen elképzelés, ötlet olykor be is bizonyosodik, hogy igen, az is lehet. Egyébként azokat az etimológiákat, szótörténeteket szeretem, amelyek erre lehetőséget adnak. Azt mondják, hogy a hivatalos álláspont ennyi, itt megálltunk. A nép azonban gazdagon tovább gondolta ezt.
1: Ez tulajdonképpen egy kicsit olyan, mint a mitológia, hiszen nem feltétlenül igaz, de egy kulturális többlet.
0: Most kimondtad a lényeget, tényleg erről van szó. Szóval nem szabad korlátozni az emberek fantáziáját, ha ők hinni akarnak abban, hogy az ő településük valakihez, valamihez, hőstedhez, egy anekdotában fennmaradt valamilyen eseményhez kapcsolódik, akkor higgyék bátran. Ezzel égvilágon semmi baj nincs, az más kérdés, hogy a nyelvészet erről mást mond.
1: Azt mondtad, hogy 65. piknik, és ez nagyjából annyi, mint az éveid száma. Elgondolkodtál már azon, hogy a 70. születésnapodon mivel leped meg magadat, mondjuk egy ilyen utazás ürügyén?
0: Kezdem korlátozni a nagy utazásokat, mert nem fáradtam el, nem azért, de van bennem egy kis félelem, hogy ennyit utazni, meg egy olyan érzés, ez inkább egy tudatos érzés, hogy nem tudom feldolgozni ezt a rengeteg élményt. Indiában 6-szor voltam. Egyébként most visszamegyek még januárba, és Körösi Csoma Sándor nyomába fogok menni. Ennyit elárulok, egy novella elbeszélés vagy dráma jár a fejemben Körösi Csoma kapcsán, és egy nemrég elhunyt magyar nyelvésszel fogom őt összehozni. Ezt most még nem árulom el, hogy miről szól ez a történet, de szeretnék Darjeelingbe elmenni, és ott ezt személyesen tapasztalni. Ez valószínűleg meg fog történni. A kérdésedre válaszolva pedig nem tudom. Hát Én azért azt megvárom, hogy inkább mások emlékezzenek meg az én 70. születésnapomról, ha lehet, akkor még úgy, hogy élek. Nem különösebben tervezek ünnepeket, az persze jól esik, hogyha barátaimmal tudok egyet kocintani, és ha a terveim vannak a kérdés mögött, akkor egyre többet írok szép irodalmat, novellákat, elbeszéléseket, drámám is van már. Persze nem hagyom abba a nyelvészetet, de egy kicsit úgy érzem, hogy ez a sok élmény a majáktól kiindulva, meg ami még az életemben élt. Néprajzos is vagyok, rengeteget utaztam, rengeteg emberrel beszéltem, és az anyanyelvi piknikek is erre terjednek ki. Ezek az élmények bennem nagyon ott vannak, némelyik hát kopik, némelyik felidéződik, némelyek összekapcsolódnak, és ezekből úgy gondolom, hogy születnek olyan gondolatok, amelyeket érdemes megírni.
2: Tehát, ahogy hallották, a legközelebbi anyanyelvi piknik, villámcsődület, augusztus 17-én lesz a Szántódi strandon, mégpedig balatoni hírességekről, írókról, költőkről. Olykor egy nyelvművelő is azt érzi, mint egy szappanopera főhőse, hogy eddig. Hátó Tibor következik.
3: Ez idáig és ez eddig. A mostanáig egészen eddig jelentésre több megszokott és jó kifejezésünk is van. Ilyen például az idáig, a mostanáig, az ez ideig, a mindez ideig, az eddig, mindeddig, vagy az eleddig. Ezek a formák mind hibátlanok. Noha közöttük kisebb-nagyobb stílusbeli eltérések azért mutatkoznak. A sort kiegészíti egy viszonylag újabb keletkezésű, ám keverék jellegű szerkezet is, az ez idáig. Az ez idáig minden bizonnyal az ez ideig és az idáig vegyüléke. Nézzünk példát a használatára. Az én helyzetem kissé szokatlan volt, mert egy meglévő, ez idáig vegetáló vállalkozást szeretnék fejleszteni. Az első és ez idáig egyetlen ilyen eset volt ez a világon. Ez idáig hivatalos adatok szerint 11 ember halt meg. Szabálytalan keletkezése miatt a nyelvművelő kéziszótár is megállapítja az ez idáig formáról, hogy idézzük, inkább csak a bizalmas beszélt nyelvben fogadható el. Másutt jobb helyette a mostanáig, mindeddig, mindez ideig. Van azonban az ez idáignál újabb keverékformánk is, ez pedig az ez eddig. Meglepően sokszor találkozhatunk vele, már a világháló híroldalain is. Íme néhány példa az ez eddig mindennapos, burjánzó használatára. Ez eddig 6 darab jelentkezési lap gyűlt össze a 20 aktív jelentkezőtől a táborba. Ez eddig mindenki, még maga az érintett személy is azt hitte, hogy nő a már meghalt személy. A mai napon hunyt el ez eddig utolsó királyunk, Boldog IV. Károly, 1922-ben. Olyan női neveket találtam, amelyeknek a létezéséről ez eddig nem is tudtam. Nem sokra jutottunk egymással ez eddig. Folyt már nyomozás ellene fegyverkereskedelem vágya miatt, de ez eddig senkinek sem sikerült rábizonyítania a bűncselekményt. Adatvesztést okozhat a Windows szerverben található ez eddig azonosítatlan hiba, ismerte el a Microsoft. Új csodák, amilyet itthon ez eddig még nem is láttunk. Ez eddig a lottó történetében soha nem húzták ki ugyanezt a számötöst kétszer. Ez a bizonyos ez eddig modoros forma nyilvánvalóan az ez idáig mintájára jött létre, és az ez ideig és az eleddig keveredéséből származik. Nincs azonban okunk arra, hogy az ez eddig szokatlan, zavaró formáját elfogadjuk és terjesszük a választékos írásbeliségben és az igényes szóbeli közlésben. Éppen elég baj az is, hogy az ez idáig keverék formája már megszokottá vált. Egy újabb összvérformára, az ez eddigre végképp nincs semmi szükség. Helyette lazább, bizalmas közlésekben az említett ez idáig is megteszi, azonban választékos stílusú szövegekben használjuk inkább az eleddig, ez ideig, mindez ideig, mostanáig, a mai napig, mindeddig formák valamelyikét. A szabatos alakok bőséges választékot kínálnak, maradjunk meg tehát ezeknél.
2: Hátó Tibor olvasta feljegyzetét. Játékunk nyári szünete véget ért. A feladványt Gyarmati Dóra ismerteti.
4: Mai irodalmi feladványunkban egy költőt keresünk, aki egyben a mű előadója is. Kérdésünk tehát, hogy ki a szerző, akitől a most következő művet halljuk.
5: Augusztusi este. Nézd, csillagokat söpör egy kézle az augusztusi égről, mintha a vacsora morzsát anyám söpörné le az asztalról odahaza. Meg-megsuttyanó köténye petrezselyem szagú és zöldhagyma szagú, rég elmúlt kertjének illata altat el ma is te melletted.
4: Megfejtésüket a Magyar Katolikus Rádió címére várjuk, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17. E-mail címünk nyelvédesanyánk@katradio.hu.
2: Már a búcsúzom, két hét múlva ismét találkozunk. Addig is figyeljenek az egyszerre jó, szép és igaz szóra. Nagy György Andrást hallották.
6: Elhangzott a Nyelv édesanyánk.

0: Az elmúlt percekben Tóth Zoltán András, Richard Kleiderman és az Ómuzsika egy-egy felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek! A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Egy óra van. Következik a Mesterfogás. A szerkesztő Poskai Nóra.
3: Kedves hallgatóink, sokszor előfordul velünk, hogy olyan tárgyak, olyan dolgok, amiket néhány évtizeddel ezelőtt kidobtunk, értéktelennek tartottunk, ma nagyon értékes, sőt, szinte megfizethetetlen áru, divat, cikk, tárgy. A mai mesterfogásban templomaink, száz éves bérházaink, kastélyaink, gyönyörű, színes cement padlóburkolatáról lesz szó. A csepeli Jamárt manufaktúrában járunk, ahol ezeket a gyönyörű cementlapokat újra készítik, és a kalauzunk a manufaktúra alapítója, igazgatója Fehérdi Csaba. Zenei szerkesztő kollégám Lacó Zoltán Vince nevében is köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok.

0: Csaba, nem ez az eredeti szakmája, ugye?
1: Nem. Tanár vagyok, földrajzrajz szakos tanár, de soha nem tanítottam. Reklámszakemberként dolgoztam, grafikusként körülbelül 25-30 évig, közben pedig óriás díszletépítéssel és rendezvényszervezéssel foglalkoztam. Aztán, hogy miért lett ez a hirtelen váltás? Azért, mert egyszerűen azt láttam, főleg a rendezvényszervezésben, hogy amit építünk, amit csinálunk, annyira tisza virág életű, 1-2-3 napig tart, és utána pedig ki kell mondani, szóval úgy éreztem, hogy annyi szemetet termelünk vele, amit utána könnyelműen kihajítunk, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi lehet az a terület, ami kreativitást is nyújt, de egyben tartós, és akkor itt gondolunk arra, hogy 100-150 évig is akár megmarad, és lenyomatot hagy utánunk. És akkor egyszerűen így kerültem teljes mértékben véletlenül kapcsolatba, mind a cementlapokkal és mind a teradzókkal. Egyébként ez a fajta szerelem még a rendszerváltás után kezdődött, mert akkor ellepték az országot a különböző országokba beérkező kerámia csempék, és hát igen, nagy számban elkezdték kihajigálni, kidobálni ezeket a lapokat mindenféle lakásokból.
0: Én emlékszem, hogy ilyen régi parasztházak, vagy átalakított parasztházaknak a teraszán is voltak cementlapok, és én magam is látom, hogy kidobálták. Volt olyan élelmes vállalkozó, aki a rendszerváltás után ezeket ingyen összeszedegette, letisztította, és nagyon hamar észrevette az ember, hogy szinte aranyárban árulják négyzetméterét.
1: Ha őszinte akarok lenni, mi is így kezdtük, tehát elkezdtem gyűjteni egy barátommal egyébként ezeket a lapokat, és annak idején minden évben egyszer megrendezték a műcsarnokban az Antik Centert, lehet, hogy valaki még emlékszik rá, és akkor mondták, hogy csináljunk ezekből a régi lapokból egy standot. És a régi lapokat kiállítottuk a standon, az emberek szembe jöttek ugye ezzel a standdal, és teljesen ilyen van, és ott fogalmazódott meg az, hogy talán ezt így el kellene kezdeni.
0: Azért Magyarországon volt hagyománya a cementlapgyártásnak.
1: Maga a cementlapgyártás, a teradzólapgyártás körülbelül 1850-es években kezdődött. Franciaországban indult ez a fajta hagyomány, utána átterelődött Marokkóra a gyártás, mint gyarmat, olcsó munkaerő, tehát valójában az volt az ős hazája, hogy a cementlap és a teradzógyártásnak.
0: Bocsánat, ma is gyártják Marokkóban, úgy tudom, és onnan vannak ezek a nagyon cikornyás keleties minták talán.
1: Így van, tehát hogy van egy motivumrendszer, de egyébként, hogyha az ember régiókat nézi, legyen az Olaszország, Spanyolország, Franciaország, és nagyon érdekes módon fönt az északi országok, és a Benelux országok, és Anglia is, tehát ezeken a területeken ez még a mai napig elképesztően populáris. Ahány ország annyiféle motivumrendszer alakult ki, mint színvilágban, mint motivumban, és ezen kívül pedig az anyagfelhasználásban is.
0: Marokkóban gyártották a legtöbbet, utána hogy került ide, és mikor Magyarországra?
1: Ugye 1867-ben a kiegyezés után Budapest, hát mindenki tudja, a világ második legjobban fejlődő nagyvárosa volt, és ennek eredményeképpen először az arisztokrata körökben kezdett népszerűvé válni, így a 60-as, 70-es évekre, és századfordulóra, amikor Budapesten beindult a nagy építkezési boom, addigra minden nap ezt használták, mindenhol ezt használták, lakásokban, bérházakban, burkolásként. Két nagy cementlap és teradzógyártó üzem volt Budapesten, és ezek szolgálták ki ezeket az épületeket. Ezen kívül voltak ilyen kisebb kerámialapok, ezek Bécsből érkeztek jellemzően, de a cementlap és teradzógyártás az abszolút budapesti székhelyen rendelkezett.
0: Tegyük tisztába, hogy mit jelent az a fogalom, hogy teradzó, mi a különbség. Most nagy divat lett a teradzó, azt tudom.
1: A cementlapnak és a teradzónak az alapanyaga, ami majd a kötés biztosítja, az ugyanaz. Ennek a végfelhasználásában van különbség, a cementlap a sima felületű, a teradzóról pedig akkor beszélünk, amikor látjuk benne a különböző nagyságú kőörleményeket. Ez nagyon változatos tud lenni, és ennek utána még a felületét, vagy helyszínen, vagy előre, de cementlapból nem, azt már csak felületkezeljük, viszont a teradzóból még lecsiszolunk körülbelül fél egy millimétert, akkor nyeri el azt a fajta felületet, hogy kijönnek ezek a kőszemcsék belőle.
0: Sőt, olyat is láttam, hogy mintha üveg lenne benne.
1: Hát ez már a mi saját fejlesztéseink, tehát hogy most üveggel, ólomüveggel, mindenféle anyaggal kísérletezünk. Most például van egy igen jelentős fejlesztésünk, és forgalomba is fog kerülni. Egy Európai Uniós pályázat keretén belül egy észak-olasz dizájn céggel közösen fejlesztünk organikus lapokat. Olyan anyagot használunk, mind anyagában, mind pigmentben, amik különböző üzemeknek már felhasználásra nem kerülő végtermékei. Gondolok ilyenre, hogy dohánylevél, vadkender, maláta,
2: Aztán például a Toszkánából kapunk vörös szőlőhéját.
0: Na de akkor mi lesz a tartósággal? Ugyanúgy 150 évig működnek ezek a cementlapok?
2: Most már nagyon-nagyon az utolsó jelentési periódusban vagyunk. Hamarosan meg lesznek ugye a teljesítménytanúsítványok a különböző összetételű lapokhoz, valamint van ugye egy minőségi tanúsítvány is, ami mutatja azt, hogy az Európai Unión belül rendelkezünk azokkal a szakhatósági engedélyekkel, amiben megfelelő kopásállóságot, színtartóságot, törésállóságot tudunk biztosítani ezeknek a lapoknak. Ez még egy folyamat, de pár hónapon belül úgy gondoljuk, hogy a végére érünk.
0: Nézzük akkor meg, itt a kiállító teremben, itt van az üveges terhadzó, ugye, az a türkiz, amiben az ilyen áttetsző, átlátszó, amiben fehér szemcsék vannak, az a kőtörmelékes.
2: Van, amelyiknél mészkörleményt használunk, van, amelyiknél gránitot, van, aminél bazaltot, attól függ, hogy minek kell megfelelnünk, és legfőképpen, hogy mondjuk mi az ügyfelek elvárása, mert a mi értékesítésünk több szálon fut, vannak a lakossági értékesítéseink, vannak a közületi értékesítések, és a közületi értékesítésen belül pedig legfőképpen a műemlékfelújítás az, ami most már elég jelentősen a mindennapunk részévé vált.
0: Erről is beszélgetünk majd, de itt előbb nézzük meg akkor ezeket az organikus lapokat. Pasztelszínű, tehát a megszokott hasonló mintával, de pasztel szürke, pasztel bézs, tört fehér.
2: Ami itt ki van állítva, hogy ezek az első próbaöntések voltak. Itt még az elején azzal próbálkoztunk, hogy milyen erős színeket tudunk létrehozni a lapok felületén. Ez azért vált pasztellé, mert itt még a legelején vagyunk, és még nem tudtuk azt a fajta színhatást elérni, ami egyébként elvárható lenne ezektől a lapoktól.
0: De ez is nagyon szép egyébként.
2: Ez is ízlés kérdése, mert az elmúlt egy évben legalább 15-20-an mondjuk azt mondták, hogy ezt a lapot szeretnék ezzel a pasztelszínnel. Ahány ember, annyiféle ízlésvilág, ízléskultúra, elvárás, hát ezt próbáljuk kiszolgálni. Van egy applikációnk a weboldalunkon, ahol mindenki saját magának tudja megszervezni a saját maga lapját. Körülbelül 200 darab sablont kínálunk tervezési lehetőségként, és 100 darab színnel tudnak dolgozni. Maximum 5 szint lehet egy labba betervezni, mert utána nagyon nehézkessé válik az öntés. Ezt nagyon szeretik egyébként. Persze nagyon sokszor vannak olyan igények, hogy egyedi motívummal, egyedi mintázattal szeretnének lapokat készíteni, az már több egyeztetés kíván, de ebből is nagyon sokat csinálunk.
0: Kedves hallgatóink, Fehérdi Csabával, a Jamárt Cementlap Manufaktúra alapítójával és igazgatójával beszélgetünk. A zene után a mintákkal és a mintaformákkal folytatjuk.

0: Menjünk oda, mint a keretekhez. A falra ki vannak téve, hát maguk ezek a fém keretek is gyönyörűek. Csaba letakart néhányat, hogy azt ne nézzük, de engem pont ezek érdekelnek. A sok gyönyörű cikornyás, csillagmintás, szegélydíszes, leveles, meg geometriai keret mellett látok egy sarló kalapácsosat is, meg egy nyilas kereszteset is. Ezek gondolom régiek, összeszedte ezeket a régi kereteket, ugye?
1: Nem, ezek nagyon mai keretek, tehát mostani keretek. Volt egy olyan speciális megkeresésünk, a Kistarcsai internáló tábor emlékhelyét történő átalakításában a padló burkolatra kérték, hogy a különböző karhatalmi jelképek, tehát a koncepció az aula részben ki van alakítva, ami Magyarország térkép, és fölül a plafonból meg vannak világítva Magyarországon azok a pontok, ahol internáló tábor működtettek. És a koncepció az a következőképpen volt, hogy benn van az aulában Magyarország, és ahogy messziről így, ahogy az ember megy Magyarország felé, akkor így ellepik a különböző karhatalmak, és így körbeveszik az egész országot, hogy megterepszenek az országba, és ahogy utána pedig elhagyják. Azt lehet, hogy a kedves hallgatók nem tudják előképpen vizualizálni, de ez egy nagyon-nagyon izgalmas projekt volt számunkra. Még nincs teljes mértékben kivitelezve, mi ezeket elkészítettük, és valójában ezek a karhatalmi jelképek részei a múzeum interjérjének.
0: A többi díszes minta, látok olyat, ami régi mintának tűnik.
1: Especiál. Ez egy cirka 150 éves sablon.
0: Egyszerű keret minta.
1: Így van. Tehát ezek az öntések, ezek rézsablonnal készülnek, mert a réz az az anyag, amit a különböző általunk használt alapanyagok nem tesznek tönkre, vagy éppen az idővel nem marnak szét. Volt egy olyan irányú fejlesztésünk is, hogy ezeket kiváltjuk 3D nyomtatással készült sablonokra. Most per pillanat a fejlesztésünk ott tart, hogy ebből körülbelül 4-5 négyzetmétert tudunk legyártani. Ez azért volt számunkra fontos, mert a részsablonoknak magas a költsége, és mondjuk egy lakossági vásárlónk, aki mondjuk csak pár négyzetmétert szeretne vásárolni, annak is megfizethető legyen, ha mondjuk ő egy saját maga által választott motívumot szeretne.
0: Gyönyörűek egyébként ezek a részsablonok. 20x20-as?
1: 20x20-as, 25x25-ös, attól függ, hogy milyen gyártókeretet csinálunk.
0: Egész bonyolult minták is vannak, tehát nagyon sűrűn van, rézlapokkal meghajlítgatva gondolom a minta. Ezeket kikészíti, ezeket is önök?
1: Nem, ezeket nem mi készítjük, mert nagyon nehéz ezeket elkészíteni. Ezek vékony rézlemezekből készülnek, viszont a hegesztés folyamán a meleg miatt meghajlik a réz, és van egy öntő felületünk nekünk, arra rakjuk rá a sablon, és bizony a színeknek nem szabad összefolyni, kézzel készül, de úgy kell zárni az aljának is a rézsablonnak, hogy ne folyjon át a festék. Végül találtunk egy olyan mesterembert, aki rézzel foglalkozik, és hát ez egy hosszú folyamat volt, berakta ő is az időt, beraktuk mi is az időt, és körülbelül 2 év volt, mire eljutottunk arra a pontra, hogy ezek mondhatni most már szinte első gyártása tökéletesen tudnak működni. Most arra elértük, hogy ez jó legyen.
0: Kastélyok felújításában, műemlék felújításban is részt vesznek. Melyik volt a legérdekesebb, emlékezetesebb munkájuk?
1: Most már elég sok van egyébként. A Szép Művészeti Múzeumban dolgoztunk, aztán dolgoztunk az Icsi kastélyban.
0: Tehát ott, aki a padlón jár, és lenéz a talpa alá, akkor az önök munkáját látja?
1: Nem mindenhol. Azt hiszem az antik teremben, a Dór teremben láthatják a mi munkánkat. Annyi van benne, hogy amióta elkészült, azóta ezek le vannak takarva, mert hogy kiállítási termek, és úgy tudom, hogy a kurátoroknak túlontúl színes volt, vagy nem is színes volt, mert fekete-fehér, hanem hogy olyan motivumrendszere van, ami azt gondolták, hogy adott pillanatban az időszaki kiállításnál el tudja vinni a képekről a tekintetet.
0: Itt a bemutatóteremben gyönyörű színes csempék vannak, egészen élénk színűek is, csempék, hát cementlapok, azt akartam mondani. Kedves hallgatóink, megnézhetik a honlapunkon némelyiket, hiszen lefotóztam őket.
1: Nagyon érdekes egyébként. Nekünk abszolút célkitűzésünk volt az, hogy a magyar emberekkel megszerettessük a színeket. Jellemzően a vásárlóinknak a 80-85%-a mindig a fekete-fehér szürkéből választ. Félnek egyébként attól, hogy utána nem rendezhető, meg nem alakítható át. Még mondjuk éppen a déli kultúrákban sokkal dominánsabban jelen van a bátor szín használat. Egyébként ebben is változik egy kicsit a kereslet meg a piac, egyre több színeset gyártunk. És amit látok emellé pedig az van, hogy az elmúlt időszakban egyre fontosabb lett mindenkinek a minőség. Lehet egyébként, hogy a környezet tudatosságnak is az eredménye, hogy nem az van, hogy mindent egy napig használunk, kidobunk, elhajítunk, tehát valahogy úgy kezd prioritássá válni a tartósság és a minőség.
0: Megnézhetjük-e a műhelyt?
1: Persze, természetesen.
0: Akkor itt megint zene következik, és utána megnézzük a műhelyt Fehérdi Csabával, a Jamárt Cementlap Manufaktúra alapító igazgatójával.

0: lehet, hogy hangos lesz, mert itt gépek vannak, kopácsolás meg köszörülés. Egy elég tágas csarnokban vagyunk, a volt Csepel gépgyár területén, és itt kezdjük fakeretben, homok ez vagy cement?
1: Több összetevő is van, természetesen van folyami homokkal dolgozunk, cementtel, márványporral, és még egy csomó más egyéb anyaggal, de ez műhelytitok.
0: Tehát akkor a recept az titkos. Honnan tanulta egyébként?
1: Nem tanultam.
0: De hogy megnézett régi cementlapokat, szétütötte, valamit kellett kiindulópontnak keresni, nem?
1: Hát teljesen őszinte akarok lenni. 2013-ban, mikor az elhatározás megszületett, bementünk az első kereskedésbe, és vettünk egy zsák cementet. Innen indult a projekt. Saját magunk találtuk ki azokat a présgépeket, amivel dolgozunk. Tehát, hogy minden egyes centi, amit az üzemben található, mondhatni, hogy az elmúlt 8 év tapasztalat alapján kialakult rendszer.
0: Tehát innen indulunk, itt összeszedjük az alapanyagot. Átmegyünk a csarnok másik sarkába.
1: A boszorkány konyhába, mi ezt úgy hívjuk.
0: Festékes flakonokat látok. Itt a színeket akkor porformájában az alapanyaghoz keverjük, ugye?
1: Így van, az alapanyaghoz keverjük a pigmenteket. Van 100 alapszínünk, a 100 alapszínnek megvan a receptúrája, amit szintén őrzünk. Azért ez elég sok idő elkészíteni, mert teljesen más a présgépről levett lap, a teljes végszínét és a végformáját az 27 nap alatt éri el.
0: Na most itt tényleg nagyon zajos lett. A színkeverés után mi a következő munkafázis?
1: A színkeverés után elérkezünk a munkaállomásokhoz.
0: Jó napot kívánok! Ez a rettenetes gép, ez micsoda?
1: Ez a kompresszor, tehát mi nem égetéses technológiával, hanem hidegen sajtolással készítjük a lapokat. A lapok két rétegből állnak, tudni kell, tehát ezek a lapok 14-16 mm vastagok. A tetején van egy 5 mm-es kopóréteg.
0: Itt a fiatalember mit csinál éppen? Egy keretbe tette bele a port, az anyagot?
1: Tamás a legrégebbi dolgozónk, ő igazgatja az öntő kollégákat, és hát ezen kívül ki kell mondani, hogy szerintem pillanat Magyarországon mi a legnagyobb tudással rendelkező cementlap és teradzó öntő.
0: Kállai Tamás, akkor itt a vezető munkaerő a műhelyben, mit csinált most?
2: Cementlapot nyomok most épp. Vannak cementlapok, meg teradzó lapok is, most cementlappal foglalkozunk. Egy ilyen Bazzarelli mintás konfigurációval dolgozunk. Ez egy présgép, ami 60 tonnával nyomja össze a cementlapot. Ugye, amiről a főnök úr is beszélt, hogy van a kopóréteg, ez egy vizes festékréteg, márvány, ez cementporból, illetve pigment és egyéb összetevőkből, és van egy hátréteg, ami sóderből és cementből áll össze, ezt fogjuk, betoljuk a gép alá, 60 tonnával összenyomja, a sóderből felszívja a vizet, és nagyjából kapunk egy egyben lévő cementlapot, aminek még száradnia kell rá, egy hetet, kettőt.
0: Hol lehet ezt elrontani?
2: Hát ezt a Csabival 5 éve dolgozunk együtt, és az elején még a sablontól kezdve a festék sűrűségig, a hátminőségig, hogy nyom a présgép, igazából ez egy szakma, meg kell tanulni. De tényleg a sablon is, hogy nem görbült el, hogy meg kell húzni, hogy le kell rendesen olajozni, milyen anyagokkal dolgozunk, milyen minőségben, sebességben, milyen szín mellé férhet el. Rettentő sok mindenem múlik el az egész.
0: Csillog a szeme, és nagyon lelkesen beszél. Ennyi év után sem unalmas önnek ez a munka?
2: Egyáltalán nem, teljesen kiélem benne a kreativitásomat, szóval igazából szerintem rettentő fontos, hogy az ember olyan munkát végezzel, amit szeret csinálni, és én ezt szeretem csinálni.
0: Meg szokta nézni a végeredményt is, mondjuk egy kastélyban, múzeumban?
2: Volt már rá példa, így van, sőt, volt, hogy a Csabi mondta, hogy menjek le például a Balatonszemesre burkolni, hogy ne csak ezt a részét lássam a munkának, hanem lássam A-tól Z-ig igazából az egészet.
0: Köszönöm szépen. Itt egy keretben állítva, élére állítva száradnak ezek a még nedves lapok. Megtapintom óvatosan. Még puha.
2: Puha.
0: És mennyi idő alatt szárad meg?
1: A harmadik, negyedik napon tudjuk egyáltalán megmozdítani ezekben a keretekben, addigra eléri azt a fajta szilárdságot, amitől már könnyebben kezelhető. De mint említettem, a teljes szilárdság, ami azt jelenti, hogy ilyen 96%-os, az 27 nap. A teradzóknál szeretünk egyébként kicsivel többet várni, mert ezeket, mint említettem, már csiszoljuk. Különböző fényesség tudjuk ezeket a lapokat felcsiszolni.
0: Ennek a hangját halljuk most éppen.
1: Tehát amikor csiszolunk, azért kell várnunk az idővel, mert a lapnak el kell, hogy veszítse a páratartalmát, hogy egyébként nem lehet felfényezni a lap tetejét, tehát nem hozza ki azt a fajta fényt, hanem matt marad a kötőanyag. Most pedig bejöttünk az érlelőkamrába. Itt különböző időszakonként, tehát előre programozva különböző hőfokot és páratartalmat biztosítunk annak az eredménynek az érdekében, hogy megfelelő törés, kopásállóság kialakuljon a lapokba. Ez olyan, mint mondjuk éppen egy sajtérlelő, tehát a lapok itt saját magukat érlelik, saját maguk termelik a hőt, és ennek az elegyéből alakul ki a végén az a lapszilárdság, amit a lapokat tényleg sokáig lehet használni.
0: Egy óriási nagy asztalhoz érkeztünk az előző fóliasátorból. Itt mi történik?
1: Miután kikerülnek az érlelőkamrából a lapok, itt történik maga az impregnálást, mert ezek nyers lapok. Utána ugye ezeket vízhatlanná kell tennünk, és attól függ, hogy kinek milyen az elvárása, tehát legyen az fürdőszoba, legyen az előszoba, legyen az kültér. Különböző felületkezelésekkel látjuk el a lapokat, előkészítjük már itt a műhelyben, hogy utána pedig a kollégák, amik a burkolással foglalkoznak, megkönnyítjük a munkáját. Nagyon érdekes egyébként az a folyamat, hogy először csak lapot gyártottunk, és ahhoz, hogy a lapokat jól is tudjuk lerakni, nagyon-nagyon kellett a burkoló kollégáknak a folyamatos visszajelzése, mert egy lapnál nem csak az a lényeg, hogy szép motívum van rajta, bár a vásárlók ezt látják, hanem mondjuk nálunk ugye a fejlesztéseknél a legfontosabb az, hogy milyen a matéria, milyen az összetétel, milyen a vágási hulladék, hogy időhatékony legyen. Például, amiben nagyon-nagyon sok energiát raktunk, hogy betontechnológussal folyamatosan egyeztetve teljesen újra gyúrtuk a lapnak az összetételét. Mint mondjuk éppen a marokkói, vagy éppen sokan hoznak Vietnámból lapot. Azoknak a lapoknak a vágási hulladéka, a színtartósága, a fagyállósága olyan módon megkérdőjelezhetőek, hogy nincsenek meg azok az európai szakhatósági engedélyek hozzájuk, ami lakossági felhasználásra jó, de például egy közületben ez már nehezen alkalmazható. Ez nekünk például fontos volt, hogyha itt Magyarországon kezdjük el gyártani és magyar termékről beszélünk, akkor ugyanúgy az Európai Unióban is jelen tudjunk lenni ezekkel a lapokkal.
0: Kaptak-e valamilyen díjat, kitüntetést ezért, hogy mondja, hogy magyar termék, meg itt embereket foglalkoztat, szép dolgokat csinál, műemlékek helyreállításában is részt vesz?
1: Nem ez a cél. A fontos az, hogy jól érezzük magunkat abban, amit csinálunk, maradandót tudjunk alkotni. Egyszerűen csak azért csináljuk, mert azt gondoljuk, hogy szép így indult. Persze mostanra már azért ebből elég nagy üzem lett, sok munkánk lett, és nem mondom, hogy nincsenek fejtöréseink a mindennapjainkban, de hát ez egyáltalán szerintem ugyanúgy minden más munkának.
0: Kedves hallgatóink, a Jamárt cementlapgyártó manufaktúra csepeli műhelyében jártunk. A kalauzunk a manufaktúra igazgatója Fehérdi Csaba volt. Munkatársaim Bójás János hangmester és Lacó Zoltán Vincze zenei szerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő riportert Posgai Nórát hallották.

0: Szent Martin felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Idén is a nagydobronyi református gyermekotthonban tartották a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem össznemzeti program kárpátaljai búzaösszeöntő ünnepségét. A kárpátaljai magyar gazdák 13 éve csatlakoztak a kezdeményezéshez. A gyűjtést és a jelképes búzaösszeöntést a kezdetektől a Pro Agricultura Kárpátika Alapítvány végzi. Őrhédi László elnök elmondta, a háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak. Különösen a szakképzett gépkezelők, és a fagy, a súlyos aszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis több mint 81 tonna gyűlt össze, ami a háború 5. évében jó eredménynek számít.
4: A Nagydobron térségében a tavasz időszakban 91 nap alatt gyakorlatilag csak 5 milliméter eső esett, onnan tudjuk, hogy mert mértük, és... Ez annyira jelentéktelen, hogy gyakorlatilag 3-4 erősebb harmattal ér fel, és aki szántóföldi kultúrát nevelt, bizony az erősen megsínlette. Nem volt elég ez a viszontató aszály, ugye még április végén és május első napjaiban egy olyan erős késő tavaszi fagyhullám érte a vidékünket, hogy ami még maradt, az aszály után gyakorlatilag elvitte a frissen kiültetett esetleg dinnye, vagy paradicsom palántákat, vagy csemege kukorica palántákat, az éppen kikelt kukoricát, napraforgót, mindent gyakorlatilag úgy mondják mifelénk, hogy ez behabarta, és a kinti szemes termények is erősen megsínlették, úgymond megfagytak, jól adtak, de nyilvánvalóan legalább a stresszoldásképpen egy 2-3 hét kellett nekik, hogy magukhoz térjenek. A medárnapi esélyek után pedig egy ekkora hőhullámot kaptunk, egy olyan kifejezést tanultunk meg, hogy a hőkupola, ami gyakorlatilag még értelmezhetetlen is volt számunkra, de az a több napon át tartó közel 40 fokos hőhullám, az bizony az brutális volt, és kényszerérettel vált a gabonáink. Nyilván a hektoliter őtartalom is csökkent, úgyhogy egy nagyon nehéz, viszonylag gyenge termésű évvel kellett itt az aratást bezárnunk, azon túl, hogy a művelési költségek pedig jelentősen növekedtek. Egyrészt a háború hatása, másrészt ott az irán-amerikai izraeli háborúnak hatása, ami közre játszott, hogy az egekbe szökött az üzemanyagára, valamint egyszerűen csak az infláció, ami szintén 10-valahány százalékos, és mivel a háború egyik hatása az volt, hogy megint bendrekedt a hágón túli jó buzatermés, és a gazdának pedig pénz kell, likvid tőke, megpróbált eladni kombájnaló, rosszul járt, de hogy jó jár, ha betárolja, nincs ember, aki ezt megmondhatja. Úgyhogy jelenleg itt tartunk, ennek ellenére a Kárpáti Magyar Gazdatársadalom hívószavunkra összezárt, nyilván látják azt a, mondhatnám azt, hogy szegénységet, amelyik a társadalmunk egyes rétegét húztak, az egyedülálló idősek, a tanuló ifjúság, amelyeket nem támogat az állam, összezárt, és bizony egy nagyon jelentős buzadományán járult hozzá, hogy ezeknek a rétegeknek, a rászorulóknak könnyebb legyen az elkövetkezőknek, és meglegyen mindennapi kenyere minden embernek itt Kárpátalján.
3: Idén közel 1200 gazda járult hozzá búzával a magyarok kenyeréhez, Kárpátalja különböző vidékeiről. A csongoriak az első évtől kezdve folyamatosan részt vesznek a programban. Idén a község 75 gazdája 4600 kg-ot gyűjtött össze, hogy csongori búza is legyen a nemzet kenyerében.
5: Nagyon fontos az, hogy minden ilyen rendezvény

0: változott. Nem növekszik, nyilván már nem tud tovább, csökkeni sem csökken.
1: Katkó Andrea, a nagydobronyi irgalmas samaritánus gyermekotthon igazgatója.
0: A Magyarok Kenyere busza összeöntő ünnepség, mindig is nálunk voltak ezek a rendezvények, megrendezve ugye évek óta szinte már hagyomány. Körülbelül a 25 tonna búza lesz a végére, ha összeszámoljuk, ami itt maradt. Volt már több is, de nyilván az elmúlt időszak miatt ebből ezért is hálásak vagyunk nagyon. A lisztből, abból főleg száraz tészta és egyéb megy a konyhára, egyéb ételek elkészítéséhez. A búzának meg a takarmány részét azt meg a sertéstelepünk fogyasztja el, a húst meg a gyerekek. Azon túl, hogy ez egy elképes összeöntő ünnepség, az adakozás az kézzelfogható, ahogy minden éven. Az összetartozás ragadja meg ez a rendezvény, összetartozásnak a létét. Viszont az, hogy olyanok asztalára kerül kenyér, akiknek egyébként nem lenne, az a legtöbb, vagy a legjobb dolog.
1: A jótékonysági gyűjtésben részt vesznek a történelmi egyházak, civil szervezetek, magánszemélyek. Fő támogatója a KMKS. Kulin Zoltán alelnök azt mondta, jó helyre kerül a gazdák adománya, amely a szeretet, az egymás iránt érzett felelősség, az összetartozás jele is.
2: Milyen jelképes már évek óta, amióta tart ez a rendezvény, a neve Magyarok Kenyere, 15 millió búzaszem, mert ebben a búzaszemben benne vagyok én is, te is, mindenki, aki itt van, és benne vannak azok a gyerekek is, akik most ennek a hasznát fogják élvezni, tehát úgy is fogalmaznék, hogy ez a mag jó földbe kerül, mert hogyha tovább folytatva ezt a gondolatmenetet majd egyszer kicsirázik, az az összefogásnak, a szeretetnek, az egymás iránt érzett felelősségérzetnek lesz a termése, és itt nagyon jó helyen van ennek a termésnek. Úgyhogy ezért mindenkit köszönet illet, aki hozzájárult a mai eredményhez, mai naphoz. Adjon az Isten versét, így zárja, hogy nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem. Hát itt most erre egy nagyon szép példa volt.
1: 15 évvel ezelőtt a baranyai térségben a gazdák egy kis csoportja úgy döntött, hogy elkészíti a magyarok kenyerét, oly módon, hogy az anyaországból és a határon túlról összeöntik a gabonát, megörlik, és ez lesz az ország kenyere. Erről a Magosz elnöke beszélt. Jakab István rámutatott, ez az összefogás példaértékűvé vált az egész nemzet számára. Tavaly 1100 tonna gabona gyűlt össze a Kárpát-medencében, és több mint 10 000 gazda adományozott.
3: Kezdettől fogva itt vagyunk, együtt vagyunk. Együtt ünnepeljük meg a hagyományainkat, együtt éljük meg a jelenben is a hagyományainkat úgy, hogy tavasszal Isten áldását kérjük a vetésre. Az aratáskor áldást kérünk a gabonára, az összegyűjtött gabonára, megindulnak a gyűjtőpontok, őszintén jó szívvel segítenek az emberek, segítenek, akik a gyűjtésben ott vannak, segítenek, akik szállítják önként, segítenek, akik a malomban megőrlik, segítenek eljuttatni a rászorulókhoz. Tehát ez volt az indulás. Ha egy nagyon nagy lépést teszünk a mába, akkor az elmúlt esztendőben több mint 1100 tonna gabona gyűlt össze a Kárpát-medencében, és több mint 10 000 gazda adományozott, több mint 100 000 rászorulóhoz jutott el úgy az adomány, hogy vagy liszt formájában, vagy egyéb módon. Emellett természetesen nem csak lisztet adunk, nem csak gabonát adunk, hanem van lehetőség a polgárok, most már nem csak a gazdák, hanem támogatják az alapítványon keresztül a rászorulókat, minden adományt célba juttatunk. Olyan programot dolgoztunk ki, ahol a nehéz helyzetbe került családok gyermekeinek a továbbtanulását segítjük. Több kárpátaljai fiatalt is segítünk, hisz van, akinek az édesapja fronton esett el, abba kellene hagyni tanulmányait. Tehát igyekszünk minden lehetőséget kihasználni. Kapcsolatok épülnek a program révén, személyes, baráti, üzleti kapcsolatok is, ha kell a Kárpát-medencében, tudást osztunk meg, információt osztunk meg, és azt hiszem, hogy ez a Kárpát-medencei gazdaegység, ez az, ami egyfajta belső agrár békét teremt, hogy tudjunk összefogni. Mert ha példát adunk, akkor azt gondolom, hogy kérhetjük is az embereket, hogy figyeljenek egymásra, és a hagyományok is erre adnak nekünk lehetőséget. Egyébként, ha őszintén elfogadjuk a múlt értékeit, akkor nekünk is azt szerint kell élni, és már a fiatalokat bevonva azt szerint kell a jövőt is építeni. Nagydobrony számunkra egy különleges hely. Nagydobrony számunkra azt jelenti, hogy innen ide nem ajándékot hozunk csupán, hanem minden hatalmas értékkel távozunk. Olyan emberi

0: értékekkel, amit igazán itt lehet megkapni. Itt, amikor háborús körülmények között az emberek összefogással abból adnak, ami nekik is kevés van. Az emberek úgy tudnak segíteni egymáson, hogy szinte számunkra felfoghatatlan, hogy mennyire kiállnak egymásért, hogy nem hagyják magukra a nehéz helyzetbe kerülteket. És itt van ez a gyermek otthon. Hát azt a csodát, amit az itt dolgozó emberek, pedagógusok műveltek ezekkel a gyerekekkel, ahogy igazi tehetséges emberekké nevelik őket, igazi sikeremberekké. Ez látszik az érték, látszik az emberség, látszik a tisztelet, látszik, érződik a hit. Ez egy óriási dolog.
1: A gyűjtés nem zárult le, hiszen tart az aratás Kárpátalján. A szervezők még legalább 20-30 mázsabúza beérkezésére számítanak.

0: Miközben sokak számára a nyári hónapok a pihenésről szólnak, Kisdobronyban minden nap ugyanazzal az odaadással készül a meleg ebéd, azok számára, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. A református gyülekezet szeretett konyhájai már 10 éve működik megszakítás nélkül. Önkéntesek főznek, csomagolnak és viszik házhoz az ételt az időseknek, magányosoknak és rászorulóknak. A szolgálat a háború éveiben sem állt meg, sőt, még több embert állított a közös ügy mellé. Vajon mi ad erőt azoknak, akik nap mint nap nem csak ételt, hanem reményt és törődést is visznek az asztalokra? Komonyi Katalin, a Kisdobronyi Református Gyülekezet önkéntes szakácsa.
1: Ez a szeretett konyha, ez nagyon fontos olyaknak, akiknek senkije nincsen, aki tejbe itt teszik meleg ételt, vagy aki úgy maradt, hogy magányoson maradt, annak helyben van véve, vagynak olyak, akik még ide felbírnak jönni, étkezni, és akkor ez az összetartó közösség, ami itt van, ez rendkívül itt mindenki önkéntes, például én vagyok a legöregebb, már 75 éves, de megpróbálok mindent beleadni, házias ételeket főzünk, nincs kiszabva nekünk, hogy mit főzünk, reggel feljövünk, akkor megnézzük, hogy mi van a kamrába, ami nincs, azt hozzateszük, már összepautolunk, hogy minden legyen, 3 fogás van mindig, első, második, és szalát az mindig, mert nekünk például sok ugorka van, és akkor van miből, hál' Istennek, mindenki hozzatesz. Egymást látom, hogy megvan mindenkiben a hit, a remény, meg a szeretet, mert enélkül nem menne ez a dolog. Ez sokszor már el is fogadok, mert ezek olyan tisztelettudók, olyak, hogy azt ritkaság. Mindent megpróbálunk beletenni abba az ételbe, hogy jó legyen, friss legyen, finom legyen. Majd jönnek az étel kihordók. Hát olyan 50 személyre főzünk. 38-nak van kihordva, meg aki feljön. Hálát adok az Istennek ezért a konyhaért, mert aki ilyen közösségben nem megy, mert ez egy olyan közösség, hogy istenféle emberek vannak már, akiben nincs szeretet, az nem tud főzni egy fazikételt biztosan. Hogy tartsa meg ezt a konyhát nekünk sokáig, nem csak nekünk, mert a miénk csak a munka. De például, ahol én lakok, a szomszédban is van egy olyan öreg asszony, nagyon tiszta, hogy az már alig várja, kaput kicsukja reggel, már 90 fele jár, készít az edényt, kristálytisztán küldi vissza. Sokszor elfogadok, mert azért annyi erőt, meg hitet, szeretetet kaptam az Istentől is, hogy ebbe a konyhába ki tudjam adni még a bennem lévő energiát. Erre kérem az Urat. Hát még egy pár évig. Legyen meg az Ur akarata mindenbe, de nekem a fülembe sugta az Úr, hogy ne félj, én megváltom. Tottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre az enyém vagy.
0: Bernát Tamás, a Kisdobronyi és Tiszaágteleki lelkipásztor.
2: 10 évvel ezelőtt az egész Ungi Egyház megyében elindult ez a kezdeményezés, a felvidéki szlovákiai Magyar Református Keresztény Egyháznak a támogatásával. Egy csapi étteremben volt a közös főzés, amit a gyülekezetünk önkéntesei, diakónusai, presbiterei széthortak mind itt, mint Tiszaágteleken. És így működött több mint egy éven keresztül, utána pedig éveken át a Nagydobrony Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon konyhájával volt egy megállapodásunk, ők készítették el számukra a szükséges mennyiséget, ételhordóba is pakolták, és ugyanúgy 2 gyülekezetnek az önkéntesei vitték ezt el a támogatottakhoz, és a háború kitörése óta pedig itt helyben vitt erre bennünket a szükség, hogy még mindig kicsit hiányos körülmények ellenére itt tudjuk mi ezt gyakorolni, mert akkor állt be a gyülekezet leginkább olyan módon, hogy mi is készítsük el. Mindenki tenni akart, emlékeznek még a háborúnak a kitörésére, volt egy aktivitás, tenni akartunk, valamit tartani egymásban a hitet, a reményt, a jót, és több mint 25 asszonnyal kezdődött itt el a főzés. Sokan azóta már elköltöztek, vagy pedig külföldön dolgoznak, de amikor hazajönnek, újból beállnak és folytatják tovább. Tehát jelenleg 20 női és 5 férfi önkéntesünk van. Tapasztalunk egy szükséget. Másrészt arra tanít az Isten, hogy jobb adni, mint kapni. És mi ezt meg akartuk tanulni. És 10 évvel ezelőtt a gyülekezet, ami egy adakozó, segítőkész gyülekezet, és az egész falura, falu közösségre igaz és el lehet mondani, ebben a formában kezdtük el gyakorolni.

Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Az elmúlt percekben az Echo, Szekeres Tamás, Szent Martin és Csupó Attila muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra van. Kvaterka. Szombat délutáni beszélgetés a Déli Báb utcában. A szerkesztő Marton Árpád.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van, mindenkit, aki majd a rádió keresztül lesz velünk. Egy múlt héten megkezdett beszélgetés a zene és a különféle technikák, meg a különféle műfajok közti összefüggésekről. Folytatása leszünk a résztvevői és tanúi. Egy picit ma nagyobb hangsúly esik majd a technikára, meg a technológiákra, ami azt hiszem, hogy nagyon érthető, hiszen ma ezek a hívószavak. Tehát a múlt héten volt a hívószavak a multimédia, többek között ma pedig inkább a digitalizáció, mesterséges intelligencia, akit voltam szerencsés a múlt héten egy koncerten úgy mutatni be, hogy korunk legnépszerűbb és legfoglalkoztatottabb művésze. És ezt én visznek szántam, de tulajdonképpen nem vicc. Mert hogyha valakinek a kezében volt, vagy nálunk esetleg hallotta a bemutatóját a pápa legfrissebb enciklikájának, ez pontosan azzal foglalkozik, hogy a mesterséges intelligencia milyen módon lehet segítségére az emberek közötti létezésnek, kommunikáció jobbá, emberibbé tételében, de milyen rettenetes veszélyei vannak, és hogyan tud éppességgel elembert elleníteni bennünket. Tehát nagyon kétélű fegyver, mint Arisztotelész óta tudjuk, hogy az ember általában véve kétélű fegyverekkel születik a Földre. Hát ezekről a témákról beszélgetünk majd, és több oldalról közelítjük majd meg a témákat. Mellette Nagy Katalin Matét grafikus művész, akinek a animációját, akik a koncerten voltak, azok már tudják, hogy miről beszéltünk, a Samodai Szíves duó muzsikájára, homokkal, nagyon izgalmas élő képeket, hogy nem is tudom, hogy ezt kitaláljuk, hogy ennek mi a műfaja. Kocsis Vilmos hangmérnököt köszöntöm az asztalnál, Magda Dávid orgonaművész, zeneszerzőt és Vízvárdi András látványtervezőt, aki aztán utána néztem, hogy a látványtervezések is sokféle műfajában aktív, hogyha jól tudom. Az a szó kapcsolat, hogy digitális intuíció engem úgy elgondolkodtatott, és hát pro meg kontra mindenféle ötleteim támadtak. Lehet-e az intuíció digitális, vagy a digitalizáció hathat-e az emberre intuitív módon?
4: Kezdjék a fiúk!
5: Hát én építészmérnökként tanultam, utána tervező grafikusként, és most mint díszlettervezői vagy látványtervezői minőségemben vagyok itt, és hát én az egész életemet már abban a gyakorló életemet abban az érában töltöttem, ahol mindig valamilyen számítógéptől a digitális eszközökkel támogatott tervezést folytattam. De emlékszem, hogy amikor még az egyetemen az Krisztus előtt volt, és nem mondom meg, mikor jártam oda, akkor még kézzel tanultunk rajzolni, és letranszettel matricázva a montázsokat csináltunk, tehát a mostani eszünkhöz képest sokkal külkorszaki elemekkel, viszont akkor az volt a mondás, hogy azért ne dolgozzunk számítógéppel, mondom ez Krisztus előtti időt, mert akkor a programok még annyira korlátozták a gondolkodást, mert aki elkezdett mondjuk arméketre dolgozni, ezt majd kihúzzuk, akkor az akkori program még nagyon-nagyon fal földén tetőben gondolkodott.
3: Tehát az egy építészeti tervező program.
5: Igen, ez egy építészeti tervező program, és ezért nem nagyon szerették, mert miközben az ember kézzel rajzolt, akkor közben gondolkozott, tehát hogy meg a manuális gondolatoknak a lerajzolás, az mindig spontánabb, meg gyorsabb, meg hitelesebb, mint amikor egérrel elkezdett valaki falakat tologatni. Tehát ezzel megválasz a kérdésed. Az egyik élményem az, hogy nekem semmi nem helyettesíti azt, hogy kézzel firkáljak, mert a gondolatomat először le szoktam rajzolni, viszont mint minden más, ami a vizualizálása, a tervezésnek az összes fázis, az már mindig támogatott programokkal. Tehát az már a belső megerősítés csak egy segíti azt, hogyha már látjuk azt vissza akkor rá, hogy ez hogy néz ki, amit tervezünk.
6: Uh-huh. Hát több szempontból hasonlóan gondolkozok, mert a zenében, mint a digitalizáció, úgy azért elég, még most azért nem annyira elterjedt, illetve most az AI-t számítva, amivel például lehet zenéket hogy mondjam, gyártani szó szerint, vagy kérni, hogy megadott paraméterekkel a program készítsen, akár ének. Szóval van egy barátom, aki készített például így zenét, és szöveget énekel a kórus, zongorát, és levegőt vesz, és